0: információk jönnek itt szóba, amihez mondjuk a nyilvánosságban dolgozók hozzáférnek. Ez ugye nem 10 embert utasítottak össze, akkor minimum 5, akiről azt gondolják a magyarok nyomozók, vagy magyarországi oknyomozók, hogy szintén hírszerzéssel foglalkoznak, még itt van. Pannyi Szabolcs újra közzétette egy nemrégiben készített, talán 2 éves interjúját Kátrány Ferenccel arról, hogy milyen okai lehetnek annak, hogyha egy bizonyítottan vagy sejtetten, fedetten kémként dolgozó diplomatát nem utasítanak ki, például, hogy beszervezik, átfordítják, kettős ügynökként használják. Mennyire az esély, hogy hasznosak lehetnek még ezek az orosz diplomaták egy fordulat után a magyar külpolitikában?
1: Mármint, hogy Magyarországon beállt fordulat után, vagy az orosz után?
0: Hát az orosz fordulat, hát arra vártunk.
1: Hát erre nagyjából az éróhoz konvergál az esély, pontosan azért, mert ugye az egy olyan hihetetlen egység az oroszoké, és egy olyan, hát finoman szó, és a demokráciától messze eső működésű ország, hogy sokkal nagyobb erővel bír, sokkal nagyobb ráhatás van, és még valami, ez a kicsi ország olyan nagy extrát nem tud ajánlani egy orosz ügynöknek, akire egyfelől rájönnek arra, hogy már nem oda dolgozik. Hát emlékszünk rá, hogy az olyan novicsokos esernyő az Londonban is elér, tehát hogy azért nem nagyon tartom valószínűleg. Viszont egy fontos dolgot azért tényleg muszáj, minden szerintem nagyon fontos dolog elhangzott, de és az is, amit most mondani fogok, csak húzzuk alá még egyszer. Szóval azért ez a Big Fan nyelv minden szakmának megvan, ugye itt most azt mondták, hogy a bécsi egyezményben leírtaknak, mert nem megfelelően végezték a tevékenységüket. Ugye szokták mondani, hogy ahogy a minden nyelv, vagy minden szakmában rendőröknél, és nem tudom, amelyik ilyen humorista mondta azt, hogy minden viccet el lehet rondani, hogyha rendőrben, hogy 2 állampolgár utazik a vonaton. Tehát, hogy minden ilyen szakmának megvan a maga sajátossága, ez azt jelenti ebben a konkrét esetben, hogy kém, az esetek 99,9%, hogy ezek kémkedtek Oroszország javára ellenünk, és ami a legrosszabb, vagy a legvalószínűbb, hogy a legrosszabb, hogy rajtunk keresztül legalább a környező országok, de nagy valószínűség az Unió, és még valamit ne felejtsünk el, NATO tagállamként szintén. Tehát ez egy iszonyatos biztonsági kockázat volt Magyarországon, amit te is említettél, hogy oda költöztették a külügy bizonyos intézményét a nagykövetség mellé, az, hogy úgy járkáltak be a külügy szervereire az oroszok mindenféle probléma nélkül, hogy az tényleg párját ritkította, ez nem csak az Európa, nem csak Magyarországnak, hanem az Európai Uniónak, akár a NATO-nak is biztonsági veszélyt jelentett. És én azt gondolom, elnézést, ilyen késő jól, ilyen nagy nézettségű televízió, ilyen csúnyán fog fogalmazni, de a magyar kormány részéről ez egy nagyon tökös dolog volt. Tehát ez egy bátor kiállás volt, és megelemelem. Tehát tudok megfogalmazni kritikát a Tisza kormánnyal szemben, de ez egy nagyon jól előkészített, szerintem most sokan felteszik a kérdést, hogy miért csak most, és miért nem korábban. Ez most érett meg nagy valószínűséggel annyi bizonyítékkal, mert azért ugye ilyenkor a háttérben nagy valószínűséggel a szövetségeseknek meg ide-oda bemutatják, hogy mi az oka ennek. Úgyhogy én szerintem ez
0: a megrólak ezért a kifejezésért, ne legyünk szexisták, ez egy rendkívül begyes húzás volt a kormány részéről, de hogy a hülyeségeket is egy kicsit túltegyem magam, bár ez mindig nehezemre esik, akkor még egy kicsit hagy forduljak Juhász Ferenchez. Itt ugye felmerül, ugye megy a fenyegetőzés az orosz külügy részéről, ennek nem tudjuk mi a tartalma, de mondjuk ennél jóval több tartalma van például Nagy-Britanniával szemben, ahol mindenféle tenger alatt járó műveleteket és ilyesmiket lepleznek le, amikor Anglia mondjuk kiáll az ukránok mellett. Van-e annak reális esélye, hogy például Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti, hogyha szembe helyezkedünk az oroszokkal, vagy automatikusan adja magát az ötlet, hogy vajon elzárják-e a gázcsapot meg az olajcsapot?
2: Szerintem nincs, mert ezt el tudják választani az államok. Azt kell tudni, hogy minden ország igyekszik hírt szerezni. Minden országnak a külképviseletén vannak olyan emberek, akiknek az a dolga, hogy például okáért készítsenek háttérelemzést arra vonatkozóan, hogy mi történt most Németországban a tartományi választáson. Ez a legális hírszerzés, amelyet egyébként haza továbbítanak, és itthon a politikában hasznosítják. Az illegális az, amelyet már különböző helyi törvények tiltanak, és mégis olyan eszközöket, olyan módszereket használnak, amelyek elfogadhatatlanok. Na, ezeket tiltják ki. De a nemzetközi gyakorlatban ez idáig a viszonosság volt az uralkodó és a döntő, nevezetesen a 44 orosz diplomatából most negyedét lényegében elküldték. Én azt gondolom, hogy a 12 magyar diplomatából fognak hazaküldeni néhányat.
0: Vegyük fel egy kicsit a hétmérföldes cipőnket, mert ugye a megyerendszer átalakítása lehet, hogy egy másik lépték, de az én szívemnek legalább ennyire fontos. Nézzük, mi történt.
3: A kormány véget vetne a vármegyei közgyűlések jelenlegi rendszerének. A miniszterelnök szerint a változással évente sok 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani, amit vidékfejlesztésre fordítanának. Mint mondta, már készül az a javaslat, amely a megyei közgyűlések megszüntetését és a területfejlesztési rendszer teljes átalakítását célozza. A bejelentésre az ellenzéki politikusok bírálattal reagáltak.
4: Az egyébként semmi másról nem szól, csak hogy ott egyelőre nincsenek tiszások, mivel nem voltak, még a Tisza párt akkor nem volt, amikor ezek kialakultak.
3: A bejelentés még nem jogszabály, így a részletek, a hatáskörök és a hivatalok sorsa egyelőre nem dőlt el. Az átalakításhoz az önkormányzati és területfejlesztési szabályokat, a választási rendszert és az alaptörvényt is módosítani kellene.
0: Gábor, befellegzett a megyéknek?
1: Hát a megyéknek nem fellegzett be. Ugye visszatért az elnevezésében a korábbi már megszokotthoz. Azt kétségtelen tény, hogy az önkormányzatiság, mint olyan, ami Magyarországon egy nagyon fontos, és a rendszerváltás egyik nagyon fontos vívmány, hogy a tanácsrendszerhez képest, ugye azon az elven szerveződik, hogy mindenki, ahol keletkeznek a problémát, ott kell megoldani, és ez egy nagyon helyes dolog, de ez egy nagyon-nagyon széles rendszer, amihez hozzá kell nyúlni, akár a fővárosban lévő kétszintűséghez, akár a megyei kétszintűséghez, meg kell tartani, de hogy hogyan és miként, azt hát tényleg érdemes lenne átgondolni. Ez kevés lesz, azt gondolom, hogy ennyit mondtak, hogy most innentől kormány megbízott lesz újra a főispán. Ez még problémákat fog hordozni, és ez szerintem az egyik legnagyobb fa, amiben most a Tisza pártnak elő vagy utóbb bele kell vágni a fejszét, hogy messzebb ne menjünk a szolidaritási adóval, hogy mit fog kezdeni a jövő évben, vagy mit nem fog kezdeni.
0: Hát Magyar nagyon Péter nagyon lesz. Konkrétan arról beszélt a mai napon, hogy a megyei képviseleti szintet beszánthatják a szószoros értelmében.
1: Szerintem, tehát hogy az ezek... uniós előírás, bocsánat, szerintem az teljesen beszánt, hogy nem lehet, mert kell egy középszintűnek lenni, de legyen úgy, vagy gondolják
0: ezt. Már szó volt arról is, hogy ilyen meg olyan területi képviselet lesz helyette, Gémes így, hogy arról beszélt ma az egyenes beszédben, hogy elképzelhető egy másfajta szintű köztes képviselet, de kell a települések és a kormányzat közé valamilyen szint, és ez most egyébként a mostani önkormányzati rendszerben valóban sérül. Milyennek a tétje, mit csinálna egy megyei önkormányzat, hogyha működne? Mi lenne a dolga?
5: Hát nekem az egy, ami eszembe jutott a hír kapcsán, az, hogy akkor szokás valamit megszüntetni, hogyha helyette van valami. Tehát az lett volna bölcsebb megoldás. Nem annyira égető ez a probléma, mint mondjuk a eltulajdonított javak visszaszerzése, vagy a különböző jogi ügyek, vagy a gazdaság helyreállítása. Ezek sokkal égetőbbek. Tehát az, hogy most mi lesz a közigazgatási szintekkel, azt még nyugodtan eltolhatták volna jó pár hónappal, és lett volna idő akkor arra, hogy azt mondják, hogy ezt megszüntetjük, de helyette ezt és ezt és ezt hozzuk létre, hiszen, és ez a nagy lényege, hiszen az érintettekkel való tárgyalások, egyeztetések következtében ez látszik a legcélszerűbbnek. Azt gondolom, hogy ezt a lépcsőt kihagyták.
2: Pontosítsuk. Magyar Péter azt mondta, hogy a jelenlegi működési módjában fönntarthatatlan a megyei önkormányzati rendszer. Igaza van, mert valóban fideszes kifizető hely. De nem szüntették meg a megyét, hanem azt gondolom, és azt is remélem egyébként, hogy ez a köztes szint megmarad, és egyébként találnak neki olyan funkciót vagy működési módot, amivel egyébként az eredeti szándékokhoz lehet igazítani. Egyelőre tehát a helyzet az, hogy nem vármegye, hanem megye, és gondolkoznak azon, hogy a megye az most mi legyen, már elnézést a szó viccér, hogy megye a kukába, vagy pedig megpróbálják megrefogni.
1: Mondjuk akár sosem egy regionális,
0: szabad,
1: akár az
0: sosem szabad elnézést kérni egy szó viccért. Na, és sajnos nem találtam ki ideje olyat, amivel folytassam, úgyhogy akkor térjünk át a nap kérdésére, mert hogy erre a témára vonatkozott a mi kérdésünk is. Azt kérdeztük még hozzá önöktől, hogy önök szerint kell-e közvetlenül választott megyei önkormányzati képviselet, és lássuk is az eredményt. Nos, 28% azt mondja, hogy szerinte kell, de az elsőprő többség 72% a válaszadóknak azt mondta, hogy szerintük nincsen rá szükség, és a kommentelőink is úgy tűnik, hogy javarészt ezen az állásponton voltak. Nóra azt írja, hogy csak felesleges pénzkidobás, a települések vezetői végzik a dolgukat. Erzsébet azt kérdezi, hogy kell ez nekünk egyáltalán, inkább erősítsék meg az önkormányzatokat és a kistérségeket. Antal azt írja, hogy megmondanám, ha tudnám, hogy eddig mi a fenét csináltak? Magdi azt írja, minek? Van egy kormányon levő párt, szerintem az elég, nem kellenek helyi kiskirályok még. Zoltán pedig azt írja, semmi szükség rájuk, tagosítani kell az önkormányzatokba. Ez most megint egy nagyon véleményes tétel, én Bódi Ferenccel interjúztam, a kollégám interjúzott Bódi Ferenccel nemrég, aki egyébként az önkormányzatok történetét kutatja társadalomtudományi kutatóban, és ő is hasonlót mondott el, mint amit egyébként itt Gémesi György is, hogy például az infrastruktúra fejlesztések, olyan közös problémák kezelése, mint a hulladékkezelés és ehhez hasonlók, ezekhez szükség van egy köztes szintre, tehát ezt az egyes település nem tudja úgy megoldani, de csak hogy egy példát mondjak, valószínűleg Máté Szalka is nehezebben lobbizik egymagában a vasútvonaláért, mint hogyha a két érintett megye lobbizott volna a vasútért. Ferenc, hagyd forduljak hozzád, mennyire érzed azt reálisnak, hogy egy ilyen miniszterelnöki kijelentés után lesz egyfajta megfontoltabb szakmai egyeztetés, vagy ezt most akkor elsírathatjuk, és akkor majd egyszer lesz nekünk valami köztes szintünk?
2: Az önkormányzati miniszter már tartott egy szakmai egyeztetést, azt hiszem a múlt héten csütörtökön, korlátozott eredménnyel, de maga a szándék azért mégis üdvözlendő, és én azt remélem, hogy nem ilyen kézi vezérléses módon szüntetnek meg intézményeket, meg egyebeket, mert megjegyzem, ha ez így történne, akkor a névváltoztatásra se nagyon lenne most szükség, hiszen akkor azt mondanák, hogy passz, ennek vége, és akkor helyette valami újat keresünk. Azaz én azt gondolom, hogy a kormányzat fejében már van valami olyan funkció, vagy olyan szervezeti modell, amely a mostani működés helyett egy eredményesebb, az önkormányzatokat nagyobb kooperációra késztető, és egyébként hatékonyabb érdekvédelmet biztosító önkormányzat lesz.
0: Nagyon jó hiszemű olvasat. Én ennél gyanakvó vagyok, de ezt még megvitathatjuk a szünet után. Ne menjenek sehova, mindjárt folytatjuk.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vissza is tértünk, mint a bumeráng, de nem az az ócska műanyag, amivel én próbálkoztam gyerekkoromban, az nem tért vissza soha, de mi igen. És már is beszélgetünk arról, mi történik az egészségügyben. Eljöhet végre a szakdolgozók napja, nézzük is.
2: Előkészítették az egészségügyi szakdolgozók bérrendezését. Ezt Hegedűs Zsolt, a szakdolgozói kamara hétvégi konferenciáján is megerősítette. Az ágazatnak szánt 500 milliárd forintos plusz forrás. Egy jelentős részét az új szakdolgozói bértábla kidolgozására fordítja a kabinet. Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta, nem csak meghallgatni szeretnék a szakdolgozókat, de az egyeztető asztalnál is helyük lesz. Sőt, a bértábla finom hangolásánál is számítanak rájuk. A független egészségügyi szakszervezet szerint fontos, hogy ez ne egyszeri alkalom legyen, hanem hogy minden évben napirendre tűzzék.
1: Itt ugye a szakdolgozók és az orvosok érdekképviseletei nem igazán dolgoztak együtt a NER 16 éve alatt sem, meg korábban sem, úgyhogy még azok a kedvezmények, béremelések és a többi, amit az orvosok ki tudtak harcolni maguknak, azoknak is a nagy részéből kimaradtak a szakdolgozók, vagy hát elmaradtak az ő előrelépéseik. Lehet arra számítani, hogy itt lesz valamiféle kicsit egységesebb egészségügyi érdekképviselet, egységesebb fellépés, vagy az ápoló meg az orvos azok mindig egy ilyen osztályharcos helyzetben maradnak?
3: Hát szerintem azért a különbségtétel megmarad. Egy viszont biztos, hogy a szakdolgozók bérezése lemaradt, nagyon lemaradt,
1: mint és
3: ez egy kritikus pont. Ez egy kritikus pont az egészségügyben, hiszen sokszor nem az a probléma, hogy elegendő orvos van-e, hanem hogy cserélje valaki az ágytálat, beadja az infúziót, tehát a legegyszerűbb, de egy legfontosabb szakmunkákat, amiket nincs, aki elvégezze.
1: Itt szögezzük le, hogy nagyon sok sürgősségi osztályon azért nincs kapacitás, akár azért nem tart nyitva, mert nincsen szakápoló, például a sürgősségiken, és ugye a szakdolgozók közé odaértjük az összes ápolót, mentőst, műtőst, gyógytornászt, tehát tulajdonképpen mindenkit, aki egészségügyi dolgozó az egészségügyi rendszerben, de nem orvos.
3: Igen, és akkor hozzá lehetne tenni mondjuk, amitről nem beszélnek és nem beszélünk, például az egészségügyi intézmények takarítását, ami szintén kulcskérdés, és szintén egy neres leosztott biznisz volt. Az összes kórházat tudomásom szerint egy neres cég takarítja, és hát nem tudom, hogy voltatok-e kórházban, tényleg az ember fogja a fejét, hogy megjelenik egy nénike, a mocskos, piszkos lébe belemártja a partvist, és ezt a felmosó rongyot, és aval idézi ebbe mos fel. És hogyha ez így van, akkor nincs értelme azon csodálkozni, hogy a magyar kórházak fertőzési adatai olyan borzasztóak, többszöröse a nyugat-európainak, hiszen elemi, tényleg elemi egészségügyi feltételek hiányoznak. És akkor még egyet, elnézést, hogy még egy mondattal, vagy még egy elemmel ezt kiegészítem, a fertőtlenítő szerek beszerzése is központilag történik. Van egy magyar vállalat, aki csak fertőtlenítő szereket gyárt, vagy többségében, ez például a Kaola. Érdekes módon nem tőle veszi ez a központosított szerv a fertőtlenítő szert, hanem a sokszorosa áráért egy külföldi vállalkozástól. És ilyenkor az emberbe azért kételyek tolulnak elő.
1: A közbeszerzések útjai bizony mondom kifürkészhetetlenek, vagy talán kifürkészhetőek idővel. Mit gondolunk erről az emelésről? Lesz-e ennek elég ereje ahhoz, hogy visszacsábítsa a dolgozókat a rendszerbe, és pláne lesz ebből protokoll? Ahogy ugye itt elhangzott az is, hogy a szakdolgozók azt szeretnék, hogyha a béremelés az egy rendszeres jelenség lenne, és nem minden áldott alkalommal kikönyörgött, kialkudott tétel.
4: Nagyon igazuk van. Én szerintem az egyesség orvosok és szakdolgozók között már megszületett a paktum arra vonatkozóan, hogy csak úgy tudunk hatékonyabbak lenni, hogyha összedolgozunk, és erre én számos példát láttam az orvoskamara vezetőinek nyilatkozatától kezdve a minisztérium illetékes tisztségviselőinek, de még orvos ismerőseimnek is az az álláspontja, hogy egyszerűen nem megy hatékonyabban, hogyha ez a háttércsapat nem áll rendelkezésre. És a háttércsapatról annyit, hogy persze jó volna, hogyha az ő különböző érdekképviseleti szerveik is összetudnának dolgozni, mert az segítené a hatékonyabb fellépést. Az egészségügyi miniszter nagyon határozott kiállása számomra most azt jelzi, hogy megvan a felismerés, és megvan az első lépés, nevezetesen ez a 25 milliárd forint, amit elkülönítettek a szakdolgozók béremelésére, és én azt gondolom, hogy ha valóban lépést akarunk tartani az európai színvonallal, akkor ez az első lépés, és a következőkben már folyamatosan igazítják a szakdolgozók bérét is egyébként a magyar fizetés, átlagfizetéshez, és az orvosok fizetéséhez is. Ez szerintem így volna igazságos, így volna normális, így volna elvárható, és ez az ígéret.
1: Itt, ami engem nagyon foglalkoztat, az ugye a szerzett jogok kérdése. És itt kifejezetten például az a fajta béremelés, amire nem kell minden áldott évben könyörögve odajárulni a miniszter úr elé, vagy miniszter asszony elé, hogyha szerencsénk van. Van erre esély ennek a szakmának?
5: Kell, hogy legyen. Hát, hogyha a közalkalmazotti bértáblát ki lehetett nagy nehezen izzadni, ilyen randa szóval élve, akkor nyilvánvalóan az egészségben dolgozóknak is lehet ugyanilyet kialakítani. Ez egy folyamat. Én azzal a kifejezéssel nagyon egyet tudok érteni, hogy megszületett a felismerés, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy probléma van. De muszáj ide tennem két gondolatot. Az egyik az, hogy mennyire fontos a háttér munka. Nem akarom tovább ragozni, mert mindent elmondhatok a takarítótól az ápolón és a mentő személyzeten keresztül. Például, amikor számon kérik a büntetőigazságszolgáltatás tempóját, akkor elfelejtjük, hogy jó sok ügyészünk van, de nincsenek rendőreink, mert alig van rendőr, de jó sok okos, hál' Istennek, és szakmailag felkészült bírónk van, de nincsen jegyző, vagy jegyzőkönyvezető, vagy leíró, aki egyébként legépelje a jegyzőkönyvet, és hónapokat kell elvárni, mert őket sem fizetik meg. Tehát, hogy ez itt ugyanez a probléma, és ez az a folyamat, aminek én nagyon örülök, hogy elindult, és innen ebből kapcsolódik a másik gondolatom, hogy nagy kedvenc, amikor azt hallgatom elégedetlen szavazóktól, bármely oldalról is, hogy a Tisza nem kormányoz, csak Facebook kormányoz, és itt ülünk mondjuk fél órája, és a két egyik talán legfontosabb, most az oktatás ide nem téve, aki legfontosabb nagy alrendszerről beszélgetünk, amihez hozzányúlt csak egy-két nap alatt a kormány, ugye az önkormányzatiság kérdéséhez, és az egészségügynek az átgondolásához. És azért ezek nagyon fontos dolgok, ezekhez hozzá kell nyúlni. Az előző kormány, legyünk őszinték, az előző kormány ezeket a problémákat következetesen a szőnyeg alá söpörte, mint ezek nem létezők lennének, kitiltotta az embereket, ha fényképezni, én voltam olyan sürgős, óriási nagy, tehát ezzel oldották meg a problémát, hogy kiraktak egy tárlat, nem lehet fényképezni, hát hurrá, és akkor nem látjuk, hogy a takarítónő koszos vízzel mos föl, illetve hát, hogy 20-an fekszenek egy ilyen gurulós kocsin órákon keresztül, tehát hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezekben a kérdésekben szemléletmódváltás van, és még egy utolsó utáni gondolat, szóval az engem nem tud nyugodtan hagyni az a mondat, hogy itt 21 néhány milliárd forintról van szó, ami az én személyes életemben egy nagyon jelentős tétel, na de hát egy költségvetésbe, és akkor én nem a Magyarország költségvetéséről beszélek, hanem Mészáros Lőrinc költségvetéséről, vagy Tiborc költségvetéséről beszélek, akik így keresgéltek több százmilliárdot, meg ki se tudjuk mondani, ezer milliárdokat keresgéltek.
1: És a puszta akaratukkal.
5: Igen, bár most szegény Rogán Antalla is most gondba került itt a feltalálói minőségében, de szóval a lényeg, hogy mert nem akarom eltréfálni, ez tényleg nagyon szigorú történet, tehát amikor 20 milliárd, 21 néhány milliárd forintról beszélünk, az tényleg olyan bagatell összeg, amikor 10 milliárd forintért meg lehetett volna csinálni, hogy ne legyen ekkora problémánk Pakson, és azért azzal nem foglalkoztak, akkor egyszerűen azt mondom, hogy ha ezek tényleg csak Facebook kormányozának, akkor is ezerszer többet tesznek azért, hogy ebből egyszer valahogy normális ország legyen, mint ezek 16 év alatt itt tönkretettek.
1: Szegény Rogán Antallal kapcsolatban azért nekem is eszembe jutott egy friss lágernek a szövege, hogy remélem lesz ellenőr, mikor blitzelsz, mert hát ugye a metrón fényképezték le, de azt is hozzáteszi a költő, hogy remélem senki nem nevet, ha viccelsz. Na, most nem annyira viccesen, térjünk rá, hogy mi történt a végrehajtói karral kapcsolatban, illetve mi nem történik Barbara Tóni és társai ügye helyett, most kifejezetten Sárdult Györgyékről van szó.
2: A rendőrség ismételten megszüntette az eljárást. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kart érintő, hűtlen kezelés gyanújával folytatott nyomozásban. A HVG arról ír, hogy a végrehajtói kar a saját cégein keresztül 2021 őszén két ingatlanától is megszabadult, méghozzá úgy, hogy ezzel jelentős vagyonvesztést idézett elő. A cég szerint akár 384 millió forint vagyonvesztés is keletkezhetett. Az egyik ingatlan vevője egy olyan cég, amelynek tulajdonosa a mai napig Rogán Antal akkori miniszter kabinetfőnöke. A rendőrség szerint azonban a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy bűncselekmény történt-e. Az ügyben már a második nyomozást szüntetik meg.
1: Mi lehet itt a gond? Mi történik, hogyha sorra tárják fel a látszólagos visszaéléseket dokumentumokkal, mindennel az oknyomozók, akkor miért akad el a rendőrség? Ennyire le van papírozva minden? Lehetséges ennyire kifehéríteni valamit, ami másoknak visszaélésnek tűnik?
4: A számonkérés és vagyon visszaszerzés tárgykörében ez az én egyik legnagyobb agályom, hogy tudnék, nem tudom, hogy melyik rendőrség szüntette meg, milyen ügyészi felügyelet mellett, és mikor ezeket az eljárásokat. Nyilvánvalóan, ha már másodszor is megszünteti, akkor nagy valószínűséggel nem áll számára elég bizonyíték rendelkezésre, vagy az a bizonyíték, ami ott van, az pedig nem olyan értékű súlyú, hát ez Gábor jobban tudja, ami alapján vádat tudna emelni. Én nekem, és most nagyon jó hiszemű akarok lenni, és nagyon optimista a tekintetben, hogy ha már a mostani rendőrség, a mostani rendőrségi vezetéssel is úgy gondolta, hogy ezt az ügyet ad akta kell tenni, és az ügy nem ügy, akkor hajlamos vagyok elfogadni, hogy valamit szabályszerűen csináltak.
1: Gábor, szakértsd meg, kérlek.
5: Nagyon nehéz a helyzet, mert most elállok egy kulisszatitkot, egy nagyon kedves régi ügyvéd barátommal beszélgetünk egyszer, hogy hasonló korúak a gyerekeink, és akkor még 10 éves vagy 8 évesek voltak, hogy gyerekeink milyen szuperképességet szeretett repülni, tudunk meg átlátni a falon, meg nem tudom, és akkor elgondolkodott ez a barátom, és azt mondta, hogy én azt a szuperképességet szeretném, hogy lássam előre egy ügyből, hogy abból lesz valami, vagy nem. Ez tényleg sajnos nem lehet előre, sima egyszerű ügyeknél sem tudni, és azért ezek általában van, és most ez egy ilyen, még akkor is, ha Rogán Antal levével összevetve lehet, hogy lesz olyan néző, aki engem kinevet, de ezek úgynevezett intellektuális bűncselekmények, és emiatt egy kicsikét komplexebbek, a bizonyítás is komplexebb, és nem a nyomozóhatóság védelmében mondom, de azért úgy, amikor egy olyan társaság követel bűncselekményt, független attól a konkrét esettől, úgy általában mondom, akiknek egyébként az a lehetőségük is megvan, hogy a jogszabályokat is magukra hajlítsák, meg az eljárási rendet is, ott még inkább elnehezedik a bizonyítás. Ezt most nem a konkrét eset, nem tudom, hogy ebben a konkrét esetben mi történt, de én azt azért sejtem a mai helyzetben, hogy nem a rendőrség megfelelési kényszere volt, hanem amit a Ferenc az előbb mondott, hogy nagy valószínűséggel a gyanúsításhoz sem elegendő, mert ugye, ha jól tudom, nem volt gyanúsítás. Tehát az alapos gyanú megvolt ahhoz, hogy elinduljon az eljárás, de ahhoz már nem volt elegendő megfelelő számú és súlyú bizonyíték, hogy gyanúsítottakat lehessen ebben az ügyben találni. Úgyhogy én szerintem ez értem a kérdést, hogy amikor mi úgy látjuk, hogy visszaélésszerű, meg mindannyian azt gondoljuk, hogy...
1: Én elhiszem hogy, neked.
5: De az más, az, amit bizonyítani lehet egy bíró, az egy sajnos az egy másik történet.
3: De ugyanakkor van az emberek közében egy borzasztó nagy elégedetlenség és felháborodás a végrehajtókkal kapcsolatban, hiszen számos olyan eset került napvilágra, amikor tényleg lehetett látni, hogy egy nincstelen embereket forgatnak ki az utolsó vagyontárgyukból, és szerintem nem csak mi nem értjük, Gábor érti, én biztos, hogy nem értjük, hogy nem lehet ezeken fogást találni. Tehát hogy a Charles Wöllner ügy hány éve már? 6 éve?
5: Annyi.
3: 6 éve, és még semmi nem történt.
1: Tehát ez mint ügy zajlik, de azért az ő tevékenység...
3: De nem zajlik, hát ha hat év alatt nem jutottak el, legalább egy első fokig nem jutottak el egy első fokig.
1: Igen. Akkor nem zajlik, csak morajlik.
3: Hát morajlik, vagy maszatolás Árad. Folyik, nem tudom én mi. De azt gondolom, és ebben biztos nem vagyok egyedül, hogy ez felháborító. És itt lehet a rendőrségre mutogatni, lehet az ügyészségre mutogatni, és senki nem mutogat már azokra, akik az egészet előidézték, akik a börtönből vagy házi őrizetből évi 100 millió forintokat keresnek.
1: Na, akkor tegyük is hozzá gyorsan a részleteket, mert hogy múlt heti hír volt, hogy Sádl György felesége felfüggesztett végrehajtóként is 105 millió forintot keresett tavaly, és nem csak Sádl Györgyet, hanem a nejét, aki szintén önálló bírósági végrehajtó is felfüggesztették, de ennek ellenére a nevük alatt működő iroda az továbbra is él és virul, és hát ez a 105 millió forintos profit, ez nem semmi, de még a nyáron jött ki a hír, hogy Sádl György édesanyjának felszámoló cégei 160 milliós bevételt termeltek az előző évben. Sádl György édesanyja ugyanis egyébként nem nagyon máshogy, mint Kósa Lajos nyugdíjas egykor óvónő édesanyja.
5: Nem Stróman az
1: közel a nyugdíjkorhatárhoz belevágott a végrehajtó szakmába, és hirtelen lett neki 2 cége is, amelyek ennél is, az említettnél is többet, 160 millió forintos bevételt értek el egyetlen év alatt, és akkor itt most megint odaérünk el, hogy jogállamisági logika alapján senkinek nem lenne jó, hogyha lenne népítélet, meg istenítélet, meg rögtönítélő bíróság, de morális felháborodás az azért ezen mégiscsak valamilyen formában van, vagy lehet?
5: Abszolút, és persze, hogy is mondjam, ez indokolt, és engem is mélységesen felháborít az is, ahogyan bizonyos esetekben végrehajtók eljárnak adósokkal szemben, az is, hogy Sárül György, még amikor előzetben, pontosabban letartóztatáson, akkor is 100 milliós nagyságrendben keresett, az ahogy az egész működött. Ugye ez egy büntetőeljárás most folyamatban van, a kiválasztás, ugye a végrehajtói kamarát felügyelő miniszter is emiatt ugye vádlott a Wöllner pár. Én ezt abszolút értem, de a probléma nem itt van, hogy most ez történik, ez abban van a probléma, amitől ez kialakult. Mert az, ami most van, nem véletlen, hogy ezzel nem tud kezdeni semmit Magyar Péter, szerintem Magyar Péter lenne a legboldogabb, hogyha ebben a kérdésben tudna valamit tenni. Mert pontos, amit nagyon helyesen elmondtál, ez egy hihetetlen társadalmi igény. Azért nem tud ezzel mit kezdeni, mert ami kialakult, az a része, az jogszerű. Tehát nem lehet azt mondani önmagában Sadl György miatt, hogy nem lehet egy végrehajtó irodának működnie azért, mert ilyen vagy olyan módon akadályozva van most nagyon tágan értelmezve a annak a tulajdonosa. Egy KFT-re se lehet azt mondani, hogy egyébként nem dolgozhatnak a munkatársak, és nem szerezhet bevételt, azért, mert előzetben van az ügyvezető, vagy a tulajdonosa pontosabban a cégnek. Most ebben azért nem akarok belemenni, mert ennél ez nyilván komplexebb kérdés. Azt mondom, hogy az a probléma, és hál' Istennek ez valószínűleg többet nem fordulhat elő, hogy az a kiválasztási rend, ami azt lehetővé tette, hogy a Sajdülnek a nagymamája, az rokona, a szomszédja, meg a nem tudom kicsodája is már végrehajtó lehetett, és az, hogy igazából az ügyelosztások hogyan alakultak, hogy lényegében ők döntötték el, hogy ki lehetett végrehajtó. A végrehajtókat kvázi arra ösztönözték és arra kényszerítették, hogy mert nem pisztollyal, hanem a visszafizetéses ráncolatok miatt, hogy ez a fajta kizsigerelés még inkább előkerüljön, és emiatt aztán még jobban lett ez a társadalmi igény. Ez sajnos ez egy rettenetes folyamat volt, és az a megoldás, és akkor végre érek, ha ezek szemben a harmadik nagy terület lesz, amire ma érinteni fogjuk, hogy mivel foglalkozott a kormány, de azt az ígéretet kaptuk a kormánytól, hogy ezt állami felügyelet alá fogják vonni, és ezek az úgynevezett önálló végrehajtók, ami kvázi vállalkozásként működnek, ami önmagában is hát egy eléggé faramúci szituáció, ami egyébként működhetne jól, ha nem egy Völner Pál lett volna az államtitkár, és nem, ne felejtsük el, hogy ki volt a miniszterasszony akkor, még talán Magyar Péterhez is volt köze. Szóval a lényeg, hogyha ez tényleg meg tud változni, és ez kialakul, akkor majd ez sem lesz. Ezt a békát most éppen nyeljük, én se szeretem.
4: Nagyon sokunknak kell lenyelni majd a következő időszakban különböző békákat. És ez nem feltétlen azért, mert hogy az állami számonkérő, ezt idézőjelben rakom, rendőrség, ügyészség és nem tudom én ki még tehetetlen, hanem egyszerűen azért, mert Gábor fogalmazta meg, hogy hajlították a jogszabályokat. És nagyon sok területen hajlították a jogszabályokat. Kimondottan magukra szabták, ügyletekre, eseményekre szabták ezeket a jogszabályokat, amelyeket akkor, hogy is mondjam, amely cselekedett akkor, érvényesen, jogszabályszerűen hajtottak végre. És engem üt meg a guta azért, mert hogy az történik, ami, de mégis egy bíró azt fogja nekem mondani, vagy bárki, aki ehhez egyébként ért, hogy hát öregem, nem tudok veled mit csinálni, vegyél be egy Seduxent, mert hogy ez most nem számon kérhető, mert akkor jogszerű volt.
3: De Feri, bocsáss meg, ezekben a napokban nagyon sokszor kerül szó, vagy említés a nürnbergi perekről, ahol a védekezés ugyanez volt. Én az akkori törvények, azt mondták a náci bűnösök, hát én az akkori törvények szerint cselekedtem, én nekem semmi következménnyel nem kell számolnom. Na de hát itt kellene, és itt most a jogászokra, bocsánat, Gábor, te képviseled most, most a jogászokra, kellene egy kis kreativitás.
5: Muszáj, nem? Én ezt már sokadjára hallom, érdemes a filmet is megnézni, egyébként zseniális. Ott is nagyon komoly jogászi vita volt ezen, hogy működhet-e így vagy sem, aki látta a filmet, annak nem új, de volt egy nagyon nagy különbség. Ott az volt a nagy különbség, hogy a nácik, azok túl azon, hogy a saját népükkel szemben is követtek el bűncselekményt, tehát más országok népeivel szemben követtek el bűncselekményt. Na most az például a magyar jogrendben nem volt benne, hogy ide jöhetnek és elvihetnek zsidókat Magyarországról. Lehet, hogy ez náluk legális volt, de nálunk nem volt az. A mi helyzetünk konkrétan meg az, hogy ezek a közepesen erkölcsös figurák, akik 16 évén keresztül rabolták ki ezt az országot, ezek csak minket, itt csak persze többször is idézőjelben, de csak minket raboltak ki, és pont erre a területre volt hatásuk jogszabályt alkotni. Ez az oka annak, hogy...
1: Jó, lenyelem a kecskebéket, hogyha megbeszéljük azt, hogy amennyiben ennek ez a fajta nyomozati jogi számunk kérése nehézkes, vagy alkalmas, mint nem is lehetséges, akkor vajon politikai felelősség és számunk kérés az lehetséges?
5: Április 12-én volt.
1: Nem, akkor nem váltás csak volt. Szerintem azért a politikai
4: az
1: számunk...
4: A vagyon visszaszerzési hivatal vezetője...
1: Meg a politikai pozícióvesztés, ez nem ugyanaz.
4: Bocsánatot kérek. Igen? Tehát a vagyon visszaszerzési hivatal vezetője egyértelművé tette, hogy azokban az ügyekben, amelyekben pénzt vissza nem lehet szerezni, akkor is be fogják mutatni a folyamatot, bemutatják az erkölcsi és egyéb problémákat, egyszerűen azért, hogy valamennyien tudjuk és okoljunk ebből az ügyből. Számomra ez egy nagyon fontos üzenet, mert pont az ilyeneknél lehet majd azt mondani, hogy azért tudta megcsinálni, mert az államtitkár segítette, mert hogy a végrehajtói kar lényegében beállt egységesen mögé, mert azt sejtették, hogy sajt maga a Fidesz.
3: De ez kevés, Feri, szóval az én
4: értek, azt mondom, értek, csak
3: azt mondom,
4: nincs több.
3: Hogy vegyük a mesterséges intelligenciát, adjunk feladatot neki, ha már mi nem vagyunk annyira kreatívok, bocsánat, az ügyvédek.
5: Nem akarok vele visszatérni, ha valakitől kérhetek valamit, már saját szakmám megóvás érdekében, jogot ne kérdezzenek a mesterséget, de olyan hülyeségek.
3: Ötletek.
5: Okay. Zseniális ötleteket ad, persze.
1: Szerintem meg lehet kérdezni bármelyik természetes intelligenciát a sarki kocsmában, és nekik is lesz ötletük. A jogásznak azért nagyon sokszor az a dolga, hogy ne legyen túl kreatív, hanem egy rendszeren belül dolgozzon. Így. Hát ha nagyon kreatívan értelmezzük a jogot, akkor mi itt valóban gyorsított eljárásban elítélhetünk bárkit, mert jónak látjuk. Szóval ebben sajnos ki kell álljak a Gábor álláspontja mellett, de engem az nagyon foglalkoztat, hogyha van egyfajta diszkurzív, tehát elbeszélt, morális jóvátétel valamilyen formában, az vajon azoknak, mondjuk azoknak a megnyomorított, megszomorított devizahiteleseknek, akiknek tulajdonképpen a felnőtt életen adja ráment ezekre az eljárásokra, vagy ilyesmikre. Az vajon adhat-e valamiféle megnyugvást, ha a pénzüket nem is adja vissza?
4: Nem,
3: semmiképpen. Semmiképpen. Hát annak az embernek, akinek elviszik az élete munkáját jelentő házat a feje fölül, és szépen el fogja mondani az MVVH vezetője, hogy hát bizony ez és ez történt. Azt gondolod, hogy őt ki fogja ez elégíteni? Őt meg fogja nyugtatni? Neki visszaadja a házát? Az egzisztenciáját? Az egészségét?
1: Nem gondolom ezt. Most jó, kérdeztem, hát hogy mondom, valamiféle hogy... morális megbékélés lehetséges-e akkor, amikor nem tudjuk fizikailag jóvá tenni ezeket a károkat.
3: Én pacifista vagyok, de ebben számvetés. A szempontból azt gondolom, minden eszközt fel kell használni ahhoz, hogy a felelősöket felelősségre vonják.
5: De azért most hát azért azt válaszunk ketté, tényleg nem akarom ezt, de azt válaszunk ketté a két dolgot. Tehát az egyik a végrehajtási eljárások, az egyik a végrehajtási törvény keretei között működtek. Az, hogy most milyen mértékben, hogy loholt utána egy végrehajtó, mennyire zsigereltek, konkrétan például visszaélésszerű volt, bár most már ugye online, meg internetes alapon lehet csak árverésen részt venni, de mondjuk azt, hogy visszaéltek az árverési rendszerre, vagy kiátszották azt, azért hőgyön, azért vigyék el, feleljen érte a vagyonával, és vegyék el tőle. Nyilván személyesen nem fogja XYZ, akinek elvették a házát, visszakapni, de azt viszont gondolom, és ha már itt lehet egymást támogatni, így úgy tűnik, hogy azt viszont gondolom, hogy az lehet, ha nem azt mondom, hogy ettől elmúlik a korábbi magas vérnyomás, amit az egész rendszer okozott, vagy bármi, de hogy egy olyasmi elégtételt azért mégiscsak okozna, hogyha azt mondja, hogy na igen, ő volt az, és legalább elvitték, és legalább őtőle is elvették a házát, ahogy ő én tőlem elvette. De ehhez az kell, hogy jogszabályt sértsen.
1: Nem nagyon lehet beköltözni egy bocsánat kérésbe, de azért jelenthet sokat az embernek. Lássuk meg, hogy mi lesz ebből az ügyből. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, a vendégeimnek pedig, hogy ránk szánták ezt az estét. Holnap a kollégáim várják önöket. Kiváló éjszakát kívánok, viszontlátásra!

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 2011. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválpatlan.hu felajánlásával.
1: Mi pedig marketing ügyekkel folytatjuk, és közel hozzuk reményem szerint a következő percekben mindannyiunkhoz, hogy igazából mi is az a marketing. Bánégyi Zsófia, Magyar Marketing Szövetség alelnöke, a vállalati kapcsolatokért felelős alelnök. Lesz egy marketing summit, nem is olyan sokára, bő egy hét múlva. És hát az, egy ilyen esemény az arra jó tulajdonképpen, hogy mindent megmutasson abból az iparágból, amit megjelenít, de mégis lesz egy különleges fókusz arra, majd külön kérdezem, mi a marketing ma? A 21. században. Nyilván más, mint volt régen.
2: Szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, ma már teljesen más a marketing, de még sokan úgy tekintenek rá, mint hogyha a marketing kommunikációs szakemberek kampányokat gyártnák, meg sajtóközleményeket adnánk ki. Ettől már réges-rég elléptünk. Hatalmas rendszereket építünk, összefüggő rendszereket, és mindenek az a célja, hogy a ügyfelet, a fogyasztót a minél jobban elérjük, minden érintkezési ponton a márkát hitelesen építsük, és ez ön is egyetért, és talán mindenki, hogy a mi feladatunk már nem csak az üzlet fejlesztése. A marketingnek már akkora hatása az üzletre, hogy ezen keresztül a társadalomra is hat. Úgyhogy a jövő csütörtöki marketing summiton egyébként a felelős marketingről is fogunk beszélni nagyon sokat, és hogy a mi munkánk hogyan hathat például akár a benn dolgozók mindennapi életére, de akár egy teljes társadalomra is.
1: Hát igen, a marketing az társadalom formáló erő. Tegnap, meg ma is zajlik az AI Summit, egy másik ilyen összeugrása egy szakmának, egy területnek, és ott is ezer módon elhangzott az, hogy a mesterséges intelligencia hogyan szövi át akár a marketingiparágat is. Hogy lehet eljutni az emberekhez, és ez mennyivel simább és simulékonyabb az AI segítségével. Ezt nyilván a napi gyakorlatban önök is érzékelik, mennyire alakítja át az életüket, és mennyire lesz ez téma mondjuk a saját, a marketing summiton.
2: Első számú téma. Nem véletlen, hogy tegnap is volt alkalmam előadni ezen a AI Summiton, hiszen én inkább ellépnék a mesterséges intelligenciát egy szélesebb körben a technológiai változásban értelmezném. Ez már az elmúlt időszakban elképesztően jelen volt a mi életünkben, úgy főleg a generatív AI megjelenésével 22-ben, és azóta exponenciális fejlődésnek indult, és ma már nem eszközrendszereket jelent, hanem mindent megváltoztat. És a mi kihívásunk már nem csak az, hogy jobb tudjuk, hogy mely AI eszközhez forduljunk a saját munkánkban, és azt használjuk, hanem például hogyan védjük ki a márkát ért negatív hatásokat, amit például akár egy robot vagy egy automatizáció kintről gerjeszt a márkát ért negatív hatásokat, amit például akár egy robot

0: Vállalat kommunikálja, és mi az, ami valójában hamis tény, mert akár már egy vezérigazgatói videót is, egy hangüzenetet is le lehet úgy ma már generálni, hogy az teljesen hihető, de mennyire például hibába esünk abba, egy olyan reklámfilmet gyártunk, ahol egy AI orvos vagy szakértő mondja el a véleményt egy adott gyógyszerről. Ugye ezek azok a hibák, amelyet például sokat beszélünk a Marketing Summiton, hogy mi az a határ, amíg az AI tudjuk használni jelenleg, és mi az, amin nem szabad túllépnünk. Vannak arra nagyon jó példák, hogy egyes márkák váltok, mert úgy pozícionálják magukat, kimondják, hogy nem használnak AI-t például a reklámjaikban, és ettől válnak hitelesek, például egy olyan testápoló hatalmas márka globálisan, aki azt mondja, hogy a test pozitív irányba mozdul el, és ezért távol tartja magát, hogy mesterséges például személyeket használjon a reklámjaikban.
1: Ez izgalmas, és ez valószínűleg azt is jelzi, hogy lesz egy pont, lesz egy határ, amikor azt mondjuk, hogy oké, nagyon hasznos az AI, de most ebben az ügyben ebből nem kérek. De közben meg hozzám eljutni fogyasztóhoz az AI rendkívüli nagy segítséget tud nyújtani minden marketing szakembernek.
0: Ez az automatizáció maga, ami megjelent, hogy számos esetben már valós idejű, nagyon gyors operatív rendszereket tudunk felállítani, de ettől mi nem esünk kétségbe, mert csak segíti a munkákat,
1: hát ez csak kutatás, teszi,
0: adatokgyűjtése, stb. A kreatív munka, stratégiaalkotás ott marad.
1: Mondtam, hogy lesz a Marketing Summiton egy különleges fókusz az olimpia, mint Budapest lehetősége, és egy ilyen dunavölgyi gondolat, hogy ne csak Budapesten, hanem a térségben is legyen ebből valami. Ez egy nagyon komoly marketing feladat lesz a következő 10 évnek, hogyha komolyan gondoljuk.
0: Nem véletlenül adtunk ennek helyet, és nagyon örülünk, hogy része jött a MIPASZ színpadán. Ugye Karácsony Gergely főpolgármester úr, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Gyulai Zsolt, és Szalai Belzevici Attila, Budapesti Olimpiai Mozgalom elnöke fog erről beszélgetni. El kell kezdenünk erről beszélgetni, hogy van egy olimpia, mit jelenthet a magyar társadalomnak, de akár mit jelenthet a magyar váltók gazdasági versenyképessége szempontjából, és akár az országmárka igen szempontjából hosszú távon. Vannak nagyon jó példák, ugye Párizs egyébként egy szuper példa erre, és nagyon örülünk, hogy itt most végülis a résztvevő 2000 lesznek jövő csütörtökön, hogy ebben most beletekinthetünk, belepillanthatunk, és ez a beszélgetés talán a mi színpadunkon kezdődik el először.
1: Mondtuk, hogy szeptember 17-e MIPA, mondta, hogy 2000-en lesznek, ezek szerint már nagyjából látszik az, hogy mekkora az érdeklődés,
0: igen.
1: De van még belépő? Tehát, hogyha valaki most kap észhez, akkor eljut a Marketing Summitra?
0: Igen, nyilván a weboldalunkon még lehet venni belépőt, a MIPA elég nagy, de idén ezért meg kell nyitnunk az összes termet, a hatalmas nagy színpadokat, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Közép-Kelet-Európa a legnagyobb színpadát hozzuk jövő csütörtökön létre, és nem csak a marketing kommunikációs szakembereknek, hanem sok beszállítónak, a teljes ökoszisztéma képviselőinek, és nyilván ott lesznek a felső döntéshozók is, hogy együtt gondolkodjunk a szakma jövőjéről.
1: Legyen ez egy valóban jövőben mutató szakma.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is. A Marketing Summitról Bánegyi Zsófiával beszélgettünk. Köszönöm az önök egész reggeli figyelmét, ha egész reggel kitartott. Holnap újra nekirugaszkodunk. Várom önöket 6:30-kor a startban. Minden jót, szép napot.
2: Támogatott tartalmat hallotta.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Botrányos felvételt mutatunk a mai adásban, ahogy Fási Ádám magából kifordulva egy újságíróval kiabál, káromkodik, mindezt azért, mert a feleségét letartóztatták az NKA botrányban. Ezzel is foglalkozunk, de lesznek azért ennél izgalmasabb témák is, mint például benzinár. Úgyhogy tartsanak velünk, mutatom, hogy mivel foglalkozunk.
2: Orbán Viktor a Tisza kormány költségvetési hiányát bírálta. Csak hogy a hiány az uniós program előfinanszírozása miatt ugrott meg. 65 milliárd forintról döntöttek titokban az Orbán kormányok. A Tisza kormány szerint a kedvezményezett a század vég lehetett. A bíróság egy hónapra elrendelte Fási Ádám feleségének letartóztatását. A gyanúsított fellebbezett, így az nem jogerős. A Tisza és a Mi Hazánk politikusokat is meghallgatna a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. A Fidesz attól tart, hogy politikai boszorkányüldözéssé válhat a vizsgálat. Mai vendégeink Gerő Tamás, ügyvéd. Gáspár András, az M4 és a privátbankár.hu lapigazgatója. Keresztes Attila, energiastratéga.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Na azért nem csak rendőrségi ügyekkel foglalkozunk, mert ez az Aktuál, nem pedig a Kékfény. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Hamarosan belecsapunk itt a fontosabb témákba. Előtte viszont nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése. Én nagyon kíváncsi vagyok már, hogy milyen arányokban válaszoltak, reagáltak a kedves nézők. A Tisza kormánynak hozzá kell nyúlnia a fideszes jóléti intézkedésekhez a gazdasági helyzet miatt. 66% azt mondja, hogy igen, ezeket meg kell bolygatni, 34% pedig úgy gondolja, hogy nem, lehet, hogy ez némileg vágyvezérelt, és akkor nézzük meg, hogy mi miatt aggódik Orbán Viktor, például a benzinárak miatt.
3: Üzemanyagárak az egekben, a költségvetési hiány elszabadult, újra adós rabszolgasság a láthatáron. Ez nem a magyarok napja volt. Ezeket a gondolatokat fűzte Orbán Viktor ahhoz a Facebook bejegyzéséhez, amit kedd este tett közzé, és amin a rekordmagas benzinár, rekordmagas költségvetési hiány és rekordmagas államadósság feliratok olvashatók.
4: Jó reggelt kívánok!
3: Magyar Péter nemrég pedig arról tájékoztatott, hogy megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése.
4: csökkenő pályára kell állítanunk a költségvetés hiányát, az államadósságnak is csökkennie kell, kiszámíthatónak kell lenni a magyar költségvetésnek, az embereknek, a magyar vállalatoknak és persze a piacoknak is bízni kell annak hitelességében. Nem lehet homokvárra vagy homokra építeni költségvetést, ahogy a Fidesz tette, mert akkor újra összeomlik a forint árfolyama.
1: Szervusztok, üdvözöllek titeket.
5: Jó estét.
1: Mit gondoltok, meddig lehet mutogatni hátra Magyar Péternek, és mikor kell valamit villantania majd gazdasági téren, amivel meggyőzi a választókat, hogy ura a helyzetnek?
6: Szerintem még egy 100 napot nyugodtan adhattunk neki, ugye normál esetben egy kormányváltásnál ugye 100 napot mondanak, hogy az első 100 nap után nézzük meg, hogy hogy állunk.
1: Nálad 200 napos türelem van.
6: Mert most azért, mert hogy alapvetően ez egy rendszerváltozás, tehát nem csak egy rendszerváltás, hanem egy rendszerváltoztatás, ezt mondta annak idején Antal József is, és ezért azt gondolom, hogy a gazdaság mire így helyreáll, az inkább 5-6 év, mint 100 vagy 200 nap, ezt ti tudjátok jobban, de az, hogy egy nap alatt történik egy politikai változás, az nem azt jelenti, hogy itt minden szép és jó, és a gazdaság is rögtön csúcsra járatódik, tehát nekem még megvan a türelmem.
7: Én úgy gondolom, hogy már villantott. Uh-huh. Hát az energetikában több történt, mint az utóbbi nagyjából 30 évben. Tehát a villamoshálózat korszerűsítése...
1: Biztos az... ez?
7: Ez biztos, igen. Ezen kívül a szélerőműveket, hogy megnyitják, a tenderezés, a tender ki van írva. Tehát ez mind megtörtént, ezek folyamatban vannak. Az egy dolog, hogy ezeket a kivitelezéseket...
1: Az elmúlt esztendőkben egy napelemes rendszerre történő átállás is megvalósult Magyarországon. Most sokan szerintem a Fidesz oldalán azért felsziszentek. Ezeken halva, amiket most mondtál.
7: Igen, hát azt, hogy Magyarországon a napelemes rendszerek elterjedtek, azt pont még annó az MSZP tette lehetővé egy jogszabállyal, amit egyébként később a Fidesz törölt el. Tehát ez azért lett annyira sok nagy naperőmű Magyarországon, mert kicsit későn kapott észbe a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatal, és későn állította le a támogatási rendszert. És hát ráadásul meg is hirdették a határidejét a leállításnak, úgyhogy még az utolsó hetekben elképesztő mennyiségű kérelem futott be. És utána, miután hivatalosan le is zárult ez a folyamat, hát különös módon még egy 1200 megawattnyi engedély a semmiből előkerült a Tiborcz körökhöz köthetően, úgyhogy ez még valószínűleg ugyanúgy a hírekben lesz majd, mint Fási Ádám, vagy hasonló izgalmas témák, hiszen ezeknek a keletkezése, ez most már nagyon nagy szakmai vihart kavart.
5: Hát, hogyha az a kérdés, hogy meddig mutogathatnak hátra, akkor megpróbáljuk matematikai oldalon megközelíteni. Az elmúlt 8 évezést azt szerintem olyan 8 évig biztos hallgattuk, akkor az elmúlt 16 évezést lehet, hogy 16 évig jogosan használhatja a regnáló kormány.
1: Tehát
5: és akkor ezzel levezettük, így van, levezettük az egyenletet.
1: Hát, 8, mondjuk. Ha csak nem kezd el a Fidesz magára mutogatni majd.
5: Igen, hát közgazdászként azért hozzászoktunk itt az elmúlt hosszú években, hogy a gazdasági kérdésekben nem a szakmai érvek, hanem sokkal inkább a politikai érvek azok, amik jobban számítanak, meg főleg amiket a közvélemény felé felhangosítanak. Azért ez Orbán Viktornak a posztjában is egy kicsit látszik. 3 dolgot említ, ugye az üzemanyagárat, a költségvetési hiányt és az államadóságot. Ezek között van mondjuk 2, az utóbbi 2, amiről hát hogyha az túl magas, akkor leginkább az ő kormányzása idején keletkezett és történt. Nyilván ebben van egy technikai rész is, ugye az előfinanszírozása az uniós programoknak, tehát az szintén nem érdemes szakmailag ide számítani, mint komoly államadóság növelő tételt, hiszen akkor mondjuk decemberben, amikor bejönnek ezek a pénzek, akkor se lehet majd lobogtatni az ászlót, hogy hol a 2000 milliárddal csökkentettük az államadóságot, hát akkor az ugyanúgy nem érdem lesz, mint ahogy most nem hiba egyébként. Hát a harmadik tényező a magas üzemanyagára, az pedig első körben lehet, hogy Donald Trumpot kellene ez ügybe elővenni, aki hát leginkább a Orbán Viktoréknak volt a nagy szellemi előképe, illetve hát akihez szívesen igazodtak.
1: Most hajfestéssel van elfoglalva.
5: Most hát egyrészt igen, és ugye ahelyett, hogy 24 alatt megszüntette volna az ukrán háborút, orosz-ukrán háborút, ahelyett indított egy másikat, és még az első is tart. Tehát, hogy igazából nehéz lenne most azt mondani, hogy ez szakmailag megalapozott, amit a miniszterelnök elvár. Ami biztos, hogy ha szintén közgazdasági oldalon közelítjük meg a választ röviden, az, hogy a 2026-os költségvetést még nem a mostani kormány írta. Nyilván most lett egy pótköltségvetés, amivel a valósághoz igazították, hát ebből azt is látjuk, hogy milyen viszonya volt az előző kormánynak egyébként a tervezéshez, meg a költségvetéshez, hát képtelenség lenne felsorolni, hányszor írták ők a saját költségvetéseiket, tehát, és azok milyen köszönő viszonyban voltak a valósággal. A 2027-es költségvetés viszont már a Tisza írja, ott azért majd lesznek majd számon kérhető dolgok is.
1: Több közgazdásznál is olvastam, azt mondhatni konszenzusosan, hogy matematikai képtelenség a költségvetésnek a konszolidálása, amíg a Fidesz hangulatjavító intézkedéseit, amelyek ugye például a két gyermekes anyák eszi a mentesség, vagy az egyetemes rezsivédelem, ugye a választás előtt ezeket vezették be, vagy erősítették meg, ezek érintetlenek maradnak. Ti mit gondoltok, és akkor már kanyarodhatunk ezzel a nap kérdésére is, hogy szerintetek mikor jön el az a pont, ahol a kormánynak választania kell, hogy megőrzi a népszerűségét, vagy pedig inkább az államháztartás stabilitását választja, vagy egyáltalán létezik-e ez a dilemma?
6: Annyiban létezik, hogy ha az euró bevezetését komolyan gondoljuk, ugye nagyjából 2032. január 1-ére lehet tenni, hogy akkor indulhat Magyarországon az euró, tehát fokozatosan el kell indulnunk a 3%-os hiány cél eléréséig, hát most nyilván nem tartunk ott, de gondolom azt, hogy azért erre még van idő, hogyha...
1: Mindenképpen kell ragaszkodni ehhez az euróhoz?
6: Hát ez egy kormányprogram volt.
1: Tehát... Ja, a piac megelőlegezte ezt a bizalmat, ennek is volt köszönhető.
6: Igen, az, hogy hát majd látni fogjuk, a hitelminősítők nem sokára újra értékelik az országot, hogy most hogy állunk, de szerintem, ha már ez egy kormányprogram volt, az szerintem az adja a kormány hitelességét, hogyha ezt az ígéretet, ezt be fogja tartani, és ezen az úton végigmegy.
7: Én azt látom, hogy a rendkívül tőkeigényes beruházásoknak jót tesz az, hogyha euró alapon van egy ország, egyszerűen olcsóbb finanszírozni, és ebben az országban rengeteg pénzt kell befektetni ahhoz, hogy gyakorlatilag a gazdaságot újrahangoljuk, az energetikai rendszerünk olyan, amilyen, arról, hogy milyen rendkívül súlyos helyzetben van a mezőgazdaság, és hogy ez hány ezer vagy tízezer milliárdba kerül majd megoldani, ezt jelenleg még semmilyen képünk nincs, de ha csak ezt az egyet nézzük, hogy a finanszírozásban mondjuk néhány százalékot tudunk spórolni, akkor nekünk nagyon kell az euró.
5: Hát egy olyan országnak, ami egyébként nagyon súlyos fiskális alkoholizmusban szenved, ahogy szokták mondani. Komoly gondjai vannak azzal, hogy gyakorlatilag bármilyen szabályhoz vagy tervhez tartsa magát, hogy feszes költségvetés készítsen, hogy annyi kölcsön csak, amennyi rendelkezésére áll, hogy ne a bő években, ne még erre ráerősítve két kézzel szórja a pénzt, hogy aztán a szűk években aztán ne legyen hova nyúlnia. Ezért nagyon jellemző volt az elmúlt időszakban a Magyarországra. Nyilván tudjuk, hogy változott a rezsim, új kormány van és új hozzáállás is van ehhez, de hát ezt nem felejti el senki Magyarországnak azért az elmúlt évtizedeket, és ez önmagában egy bizalmi erősítés lehet, amit a piacok részéről látunk is egyébként, akár a forint erősödésében, akár a kamatok csökkenésében, amit csak a belengetése annak, hogy mi megpróbálunk igazodni ahhoz a keretrendszerhez, ami az euró bevezetéséhez kell, ez már látható. De ráadásul vannak annak, hogy egy ország eurót használ, nem csak az a haszna, hogy nem kell pénzt váltani, ha Ausztriába megyünk, meg az, hogy az ő szabályokat tartjuk be, hanem az Európai Központi Bank onnantól kezdve megjelenik, mint nagyon erős szereplő a mi gazdaságunkban. Nyilván egy ilyen nyitott kicsi gazdaságban, mint a magyar, most is hat az mi életünkre az, hogy mennyi az európai alapkamat, de onnantól kezdve, hogy effektív az LKB-nak a szabályai érvényesek nálunk, az LKB-nak az alapkamata érvényes nálunk, és az LKB-nak egy olyan védőhálója, bár ezt is elhasználták ezt a kifejezést az elmúlt években, vagy az, hogy az LKB megjelenik az állampapír piacon, az egy olyan komoly csökkentés jelent a finanszírozási költségekben, ami jelenleg egyébként Magyarországon igen magas, nem regionális és szélesebb nemzetközi összehasonlításban is. Rengeteget költünk arra, hogy törlesszük a hiteleinket, hogy új hiteleket vegyünk fel helyette, hogy szerintem azzal együtt is, hogy valóban vannak olyan vélemények, hogy nem lehet egyszer eurót bevezetni, és a Tiszának a választási programját megvalósítani. Szerintem ezek az addicionális előnyök, amik az euróba vezetése járának, azért szűkítik azt a különbséget. Ezzel együtt persze Meg ilyen a családi költségvetés tervezése is ilyen. Nagyon sok mindent szeretnénk, az összes gyerekünknek jót szeretnénk, nem csak kettőnek a háromból, a nagymamának is szeretnénk, magunknak is szeretnénk, félre is szeretnénk tenni. Mindenki látja otthon is, hogy mindegyik egyszerre nem megy, vagy növeljük a bevételeinket, ami azt jelenti, hogy mindenki még kétszer annyit elkezd dolgozni valahol kicsitől az öregig. Ez nem így működik, valahogy ezt muszáj beosztani, valamelyik ujjunkat meg kell harapni, egy olyan helyzetben lévő országnak, mint Magyarország, ez az hatványozottan igaz, úgyhogy hát lesznek majd olyan társadalmi csoportok, akik nem lesznek elégedettek egyébként ezzel. Nem lehet egyszerre a rendőrnek, a nővérnek a fizetését megemelni, az iskolát felújítani, az egészségügyet rendbe tenni, és ezt bármeddig sorolhatnánk. Lesz olyan, akinek nem fog teljesülni az a számítása, amit remélt a Tisza kormánytól, de hogyha általában véve az országnak úgy érezzük, hogy jobban megy, hogy jobb helyzetben vagyunk, akkor szerintem átvészelheti könnyen ezeket az időszakokat a kormány.
6: Nekem a nagymamám azt mondta, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, úgyhogy ezt próbálom követni, reméljük majd az állam is így fog gondolkodni, vagy az állam irányítani.
8: Nehéz ez, mert ugye tankolni még mindig kell az autóba, és ha már ugye ezt említetted, akkor a dízelár az már 700 forint fölé emelkedett, erről sokan megszólaltak az elmúlt időszakban, Orbán Viktor is, Magyar Péter is. Mi várható szerintetek az üzemanyagoknál? Korábban Magyar Péter azt mondta, hogy a hatósági ár az buta. Nem jó, hogy ezt csinálta a Fidesz. Ugye ki is vezet?
6: Nem csak Magyar Péter mondta ezt.
7: Mindenki ezt mondja.
8: Igen, csak ő a miniszterelnök most. Talán az ő szava a legfontosabb ebben a kérdésben. Visszakozni fog? Lesz mégis hatósági ár? Vagy elengedi akár 750-800 forintig is hallóhoz?
7: Szerintem egy nagyon jó kérdést tettél föl, mert nem véletlen, hogy ma reggel jelentette be Magyar Péter, hogy dönteni fognak, és most még nem döntöttek, tehát eltelt egy nap. Tehát innen látszik,
8: hogy... Jó hírt fog bejelenteni a dízeleseknek, ezt mondta.
7: Igen, és ez a jó hír, ez egyelőre nem hangzott el, mert hogy ez egy nagyon bonyolult helyzet, egy nagyon bonyolultan kezelhető szociális szempontok vannak, gazdasági szempontok vannak, versenyképesség, és mindent össze kéne hangolni. És valahol az egész alaphelyzet nagyon bizarr, hiszen miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a dízel fogyasztását bizonyos társadalmi csoportoknak támogatjuk. Ugye ez a felvetés. De miért nem azt támogatjuk, ha valaki inkább tömegközlekedéssel megy, vagy biciklire száll? Miért nem mondjuk azt, hogy ó, hát te nem tankoltál, kapsz 10 000 forintot havonta? Hiszen ez lenne társadalmi igazságos, és nem az, hogy valakinek a költéséhez hozzájárulunk. Tehát ez azért nagyon nehéz helyzet, mert egyszerűen nem nagyon van jó megoldás. De ha az energetikai részét nézzük, akkor a legfontosabb dolog, hogy a fogyasztást ne inspiráljuk, hiszen egyszerűen nincsen elég dízel sem Magyarországon, sem Európa szintjén. Tehát az egy fontos dolog, hogy az emberek valamennyire mérsékeljék a fogyasztást, ez az egyik verzió, vagy, várjál, van másik megoldás. Nem olyan egyszerű, ebben abszolút egyetértek. Viszont van egy olyan felvetés, amiről már korábban beszéltünk itt is, meg más műsorokban is, és most már Európa szinten felvetették az Európai Közúti Fuvarozók Szövetsége is, hogy át kell térni a közúti fuvarozásban is az elektromos, illetve a hidrogén meghajtásra. Tehát Európában szembe kell nézni azzal a realitással, hogy Norvégián kívül nem nagyon van szénhidrogén készletünk. Szelünk van, meg nap. Most már vízünk sincsen. Hát Norvégiában ez egy kivétel, mert ott még víz is van. De nekünk azzal kell főznünk, amink van. Hát ha áramot tudunk termelni nagy mennyiségben, vagy áramból hidrogént, akkor ezt kell felhasználnunk a közúti közlekedésben, és ez megoldható. Ráadásul most, hogy csökken a költség ezeknek a járműveknek, mégpedig drasztikusan, hát lassan ott tartunk, idén év végére vagy jövő évre satszolják azt, amikor már az elektromos meghajtású nagy kamionoknak is az összköltsége az abszolút versenyképes a dízellel. Uh-huh. A kis teherautók esetében már most jobb a költséghányad, a személyautóknál meg nyilván attól függ, hogy ki mennyit használja. Tehát ha meg akarunk szabadulni a dízel problémától, akkor alapvetően ezt az átállást kell támogatnunk és felgyorsítani. Amire szerintem most, hogy annyira nagy bajban van az európai autóipar, igen könnyű lenne olyan beszállítókat találni, akik nagyon szívesen a saját költségükre megfinanszíroznának nagyobb mennyiségű autót, amit utána kedvezménye valamilyen autócsere program keretében ki lehetne például a lakosságnak helyezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a sokat sok dízelt fogyasztóknak kéne legelőször felajánlani azt, hogy egy autócsereprogram, és akkor attól függően, hogy milyen környéken lakik, vagy egy elektromos autót adni neki, vagy egy kisebb fogyasztású, robbanó motoros autó, tehát nyilván nem mindenhol oldható meg az elektromos töltés, de egy ilyen átfogó, komplex, de nagyon gyors megoldást lehetne adni.
8: Na, remélem hallotta Magyar Péter, adtunk egy
6: jó ötlet,
8: remek tippet, nekem is tetszik, te engem meggyőztél, reméljük nézte Magyar Péter miniszterelnök úr ezt az adást. Nézzünk még, mi volt a nap kérdése, és mutatok kommenteket is, amelyek ezzel kapcsolatban érkeztek. Így hangzott: a Tisza kormánynak hozzá kell nyúlni a fideszes jóléti intézkedésekhez a gazdasági helyzet miatt? Ugye igen, nem, 67% mondta, hogy igen, és 33%-a nem. Azt hiszem, 1%-kal csökkent talán a nemek száma százalékosan. És akkor nézzünk kommenteket, miket írtak a kedves nézők, illetve a Facebookra. Milyen vélemények érkeztek? Margit kritikus azt írta, hogy ezek a jóléti intézkedések mind választási kampányfogások voltak a Fidesz részéről. István kiterjeszteni a támogatásokat. Igen, hozzá kell nyúlnia, elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi támogatások a jó módú embereket támogatják, nem pedig a rászorulókat. Józsefné bizakodó: a Tisza nem nyúlhat hozzá a jóléti intézkedésekhez, mert megszegné a választási ígéretét, nagyon sokat veszítene a népszerűségéből, ha megtenné. Magdolna rejtélyes: az osztogatására fosztogatás volt, amit ad az egyik zsebbe, azt a másik zsebből kiveszi. Anikó pedig realista: igen, különben nem lesz gazdasági fejlődés, most még meg lehet tenni a nagy támogatottsága miatt. No és akkor nézzük meg, hogy a századvég milyen támogatásokat kapott, ugyanis ezek a számok, ezek a szerződések most már nyilvánossá váltak.
2: A kormány nyilvánosságra hozta a NER alatt született, eddig minősített kormányhatározatok egy részét. Ezekben jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. 2014 és 2024 között összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kabinet a most közzétett csomagot első rész a századvég címmel mutatta be. Az esetek többségében azonban nem lehet megállapítani, hogy valóban a századékcsoport volt a munkák kedvezményezettje.
8: Ha bemegyünk egy boltba és veszünk valamit, akkor azt úgy hazavisszük, nem? És olyan rejtélyesek ezek a szerződések, ezek a századvéges kutatások. Tehát mit kap az átlag állampolgár 65 milliárd forintért? Bemegyek a boltba, ott van nálam 65 milliárd forint, ez nálam mindennapos, de mit viszek haza?
6: Jó, ez azért az elmúlt 10 évre vonatkozik, és azt,
8: ja, akkor nincs probléma.
6: Azt is tudjuk, hogy ez a századvég, ez tulajdonképpen a politikai agytröztje volt a Fidesznek, tehát ez egy nagy cég volt. Nekem az volt az érdekes, hogy azok a kutatások, amiket egyébként a századvég készített, azok ott voltak a honlapjukon, csak azt nem tudtuk, hogy mennyibe kerülnek. Tehát az volt a titkos, nem amit csináltak, vagy amit készítettek, hanem hogy ezek ennyibe kerültek, mert az abszolút felháborított volna mindenkit.
8: Tehát engem a társadalmi hasznosulás is érdekel.
6: Azt titkolták, hát a társadalmi hasznos annyi volt, hogy a Fidesz nyerje meg a választásokat.
8: Ja.
6: Más célja nem volt. De ugye a századvégnek volt a vezetője Szalai Bobrovnicki Kristóf. Én 10 évvel ezelőtt, amikor megkerestem a századvéget, hogy küldjenek egy politikai elemzőt, általam vezetett egyesület szervezett egy vitát a Sziget Fesztiválon, és akkor a századvég Orbán Balást küldte, akkor még nem is tudtuk, hogy kicsoda, de egyébként jól beszélt angolul. Szóval, hogy ez a Fidesznek a politikai agytröztje, egyáltalán nem vagyok meglepődve, ahhoz képest, hogy több tízezer milliárdos kárt okoztak az országnak, ez a 65 milliárd nem is olyan sok.
5: De milyen sokat ostoroztuk egyébként a kormányt, milyen sokat ostoroztuk az előző kormányt, hogy nem készítenek elő semmit, nincsen megvitatva, nem tudjuk, hogy mi alapján születnek az éjszaka megjelenő közlönyökben a másnap vagy a hajnalba életbe lépő jogszabályok. Erre kiderül, hogy hát itt 10 milliárdokat költöttek arra, hogy megalapozzák ezeket a döntéseket. Hát ne kéne tapsolnunk őket, csak vajon akkor ezt miért kellett eltitkolni? Nem csak az árat. Én nem tudom, hogy ezek ugyanazok a tanulmányok, amik fenn voltak-e a honlapon, vagy vannak még valahol titkos tanulmányok. Ez egészen furcsa, hogy inkább tűrték azt a kritikát, hogy nem konzultálnak, nem terveznek, nincsen megbeszélve, nincsen szakmailag megalapozva semmi, olyan, mintha ez egy valakinek a fejéből pattant volna ki, legyen szó bármelyik részéről a magyar vállalkozások életének a szabályozásának. Erre kiderül, hogy ez mind meg volt alapozva. Más kérdés, hogy nem tudom, mennyire lehet büszkének, vagy büszkének lenni azokra a tanulmányokra, amire ennyit fizettek, és aztán láttuk, hogy milyen találati arányjal sikerült ezt hasznosítani a gazdaságba, hova röpítette ezt a magyar gazdaságot, mint ez a sok jobbnál jobb tanulmány, meg felmérés, meg médiafigyelés, 12-23, nem tudom hány milliárd forintért darabonként.
7: Itt egy nagyon érdekes dolgot mondtál szerintem, és ezt komolyan vesszük, akkor ez volt az este legsúlyosabb állítása. Ugye azt mondtad, hogy ennek a századvéges tanulmányokból a Fidesznek lett haszna. Igen. Csak hogy ezt a kormány fizette. Tehát ha az állam fizetett egy párt részére tanulmányokat, akkor ez egy komoly büntetőjogi kérdés. És akkor bizony, hát nem csak a fási család lesz itt vezetőszáron, hanem nagyon sokan. Ez az egyik meglátás. A másik az, hogy ezek az úgynevezett 3000-es határozatok. Ezek azért voltak titkosak, mert hát nem minden tartozik nyilván a közvéleményre. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy előkerülnek energetikai kérdésekben 3000-es határozatok, mert hogy nem tudjuk, hogy az orosz olajat hogy vették pontosan. Tényleg igaz az, hogy akár 20 ezer milliárd ide-oda elment a közvetítőknek? Mi volt a gáznál? Nem tudunk semmit sem arról, hogy Paksra a fűtőrudakat tulajdonképpen milyen áron vettük? Normál áron? Vagy háromszoros áron? Semmit nem tudunk. Tehát én szerintem itt még akkora csontvázak eshetnek ki, amit jelenleg el sem tudunk képzelni. Tehát a 3000-es határozatoknak az a, hogy mondjam, a misztikuma, vagy az bennük a döbbenetes, hogy mire használták. Hát elfedni egy csomó olyan tevékenységet, amit nem lenne szabad, és bizony ezek sokszor már a büntetőjog határán lavíroznak.
8: És ezt azért is lenne fontos tudni, például az orosz kapcsolatot, mert hiszen mi talán bizniszelni akarunk esetleg az oroszokkal. Hát ott egy tárgyalásnál azért érdemes tudnunk azt, hogy milyen piaci áron kaptunk ezt, azt. Annyit ennék gyorsan hozzá, mielőtt elmegyünk szünetre, hogy ma a médiapiac felvételén a századvég egyik vezető kutatójával beszéltem, és idézem őt, a századvégnek dolgozóként hogy lehetnék független és elfogulatlan? Tehát ezek akkor ilyen objektív kutatások voltak, vagy éppen egy Fidesznek kedvező think tank, amelyben olyan eredmények születtek, amely éppen az aktuálisan uralkodó kormánynak felelt meg. Nem is válaszolok erre, nyitva hagyom a kérdést. Elmegyünk egy rövid szünetre, aztán visszatérünk a kék fénnyel, jönnek Fásiék, és hát igen botrányos felvételek, úgyhogy érdemes velünk maradni.

farmer indulok egy részem mindig, elhagyom valahol. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent húrt.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Továbbra is szép estét kívánok, folytatjuk az aktuált. És ha már beharangoztam, ha már annyit ígértem, akkor jöjjenek Fásiék.
2: A rendőrautó mellett várakozik Fási Ádám felesége Kecskeméten. A felvételeken jól látszik, ahogy pár perccel később már vezetőszáron vitték Fási Ádám feleségét a nyomozók a bíróságra. A Telex információja szerint a NAV nyomozói múlt héten az NK és a kulturális támogatás kezelő több dolgozóját is tanúként hallgatták meg, és kifejezetten a Fási Ádám család cégeit érintő dokumentumfilmről kérdezték őket. A dokumentumfilm, amely végül a Kéz, Szív, Lélek, Magyar Kortárs Művészek nyomában címet kapta, nem készült el az elszámolás időpontjára. A pénzzel 2026 áprilisában ugyanakkor elszámoltak. Az első két részt a YouTube-on a nyár közepén tették közzé. A bíróság hétfőn Fási Ádám feleségét és a Munkácsi Árt Kft. Tulajdonosának letartóztatását egy hónapra rendelt el. A szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebezett, így az nem jogerős.
1: El vagyok kényeztetve, mert szinte minden témánál meg tudok szólaltatni egy szakembert. Segíts nekem, ilyen gazdasági bűncselekményeknél ritka azért a vezetőszár, ha nem téved. Nem? Akkor már is kijavították, köszönöm szépen. Mitől félt itt igazán a bíróság? Ugye a bizonyítékok eltüntetése esetében, tanúk befolyásolása és...
3: Minden.
1: És minden.
3: Minden így együtt.
1: Vagy a hatóságok demonstratíve akarják mutatni, hogy
3: itt történik. Sajnos láttam a polgármester urakat is így vezetőszáron, mert véletlenül pont ott voltam a bíróságon, amikor letartóztatták őket, ugye második, harmadik polgármesterekről beszélünk. Én már, amikor Rónai Egonnál volt Fási Ádám, akkor már éreztem, hogy itt szó lesz.
4: Az egy vádbeszéd volt magára, nem?
3: Igen. Ugye, tehát ez amikor egy ügyvéd azt mondaná, hogy a legjobb a nem teszünk vallomást, és nem amikor elkezdünk magyarázkodni, mert főleg, hogyha fiktív számlákat sikerült benyújtani itt a film kapcsán, akkor jobb lett volna szerintem csöndben maradni, mert így magára húzta a közfigyelmet, meg a nyomozók figyelmét is, mert hogyha egy ügyész vagy egy nyomozó megnézte ezt az interjút, akkor ez azonnal, hogy mondjam...
1: Hát ő nem tudott semmit.
3: Eljárásért.
1: És úgy próbálta kivakarni a családot ebből
3: nem
1: szórezből.
3: Hát nem,
1: nagyon sikerült, de a lánya
3: sikerült.
1: Viszont résen volt, mert ő aznap lemondta ezt az interjút, bár nem tudom, hogy az apukát miért nem tudta meggyőzni, vagy miért nem akarta.
3: Hát igen, úgyhogy ennek a következménye lényegében, hogy anyukát elvitték. Én mindig sajnálom egyébként különösen a hölgyeket, hogyha így bilincsbe viszik őket el, de az a helyzet, hogy főleg Kecskeméten azért kőkemények a bírák is, meg az ügyészek is, tehát ott 50 millió fölött az biztos, hogy kényszerintézkedés és letartóztatás, úgyhogy Marika, azt kell, hogy mondjam, hogy egy fél év az a minimum, de lehet, hogy egy év, amíg bent lesz, mert ilyenkor sajnos a bíró legközelebb, hiába csak 30 napra rendeli a letartóztatást, bíró legközelebb fél év múlva látja, mert a papírokból döntenek, és általában meg szokták hagyni azt a 6 hónapot a bírák a nyomozóknak, hogy felderítsék az ügyeket.
1: És 5 év ugye a minimum ezeknél az eseteknél?
5: Azért én...
1: Ha jól mondom.
3: Mármint a büntetési tétel?
1: Igen. Ez jelent meg a hírekben.
3: Hát attól függ, hogy most akkor itt üzletszerű, vagy szervezett csalás, tehát hozzá kapcsolják a korábbi NK-as ügyhöz, és az egészet egy ilyen bűnszervezetre viszik, vagy ez különálló cselekmény lesz, most pár embert kiengedtek bűnügyi felügyeletbe, de azért maradtak még letartóztatásban.
5: Nekem azért ezzel az ügyel kapcsolatban vannak fenntartásaim. Először is az egy abszurd érv, hogy a bűnismétlés veszélye fennáll. Ugyan miért forgat még egy filmet?
1: Szóval, hát még néhány számlát ki tud.
3: Ez van, hogy ezt mindig beletett.
5: Jó, de hát ez, bocsánat, valaki. De akkor...
3: Ez egy gumiszabály.
5: Akkor üljön le az a bíró, és mondja, hogy mi, hogy lehet itt bűnismétlést csinálni, amikor csináltak egy film, egyébként a film fönn van a YouTube-on, ma belenéztem, pocsék, de ez egy esztétikai kategória.
3: Ezért,
5: ha minden pocsék filmért le kéne valakit ültetni, akkor azt hiszem, sokan ülnének. Igen.
4: Mi minden tehát, esetre 60-adáron vállaljuk az ötödik részt, ezt most mondom.
5: Igen, tehát ez egy
1: tudom, miért mondták.
5: Abszurd sztori. Na most az is egy kérdés, hogy ha megcsinálták ezt a filmet, és én nem tudom, lehet, hogy két héttel később vágták össze, mint ez a beszámoló elkészült, de hát azért olyan nagy társadalomra veszélyessége nincs. Volt egy megbízás, csináltak egy gyenge filmet, elkészült, hát olyan, amilyen, tehát akkor oké, a beszámolóban valamikor valamit nem szabályosan töltöttek ki, azért ez zavaros, tehát ilyen körülmények között valakit lesittelni, hát azért ez azért elég kemény intézkedés, és igen, nem tudom, hogy saját magával szemben is, mondjuk, aki ilyen intézkedést hozott, saját magával szemben is ilyen szigorú lenne.
3: Szegeden volt már bíró, akit letartóztattak.
5: Hát elképzelhető. Elképzelhető, de itt...
3: Meg ügyész is.
5: Itt egy kicsit de más, de számomra inkább ebből más a tanulság. Tehát ez azért ez egy viszonylag piti ügy. Nehogy az forduljon elő, hogy ilyen ügyeket kapunk, hiszen mindenki azt várja, hogy vezetőszár legyen, de én Matolcsit szeretném látni, meg az összes többit, akinél 100 milliárdokról beszélünk, és én azt hiszem, hogy a közvéleményben nagyon egyet, igen, de ha a bűnismétlésről és a bizonyítékok eltüntetéséről és a tanúk befolyásolásáról beszélünk, vajon annál nagyobb-e a veszély, aki 100 milliárdok fölött diszponál még most is, mint az, aki mondjuk csinált 80 millióból valami vackot, ki tudja gyakorlatilag...
1: 100 fölött van az.
5: Akkor 100 millió, de annak egy részét fölérte, de mégiscsak több 100 milliárd esetében nagyobb az esélye, hogy azért meg tud mozgatni bizonyos szálakat, netán Dubajba ki tud küldeni konténereket, netán ki is tud költözni a világ túlsó végére, és még sok mindent láttunk, hogy akár évekig vagy évtizedekig valaki tud bujkálni. Tehát az társadalmi elvárás, az nem egy fási családnak a vezetőszáras elvezetése, hanem a komoly nagy ügyek. És én ezt hiányolom ebben, hogy nehogy az történjen, hogy ilyen ügyeket kapunk.
4: Én azért nem venném el azt hogy ez, hogy nem kicsinyíteném, hogy ez egy nem komoly ügy, azért, mert az elkövetési érték az mondjuk alacsonyabb, mint a jegybanki alapítványok esetében. Egyébként nem jogvégzett emberként, így előzetesen is, amikor a kormányváltás után tippelni kellett, hogy milyen ügyek fognak majd először kerülni, akkor ezt mondtam én magam is az elsők között, pont azért, mert egyszerűnek tűnt a dolog. Tehát itt nincsenek bonyolult céghálók, offshore izék, svájci cégek, meg ingatlan beruházások, átértékelések, stb., hanem itt az van, hogy hát valamire adtak pénzt, ami vagy megvalósult, vagy nem, amit odaadtak, az vagy ért annyit, vagy nem. Ezt úgy viszonylag könnyebben meg lehet nézni.
3: Megérti.
4: Igen, szerintem egyrészt könnyű megérteni, talán felgöngyölíteni is könnyebb, és itt azért ez még mindig egy 100 milliónál is nagyobb tétel, amiről most beszélünk. Én is megnéztem a végeredményét a dolognak. Szerintem az nem elég, hogy elkészült. Az is kérdés, hogy mit kaptunk 100 millió forintért, mi adófizetők.
5: Az esztétikai kérdés, és nem bűn.
4: Nem csak esztétikai.
3: Ezt mondta a Hankó.
4: Lehet, hogy nehéz, de azért itt nem az van, hogy egy festménynek az értékét kell megbecsülni, ami nem feltétlenül egyszerű, és függ attól is, vagy hogy az mi, hanem itt azért láthatjuk, hogy milyen ráfordítással lehet ezt előállítani. Ez szerintem egész jól meghatározható. Mondom, a kollégáim a 60-adáron vállalom az ötödik részt, hogyha lesz, és még akkor is jól járunk, ezt komolyan mondom.
5: Beszállok.
4: Én nem hiszem, de egy jó narrátor például. Köszönöm. Szerintem, és még akkor is azt hiszem, hogy jól jártunk. Másrészt meg maga a jelenség, az akkor is igenis nagyon fontos, hogy itt közpénzeknek az elherdálásának a gyanúja áll fenn. Harmadrészt azért az egy 17 milliárdos ügynek az egyik szelete. Na most... látványnak is valóban kellemetlen az, hogy egy hölgyet vezető száron vezetnek, ezt megélni szerintem még kellemetlenebb lehet, és lehet, hogy van annyira kellemetlen, hogy amikor azt mondják, hogy kinéz ez a fél év első körbe, amíg egyáltalán kiderül, hogy akkor hány forint és hány év lesz a végén, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban elgondolkozik az ember, hogy kivel is e-maileztem én ezekről az ügyekről, honnan jutott eszembe, hogy jutott tudomásomra ez a lehetőség, honnan, kinek az fejéből pattant ki az az ötlet, hogy hát azt a számlát már akár most is ki lehetne állítani, ha esetleg még nincs is kész a végtermék. Szóval, hogy én nem gondolom, hogy itt meg fog állni ez az ügy. Látszik, hogy nem mondhatjuk, hogy nem történik semmi, igenis történik valami, igen, tényleg igazad van abban, hogy van, amiről már nagyon sék. Hát ha belegondolunk, hogy a MNB alapítványok ügyéről mikor kezdett a sajtó először érni, hát
3: több mint 10 éve.
4: Jó néhány éve volt az Orbán kormánynak hatalmon, akkor az után is, tehát hogy igen, teljesen egyetértek, és bennem is nagyon erősen megvan az igény, de én örülök neki, hogy ezek a valóban kisebb elkövetési értékű ügyek azért szépen sorra kerülnek.
1: Ez azért most már bulvár eseményé nőtt, és nem véletlenül Fási Ádám tette erről korábban is, amikor ezt az ikonikus interjút adta Rónai Egonnak, és azóta is volt egy kisebb fellépése, bár ezt mintha nem önként vállalta volna. Nézzük meg!
6: Jó napot kívánok!
7: Menj a f***ba!
6: De miért? Az mit fotózol? Én fotózlak téged?
7: Sajtó, de sajtó vagy.
6: De nem, fotózlak téged.
7: Én a sajtó
6: kérdés. De nem, ér, f***ol meg.
7: Hát elnézést kérek.
6: Gyere. Nem szégyeled el magad. Próbál.
1: Ha valamire jó lesz ez az ügy, talán arra, hogy ez a nemzeti kulturális támogatás kezelő ne szórjon már ki, ez a magánvéleményem elnézést, ne szórjon ki akár 100 millió forint fölötti összegeket egy projektre, amikor mondjuk egy dokumentumfilm esetében az egyes elkészülési fázisok azok lekövethetőek. Tehát ott mondjuk felénél, az összeg felénél elkérni a nyersanyagot, hogy készült-e bármi, mert itt nagyon úgy tűnik, hogy egyetlen képkockát sem rögzítettek, és úgy kapták meg ezt a 100-valahány millió forintot. Ugye Hankó Balázs a saját keretéből csak 90 milliót adott ennek, úgy, hogy egyetlen képkockát sem láttak. Számomra ez a megdöbbenet.
3: Jó, a századvéges dokumentumokból is kiderült olyan konferenciának a közvetítése, amit kiderült, hogy 100 millióért vettek föl, és 700 ezer volt csak a kivetítőnek a bérlése. Úgyhogy hát így működött a NER. A videóra rátérve egyébként egy közszereplőt nem lehet mindig felvenni. Tehát abban a Fásinak igaza volt, hogy ő, mint a terhelt, a gyanúsított hozzátartozója, ugye bement a fogdára, hogy vigyen neki egy csomagot, mert 72 órán belül lehet bevinni, utána már csak hetek múlva kaphat csomagot az őrizetes, mert mire végigmegy a BV-n, hogy ki lesz a kapcsolattartó, a rögzített kapcsolattartó, az nagyon hosszú idő, de ilyenkor a őrizet alatt be lehet vinni a csomagot, és tulajdonképpen ő Rebit közszereplő ment be oda, és fölvették, tehát itt jogosan mondja azt, hogy gyerekek, most ne vegyetek, az más a stílus persze, de gondolom azért nem volt jó idegállapotban, hogy lecsukták az asszonyt. Szóval nem biztos az újságíróknak mondom, hogy az mikor valaki egy nyilvános eseményre, egy közszereplésre megy, akkor természetesen föl lehet őt venni, de egyébként amikor az utcán sétál valaki, és nem közszereplői minőségében, akkor tulajdonképpen nem lehet feltétlenül őt rákényszeríteni az interjúra. Amikor mondjuk most hétvégén lesz a Kötcsei piknik, és ott ugye Orbán Viktor előadást tart majd, de már nem lesz kötelező a fideszeseknek, ott szerintem meg lehet kérdezni a politikusokat, de amikor épp a feleségehez megy a fogdára, hát, akkor nem biztos, hogy elegáns.
5: Talán az idegállapot az nyilván rettenetes. Hát egy ilyet megélni, ez
1: biztos. Pláne úgy, hogy érezheti úgy, hogy picit ráhúzta a családra ezt az ügyet, ahogy te is említed.
5: Azt is érezheti, meg szerintem tényleg hát egy milliárdos vagyont szedett össze, vagy több milliárdos, most ahhoz képest ez egy kis ügy, pont ezen megbukni, szóval nyilván nagyon ki volt borulva. Amit látszik Fási Ádámnál, hogy ő kommunikációban valahogy nem kér tanácsot senkitől, tehát a bizonyos interjú is, amikor bejött, hát marhaságokat beszélt, tényleg magára.
1: Felkészületlen volt.
5: Nagyon. És kifejezetten terhelő dolgokat mondott magára, illetve hát az egész családra. Most itt is az volt, tehát ha ő nyilván nehéz összeszedni magát, de ha adott volna egy kicsit objektívebb interjút, amiben felsorol érveket, hogy az ártatlanság vélelme mellett, akkor ebből jól kijöhetett volna. De megint pont az ellenkezőjét csinálta, mint amit kellene, úgyhogy szerintem a Fási Ádámnak tényleg az lenne a legjobb, ha nem nyilatkozna most már a nagyon hosszú ideig, mert sokat árt vele.
1: Vagy fölvenne egy kommunikációs szakember.
5: Vagy csak egyszer megtanulna megfogni a száját.
4: De szerintem azért van, mert hogy ennek a gyakorlata, ez kihalt az elmúlt évtizedekben itt nálunk. Amit látunk, az egy kicsit kordokumentum abból a szempontból, hogy egy nem is olyan nagyon régen még, a fél évvel ezelőtt érinthetetlennek tűnő ember egy támadhatatlan ügyben szembesül azzal, hogy őt előveszik, hogy őt számon kérik. Valami kis média izék itt a stúdióba kérdezgetnek tőle kellemetlen dolgokat.
1: És nem alá
4: kérdeznek. Nem a művészetéről kérdeznek, nem a családjáról kérdezik, a Zsülike nem azért jön szóba, hogy éppen milyen albumot vett föl, vagy nem tudom, hanem azzal, hogy hol van a pénz. Tehát, hogy ez elképzelhető. lehetetlen volt korábban. Én szerintem ez nehezen hal ki az emberből, ez a fajta hozzáállás vagy gyakorlat ilyenkor. Lesznek majd még ilyenek, akik tényleg szerintem nem voltak erre soha felkészülve. Hát amikor ilyen ügyleteket kötöttek, amikor így álltak hozzá a dolgokhoz, amikor így tettek el pénzeket, és akkor az, hogy ezt tőlem valaha egyszer meg fogja valaki kérdezni nyilvánosan ráadásul, hogy mi újság. Nem csodálom, hogy nincsen erre mindenkinek, mert azért el lesz, akinek.
3: Igen, az okos ember az más kárából igen. tanul.
4: Így, lesz, akinek erre lesz felkészül, vagy forgató.
1: Föl voltunk-e arra készülve, hogy Leslie Mando ki hirtelen Magyar Péter rajongóvá változik? Ugye egy hírportálnak mondott néhány szót, és ő valójában évek óta nem értett egyet az Orbán kormány bizonyos álláspontjaival, és hálás azért, hogy a kormányváltás után Magyarország visszakerült a szabad Európába. És akkor idéznénk tőle, én sosem voltam a Tusványosiak Köcsei és az MCC-se rendezvényeken, és elég egyértelmű, hogy miért. Az én szemszögemből csak tiszteletteljes elismeréssel tudom nyugtázni Magyar Péter sikeres kiállását a kárpátaljai magyarságért és az ottani magyar kulturális szabadságért. És milyen érdekes, a magyar nemzet hosszú éveken keresztül ódákat zengett róla, tehát Phil Collins-szal említették egy lapon, hogy ekkora világhírű tehetségről van szó, míg ha jól tudom, a mai nap Bayer Zsolt írt egy publicisztikát, amiben aztán mindennek elhordta, de nem csak a művészetét, hanem a személyét is Leslie Mandokinak. Várhatók még ilyen hirtelen pálfordulások? Vagy ki lesz a következő, tippelhettek
3: Nem
1: is.
3: Tudom, szerintem azért az is benne van, hogy a német politika is változott, azért Leslie Mandoki Németországban él, uh-huh. és azért a merkeli érában azért az Orbán rendszert simogatták, és most a német kormány azért kőkeményen beleszállt az oroszokba is, tehát van egy irányváltás, és szerintem Merz is, vagy ha beleszállt az oroszokba is, tehát van egy irányváltás.

0: Ja, megírni a Fidesz a biztos választás 2 című slágert a közeljövőben.
1: Genghis Khan dallamára.
0: Igen, úgyhogy azt hiszem, hogy de a könnyűzenei vonalban kisebb a rálátásom, mondjuk így finoman szólva, de mondjuk a üzleti életben, politikai életben, akár a médiában, közmédia világában azért hát hallok én is olyan történeteket, hogy olyan személyek állítják szintén magukról, hogy már akkor tiszások voltak, amikor még Magyar Péternek a fejében éppen meg sem fordult a gondolat, hogy ők maguk, akikről egyrésztről pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz, másrésztről pedig egy olyan érdekes újfajta jelenségnek le vagyunk szemtanúi, hogy vannak emberek, akiket az elmúlt 2-3-5 évben azért bocsátottak el a munkahelyéről, egy cégvezetőt mondjuk, vagy egy média munkás bárkit, mert egyszer szakmailag totálisan alkalmatlan volt arra, és akkor kirúgták. És most arra használják fel ezt az újfajta helyzetet, hogy ők jelezzék, hogy ők a legjobbak az ő maguk szakmájában, de sajnos politikai okokból őket eltávolították, és ez a fajta helyezkedés beindult, hogy akkor jelentkeznek most, hogy szeretnének visszakerülni és folytatni azt, amit kiválóan értettek mindig is, csak hát ez az Orbán kormány nem szerette őket, és ezért kirúgta. Van, akinek egyébként ez sikerült is, látunk ilyen embereket az üzleti életben. És hát a szakmában pedig fogják a fejüket, hogy ejtőernyőzött vissza. Úgyhogy igen, lesznek még ilyenek, akik ezt a zavaros banhalászás időszakát így fogják ki.
2: Igen, de szerintem olyanok is vannak, akik valóban elnyomottnak érezték
0: magukat
2: a rendszerben. Tehát emlékezzünk vissza, amikor a Magyar Televízió sportosztályáról kirúgtak egy újságírót, mert lájkolt valami ellenzéki bejegyzést. Vagy
0: persze, nagyon sokan Viktor voltak, én nem akarom ezt elbagatelizálni.
2: Tehát azért
0: sok ilyen
1: Mulácsi posztot.
2: Igen. Ami egy tényleg abszurd volt, és amikor bement Magyar Péter először a közszolgálati televízióba, amikor még nem vették észre egy riporterek, hogy itt volt egy rendszerváltozás, akkor, amikor kiment, megtapsolták az ott dolgozók. Tehát egy csomó embernek hát egzisztenciális problémák, vagy úgy mondjam, hogy egzisztenciális okok miatt kénytelen volt akár a közigazgatásba tűrni, akár közszolgálati televízióba, és azért ez számukra is egyfajta felszabadulás lehetett, hogy most már tényleg lehet saját véleményük, nem kell eltitkolni, lájkolhatnak, amit akarnak, vagy kommentelhetnek, amit akarnak. Úgyhogy azért van egy ilyen hatása is, tehát nem Leslie Mandukiról beszélek, hanem több tízezer ember, aki az állami szektorban dolgozott.
3: Valószínűleg Leslie Mandok is egzisztenciális okokból volt kénytelen tűrni a támogatásokat.
0: Igen. Mondjuk az jó sikerült.
1: Annyira nem akar beülni abba a limuzinba állítólag, amikor itt leszállt a repülőgép Ferihegyen, és akkor beletuszkolták egy limuzinba, és itatták mindenféle pezsgőkkel. Szörnyű
2: hát lehetett. Hát nehéz ellenállni.
1: Az a sok-sok támogatás a koncertekre. Hát.
3: Nehéz lehetett.
1: Ez nem élet, én azt mondom. Van másfél percünk, nagyon rövid véleményt szeretnék tőletek kérni, mert erre még ki akartam térni. Éles váltás, az orosz diplomaták kitiltása Magyarországról, ugye 10 ilyenről tudunk. Mit gondoltok, ez egy irányváltás Magyarország részéről, amit hangosan, látványosan demonstrálunk, vagy valami egészen másról van szó?
2: Én megint a németekhez térnék vissza, tehát Németországban ez abszolút bevett volt, hogy ott kitiltottak orosz diplomatákat, tehát azt hiszem összesen az Unióban már több mint 600 orosz diplomatát tiltottak ki, most ehhez képest nálunk ugye 10 diplomatát utasítottak ki. Tehát ez az európai trend. Tehát most eddig ugye szembe mentünk az autópályán egyedül, most meg haladunk a karavánnal.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon röviden, az egyik, ez lehet, hogy a Paks 2 felmondásának már az előkészítése, ez egy ilyen terep.
1: De jön a tél, ez nem veszélyes?
3: Hát most a Paks 2-vel ez így nem.
1: Hát ilyen 70-80%-ban függünk ugye a fűtőanyag.
3: Ez lett volna a következő téma, hogy mivel olyan erős a kapcsolódás egy csomó üzleti körben, illetve azért nagyon jó pénzt hoz az oroszoknak ez a kőolaj export, teljesen valószínűtlen, hogy itt bármilyen fennakadást legyen, tehát a pénz beszél, kutya ugat, és gyakorlatilag ez meghatározza ezt a viszont, és persze lesz egy kis politikai adókapok, és egyértelmű, hogy távolodunk az oroszoktól, mert most ez a történelem az éppen erre sodor minket.
1: Röviden

0: Jelenleg. Igen, nem ettől romlott meg a magyar-orosz viszony, tehát jól látjuk ettől a lépéstől függetlenül, hogy megtörtént. Szerintem az, hogy ennek lehetséges következménye valamilyen energetikai hatás, az nem most csap a homlokára Orbán, hogy hú, erre nem gondoltunk. Tehát azt gondolom, hogy mielőtt ezt a lépést bejelentették, azelőtt alaposan felmérték azt, hogy milyen lehetséges következményekkel jár, ha ABC forgatókönyv bekövetkezik, akkor Magyarországon én biztos vagyok benne, hogy erre van terv.
1: Így van. Tényleg rövidek voltatok. Köszönöm szépen a fegyelmezettséget, önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak ma este, és holnap is lesz aktuál. Viszontlátásra. Szép estét!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Itt vagyunk a Start Plus-ban, de tulajdonképpen ez is politikai téma, amivel most mi itt folytatjuk, még hogyha nagyon más is, mint a belpolitika, amivel beszélgettünk. Katonai tiszteletadás mellett temették el Ratko Mladicot, azt a tábornokot, aki a boszniai szerb hadsereg parancsnokaként, egykori főparancsnokaként a hágai bíróság szerint háborús bűncselekményeket követett el. 8000 srebrenicai halálát varták a nyakába, ahogy ő fogalmazott, miközben hát ő volt a parancsnok, tehát más nyakába nehéz volt varni. Németh András, a HVG újságírója a vendégünk, és arról beszélgetünk, hogy egy háborús bűnöst ma Európa kellős közepén az Európai Unióba tartó Szerbiában hogy lehetett katonai tiszteletadás mellett eltemetni. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz! Ez szerintem Szerbia szégyene, tehát és arra szoktam ilyenkor gondolni, hogy ugye én voltam Srebrenicában, ott voltam ennél az emlékműnél, ahol az áldozatok neve fel van sorolva, egy hatalmas emlékpark. Ezeket az embereket tömegsírokból ásták ki, és ezzel szemben áll az az embernek a szerb zászlóval letemetett követ, lettakart koporsója, aki ott volt, ő rendelte el, ő csapta be a muzulmán férfiakat és fiúkat, hogy biztonságban lesznek, nem lesz itt semmi baj. Jártam azokban a csarnokokban, ahol bezárták ezeket az embereket, jártam azokban az erdőben, ahol lelőtték őket, és tényleg egyszerűen érthetetlen, megmagyarázhatatlan bűne a szervezetésnek, hogy ezt így rendezte le. Ráadásul még gyávák is voltak, tehát ugye bebújtak a család mögé, azt mondták, hogy azért lett ilyen a temetés, mert a Mladic család ezt kérte, hogy ilyen legyen. Ugye ezt tudjuk, hogy ez egy teljesen igazolhatatlan és tartatlan magyarázat. Az, hogy miért lett így, ez megint egy szomorú dolog, tehát én úgy érzem, hogy itt azért komoly politikai számítások is voltak, amellett ugye azért Alekszandar Vučić, a jelenlegi szerb államfő, az azért tudni kell, hogy szélsőséges nacionalistaként kezdte a politikai pályafutását. A főtitkára volt a szerb radikális pártnak, tehát azért vonzódik ezekhez a szerb nacionalistákhez. De ami még fontosabb, hogy most ott választások lesznek valószínűleg októberben, és szerintem ő arra számít, hogy ezzel a szerb társadalom jelentős részében szimpátiát vált ki, hogy tulajdonképpen hősként temette.
1: Ne felejtsük el, hogy mekkora tüntetések voltak ellene még az elmúlt esztendőben, sőt ennek az évnek az elején is. Tehát az ő népszerűségéért valóban tennie kell valamit. Ezzel tud? Tehát a szerb társadalom nincs túl ezen a jugoszláv álmon?
2: Ez a legszomorúbb valószínűleg. Nem csak a jugoszláv álmon, azon már túl vannak ők is.
1: A Nagy Szerbián?
2: A Nagy Szerbián nincsenek túl, és azon nincsenek túl, hogy őket mindenki bántotta. És ugye az az alapvetés a szerb történelem magyarázatban, ez egész hágai törvényszék, amit ugye az ENSZ hozott létre, ezt azért találták, hogy a szerbeket büntetették. történik, és valóban az elítéltek nagyobbik része a szerb oldalt, attól tartok, hogy a háborús bűncselekmények többségét is ők követték el. Tehát a szerbek nem tudják ezt feldolgozni, ezt a délszláv háborút nem tudják feldolgozni, a horvátországi Krajina elvesztését, és az még egy nagyon szomorú jel egyébként, ugye, hogy Bosznia jelenleg két entitásból áll, a horvát muzulmán országrészből és a boszniai szerb köztársaságból, és tulajdonképpen úgy tűnik, mintha egybeolvadt volna erre a temetés, ez az elméletileg különálló államhoz tartozó entitás és Szerbia, tehát ott voltak a boszniai szerb politikusok, Mladic ugye egy boszniai szerb volt, mindezt Belgrádban rendezték meg ezt, tehát tulajdonképpen egységesítették ezt a két országot, ami szintén egy rossz jel, mert ugye tudjuk azt, hogy a boszniai szerbek között nagyon sokan vannak, akik némi orosz segítséggel Szerbiához csatlakoznának.
1: És miért nem engedi ezt a világ? Ez egy viszonylag logikus döntés lenne, ugye ez egy olyan állam, ami valójában egy nemzetközi összefogás által egy békeszerződésen keresztül jött létre, abban a formájában, ahogy van. Azt mondják, hogy semmi kötőerő a két ország rész között nincsen egymással szemben, mind a kettő el van maga.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és lehet érzelmi, és lehet gyakorlati indokokat felvetni pro és kontra. Ugye azt mondják, hogy Bosznia tényleg az 1995-ös Daytoni szerződés óta egy nem működő állam, ebben rengeteg igazság van, de részben azért nem működő állam, mert külső erők direkt hergelik azért az érdekelt feleket, hogy ne béküljenek ki. Azért arra emlékszünk, hogy Jugoszlávia a második világháború után annak ellenére egy valóban egységes országá vált, hogy ott a háború idején a horvátok, szerbek, muszlimok szintén gyilkolták egymást, de amikor megvolt a politikai akarat, hogy ezeket az ellentéteket elhássuk, akkor ez sikerült. Most nincs meg ez a politikai akarat, és hogy miért nem tartom én igazságos döntésnek mégsem Bosznia felosztását, tehát miért jutalmaznánk meg a szerbeket azzal, hogy egy szerb Rebrenicával, ahol ugye kiirtották a muzulmán lakosság nagyon nagy részét, egész Kelet-Boszniában nagyon sok városban voltak, nem hasonló méretű, de komoly vérengzések. Miért jutalmazzuk meg az etnikai tisztogatót azzal, hogy egy egységes államba tereljük őket? A másik pedig, hogyha Bosznia felbomolhat, akkor innentől fogva megint felvenül a kérdés, hogy akkor mi lesz Katalóniával, mi lesz Dél-Tirollal, tehát ugye megint kinyitunk egyfajta Pandora szelencéjét, hogy mindenki csatlakozzon oda, akar, akár erőszakkal, de a fő érve nekem változatlan az, hogy egy erőszakkal félig meddig kiirtott országrészt miért csatolnánk oda azokhoz, akik ezt a végrehajtották gyakorlatilag ezt a virantást, hogy azt tudjuk, hogy a jugoszláv Kis-Jugoszláva, Montenegró és Szerbiából álló Kis-Jugoszláv vezetése, a szerb hadsereg, jugoszláv hadsereg jelentős részt vállalt ezekben a harci cselekményekben, akár úgy is, hogy fegyverekkel támogatta a boszniai szerbeket.
1: Mladic a szerb nyilvánosságban hős, most, hogy ilyen díszes temetést kapott, különösen aktuális ez a kérdés.
2: Én nem tudom felmérni a szerb társadalomban, hogy mennyire hős, egy részében biztos. Tehát ugye tudjuk, hogy például a futballszurkolók rendszeresen búcsúznak el tőle, és éltetik a mérkőzéseken. A legutóbb például egy ilyen körülbelül 100 négyzetméteres Mladic portréval emlékeztek meg róla. Az is teljesen egyértelmű, hogy egy koszovó északi részén szerb többség van, ott Mladic abszolút hős, ahogy hős Radovan Karadzic, a boszniai szerbek volt, és ugyancsak most börtönben lévő elnöke. Tehát a szerb nacionalisták körében mindenképpen népszerű, a belgrádi intelligencia körében valószínűleg nem. Tehát Szerbia is egy rettentően megosztott társadalom, ahol ez a fajta mostani vezetés, amelyik azért szintén több mint 10 éve hatalmon van, erősíti a nacionalizmust, tehát ők is beszélnek.
1: Az utolsó rövid kérdésemet, ha tegyem még fel, az Európai Unióba tart Szerbia. Mit szól az Európai Unióhoz, ami most
2: abszolút történt? Elítélték, a bővítésért felelős EU biztos elhalasztotta a szerbiai útját, de ez le fog csengeni. Tehát, hogyha meg lesznek a többi területen az előrelépések, akkor ez tartósan nem fogja akadályozni.
1: Németh András, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért mint támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválpatlan.hu felajánlásával.
1: Mi meg a Kerekdomb Fesztiválról fogunk beszélgetni az előttünk álló percekben, amelyet nem is olyan sokára, szeptember 18-a és 20-a között tartanak. Hát fesztiválról fesztiválra szervezés utazik, és aztán költözik oda Oszkó Jakab Natália, aki ennek is, meg a Kapolcsi Fesztiválnak is az igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! Hát nagyon-nagyon várjuk akár egyébként csapat szinten is ezt az igazi nyárzáró Kerekdomb Fesztivál táján.
1: Összeérez valahogy így akár visszanyúlva, meg előre kapcsolódva a Kapolcsi Fesztivállal? Ugye nincs olyan sok idő a kettő között, ez másfél hónap.
2: Nincsen, egyszerre mutatjuk a programot be egyébként tavasszal. Nagyon sok közös program is van, van egy összművészeti jellege, ezt azért nem tudjuk letagadni, de ez egy teljesen más millió. Egy történelmi tájról beszélünk, Kossuthot itt keresztelték, és ugyanebben az evangélikus templomban van fuvola koncertünk, vagy barokk kórusunk is egyébként, és Bach estünk. Itt tanítatták Rákóczit, angol és francia kisasszony, van futóversenyünk, e-bájkozásunk, Parnograsz, Quimby, Bohemian, Betyársz és Blaha Luiziana koncertünk.
1: Neked ezek a fesztiválok a szíved csücsket, ez teljesen nyilvánvaló, nem csak igazgatója vagy, te ott élsz ilyenkor és ebben élsz ilyenkor. Van különbség a kettő között a működésében, hogy hogyan épül fel egy fesztivál?
2: Sokkal kisebb ez a fesztivál, itt 160 programunk van a három nap alatt, így a 252 fős stáb helyett természetesen csak 25-en vagyunk, úgyhogy azért ez egy kisebb volumenű, szinte csapatépítő nekünk is, és nyilván máshol van, ide is ugyanúgy elmegyünk falufórumokat is akár tartani, beszélgetni a helyiekkel, hiszen évről évre egyre több családi borászat is csatlakozik hozzánk, idén már 25-en vannak velünk, úgyhogy teljesen más a jellem. De
1: ez egy jó borkóstoló, három napig sok kulturális programmal?
2: Így van, van egy borútlevél is, ezért nagyokat szoktam mosolyogni, amikor éjszaka felnőttek a pecsétjeiket hasonlítgatják a borútleveleken, hogy kinek milyen pecsétjeik voltak meg, és hát egyébként zsűrizett ételeket, fantasztikus palackozott borokat kóstolhatunk meg itt, és szerintem van is olyan sorrend, amit egy-egy borász elárul, hogy hogyan ajánlja egyébként az út vonalat összeállítani.
1: Hát valakik tudják, hogy merre érdemes indulni, azok ők? Nyilván.
2: Ez így van, és itt azért, mivel családi pincészetekbe megyünk be, meghallgathatjuk, hogy valakinek a dédapja hogy készítette ezt a bort, vagy hogy voltak, persze ott menekültek a háborúba, másik sarkába ugyanek a pincének, vagy melyik érmét ragasztotta föl már az unoka egyébként. Úgyhogy nagyon sok jó sztorit is kapunk a pohárbor mellé. Ez nem egy ilyen, hogy is mondjam, egy egyszerű asztalnál való pusztán borkóstoltatásról szóló élmény, hanem családokat, életutakat ismerhetünk meg, amellett, hogy színházba is belülhetünk, ugye Márfi Márkkal, Peller Károllyal is találkozhatunk, de Udvaros Dorottyával és Füranikóval is.
1: A színpadokat úgy helyezitek el, hogy ez a mondjuk a borkóstoló útvonalához közelessen? Tehát arra megyek és ott ülök le egy kicsit?
2: Abszolút, 20 program helyszín és 25 családi borászat keresztbe Kassul bejárható.
1: Azért alapvetően.
2: Illetve párosítottunk is egyébként pincészetekhez is programot, hiszen a Szűcs pincészetnél inkább világzenével, Ferenczi Gyurival, meg jazzel, Barabás Lőrinccel találkozhatunk, Kállel Ulugyival, a Palota Borházban pedig a bongorral, lenkével, kacaj vagy lóci játszika, egy ilyen kicsit új hullámosabbal, attól is függően, hogy egyébként kinek a borához is mi illik.
1: Na ez egy izgalmas kérdés, a közönség. Ugye új hullámos zenekarok a fiataloknak szólítják meg. Azt szokták mondani, hogy a borhoz meg kell érni, az az idősebb generáció saját, hogy mondjuk borkóstolóra jár. Ez itt tud keveredni? Tehát a kultúra és a bor összehozza a generációkat?
2: Abszolút, hiszen azért ugye az említett Quimby koncertre, meg talán idősebbek is eljutnak, illetve a komoly zenei koncertek, színházi előadások, irodalmi performanszok is egyébként ott vannak. Én azt látom, hogy eléggé sokszínű és sok generációs ez a fesztivál is, de tény, hogy a jó bort lehet, hogy egy picivel később kezdjük el élvezni.
1: Ez az a hely, ahova egy komoly zenei koncertre, ugye eleve nem kiöltözve ülünk be, és egy pohár borral a kézben?
2: Ez a hely, ahol ezt megteheted, hiszen én egyébként nem is hiszek abban, hogy egy-egy műfajhoz mi illik, mi nem illik. Én azt vallom, hogy élvezzük a művészetet, gondolkodtasson el minket, reflektáljon valamire, és tényleg érezzük jól magunkat, épüljön bele az életünkbe. És a Kerekdom Fesztivál erre ad lehetőséget, hogyha igen, egy boros pohárral szeretnénk beülni, akkor úgy ülünk be és hallgatjuk végig a kórusművet.
1: Ha valaki komolyan gondolja és oda megy három napra, hol fog aludni?
2: Van egy helyi kolléganőnk, és akár helyben tájára, de most már inkább a környékbeli településekre foglalhatunk szállást a segítségével, és van egy fesztiválbuszjáratunk is, ami óránként hozzaviszi az embereket, úgyhogy nem kell feltétlenül...
1: Itt ez Kapolcson is bevált.
2: Így van, nem kell feltétlenül vezetni egyébként a fesztivál során, de egyébként a fesztiválra akár vonattal is eljuthatunk nagyobb városokból, és volánbusszal is, úgyhogy eleve lehet, hogy nem biztos, hogy nem az közösségi közlekedést kell egyébként választanunk, úgyhogy akár vissza is tudunk ugorni valamelyik helyszínre egyébként innen. És hát egyébként pedig érdemes beleveszni az éjszakába is, és jókat beszélgetni egy pohár bor mellett. Egyébként, ha kicsikkel jönnénk, a Majló kastélyban is vannak egyébként ringató programok, Varró Dani, Molnár Gyuri, illetve filmek is egyébként. Van egy kalandozó komédium játszóház, vagy pedig apropó párosítás a Winkler Nórával, pedig felfedezhetjük, hogy milyen együttműködés vagy együttállás van a képzőművészet és a bor között.
1: Ráadásul meg a gyerekek szokták szeretni a koncerteket, és nincs olyan pincészet, ahol egy szörpöt ne találnának nekik, hogyha megszomjaztak volna. Úgyhogy mehetnek a borkóstolóra, és csak ne bort igyanak.
2: Igen, és nagyon-nagyon sokféle gasztrós kitelepülőnk is van, úgyhogy enni-inni is lehet, lemozogjuk egy kis családi futással, és lezárjuk ezt a klassz nyarat.
1: Tája, szeptember 18-a és 20-a között Kerekdom Fesztivál. Moszkolyakab Natália, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Mesterséges intelligencia és oktatás. Hát szerintem mi szülők pontosan tudjuk, hogy ha kicsit nagyobbacska már a gyerek, akkor mire használja a mesterséges intelligenciát? Félő, hogy arra, hogy helyette gondolkozzon, oldjon meg feladatokat, adja meg a válaszokat mondjuk egy házi feladatban felmerülő kérdésre. Ennél sokkal több van ebben. Tóth Milánnal fogunk erről beszélgetni, a Foxio.eu technológiai igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Főleg azért, mert például volt egy konferencia néhány nappal ezelőtt, sőt, ezen a hétnek az elején a mesterséges intelligencia kapcsán, és ott rengeteg előadó foglalkozott az oktatásban lehetséges szerepével. Ez nem csak annyi, hogy a gyerek helyett gondolkozzon, ugye?
2: Hát én úgy gondolom, hogy abszolút nem, és ugye magában itt azért ki kell arra térni, hogy is tudna besegíteni magába az oktatásba a mesterséges intelligencia. Ugye nagyon fontos az, hogy jelenleg a tanmenetet elnézve a 45 perc is sokszor a pedagógusoknak nagyon kevés arra, hogy magát azt a tananyagot leadják, ami megvan adva. És nem, hogy még arra, hogy oda menjen esetlegesen egyenként segíteni a diákoknak, hogyha valahol elakad, vagy valamit nem ért, tehát erre nincs idő. Viszont ugye egy jól felépített rendszernek, egy jól felépített mesterséges intelligenciának pedig van, hiszen elérhető a nap bármelyik órájában, bármelyik napszakában, és itt kihangsúlyoznám, hogy igen, nagyon fontos az, hogy olyan eszközt próbáljunk meg használni, ami az oktatásra van lefejlesztve, vagy létrehozva.
1: Hát igen, itt az a nehézség, hogy a gyerek hozzáfér, a fiatal, fogalmazok inkább így pontosabban, hozzáfér olyan platformokhoz, amik tényleg megoldják helyettet, hiszen erre vannak kitalálva. Mondd meg, hogy mit csinálják ezzel a tétellel. Mondd meg, mit csinálják ezzel a matematikai feladattal. És ő megmondja. Köszönöm szépen, kész vagyok. Másnapra semmit nem tud, de helyes a feladat megoldása. Ezt hogy tudjuk kiküszöbölni úgy, hogy gondolkozásra is késztessük, de engedjük használni?
2: Hát igazándiból itt jön előtérbe az, hogy a szülőnek egy picit jobban utána kellene nézni az adott platformnak, amit utána a gyermek, vagy esetleg a gyermekkel közösen fogják használni, mert azt tudni kell az összes ilyen nagy platformról, ami bárkinek elérhető, hogy tulajdonképpen nem nincsenek személyre szabva, ami nagyon fontos. Tehát ugye ott az a lényeg, hogy mindent meg tud válaszolni, nyilvánvalóan egy hibákat, tehát ezt tudni kell, hogy lesznek hibák, viszont ugye ő arra van idézőjelve beprogramozva, hogy minél segítőkészebb legyen, minél hamarabb megadja a választ, és tulajdonképpen ennyit. Tehát azzal tudjuk kivédeni, vagyis picit tenni ellene, hogy olyan eszközt próbálunk választani, amely az oktatás felé van egy kicsit terelve vagy fejlesztve.
1: Ha az iskolai hétköznapokat nézzük, ugye ott egyelőre inkább az elzárkózása jellemző, mint a beemelése a mesterséges intelligenciának. Lehet egyébként, hogy ez a tanmenethez ez helyes is. Nyilván kellene egy másik tanrend, amelyik képes integrálni a technológiát a hagyományos tudással.
2: Abszolút, tehát azért elég gyerekcipőben járunk, nem csak Magyarországon, de egész Európa szinten, így az oktatásban használatos mesterséges intelligenciával. Viszont én szerintem ez azért van így, hiszen szerintem nagyon sok szakmabeli egy picit megijedt és fél attól, ahol egyébként sok szakmán belül is kérdés ez, hogy ugye helyettük fog dolgozni ez az eszköz, viszont azt tudni kell, hogy én a mai napig úgy gondolok erre az egészre, hogy ez nem helyettünk fog dolgozni, hanem besegít nekünk az adott területeken, és ennek van egy olyan része, hogy maga a pedagógusnak is egy olyan segítséget tud adni, egy megfelelő eszköz, ami a mindennapi folyamatos, tehát amit minden napra szükséges akár egy feladatlapot, vagy egy rövidebb tanmenetet összefoglalni, leírni. Tehát ebben tud segítséget adni egy jól elkészített mesterséges intelligencia.
1: Most, ha ebbe belevág egy pedagógus, az saját maga teszi, nyilván. Tehát nem kap támogatást, hanem felmegy valamelyik AI platformra, és ott elkezd ezzel dolgozni. Kitalálja magának. Önök tudnak segíteni neki?
2: Abszolút jelenleg fejlesztés alatt áll nem csak a gyerekeknek lévő rész, hanem kimondottan a pedagógusoknak is szeretnénk egy olyan felületet létrehozni, amely pont ezeket a mindennapi adminisztratív, akár dolgozatjavítás, akár feladatlapok létrehozását erősíti meg és gyorsítja fel. Így a pedagógusnak több ideje marad arra, hogy ténylegesen a gyerekekkel, vagy az osztályjal, vagy a közösséggel tudjon foglalkozni, és így sokkal nagyobb bizalmat tud kiépíteni.
1: Hát mi azért küldjük a gyereket iskolába, hogy ne csak tanuljon, hanem ott jól is érezze magát, hogy valamiféle, hogy mondjam, érzelmi fejlődése is a csoportban és a pedagógussal létre tudja jönni. Nyilván ez fontos lenne. A pedagógus szabadsága megmarad attól, hogy kap önöktől egy platformot?
2: Abszolút, tehát igazániból nincs rákényszerítve arra, hogy ezt használja, nincs rákényszerítve arra. Ez tulajdonképpen nagyon fontos, hogy mi, amikor erre az egész ökoszisztémára gondoltunk, mi erre úgy gondoltunk, hogy abszolút a segítséget, tehát hogy azt támasszuk alá, amiben hiányt szenvedhet.
1: Ha jól gondolom, ezen dolgoznak és e felé haladnak, jó munkát kívánok. A Foxio.eu technológiai igazgatója volt a vendégünk, Tóth Milán.
2: Köszönöm szépen
1: a beszélgetést. A diákoknak jó tanulást, a pedagógusok éjjék túl ezt a mai napot is ébbőrrel és lélekkel, és találkozunk mivel holnap reggel. Szeretettel várom önöket akkor is itt a Startban. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit a nagyváros hangja. A budapesti 9...

0: eljárását. Köcsén vázolt jövőképet a Fidesz holdudvarának Orbán Viktor, azt mondta, elfáradt az elmúlt 16 évben. Újabb lábnyomokkal bűvült a Halhatatlanok sétánya, 8 művész hagyott nyomot a Nagymező utcában. Nyilvánosságra hozták a kormány gyermekvédelmi jelentését, a több mint 200 oldalas dokumentumban az összeomlás szélén álló rendszer hiányosságairól és veszélyeztetett gyermekekről számol be a kabinet. Magyar Péter azonnali 10 milliárd forintos krízisprogram elindítását jelentette be.
1: A magyar állam azt tudja mondani, igen, a ránk bízott gyerekekkel tisztességesen bánunk, megfelelő helyen vannak, megfelelő körülmények között és megfelelően fölkészített emberek foglalkoznak velük.
2: Orbán Viktortól idézte ezeket a szavakat Magyar Péter a Kossuth Lajos gyermekotthonban, ahol Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral ismertették a most elkészült gyermekvédelmi jelentést.
3: Amikor ma volt miniszterelnök több hónapos nyaralás, dajdajozás után megjelenik Köcsén, akkor legyenek szívesek szembesíteni őt ezekkel a mondataival. Adják át nekik helyettem is ezt a gyermekvédelmi jelentést, hogy két mise, két bibliaforgatás közben esetleg olvassa el.
2: Kátai Német Vilmos szerint a számok tragikusak, mivel Magyarországon 23 ezer gyermek él állami gondozásban, és további 2700 gyermeknek lenne szüksége családból kiemelésre.
4: A gyermekvédelmi helyzet katasztrofális állapotban van.
2: A kormány oldalán ezzel egy időben megjelent egy 200 oldalas jelentés, amely szerint a gyerekek 8%-a, vagyis közel 130 ezer kiskorú él veszélyeztetettként Magyarországon. Emellett most arra az összeomlás szélére került a gyermekvédelmi rendszer, aminek fenntartásából az állam 2010 óta folyamatosan kivonta magát.
5: Nem csak ezt jelentik ezek a problémák, hogy a gyerekek nem tudnak bekerülni a rendszerbe, láthatatlanok maradnak, ott maradnak a bántalmazó közegben, ott maradnak az elhanyagoló közegben, mert nincs hova helyezni őket, hanem a probléma az is, hogy ahova bekerülnek, ott a rendszer nem tudja jól megtartani ezeket a gyerekeket.
2: Fogalmazott az államtitkár, aki a súlyos szakember hiányról, a nevelőszülők számának folyamatos csökkenéséről, a férőhely hiányról, valamint a közel 800 tartós szökésben lévő gyermekről is beszélt.
3: Itt és most szeretnék újra az elődeim helyett bocsánatot kérni azoktól a gyerekektől, sok ezer gyerektől, és ma már felnőtt egykori állami gondozottaktól, akiket annak a rendszernek kellett volna megvédenie, amely nem védte meg őket.
2: Magyar Péter egy dokumentumot is bemutatott, amelyből kiderül, hogy Orbán Viktor javasolta kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofil bűncselekmények miatt elítélt korábbi igazgatóját.
3: A mostani magyar kormány mintegy 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít.
2: Ennek részeként új férőhelyeket és speciális gyermekotthonokat hoznak létre. Addiktológiai és szakmai programokat indítanak, támogatják a fiatal édesanyákat, valamint külön program lesz a kórházban hagyott csecsemők helyzetének rendezésére is. A megkérdezett szakértő szerint az ígéretek jók, de a megvalósításhoz megfelelő finanszírozásra és politikai akaratra lesz szükség.
6: Az állami számvevőszék többször évekkel ezelőtt megállapította mindazt, ami a mostani jelentésből is kiderül, hogy az egész terület alulfinanszírozott. Soha úgy értem, hogy 1997 óta, azaz a gyermekvédelmi törvény elfogadása óta nem álltak fenn a személyi és tárgyi feltételei, azaz az egész rendszer finanszírozásának az alapvető feltételei.
2: A súlyos gyermekvédelmi szakember hiány mérséklése érdekében a miniszterelnök bejelentette, hogy még idén ősszel érkezhet a kétlépcsős dolgozói béremelés első fele. Továbbá a jövő héten egy új gyermekjogi törvénycsomagot is benyújtanak majd a parlamentnek.
0: A gyermekvédelmi jelentés bemutatása után megkezdte őszre ígért országjárását Magyar Péter. A miniszterelnök első állomása Veszprém volt, ahol Forsthoffer Ágnes házelnökkel együtt állt színpadra. Veszprémben van tudósítónk Liktor Judit. Szervusz Judit, miről beszélt Magyar Péter?
7: Szervusz Máté, köszöntöm a kedves nézőket! Történelmi időket élünk és haladunk előre, így fogalmazott Magyar Péter

0: németországi járásának első állomásán. A miniszterelnök többek között beszélt az üzemanyagárak emelkedésének kérdéséről, vagy a költségvetést érintő kérdésekről, de említést tett a vagyon visszaszerzés, vagy az oktatás, vagy a érintő, vagy ott ezeken a területeken, problémás területeken elkezdett munkáról. Mindezek mellett megköszönte a Tisza-szigetek tagjainak munkáját is, és azt reméli, hogy szeptember végére ezek országos, megyei, regionális vezetőinek a vezetőit is meg tudják már választani. Ugye ezekre a pozíciókra a jelentkezés pár nappal ezelőtt járt le. Az országjárás tehát elindult, a következő napokban és hetekben 15 újabb városban lehet majd találkozni a miniszterelnökkel, illetve a kormány több tagjával. Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartja az emberekkel való találkozást, és hogy meghallgassák a véleményüket, és ezeket beépítsék a további munkájába. Hát jelenleg ennyiről tudok beszámolni innen Veszprémből. További szép estét kívánok mindenkinek, a szó pedig a stúdióé.
1: Nagyon köszönjük, Judit. A 25. Köcsei polgári pikniken adott iránymutatást zárt körben a Fidesz holdudvarának Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a helyszínre érkezve válaszolt néhány újságírói kérdésre. Azt mondta, elfáradt az elmúlt 16 évben, ezért volt szüksége hosszabb szabadságra. Az előző kormánnyal szembeni feljelentéseket propagandának nevezte. Arra a kérdésre pedig, hogy miért terjesztette fel kitüntetésre a bicskei pedofil igazgatót, azt mondta, azért, mert valaki ezt javasolta neki. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelmet.
2: Isten hozott Köcsén, ez a felirat fogadta az idei piknik résztvevőit a bejáratnál. A sajtót ez alkalommal sem engedték be a helyszínre. Az első autók már reggel 9 óra előtt megérkeztek. Nem sokkal később Takács Péter lépett az újságírókhoz, aki saját Facebook oldalán élőben is közvetítette a történteket. A fideszes politikus az ellenzék előtt álló döntésekről, a Fidesz választási helyzetéről, valamint a közhangulatról beszélt, illetve a jelenlegi kormány üzemanyagárral kapcsolatos intézkedéseit bírálta.
3: Kértünk tőle egy ötöst, de nem így gondoltuk, hogy ezzel az autósok 20%-át érintő kedvezménnyel szúrják ki az adófizetők szemét. Szerintem sokkal jobb volt a védettár intézménye.
2: Bár az esemény zárt körül volt, az idő előre haladtával egyre több érdeklődő állt meg a helyszínen.
4: Én szeretem a régi kormányt, tisztelem a munkájukat, a mai kormánnyal abszolút nem vagyok megelégedve. A gyerekeim, unokáim talán azt mondhatnám, hogy erre a kormányra szavaztak. Ők vakon látják a világot, vagy még nem láttak sokat a világból, és különösebben nem is érdekli őket az egész, hogy mi történik, csak a fennhangzott dolgok, amiket a mostani kormány elmond.
2: Ezek az állítások azonban nem építik, hanem rombolják az országot, szemben a Fidesz politikájával. Erről már Bóka János beszélt. A Fidesz frakcióvezetője a pikniket a Nemzeti Konzervatív Polgári Jobboldal szellemi találkozópontjaként értékelte. Úgy fogalmazott, a párt feladata most az, hogy felépítse a szabadság koalícióját, a politikai közösségük megkérdőjelezhetetlen vezetője pedig, mint mondta, még mindig Orbán Viktor.
5: Beszélgetni fogunk arról, hogyan váltotta fel a Fidesz-KDNP kormányok országépítő politikáját, a Tisza kormány ország romboló politikája, ami politikai hazugságokra épül, és ami inkompetens politikai vezetők elhibázott döntéseiben ölt testet.
2: Ilyen elhibázott döntések sorozata szerinte az, ahogyan a Tisza kormány a rekordmagas üzemanyagárak ügyét kezeli. Hozzátette, látható, hogy a jelenlegi kormány által javasolt megoldás magára hagyja a magyar autósok háromnegyedét. Szűcs Gábor országgyűlési képviselő szerint az 595 és 615 forintos védett áras rendszert szerették a magyar emberek, és arra számítottak, hogy ez folytatódni fog. Úgy, ahogyan azt Magyar Péter megígérte.
6: Márciusban, amikor úgy fogalmazott, hogy 400 forintos üzemanyagárat, hatósági árat, nem árplafont, hatósági árat a benzinkutakon, akkor azt komolyan gondolta? Jelenleg pedig az a válasz a pénzügyminiszternek, hogy ennél többet nem tudunk tenni. Tisztelt miniszter úr, ezúton is üzenjük, hogy nem tettek semmit.
2: Ezzel a videóval jelentette be visszatérését tegnap este a Facebookon Orbán Viktor. Bejegyzésében azt írta, idézem, csapjunk a lovak közé. A piknik helyszínére érkezve válaszolt az újságíró kérdéseire. Szerinte Magyarország mögött 16 fantasztikus év áll.
7: Megnyertünk egymás után 4 választást. 20 év után egyet elvesztettünk. Én azt kívánom a jobb oldalnak, hogy minden 20 évben egyszer veszítsen választást. A 16 évig kormányoztunk folyamatosan, elfáradtam, rám fért egy kis pihenés.
2: Orbán Viktor arra válaszolva, hogy ő miért terjesztette kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon utóbb szexuális bűncselekmények miatt elítélt vezetőjét, csak annyit válaszolt, idézem, valaki fölterjesztette hozzám. Magyar Péter ennek kapcsán közösségi oldalán azt írta, ugyanaz a Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetésre a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kijárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál, Kónya Endre pedofil segítőnek.
1: Nem mindenki elégedett a kormány tegnap bejelentett üzemanyag támogatásával, ahogy arról már beszámoltunk. A dízelautósok évvégéig havonta 5000 forint kompenzációra számíthatnak, amennyiben legfeljebb 150 lóerős gépkocsival közlekednek. A kedvezmény az őstermelőkre és a mezőgazdasági gépekkel rendelkezőkre is vonatkozik, ők azonban úgy vélik, nagyméretű gépeik mellett az 5000 forint csupán csepp a tengerben.
8: Nem mindenki örül a kormány tegnapi bejelentésének. Az üzemanyag kompenzációból csak bizonyos dízelautósok részesülnek, a legfeljebb 150 lóerős gépkocsik tulajdonosai, miközben a benzines autósok egy fillér támogatást sem kapnak.
9: Az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20000 forint támogatást kapnak.
8: Emellett egyes őstermelők és mezőgazdasági termelők is jogosultak lehetnek a támogatásra. Az autósok egy része nem ért egyet az intézkedéssel, de van, aki megbecsüli a kicsit is.
10: Hatósági ár, ez egy jogkonstrukció volt. A lakosság keresőképessége, a vásárlási ereje a fizetéseknek. Én azt gondolom, hogy ezek a benzinárak, független attól, hogy európai összehasonlításban ez mennyire alacsony vagy magas, a magyar lakosságnak ez magas, ez sok. Tehát szerintem több segítség lenne szükség.
11: Örülünk, hogyha ez a támogatás ez meg lesz, mert elég magas így most a benzinárhoz képest a dízelár.
8: Az energetikai szakértő szerint is igaza van a miniszterelnöknek. Brutális következményekkel járna, ha most ársapkát vezetnének be az üzemanyagokra.
12: Tehát az ársapka az kétszer megmutatta, hogy nem működik. Ugye egyszer, amikor 480 volt eredetileg, egyszer meg most itt a végén a védett árnál. Tehát az az út az nem működik, hanem valami más kell kitalálni.
8: A közgazdász szerint az 5000 forintos kompenzáció bevezetése nem feltétlenül volt szerencsés a kormány részéről. Szerinte ugyanis ez további társadalmi igényeket is gerjeszthet, amelyeket a kormány később már nem biztos, hogy teljesíteni tud.
13: A támogatással picit az a probléma, hogy precedens teremt arra, hogyha egy termék ára valami miatt megdrágul, akkor ezen túl a háztartások, az emberek joggal fogják azt az igényüket bejelenteni a politikusok kormányzat számára, hogy akkor kapjanak támogatást, hiszen valamelyik termék ára felment. Szóval ezekkel a támogatásokkal nagyon vigyázni kell, hogy adhok módon ne kerüljön folyamatosan bevezetésre egy-egy ilyen támogatás.
8: A közgazdász a híradónknak azt mondta, hogy a mostani dízelkompenzáció nem jelent komoly terhet a költségvetésnek. A támogatás ugyanis mindössze néhány milliárd forintba kerülhet.
1: Hétvégén sem álltak le a rakéta és dróntámadások Ukrajnában. A kijevi régió mellett a déli odesszai régiót és Zaporizsiát is célba vették az oroszok. Oroszországban pedig tovább mélyült az üzemanyagválság az ukrán dróntámadások miatt.
14: Élve húzták ki otthon a romjai közül ezt a nőt, miután Zaporizsiában lakóövezetet talált el egy orosz drón. 64 éves nővére azonban nem élte túl a támadást. Legkevesebb 35 ember, köztük egy 5 hónapos kisbaba is megsérült a dél-ukrajnai Odesszát ért támadásban. A hajnali rakéta és dróntámadás miatt hatalmas tűz keletkezett egy 25 emeletes társasház fenti szintjein.
15: Csóra.
14: Csak tegnap csekkoltunk be az épületbe, és eredetileg azt terveztük, hogy megnézzük a hajnali tengerparti zongora koncertet. Ehelyett a kisgyerekünkkel szaladtunk le a lépcsőn. Pont abban a pillanatban fogtam meg, amikor a robbanás történt. Nagyon ijesztő volt, mondta ez a Kijevből érkezett turista. Helyi hatóságok elmondták, hogy 7 embert, köztük 2 gyermeket menekítettek ki az épületből, akik közül többen egy liftben rekedtek. Közben ukrán pilótákat látogatott Volodymyr Zelenszky, akiket Kanadában képeznek ki az új nyugati harci repülők irányítására. Nagyon büszkék vagyunk az ukrán pilótákra, akik megvédik Ukrajna légterét. Nagyon szeretnénk, ha a legfrissebb tapasztalatot tudnánk megszerezni. Már nem csak F-16-osaink vannak, hanem Gripenek is érkezni fognak idén, aminek nagyon örülünk. Idővel több repülőt kapunk majd, de a legfontosabb az a pilótáink kiképzési szintje, mondta az ukrán elnök. Az Ukrajna egyik leghangosabb támogatójának számító Kanada a napokban újabb 350 millió kanadai dolláros segélycsomagot jelentett be Kijevnek légvédelmi rendszerek beszerzésére. A BRICS országok találkozójára érkezett Indiába Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki úgy vélte, hogy a nyugat rendszer szintű hibákat követett el az elmúlt évtizedekben. Szerintem minden, ami most Európában történik, az azoknak a szisztematikus hibáknak az eredménye, amit az úgynevezett nyugat, pontosabban a nyugati globalisták elkövettek a politikai, biztonsági és gazdasági területeken. Mindenki hibázik, mi is elkövettünk hibákat, ahogy mindenki az egész világon. De a baj a nyugati globalistákkal az, hogy a hidegháború végén és a Szovjetunió összeomlása után az Olympos tetején érezték magukat, és azt hitték, hogy nekik mindent szabad. Másrészt, hogy ők azok, akik soha nem hibáznak, fogalmazott az orosz államfő. Eközben egy héttel az oroszországi parlamenti választások előtt nem enyhült az üzemanyagválság az országban. Szentpéterváron hosszú sorban várták az autósok, hogy sorra kerülhessenek a benzinkutaknál, miután az orosz energetikai létesítmények, köztük olajfinomítók és olajtárolók elleni ukrán dróntámadások üzemanyaghiányhoz vezettek az országban.
1: Az amerikai félidős választások után érhet véget a háború Iránnal, Donald Trump szerint. Az amerikai elnök írországi látogatásán beszélt erről. Azt is kilátásba helyezte, hogy a háború végével drámaian csökkennek majd az olajárak. Ezentúl úgy fogalmazott, hogy minden meg fog oldódni a hormuzi szorosban, miután a megkerülésére használt szaudarábiai olajvezetéket le kellett állítani, a kelet-nyugati olajvezetéket több támadás érte. A szaudi energetikai minisztérium azt közölte, hogy iráni támogatású iraki milíciák támadták a vezetéket, ami a világ olajellátásának 4-5%-áért felel. 8 újabb lábnyommal bővült a halhatatlanok sétánya Budapesten, miután idén ismét új örökös tagokat választottak a halhatatlanok társulatába. A művészek közül többen is meghatódva álltak a színpadra, amikor átvették az elismerést.
16: Napsütésben gyülekeztek a belvárosban a hazai művészvilág jeles képviselői, akiket idén a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai közé választott a közönség. A jelöltek összeállítása nehéz feladat volt még a szakmai grémium számára is.
17: Tudik, ez egy tehetséges ország. Itt nagyon sok jó művész van, nagyon sok a jelölt, és hát a legjobbak jutnak be.
16: A Halhatatlanok Társulata komoly múlttal és presztízzel rendelkezik. Idén jubilált az esemény sorozat, hiszen 30 adjára adták át a díjakat.
18: Simándi Józseftől Sinkovics Imréig, Törőcsik Maritól Garas Dezsőig, Seregi László, Hofi Géza, és ezt tényleg hosszan-hosszan lehet sorolni. Már több mint 150 művész lábnyomát őrzi a Halhatatlanok sétánya.
16: A kezdeményezést néhány éve az ATV karolta fel, hogy hosszú távon gondoskodjon annak jövőjéről.
19: 30 éve itt a budapesti Broadway-n, a Nagymező utcában helyezzük el azoknak a lábnyomát, akik már elhelyezték a nyomaikat a közönség lelkében. Én nagyon szépen köszönöm az ATV-nek, hogy tovább vitte ezt a fantasztikusan szép kezdeményezést, és a főváros büszke támogatója ennek az eseménynek.
16: Szulák Andrea és Hegyi Barbara a legjobb színésznő kategória győztesei. Híradónknak közösen mondtak köszönetet.
20: Szeretne lenni nagyszerű, és ezt átélni, az még jobb érzés.
21: És talán az a nagyon fontos ebben az egészben, hogy egy nagyon komolyan veendő szakmai grémiumnak jutottunk mi az eszébe, ami egy dolog, mert ilyen azért meg tud történni. De az, hogy ezt a közönség szeretete támasztotta alá, hogy ők jól döntöttek, na ez a nagyon megható szerintem. Ezért csináljuk.
16: Köles Ferenc színész és Nagy Iris táncművész karrierje sok ponton fonódik össze. Mindketten Pécsről indultak, most a Nagymező utca kövein is egyszerre hagytak nyomot.
20: Sok minden történt velünk egyszerre, többek közt állami kitüntetést is egyszerre vettünk át, egyszerre szerződtünk a színházhoz, és szerintem ugyanazt az utat tapossuk mindketten most már lassan 25 éve.
16: A színész kategória másik győztese idén Máté Gábor lett.
0: Ez kicsit még jobb érzés, mint bármi más, mert ezt a közönségtől kapjuk.
16: A további díjazottak Kovács Tibor balettművész, valamint Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek voltak idén. Lábnyomaik mostantól a Nagymező utcán emlékeztetik a közönséget kiemelkedő tehetségükre.
1: 6 év után ma először áll újra színpadra Céline Dion. A világsztárnak azért kellett több évre visszavonulnia a nyilvánosság elől, mert egy ritka idegrendszeri rendellenességgel diagnosztizálták. A következő hónapokban 26 koncertet ad Párizsban. Visszatérése lázban tartja a rajongókat a francia fővárosban, ahol a koncert előtt tömeges karaoke partit rendeztek, és a dalait énekelték. Az énekesnő az elmúlt napokban gyakran kiment a szállodája előtt gyülekezőkhöz, hogy énekléssel vagy tánccal szórakoztassa őket. Énekléssel és tánccal ugyan nem készülünk, de következik Somos a pályán. Szervusz András, mivel készültetek ellenben, intellektuális tartalommal?
15: Nézd, a pályán már egy biciklicselnek is komoly következménye lehet, úgyhogy már bocsánat a hasonlatért, de megkezdte újabb országjárását Magyar Péter miniszterelnök, aki Veszprémben a házelnök kíséretében és több helyi képviselő kíséretében tartott egy beszédet, amely tulajdonképpen az uniós pénzek hazahozatalára, a beismerésre, hogy ő is hibázik, mert hogy ezt egyébként előre mondta, hogy hibázni fog, meg arra koncentrált, hogy sokan hiányolják az Út a börtönbe program következményeit, főszereplőit vagy tárgyait, ugye, tehát hogy kire irányuljon, és hogy milyen hatékonyan, szóval ezt is érintette a miniszterelnök. Minden esetre mi erről is beszélünk, meg arról, hogy Köcsén Orbán Viktor szab új irányt a Fidesznek. Azt mondta a Fidesz frakcióvezetője, hogy a Fidesz nincs Orbán Viktor nélkül. Mondjuk az egy jó kérdés, hogyha egyébként ő nem lehet már miniszterelnök, akkor hogy is lehet majd. Ezt is majd megbeszéljük jól. Meg azt is, hogy egyébként egy 220 oldalas jelentés látott napvilágot a gyermekvédelmi helyzetről, amely helyzet azért, hogy mondjam, nagyon súlyos szakemberhiány, alacsony fizetések, 130 ezer veszélyeztetett gyermek és 800 szökésben lévő, vannak ilyen elriasztó adatok. Egyébként pedig a második félidőben már konkrét ügyekkel foglalkozunk, volán túlárazási nyomozás, NKA botrány, újabb letartóztatása, Ligeti Miklós alkotmánybíróvá jelölése, végül pedig azt nézzük meg, hogy 5000 forint milyen segítség valójában a dízel autósoknak, vagy a dízel üzemű autók tulajdonosainak, üzemben tartóinak. Itt lesz velünk egy olyan szakértő, aki ennek a specialistája, Keresztes Attila, ő energiastratéga, Komlódi Gábor ügyvéd, Pusztai Erzsébet infektológus és Zsolt Péter szociológus. Várom Önöket!
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, érdemes lesz tehát velünk tartani. Már a búcsúzom Önöktől, kellemes további hétvégét kívánok. Holnap este friss hírekkel visszavárom Önöket.

Elsuhannak a fejem mellett a homályos esti képek, olyan, mint a moziban a film előtti reklám, csak ennek itt van vége. És egy

most nem szabad sírfek, úgy hanyatt a tiszta pázsitra. Egy perce lassíts az egész, lehetne más is. Vágom klasszik, hogy a kaszt hív, és a lelked visszamásítja. Egy megszakadt szív, vagy egy megszakadt szilva pálinka, remélem. És ez nem szentimentál, vezet minden centiméter a célig, hol semmi sem fáj. Itt sokszor gyakorlat

szívedben őrzöl, az sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barát, aki ki szeret, és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer, amit adhatsz.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

0: kell, nem? És hát, hogy egyáltalán kihez lehet betérni. Többek közt erről is beszélgetünk a következő percekben, mert hogy itt van a vonalban Bram Zoltán, maga is borász, és ráadásul a Györkönyi Pincehegyért Egyesület szervezője, rendezője, mindenese. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hogy helyezzük el Györkönyi települést a térképen? Segítsen ebben nekünk egy kicsit!
1: Györkönyi Tolna megyében található, Budapestről 120 kilométerre, délre, Paks mellett, ugye Paksról most sokat lehetett hallani, attól vagyunk 15 kilométerre, és itt van egy gyönyörű szép kis falu, és ráadásul egy dupla falu, mert van a maga a lakott része, és van mellette közvetlenül a domboldalon egy lőzdombon egy pincefalu is, ahol 300 présház található. Ez egy külön építészetileg elkerített terület. Nagyon sok díjat kaptunk már erre a területre, és itt működnek a borászaink. Körülbelül 70 borász van, aki bort készít. Már nem minden présházban van borkészítés, de a többi épület is nagyon rendben van rakva. És az elmúlt 20 év folyamán a présházoknak a nagyon nagy része felújításra került, és inkább ilyen second home-os hétvégi házként használják, viszont nagyon szigorú a szabályzat, az építészeti szabályzat, hogy mit lehet és mit nem lehet itt végezni, és ezért nagyon egységes, talán a legegységesebb népi építészeti örökséget megőrző pincefalu vagyunk, Györkönyi.
0: Mennyire múzeum ez, és mennyire él a pincefalu? Mennyire működik mindaz, amiért egy ilyen létrejött Hajdanában?
1: Hát Hajdanán ugye ez 420 présházat tartalmazott, ez a második világháborúig volt, amikor felfelé emelkedő építményszám volt. Maga egy kicsit ilyen történelmi, és akkor lehet, hogy a választhatok a kérdésre is a végén. Tehát 500 évvel ezelőtt már komoly bortermelés folyt a török időkben a Györkönyben. A legnagyobb musbeszállító volt az itteni közigazgatási területen, az itteni Szandzsában. Simontornyára szállították a rengeteg mustot. Majd a település kihalt, mint nagyon sok település itt a Dél-Dunántúlon, és majd egy 100 éves kihagyás után az 1700-as évek elején a földes úr elkezdte telepíteni az embereket, német ajkóakat telepített, és adókedvezményt adott a borkészítésre, szőlők termesztésre, és elindult a pincefalunak a szaporod, vagy a pincefalu, és az ottani présházak elkezdtek szaporodni, egészen 420-ig, 420 présház volt, és ezek az épületek akkor csak borászati funkcióval, illetve kulturális közösségi funkcióval rendelkeztek, majd a második világháborút követően, hogy kitelepítés volt, 150 présház eltűnt, tehát egy szomorú időszak következett, magántulajdon megszűnt, ez nem tett jót se a szőlőknek, se az építményeknek. Majd a 90-es évek, 2000-es években újraindult ez az egész, és most már újra 30-szal több présház van, mint a legalacsonyabb számú volt. Maga az épületek funkciója és a skanzenitása más már, de nincs skanzen. Tehát ez a pincefalu él, havonta legalább egy rendezvény van a pincefaluban, most is éppen
0: nem
1: a
0: is szőlőben. Erről beszéljünk is majd, persze.
1: Igen. Most is éppen a szőlőben vagyok, és itt van egy budapesti turista csoport, akik itt mellettem beszélgetnek, szedik a szőlőt, itt reggeliztünk a szőlősorok között, majd megyünk a pincefaluba egy borkóstolóra, egy pincefalu bemutatóra, aztán egy sváb ebédre, egy háromfogásos sváb ebédre. Ugye alapjában véve a programjaink, és egy kicsit akkor átérnék a programjainkra, ugye mivel pincefalu van, bor van, étel van, tehát ilyen borgasztronómiai rendezvényeink vannak. Most a következő, ez a legfrissebb rendezvényünk, ez október 10-én lesz, az a GBL. Ez egy kicsit mindig játszunk a nevekkel.
0: Nekem erről egy hangfal jut eszembe, de önnek nyilván nem.
1: Igen, tehát a Györkönyi ugye sváb település és Jerking, elnézést kérek az angol szlenget is ismerőktől, tehát Jerkinger borászok live.

0: GBL, tehát a gyürkényi borászok élőben, és a minden borász a saját kedvenc zenéivel várja a vendégeket, nem csak a boraival, hanem a kedvenc zenéivel. Bár nem mindenkinél van GBL hangfal, van, aki a saját készítésű erősítője, vagy lemezjátszóval várja a vendégeket, és egy nagyon hangulatos bortúra lesz, és amikor véget ér a bortúra, és még valakinek van energiája, akkor rögtön egy after party-val zárjuk a Wine & Spritz téren ezt a rendezvényt.
1: Ezek komolyak. Valamit hadd fűzek én is hozzá, mert nyilván az sem mindegy, hogy kit hallgatunk. Ön a Pincehegyi örökség megőrzéséért és fejlesztéséért kapott műemlékgondozásért járó díjat is, vagy vezette a települést hosszú éveken keresztül, tehát ennek az egésznek a szervezője, motorja a jó szelleme tulajdonképpen. Mennyien csatlakoznak ehhez a kitartó szervező munkához? Mekkora csapata van?
0: Hát én 2006-ban akkor lettem polgármester, és volt egy ígéretem, hogy akkor egy egyesületet létrehozok a Pincefalura, mert én ebből sokkal többet láttam, mint ami akkor volt. És akkor 15 szedtünk össze még az utcáról mindenhonnan, hogy írja alá az alapszab, vagy a megalakuláshoz szükséges jelenlétívet. De most már évek óta 50 főnél le van korlátozva az egyesület. Van egy saját présházunk is, ahol havonta összejövünk minden hónap utolsó péntekén. Tehát 50 fővel dolgozunk, ez az 50 fő, illetve a családtagjaikkal együtt rakta rendbe ezt az egész Pincefalut, tehát nem így nézett ez ki 20 évvel ezelőtt, hanem azért egy eléggé lepukkant állapotban volt. Viszont most gyönyörű, aki idejön, az teljesen elámul, mint egy kis ékszerdoboz úgy néz ki, és hát ez az 50 fő. De azért nem csak az egyesületi tagok, hanem a nem egyesületi tagok is átvették ezt. Tehát látták, hogy szépül a környezete, a Pincefalunak maga az épület, és ezért mindenki elkezdett egy kicsit dolgozni a saját birtokán, úgymond. És hát ez tipikusan, amikor a szomszéd fülye zöldebb effektus, ez teljesen működött. Körülbelül a Pincefaluba azben a mondjuk 15 évben a bekerülési áron 2 milliárd forintos beruházás történt, és ez nem állami támogatás. Volt benne az is, meg az első építkezésünk az állami támogatással is, de mindig kellett önerő. Egy 8 millió forintos beruházással kezdődött, ahol 11 présházat sikerült némileg felújítani, és ez annyira megtetszett itt mindenkinek, hogy elkezdett mindenki dolgozni. Tehát úgymond egy katalizátor szerepe volt az állami támogatásnak, és utána magánpénzek több milliárd bemente be a Pincefaluba, és hát is ezt meg lehet nézni, vagy ajánlom mindenkinek,
1: hiszen hogy ezért
0: szépet
1: hívtuk.
0: Akar látni, aki szépet akar látni, és nem az, hogy valami nagy állami vagy EU-s pénz oda leesett, és abból történt valami gigaberuházás, hanem itt mindenki nagyon szétoszlott ez a fejlődés, de egységes képet alkot.
1: Október 10-én lesz egy olyan program, amiről előbb, ez a GBL, amiről az előbb beszélt. Az egy jó alkalom arra, hogy oda látogassunk, ugye?
0: Igen, igen. De lesz még idén lesz, még ugye szeptember végén van a szüreti, szeptember 19-én egy szüreti fesztivál, október 10-én ez a GBL, október 31-én egy lidérsznyomás bortúra és Halloween party, novemberben lesz egy gácsirok és új borok rendezvényünk, decemberben lesz egy ilyen karácsonyi, nagyon szépen kivilágított, nagyon komoly munkával és energiával összehozott egy ilyen, hát ilyen fényvarázs nevezetű rendezvényünk, ahol a Pincefaluban kulturális rendezvény lesz, és nagyon gyönyörűen ki lesz világítva. Ez is már egy visszatérő. De a következő évben is vannak rendezvényeink, tehát van a Funky Party Village Beach és Funk Fesztivál.
1: Funky Party Village Beach.
0: Igen, és Funk Fesztivál, és ezt a nyugdíjasok és a fiatalok együtt szervezik már 20 éve. És van a Zegabor rendezvényünk, amit nem hirdetünk sehol, mert full teltházas. úgyhogy nem is hirdetjük, ez is zenés gasztró bortúra, gyönyörű az is, tehát van a nemzetiségi napok, sok-sok rendezvényünk van, úgyhogy minden
1: csak
0: hónapban.
1: Győzzük, ugye? Hát és igen, csak győzzék igen. Önök is. Nagy munkát végez a csapattal, azért kérdeztem, mert ez nyilván nem egy személyes, hogy mennyien vannak, akik csatlakoztak le a kalappal, és hát ahhoz, hogy megnézzük mi is, ahhoz Tolna megyébe, Györkönybe kell látogatni, ott vár minket a Pince egyen, ez a bizonyos pincefalu, amiről Braun Zoltán az imént mesélt nekünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Mi köszönjük a lehetőséget, és mindenkit sok szeretettel várunk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ötödik alkalommal készülnek már a Vince Gála megrendezésére, nem akármilyen helyen, a Szépművészeti Múzeumban. Amikor a múzeumba költözik a bor, az mindig fennköltséget, eleganciát feltételez, és a Vince Gála az tulajdonképpen ezt szeretné megmutatni a nyilvánosságnak. A magyar bor az lehet elegáns, a közönsége is lehet elegáns, és hát a borászok is. Ertl Flóra, a Vince márka igazgatója a vonalban. Jó napot, Flóra!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Az ugye nem baj, hogyha a borhoz az eleganciát igyekszünk társítani.
2: Sőt, szerintem kifejezetten az egyik legjobb jelző, hogy leírjuk a borokat, és szerintem a Szépművészeti Múzeum talán egy igazán jó helyszín ahhoz, hogy ezt ki is emeljük.
1: Ilyenkor a borászatok, a borászok, a szakértők, meg a borkedvelők is találkozhatnak. Nem különleges ez abban az értelemben, hogy erre van gyakorta lehetőség. Magának a Vincének az eseményein is, de egy ilyen helyen azért nem annyira. Ez különleges.
2: Abszolút. A közösségépítés, a személyes kapcsolattartás szerintünk és az egész filozófiánk erre épül. Az nagyon fontos, amikor a borról és a hozzá kapcsolódó területekről beszélünk, úgyhogy kifejezetten azt szerettük volna, hogy ezen az eseményen maguk a borászok, a termelők mutatják be a saját boraikat, és közvetlenül lehet találkozni azokkal, akik meg is vásárolják ezeket a termékeket. Illetve azok a borszakírók, szakmabéliek, akár Magyarországról, akár külföldről személyesen tudnak beszélgetni egy pohár bor mellett. Egyébként ez azért is nagyon fontos, mert látjuk azokat a trendeket, hogy mennyire nagy probléma például az, hogy elmagányosodunk, hogy nem járunk közösségbe, hogy egyre elzárkózunk az embertársaink elől, és egy ilyen társasági esemény, abba bízunk, hogy egy nagyon jó alkalom lehet arra, hogy ezt egy kicsit kiszakadjunk.
1: Meg hát minden estül különleges, tehát ha feltételezzük azt, hogy be lehet menni egy pohár borral a kézben Gauguin kiállítását megnézni, ugye most megy a Posztimpresszionisták körei című tárlat, és azt hiszem, ha jól sejtem, akkor ez lesz a kiállítás, ami kíséri ezt az eseményt, vagy az esemény a kiállítás nézőpont kérdése. Szóval, hogy ez így különleges, ez fantasztikus élmény lehet.
2: Igen, egy kicsit úgy is szoktuk hívni, hogy egy éjszaka a múzeumban, mert olyan programokat és eseményeket szervezünk, ami hát egy átlagos hétfőn vagy egy kedden általában tilos a múzeumban, tehát hogy olyan különleges alkalom, ahol egy picit kipróbálhatjuk azt, hogy milyen úgy bemenni a Szépművészeti Múzeumba, amikor nem csak egy általános tárlatra megyünk, hanem egy picit lehet enni, kicsit lehet borozni, beszélgetni, zenét lehet hallgatni. Tehát egy picit belekóstolhatunk, hogy milyen az, amikor olyan dolgokat művelünk, amit általában tilos a múzeumból, úgyhogy egy picit egy játék is tulajdonképpen ezzel a helyzettel.
1: Milyen zene dukál a borhoz, a borkóstoláshoz? Vonós négyes, jazz muzsika, igazából mi lesz?
2: Egy fúziós jazz zenekart hívtunk meg, a Tettamanti téma, elég fiatal és nem most annyira ismert zenekar, ez is volt tulajdonképpen a cél. Egyébként most már harmadik alkalommal dolgozunk velük együtt, és nagyon-nagyon szeretjük az ő zenéjüket, meg az ő filozófiájukat. Úgyhogy egy ilyen kisebb induló zenekarnak szerettünk volna bemutatkozási lehetőséget adni a budapesti közönség előtt. Ők jazzzenét játszanak, fúziós jazzzenét játszanak, és azt gondolom, hogy ez talán nem annyira komoly, mint az általános jazzzene, hanem van benne egy kicsi játékosság, van benne egy kicsit egy ilyen pozitívabb hangulat, ami a borozáshoz szintén nagyon jó passzol.
1: És van itt egy eredményhirdetés, mert azt sem tagadjuk le, hogy itt a borászok számára nem csak a bemutatkozási lehetőség, hanem a megmérettetés is adott. Ugye lesz évborásza díj kiosztó itt is.
2: Így van, de díjazni fogjuk a határon túli felemelkedő borászatokat is, a legjobb borbárt, a legjobb boros címke dizájntervet, tehát nem csak a borászatokat, hanem a mellé kapcsolódó szakmákat, például a legjobb borlapot is, ételmi borlapot is díjazni fogjuk, de nyilván a legkiemelkedő díjunk az az életmű díj maga, ami mindig egy olyan személy számára szól, aki valamilyen nagy hatást gyakorolt a szakmára és borokra, és több évtizedre nyúlik vissza, úgyhogy ez lesz a korona éke az estének, de ez a díjkiosztó az idei évben, ez egy zárt körű díjkiosztó lesz, tehát ezt a rendezvény előtt tartjuk meg, és magán a Vince Gálán ott lesznek a díjazottak, és egy videófelvételről lehet visszanézni a díjátadó pillanatait, hogy a borozási élményből ne csökkenjen a borozási élmény azzal, hogy a díjkiosztó ceremóniát még egy óra, másfél órán keresztül félbeszakítjuk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy ilyen szellezben pillanatban lehessen majd találkozni mindenkivel, nem amikor már izgulnak, hogyha most akkor melyik Vince díjat nyeri meg az én borászatom, úgyhogy ez is egy kicsit oldani kívánja ezt az egyébként nagyon elegáns és talán egy picit konzervatívabb hangulatot.
1: Mi viszont vendégként megkóstolhatjuk a díjazott ételeket?
2: Kizárólag azokat lehet megkóstolni.
1: Ó, hát az úgy jó.
2: Ráadásul korlátlan mennyiségben az a cél, hogy minél inkább megismerjük ezeket a borokat, úgyhogy kettő darab útvonallal is készítünk, borkóstoló útvonallal, egy kezdő és egy haladó borkóstoló útvonal, mindenki el tudja dönteni, hogy mennyi bort tud egy este alatt kipróbálni, és akkor ajánlunk hozzá ételeket, és sorrendbe állítjuk őket egy kis térképen, tehát ha valaki teljesen kezdő és úgy szeretné megismerni Magyarország legjobb borait, akkor ajánlom figyelmébe ezt az útvonalat, és akkor tulajdonképpen egy szakértők által felállított sorrendben tudja megízlenni ezeket a tételeket, kezdve a pezsgőktől egészen az afukig.
1: Azt szokták mondani, hogy a borkészítés művészet, szerintem a borkostolás is, hogyha azt az ember magas színvonalon űzi, úgyhogy ezt kívánom a résztvevőknek, kiváló borokat, a borászoknak szép díjakat, önöknek értő közönséget, a közönségnek pedig jó szórakozást. Szóval borkostoló a múzeumban, Vince Gála november 7-én a Szép Művészetiben. Köszönöm szépen Eltúr Flórának.
2: Köszönöm én is a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Lehet, hogy közeledik az ősz, lehet, hogy közeledik a szüret vége is, ami ugye hamarabb van mindenhol, mint ahogy az elmúlt évtizedekben, az meg évszázadokban hagyományos volt, de azért a Balaton partján lenni, ha akármilyen idő is van, mindig öröm lehet. Pap Károlyt hívjuk, a Pappince tulajdonos borászát, Balaton Szabadin. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: A Balaton az mindig jó hely, igaz?
2: Igen, igen, hát egy ikonikus hely a Magyarországnak, úgyhogy én úgy érzem, hogy én nagyon jó helyre születtem, ugyanis itt születtem, úgyhogy én mindig csak a csodákat látom benne.
1: Balatonnál borásznak lenni az volt hajdanában nehezebb kenyér, de mostanában divat a balatoni borokat kóstolni, mostanában divat bortúrákat tenni a Balatonpartnál. Érzi ezt ön is?
2: Igen, igen, hát divat, ugye kell kettős a kérdés, mert divat borásznak lenni, aztán ugye divat borok után menni, érdekességeket feltalálni. Hála Isten, egy kicsit Magyarország eltorodott ez az ezerarcú borország a kicsit felé, hogy azért a kis pincészetekbe is nagyon szépen be lehet menni, és nagyon szép kis érdekes tételeket lehet kóstolni.
1: Azt mondja, hogy divat borásznak lenni, mert azt hisszük, hogy az könnyű.
2: Igen, igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan beleugranak ebbe, de ugye, tehát, ugye relatív ez a borász, hogy az én szememben azért ugye van borász, van szőlész, és van egy családi gazdaság, ahol ugye mindent meg kell csinálni, tehát a téli hidegtől, a nyári melegen keresztül, a jó szőlőt és a jó bort is.
1: De hát azért ez egy szakma. Szóval én ezt, ahogy ezt a műsort készítem, csodálkozom rá újra és újra, hogy generációról generációra öröklődő tudás frissül meg az új generációk megjelenésével. És hát ez a tudás az, ami nélkül nem lehet bort készíteni.
2: Így van, hát ebbe ugye van egy nagyon-nagyon nagy fokú tapasztalat van, egy nagyon nagy fokú szeretetnek kell, hogy működjön egyrészt a természet, másrészt a szőlő, harmadrészt pedig a bor után. De azért tartozik hozzá, ugye mivel szakma, tartozik hozzá egy nagyon-nagyon kemény és fegyelmezett rend is, ami a bor előállítás, a szőlő előállítás ugye meghatározza a mai világban. Mind a kettővel szerintem egy igazi jó borász, egy igazi jó szőlész, mind a kettővel kell, hogy rendelkezzem.
1: Ezt 30 éve csinálják, évről évre újra és újra nekirugaszkodva. Nem lehet belefáradni, beleunni?
2: Minden év, tehát ilyen szinte minden év egy kihívás. Minden évben egy új, mint hogy egy új gyerek születne. Tehát mindig jön valaki, akit elkezdünk már most, amikor ugye szőlő, amikor egy kicsit murci, amikor egy kicsit bor, amikor meg tényleg nagy bor, elkezdjük szerelgetni, ízelgetjük, kiélvezzük, játszunk vele, foglalkozunk vele. Egy nagyon izgalmas, minden év egy nagyon izgalmas történettel rendelkezik.
1: A dél-balatoni borokra azt szokták mondani, már pedig önök ott vannak Siófoktól, nem túlságosan messze, Balatonszabadi ugye ott van mellette, hogy azok ilyen könnyű borok. Ez az ön boraira is igaz?
2: Igen, tehát egyrészt az, hogy könnyű, de én nem is könnyűnek mondom, hanem gyümölcsösnek mondom általában ezeket a borokat. Ezt jobbára ugye a talaj határozza meg, itt egy löszös talajon vagyunk, ugye Dél-Balatonon nagyon kevés az, amikor egy kicsi érdekesség belejön, homokkő és egyebek. De ugyanakkor borzasztó gyümölcsösség tárul elénk egy zseniális kis extraktummal mostanában már.
1: Mi a vezetőboruk, a zászlósboruk, a Riesling?
2: Hát a Riesling, igen, hát azért azt ne felejtsük, hogy hála Istennek itt a Balaton környékén ez a Riesling nagyon szépen feltornázta magát, és egy ikonikus bor lett belőle. Én nagyon szeretem, és egy történetem van rá gyakorlatilag az, hogy amikor ugye elkezdtünk itthon borászkodni, így mindig az idősekkel beszélgettem, akkor nem volt Rieslingünk, és hogy hát mi volt itt régen, meg milyen volt? Hát fiam, itt régen azért a Riesling azért az itt volt, hát most meg már eltűnt, és akkor szépen elkezdtük visszahozni időbe, és hát ez zseniálisat fut. És ez azt mutatja, hogy már a régi öregek is, mindig a Riesling volt az ami az előtérben szorult náluk.
1: Most viszont murci korszak van, ha jól sejtem.
2: Úgy van, igen.
1: Azt meg kell kóstolni, azt mondják az öregek. Tényleg meg kell?
2: Hát, Hát aki nem kóstolja meg a murcit, az nem borász. Tehát aki nem kíséri végig ugye azt, hogy mustból hogyan keletkezik, hogyan jön létre a bor, azt szerintem nem borász. Tehát meg kell kóstolni. Muszáj, szerintem muszáj.
1: Na jó, de hát ugye a mustra is azt mondják, tehát akkor ezzel így végig mehetünk, aztán meg kell kóstolni a bort, és el is fogy.
2: Igen. És ez a jó benne, tehát a szakmában.
1: Viszont most lesz egy rendezvényük is, a murcogás, erről jutott eszembe a murci maga. Az meg igen. Ugye pont erről szól.
2: Igen, mert mindig azt mondjuk, hogy ugye igen, jó borokat muszáj már jó borokat elkészíteni, de a jó borok mellé én mindig azt mondom, hogy valami is élményt kell adni. Valami kis olyat, ami kicsivel több, ami arról szól, hogy üljünk le, beszélgessünk, úgy, mint a régi öregek, amikor kimentek a pincéhez, leültek, beszélgettek, valami ilyeneket szeretnénk ugye ezekkel a rendezvényekkel megidézni, és adunk neki mindig egy kis felhangot. Most például ugye ez a murcogás lesz, tettünk félre mustot, amit pont akkor fog olyan murci lenni, amilyen egy igazi murcinak kell lennie, úgyhogy készülünk rá, hogy a murci is meglegyen, és a jó borok is.
1: Ahhoz, hogy murci legyen, ahhoz szüretelni kell, kész vannak?
2: Gyakorlatilag még a hétvégén szedünk egy kis kabernét, és akkor végeztünk, igen. Tehát borzasztó korán volt az idei születés.
1: Hát ebben a melegben, ebben az embertelen napsütésben nyilván gyorsan megérett. Van-e nedvességtartalma? Tehát, hogy az eső mennyire hiányzott?
2: Nagyon-nagyon hiányzott az eső, nagyon látszik a fürtökön, nem tellettek ki a szemek, a lékinyerés az gyakorlatilag a normális, az 75% lenne, hát most, ha a 60-at elértük, akkor már nagyon örültünk neki.
1: De erre meg azt szokták mondani, nem tudom, osztja ezt a véleményt, hogy közben meg ezek a jó bor alapjai is, tehát lehet, hogy nem annyi, de jó lesz.
2: Igen. Hát biztos vagyok benne, ugye, tehát ugye mindig azt mondja, hogy a szőlő minél jobban sanyargatva van, annál magasabb minőséget tud produkálni. Hát ez az év azért ez adott szegény növénynek bőven a rosszból, úgyhogy sanyargatva volt. Én reménykedve állok annak, hogy igazán tényleg olyan borok lesznek, amik önmagukat múlják felül, és egy rendkívül nagy extraktságot, egy rendkívül ízgazdagságot fogunk kapni belőlük.
1: Na akkor legyünk egy kicsit tárgyszerűek. Október 3-a szombat délután murcogás a Pappincében Balatonszabadin. Ezt azért jegyezzék fel, hogyha jó murcit akarnak kóstolni, nem messze a déli parttól, akkor itt az alkalom, a Balaton pedig október 3-án is gyönyörű lesz. A murci meg finom. Igaz?
2: Úgy van, várunk mindenkit szeretettel. Aki még nem ivott murcit azért, aki meg szereti a murcit azért.
1: Ez a beszéd. Pappince Balatonszabadi, akivel pedig beszélgettem, Papp Károly, a tulajdonos borász. Örülök, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok.
2: Én is örülök, viszont kívánom.
1: Viszont hallásra. Rónai Egont hallották, ez volt a borműsor egészségükre. Most ér véget, egy hét múlva jövünk újra, Somodi Solymos Eszter szerkesztette, viszont hallásra.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
2: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
1: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
3: Jelenlegi formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a jelenlegi rendszer elveszítette az eredeti funkcióját, és az ellenzéki pártok számára vált pénzügyi forrássá. Gémesi Györgyöt kérdezzük.
4: A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesteret, jó estét kívánok, köszönöm.
5: Jó estét kívánok.
4: A friss hírünk ez, hogy a miniszterelnök szerint nincs szükség a megyei önkormányzatokra, mert hogy a Fidesz kiüresítette, a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizető helye ez. Mit gondol a bejelentésről? Kezdjük ezzel.
5: Hát egy kicsit meglepett, mert a múlt héten találkoztunk a miniszterasszonnyal, és önkormányzati szövetségek ott voltunk mind a 80 elnöki szinten, és arról beszéltünk, hogy hogyan fogjuk a következő időszakban áttekinteni a feladatokat, a forrásokat, hogy milyen szintre milyen feladatot lehet tenni, mit kell állam kezébe az időszakban áttekinteni a feladatokat, a forrásokat,

0: akkor adott esetben úgy, mint 90 és 94 között, hogy a járásokból delegálnak választás útján, tehát a polgármesterek delegálnak a testületbe, de akkor is ott választott emberek vannak. Ez óriási különbség, mert ez a területi képviseletet jelent.
1: Tehát azt mondja, hogy ugye rendszerváltás óta vannak megyei önkormányzatok, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy pusztán azért szükség is van rájuk. De ugye 2012-ben volt egy nagy változás, erre mondja azt a miniszterelnök, hogy kiüresítette a Fidesz, de akkor előtte, tehát mi pontosan az értelme, mondja a nézőknek, hogy van megyei önkormányzat? Ha visszakapnák például azokat a feladataikat, intézményrendszerüket, akkor kellene, hogy maradjanak?
0: Tehát minden feladatot ott kell ellátni, ahol a leghatékonyabban látható el. Minden feladatot ott kell legközelebb a lakossághoz, ezt hívják szubszidiaritásnak, ellátni, ahol legközelebb van a lakossághoz. A megye jelenleg üres, lehet a megyét átszervezni, és azt mondani, hogy nagyobb három megyés régiókat alakítunk ki választott emberekkel, ezt mind meg lehet csinálni. De a megye nem azért merül föl, hogy itt nem kell, vagy meg kell szüntetni, mert felesleges, hanem azért, mert politikai ellenfelet lát a miniszterelnök úr benne. A megyének vannak feladatai, turisztikai feladatok, amit középszinten kell látni, térségben, közlekedési feladatok, térségben, oktatási feladatok, térségben kell látni, egészségügyi feladatok, térségben. Az egy másik dolog, ezt államosította egy részét, vagy elvitte a Fidesz máshova.
1: Miért?
0: Tehát mert az a centralizációnak volt az eredménye. A Fidesz minden centralizált. Annak ellenére, hogy mi tiltakoztunk ellenőfé, minden centralizált, megjegyzem, a megyénél hagyott olyan feladatot, ami javaslat tevő szervezetként hagyta meg a megyét, a különféle pályázatok, területi fejlesztést, vidékfejlesztést érintő pályázatok javaslatokat ők tettek, hogy melyiket részesítsék előnybe. Itt nyilván voltak politikai szálak, én ezt nem is kétlem, volt, ahol ez tisztességesebben ment, a politika ide is beleszólt, de nem volt döntéshozó helyzetben. Én azt gondolom, hogy egy nagy csomó olyan feladat, amit el kellene jól hatékonyan látni, az a megyéhez telepíthető, vagy egy ugyanilyen választott regionális önkormányzathoz, az lehet akár három megye, volt már ilyen, hogy fejlesztési régiók, Magyarországon 7 ilyen régió volt, ezt is lehet, de a Szent Istváni megyéket Szent Istváni programmal megszüntetni szerintem nem biztos, hogy túl szerencsés.
1: Arról is kérdezem még, ugye az is egy mai bejelentés, minden esetre most azt mondta a miniszterelnök, hogy meg fognak szűnni, ezen dolgoznak. Mi lesz akkor annak a következménye, ha ez így lesz?
0: Én azt tudom mondani, hogy ez azt végig kell nagyon gondolni, mert európai karta, önkormányzati karta ellenes, hogy önkormányzati középszint nincsen. Ha a megyék megszűnnek, akkor létre kell hozni régiókat. Azt nem tudom, hogy ciklus közben ez megoldható-e, ezeket annyira nem tudtam átnézetni az elmúlt néhány órában, de nyilván azt kell végignézni, hogy a megyét valamilyen más organizációval kiválasztani, vagy kiváltani alternatívaként, tehát az azt jelenti, hogy oda is választott emberek kellenek, vagy egy direkt választás, vagy delegáció a választott embereknek, tehát a polgármestereknek.
1: Tehát akkor ezek ugyanaz. Annyiban
0: nem ugyanaz, hogy hát ugyan, már politikailag más felállás lesz.
1: Az világos, csak hogyha visszakapják ezeket a feladatokat, hogy milyen régióknak hívjuk, vagy...
0: De azért fontos, mert hatékonyan látható el a hulladékot, ugye most a MOU látja el centralizáltan koncesszió alapján. A hulladékgazdálkodás az egy tipikus regionális feladat. 300-500 ezer embert fogó ellátó szervezeteket hoztak létre annak idején, még ebben mi is benne voltunk, és az a területet ellátta mondjuk egy regionális hulladék lerakó, ez tipikusan lehet egy megyei feladat.
1: Beszélünk mindjárt az egyeztetésről, a múlt hetiről, de ha már említette ezt a programot, ugye ma bejelentette ezt a Szent István programot a miniszterelnök, azt mondja, hogy elindul egyelőre csak 10 mikrotérségben, 10 településenként 1 milliárd forinttal, és ennek a modellnek a lényege az lesz, hogy a kis települések ne egymással versenyezzenek, hanem 10-es csoportokat alkotva közösen döntsék el, mire fordítják a számukra biztosított 1 milliárd forintos fejlesztési keretet. Picit Navras és Tibor jut eszembe, mert tőle hallottam ilyen mondatokat, amikor a versenyképes járások, mert ugyanez volt. Ez hasonló, vagy ez teljesen más?
0: Nem tudom, nem láttam át, ezt sem egyeztettük. Nekem ez a legnagyobb bajom, hogy semmivel nem tisztelnek meg bennünket, holott a miniszterasszony azt mondta, államtitkár úr azt mondta, hogy ezentúl egyeztetések lesznek, és sorozatosan jönnek önkormányzatokat érintő kérdések, és egy szót nem hallunk róla.

0: róla. Nem biztos, hogy rossz, amiről beszélnek. Tehát én ezt nem látom, tehát nem tudom ezt így mondani, de jelenleg fut egy versenyképes járások program 60 milliárd, körülbelül 55-60 milliárd forinttal. A második üteme zajlik, kértük azt, hogy vezessék ki, mert szerintünk sem biztos, hogy ez a legjobb. De ez nincs kivezetve. Most akkor elkezdett párhuzamosan valami épülni egy plusz 10 milliárd forintból, aminek nem tudjuk a hatékonyságát, még a másik, meg még be sincs fejezve. Tehát ott még jelenleg fejlesztések folynak, közbeszerzések folynak, és elindult valami ezen a területen. Nem biztos, hogy az a jó. Szerintem nem rossz egyébként, de nem biztos, hogy az a jó, de egy irányba kellene ezt a kérdést vinni, és akkor az összes kis település tekintetében egy olyan fejlesztési programot elindítani, ami mindenkit érint. Tőlünk elvonnak 400 milliárd forintot. Tőlem is, mármint nem tőlem, hanem Gödöllőtől. 400 milliárd forintot. Ezt a 400 milliárd forintból, ebből a 400 milliárd forintból 40 milliárd megy a kis településeknek, a többi a költségvetés központi bevétele arra való hivatkozással, hogy a kis településeket felzárkóztatjuk, és oda adunk majd nekik működési pénzt. Erről nem kaptunk a előző kormánytól tájékoztatást, hogy ez hova ment, ez a költségvetés része. Most a múlt heti tárgyaláson esély nincs arra, hogy ez csökkenjen, mert ez brutális nagyságú összeg, ez 6-szorosára nőtt 6 év alatt. Én jónak tartom, hogy a kis településeket támogassuk ebből, de akkor miért kezdünk egy új programot 10 milliárd forintból, mikor itt van az a pénz, ami a kis településeknek kell menjen, 340 milliárd forint, csak ugye hát az nyilván bemegy a költségvetésbe és másra fordít.
1: Beszéljünk akkor arról, hogy mi történt múlt csütörtökön. Olyan nagyon nagy hírverést nem kapott, tehát azért gondolom, hogy konkrét javaslatok vagy megegyezések nem születtek, és rögtön ugranék a pénz kérdésére, mert nyilvánvalóan, tudom, nem mindig az a legfontosabb, de ebben az esetben biztos, hogy az évek óta halljuk, hogy az önkormányzatok nagy bajban vannak. Viszont most azt látom, ön is azt írta a Facebookján a találkozó után, hogy az idei pótköltségvetésben nem lesz önkormányzatokat érintő változás, tehát marad a szolidaritási adó, gépjárműadó és a többi. A 27-esről meg még nem tudnak. Most akkor az utóbbit hagyjuk is, de akkor mi lesz 26-ban az önkormányzatokkal?
0: Azt a választ kaptuk, a pénzügyminisztérium államtitkára ott volt ezen az egyeztetésen, azt a választ kaptuk, hogy akik nagy bajban vannak, egyedileg fogják őket kezelni. Nem tartom szerencsésnek az egyedi kezelést, annál is inkább, mert mindenki bajban van. Tehát mindenkitől elveszik a pénzt, mi nem azt kérjük.
1: De hogy bocsánat, ez hogy hangzott el? Tehát, hogy mi az a nagy baj, hogy akkor jelzi
0: az önkormányzat? Ha már végén nem tudja kifizetni a számláit, magyarul a csőd szélére kerül, akkor azt egyedileg kezelni fogják, mert állítólag volt ilyen, nem tudom, olyan, akik már fordultak és annak a dolgait rendezték. Nem tartom ezt sem rossznak, mert ez tűzoltás, de ez nem megoldás. Ez rendszer szintű megoldásokra van szükség. És ha 2026-ban ez nem változik, el tudom én fogadni, hogy a költségvetés bajban van, és nem lehet módosítani ebben az irányban, hogy ezt a terhet csökkentsék, az elvonásokat csökkentsék, de 2027-ben feltétlen szükséges erről beszélni, mert ki van vérezve a rendszer. Tehát a nagy települések, a fővároson nem is beszélek, hogy az akár napi kérdésként is itt van mindenki előtt az információs csatornákon, de a nagyvárosok is, mert nincs már gazdag, meg szegény település. Akiknek jobb a bevétele és több a bevétel, attól elveszi a korábbi Fidesz kormány döntése alapján. A TISZA programjában benne volt, hogy ezeket a terheket enyhíteni fogják. Benne
1: de akkor
0: volt,
1: most
0: hogy...
1: mit mond a miniszterasszony? Tehát mit, volt, találkoztak egyszer júniusban, ott volt egy bemutatkozás, aztán most volt ez az egyeztetés, amitől azt reméltek, hogy érdemi egyeztetés lesz.
0: Igen.
1: Bármiféle olyan ígéretet kaptak, mert azt írja a Facebookján, a kormány nyitott abban, hogy mérséklődjenek az elvonások, de konkrét ígér nyitott. Igen, a választási programban ott van, tehát az, hogy nyitott erre a kormány, azt eddig is lehetett ugye tudni.
0: 2027-es költségvetésben nem zárkóztak el. Tehát nem volt olyan, semmilyen esély nincs erre. Mert azt is lehetett volna mondani, hogy már ott a kormány előtt a 2027-es költségvetés, meg vannak a sarokszámok, és felejtsük el, hogy csökkenteni fogják a terheket, illetve az elvonásokat.
1: Tehát már odaadták a programokat, hogy mit szeretnének. Igen, ott vannak a programpontok. Már összefésülték a 8 szövetség programpontját.
0: Ott van minden az asztalon, el kellene kezdeni tárgyalni. Ebben én belefoglaltam volna a megyék kérdését, és teljesen megértem, hogyha a megyékkel kapcsolatban más elképzelés van, és ezeket össze lehet fésülni. Ott van 8 felkészült elnök, akik ott vannak 10-15-20 éve ezen a területen, értenek hozzá szakértői háttérrel, ezeket érdemes végigbeszélni. A miniszterasszony igazán nem beszélt ezen, államtitkár úr beszélt, Hoffmann István, aki egyébként felkészült, és aki érti, miről beszélünk. A miniszterasszony bejelentette, hogy 5 milliárdra megemelik a tűzifát, tehát a szociális tűzifát, és ezt nem csak a 5000 fő települések, 5000 fős települések igényelhetik, hanem a 20 000 fős településen élők is.
1: Ez nagyon mit jelent jó. Az önkormányzatoknál? Többet tudnak adni, vagy kevesebb pénzükbe kerül?
0: Hát többet tudnak fából adni valószínű ebből a központi keretből. Ebben én nem megyek bele, mert én ezt korábban is sem tartottam jónak, hogy a kormány dönt a tűzifáról, önkormányzatnak oda kell adni a pénzt, mi tudjuk a szociális helyzetet, és a szociális alapon odaadjuk a tűzifát annak, aki rászorul. Én akkor is ezt mondtam, most is ezt mondom, mert ez így gyakorlatilag úgy tűnik, mintha a kormány függő lenne, hagyják ott a pénzünket, és akkor szépen tudunk abból mi gazdálkodni, és a leghatékonyabban tudjuk adni a tűzifát, és nem igényel akkor a adminisztrációt, hogy 600 engedélyt kell hozzá kérni, hogy ki kaphat és ki nem kaphat. Tehát ennek ellenére én pozitívan értékeltem, tehát nehogy az legyen itt a végének, hogy végén az interjú vagy a beszélgetésnek, hogy semmi nem jó. Pozitívan értékeltem a párbeszédet. Ezt mondta a miniszter asszony is, hogy párbeszéd, párbeszéd, párbeszéd. Ezért tartom furcsának a mai bejelentést, mert nincs párbeszéd abban, hogy akkor most ilyen program van, a futó versenyképes járások program, ami 55-60 milliárd forint, azzal akkor mi lesz, akkor most elkezdünk megint valamit, tehát számomra kezd átláthatatlaná lenni a rendszer, pedig elég felkészült vagyok, és elég rutinos vagyok ebben a dologban, hogy szeretném azt, és azt kérem innen is, miniszterelnök úrtól is, hogy tárgyaljunk. Ezt mondta a miniszterasszony is, hogy párbeszéd, tárgyaljunk ezekről a kérdésekről. Nagyon sok mindenben tudunk úgy véleményt formálni, hogy jobbá teszünk nekünk a feladatok, és számomra a legfontosabb, nem azt most politikailag ez jó, kit pöckölünk ki, meg kit viszünk be, hanem hogy a feladat hol látható a leghatékonyabban, az állampolgárok érdekében. Ez a legfontosabb, mert az költséghatékonyt jelent, és állampolgárság irányában is, az állampolgár irányában is hatékony feladatellátást jelent. Ez kell legyen minden szervezeti átalakulás hátterében. Semmi más szempont nem játszhat szerepet.
1: Hogy fejezték be az egyeztetést? Ugye most az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsát hívta össze a miniszter asszony, ami egyébként 12 óta van. Ez lesz ennek az önkormányzati egyeztetésnek a kerete innentől kezdve, és mikor lesz mondjuk akkor a következő?
0: Arról beszéltünk, hogy mi lesz a további önkormányzati érdekegyeztetés kerete, akár más is lehet. Én nagyon-nagyon szeretném, ha hatékonyabb lenne. Ebben szívesen játszok egy munkabizottságban is akár szerepet. Úgy fejeztük be egyébként, hogy a következő önetet, tehát ugyanezt a szerkezetet és struktúrát, ugyanezeket a szövetségeket meghívják október közepén, és akkor fogunk tárgyalni a 2027-es költségvetésről. Hát nyilván kíváncsian várjuk ezt. Mi találkozunk egy hét múlva, minden tekintetben egyeztetni fogunk, valószínűleg előkészítünk egy olyan megállapodást, ami még szorosabbá veszi az önkormányzati szövetségek együttműködését, mi lefedjük az országot, az egész országot ilyen szempontból, és a szeptember végén, a 29-én lesz egy nagy konferencia, a önkormányzatok napja alkalmából, ami egyébként minden esztendőben megrendezésre kerül a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szervezésében, ott lesz minden szövetség, visszaigazolták, meghívtuk miniszterasszonyt, miniszterelnök urat és államelnök urat. Nagyon-nagyon szeretném, ha elindul a valódi párbeszéd az önkormányzati rendszer és a kormányzat között.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
0: voltál. Én is köszönöm.
2: Magyarország kiutasít 10 orosz diplomatát, miután a hazai hatóságok értékelése szerint a bécsi egyezménnyel ellentétes tevékenységet folytattak az országban. Az orosz külügyi szóvivő bejelentette, hogy Moszkva kemény és fájdalmas választ ad az orosz diplomaták kiutasítására. Vendégünk Hoffmann Tamás.
1: Már itt van már Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
1: A külügyminisztérium közleményéből tudunk kiindulni, hogy mit lát annak a szövegéből, tartalmából, szóhasználatából?
3: Hát, ugye a külügyminisztérium nem nevezte meg pontosan a kiutasítás okait, de az az igazság, hogy ilyenkor, hát 1000 esetből 999-szer, amikor ezt a szóhasználatot használják, és ennyi diplomatát utasítanak ki egyszerre, akkor szinte biztos, hogy hírszerző tevékenységet folytattak.
1: Vagyis kémek. Az előbb én így fogalmaztam a nézőknek az egyszerűség kedvéért. Az áll a közleményben, ugye, hogy az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Mit akar a bécsi egyezmény? Mi van benne, ami ide vonatkozik?
3: Az 1961. évi bécsi egyezmény az gyakorlatilag a diplomáciai jog alapvető szabályait tartalmazza, és a harmadik cikkeiben írja le azt, hogy a képviselet és azoknak tagjai mit tehetnek, és ezek egyike az, hogy a megengedett módon tájékozódhatnak. Ha a megengedett módon történő tájékozódás, az azt jelenti, hogy úgy gyűjthetnek információt, hogy azzal nem ütköznek bele a fogadó állam törvényeibe. Azért hozzátenném, hogy nem csak kémkedés miatt utasítanak ki diplomatákat. Amikor diplomáciai jogot tanítunk, akkor szoktunk ilyen színes történeteket mesélni arról, hogy mondjuk Londonban egy afrikai ország kaszinót üzemeltetett a nagykövetségen, vagy kábítószert csempésztek más országok, stb. Tehát igazából bármilyen törvénysértő tevékenység miatt ki lehet utasítani diplomatákat, de a gyakorlatban ez azért az esetek döntő többségében a hírszerző tevékenységre utal.
1: Arra van-e válasza vagy teóriája, hogy miért most utasíthatták ki őket? Nyilván csak találgatni lehet, de általában mikor jön az a pillanat, amikor kiutasítják az ilyen hírszerzőket?
3: Hát ugye az az igazság, hogy önmagában az a tény, hogy hírszerzők vannak egy ország külképviseletén, az nem meglepő dolog. Ugye szokták mondani, hogy ez a második legősibb mesterség. Minden ország szeret nem csak megengedett, hanem alapvetően meg nem engedett módon is információkat gyűjteni, akár még a saját szövetségeseiről, pláne azokról, akik nem annyira szövetségesek. Na most Magyarország esetében az a helyzet, hogy Magyarország volt az elmúlt 16 évben az egyetlen olyan állam, amelyik nem igazán volt erős abban, hogy a feltételezett orosz hírszerzőket kiutasítsa Magyarországról. Egy ilyen esetről tudunk az elmúlt 16 évben, amikor egy diplomatát feltételezett hírszerző tevékenység miatt utasítottak ki.
1: De most, nem tudjuk, vagy nem jelentették be? Ugye nem mindegy a kettő, most nyilván ezt tudjuk, mert bejelentették, de azért csendben is ki lehet valakit utasítani.
3: Persze, hogy lehet csendben is kiutasítani. Az az igazság, hogy amikor valakit nyilvánosan kiutasítanak, az már azt jelzi, hogy itt valamilyen nagyon súlyos dolog történt. A diplomáciában általában azért nem szoktak ennyire erős jelzéseket használni, hanem általában megbeszélik a küldő állammal, hogy mi lenne, hogyha mondjuk egészségi okokból visszavonulna a diplomata, mi lenne, hogyha esetleg egy új beosztást kapna egy másik országban, és a többi, és a többi, és akkor meg lehet menteni.
1: És jobb lenne, ha azt kapna, igen. Rácz András, ugye a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese lett, úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan barátságtalan lépés, aminek igazából 4,5 évvel ezelőtt kellett volna megtörténnie, és azt is elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy orosz oknyomozó portál a nyilvánosan elérhető információk alapján a Budapesten dolgozó 47 orosz diplomatából 15-öt tudott a különféle orosz titkosszolgálatokhoz kötni. Akkor nyilván felvetődik a kérdés, hogy miért nem 15-öt utasítanak ilyenkor.
3: Hát, ahogy mondtam, ugye az nem meglepő, hogy egy külképviselete vannak hírszerző tevékenységeket folytató személyek, tehát ugye ez nagyon gyakran a katonai ataséhoz van kötve, vagy akár a kulturális ataséhoz és a többi. De ugye van az a régi amerikai mondás, hogy keep your friends close and your enemies closer. Hogy tarts közel a barátaidat és az ellenségeidet még közelebb. Tehát, hogyha tudjuk egy diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet folytat, akkor adott esetben felhasználhatjuk ezt az információt a saját javunkra. Tehát akár tudjuk esetleg manipulálni az ő információszerzését, akár szándékosan hamis információkat adni neki. Vagy egyszerűen csak, hogyha kontroll alatt tartjuk, hogy pontosan mit csinál, akkor az lehet, hogy kevesebb kárt okoz, mint hogyha jönnek olyanok, akikről nem tudjuk, hogy hírszerző tevékenységet folyt.
1: Azt el tudja mondani, nem tudom, hogy nemzetközi jogászként tudja, nem nemzetbiztonsági szakértő, de hogy ugye filmekben látjuk, hogy mit csinálnak, mit csinálhatnak, hogy kell elképzelni, mi a feladatuk, mi az, hogy fedésben dolgoznak, hogy buknak le.
3: Jó, valóban nem vagyok ennek a kérdésnek avatott szakértője, egy kicsit tudok róla. Tehát az az igazság, hogy amikor valaki diplomataként folytat hírszerző tevékenységet, akkor a legfontosabb dolog az, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy ő kizárólag diplomáciai tevékenységet folytat. Tehát próbál olyan kapcsolatrendszert kiépíteni, ami első látásra akár egy teljesen legitim kapcsolatrendszernek is tűnik, és így próbál egy olyan szoros kapcsolatot kialakítani meghatározott személyekkel, amelyek révén akár titkos információkhoz is hozzájuthat, akár kiépíthet egy hálózatot is.
1: Ugye most az új kormány utasította ki őket a mai napon. Az lehetetlen, hogy az Orbán kormány nem tudott erről a 10 fedett hírszerzőről?
3: Én remélem, hogy tudott róla, mert hogyha nem tudott volna róla, az azt jelenti, hogy a magyar titkosszolgálatok azok teljesen alkalmatlanak a feladatok ellátására. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak tudnia kellett erről, és én remélem, hogy tudott is. Más kérdés, hogy miért nem cselekedett. Ugye, ahogy említettem, Magyarország a térség egyetlen állama, ahonnan nem utasítottak ki orosz diplomatákat ilyen tevékenység miatt, és hozzátenném, hogy a Magyarország az egyetlen állam, ahol ilyen nagy létszámú orosz külképviselet volt, tehát egészen döbbenetes, tehát ilyen 4-5-szer akkora létszámban dolgoztak Magyarországon orosz diplomaták, mint mondjuk Prágában, vagy Varsóban, vagy más országokban, ami nekem arra enged következtetni, hogy lehet, hogy Magyarországról látták el a regionális hírszerző tevékenységeik egy részét is, amit nem tehettek meg azokban az országokban.
1: Most ehelyett a 10 diplomata helyett jön 10 új diplomata, akkor velük mi van? Őket is megnézik, nem buknak el, ugyanúgy hírszerzők lesznek, nem? Tehát ezt hogy kell elképzelni?
3: Ugye nem tudjuk pontosan, hogy egyáltalán küldenek-e még. Ugye, ahogy említettem, a magyar külképviselet száma az megdöbbentően magas. Tehát igazából Magyarország mérete, gazdaság is újabb befolyása, az egyáltalán nem indokolja azt, hogy ennyi orosz diplomata legyen a budapesti nagykövetségen, és azt gondolom, hogy azért volt ennyi, mert rengeteg hírszerző volt Budapesten.
1: Ja, megszólalt a budapesti orosz nagykövet, ő azt mondja, hogy a 10 orosz diplomata kiutasításáról szóló magyar kormányzati döntés indokolatlan eszkalációt jelent, amire Oroszország megfelelő választ fog adni. Egy válasz már jött Zahrovától, a külügyi szóvivőtől, azt mondta, hogy kemény és fájdalmas lesz ez a válaszlépés. Hát az oroszok általában meg diplomáciában is mondanak ilyeneket, mi lehet ez a fájdalmas lépés? Ők is kiutasítanak.
3: Igen, a gyakorlatban általában itt a reciprocitás elve szokott érvényesülni, tehát általában szintén kiutasítanak magyar diplomatákat. Másképp én nem gondolom, hogy ennyi magyar hírszerző lett volna Moszkvában, mint amennyi Budapesten tartózkodott.
1: A külügy a közleményben azt is írja, hogy ez nem jelenti, mármint a kiutasítás, az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn akarja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett. Ez egy ilyen szokványos diplomáciai mondat, hogy milyen diplomáciai kapcsolat van most Oroszország és Magyarország között, és milyen lesz ezután?
3: Hát egy teljesen szokványos diplomáciai kapcsolat van. Ugye a két állam között vannak hivatalos diplomáciai kapcsolatok, van külképviselet mind a két országban. Egyformán az orosz nagykövet és a különböző diplomaták, azok ellátják a feladatukat. Tehát itt nem kell semmilyen különös dologra gondolni, itt arról van szó, hogy hát a mostani kormány megtett valamit, amit már nagyon-nagyon régóta meg kellett volna tenni. Nem gondolom, hogy azt, hogy az oroszok ezen annyira megsértődnének idézőjelbe, hogy ennek valamilyen drasztikus következménye lenne. Ugye ez egy jelzés. Ahogy az is jelzés, hogy néhány nappal ezelőtt Magyarország a hivatalos nemzetbiztonsági stratégiájában azt mondta, hogy Oroszország veszélyt jelent Magyarországra és az Európai Unióra nézve. Ugye ilyet korábban Magyarország nem mondott. Én arra gondolok, hogy itt most a magyar kormány meg akarja húzni világosan a határokat, hogy nem lehet az, hogy mondjuk hírszerzők járkáljanak a magyar külügyminisztériumba, úgyhogy annak semmilyen következménye nincs, hát leszámítva azt, hogy kitüntetik mondjuk a magyar külügyminisztert a legmagasabb orosz kitüntetéssel.
1: A barátság érdemlennek. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a meghívást.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A stúdióban itt van már Bakaev Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, és Langer Márton, a Republika elemzője. Jó estét, szervusztok!
2: Jó estét.
1: Letartóztatták Fási Ádám feleségét, ugye az NK a nyomozással összefüggésben, vezető száron vitték el, láthattuk a képeket, meg a nézők is a híradóban. A gyanú az, hogy nem készült el a Kéz, Szív, Lélek című film, de felvették rá 80 milliót, és fiktív számlákkal igazolták ezt. Most... ez egy gyanú. Mi jut eszetekbe a képsorokról? Vannak-e kérdéseitek? A nézőknek biztosan én rengeteg olyan kérdést kaptam, hogy akkor most elkezdődött az elszámoltatás?
2: A film elkészült, legalábbis a 4 részesre tervezett sorozatból 2 rész már elérhető, megnézhető. A gondot az jelentette, hogy az áprilisban megtörtént az elszámolás a teljesítésről, miközben még a filmeket nem jelentették le készre, de időközben 2 rész fölkerült a YouTube-ra, egyiket én végignéztem. Nem minősítem szakmailag, nem is az én dolgom, de az tény is való, fölvet kérdéseket, hogy hogy jött ki itt egy perces forgatási időre egy millió forint. Hát ezt nem látom benne a munkába, de nem vagyok teljesen tisztában a filmipar aktuális költségeivel, ami viszont a kérdésedet illeti. Valóban a legerősebb, talán a legerősebb ígérete a Tiszának az elszámoltatás volt a választások előtt, és ebben azért érezhetett a Tisza szimpatizáns némi hátralékot az elmúlt időben. Nem nagyon pörgött föl az elszámoltatás, és hát szerintem ez tükröződik vissza, és ez igazából a te tereped lesz majd, ez tükröződik vissza a különböző közvélemény kutatásokban, és amikor a Tisza támogatottságának az apadását látjuk, akkor azt alapvetően 2 dologra lehetne visszavezetni. Egyik a gazdasági része, én úgy látom, hogy ez nem magyarázná a Tisza erodálódását, másik pedig az ígéretekben nem tartása, elsősorban és leginkább egyébként az elszámoltatásokra vonatkozóan. Az, hogy most Fási Ádám feleséget elvitték vezetőszára, ezt én nem nevezném hatalmas nagy fogásnak, de egy olyan lépés afelé talán, hogy tényleg azok kerüljenek majd a válthatóság elé, akikről sokan azt gondolják, hogy ott lenne a helyük a NER 16 tévének bűnei miatt.
1: A kutatások valóban ezt mutatják, hát apadást nem mutatnak, azért a szúzás lenne azt állítani, de csökkent minden kutatásnál némiképpen a Tisza párt népszerűsége. Te is ezekre, vagy csak ezekre az okokra, több okra visszavezethető, van, aki például azért az MVVH-ra is, tehát a vagyonvisszaszerzési hivatal körülire, akkor az államfőkörület, tehát hogy ez egy ilyen folyamat, tehát vége van ezeknek a mézeseteknek?
3: Nálunk láttam több olyan kutatástól, már a második hónapja csökkent a Tisza támogatottsága. Nálunk speciál még csak, vagy egy olyan mérésünk van, ahol ezt láttuk a legutóbbi, és ez hibahatáron belüli. Úgyhogy nem tudom azt mondani, legalábbis a saját számaink alapján, hogy valamilyen trendszerű dolog indult el a Tisza népszerűségének a csökkenése, viszont egyfelől egy nagyon nagy támogatottsági szinten, a választás eredményét meghaladó támogatottsági szinten van a Tisza, és egyáltalán nem kizárt, sőt, hogy elindul egy konszolidáció, ahogy ezek a apróbb, nagyobb konfliktusok, akár a egyik kinevezés, akár a másik ügy miatt kialakulnak, ezek erodálják némileg a Tisza támogatottságát, és átalakul egy kicsit a szavazói bázis, nem csak azok, nem lesz benne mindenki, és nem azok lesznek benne, akik a saját képükre szeretnék formálni Magyarországot, idézőjelben inkább azok lesznek benne, akik szeretnének egy jó Magyarországot, és bíznak abban, hogy talán a Tisza tudja ezt megvalósítani. Ez egy kisebb tábor, és szerintem ez a jövő már csak azért sem, mert a választás sem ilyen nagy támogatottsággal nyerték meg. Nem, az, és éppen azért, mert nem látom még a saját számainkban, meg nem telt el elég idő, nem tudnám azt mondani, hogy egyik vagy másik ok miatt csökkent. Lehet, hogy ezek, amiket említettek, szempontok voltak, vagy éppen emiatt csökkent ebben a hónapban, de nem lehet, vagy nem mernék hosszú távú következtetést levonni ebből, sőt, rövid távú semmivel, hogy hibahatáron belüli változás történt ebben a hónapban, tehát nem is volt olyan nagy mértékű a változás.
1: Egyre több kritikus hangot is hallani, nem a nézőktől, nem a támogatóktól, nem a komment szekcióra gondolok, hanem szakszervezetektől, utánatok jön majd lesz téma, ugye a szociális ágazat elmaradt béremeléséről, amire most van ígéret, de nem úgy, ahogy ígérték, vagy itt volt tegnap Gémesi György, a megyei önkormányzatok egyeztetnek, de nem úgy, ahogy ígérték, szóval sok ilyet hallani, maradjunk ennél, egy elégedetlen hangnál ritkán szólal meg Cserhalmi György színművész, most megtette és üzent a kormánynak, pontosabban Nagy Ervinnek, ugye itt az SZFE körüli eseményekre reagált. Azt írja, hogy ami most történik az SZFE-n és más a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antal kormány idején úgy hívták ejtőernyőzés. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták, úgy látszik be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába. Úgyhogy az előzmény az az, hogy a Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumába olyanok is bekerültek, akiket, hát olyan szenátus jelölt, akik nyilván Vigyenszky Attila nevéhez köthetők, meg ugye az egyetem fideszes elfoglalásához, ezért ez az elégedetlenség. Augusztusban volt már egy nyílt levél, és azt még hozzáteszem, hogy Nagy Ervi reagált egyébként erre a kritikára, és üzent Cserhalminak, azt mondja, hogy a kulturális kormányzat szakít az eddigi ti voltatok, most mi jövünk logikájával. Szóval mit szóltok az ügyhöz és a reakcióhoz?
2: Hát egyrészt persze, idézzük föl Magyar Pétert. Nem olyan régen beszélt arról, hogy a NER alatt döntéshozói legfelső réteg alatt dolgozók, őket nem tette felelőssé azért, ami akkor történt. Egyfajta menlevelet kaptak tőle, hogy nem mindenkit kell elszámoltatni a NER bűnei miatt. Van egy jól behatárolható kör, én nem tudom, hogy hol húzzák meg ennek az alsó szintjét, de mondjuk a minisztériumi dolgozók, a főosztályokon dolgozók már ezért nem tehetők felelőssé, ők végezték a dolgukat, és valószínűleg becsületes polgárként próbálták élni az életüket. Tehát ez már jelezte azt, hogy a kapu azért résére ki van nyitva azok előtt, akik valamilyen módon tudják szolgálni a Tisza kormány alatt is az állam működését. Azt nem tudom megítélni, hogy ezek az úriemberek, akik bekerültek ebbe a kuratóriumba, ők egyébként mennyit ártottak, vagy nem ártottak, tényleg nem tudom, a filmes világnak, vagy az egyetemi világnak, művészeti egyetemi világnak, ezt nem tudom megítélni, de önmagában az, hogy szakember, tehát az, hogy szakemberekre szükség van kurzusoktól függetlenül, ez mióta a világ a világ. Ez
1: tehát sokan azt is kétségbe vonják, hogy biztos, hogy jó szakemberek.
2: Hát ezt nem tudom én megítélni innen, hogy ők valóban jó szakemberek-e. Cserhalmi György nekem kicsit politikainak tűnik az ő vágya, és nem szakmai alapúnak. Ebből gondolom azt, hogy itt azért lesz még tere a vitának.
3: Igen, hát nehéz a színház témaköréhez nyúlni, pláne, hogy a másik kezem közben az Excel táblában turkál, de azért értem Nagy Ervin szavait, amikor azt mondja, hogy nem mi, ti voltatok, most mi jövünk van. Ez nyilván arra utal, hogy valamilyen divers politikai oldal, minden politikai oldalt megjelentető, de szerintem ez egy rossz felfogás, mert szerintem az, hogy sokféle és mindenfélét képviselni kell egy ilyen kuratóriumban, az nem azt jelenti, hogy fideszesek meg nem fideszesek vannak, meg nem ez a, szerintem nem ez a fontos. A színházi világban sajnos fontossá vált ellentét, de nem ez lenne a fontos. Tehát mondjuk, ha azt mondják nekem, hogy a Népi és az Urbánus, tehát nem, szóval nem gondolom, hogy Fidesz és Tisza törésvonalnak kéne lennie a színházi világban, és nem gondolom, hogyha problematikus emberekről van szó, amit én nem tudhatok, vannak vádak, de nincs semmilyen konkrét tényleges gyanúsítás. Hogyha problematikus vagy szakmailag nem megfelelő, akkor természetesen ne. De azt nem gondolom, hogy valaki azért, mert az előző rendszert kiszolgálta, attól megfelelő diverzifikálási kvóta alapot képez, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Magyarul nem hiszem, hogy valaki attól, hogy fideszes, még hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy sokszínű és minden szempontot megjelenítő kuratóriumot alakítson, vagy kuratóriumot.
1: Hát igen, de hogyha politikai oldalról nézed, akkor itt az SFL körül történtek, ugye itt az egyetem foglalás, tehát ott azért annak volt egy olyan felhangját, óriási botrány volt, tehát ez az egyetem ketté szakadt, és most nyilván az fáj azoknak, akiket akkor rúgtak ki, ami most történik. És ugye ezt kérik számon, többek között Sárhalmi.
3: Fontos, hogy van két ilyen tag, delegált tag, akivel probléma merült föl, csak ugye van három, akivel meg nem. Tehát többségben van, ha úgy tetszik, az a kurzus, vagy az a művészeti, nem gondolom, hogy politika, inkább művészeti elit, akikkel szerintem Sárhalmi is nagyjából meg van elégedve, és van a kuratóriumban, és más szempontból a közmédia tanácsban mindennel ez lesz a helyzet. Lesz benne olyan, akivel én nem értünk egyet. Lesz benne olyan, akiről azt fogjuk gondolni, hogy rossz szakember. Valószínűleg eddig is volt, ezután is lesz, és nem is feltétlenül pártpolitikai törésvonalak vannak itt, de nem arról van szó, hogy a döntési erő a Fidesz kezében lesz, vagy olyan szakemberek vagy emberek kezében, akik a Fideszt szolgálják, hanem arról van szó, hogy ez is képviselve lesz, és remélhetőleg majd megnézheti, a kisebbség is megnézheti, ha úgy tetszik, hogy kell színházat csinálni politikától mentesen, mert ez a remény nyilván, hogy ez politikától mentes lesz.
2: Szerintem egy szempontból érdekes az SFE ügy, Sárhalmi ügy, ez pedig az, hogy a bizalom meddig tart ki a Tisza kormány iránt, és mi az, ami gyöngíti ezt a bizalmat. És ide lehet sorolni az érdekképviseletek esetét, ugye a közszolgálati béremelések, rendőrségi bérrendezés, pedagógus bérrendezés, ezek az akták megnyílnak sorra, és mindenki, hozzáteszem, jogosan várja el az új kormánytól, hogy mi hamarabb intézkedjen és rendezze ezeket az ügyeket. Hogy mondjak valamit a közbizalommal kapcsolatos viszonyrendszerről, ma hallottam viszonylag friss info, és szerintem ide sorolható ez a történet is, hogy állítólag, nincs ez megerősítve kormány oldalról, de az állami intézmények, mint a kúria, bíróságok, minisztériumok, állami számvevőszék, alkotmánybíróság. Szóval ott most a készeléti rendőrség látja el a portaszolgálatot és az objektumvédelmet, és hogy innen levonulnak majd ezek a rendőrök hamarosan. Jövő héttől állítólag már a portaszolgálatot sem fogják adni, októbertől pedig az objektumvédelmet sem. Mert azzal az indokkal, ha én jól tudom, engem így tájékoztattak, hogy mennek ki az utcára a közrendet felügyelni. Ugye jöttek a hírek a belvárosból, hogy egyre több problémát okoz az, hogy sokan jönnek föl a vidékről palackot gyűjteni, a rend megbomlott a 7., 8., 9. kerületben, és hiányolják a polgármesterek, akiket nem lehet fideszes elfogultsággal vádolni, hogy nincs jelen a rendőrség. Erre például egy válaszlépésként tekinthetjük ezt a döntést, ha ez tényleg így van, ezt nem tudom még, remélem a holnapi kormányinfón ez ki fog derülni, de hogy a közbizalom megerős és a kormány iránti bizalom megerősítése az elemi fontosságú lesz a Tisza kormány számára, főleg egy olyan időszakban, amikor egyébként a költségvetés helyzete nagyon szűk mozgásteret enged.
1: És akkor órakos közbizalom üzemanyagár. Azért ezt szokott számítani a magyar lakosság, nem is iszonyatosan magas. Maga kormányülés volt, és Magyar Péter napközben bejelentette, hogy berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót erre a kormányülésre. Ha megmosolyod, ezt azért adnám Zolinak oda, mert neked nem tetszett. Láttam a Facebookodon, a szóhasználat nem tetszett, a berendelés.
2: A berendelés nem tetszett, igen.
1: Mert hogy a tárgyalással mi lenne a gond?
2: És hát azt hittem, hogy a sajtó találta, vagy aggatta rá erre a meghívásra, de megnéztem, Magyar Péter szó szerint a berendelés szót használja. A berendelés egy aláfölé rendeltségi viszonyban működik, nagyköveteket szoktak így berendelni a külügybe, vagy a jogi hierarchiában szokták így, amikor le kell cseszni a behívott felett, ez azt a szőnyeg szélre kell állítani. Ugye Hernádi Zsoltnak nem foglalkoztatója a Magyar Péter és a magyar állam sem, tulajdonos a MOL-ban, de a közgyűlésen tudja az akaratát szavazat, a részvények arányában érvényesíteni, de nem, nem munkáltatója, de ez teljesen másodlagos igazából, nem erről akarunk most szerintem beszélni, hanem magáról a helyzetről. Ugye azt mondja Magyar Péter, hogy nem olyan eszköz fognak használni, mint amit a Fidesz, tehát nem árstoppot fognak bevezetni, hanem célzott támogatást fognak kapni a gázolajat használók. Korábban ide a mezőgazdasági termelőket és a fuvarozókat sorolták, de ő már ezt kinyitotta, ha jól értem, most már a családok, tehát a háztartási szintjén is akarnak valamilyen lépést tenni. Ha ez nem árés vagy árésstopp, akkor ez csak az, és a Hernádi Zsolttal és a MOL-lal akarnak erről egyeztetni, akkor ez véletlenül azt jelenti, hogy a MOL-nak valahogy a profitjából kell majd leszedni a fedezetet. Ez lehet a finomítói marzsból, vagy máshol képződő nyereségből elő lehet állítani, de valószínűleg a MOL-t fogják rávenni arra, hogy áldozzon a saját profitjából erre.
1: Ezt meglátjuk, most ráfrissítettem itt a hírekre, egyelőre nem jött ki még semmi. Egyébként itt volt Holoda Attila, és azt mondta a hétfőn, hogy még lejjebb lehetne vinni az adót, a különadót is, és az áfát is lehetne csökkenteni. Unió ide vagy oda, Málta is megcsinálta ezzel.
2: Csak körülbelül... ehhez nem kell a MOL.
1: Ehhez nem kell a MOL, az igaz, de hogy ezt meg lehetne tenni, és körülbelül 50-60 forinttal lehetne már is lejjebb vinni az árat. Neki is feltettem azt a kérdést, hogy természetesen az ellenzék, ugye jelen esetben most a Fidesz számon kéri a 480 forintos követelését Magyar Péternek az árésstoppal. Szóval ez okozhat-e itt a Tiszánál politikai értelemben veszteséget?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az üzemanyag egy olyan dolog, ami azért eléggé erősen függ a világpiaci fejleményektől, a világpiaci ár alakulásától, és minden kormánya mostani és az előző is megpróbál valahogy kedvére tenni a szavazóknak, és közben megpróbálja valahogy úgy keretezni ezt az egész történetet, hogy a másik hiányosságából fakad a probléma. Magyar Péter mutathat Orbán Viktor, Orbán Viktor, Magyar Péter, Orbán Viktor, egyébként nem csak az üzemanyagár, hanem a költségvetési hiány és az államadósság kapcsán is azt mondta, hogy rekordmagas szintet ütött meg, és hogy kezdődnek a nehéz idők.
1: Ez nem a magyarok napja volt, ugye tegnap megint megszólalt, vagy sokáig nem semmit, aztán most az FD-re reagált, és ezt is kiírta.
3: Igen, tehát mondjuk eltekintve attól, hogy sem, a háromból egyik sem rekordszintben, mindegyik volt magasabb a Fidesz alatt, de ettől eltekintve azért az üzemanyagár nagyon nehezen lehet intézkedéseket hozni. Én nem látom egyébként, hogy az ársapka, bár valóban alacsony volt az üzemanyagár, egyértelműen megfelelő megoldás lett volna. Nem látom azt, hogy hosszú távon segítette volna akár az ellátást, mert ugye itt az ellátásról is van szó, és Magyar Péter arra hegyezte ki az ő mondodáját, hogy az ellátás szakadatlan lesz, amit mondjuk egy könnyű megígérni, mert nem az a probléma, hogy nem lesz, hanem az a probléma, hogy mennyit kell érte fizetni. De nagyon nehéz politikai értelemben ebben igazságot tenni. Legfeljebb az éppen aktuális ellenzéknek szolgál muníciául, meg hát rosszul hozzá lehet nyúlni, de nagyságrendileg azért a világpiaca meghatározó legalábbis szerintem.
2: Egyébként nekem ez az Orbán megjegyzés az olyan, mint a Kossuth üzent így a torinói remete időszakában, hogy már nem volt semmilyen politikai ráhatás az ügyekre, de azért még mindig óva intette a nemzetet, hogy hogyan na, és mit cselekedjen.
1: Szombaton meglátjuk, hogy a remeteség.
2: Na, ugye a köcse is téma lett volna, ezt előhoztam volna, hogy ott kiderül, hogy torini remete lesz Orbán Viktorból, vagy pedig valóban egy aktív szereplője a belpolitikának.
1: Meglátjuk, köszönöm, hogy jöttetek.
3: Köszönjük szépen.
4: Demonstrációra készül a szociális szféra, miután nem kapták meg az ígért 25%-os béremelést. A leginkább alulfizetett ágazatban dolgozók a sztrájktól sem riadnak vissza, ha az új kormány továbbra sem tesz érdemi lépéseket az ügyükben. Magyar Péter múlt héten azt mondta, nem felejtették el a vállalást, hamarosan döntenek a kérdésről. Boros Péternét kérdezzük.
1: Az MKKSZ elnöke a vendégem, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
1: Nem felejtett el a miniszterelnök az ígéretet, ezt mondta. Két lépcsős béremelést jelentett egyébként be, októbertől majd januártól összesen 25%-ot, de mégis tovább készítik elő ezt a tüntetést vagy demonstrációt. Miért?
5: Azért, mert az ígéret, amit a Tisza párt programjából kiolvastak a kollégák, azok 25%-ról szólt, 25%-os keresett növelést ígért az ágazatnak, és most már, hogy kormányra kerültek, ezt várják el, tehát ez egy hitelességi kérdés, és a két lépést azért nem fogadják el, mert januárban egyébként érkezik mindig a minimál béremelés, ami most közel 9% lesz, és közelítik egymáshoz a garantált bérminimumot, az a szándék, azt halljuk, meg a minimálbért, és ők azt már ebből nem szeretnék levonni, tehát ők az első lépés.
1: Ja, tehát attól tartanak, hogy a második, tehát összesen nem lesz ez 25, hanem 25 mínusz.
5: 9%. Így, pontosan így van. Mi viszont egy nagyon komoly anyagot, négy szervezet, egy nagyon komoly anyagot készítettünk, amelyet egyeztettünk már a kormány képviselőivel, és ez az elképzelés, ez egy három lépcsős bérfelzárkóztatási elképzelést tartalmaz, amelynek az első lépése tulajdonképpen az a felajánlás vagy ajánlat, amelyet a választók elfogadtak. Tehát a 25%-os keresetnövelés, mi ezt nem tekintjük egyébként ennek a részének, ezt egy nulladik típusú lépésnek tekintjük, amit igazán a bérfelzárkóztatásra irányadónak gondolunk, az a január 1-től esedékes új életpályaszabály kialakítása egy nagyobb lépéssel, jogszabályváltozással, illetve ezt 28-30-ig fel lehetne zárkóztatni az egészségügy, illetve az oktatás szintjére.
1: Tehát az lenne a harmadik.
5: Az lenne a harmadik. Tehát vagy kettő, amit mi gondolunk, egyet pedig úgy tekintünk, hogy azt az ajánlatot már elfogadták a választópolgárok, a szociális ágazatban dolgozók, hiszen azért valószínűleg elég sokan ezt kifejezték a szavazataikkal.
1: Most mekkora a bérlemaradás más ágazatokhoz képest, amiket említett?
5: Hát hoztam egy számot, ami igazából bemutathatja ezt, kicsit torzít. Bruttó 785.259 forint a nemzetgazdasági átlag, és a szociális ágazatban pedig bruttó 582.729. És ezt az igazából a bölcsödei dolgozóknak a kereseti átlag nagyobb része hozza föl. Én most mondanék erre egyetlen egy példát. Most olvastam a Facebookon, 390.000 forintot keres 20 év szolgálattal, diplomával valaki családsegítőként, és ebből az összegből nyilván nem fog tudni megélni. Egyébként nagyon sok helyen ez rendkívüli problémát okoz. Az a munkaerő elszívó hatás, ami a határterületi oktatás, illetve egészségügy oldaláról érkezik a szociális ágazatba, az rendkívüli munkaerőhiányt hozott létre mindenütt, és ezek az emberek ezért a 390.000 forintért nem egy ember munkáját végzik el, hanem többet, és sajnos be kell, hogy segítsenek, hiszen nem tehetnek mást, mert ezt a szolgálatot vállalták. Tehát ezt az állam nem teheti. Tehát miért kellene azt elviselniük, hogy egy hasonló diplomával rendelkező, vagy középfokú végzettséggel rendelkező szociális ágazati dolgozó kevesebbet keresse, mint az egészségügyben, vagy az oktatásban. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jogos elvárás. Itt nagyon sok probléma van egyébként az ágazatban. Mi az MKKS-ben egy nagyon komoly szakértői anyagot készítettünk erről. A kollégák megállapították, hogy önmagában a bér kérdés az egy nagyon fontos lépés, de nyilvánvalóan önmagában ennek a problémának a megoldásához sok minden más is tartozik. Finanszírozási rendszer, oktatás megoldása, a kiégéssel kapcsolatos ügyek, és sorolhatnám. És
1: az első lépés nyilván azért most a béremelés lenne, amit ugye megígértek. Említett a beszélgetés elején, hogy jártak egyeztetésen a minisztériumnál, a Szociális Minisztériumban, és Szűcs Viktóriától olvastam, hogy ez múlt szerdán volt, a miniszterelnök pedig másnap jelentette be ezt a béremelést. De akkor ezt meghallgatták, vagy meghallották ezt a követelésüket? Mert Szűcs Viktória meg azt mondja, hogy erről szó sem volt azon az egyeztetésen.
5: Az úgy volt, hogy másodikán történt ez a dolog, és amikor a napi rendesített béremelési ügyre tértünk rá, az államtitkár nem tudott semmiféle dokumentumot és semmiféle szándékot bejelenteni a kormány részéről, csak azt, hogy később térnek rá vissza. Én fel voltam arra hatalmazva.
1: És bocsánat, és mit kértek ott 25%-ot egy lépésben most első lépésként?
5: Természetesen ezek a követeléseink, ezek nyilvánosságra kerültek, és ezt ők ismerték, hiszen azt már két menetben tárgyaltuk a minisztériumban. És arra hatalmaztak fel engem a kollégák, hogy ha nem hangzik ott el semmi, akkor jelentsem be, hogy 18-án, szeptember 18-án demonstráció lesz, illetve elkezdjük a sztrájkkal kapcsolatos lépéseket is. És erre valószínűleg egy reagálásként harmadikán bejelentette a miniszterelnök úr, amit bejelentett, és tulajdonképpen azóta megerősítette ezt még egyszer a parlament ülésén. Mi most hétfőn az MKKS országos szakmai tanácsa, a szociális országos szakmai tanácsa azt döntöttük el, hogy írjak egy levelet a miniszterelnöknek, és abban jelezzem azt, hogy a demonstrációs szándékot fenntartjuk, a sztrájk előkészületet fenntartjuk, de tényekkel szeretnénk szembesülni, tudni szeretnénk, hogy mi a konkrétum, ugyanis nagyon fontos az, hogy ezt a helyzetet nem ez a kormány idézte elő, hanem ezt a helyzetet megörökölték, és nyilvánvalóan szeretnénk tudni a véleményüket, illetve szeretnénk elmondani a problémákat. Tehát tárgyalást szeretnénk, tárgyalássorozatot szeretnénk, mert úgy gondoljuk, hogy nem csak bérről van szó, hanem a határterületi problémák, az egészségügy, oktatás vonalának az összehozása. A kormányülés előtt szeretnénk tárgyalni, és a közszolgálati, illetve a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum összehívását kérjük, hogy azon terjessze be a kormány dokumentálva, hogy milyen lépéseket tervez a szociális területen.
1: Egy igen vagy egy nemre maradt időnk körülbelül, hogyha megkapják egyben a 25%-ot, abban az esetben halasztják csak el a tüntetést és a sztrájkot?
5: Én azt gondolom, hogy ez az elvárás, és ehhez fogunk viszonyulni, de szeretnénk tudni. Tehát mi nem akarjuk azt a gyakorlatot, ami volt korábban, hanem azt, hogy vegyenek komolyan bennünket, és tudjuk, hogy mik a következő lépések. Mindenben van lehetőség, de ezt csak úgy tudjuk kifejteni, ha mi is elmondhatjuk a problémákat, és megérthetjük. Értőfülekre szeretnénk találni.
1: Választ gondolom még nem kaptak, hiszen az még korábban most küldték el. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
2: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
1: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egon a legfrissebb adását látják. Szokás szerint közélet, politika a téma, közéleti politikai személyiségeket szoktunk fogadni ebben a stúdióban, ebben a műsorban. Így lesz ez a következő közel egy órában is. Az elmúlt 16 év a Fidesz-KDNP kormányzás egyik kulcspolitikusával fogok beszélgetni, Navracsics Tiborral. Örülök, hogy itt van. Köszönöm, hogy eljött.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Mondom, hogy kulcspolitikus, és mondhatom azt is, hogy volt miniszter. Melyik hangzik jobban?
4: Hát ma szerintem egyik sem. Én a kulcspolitikus abban az értelemben, szakpolitikai értelemben voltam talán, tehát az elmúlt 16 évben volt néhány olyan reformértékű lépés, amit én kezdeményeztem, illetve a munkatársaimmal együtt mi hajtottunk végre. Pártpolitikai értelemben nem annyira, én soha nem voltam a Fidesznek, sem a KDNP-nek országos szinten vezető, pozícióban lévő vezető politikusa. Tehát így a szakpolitikai területen lehet, hogy némileg szerénytelenül hangzik a kulcspozíció. A volt miniszter az mindenképpen igaz és pontos meghatározás. Hozzá kell tennem, hogy arra is nagyon büszke vagyok, hogy ebből a 16 évből 5 évet azért Brüsszelben az Európai Bizottság tagjaként is eltölthettem. Tehát azon kevés magyar aktív politikusok közé tartozom, akik az uniós intézmények egy részében is több-kevesebb jártasságra tettek szert.
3: Ha már az uniót mondja, egykor feladata volt az uniós pénzek hazahozatala a legnagyobb karcsörtetések és viták kellős közepén. Végül ez nem lett kor feladata volt az uniós pénzek hazahozatala a legnagyobb

0: források egy része olyan feltételekhez volt kötve, amelyre nekem nem volt mandátumom tárgyalófélként. Hogy egy példát mondjak csak, az integritáshatóságnak az a joga most, hogy ő bánjon tulajdonképpen teljes egészében az országgyűlési képviselők vagyonbevallásaival, és egyébként az önkormányzati képviselők és polgármesterek vagyonbevallásaival is. Ez egy olyan vitapont volt sokáig az Európai Bizottság és köztünk, ahol végül nem született megállapodás, mi úgy gondoltuk, hogy ez egyrészt a parlamenti szuverenitás elvét is sérti, másrészt pedig olyan ablakot nyit ki, amely a későbbiekben más intézmények beavatkozását is, nem választott intézmények beavatkozását is lehetővé teszi. Tehát itt egy koncepcionális, ahogy tetszik, politikai nézeteltérés volt a bizottság és a magyar kormány között. Ilyen értelemben tehát tudtam, hogy nem lesz megállapodás, és azt is tudom, hogy az összes pénzt nem tudjuk elhozni. Nekem 2022-ben, ami fontos feladatom volt, hiszen akkor egyik megállapodás sem létezett még az Európai Bizottsággal, illetve a tanács sem fogadta el az újjáépítési tervet, az volt júniustól decemberig, hogy azt tárgyaljam le, hogy azok a megállapodások megszülessenek, amelyek megnyitják az uniós forrásokat. Ez a kettő megtörtént, tehát ilyen értelemben siker volt. Az, hogy nem az összes forrás jött végül, ez, mint említettem, részben politikai nézetetlen is következtében.
1: Így utólag, hogy gondolja, ezeknek a politikai vitáknak volt értelmük?
0: Ez
1: valóban szóltak
0: valamiről.
1: Ez teljesen így van. De valóban szóltak valamiről, vagy egész egyszerűen egy idő után presztízs kérdésé vált Orbán Viktor és kormánya számára, már pedig nem engedünk.
0: Én úgy gondolom, hogy a politikai... Ugye a politikai viták ezeknek a politikai vitáknak egy részének igenis komoly értelme volt. Szerintem vannak olyan pontok, amelyekben nekünk volt igazunk, független attól, hogy a mostani kormány más álláspontot vall, és ez alapján megállapodott az Európai Bizottsággal. Én úgy gondolom, hogy például az az álláspont, miszerint a magyar országgyűlési képviselők vagyonbevallásával kapcsolatos ügyek a magyar országgyűlés hatókörébe tartozanak, ami egyébként számos, a legtöbb nyugat-európai vagy európai demokráciában így van. Ez szerintem a számomra szimpatikus álláspont.
1: Akkor is, hogyha ezek a vagyonbevallások inkább a nevetséges, mint a valódi kategóriát képviselik?
0: Az Európai Parlament képviselőinek vagyonbevallásánál nincsen nevetségesebb vagyonbevallás, és mégis minden további nélkül az uniós intézmények mindegyike félretekint. Talán emlékszik rá, volt egy olyan időszak, amikor megpróbáltuk azt, hogy akkor bevezetjük mi a magyarországgyűlési képviselőkre az Európai Parlamenti képviselők vagyonbevallási rendszerét. Az Európai Bizottság tiltakozott a legélénkebben a magyarországgyűlés kapcsán. Az Európai Parlament kapcsán ugyanezt a tiltakozást nem teszi meg, miközben civil szervezetek kérdőjelezik meg állandóan az Európai Parlamenti képviselők vagyonbevallási rendszerét. Én el tudom mondani, hogy az Európai Bizottság tagjainak vagyonbevallási rendszere ezerszer lazább, mint a volt országgyűlési képviselői vagyonbevallási rendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy sokféle szabályozás elképzelhető. Itt elvről van szó, ha egy parlamentáris demokráciában az országgyűlést tételezzük a legfontosabb intézménynek, márpedig alkotmányjogilag és politikailag is ez elvszerűen így van, akkor meg kell adni azt az autonómiát az országgyűlésnek, hogy ahogy az immunitásról dönt, úgy a vagyonbevallások helyességéről vagy helytelenségéről is, és aztán ő dönts el, hogy hogyan lép tovább. Voltak más kérdések, ahol szerintem már csak presztízs kérdések voltak. Ez ügyben nekem
1: mond
0: volt.
1: Mond példát.
0: Én úgy gondolom, hogy lehetett volna engedni, most nem tudok, de számos olyan horizontális feljogosító feltételnél, ahol volt egy ilyen vita, amely az Európai Bizottság azt kérte volna, hogy a pedagógus béremelés jogszabályi biztosítékai legyenek törvénybe foglalva. És ez nagyon sokáig egész egyszerűen azért állt, mert a magyar kormány pedig úgy gondolta, hogy ez túl magas szint, elég ezt rendeleti szinten szabályozni, és ezen mentek el hónapok. Vagy el tudom mondani az alapítványi egyetemek körüli tárgyalásokat, amik ugye zátonyra is futottak, amik szerintem a bizottság részéről volt kifejezetten csak presztízs szempontú akadékoskodás, már kifejezetten politikai okokból, nehogy a magyar kormány.
1: Hát most azért ez másképp néz ki, hogy ezek a kekvák megszűnnek, igen, és valamiféle rovancs elkezdődött, igen, minden szinten. Azért látszik, hogy irgalmatlan pénzek lettek kilapátolva, és egy jelentős részüket megpróbálja csak visszaszerezni a kormányzat, de nem
0: vissza,
1: nagyon találja.
0: És több jön vissza, mint amennyit kirakolt. Hát ha megnézzük az egyetemi vagyonokat, amiről én konkrétan be tudok számolni, szülővárosom révén a Pannon Egyetem vagyona gyarapodott. Ott olyan elképesztő infrastruktúrális fejlesztések voltak. És én szerintem ez az alapítványi rendszer egy jó rendszer volt. Nagyon sajnálom, hogy gyerekkel együtt kiöntötték a fürdővizet is, vagy a fürdővizet.

0: Ezzel együtt kijöntötték a gyereket is egészen pontosan. Én úgy érzem, igen, egy szofisztikáltabb megközelítés, egy kevésbé gyűlöletteli megközelítés az alapítványi formával szemben jót tett volna az egész nemzetnek és a közjónak is, mert itt volt lehetőség arra, hogy felelős kuratóriumok magukénak érezve a testületet gyarapítsák a vagyont. Ahol pedig jogszabályellenes működés volt, ott ezt természetesen meg kell tolni, de ez függetlenül attól, hogy alapítványi, nem alapítványi, Fidesz, Tisza, bármilyen kormány van, ha jogszabálysértés van, azt meg kell tolni.
1: Mondta az előbb, hogy bizonyos dolgokban a kormány úgy döntött, vagy úgy gondolta, Orbán Viktor? Vagy valódi kormány volt
0: Magyarországon? Valódi kormány volt.
1: A kormány... Tehát voltak tényleges viták?
0: Voltak, hogyne lettek volna, voltak viták, igen. Az egy másik kérdés, hogy ezeket általában azt sem tudom mondani, hogy mindig, mert volt, amikor kiszivárogtak ezek a viták, de a általánosságban azért igyekeztünk egymás között tartani ezeket a vitákat, de voltak nagyon éles viták, hogy akkor megint konkrét példát mondjam, mert nyilván ez lesz volna a következő kérdés.
1: Így van.
0: Hogy is hívták ezt a törvényt, amit az újságírók ellehetetlenítési törvénynek hívtak, a közélet átláthatóságával kapcsolatos törvényt, hanem ez volt a hivatalos neve. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly problémák, vagy nagyon komoly viták voltak, és a végén ugye nem is lett a törvényből az országgyűlésben sem semmi, de kormányon belül is, kormány szinten is nagyon komoly viták voltak, és ez ki is szivárgott valamennyire.
1: Voltak miniszteri döntések, vagy mindig miniszterelnöki volt az utolsó szó?
0: Volna? Hát az én területem. Az én területemen én hoztam a döntéseket, ott nem is tudok olyan példát mondani. A 2010-14-es időszakban a nagy reformnál voltak olyan kérdések, amiben a miniszterelnökkel egyeztettem, de azt kell, hogy mondjam, hogy most a 22-26-osban a versenyképes járások programnál is gyakorlatilag csak folyamatosan konzultáltam más miniszterekkel is, és a miniszterelnökkel is, a saját döntéseim voltak ezek.
1: Mondja, a 2010-14 közötti ciklust, akkor igazságügyi miniszter volt.
0: És közigazgatási.
1: És közigazgatási. Önhöz fűződik az igazságügyi modell, amit aztán az Európai Unió oly sokat ostorozott.
0: Igen, egészen
1: például a bírói nyugdíjkorhatár rajtaütésszerű csökkentése, vagy például az OBH elnökének túlhatalma. Ezeket aztán önnek kellett a bizottsággal tárgyalnia, hogy ebből hogyan lépünk vissza. Az milyen érzés volt, hogy a saját döntéseit kell felülbírálni?
0: A helyzet az volt, hogy a kormány megállapodott az Országos Bírói Egyesülettel aznak kapcsán, hogy a magát az igazságszolgáltatási reformot az Országos Bírói Egyesület javaslatai alapján csináljuk meg. Jó részt ezeket vezettük át, nekem ez semmi problémát nem okozott, mind ahogyan az sem, hogy a médiatörvény esetében is nekem kellett egyeztetnem a bizottsággal és az Európa Tanáccsal, ugye a médiatörvény esetében egy Európa Tanácsi egyeztetési kötelezettség volt, mert ez pedig képviselői önálló indítvány volt. Tehát arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint, amit nem elfogadhatónak jelentett a bizottság, vagy éppen az Európa Tanács, ott egy olyan kompromisszumot kössünk, amely mind a két fél számára megoldható.
1: Ez egy visszalépés a saját elképzeléseiből. Tehát akkor a bizottság arra mutat rá, hogy ez az Európai Uniós joggal nem összeegyeztethető, igen, akkor a saját álláspontját kell felülbírálnia.
0: Az Európai Bizottság általában, ugye ezek majdnem minden olyan megoldások voltak egyébként, amelyek valamelyik országban léteztek. Az Európai Bizottság azt kifogásolta, hogy így őneki nincs bizalma abban a tekintetben, hogy ez megfelelően, tényszerűen vagy tárgyilagosan zajlik le, éppen ezért ehhez keresünk biztosítékokat. De az nagyon fontos, hogy 2014-re, tehát amikor én befejeztem a közigazgatási és igazságügyi miniszteri működésemet, akkor mind a médiatörvény, mind pedig az igazságszolgáltatás reformja tekintetében megállapodásban voltunk a bizottsággal, illetve az Európa Tanáccsal, tehát olyan megoldásokat tudtunk találni, amelyek akkor kielégítőek voltak mindegyik tárgyalópartnerek.
1: Miért nem bizott az Európai Bizottság Orbán Viktorban és kormányában? Miért nem hitte el, hogy ami le van írva, az úgy lesz?
0: Ezt nyilván az őtőlük kellene inkább megkérdezni. Nekem annak idején azt mondták általában, hogy egy ilyen fiatal demokráciánál nagyon veszélyes a kétharmados többség. Egy nyugat-európai országban...
1: Ebben igazuk volt?
0: Érthető volt az álláspontjuk. Nem volt igazuk szerintem, de érthető volt az álláspontjuk. A nyugat-európai országokban nem is tudnék most olyan példát mondani, amikor kétharmados többséget tud produkálni egy politikai párt, és itt arról volt szó, emlékszik rá, 2006 és 2010 között meglehetősen turbulens belpolitikai életünk volt, és ennek a vége lett egy ilyen látványos politikai váltás. Ekkor többen megfogalmazták ezt az aggályukat. Érdekes módon egyébként most ez 2026-ban nem hallottam.
1: Viszont ha már a választás, hát önhöz fűződik a választási törvény átírásának időszaka is, ami utána hosszan biztosította a nem meglévő kétharmad ellenére megszülető kétharmadokat az Orbán kormányzás számára. Tehát, hogyha ezt vesszük alapul, akkor elég sokat tett azért, hogy ez a kétharmad megmaradjon.
0: Az a választási rendszer, ami a minisztériumból kijött, az egy ismert választási rendszer, az a német választási rendszernek volt a magyarországi adaptációja, amely egy egyfordulós, egyéni választókerületű, relatív többségű elemből és egy listás kompenzációs elemből áll. A győztes kompenzáció az én emlékeim szerint az módosító indítványként került be, és így került hozzá, de ugyanígy most is itt volt, 2026-ban, tehát nem az biztosította a Fidesz 16 éves kormányzását, hanem a választópolgárok biztosították.
1: Erre lehet mondani, a Fidesz saját dugájába dőlt.
0: Jó, hát mindig lehet ilyen fordulatokat használni, de a lényeg az, hogy 2010 és 2026 között a Fidesz megnyerte a választásokat. 2010-ben, 14-ben, 18-ban és 22-ben, 26-ban pedig elveszítette. Tehát nem nagyon lehet elképzelni olyan autokrata rendszert, ahol szabad választások keretében elveszíti az addig kormányzó párt a hatalmat és átadja. Ugye itt emlékszik rá, annak idején voltak újságírók és politikai elemzők, akik arról beszéltek, hogy 2026-ban a Fidesz majd a szükséghelyzetre hivatkozva nem is fog választást tartani, nem fogja elismerni a választás eredményét, nem fogja átadni a kormányzást, és a többi, és a többi. Minden megtörtént.
1: Volt olyan kormányülés, ahol az felmerült?
0: Mi? Micsoda?
1: Amit most felsorolt.
0: Úgyis.
1: Olyan szinten sem, hogy azt beszélik, vagy az van a sajtóban, vagy hogy vannak elemzők, akik erre gondolnak?
0: Hát erről nem beszéltünk, de szerintem mindenki olvasta és mindenki látta.
1: Önt meglepte a vereség? Vagy számított rá?
0: A vereség mértéke lepett meg. A vereség ténye nem. Hát olyan értelem, hogy benne volt a pakliban nekem. Én úgy számoltam, hogy ebből lehet vereség is, de hogy ekkora vereség legyen, az arra nem számítottam.
1: Komolyan vették a Fidesz és a KDNP házon táján ott belül azokat a felméréseket, amik azt mutatták, hogy a Fidesz vezet? Ugye 42-36-ot hozott ki utoljára még a nézőpont a Fidesz javára.
0: Volt, aki komolyan vette, volt, aki fenntartásokkal fogadta. Én ezek, nem mindenki ismert minden felmérést. Tehát nagyon sok felmérés volt, úgy gondolom, vagy így hallom, amiket én hallottam, azok között volt olyan, amit egészen azért kezeltem fenntartásokkal, mert annyira mások voltak, mint ami a nyilvánosság előtt más intézetekből jött, hogy miközben azokat is fenntartásokkal kezeltem, úgy gondoltam, hogy valahol a kettő között kell, hogy legyen az igazság.
1: Hát aztán a legszélsőségesebbnek gondoltam.
0: Igen, ez lepett meg a mértéke a vereségnek.
1: Az, hogy megalakult az új kormány és eltelt az ott a 100-110 nap, most már 110 is inkább, talán még több is. Az már nyilván lehetőség arra, hogy valamiféle konklúziót levonjunk belőle, hogy indul ez? Ön hogy látja?
0: Én úgy látom, ami számomra a legfontosabb tanulság, és amit előre sejtettem, hogy nem lehet más a politika. A Tisza azzal kampányolta végig a választási kampányt, hogy a Fidesz 16 éve borzalmas volt, embertelen volt, nagyon rossz volt, mindenkit megalázott, egy bűnöző csoport a saját hasznára törve kisajátította az országot, és ha a Tisza megnyeri a választást, akkor ők egy teljesen más szemléletmódban, teljesen más technikával, teljesen más elvek mentén, más politikai kultúrával fogják majd irányítani az országot, és azt látom, hogy nem ez történik. Ugyanazok a vonalak folytatódnak, én nem hittem abban sem, hogy az elmúlt 16 év az csupán egy szűk, zárt, rosszindulatú, maffiózó társaság hatalommal való visszaélése lenne, és sokkal bonyolultabb kérdés volt ez a 16 év, és azt látom, hogy most sem arról van szó, hogy épülne a szeretett ország, vagy egy működőképes és emberséges Magyarország épülne, hanem egy politikai erő próbálja megoldani a feladatokat több-kevesebb sikerrel. Szerintem nagyon magasra pumpálta fel az elvárásokat a Tisza a kampányban, és ebből elő vagy utóbb nagyon komoly csalódás lesz majd.
1: Viszont azt is ígérte a Tisza, Magyar Péter többször elmondta, hogy úgy kezdődik, hogy szembe kell nézni azzal, ami történt az elmúlt 16 évben, és kell egyfajta igazságtétel a társadalom felé,
0: nem
1: meg az igazság.
0: Nem azt mondta, hogy börtönbörtön, meg út a börtönbe program. Volt ilyen, nem igazságtétel, meg szembenézés hát volt, hanem börtönbe.
1: Ezek összefüggnek?
0: Börtönbe, nem.
1: Az igazságtétel,
0: nem,
1: hogy ennek néha börtön lehet a vége, összefügg.
0: Nem. Igazságtétel iránt 2002-ben is, 2010-ben is nagyon komoly igény volt, amikor kormányváltás volt. De az, hogy egy vezető politikus így fenyegessen meg egy másik pártot, hogy börtön, rács, és
1: soknak
0: érezte? Program, soknak. soknak
1: érezték. És most, hogy jönnek elő az ügyek, nem látja, hogy volt ennek alapja? Mert azért jönnek előre az ügyek, tehát itt azért 100 és 1000 milliárdok repkednek.
0: De nézzük meg, hogy ezek a 100 és 1000 milliárdok, ezek jogszabályok megsértésével történtek-e, vagy egész egyszerűen csak más politikai véleményen van valaki, és ezért úgy gondolja, hogy azok rossz irányba mentek, ő máshova tette volna. Nagyon fontos különbség van szerintem politikai felelősség és jogi felelősség között.
1: Nyilván.
0: És amikor számonkérésről beszélünk, meg börtön-börtön rács-rácsról, akkor nagyon ügyelni kell arra, hogy ez csak a jogi felelősségre vonatkozzon, és politikai felelősség miatt valaki ne kerüljön be.
1: Hát a politikai hibákért büntetett a társadalom, erre ezt hívják választási vereségnek. Az összes többi egy másik ügy, de hát akkor felhívom a figyelmét arra, hogy Varga Mihály sorra teszi az MNB-s ügyek miatt a feljelentéseket. Rá igazán nem lehet mondani, hogy átállt a túloldalra.
0: Nem, és azt sem lehet mondani, hogy az MNB előző vezetése a kormány része lett volna.
1: Hát azért Matolcsi Györgyöt nagyon nehéz elvonatkoztatni a Fidesztől és Orbán Viktortól. Ha jól emlékszem, Orbán Viktornak a jobb keze.
0: Volt, amikor ezt mondta, de a jegybank elnöke független.
1: Hát ez így van.
0: De van egy olyan sajátosság.
1: Nyilván nem véletlenül volt Matolcsi Györgyi.
0: Van egy olyan sajátosság
1: a
0: magyar politikai életnek, hogyha valaki egészen csak egy Fidesz pártoló cikket is ír egy újságba, akkor rögtön fideszes lesz. Viszont a másik oldalon pedig csak azokat veszik szorosan az adott párthoz tartozónak, aki annak tagja, aktivistája, és a többi, és a többi. Tehát most nem a felelősséget akarom elhárítani. Én azt mondom, biztos voltak az elmúlt 16 évben bűncselekmények, mint ahogyan egyébként fideszes politikusok ellen is indultak büntetőeljárások, sőt, el is ítéltek fideszes politikus az elmúlt 16 évben, emlékszünk rá. Tehát biztos, hogy voltak ilyenek, akkor az a jogi felelősség az legyen megállapítva, és az alapján menjenek az eljárások. Ne a politikai felelősséget jogiasítsák, és nem létező bűncselekményeket bűncselekményesítsenek csak azért, mert valaki ellenszenves, mert a másik párthoz tartozik.
1: Hisz abban, hogy azok a politikusok, akikkel együtt dolgozott az elmúlt 16 évben, többségében ártatlanok?
0: Én szeretném azt hinni, igen. Nyilván nem látok mindenkinek az életébe, én meg kell, hogy mondjam, hogy...
1: Hát azért látott néhány furcsaságot biztosan, tehát a hát, repülőutak, a helikopterezések és jachtok,
0: sose kérdeztem senkit,
1: családtagok gazdagodása, ez azért látszott?
0: De én sose, sem más párti politikustól, sem saját párti politikustól nem kérdeztem sorsa, hogy helikopterezette már életében, vagy egyébként helikopterrel jár-e. Én arra tudok biztonsággal válaszolni, hogy én magam sem különgépet, sem helikoptert, sem jachtot nem vettem igénybe. Ugye a többiek mit csináltak, ezt nem
1: érezte egy kormányülésen, hogy ön a nagy vesztes, mindenki helikopterrel jön.
0: Soha nem éreztem vesztesnek magam. Jó, ez kellett volna, de soha nem éreztem vesztesnek magam.
1: Augusztus 20-án útjára indította a Polgári Demokraták elnevezésű mozgalmat. Nem korai ez annak tudatában, hogy még az előző 16 évvel sem nézett szembe a Fidesz?
0: Nem a szembenézés egy formája? Nem a szembenézés egy formája ez?
1: Ez még nem.
0: Igen.
1: Ez lehet mentőcsónak is.
0: Hát nem. Én arra gondolok, számomra egy nagyon fontos tanulsága, ha akarja, én most szembenézek az elmúlt 16 évvel, tegye ide az elmúlt 16 évet és szembenézek vele. Én arra gondolok, hogy az, ami miatt elveszítettük a választást, és ami miatt az a 16 év sokak számára csalódást okozott, egyébként tegyük hozzá, hogy nem az egész 16, ezt is érdemes lenne differenciálni szerintem, az többek között éppen az volt, hogy a polgári értékekre a Fidesz és a KDNP az utolsó időszakban, vagy a kormányzás sokkal kevesebb figyelmet fordított, mint amennyit egyébként egy paradox módon éppen akkoriban anyagilag jelentősen megerősödő középosztály igényt tartott volna. A polgári demokraták ezt a hibát próbálnák kezelni a jobb középen, az ideológiai térkép jobb közép részén.
1: Mi az a polgári értékrend, amit hiányolt az utolsó időszakban?
0: Például az, hogy az egyéni erőfeszítésnek, a szabálykövetésnek, a becsületes életnek olyan elismerése és olyan támogatása van, ami legalábbis racionálisan nem kifizetődővé teszi a szabályok megszegését például. Például olyan, hogy a közösségek támogatása azt is jelenteni, hogy a legfontosabb feladatokat a közösségek kapják meg, a szubszidiaritás elve, vagy a kisegítés elve alapján. Például az, hogy az önkormányzatok sokkal több segítséget kapjanak, éppen azért, mert közelebb állnak a polgárokhoz földrajzilag, mint a központi hatalom, és az alapján néhány hatáskört, néhány feladatot le lehetne adni, vagy oda lehetne adni az önkormányzatoknak, anyagilag is jobban lehetne támogatni.
1: Pont önt emlegetik úgy az önkormányzati körökben, hogy az egyik, akinek hát idézőjelben köszönhetik az önkormányzatok meggyengítését az ön volt területfejlesztési miniszterként is, meg az utolsó években is.
0: Erre kíváncsi lennék ezekre az érvekre, és nagyon szívesen.
1: Ugye az iskolák, az egészségügyi intézmények elvétele.
0: Én nem vettem el sem az iskolákat, sem az egészségügyi intézmények, ezek kormánydöntések voltak.
1: De hát ahhoz nem volt köze?
0: Hát ott voltam a kormányülésen, de azt hittem, hogy személy szerint én vagyok az, aki csorbítja. Hát
1: ön volt ezért a területért felelős miniszter.
0: Melyikért?
1: A területfejlesztésért felelős miniszter.
0: Az 2022 és 2025, akkor már régen az iskolák ott voltak. Egyébként az iskolák tekintetében nekem, akkor önkormányzati körök, vagy hogy fogalmazom?
1: Igen.
0: Önkormányzati körökben azt mondták, hogy ez nem is olyan nagy baj, hogy elvették, mert olyan anyagi terhet jelentett az önkormányzatoknak. A nagyvárosok, nyilván ezek közül lennének többen, akik szívesen elkérnék, visszakérnék az iskolákat, de a kis települések iskoláinak túlnyomó többségével kapcsolatban az önkormányzatok azt mondták, hogy ez végül is utólag egy jó döntésnek bizonyult. Én attól sem zárkóznék el egyébként, hogy aki akarja a nagyvárosok közül, az kérje vissza megfelelő
1: garanciát. Nem így kellett volna elkezdeni? Tehát aki akarja, tartsa meg, aki nem bírja megtartani, adja át.
0: Hangsúlyozom, lehet, hogy így kellett volna 2011-ben, ami az akkori érv volt amellett, hogy az oktatási rendszert államosítani kell, az volt, hogy egy 12. kerületi iskola és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falusi iskola által nyújtott életesség között akkora különbség volt, hogy azt gondolta akkor a kormány, egyébként az oktatási szakértők egy része is, hogy egy államosítás standardizálja, egységesíti a színvonalat.
1: Ezt kimondhatjuk, hogy ez nem jött be?
0: Én szerintem kimondhatjuk, de ebből nekem vitám volt a kormányon belül. Volt, aki ezzel nem értett egyet. Én is úgy gondoltam, hogy ez az államosítása az oktatási rendszernek ezt a kritériumot sajnos nem tudta teljesíteni, nem hozta ezt az eredményt. Van, aki mondom, ezzel más véleményen van a Fideszen belül is, és a KDNP-n belül is. De majdnem minden ilyen lépésnek voltak olyan érvei, szakpolitikai érvei, amelyek vitaképesek, és amelyről érdemes időről időre vitatkozni, akkor, hogyha egyébként mindenki hajlandó mérlegelni az érveket.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az, hogy önmenedzselte azt a rendszert, mondjuk, az itt talán egy jó kifejezés, ami a szolidaritási hozzájáruláshoz tartozott, amit szintén nagyon sok település fájlal, igen, és nem ok nélkül.
2: Én is fájlaltam. El is mondtam minden egyes alkalommal.
1: Akkor miért? Miért kezdtük előkészíteni? Miért nem feküdt keresztbe?
2: Azért, mert ez már egy működő rendszer volt, amikor én az önkormányzatokat megkaptam. A költségvetésnek szüksége volt erre a forrásra. Ugye én 2024, ha jól emlékszem, február 1-én vagy január 1-én kaptam meg az önkormányzatokat, akkor már megvolt a 24-es költségvetés, és ezekre a forrásokra szüksége volt a költségvetésnek. Elkezdtük az önkormányzati szövetségekkel a tárgyalást, hogy hogyan alakítsuk át. A megyei jogú városok szövetségének volt is egy tervezet erre vonatkozóan, hogy hogyan maximalizálják, és a többi is. Abban állapodtunk meg, hogy a 26-os választások után, ha a választópolgárok is úgy akarják, akkor azonnal nekiállunk a rendszerreformjának. Meggyőztem a pénzügyminisztériumot is erről. Így jött be a versenyképes járások program, amely legalább valamit visszahozott, megelőlegezve a logikáját annak, amit egyébként az önkormányzatok akartak, hogy őnek nem az volt a problémájuk, hogy be kell fizetni, az volt a problémájuk, hogy nem látták ennek a hasznosulását. Ezért abban állapodtunk meg, hogy kidolgozunk egy olyan rendszert, amely szolidaritási hozzájárulásból majd úgy oszt vissza a térségi fejlesztésekre, ahogy az önkormányzatoknak is az megfelelő és ellenőrizhető.
1: Térjünk vissza a polgári demokratákhoz, mert hogy ez a tervez nem valósult meg, hiszen a kormányt leváltották a választópolgárok. A polgári demokraták azt mondja, hogy majd az árkokat betemeti, ezt annyian mondják.
2: Én ilyet nem mondtam.
1: Hát, hogy a társadalmi szakadékok.
2: Beszélni szeretnék az árok másik oldalán lévővel is. Így. Ez szerintem nagyon fontos, mert mindaddig, amíg az árok másik oldalán lévő nekem azt mondja, hogy én mafiózó vagyok, és takarodjak a közéletből, én pedig azt mondanám, soha nem mondtam, de azt mondanám, hogy ő pedig hazaáruló, addig nem tudunk beszélgetni. Én azt szeretném, hogyha, még ha nem is vagyunk szimpatikusak egymásnak, mert van ilyen, akkor is tudjunk egymással értelmesen beszélni.
1: Ez miért nem valósulhatott meg az elmúlt 16 évben? Ott aztán volt hazárolózás rendesen.
2: Én azt tudom mondani, hogy én minden egyes választási kampányban leültem vitatkozni a társaimmal, tehát akik velem együtt indultak más pártból. Most a 26-os választási kampányban is a Tisza jelöltje nem jött el leülni, vitatkozni. Én szerintem nem tud mondani olyan újságírót, olyan politikust, akivel ne ültem volna le beszélni, nem volt olyan lap, akit ne hívtunk volna meg a minisztérium sajtótájékoztatójára, nem volt olyan médium, akinek ne adtam volna interjút.
1: Ön volt a kivétel?
2: Ahogy nem tudom, hogy kivétel. Ha kivétel
1: tudja,
2: volt,
1: hogy
2: az
1: hívták,
2: nagyon sajnálatos.
1: Az emberarcú fideszes.
2: Igen, hát ezt nem nagyon szeretem. Ezt
1: hallotta, de érti, igen. Hogy miért, most magyarázza el nekem, hogy miért hívták így.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy én a magam részéről ezeket az elveket vallom, és ezeket próbáltam megvalósítani, reményeim szerint sikerrel, és ajánlottam a többieknek is, hogy ők ezt mennyiben fogadta, volt, aki megfogadta, volt, aki nem fogadta meg, de ez nekem nem állt hatalmamban megváltoztatni az egészet. Mindig is a média bojkottok ellen érveltem. Mindig is a bojkottok ellen érveltem. Arra is emlékszik talán 2006 és 2010 között, amikor a Fidesz frakció kivonult tiltakozásai eléül az országgyűlésben, amikor Gyurcsány Ferenc napi rendeleti felszólalás maradt, én kértem, hogy én hadd maradjak benne, hogy válaszolhassak. Mert mindig is úgy voltam vele, hogy ha nem veszünk részt a munkában, azzal a saját szavazóinkat is megfosztjuk attól a lehetőségtől, hogy mi képviseljük őket. Én most is úgy vagyok vele, hogy szerintem ott kell lenni, vitatkozni kell. És mindenkivel szóba kell állni, mindenkivel vitatkozni kell. Árkokat nem tudunk betemetni, de az árkokon át lehet beszélgetni talán.
1: Ha... Árkokat is be lehet temetni, csak nyilván az egy az sok évtizedes történet, igen, lesz. Az lehet, itt igen. Nagyon mély fájdalmak vannak. Most igen. Már valószínűleg mindkét oldalon egyébként.
2: Igen.
1: Ha marad a KDNP tagja,
2: igen.
1: Akkor hogyan tud szervezni egy olyan mozgalmat, ami lehető konkurenciájává válhat ennek a korábbi kormányformációnak, a Fidesz-KDNP-nek?
2: Nem célja, hogy konkurenciává váljon. Ha azzá válik, akkor nyilván az egy komoly dilemma lesz. Azt tervezzük, hogy ez egy egyesület legyen, akkor is, hogyha esetleg megalakul majd szervezetileg. Jelen formájában ez egy társadalmi kezdeményezés, éppen azért, mert vitaköröket akarunk tartani, konzultációkat, fórumokat, egy kicsit lazítani akarjuk azt, hogy az emberek párthovatartozás alapján orientálódjanak kizárólag. Alapvetően így is úgy fognak. De legyen meg az a lehetőség, ami például egy brit labban, vagy egy amerikai labban, vagy akár egy nyugat-európai, német vagy francia labban is előfordulhat, hogy egy alapvetően jobboldali lapnak van baloldali újságírója is, vagy egy alapvetően baloldali lapnak van jobboldali újságírója is. Az internetes világnak az egyik legveszélyesebb következménye ezek a véleménycsoportok, amelyek zárt véleménycsoportokká alakulnak, ahogy az algoritmus egy idő után csak a nekem tetsző véleményeket pörgeti föl, és ami gyakorlatilag el tudja téríteni az embert attól, hogy szembesüljön más érvekkel, és mérlegeljen más érveket. És szerintem ez nagyon
1: lehet fontos. Egy ilyen mozgalmat működtetni úgy, és akkor visszakanyarodok ehhez a szembenézéshez, hogy Orbán Viktor mindezen közben azt üzeni az övéinek, az egykori Fidesz szavazóknak, hogy a szembenézésnek nem most van itt az ideje? Az önvizsgálatnak nem most van itt az ideje?
2: De szerintem ettől függetlenül...
1: Mert enélkül hogyan?
2: Szerintem ő is folyamatosan végzi az önvizsgálatot, és szerintem a Fideszen belül mindenki. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki folyamatosan azon gondolkozik, hogy az április 12-i eredmény az mit jelent számunkra, mit kell tennünk, és hogyan lehetne az április 12-i eredmény következményeit magunkra nézve a jövőben ezt kijavítani, vagy kiküszöbölni.
1: Van olyan vezetőtársa, akit hiába keresett az elmúlt időszakban?
2: Hiába kerestem, mert nem reagált a keresésemre?
1: Nem reagált, vagy már nincs itthon.
2: Nem, nincs. Lehet, hogy nem kerestem olyat, aki bár nincs itthon, de nem, mindenkivel.
1: Sokan mennek?
2: Vagyok, akik
1: mit
2: nem tudom. Nem tudom. Nem nagyon. Erről senkivel se beszéltem konkrétan.
1: Ugye vannak feltételezések, hogy milyen vagyonok és hozzátartozó személyek hogyan tűnnek el az országból éppen ezekben a hetekben, hónapokban?
2: Ó, én ezt már április 13-án reggel hallottam, hogy április 12-én este Szijjártó Péter azért nem volt ott, vagy korábban ment el, nem tudom, az eredményváróról, mert Moszkvába menekült Lavrov.
1: Moszkvába?
2: Igen, ez nekem teljes bizonyossággal.
1: Aztán kiderült, hogy Pekingbe, látja?
2: Hát nem tudom, hát, hogy hova ment.
1: A cím nem
2: ott volt, én nem tudom.
1: Szerintem azt nem tudom, hogy akkor Pekingben volt.
2: Szerintem Magyarországon volt.
1: De hát azóta talált egy remek állást.
2: Mi nálunk, jó, hát, de erre azért, most erre viszont rengeteg példát lehet mondani, amikor egy politikus kilép és átmegy az üzleti szférába.
1: Pár héttel később oda,
2: pár héttel ahol később
1: korábban írta alá a támogatási
2: szerződést. José Manuel Barroso ügyéből még nagyon komoly vita lett az Európai Bizottságon belül is. Ugye az Európai Bizottságnál az a rendszer, hogyha valaki tagja az Európai Bizottságnak, akkor utána egy ideig van egy lehűlési időszak, ami alatt nem helyezkedett el, Barroso a lehűlési időszak alatt helyezkedett el, hatalmas vita volt belőle, de a saját kollégáim közül is, tehát a bizottságbeli kollégáim közül is tudnék többet mondani.
1: Tehát akkor azt mondja, hogy ez a Szijjártó sztori rendben van?
2: Szerintem rendben van, igen.
1: Ön mit rontott el az elmúlt 16 évben? Mi az, amivel kapcsolatban így most utólag azt mondja, hogy hát azt lehet, hogy nem kellett volna?
2: Hát nyilván vannak ilyenek. Most ez kérdés, hogy...
1: Mert ugye szembenézésről beszélgetünk most.
2: Igen. Voltak nagyon komoly dilemmáim, amikor gondolkoztam azon, hogy lemondok, vagy nem mondok le, és végül amellett döntöttem, hogy hivatalban maradok. Lehet, hogy ezek közül volt olyan, amikor le kellett volna mondanom.
1: Például kérek mondani, szépen, tudja?
2: Ha most négy szem közt beszélgetnénk és söröznénk, akkor elmondanám.
1: És szereznek
2: a nyilvánosságot azért nem mondom, csak mert onnantól kezdve viszont ismerem a vitapartnereimet, onnantól kezdve állandóan ezeket hoznák elő, hogy na ugye, hogy akkor én is beláttam, és mégsem, és a többi. Nem
1: akkor kérdezem ezt másképp, hát hogy könnyebb válaszolni rá. Ezek olyan események voltak, amelyek kormánydöntések voltak az akarat ellenére, vagy olyan események, amikor valami olyat kellett elvégezni, mondjuk az Európai Unióban olyan feladatot kellett ellátni, amivel nem értett egyet.
2: Is, mind a kettő. Tehát az egyik, amikor olyan kormánydöntés született, amivel nem értettem egyet, és ellene érveltem, és olyan is volt, amikor olyan ügyet kellett képviselnem, amivel nem értettem egyet. De nem mindegyik volt olyan súlyú, hogy lemondásig eljussak a gondolkodásban, de volt olyan is, amikor arra gondoltam, hogy most lemondom.
1: Mikor akart lemondani? Itt a végén?
2: Hadd ne, megírom a visszatérést.
1: De itt a végén, ez a vége felé volt, vagy még mondjuk akár az első
2: volt a végén is, volt a végén is, de az első ciklusban is.
1: Nehéz utána folytatni, hogy az emberben ott van, hogy lehet, hogy ezt abba kellene hagyni?
2: Amikor az ember arra gondol, hogy lehet, hogy abba kellene hagyni, akkor nem az a legnehezebb, hogy magára gondoljon, mert az szerintem nem olyan nehéz azt mondani, hogy én ezt holnaptól nem csinálom és becsapom az ajtót. Hanem arra bármilyen rászennek is tűnik, de a legsúlyosabb érv mindig az, hogy ott vannak körülöttem azok a munkatársaim, akár politikus munkatársaim, államtitkárok, akár kormánytisztviselő munkatársaim, akik ott hagyták a korábbi állásukat, az én kedvemért is. És a politika természete olyan, hogyha én lemondok, akkor mondjuk a miniszteri kabinet munkatársainak a munkaviszonya is gyakorlatilag azonnal megszűnik, tehát elveszítik a munkájukat. Erre persze a néző mondhatja azt, hogy hát én itt most csak ködösítek. De valóban ez egy nagyon súlyos érv, amellett, hogy az ember ilyenkor nyel egyet és marad.
1: Viszont, mintha a Fidesz retorika mit sem változott volna az elmúlt 3-4 hónapban. Tehát nekem visszakanyarodva a szembenézésre, még most is úgy tűnik, hogy mintha ugyanazon a lovon ülnének. Csak éppen hát a ló az másfelé megy. Tehát ugyanúgy hazárulózás van, ugyanúgy a brüsszelezés van, tehát mintha semmi nem történt volna.
2: Igen. Ez, ha így van, akkor ez probléma. Én azért látok árnyalatbeli különbségeket. Egyrészt van egy olyan vonal, ami szerintem nagyon nehézé teszi a Fidesz ellenzéki pozíciójának a meghatározását, ez pedig az, hogy akárhogy is nézzük, tényleg az alkotmányosság szellemével ellentétes módon űzték el a köztársasági elnököt a hivatalából. Ez nagyon nehézé teszi a későbbi konstruktív ellenzéki álláspontot.
1: Hát de a mostani köztársasági elnök pont így járt 2011-ben.
2: Nem.
1: Legalábbis ő maga így emlékszik rá, és nagyon sokan.
2: Szívesen megbeszélem vele, nem így történt. Akkor megszűnt egy intézmény, a legfelsőbb bíróság, és létrejött egy új intézmény, a kúria, némileg más hatáskörrel is, amire persze mondhatják azt, hogy hát ez csak sminkelés volt.
1: Trükk,
2: oké, mondjuk azt, hogy trükk.
1: De van benne igazság. Tehát hogyan lehet megszabadulni valakitől úgy, hogy ne annak látszódjon? Hát de itt most megszüntetjük az intézményt.
2: Oké, de itt most ez sem történt.
1: Hát a köztársasági elnök intézmény megszüntetni, az csúnya lett volna.
2: Oké, de nem történt. Tehát a maga brutalitásában űzték el a köztársaság.
1: Igazságtalanul egyébként?
2: Szerintem igen, mert amit felrúgtak neki, hogy úgymond nem szólal meg bizonyos esetekben, ez szerintem a politikai felelősség kategóriájába tartozik. Az, hogy ki, eddig mindig azt szokott lenni a probléma, hogyha valaki megszólal, akkor mit mond? Ez sem olyan túl jó, ugye mindig volt ez elhatárolódjon ettől, meg attól, meg nem tudom, de rendben. De az, hogyha valaki nem szólal meg, azt is most már akár hivatalvesztési okként tüntetik föl, innentől kezdve minden nap nagyon meg kell nézni.
1: Az nem volt furcsa, hogy igazából tényleg nem szólal meg, de a saját ügyében igen. A saját ügyében a Velencei Bizottsághoz is elmegy.
2: Nem volt furcsa. Nekem nem volt furcsa. Én szerintem Súlyog Tamás nem vétett semmilyen hibát, mint köztársasági elnök. Főleg nem vétett olyan hibát, ami a hivatalvesztésével járt volna. Ennyi erővel bármelyik, megkockáztatom, bármelyik köztársasági elnökkel szemben felhozható lett volna ilyen érv. És egyik sem volt hibás.
3: Hát mindenki hibázott, időben nem volt életbiztosítás köztársasági elnöknek menni.
2: Igen, ez teljesen igaz, és értem is a poént, valóban így van, de attól függetlenül meg kell, hogy mondjam, hogy mindegyik köztársasági elnök esetében lehet mondani egy-két olyan ügyet, amit akár felháborítanak is tartanánk. Szerintem az, hogy a bíróságok és a köztársasági elnök bírálhatatlan legyen, az nagyon fontos oszlopa a demokráciának. Kell, hogy legyenek olyan pontok és olyan tisztségek, amelyeket nem kérdőjelezünk meg. Még ha nem is értünk vele egyet, nyelünk egyet, morgunk egyet magunkban, és tovább megyünk. És szerintem ilyen az államfő, és ilyenek a bíróságok. Éppen ezért a magyar demokráciában szerintem az egy nagyon rossz tendencia, hogy most már a bíróságok ítéleteinek minősítgetése is állandó napirenden szereplő.
1: Nagyon emlékszem, Gulyás Gergely kezdte.
2: Nem tudom, ki kezdte, de
3: vagy parlamenti beszédében
2: nincs jelentősége, hogy ki kezdte.
3: Megkérdezte a bíróság ítélet helytállóságát.
2: Nincs jelentősége, hogy ki kezdte, mert onnantól kezdve, hogy megnevezzük, hogy ki kezdte, onnantól kezdve pártpolitikai kérdésé válik. Szerintem most kellene azt mondani, hogy egyik politikai erő sem minősíti innentől kezdve a bíróságok ítéleteit, illetve a köztársasági elnök megnyilvánulásait. Mert az, hogy a köztársasági elnöke, és ez biztos, hogy nem Gulyás Gergő kezdte, azt mondják, hogy bajszos, pont, kiskorúakra való tekintettel nem idézném a teljes definíciót, ez önmagában már azt mutatja, hogy a köztársasági elnököt is kiveszik abból a pozícióból, ami a konszenzusos elem lenne, és innentől kezdve ez állandóan szerepelt. A különböző becsmérlő jelzők, a beforgatása a különböző politikai konfliktusokba semmire sem jó. Most láthatjuk az eredményét. Ez most mire volt jó? Van egy olyan elnöke ma Magyarországnak, amit az ország egyik fele nem fogad el. Ez
3: gondolja, nem fogadják el?
2: Igen, gondolom.
3: És akkor erre lehet mondani, akkor mi van?
2: Hát igen, ezt mondhatjuk, hogy mi van.
3: Ugye, miért volt jó? Emléksz, azt is mondhatjuk, Schmidt Pál néhány bejegyzése milyen hullámokat kavart a társadalomban, és szerintem őt az egyik oldal sem fogadta el. Kiváló sportolónak tekintették, de hát köztársasági elnökként inkább karikatúrája volt a pozíciónak. De és a köztársasági elnöki pozíció ma is létezik. És nem az a kérdés vele kapcsolatban, hogy van-e helye
2: a, de látja, ezek az alkotmányos rendben. Megint lehet elmondani kellemetlen történeteket Göncz Árpáddal kapcsolatban is. De minek? Mi az értelme az egésznek? Miért jó?
3: Azt próbáltam felvetni, hogy egy-egy esemény ezt nem rendítette meg önértékén.
2: Mit? Nem
3: a köztársasági elnöki pozíció.
2: Nem vagyok benne biztos. Szerintem ma már a köztársasági elnöki pozíció a közvélemény szemében sokkal inkább leértékelődött, mint akár Göncz Árpád, akár Mádl Ferenc, akár még Sólyom László időszakában.
3: Azokat a politikusokat említi, akik a 2010 előtti köztársasági elnöki kinevezéssel kerültek a pozíciójukba. Utána rendben volt ez a rendszer?
2: Utána elkezdték olyan módon támadni a köztársasági elnöki pozíciót. Hangsúlyozom, nem lényeges az ok.
3: De az, hogy itt van Novák Katalin esete. Nem lényeges?
2: Lemondott.
3: De nem lényeges az ok?
2: De látja, lemondott, vállalta a politikai felelősséget. Vége lett az ügynek? Nem lett vége az ügynek.
3: Hát hiszen nem állt ki soha az emberekkel, és mondta el, hogy mi történt valójában.
2: De ki állt?
3: Hát lemondott. A kiállás az volt, hogy lemondott, de az, hogy mi történt, azt meg most például egy parlamenti vizsgálóbizottság próbálja megtudni.
2: Igen, de ő levonta a következtetést.
3: Ez így van.
2: Vállalta a politikai felelősséget.
3: Magától?
2: Nem tudom, nem voltam ott mellette, nem vettem részt ezekben a vitákban.
3: Kormányülésen ez nem volt téma.
2: De ez lényeges kérdés. Szerintem egy államfőnél ahhoz, hogy a demokráciának legyen legalább egy olyan szereplője, aki úgymond bíró, mint a foci meccsen, ahhoz az kell, hogy elfogadjuk, amit tett. Lehet, hogy nem értünk vele egyet. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Novák Katalinnak nem kellett volna mondania. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Novák Katalinnak az egész történetet el kellett volna átocettig mondani. De nyugodjunk bele abba, hogy ő ezt így tette. Levonta a politikai felelősséget, vállalta a politikai felelősséget, és távozott a pozíciójába.
3: Azért nem mindegy, amit mondom, nem akartam közbeszólni, mert hogyha ezt mondjuk Orbán Viktor utasítására tette, az egészen más, mint hogyha azért jött volna haza a lóhalálában, azt hiszem Dubajban volt egy tárgyaláson, valahol az arab világban, most lehet, hogy rosszul emlékszem rá, és azt megszakítva jött haza, mert úgy gondolta, hogy neki most azonnal a nép elé kell állni. Ha így gondolta, akkor nyilván elmondta volna a részleteket. Ha nem így gondolta, akkor egy nem független köztársasági elnök adta be a lemondását, mert ezt mondták neki, és ez nem mindegy. Ez pont a pozíció, és nem az ő személye.
2: Szerintem
3: nem mindegy.
2: Nem fogunk egyetérteni ebben végső ponton, de nem akarom kihegyezni ezt az egyetemértést, mert elfér a két interpretáció egymás mellett. Szerintem a lényeg az, hogy fontos lenne az, hogy a köztársasági elnök mindenki által elfogadott és nem bírált pozíció legyen.
3: Ebben egyetértünk.
2: Maradjunk ennyiben NDL szerintem, mert a többi nél is csak vitatkozni fogunk.
3: A Kossuth Rádióban adott egy interjút, ami azért volt érdekes sok szempontból, még azon túlmenőleg is, hogy egy interjú önmagában, mert hogy abban a rádióban ellenzéki politikusok az elmúlt másfél évtizedben nem gyakran fordulhattak elő. Önt pedig most ellenzéki politikusnak tekinti a nyilvánosság, tehát nyilván ennek jegyében ítélik meg azt az interjút. És azt mondta Benyó Ritának, hogy ha én felelős vagyok az elmúlt 16 évért, akkor ön is felelős az elmúlt 30 év újságíró.
2: Igen, aztán helyesbítenem kellett, ami, hogy 10
3: ami,
2: évén...
3: ami azt gondolom, hogy nem fel, mert egy újságíró nem döntéshozó, különösen nem törvényalkotó, és amit ő mond, az különösen nem hat az egész társadalom működésére.
2: Hogy ne? Ez egy régi vitám az újságírók, ezt is megnyissuk? Ez egész
3: szerintem
2: megnyithatjuk. Én szerintem teljesen igaza van abban,
3: igen,
2: hogy a nyilvánosság engem felelősnek tart az elmúlt 16 évért. Teszem hozzá, ugyanígy te tartsák felelősnek Magyar Pétert is az elmúlt 16 évből. Hát
3: más súlya nyilván.
2: Oké, de tartsák felelősnek, mert ez nem hangzott el.
3: De olyan módon is felelős valaki, hogy valamilyen pozíciót, ami nem kormányzati pozíció ellátott az elmúlt 16 évben?
2: Hát, hogyha a másoknak a gazdagodását, túlárazott szerződéseket, és általában ezeket a témákat hozza föl, akkor nézzük meg, hogy azok a pozíciók, ahol ő ott volt, akár felügyelőbizottsági tagként, akár igazgatótanácsi tagként, akár vezérigazgatóként, ott neki milyen hatása volt arra, hogy ezek a jelenségek valóban megszűnjenek.
3: Azt gondolja, hogy Magyar Péter áruló?
2: Nem mondom, nem erről beszéltünk? Nem,
3: én erről ezt beszéltünk, csak kérdezem.
2: Azt mondtam.
3: Én a véleményét kérdezem.
2: Nem, én azt mondtam, mihez képest áruló vagy, nem tudom.
3: Ahhoz képest, hogy benn volt a rendszerben, majd egyszer csak kiugrott, nem, és szembefordult.
2: Én csak azt mondom, hogy akkor beszéljünk a felelősségről, de akkor tegyük egymás mellé. Tehát akkor legyen egyenlő mércével beszéljünk a felelősségekről. Én a 16 évből 11 évet voltam, 10 évet voltam miniszter. Én azért a 10 évért a politikai felelősséget természetesen vállalom. A jogi felelősséget is egyébként. Magyar Péter a 16 évből 14 évet, tehát nálam 4 évvel többet volt valamilyen irányítói pozícióban, vagy felügyelőbizottság, és a többi, és a többi. Ő, akkor ő is vállalja ezért a felelősséget.
3: Azért azt tudja, hogy ezek más szintek.
2: Igen, politikai igazgatási döntés szempontjából. Igen, gazdasági döntések szempontjából nem vagyok biztos.
3: Hát még úgy is, tehát a diákhitel központtal kapcsolatban kérdezzük a szerződéséről, amit aláírt és túlárazottnak minősül, és arra azt mondja, hogy közbeszerzésen Balázsi Gyula cége megnyerte, és neki nem volt mozgástere arra, hogy ne azt a szerződést írja
2: alá. Hát ezt én is el tudom mondani, hogyha engem ezzel vádolnak. Ugyanúgy közbeszerzésekkel dolgoztunk. Tehát, de nem ide akarok kifutni.
3: De
2: akarok
3: azért kifutni. Az sem mindegy, hogy ki írta a közbeszerzést, és kinek.
2: Tehát értem. De akkor hadd fogalmazzak úgy,
3: igen,
2: hogy én hajlandó vagyok vállalni azért a korszakért a felelősséget kifelé természetesen, akár kollektíve is, amiben én vezető pozíciót betöltöttem, ha mások, akik most nem ezen az oldalon vannak, mások is vállalják a felelősséget azért, azokért a döntésekért, amely időszakban ott voltak, és döntésre.
3: Ez jogos igény, de akkor én meg hadd kérdezek vissza, hogy az önfelelősségvállalása függvénye annak, hogy mások megteszik ezt?
2: Nem, hát én itt vagyok, most is válaszolok a kérdésekre. Soha egyetlen interjú kérést nem utasítottam vissza. Ugye ezért vádolnak engem azzal, hogy annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy visszavonulok a politikától, mégis állandóan szerepelek. Itt vagyok, kérdezzen, válaszolok. Elmondom a véleményemet. Én vállalom a felelősséget, máshogy nem tudom demonstrálni a felelősség vállalását, mint hogy minden kérdésre válaszolok a legjobb tudásom szerint.
3: Ha a Polgári Demokraták Mozgalom megerősödik, az választ ad majd azokra a kérdésekre, amiket pont a Fidesz szavazók tehetnek fel teljes joggal, hogy mit rontottunk el, hogy jutottunk idáig, ugye az ő oldalukról. Igen. Ez egy nagyon fájó, nagyon szorító kérdés, hogy maga a Fidesz és a mozgalom sajátja,
2: is az,
3: hogy jutott idáig. Igen. És ez a mozgalom, ez az egyesület, amit létrehoz, akar válaszolni az ön tervei szerint?
2: Akar. Azzal, hogy már a kezdeményezéssel válaszolni akarunk, hiszen mi azt mondjuk, hogy többek között azért jutottunk el idáig, mert a polgári értékeket nem elég hangsúlyosan, erősen vállalta fel és jelenítette meg a kormányzati időszakban. Mi erre teszünk most kísérletet. Lehet, hogy megkésett kísérlet, az idő el fogja dönteni, De én úgy gondolom, hogy akkor, hogy egy szeletét az én felelősségemnek így megvillancsam, én miközben mindig meggyőződéssel viseltettem a polgári értékek iránt, túl sokszor kötöttem kompromisszumot a kormányzati politikában, a kormányzati hatékonyság érdekében, akár a polgári értékek képviseletével szemben is. Én úgy gondolom, hogy ez többek között ez vezetett oda, hogy április 12-én veszítettünk, ezért azt szeretném, hogyha a Fidesz jobban visszalépne a jobb-közép felé, vagy erősebben megjelenne a Fidesz-KDNP-ben is ez a jobb-közép mentalitás, és a jobb-közép értékek is jobban megjelennének. A kezdeményezés erre vonatkozik.
1: Ott új generáció jön? Hogy látja? A Fidesz vezetése le lesz fejezve ezzel a csúnya kifejezéssel?
2: Hát fejeződik már most, ha úgy tetszik. Nem, hát van egy olyan frakcióvezetőnk, aki első ciklusos országgyűlési képviselő, aki újnak nevezhető, és vannak fiatalok is, mind a KDNP, mind pedig a Fidesz frakcióban. Jöjjenek a fiatalok, igen.
1: A KDNP függetlenedik? Jól érzékeli a társadalom, hogy ez a Fidesz-KDNP együttéléshez megszakadni látszik?
2: Hogy ez függetlenedés lesz-e, vagy nagyobb autonómia, ezt én most nem tudom megmondani, de az látszik, hogy a KDNP próbálja megtalálni azt az identitást, ami megkülönböztethetőbbé teszi a Fidesz mellett szemben.
1: Nem késő ez? Ugye itt azért évtizedek teltek el ebben a házasságban.
2: De lehet. Nem tudjuk megmondani. A politikában az idő és az időzítés a legfontosabb kérdés. Ugyanaz a lépés idő előtt vagy idő után eredménytelen lehet, pont időben pedig a legsikeresebb dolog lehet. Nem tudom megmondani. Amit próbálunk most tenni, az a felismerés megvalósítása, legyen szó a kereszténydemokratákról, polgári demokratákról, a megújuló Fideszről. Mi azt akarjuk, hogy ez a pártcsalád, ez a világ, ez sikeres legyen a jövőben, és tudjuk, hogy ahhoz képest alapvető változtatásokat kell végrehajtani.
1: Ez az kell, nagyjából most úgy látszik, hogy a Tisza összeomoljon. Valószínűleg akkor a kormányzás omlik össze. Mert hogy a Fidesz-KDNP páros ma egy egyszerű középpárt körülbelül 20% körüli támogatottsággal. Abból nem lesz kormányzás, ezt a DK-nál is láttuk, hogy nekik is volt egyszer 20%-uk. Tehát itt egy nagy összeomlásnak kell megszületnie, megtörténnie ahhoz, hogy ez ismét fel tudjon emelkedni.
2: Vagy, igen, ha a preferencia átrendeződést is lefedi az összeomlás, akkor valóban valami változásnak kell történnie. Én úgy gondolom, mint említettem, nagyon magasra helyezte a választási kampányban az elvárásokat a Tisza, hogy eufémisztikusan fogalmazzak. Ez magában rejtheti a nagy csalódást is, de ez még önmagában nem jelenti azt, hogy attól a csalódott szavazók átmennének másik párthoz. Lehet, hogy ott maradnak, lehet, hogy hátrébb lépnek. Ami számomra, vagy számunkra szerintem feladat az, hogy a belátható időn belül, mondjuk egy éven belül egy olyan programmal, vitairattal álljunk elő, ami a bármely párti választópolgárok számára is felismerhetően egy kompakt cselekvési tervet jelent, és aztán ehhez képest tudnak viszonylag elfogadják, vagy ellenzék, vagy bármi ilyesmi.
1: A kampány hajrában készítettem önnel egy interjút, és akkor azt mondta, hogy ha nem nyeri meg az egyéni választókerületét, akkor visszavonul a politikától, és felteszi a kezét, azt mondja, mostantól megint egyetemi tanár vagyok, és pont. Ezzel ma hogy áll?
2: Hát az vagyok, és nem pont, hanem vesző. Mentségemül mondjam, hogy nem gondoltuk, hogy ekkora veresség lesz, és ahogy nézem, ha megnézzük a Fidesz politikusait, akkor ilyen muszáj herkulesként az egyik legtöbbet szereplő ember vagyok, éppen azért, mert azt látom, hogy bajban van a párt család, de nem vagyok. A szó, hogy mondjam, definiálnunk kell, hogy ki a politikus. Mert én a szószoros értelmében nem vagyok politikus, nem töltök be semmilyen politikai funkciót ma. Egy olyan ember vagyok, aki, hogy szoktam mondani, vélemény, még a vezért sem mondanám, véleményformáló talán, tehát időnként elmondom a véleményemet, akár a Facebookon, akár különböző stúdiókban a politikáról, vagy írok publicisztikákat, de professzionális politikus nem vagyok.
1: Szeretne még?
2: Nem lehetek, Magyar Péter eltiltott.
1: Hát pártvezető lehet.
2: Na sem, az is passzív választójog kell, választhatónak kell lenni, és én nem vagyok választható jelen pillanatban, országgyűlési választáson nem indulhatok már. De természetesen a politika környékén akarok valahol, vagy továbbra is, politikát is tanítok, hát politikatudományt tanítok, és én mindig úgy gondoltam, hogy egy óriási szerencse a gondviseléstől, hogy nekem megadatik az, hogy tanítok is, és csinálom is, és a kettő egymásra hatását is magamban meg tudom élni. Én szeretem a politikát, ameddig megtűrnek, addig vagyok.
3: Navracsi Tibor, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm az önök figyelmét. Egy hét múlva ugyanígy, ugyanitt. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
5: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
4: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
6: Köszöntöm a kedves hallgatóságot, én Tóth Peti Lili vagyok az Adj esélyt című állatvédelmi műsorban, itt a Spirit FM-en. Időről időre nagyon izgalmas és edukatív témákkal készülök, most pedig a szocializációnak az egyik kis apró szegmensén belül haladunk tovább ennek a mesdjéjén. A jutalomfalat, a klikker és a póráz nagyon jó segédeszközök lehetnek kiképzés szempontjából, de csak abban az esetben, hogyha szakszerűen és jól használjuk ezeket. A következő percekben utána járunk, hogy hogyan érdemes ezeket alkalmazni a hétköznapokban. Beszélgető partnerem pedig Bánhegyi Dániel, személyes trénerünk lesz. Köszöntelek nálunk ismét!
7: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
6: Hogyan kezdjük el a kiképzés, mert erről sosem esik szó, hogy mit érdemes beszerezni, önmagában akár segédeszközök nélkül is zajlódhat egyébként egy nevelés, vagy egy oktatás, egy szocializáció. Mikre érdemes odafigyelnünk, mit szerezzünk be, mi az, ami nélkülözhető kellék?
7: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és érdemes egy ilyen kis alappakkal készülni, amikhez egyáltalán érdemes hozzászoktatni a kutyát. Mindenféle eszköz hasznos lehet, hogyha tudjuk helyesen használni. Mondok erre egy példát. A általános tréningekben a flexi póráz, ugye tudjuk, tehát ez a kiengedős hosszú póráz, az nem túl hasznos, mert hogy a kutya elmehet, felakadhat valamiben, baleset veszélyes, és nem tudjuk úgy kontrollálni, ahogyan szeretnénk. Viszont például egy behívásnak az alkalmazásához, hogy ugye biztonságban legyen a kutya, viszont nagyobb távolságból tudjam őt behívni, arra viszont egy nagyon szuper tréningeszköz lehet már. Tehát, hogy nincsen jó meg rossz, csak az a kérdés, hogy milyen helyzetben akarom használni, és nem kell egyiket sem démonizálni, de hogyha nem tudom jól használni, akkor inkább ne vegyem elő egy-egy bizonyos szituációba, és pont ezért nagyon hasznos lehet egy nagyon rövid, ilyen 1,7 méteres kis pici póráz, ahol tényleg nem gabajodik a kutya lába alá, nem őrülünk meg attól, hogy feres kis pici póráz, ahol tényleg nem

0: beszélgetés csodás trükköket tudunk összehozni, sokkal gyorsabban, mint egy átlag helyzetben, de emellett ugyanúgy hasznos lehet a hétköznapi beszerzésekben, mondjuk akár egy szájkosár is, hogyha már inger szoktatás és szocializáció, hogy ugye ezt is össze tudjuk pozitívan tenni a kutyának, hogy ne úgy élje meg, hogy ez egy negatív dolog, hogy én azt rárakom.
1: A szájkosárra csak szigorúan a képzés jellegéből adódóan gondolsz, feltételezem, tehát nem probléma megelőzésére, hanem akár a tömegközlekedés, megy a szoktatás jelleggel.
0: Inger szoktatás jelleggel, így van, abszolút.
1: Motiváció. Hogyan érdemes motiválni a kutyust? Nagyon sokfélék tudnak lenni, én láttam már játékot, önmagában simogatást is, megerősítést is, valamint a megszokott jutalomfalatot is. Ezt hogyan határozzuk meg, hogy mi lesz az, ami számunkra célra vezető és hasznos lesz?
0: Törekedjünk arra, hogy hosszú távon ne csak a kajával tudjuk motiválni a kiskutyánkat, vagy egy fizikai játékkal. Nagyon jó az, hogyha az én játékom, tehát az, hogy én meghívom játszani a kutyát, és elkezdek vele birkózni, futkározni, vagy bármilyen más játékot csinálni, akkor az számára egy nagy érték. És talán ez az, amit a legtöbbször kihagyunk, mert szeretünk valamire támaszkodni, ami igazából nem én vagyok, hanem egy jutalomfalat, tényleg egy fizikai játék, vagy bármi egyéb, amihez a kutya pozitívat köt, de ugye mit szeretnék hosszú távon? Azt, hogy velem szeressen együtt dolgozni, és a tőlem kapott pozitív feedbackeket várja a kiskutya, és ehhez muszáj nekem játszanom vele, tehát, hogy mindenféle játék nélkül. Nyugodtan használjunk jutalomfalatot, különösen akkor, hogyha még a kapcsolatunk elején vagyunk a kiskutyával. Nyugodtan találjuk meg, hogy melyik játék az, amelyiktől nem veszíti el az agyát, de mondjuk jól tudom motiválni, ilyen például egy nagyon sok esetben egy labda, tehát ugye azt látjuk, hogy hú, nagyon szuper ez a kutya, nagyon szereti a labdát, de hogy teljesen szétesik tőle, így agyban, és nem tudunk egymással kommunikálni, viszont szép. Sose hagyjuk ki azt, hogy legyen az is a jutalom a kutyának, hogy velem játszhat egyet, és az a játék az bármi lehet, egy fogócska, egy birkózás, egy bármi, csak ne legyen a kezemben semmi, hanem csak a kezemmel játszak.
1: Említetted, hogy ne veszítse el az eszét a kutyus, mármint amikor jutalmazzuk jutalomfalattal. Mekkora szeműt érdemes alkalmazni, a túl nagy sem jó, mert akkor egy picit megakasszuk a mechanikáját, a gondolkodásmódot és az oktatást, hogyha sokat kell rágnia a kutyusnak. Na de hogy ne is veszítse el a gondolatait és az eszét a kutya, akkor érdemes nem a legkedvencebb csemegét adni jutalmazásként, ugye?
0: Én mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes egy szintet felállítani, tehát legyen egy ilyen alapjuti falatunk, ami mondjuk akár a száraz tápja is lehet a kiskutyának. Használjuk azt abban az esetben, amikor már valami ismert helyzetbe beleviszem, de még azért nem vagyok benne biztos, hogy jutalom nélkül is jól csinálná, akkor erre van egy egyes szintű juti falatom. Van egy kettes szintű juti falatom, ami már azért felcsillan a szeme, és azt látja, hogy ez izgalmas, mondjuk nem tudom, egy sajt például, vagy egy olyan kutyáknak gyártott juti falat, ami mondjuk puhább és egy kicsit szagosabb, az lehet mondjuk egy második szintű juti falat, és van egy olyan, ahol viszont meg beleviszem őt egy nagyon ismeretlen helyzetben, számára ismerten nagyon nehéz szituációba, na ott legyen ott az a virsli, az az akármi, amitől tényleg eldobja az agyát a kutya, és a cél az az, amikor egy-egy szituációban benne vagyok, hogy ezeket a juti falatokat mindig vissza tudjam venni, tehát hogy ne csak a legnagyobb juti falatra működjön, mert ugye egy idő után már nem tudok erősebbet adni neki, és már nem tudom prosuttóval lekenyerezni a kiskutyát, mert azért az hosszú távon nem lesz fenntartható. Tehát, hogy mindig arra törekedjünk, hogy benne vagyunk egy szituációban, tanítunk valamit, akkor az ne csak a legerősebb, legizgalmasabb juti falatra menjen, hanem ha már stabilan megy a hármas legértékesebb juti falatomra, akkor elkezdem őt csak a kettessel motiválni, és utána már csak az egyessel, és akkor ezt néha nyugodtan váltogathatjuk, tehát nem kell ilyen nagyon kiszámíthatónak lennünk, viszont arra is törekedjünk, hogy ezek könnyen lenyelhető juti falatok legyenek, tényleg ne azzal menjen az idő, hogy szeretném pörgetni a kutyát, és akkor ilyen 20 másodpercet rágja azt a juti falatot, az úgy egy kicsit valóban kizökkenti őt a dinamikából, de legfőképp ezek a szintek a legfontosabb.

0: és erre nincs egy gyári jó megoldás, hanem nézzük meg, hogy a mi kutyánknak melyik a legizgalmasabb, meg nyilván a különböző allergéneket, stb. Vegyük figyelembe.
1: Egy pillanatra visszacsatolnék arra gondolatodra, hogy nagyon fontos az, hogy a jutalmazás az ne arra vezető legyen, hogy csak azt értékelje a kutya, hanem elsősorban hozzánk kötődjön, nekünk fogadjon szót. Jutalmazás közben, attól független, hogy milyen jutalmazó eszközt használok, kell-e esetleg egy összekötő mechanizmus, vagy egy olyan lépésnek lenni a jutalmazás közben, amivel megerősítem a kutyát valóban jutalomfalattal, de közben egy nyugtató szót, vagy valamilyen parancsszó még ilyenkor is elhangzik, hogyha esetleg, nehogy Isten, elhagynám azt a jutalomfalatot, akkor ez a lépcső ugyanúgy meglegyen, és ugyanúgy érezze a kutya azt, hogy jót tett, jót, jól cselekedett.
0: Ezt talán onnan közelíteném meg, hogy amikre a kajára, amikor általában a kajáról, kajás jutalmazásról, vagy játékos jutalmazásról beszélünk, akkor csendben vagyunk ott a kutya mellett, tehát fogom azt a kis jutifalatot, és odaadom neki, majd utána megyünk tovább. És ez a legnehezebb része, hogy megértsük, hogy mellette is dicsérnünk kell, és támogatnunk kell a kutyát, hogy az az ügyes vagy szuper, mert én például a tréningjeim során tanítunk valamit a kutyának, és a harmadik alkalommal azt mondom, hogy oké, akkor most már hagyd el a jutifalatot. És hogyha előtte én nem beszéltem a kutyához, hogy mindegy, hogy az most parancsszó, vagy csak egyszerűen egy támogatás, egy dicséret, egy akármi, akkor azt fogom tapasztalni, hogy a kutya néz rám nagy szemekkel, mintha még életében nem kértem volna meg arra a parancsra, és egyszerűen csak néz rám, hogy mit szeretnék. Nagyon fontos, hogy a jutifalat, vagy bármilyen jutalmazó eszköz átadása során is a szavunk az legyen ott, hogy az nagyon ügyes, szuper vagy, mert hogy ezzel nem csak a jutifalathoz, hanem az én hangomhoz és az utasításomhoz is társul neki a pozitív.
1: Tehát akkor párhuzamosan akár egy kiegészítő eszköz is lehet, akár a mi megerősítésünk, a mi hangunk tulajdonképpen.
0: Inkább az legyen az első, és a kiegészítésünk legyen az, hogy adunk bármiféle jutalmat. Tehát mindig arra tekintsünk elsőként, hogy nekünk meg kell dicsérnünk a kutyát.
1: A parancsszavak tekintetében nagyon fontos az, hogy egy parancsszó társuljon egy utasításhoz tulajdonképpen. Itt mennyire kell arra összpontosítani, hogy ez rövid, hosszú, vagy akár többféle is lehet? Itt szigorúan mindig egyhez ragaszkodunk?
0: Alapvetően egyhez ragaszkodunk. Vannak néha átvezetések. Ebbe például a maradvár egy nagyon izgalmas különbség, és ezeknek a logikájáról egyébként érdemes lehet majd egyszer egy külön adásban beszélnünk, mert hogy nagyon nem következetesen használjuk őket, és nagy károkat okozunk egyébként olyan szempontból a kutyának, hogy nem érti, hogy pontosan mit kellene teljesítenünk.
1: És összezavarjuk akkor, ha jól
0: sejtem. Abszolút, és mi sem értjük, hogy mivel zavarom össze. És
1: tehát mi sem értjük, mert mi magunkat is összezavarjuk.
0: Abszolút, mert nem gondoljuk azt, hogy van különbség a kettő között. És abszolút van. Arra törekedjünk, hogy mindig egy rövid parancsszó legyen, ne akarjunk nagyon hosszan mondatokban kommunikálni ezekben, viszont érdemes azért egymástól eltérő hangzású szavakat használni, tehát amikor nagyon egymásba cseng kettő parancsszó, akkor azt nagyon könnyen el tudja téveszteni a kutya, mert ugye ő a hanglejtésünket is figyeli.
1: Tehát akkor mondjuk a jutalmazás, a dicséret, a behívás és akár a dorgálás is teljesen más hangskálán kéne működnie, ugye?
0: Abszolút igen, és a hozzátartozó szavaknak is mindenképp érdemes más, tehát a parancsszavaknak más hangskálán mozognia, hogy ne tévesszük meg vele a kiskutyát, hogy mit is akarunk tőle.
1: Most áttérnénk, ha megengeded, egy kicsit a mumus szintre, ugyanis a klikker szerintem sokak fejében egy egyszerű kis klikkernek hat, de tulajdonképpen nagyon, szerintem összetett és nehéz az alkalmazása. Én bevallom, megpróbálkoztam vele, dugába dőlt a kísérlet sajnos, és akkor döbbentem rá, hogy valóban nem jól alkalmazom, és szerintem ez a kulcs, hogy jól alkalmazzuk. Mesélj egy kicsit a használatáról, mivel másabb, mint például egy jutalomfalat, mikor érdemes belekezdeni, kezdőknek egyáltalán ajánlod-e?
0: Abszolút, ez egy nagyon izgalmas téma, egyébként behoztam egyet, hogyha esetleg valaki nem ismerné, hogy pontosan ez egy milyen eszköz, ugye alapvetően van itt a közepén egy gomb, és hogyha ezt megnyomod, akkor egy ilyen hangot ad, ugye akár ez egy tollnak a nyomása is lehetne, uh-huh. hogy kibekapcsoljuk, tehát hogy egy végtelenül egyszerű eszköz összességében, viszont magasabb kutyázási szinteken elképesztő bonyolult feladatokat is összetudunk ennek a segítségével.
1: Uh-huh. Tehát finom hangoláshoz is lehet alkalmazni.
0: Finom hangoláshoz is, és bonyolultabb feladatoknak, amikor egy-egy feladat egymásra épül, akkor nagyon szépen a klikkerrel így ilyen apránként összetudom a kutya fejében rakni, hogy én pontosan most mit is várok el tőle. Viszont én ennél sokkal a kezdőbb résznél kezdenék, és odaugornék vissza, mert hogy vannak alapvető hibák, amiket el szoktunk követni a klikkernek a használatánál, és hogyha ezeket megtesszük, ez egy varázseszköz. És tényleg tekintsünk úgy arra, hogy fantasztikusan tudom vele menedzselni a kutyámat, de csak akkor, hogyha nem hagyom, hogy ez a varázserő elvesszen.
1: Lehet akár a non plus ultra is egyébként? Tehát kiválthat minden segédeszköz tulajdonképpen?
0: Nem. Erre nem jó sajnos, viszont arra, hogy sokkal pontosabban kommunikáljak egy kutyával, ami kettő helyzetben nagyon jó lehet, például egy alacsony motivált szinten lévő kutyánál, tehát aki így úgy áll hozzá, hogy most nekem le kéne ülnöm, miért jó ez nekem. Tehát, hogy látjuk, hogy ilyen kis lusta típusú kutya, és van az, amelyik meg elképesztően túlpörög, és hogyha én azt kérem tőle, hogy üljön le, akkor leteszi a fenekét, majd 3 másodperc múlva már a fején forog, mert hogy várja azt, hogy akkor mi a következő utasítás, és mit csinálhatok még. Tehát, hogy amikor ilyen nagyon pörgő kis kutyám van, akkor is nagyon szuperül tudok kommunikálni vele. De hogy az első és legfontosabb az, hogy ez a hang, amit ugye itt az előbb, amikor megnyomtam a gombot, ez a hang az égvilágon semmit nem jelent a 0. ponton a kutyának, ez pont ugyanolyan, mint hogyha a mosógépnek a hangja lenne.
1: Teljesen steril hang.
0: Abszolút, és először meg kell tanítanom arra, hogy ez mit jelent, és mivel párosítjuk össze. Ugye a klikkernek vannak alapszabályai, és ebből az egyik az, hogy ha megnyomom a klikkert, akkor mindig van kaja, és ebben nincsen kivétel, tehát egy klik egy kaja. És elsőre ezt kell megtanítanom a kutyának, hogyha ő meghallja a klikkernek a hangját, akkor egy pozitív dolog, egy kaját fog kapni. És erre érdemes egy ilyen 3-4-5 napot nyugodtan rászenni, hogy fogok 10 szem száraz tápot, és egyszer megnyomom a klikkert, majd adok egy kaját a kiskutyának, és ezt eljátszom napi egyszer 10 szem juti falattal. Én ezt nagyon szeretem letesztelni, menjünk a ház vagy lakásnak egy olyan pontjára, ahol éppen nincs a kutya, nyomjam meg ott a klikkert, hogy ha oda szalad hozzám a kutya, akkor érti, hogy most jutifalatot kell kapnia. Tehát ez a 0. pont, hogy egyáltalán érti, hogy ez valami pozitív dolog fog utána történni. És utána tudom elkezdeni ezt a gyakorlatban használni. Ugye a klikker az egy pillanat megjelölő eszköz. Ez azt jelenti, hogy akkor...
1: Gyorsnak kell lennünk, valóban.
0: Igen, és akkor kell megnyomnunk, amikor a kutya éppen csinálja azt a tevékenységet. Tehát most ez egy kutyás feladatra levetítve, amikor én azt kérem a kutyától, hogy ül, akkor a klikker megnyomási pillanata az, amikor letette a fenekét. És nem az, amikor már 3 másodperce ül, és nem az, amikor még félig a levegőben van, hanem pontosan az a pillanat, amikor letette. És amikor letette a kis fenekét, akkor én megnyomom a klikkert, megdícsérem, nagyon fontos, itt is a dícséretet mindig használom, majd odaadom neki a jutifalatot. Tehát olyan ér, hogy a klikkert mondjuk egy ponton már kiveszem, mert mondjuk egy új feladatot már nagyon stabilan tud a kutya, de olyan nincs, hogy klikkerezek, és a jutifalatot elhagyom.
1: Nagyon nehéz, legalábbis számomra pontosan időzíteni, hogy pont jókor érkezzen az a megerősítés. Ez egyszerűnek tűnik. Önmagában, amit mondtál is, hogy ételhez, jutalomhoz, egy pozitívumhoz klikkelek hozzá tulajdonképpen. Na de mi ebben a buktató?
0: Igen, kettő nagy buktatót mondanék, amire így... Egyikre gondolunk úgy általánosságban, a másikra viszont kevésbé a klikker használata közben. Az egyik az, amikor egyszerűen későn vagy túl korán reagálok. mondjuk egy fekszik feladatnál, akkor kezdek el klikkerni, amikor mondjuk még a könyöket nincsen lent, és akkor egy ilyen nagyon cuki meghajló kutyát csinálok belőle, tehát ugye, hogy egy a kis feneke fent lesz, én azt leklikkelem, hát ez tök szuper, csak nem ezt akartam összerakni, és ugye így nem tudom mondjuk a fekszik feladatot megtanítani.
1: De így már például abszolút értem, hogy miért mondtad azt, hogy miért lehet jól finom hangolni ezzel az eszközzel.
0: Így van, mert hogy például egy feksziket nagyon sokszor az elején nehéz megtanítani a kutyának, mert hogy ugye elkezdi magát lerakni, ott ficánkol, de ugye nem rakja le magát teljesen. Na a klikkerrel pontosan meg tudom neki mondani, hogy az a jó, amikor a négy lábad teljesen lent van. Tehát ez az egyik nagy hiba. A másik hiba, amire viszont kevésbé szoktunk gondolni, hogy a klikkerrel lelki állapotot is le tudok klikkelni. És ez azt jelenti, hogyha például nekem van egy olyan kutyám, aki mondjuk fél a többi kutyától, és ezt ő olyan formában olyan formában jeleníti meg, hogy kitör a másik kutyára, apúrázon, és ugye elkezdi őt ugatni, vagy elkezd elmenekülni akármi. És én csinálhatok olyat, hogy mondjuk a kutya először végre ezt nem teszi meg, tehát hogy lát egy másik kutyát, és én le tudom klikkelni a kutyának azt, hogy ott marad mellettem. Na most a nagy hiba ebben az lehet, hogy ha nem látjuk és ismerjük jól a kutyát, akkor viszont lehet, hogy ő ott marad, de lehet, hogy ő közben fél, vagy akármit csinál, de hogy a lelki állapota az nem megfelelő. És hogyha én azt leklikkelem neki, akkor lehet, hogy a tevékenységet, amit én kifejezetten el akartam érni, azt nem csinálja, viszont leklikkelem neki, hogy az jó, hogy ott rosszul érzed magad. És ez az, amit általában átlaggazdiként sajnos nem ismerünk fel, hogy fél a kutyám valamitől, tök ügyes, legalább nem tör ki, és elkezdem neki leklikkelni. A klikker egy sokkal mélyebb megjelölés a kutyának, mint hogyha csak szimplán rádicsérek. Ezért nagyon óvatosan bánjunk az olyan szituációkban a klikkerrel, ahol a kutya bizonytalan, fél, vagy éppen agresszív.
1: Vagy nem tisztázott számunkra a lelkiállapot.
0: Nem tisztázott, így van, mert hogyha azt ott leklikkeled, akkor egy nagyon rossz lelkiállapotot tudsz leklikkelni a kutyának, és utána abból kihozni már sokkal nehezebb. Tehát ha van egy nem sima tanításra szeretnénk használni, hanem egy viselkedési problémánál szeretnénk jobban elővenni a klikkert, akkor azt én már javaslom, hogy szakemberrel tegyük, hogy ne az legyen, hogy esetleg valami olyanra használom, aminél végül többet ártok, mint használ.
1: Ne szaladjunk el a lelki állapot mellől. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy le tudok klikkelni, meg tudok erősíteni egy rossz, hogyan is mondjam, lelki fázist, ha lehet így fogalmazni. Amikor elkezdek foglalkozni a kutyával, rászállok mondjuk egy 20 percet az oktatásra, szocializációra, kell egy bemelegítő feladat, amivel felderítem azt, hogy most milyen lelki állapotban van a kutya, unott, fáradt, egyáltalán rá lehet-e hangolni a közös munkára?
0: Abszolút, és erre például a klikker egy tök szuper eszköz, tehát hogy sokkal jobban például munkaállapotba tudom hozni a kutyát, és azt láthatjuk, hogy sokkal hamar, mert észreveszi, hogy ja, hát klikker, és akkor most sok minden fog egymás után történni, csomó jutifalat érkezik, tehát hogy fel tudom pimpelni egy picit a kiskutyát arra, hogy most akkor együtt fogunk dolgozni. És ez nagyon szuper helyzet lehet abban, hogy abban a helyzetben, hogyha mondjuk utána én bele akarom őt vinni egy amúgy nehezebb szituációba. De itt is azért nézzük a kiskutyát, tehát hogyha túlpörgetem vele, akkor nem szerencsés a klikkernek a használata, hogyha viszont meg alapvetően egy ilyen kis unottabb fázisában van, akkor nagyon jó, hogy felhozom a lelki állapotát.
1: Az oktatásnál tudunk-e esetleg túlzásba esni? Melyik a fontosabb, az, hogy mondjuk egy órát rászánjak, akár teljesen véletlenszerű időfázisokban, gyakorisággal, vagy pedig inkább a rendszeresség, a gyakortasága, és mondjuk egy rövidebb időintervallum, ami célra vezető. Hogyan érdemes ezt mérlegelni?
0: Mindig rövidebben gondolkozzunk, de nagyon sokszor elcsúszunk ebben, úgyhogy azt gondoljuk, hogy most a rövid az 10 perc. De lehet, hogy az a kutya már 5 percnél felmondta a szolgálatot, mert hogy valami nagyon nehéz szituációba vittem be, és már az nagyon sok volt neki. Arra törekedjünk itt mindig, hogy a végén egy sikeres feladattal fejezzük be. Tehát sose jöjjünk ki úgy egy szituációból, hogy a kutya úgy érzi, hogy ez nagyon rossz volt, és nem éreztem jól magam ebben a helyzetben, hanem látom rajta, hogy már nem figyel rám, nem tudom működtetni, és már nem tudom, háromszor kértem tőle valamit, és háromszor nem csinálja meg, akkor az nem biztos, hogy gőg, hanem már az, hogy elfáradt ebben az egészben, akkor kérjek tőle a világ legegyszerűbb feladatát, amit tudom, hogy még fél álomba is megcsinál, és azzal az energiával menjek el abban a nehéz helyzetből, mert utána sokkal pozitívabban fog ő is visszatérni a gyakorláshoz.
1: A segédeszközök témakörében, amikor elkezdtük a beszélgetést, említettél egy bizonyos pálcát. Uh-huh. Ez a, mit is mondtál, jelölő vagy követő pálca? Ezt hogyan
0: mutató
1: kell?
0: Pálca.
1: Mutató pálca.
0: Így van.
1: Ezt hogyan alkalmazzuk, hogyan használjuk? Hogy néz ki?
0: Igen, a mutató pálca úgy képzeljük el, hogy egy ilyen van egy gomb, és így ki tudjuk húzni a pálcát, és
1: olyan,
0: egy kicsit
1: egy
0: ilyen
1: mérő...
0: Egy ilyen kis hosszabb pálca lesz belőle. Aha. Tulajdonképpen, és ez azért nagyon szuper, mert hogy például az ilyen kis agilitis feladatokhoz meg tudom a saját kezemet hosszabbítani.
1: Aha.
0: És például, hogyha még nem tudom elég távolról irányítani a kutyát, hogy mondjuk én azt szeretném, hogy azon ugorjon át, vagy azon kúszson át, vagy bújjon át, vagy akármi, de már távolságot szeretnék például növelni tőle, akkor ezzel tudok távolságot növelni, viszont közben mégis közelebb tudok lenni a kutyához, de ez is meg kell tanítani, hogy az micsoda, és többféle felhasználási módja van, tehát például arra is megtaníthatom, hogy először csak közelről kövesse, ugye általában a végén van egy ilyen kis gömb, ami arra jó, hogy a kutya azt kezdi el követni, és akkor ebben tudok egy távolságot felépíteni vele. Ilyen sportoknál nagyon-nagyon szuper eszköz tud
1: lenni. Ez is egy ilyen finom hangolás, egy következő lépcső.
0: Ez finom
1: lépcső.
0: Hangolás, abszolút így van, igen.
1: Hát azt hiszem, hogy a mostani beszélgetésünk során is számos érdekes dolog, és még eddig kitárgyalatlan téma került még szóba, úgyhogy szerintem még lesz még miről beszélgetnünk a következő szocializációs részünkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk. Nagyon tartalmas beszélgetés volt.
0: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban 18 órától 20 óra 30 percig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállóta a Fővám tér felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Én kutyagazdi, biztos vagyok benne, hogy önök is rengeteget gondolkodnak azon, hogy éppen most mit lát, mit érez, mit gondol rólunk a kutyánk, és sajnos mellők nem tudják ezt elmondani számunkra, mert nem tudnak beszélni, ezért mi nekünk viszont jól kell olvastunk az ő jeleiket, az ő testbeszédüket. És hát ez nem is annyira egyszerű, mármint kutyasuttogónak lenni, de ebben a témában egy nagyon jó interjú partnerem lesz, méghozzá Angyal Zsolt, kiképző, az Akela Kutyásport Egyesület vezetője és megálmodója, aki aztán tényleg egy igazi kutyasuttogó. Úgyhogy őt fogom meginterjúvolni, hogy hogyan érdemes olvasni kutyánk jeleit. Köszöntelek nálunk.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
2: Elsősorban, ha mondjuk valakinek nincsen tapasztalata a kutyával, mennyire könnyű olvasni egy kutyából, mennyire fejezik ki jól magukat a testbeszédükkel?
3: Alapvetően nagyon jól. Az mindig fontos szerintem, és mindig a gazdik lelkére szoktam ilyenkor hatni, hogy egy kicsit a szociális gondolkodás módokat ebbe háttérbe kell szorítani. Tehát egy kutya testbeszéd, amikor olvassuk, akkor azt lássuk, amit előttünk van. Ne azt, ami én gondolom a lelkem. Például a kutya megsértődik nagyon, neki ez nagyon rosszul esik, fáj neki biztos. Tehát alapvetően fontos szerintem, hogy gondoljuk át a kutya egész életét, testjeleit, kommunikációját. Például vannak az interneten ezek a különböző testjel ábrák, amik láthatóak, oktatják ugye a gyereket vele, mikor fél, mikor agresszív, mikor támad. Na most én megmondom össze, hogy ezeket így, ahogy van, le is venném az internetről. Azért ennél sokkal komplexebb a kutya kommunikáció. Tehát azért a legjobban akkor tudjuk egy kutyának látni a viselkedését, hogyha alapvetően meghatározzuk azt, hogy milyen fajtáról beszélgetünk. Minden fajtának más az alapvető kommunikációja. Mások a anatómiai jellemzőik, tehát különböző farogtartások vannak, fülétípusok, tehát fontos, hogy a fajtát határozzuk emellé meg. Nyilván a keverék kutyáról beszélgetünk, akkor alapvetően a különböző fajta specifikus ösztönök, anatómiai és küllemi jellegzetességek már keverednek, ugye? Tehát szortan jelenleg, például a genetikai jelképek kutyákban, így a viselkedésében is. Itt rengeteg minden számít. Számít a tanult viselkedés. Például, ha van egy kutya, aki mondjuk, mondok valamit, úgy tanítanak, hogy különböző kondicionál gyakorlatokkal, tehát mondjuk megijed a kutya, akkor mondjuk elterelik a figyelmét, próbálják kioldani, tehát pozitív megerősítésre próbálnak különböző gyakorlatokat végrehajtani, hangsúlyozom, nem rossz, de mellé társul az, hogy különböző testjeleket kutyáknál ilyenkor jutalmazunk. És több esetben van, hogy a kutya felveszi ugyanazt a testjelet, amiről kapta annó a megerősítést. Lehet, hogy nem feltétlen stresszel az állat, de alapvetően vannak tanított, kondicionált viselkedések. Vannak olyan másolt viselkedések, amiket a saját társaikról másolnak. Tehát alapvetően a kutyáknak a teljes kommunikációt nézzük, akkor azt mondom, hogy sok esetben vannak ilyen kevert testjelek kutyáknál, mert néha valamelyik behúzott farokkal játszik, valamelyiknek áll a hátán a szőr, de alapvetően szőrborzásban is van játékos, van nyilván, amikor nem játékos. Tehát én komplexen nézném a kutyának a viselkedését, a fajtáját, a játék stílusát, a kommunikációt. Például van olyan fajta, hogy vicsorog például. Ez ezt önmagában nem kérdezni. Az agresszió, hanem játék alatt van, csipked, odamorog, vicsorít, ugat, morog. Tehát tudnunk kell azt, hogy a kommunikáció miből fakad, milyen a fajta, milyen a tanítás metodika, mert azt tegyük mindig hozzá, hogy ahova és ez jó értelemben van, hogy mi emberek különböző kondicionális gyakorlatokkal tanítunk, építünk kutyákat, ott különböző testjeleket is mellé jutalmazunk. Tehát lehet, hogy azt jutalmazom, hogy szépen leül, de emellett mondjuk frusztrált a kutyám, akkor alapvetően olyan testjelet, magatartásformát is jutalmazhatok a kutyába. Ezért kell egy komplexet látnunk, amikor egy testjelet vizsgálunk.
2: Ne térjünk el a vicsorgástól. Jó. Egy TikTok videót láttam, ahol egy kis foxi jellegű kutyus szaladt a gazdái felé, de nagyon boldogan, tehát örült, és emellett viszont vicsorgott. Nagyon érdekes, mert nem kifejezetten adott hozzá a hangot, egyszerűen csak láthatóvá tettem a fogait és a fogényét, és ő így örül, ugrál a gazdák közül, körül, és ez az alapvető élethelyzet. Tehát, hogy említetted is, hogy különböző kutyák különböző féleképpen tudnak reagálni. Tehát a vicsorgás az mindig negatívumot tükröz?
3: Nem, nem. Van olyan, ahogy említetted te is, hogy egy boldogság, egy öröm, amikor odaszalad a gazdához. De ehhez mit társul ez a vicsorgáshoz? Egy farogtartás, egy fültartás, egy testtartás, egy kommunikáció, ami igazából önmagában teljeset vizsgáljuk, akkor láthatod, hogy az állat örül amúgy, csak felvesz mellé egy ilyen magatartás formát. Border Collie-nál is van például ilyen. Van német juhásznál is ilyen, az alapvető sok fajtánál van ilyen. Nyilván ritkább számba jön elő, de van ilyen, és ez alapvetően a teljes testet vizsgáljuk ilyenkor, amiben nincs agresszió alapvetően.
2: Mi a helyzet a farokcsóválással? Azt általában egy pozitívumként szoktuk, egy ilyen örömjelként szoktuk elkönyvelni, viszont ha jól tudom, még nagyon sok minden mást is tud jelezni.
3: Igen, például van mondjuk egy, kezdjük a pozitívakkal, széles farokcsóválás. Nyilván a legtöbb esetben pozitív játék kezdeményezése, öröm, felszabadultság. Amikor hirtelen ez csörgőkígyóvá változik, az már támadás előjele, akár a támadás előbb felszólítás, vagy frusztráció. Egyébként, hogy nem érzi magát komfortosan az állat. Ez szituáció függő, de a csörgőkígyó farokcsóválás alapvetően nem pozitív olyan szempontból, hogy mi következhet utána. Nyilván van olyan, amikor simán megfeszül a kutya, tojásokon lépked, ilyen egyenes antennafarokkal, az is jelentheti a dominanciát, domináns magatartás forma. Nyilván, mondom, tehát a szituáció függő, kutyának szól, embernek szól, de alapvetően ezek mind domináns magatartás formák. Az, hogy a végig, tehát azt sose jelentsük ki, hogy azért, mert egy kutya domináns, az azt jelenti, hogy ebből verekedés, támadás lesz. Van olyan fajták, és vannak olyan kemény kanok, akik, bár akármilyen jól vannak szocializálva, a legelső találkozásoknál mindig domináns, megfeszülő, erőteljes, sugárzó kommunikációt vesznek föl. Mindegy milyen fajtával, azért, mert az ő alapbeállítottsági típusuk ilyen. De van a fordított, amikor még olyan kutyák vannak, hogy mindig megadón viselkednek. Ez habitus kérdése is. Magatartás volt. Nem mindegy, hogy milyen korú kutyával találkoznak. Például van olyan gyengébb típusú kutya, aki még kölyök kutyákkal szemben kicsit dominánsabb, a vele egy korú vagy egy méretű már dominánsabb. Nyilván ezért mondom, hogy ez kicsit függ az alapvető habitustól is, az ösztönkészlettől, magabiztosságtól, és mi a legfontosabb, a gazdától is függ. Hiszen számtalanszor találkozunk olyannal, hogy bejön hozzánk ugye a gazdi a suliba, és a kutya támad mindenkire. Elmondja a gazdi, hogy hát nem érti, hogy miért, mert járt kutyák között, de pórázon támad. Szoktunk olyat csinálni, hogy elkérjük a kutyust, és megkérjük a gazdit, hogy picit ki tudna menni a területről. És azt tapasztaljuk, hogy a kutya játszik más kutyákkal. Megszűnt a probléma. Magyarul a kiváltó tényezők előfordult, hogy lerne a gazdik is, semmiképp nem rossz értelemben a gazdik, hanem alapvetően fontos, hogy hogyan kell irányítani a kutyákat. És igazából ez azért jó teszt, mert önmagában a kutya nem viselkedési problémás, hanem a kapcsolatunkkal egy picikét finomítanunk. Tehát ez is fontos, hogy lehet, hogy egy kutya pórázon kitámad, az önmagában még nem azt jelenti, hogy neki valamilyen fajta viselkedési problémája van, hanem azt, hogy lehet, hogy a gazdával kell a kapcsolaton picikét javítanunk, és legtöbb esetben ez mindig sikerül. Tehát ezeket külön kell választani, és nagyon precízen kell oktatónként meggondolkodnunk, mert nem lehet mindent arra ráhozni, hogy a kutyák felelősek, mert nem, arra sem, hogy a gazdia felelős, egy köztes út, átbeszéljük, átgondoljuk, egy struktúrát fölállítunk, egy metodikát, és mindig a végeredménye egy tök nagy boldogság amúgy.
2: Ha egymás mellé vehetnénk a gazdi és a kutyapárost, milyen arányban mondanád azt, hogy mondjuk a kutyánál hibázik a kommunikáció, vagy mondjuk a gazdinál?
3: Ezt nehéz így meghatározni számszakilag, és azért nehéz, mert nagyon sok a változó tényező, tartási módok. Tehát, hogy van olyan, aki mondjuk teljesen gyerek státuszba tartja ugye a kutyát, gyerekként neveli. Ami önmagában annyit jelent, hogy nagyon szereti a kutyáját. Van olyan gazdi, aki picit ilyen ridegebb bánásmódba tartja a kutyát például. Amúgy a ridegebb bánásmódba tartott kutyáknál ott mindig látjuk, hogy picit egy részében kevesebb a probléma, a más részében, tehát a kötődésben ott azért nem mindig ugyanaz. Ez egy általános, amiről beszélgetek, tehát ez egy, mindenki ezt általánosan értelmezze. A tartási körülmények mindig nagyon fontosak amúgy a kutyáknál, hiszen vannak olyan gazdi, akik úgy kicsit túl szeretik, gyerekként néznek ugye a kutyáikra, ez önmagában nem baj, csak nyilván azt kell tudnunk, hogy ott rengeteg megerősítés kap, kevesebb a szabálybetartás, de ezzel alapvetően nincsen baj, hangsúlyozom, olyan a kutyatípusom. Mindig ezt el szoktam mondani, hogy kérdezik sokan, hogy baj-e Zsolt, ha ágyba alszik? Alapvetően nem baj, hogy ágyba alszik. Egyet kell tudnunk, hogy mi történik akkor, ha a kutya túlságosan sok megerősítést, túl szeretetet kap. A szeretettel nincsen probléma, csak van olyan kutyatípus és fajta, hogy nagyon sok pozitívtól önbizalma megnövekedik, és mondjuk kevésbé lesz visszaívható, kevésbé tud majd jól egy gazda irányítani, tehát maga a pozitív megerősítés fontos, nagyon jó dolog. Egyre kell figyelnünk, hogy mennyire emeli az állatnak, a kutyusnak az önbizalmát. Van olyan tartás, ennyi az egész. Van olyan tartási körülmény, ahol mondjuk picit máshogyan tartják kutyát. Kevesebbet foglalkoznak vele. Inkább munkafeladatokra látják el azt a, vagy tartják az adott típusú kutyát. Itt mindig számba kell azt venni, az adott kutyának az ösztöne, ösztönkészlete, ezt úgy mondom, hogy igényli a dolgot, hiszen mondjuk, hogyha egy nagyon jó ösztönkészletű, jó idegrendszerű kutyának fajta specifikus ösztönei nincsenek kielégítve, például mondjuk egy német juhászt, lehet, hogy jól le van fárasztva mentálisan, fizikálisan, de a fajta specifikus ösztönnel nem foglalkozunk, jöhetnek elő előbb-utóbb pótcselekvések, és a pótcselekvésekből előbb-utóbb lehetnek viselkedési problémák. Tehát fontos, hogy minden fajtát külön kell kezelni, ösztönkészlet szempontjából, vérvonal szempontjából, dolgozó szülőktől van-e, vagy nem dolgozó szülőktől. Tehát alapvetően a genetikai kérdések, azok mindig nagyon fontosak a kutyáknál. Itt jön be a tudatos választás, hogy valójában az a szerelemfajta, amit én választottam, annak milyen a vérvonala, a vérmérséklete. Én mondjuk számtalanszor látok olyan videókat különböző social media csatornákon, hogy bizonyos fajtákkal mondjuk csinálnak különböző ugrógyakorlatokat, labdáznak, trükköznek, stb. És mondjuk vegyünk egy jó példát, mondjuk a kaukázsi juhász kutyát. Pont volt egy ilyen videó az interneten, hogy ott ült csákóba a kutya, boldog születésnapot, labdáznak vele, klikkeleznek, forog, pörög, stb. És akkor elgondolkozok oktatóként, hogy valójában egy jó pásztor kutyának, aki dolgozik az állatok mellett, milyennek kell lennie. Pont az ellentét, amit a videóban látok, mert ott egy jó pásztor kutyának nem lehet a zsákmányszerző ösztöne magas, sőt nem lehet benne, alacsonynak kell lennie, hiszen nem ronthat ki a nyájból, ha mondjuk jönnek a különböző ragadozó által, tehát nem lehet benne zsákmányszerző ösztön. Ő neki önálló döntéseket kell hoznia, hiszen egy területőrző fajtáról beszélgetünk, aki nem a gazda irányítását követi, hanem a gazdák mellett van, és nyilván ő a nyáj védelmét látja el, és ilyenkor neki fajta specifikusan önálló döntést kell hoznia. Igen. És én ezt sokszor látom, mikor ki van egy ilyen írva az internetre, hogy látjátok, minden csak nevelés kérdése. Sajnos, aki ezt mondja, az még valójában nem találkozott soha. Igazán kemény, igazán jó vérmérséklő, igazán jó ösztönkészletű fajtákkal, akiknél nagyon-nagyon fontos a tartás, a következetes nevelés, hangsúlyozom, a szeretet is, a pozitív megerősítés is, de a tartás, a kommunikáció, és itt mindig elmondom, az adott fajta, mire van kifejlesztve, milyen a vérvonala, iszonytatóan fontos. Be lehet menni olyan hibákba, ahol családok tudnak tönkre menni, például ezért, hogy a kutya nem jól van tartva, azért, mert az ő ösztönei, ösztönkészlete nem erre van kitalálva valójában.
2: Amikor mondjuk a kommunikációt próbáljátok felmérni egy párosnál, egy kutya és egy gazdi között, mennyire tapasztalod azt mondjuk, hogy a gazdi a különböző életciklusát, a megélését, az érzelmeit rávetíti mondjuk a kutyára? Hogyan tudjuk objektíven nézni a kutyát? Van neki is egy ilyen érzelmi készlete, amiről beszélhetünk, hogy nagyon sokszor egy sértődékeny, hisztis, hogy mennyire tudjuk objektíven nézni a kutyát manapság?
3: Minden kutyának vannak érzelmei, és a legtöbbször nyilván azt látjuk, hogy nagyon szeretik ugye a gazdákat. Általában a gazdik ugye mindig elfogultak ugye a kutyáikkal szemben, amivel önmagában nincsen baj, csak mi ugye oktatóként mindig úgy gondolkozunk, mi egy kívülállóak vagyunk ebből a részből, tehát mi őszintén tudjuk mondani, jó a kapcsolat, nem jó a kapcsolat. Nagyon kell figyelnünk, hogy a kutya hogyan kommunikál a gazdával. Tehát, hogy például mondjuk ki vagyunk a suliba, és akkor a gazdi szól a kutyának, hogy gyere ide. Nem hallgat rá. Szól megint gyere ide, gyere ide, gyere ide, majd előkerül a jutalomfalac. És akkor addig a pontig már elhangzott 5 darab visszahívásra való utasítás. Uh-huh. 5-ször mondta azt a kutya, hogy én oda nem megyek. Majd a 6-ra, amikor már annyira érdekes a gazda, és ugrál, és szalad, és fut előtte, akkor nyilván a kutya fölfigyel rá. És ilyenkor mindig el szoktam mondani a gazdiknak, hogy jó dolog, hogy oda megy, de ez nem életszerű. Tehát nekem akkor mindig az jut eszembe, hogy nagyon jó. Egy alapozó gyakorlatnak, a kölyök kutyáknál pont ilyen ez a szinten vagyunk, hogy tanítjuk, ugye, hogy érdekesek legyünk, pozitívan. Ez felnőttként is ez van, de alapvetően itt a metodika az micsoda, hogy a kutyához szólok, kimondom a nevét, azonnal figyel a gazdára. Ez az alapkiinduló pont. Van olyan persze, hogy egy kicsit romolhat a kapcsolat. Pont azért, mert a kutyában az önbizalom megemelkedik. Ezzel sincsen probléma szerintem, de ezt vissza kell javítani. Tehát arra mindenképpen fel tudom hívni a figyelmet, jó kapcsolatnál a kutya mindenkor, minden körülmények között figyel és hallgat a gazdákra. Azt is fontos kiemelni, hogy bizonyos fajtáknak a visszahívása, például a vadászkutyáknál nem garantálható, hogy 100%-ig visszahívható lesz. Nyilván mellé tesszük a szakmai dolgokat, a pozitív megerősítést, de az ösztönök, az ösztönkészlet nagyon sokszor releváns és fontos. És amit ugye előbb említettél, az önbizalmi kérdések. Ha önbizalommal teri egy kutya, akkor a szabálybetartásnak jónak kell lennie, majd nem tartok szabályokat. Van olyan kutya, aki fölülbírálja a gazda utasításait. A sértődés is egy érdekes történet például, hogy van olyan szituáció, amikor a kutya pont akkor sértődik meg, hogy valamilyen fajta elvárás van a kutya irányába. Tehát én mindig el szoktam ezt mondani, hogy az is egy jó kapcsolatot tükröz, hogy a kutyának nincsenek ilyen másodleg, harmadlagos viselkedési formái. Például leküldöm a kutyát a kanapéről, és akkor azt mondják nekem, hogy a kutya elmegy és megsértődik. És akkor nyilván ezt végighallgatom, rendben, oké, de valójában, ha visszavetítem az én kutyáimra, vagy azokra a kutyára, akik hozzánk járnak, ilyenfajta másod és harmadagos viselkedésnek nem szabadna lenniük. Hogyan működik ez valójában? Akár nézzük a természetet, vagy nézzük akár az általános kutyaviselkedést. Egy adott magatartás van, hogy nem kíván, megszüntetem, és a kutya automatikusan visszáll a kerékvágásba, és megy tovább az élet a maga módján. Ha ő ezt a válaszreakciót adja, megsértődtem, bosszút álltam, nem állok veled szóba többet, ezeket én szociális gondolatként értelmezem, és értem, miről van szó, de önmagában, ha a kutyának vannak másod-harmadlagos kommunikációja gazda irányába, akkor tudja, hogy van valami kapcsolati probléma. Nem lehet ilyen. Tehát egy szituáció, egy rászólás, egy megerősítés, hogy bármilyen interakció a kutya irányába adott szituációnak szól. Nehogy ma az lenni, hogy ez a fajta szituáció fönn van tartva napokig, meg, tehát ilyen nem lehet amúgy. Arra a szituációra szól, vagy megerősítem, vagy szólok neki, hogy mi az, amit nem szabad, és megértetem vele, mi a jó dolog, amit kell csinálni. De mondom, általában a legtöbb hiba azokban a gazdiknál látjuk, akinek nem jó a kapcsolat. És ez mindig választjuk külön, nem az a jó kapcsolat, hogyha nyalogat engem, puszígat a kanapén, örül nekem otthon, ez egy jó dolog. És tök jó. De az, hogy irányítható legyen. Nyilván legyenek közös élmények, programok. Tehát, hogy bármeddig el tudok azzal menni, közös sport a kutyával, élmények, nyaralás. Én mindig egyet szoktam csak kérni, hogy nézzük objektívan, és ami nagyon fontos, hogy bízzanak meg bennünk. Ez a legfontosabb, mert jót akarunk. Nyilván tudom, hogy nem mindig esik jól, hogyha azt mondjuk valakinek, hogy hát ezen van még mit finomítani, de sose azért van, mert bárkinek rosszat szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy jó legyen a kapcsolat, csökkentsük a problémákat, így is, hogy a kutyások és a nem kutyások között néha vannak sajnos ellentétek. Ez a fontos, hogy ezeket minél jobban alkalmazkodjunk egymáshoz.
2: Amikor hozzád egy ismeretlen új páros érkezik kutya és gazda kombóra gondolok, első blikre meg lehet-e azt mondani így szakértő szemmel, hogy jó a kapcsolat, jól passzolnak egymáshoz, látványos egyébként az, hogy jól működik a kommunikáció, ha mondjuk magunkat monitoroznánk esetleg?
3: Ugye a legelső körben mindig kérdéseket szoktunk feltenni. Tehát az első kérdés, ami nekem nagyon mindig beválik, hogy viselkedik ugye a kutya otthon és kint. Ha azt a választ kapom erre, hogy otthon nagyon jól, kint nem, általában nem szoktam többet kérdezni. Mert ez önmagában már azt jelenti, hogy azokban a szituációkban, amik a kutyák számára érdekesek, egy felszabadultságot hoz az, hogy lemegyünk, kikerül a keretek, korlátok, szabályok köréből, otthon más, önmagában ott megint kijön az, hogy nem irányítható kint a kutya, otthon igen, kint nem, nem biztos, hogy mindenben jó a kapcsolat. Itt szokott azért félreértés lenni, mert mindenki azt mondja, hogy hát a kutyának jó kedve van, meg illatokat érez, meg jönnek a társai. Na, ezek a szociális gondok, ezek azok, amikor elmagyarázom azt magamnak, hogy azért nem működik a kutyám, és azért nem figyel rám a kutyám, mert biztosan egy szagot érez, mert biztosan jön a barátja, mert front van, mert ma rossz lábbal kell, tehát hogy ezek szociális gondolkodás módok. Nyilván a kutyák életében van olyan nap, tényleg, mikor morcolódósabbak, nem olyan a kedvük. Az alapkapcsolat, a figyelem, a kommunikáció, a kézben tarthatóság, annak mindig figyelni, és ennek következetesnek kell lennie. Tehát én általában nem szoktam azt elfogadni, amikor azt hallom, hogy az általam felsorolt szituációkat hallom. Én ezekkel nem tudok mit kezdeni. Nyilván elmondom, hogy oké, okay, de ezen így és így kell javítani. Konstansan kell összeadni a kutyának az életét. A kapcsolat, amit meg ugye mondtam, hogy hogyan vannak a kutyák választva, itt mindig fontos, hogy a kutyának vizsgáljuk meg az energiaszintjét. Tehát egy magas energiaszintű kutya egy alacsony energiaszintű gazdához nem biztos, hogy jó párosítás lesz. Figyelni kell, mert egy magas energiaszintű kutya mellé olyan gazdikál, aki túrázik vele. Tehát mind a két irányból az energiaszintnek hasonlónak kell lennie. Én mindig ezt szoktam mondani, hogyha valakinek van egy szerelem fajtája, mondjuk valaki szeretne egy rottweilert. Nyilván rottweilerek egy nagyon kemény fajtáról beszélgetünk, de kiválasztható az alomból az az egyed, aki alapvetően lehet, hogy egy gyengébb típusú beállítottsággal rendelkezik, energiaszintben alacsonyabb, nyugodtabb, konfliktuskerülőbb, tehát kiskortól tudatosan be lehet választani egy családokhoz minden fajtánál, hogy az egyed beleillik-e a családba. Én szerintem itt jön a kulcskérdés, hogy egy jó oktató az meghatározza azt. Család energiaszintje, kutya energiaszintje, taníthatóság. Mi fog történni, ha az a két hónapos kis csöpségből lesz egy nagy, 2-3 éves ivaros kan? Mert errefele megyünk. Nyilván ilyenkor fontos, tudom, az ivartanítás, az egy tényleg fontos dolog, mert nyilván segíthet a tesztoszteron elvételével, hogy nyugodjon a kutya, de alapvetően szerintem a tudatos választás a legfontosabb, gazda életében ott kell lennie.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóság, ha esetleg elbizonytalanodnának a kutyájukkal kapcsolatban, akkor a legegyszerűbb kérdést tegyék föl maguknak, amit az imént hallhattak, hogy hogyan működik zárt és nyitott keretek között az a kutya. Nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ismételten eljött hozzánk.
3: Köszönöm szépen.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Adásunk végén pedig érkezem már megszokott módon a Fogadj Örökbe rovatunkkal. Ismét az Etyeki Állatvédő Egyesület két védencét mutatom be a nagy közönségnek. Kezdem is Timonnal, aki még egy éves sincs. Zsemleszínű fekete maszkos keverékkölyök kutya, aki csak néhány napja érkezett a menhelyre. A legnagyobb nyári kánikulában egyedül kóborolt hevesen, ahol szerencsére még időben rátaláltak állatbarátok. Először a papamaci árváihoz került, majd helyhien miatt az Etyeki Állatvédő Egyesület vette gondozásába. Timon egy hihetetlenül cuki kisfiú, akinek most már csak egy felelős, szerető gazdira van szüksége, hogy a menhely helyett egy igazi otthonban folytatódjon a története. Második gazdisodni vágyunk Huszár, egy 6 éves, nagy termetű trikolor keverékkan, aki sajnos már több mint 4 éve várja az igazi gazdit a menhelyen. Aktív, sportos és tanulékony kutya, imád labdázni és nagyokat kirándulni. Korábban nem kapta meg a megfelelő szocializációt, ezért határozott, következetes és tapasztalt gazdira van szüksége, aki időt és energiát szán rá. A kutyaiskola is elengedhetetlen lesz a folytatáshoz. Huszár azonban rengeteget fejlődött, tud szeretni, bújni és ragaszkodni. Most olyan embert keres, aki türelmével tovább építi a bizalmat, és végre megmutatja neki, milyen érzés igazán tartozni valakihez. A két ebről további részleteket az Etyeki Menhely weboldalán találnak. Végezetül pedig felhívnám a hallgatóság figyelmét a Tiszta Menhely program szavazására, mely hamarosan véget ér, ezért, ha még nem tették, szeptember 13-ig adják le voksukat az 5 kiválasztott állatmenhely valamelyikére. Egy szavazattal most ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy a nyertes menhely korszerű tisztítás technológiai támogatásban részesüljön a Kelcher jóvoltából. Én már leadtam a szavazatom, remélem önök is. Ezennel búcsúzik önöktől Tóth Peti Lili, az Adj esélyt állatvédelmi magazinnal. Várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Bor műsor jelentkezik itt a Spirit FM-en, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is köszöntöm Önöknek, Róna Jegon vagyok. És hát Tolna megyében kezdünk a következőben, egész pontosan Györkönny Pincehegyén, ahol hát egymást követik a présházak, csak győzze az ember tudni, hogy kinél járt már és kinél nem, és hát hogy egyáltalán kihez lehet betérni. Többek közt erről is beszélgetünk a következő percekben, mert hogy itt van a vonalban Bram Zoltán, maga is borász, és ráadásul a Györkönyi Pincehegyért Egyesület szervezője, rendezője, mindenese. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hogy helyezzük el Györkönny települést a térképen? Segítsen ebben nekünk egy kicsit.
5: Györkönny Tolna megyében található, Budapesttől 120 kilométerre, délre, Paks mellett, ugye Paksról most sokat lehetett hallani, attól vagyunk 15 kilométerre, és itt van egy gyönyörű szép kis falu, és ráadásul egy dupla falu, mert van a maga a lakott része, és van mellette közvetlenül a domboldalon, egy lőzdombon, egy pincefalu is, ahol 300 présház található. Ez egy külön építészetileg elkerített terület. Nagyon sok díjat kaptunk már erre a területre, és itt működnek a borászaink. Körülbelül 70 borász van, aki bort készít. Már nem minden présházban van borkészítés, de a többi épület is nagyon rendben van rakva. És az elmúlt 20 év folyamán a présházaknak a nagyon nagy része felújításra került, és inkább ilyen second home-os hétvégi házként használják, viszont nagyon szigorú a szabályzat, az építészeti szabályzat, hogy mit lehet és mit nem lehet itt végezni, és ezért nagyon egységes, talán a legegységesebb népi építészeti örökséget megőrző pincefalu vagyunk, Györkön.
4: Mennyire múzeum ez, és mennyire él a pincefalu? Mennyire működik mindaz, amiért egy ilyen létrejött Hajdanában?
5: Hát Hajdanán ugye ez 420 présházat tartalmazott, ez a második világháborúig volt, amikor felfelé emelkedő építményszám volt. Maga egy kicsit ilyen történelmi, és akkor lehet, hogy a választatok a kérdésre is a végén. Tehát 500 évvel ezelőtt már komoly bortermelés folyt a török időkben a Györkönyben. A legnagyobb musbeszállító volt az itteni közigazgatási területen, az itteni Szabern a Györkönyben. A legnagyobb musbeszállító

0: elkezdtek szaporodni, egészen 420-ig, 420 présház volt, és ezek az épületek akkor csak borászati funkcióval, illetve kulturális közösségi funkcióval rendelkeztek, majd a második világháborút követően, hogy kitelepítés volt, 150 présház eltűnt, tehát egy szomorú időszak következett, magántulajdon megszűnt, ez nem tett jót se a szőlőknek, se az építményeknek, majd a 90-es évek, 2000-es években újraindult ez az egész, és most már újra 30-szal több présház van, mint a legalacsonyabb számú volt. Maga az épületek funkciója és a skanzenitása más már, de nincs skanzen. Tehát ez a pincefalu él. Havonta legalább egy rendezvény van a pincefaluban. Most is éppen
1: nem
0: a
1: is
0: szőlőben.
1: Erről beszéljünk is majd persze.
0: Igen. Most is éppen a szőlőben vagyok, és itt van egy budapesti turista csoport, akik itt mellettem beszélgetnek, szedik a szőlőt. Itt reggeliztünk a szőlősor között, majd megyünk a pincefaluba egy borkóstolóra, egy pincefalu bemutatóra, aztán egy sváb ebédre, egy háromfogásos sváb ebédre. Ugye alapjában véve a programjaink, és egy kicsit akkor átérnék a programjainkra, ugye mivel pincefalu van, bor van, étel van, tehát ilyen borgasztronómiai rendezvényeink vannak. Most a következő, ez a legfrissebb rendezvényünk, ez október 10-én lesz, az a GBL, ez egy kicsit mindig játszunk a nevekkel.
1: Nekem erről egy hangfal jut eszembe, de önnek nyilván nem.
0: Igen, tehát a Györkőny ugye sváb település és Jerking, elnézést kérek az angol szlenget is ismerőktől. Tehát Jerkinger Borászok Live, a GBL, tehát a gyürkönyi borászok élőben, és a minden borász a saját kedvenc zenéivel várja a vendégeket, nem csak a boraival, hanem a kedvenc zenéivel. Bár nem mindenkinél van GBL hangfal, van, aki a saját készítésű erősítője, vagy lemezjátszóval várja a vendégeket, és egy olyan nagyon hangulatos bortúra lesz, és amikor véget ér a bortúra, és még valakinek van energiája, akkor rögtön egy after party-val zárjuk a Wine & Spritz téren ezt a rendezvényt.
1: Ezek komolyak. Valamit hadd fűzek én is hozzá, mert igen, nyilván az sem mindegy, hogy kit hallgatunk. Ön a pincehegyi örökség megőrzéséért és fejlesztéséért kapott műemlékgondozásért járó díjat is. Vezette a települést hosszú éveken keresztül, tehát ennek az egésznek a szervezője, motorja a jó szelleme tulajdonképpen. Mennyien csatlakoznak ehhez a kitartó szervező munkához? Mekkora csapata van?
0: Hát mint 2006-ban akkor lettem polgármester, és volt egy ígéretem, hogy akkor egy egyesületet létrehozok a pincefalura, mert én ebből sokkal többet láttam, mint ami akkor volt. És akkor 10 főt szedtünk össze még az utcáról mindenhonnan, hogy írja alá az alapszab, vagy a megalakuláshoz szükséges jelenlétívet. De most már évek óta 50 főnél le van korlátozva az egyesület, van egy saját présházunk is, ahol havonta összejövünk minden hónap utolsó péntekén, tehát 50 fővel dolgozunk, ez az 50 fő, illetve a családtagjaikkal együtt rakta rendbe ezt az egész pincefalut, tehát nem így nézett ez ki 20 évvel ezelőtt, hanem azért egy eléggé lepukkant állapotban volt, viszont most gyönyörű, aki ide jön, az teljesen elámul, mint egy kis ékszerdoboz, úgy néz ki, és hát ez az 50 fő. De azért nem csak az egyesületi tagok, hanem a nem egyesületi tagok is átvették ezt. Tehát látták, hogy szépül a környezete a pincefalunak, maga az épület, és ezért mindenki elkezdett egy kicsit dolgozni a saját birtokán, úgymond. És hát ez tipikusan, amikor a szomszéd fülye zöldebb effektus, ez teljesen működött. Körülbelül a pincefaluba azben a mondjuk 15 évben a bekerülési áron 2 milliárd forintos beruházás történt, és ez nem állami támogatás. Volt benne az is, meg az első építkezésünk az állami támogatással is, de mindig kellett önerő. Egy 8 millió forintos beruházással kezdődött, ahol 11 présházat sikerült némileg felújítani.

0: és ez annyira megtetszett itt mindenkinek, hogy elkezdett mindenki dolgozni. Tehát úgymond egy katalizátor szerepe volt az állami támogatásnak, és utána magánpénzek, hát több milliárd bement ebbe a pincefaluba, és hát is ezt meg lehet nézni, vagy ajánlom mindenkinek,
1: hiszen hogy ezért
0: szépet
1: hívtuk.
0: Akar látni, aki szépet akar látni, és nem az, hogy valami nagy állami vagy EU-s pénz oda leesett, és abból történt valami gigaberuházás, hanem itt mindenki nagyon szétoszlott ez a fejlődés, de egységes képet alkot.
1: Október 10-én lesz egy olyan program, amiről előbb, ez a GBL, amiről az előbb beszélt, az egy jó alkalom arra, hogy odalátogassunk, ugye?
0: Igen, igen, de lesz még idén lesz, még ugye szeptember végén van a szüreti, szeptember 19-én egy szüreti fesztivál, október 10-én ez a GBL, október 31-én egy lidércnyomás bortúra és Halloween party, novemberben lesz egy gácsirok és újborok rendezvényünk, decemberben lesz egy ilyen karácsonyi, nagyon szépen kivilágított, nagyon komoly munkával és energiával összehozott egy ilyen, hát ilyen fényvarázs nevezetű rendezvényünk, ahol a Pincefaluban kulturális rendezvény lesz, és nagyon gyönyörűen ki lesz világítva. Ez is már egy visszatérő. De a következő évben is vannak rendezvényeink, tehát van a Funky Party Village Beach és Funk Fesztivál, amit
1: Funky Party Village Beach.
0: Igen, és Funk Fesztivál, és ezt a nyugdíjasok és a fiatalok együtt szervezik már 20 éve. És van az Zegabor rendezvényünk, amit nem hirdetünk sehol, mert full-tech házas, úgyhogy nem is hirdetjük. Ez egy zenés gasztró bortúra, gyönyörű az is. Tehát van a nemzetiségi napok, sok-sok rendezvényünk van. Úgyhogy minden
1: csak győzzük,
0: van.
1: Ugye? Hát és igen, csak győzzék önök is. Nagy munkát végez a csapattal, azért kérdeztem, mert hát ez nyilván nem egy személyes, hogy mennyien vannak, akik csatlakoztak le a kalappal. És hát ahhoz, hogy megnézzük mi is, ahhoz Tolna megyébe, Györkönybe kell látogatni, ott vár minket a Pince Egyen, ez a bizonyos Pincefalu, amiről Braun Zoltán az imént mesélt nekünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Mi köszönjük a lehetőséget, és mindenkit sok szeretettel várunk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ötödik alkalommal készülnek már a Vince Gála megrendezésére, nem akármilyen helyen, a Szépművészeti Múzeumban. Amikor a múzeumba költözik a bor, az mindig fennköltséget, eleganciát feltételez, és a Vince Gála az tulajdonképpen ezt szeretné megmutatni a nyilvánosságnak. A magyar bor az lehet elegáns, a közönsége is lehet elegáns, és hát a borászok is. Ertl Flóra, a Vince márka igazgatója a vonalban. Jó napot, Flóra!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Az ugye nem baj, hogyha a borhoz az eleganciát igyekszünk társítani.
2: Sőt, szerintem kifejezetten az egyik legjobb jelző, hogy leírjuk a borokat, és szerintem a Szépművészeti Múzeum talán egy igazán jó helyszín ahhoz, hogy ezt ki is emeljük.
1: Ilyenkor a borászatok, a borászok, a szakértők, meg a borkedvelők is találkozhatnak. Nem különleges ez abban az értelemben, hogy erre van gyakorta lehetőség. Magának a Vincének az eseményein is, de egy ilyen helyen azért nem annyira. Ez különleges.
2: Abszolút. A közösségépítés, a személyes kapcsolattartás szerintünk és az egész filozófiánk erre épül. Az nagyon fontos, amikor a borról és a hozzá kapcsolódó területekről beszélünk, úgyhogy kifejezetten azt szerettük volna, hogy ezen az eseményen maguk a borászok, a termelők mutatják be a saját boraikat, és közvetlenül lehet találkozni azokkal, akik meg is vásárolják ezeket a termékeket. Illetve azok a borszakírók, szakmabéliek, akár Magyarországról, akár külföldről személyesen tudnak beszélgetni egy pohár bor mellett. Egyébként ez azért is nagyon fontos, mert látjuk azokat a trendeket, hogy mennyire nagy probléma például az, hogy elmagányosodunk, hogy nem járunk közösségbe, hogy egyre elzárkózunk az embertársaink elől, és egy ilyen társasági esemény, abba bízunk, hogy egy nagyon jó alkalom lehet arra, hogy ezt egy kicsit kiszakadjunk.
1: Meg hát minden estő különleges, tehát ha feltételezzük azt, hogy be lehet menni egy pohár borral a kézben Gauguin kiállítását megnézni, ugye most megy a Posztimpresszionisták Körei című tárlat, és azt hiszem, ha jól sejtem, akkor ez lesz a kiállítás, ami kíséri ezt az eseményt, vagy az esemény a kiállítás nézőpont kérdése. Szóval, hogy ez így különleges, ez fantasztikus élmény lehet.
2: Igen, egy kicsit úgy is szoktuk hívni, hogy egy éjszaka a múzeumban, mert olyan programokat és eseményeket szervezünk, ami hát egy átlagos hétfőn vagy egy kedden általában tilos a múzeumban, tehát hogy olyan különleges alkalom, ahol egy picit kipróbálhatjuk azt, hogy milyen úgy bemenni a Szépművészeti Múzeumban, amikor nem csak egy általános tárlatra megyünk, hanem egy picit lehet enni, kicsit lehet borozni, beszélgetni, zenét lehet hallgatni. Tehát egy picit belekóstolhatunk, hogy milyen az, amikor olyan dolgokat művelünk, amit általában tilos a múzeumban, úgyhogy egy picit egy játék is tulajdonképpen ezzel a helyzettel.
1: Milyen zene dukál a borhoz, a borkóstoláshoz? Vonós négyes, jazz muzsika, igazából mi lesz?
2: Egy fúziós jazz zenekart hívtunk meg, a Tettamanti téma, elég fiatal és nem most annyira ismert zenekar, ez is volt tulajdonképpen a cél. Egyébként most már harmadik alkalommal dolgozunk velük együtt, és nagyon-nagyon szeretjük az ő zenéjüket, meg az ő filozófiájukat. Úgyhogy egy ilyen kisebb, induló zenekarnak szerettünk volna bemutatkozási lehetőséget adni a budapesti közönség előtt. Ők jazzzenét játszanak, fúziós jazzzenét játszanak, és azt gondolom, hogy ez talán nem annyira komoly, mint az általános jazzzene, hanem van benne egy kicsi játékosság, van benne egy kicsit egy ilyen pozitívabb hangulat, ami a borozáshoz szintén nagyon jó passzol.
1: És van itt egy eredményhirdetés, mert azt sem tagadjuk le, hogy itt a borászok számára nem csak a bemutatkozási lehetőség, hanem a megmérettetés is adott. Ugye lesz évborász a díj kiosztó itt is.
2: Így van, de díjazni fogjuk a határon túli felemelkedő borászatokat is, a legjobb borbárt, a legjobb boros címke dizájntervet, tehát nem csak a borászatokat, hanem a mellé kapcsolódó szakmákat, például a legjobb borlapot is, ételmi borlapot is díjazni fogjuk, de nyilván a legkiemelkedő díjunk az az életmű díj maga, ami mindig egy olyan személy számára szól, aki valamilyen nagy hatást gyakorolt a szakmára és borokra, és több évtizedre nyúlik vissza, úgyhogy ez lesz a korona éke az estének, de ez a díjkiosztó az idei évben, ez egy zárt körű díjkiosztó lesz, tehát ezt a rendezvény előtt tartjuk meg, és magán a Vince Gálán ott lesznek a díjazottak, és egy videófelvételről lehet visszanézni a díjátadó pillanatait, hogy a borozási élményből ne csökkenjen a borozási élmény azzal, hogy a díjkiosztó ceremóniát még egy óra, másfél órán keresztül félbeszakítjuk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy ilyen szellezzen pillanatban lehessen majd találkozni mindenkivel, nem amikor már izgulnak, hogyha most akkor melyik Vince díjat nyeri meg az én borászatom, úgyhogy ez is egy kicsit oldani kívánja ezt az egyébként nagyon elegáns és talán egy kicsit konzervatívabb hangulatot.
1: Mi viszont vendégként megkóstolhatjuk a díjazott ételeket?
2: Kizárólag azokat lehet megkóstolni.
1: Ó, hát az úgy jó.
2: Ráadásul korlátlan mennyiségben. Az a cél, hogy minél inkább megismerjük ezeket a borokat, úgyhogy kettő darab útvonallal is készítünk, borkóstó útvonallal, egy kezdő és egy haladó borkóstó útvonal, mindenki el tudja dönteni, hogy mennyi bort tud egy este alatt kipróbálni, és akkor ajánlunk hozzá ételeket, és sorrendbe állítjuk őket egy kis térképen, tehát ha valaki teljesen kezdő és úgy szeretné megismerni Magyarország legjobb borait, akkor ajánlom figyelmébe ezt az útvonalat, és akkor tulajdonképpen egy szakértők által felállított sorrendben tudja megízlenni ezeket a tételeket, kezdve a pezsgőktől egészen a vaszukig.
1: Azt szokták mondani, hogy a borkészítés művészet, szerintem a borkostolás is, hogyha azt az ember magas színvonalon űzi, úgyhogy ezt kívánom a résztvevőknek, kiváló borokat, a borászoknak szép díjakat, önöknek értő közönséget, a közönségnek pedig jó szórakozást. Szóval borkostoló a múzeumban, Vince Gála november 7-én a Szép Művészetiben. Köszönöm szépen Ertrud Flórának.
2: Köszönöm én is a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Alla snygg.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Lehet, hogy közeledik az ősz, lehet, hogy közeledik a szüret vége is, ami ugye hamarabb van mindenhol, mint ahogy az elmúlt évtizedekben, az meg évszázadokban hagyományos volt. De azért a Balaton partján lenni, ha akármilyen idő is van, mindig öröm lehet. Pap Károlyt hívjuk, a Pappince tulajdonos borászát, Balaton Szabadin. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: A Balaton az mindig jó hely, igaz?
3: Igen, igen, hát egy ikonikus hely a Magyarországnak, úgyhogy én úgy értem, hogy én nagyon jó helyre születtem, ugyanis itt születtem, úgyhogy én mindig csak a csodákat látom benne.
2: Balatonnál borásznak lenni az volt hajdanában nehezebb kenyér, de mostanában divat a balatoni borokat kóstolni, mostanában divat bortúrákat tenni a Balatonpartnál. Érzi ezt ön is?
3: Igen, igen, hát divat, ugye kell kettős a kérdés, mert divat borásznak lenni, aztán ugye divat borok után menni, érdekességeket feltalálni. Hála Isten, egy kicsit Magyarország eltolódott ez az ezerarcú borország a kicsit felé, hogy azért a kis pincészetekbe is nagyon szépen be lehet menni, és nagyon szép kis érdekes tételeket lehet kóstolni.
2: Azt mondja, hogy divat borásznak lenni, mert azt hisszük, hogy az könnyű?
3: Igen, igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan beleugranak ebbe, de ugye, tehát, ugye relatív ez a borász, hogy az én szememben azért ugye van borász, van szőlész, és van egy családi gazdaság, ahol ugye mindent meg kell csinálni, tehát a téli hidegtől, a nyári melegen keresztül, a jó szőlőt és a jó bort is.
2: De hát azért ez egy szakma. Szóval én ezt, ahogy ezt a műsort készítem, csodálkozom rá újra és újra, hogy generációról generációra öröklődő tudás frissül meg az új generációk megjelenésével. És hát ez a tudás az, ami nélkül nem lehet bort készíteni.
3: Így van, hát ebbe ugye van egy nagyon-nagyon nagyfokú tapasztalat van, egy nagyon nagyfokú szeretetnek kell, hogy működjön egyrészt a természet, másrészt a szőlő, harmadrészt pedig a bor után. De azért tartozik hozzá, ugye mivel szakma, tartozik hozzá egy nagyon-nagyon kemény és fegyelmezett rend is, ami a bor előállítás, a szőlő előállítás ugye meghatározza a mai világban. Mind a kettővel szerintem egy igazi jó borász, egy igazi jó szőlész, mind a kettővel kell, hogy rendelkezzem.
2: Ezt 30 éve csinálják, évről évre újra és újra neki rugaszkodva. Nem lehet belefáradni, beleunni?
3: Minden év, tehát ilyen szinte minden év egy kihívás. Minden évben egy új, mint hogy egy új gyerek születne. Tehát mindig jön valaki, akit elkezdünk már most, amikor ugye szőlő, amikor egy kicsit murci, amikor egy kicsit bor, amikor meg tényleg nagy bor, elkezdjük szerelgetni, ízelgetjük, kiélvezzük, játszunk vele, foglalkozunk vele. Egy nagyon izgalmas, minden év egy nagyon izgalmas történettel rendelkezik.
2: A dél-balatoni borokra azt szokták mondani, már pedig önök ott vannak Siófoktól, nem túlságosan messze, Balatonszabadi ugye ott van mellette, hogy azok ilyen könnyű borok. Ez az ön boraira is igaz?
3: Igen, tehát egyrészt az, hogy könnyű, de én nem is könnyűnek mondom, hanem gyümölcsösnek mondom általában ezeket a borokat. Ezt jobbár úgy a talaj határozza meg, itt egy löszös talajon vagyunk, ugye Dél-Balatonon nagyon kevés az, amikor egy kicsi érdekesség belejön, homokkő és egyebek, de ugyanakkor borzasztó gyümölcsösség tárul elénk egy zseniális kis extraktummal mostanában már.
2: Mi a vezetőboruk, a zászlósboruk, a Riesling?
3: Hát a Riesling, igen, hát azért azt ne felejtsük, hogy hála Istennek itt a Balaton környékén ez a Riesling nagyon szépen feltornázta magát, és egy ikonikus bor lett belőle. Én nagyon szeretem, és egy történetem van rá gyakorlatilag az, hogy amikor ugye elkezdtünk itthon borászkodni, így mindig az idősekkel beszélgettem, akkor nem volt Rieslingünk, és hogy hát mi volt itt régen, meg milyen volt? Hát fiam, itt régen azért a Riesling azért az itt volt, hát most meg már eltűnt, és akkor szépen elkezdtük visszahozni időbe, és hát ez zseniálisat fut. És ez azt mutatja, hogy már a régi öregek is, mindig a Riesling volt az ami az előtérbe szorult náluk.
2: Most viszont murci korszak van, ha jól sejtem.
3: Úgy van, igen.
2: Azt meg kell kóstolni, azt mondják az öregek. Tényleg meg kell?
3: Hát Hát aki nem kóstolja meg a murcit, az nem borász. Tehát aki nem kíséri végig ugye azt, hogy mustból hogyan keletkezik, hogyan jön létre a bor, az szerintem nem borász. Tehát meg kell kóstolni. Muszáj, szerintem muszáj.
2: Na jó, de hát ugye a mustra is azt mondják, tehát akkor ezzel így végig mehetünk, aztán meg kell kóstolni a bort, és el is fogy.
3: Igen. Ez a jó benne, tehát a szakmában.
2: Viszont most lesz egy rendezvényük is, a murcogás, erről jutott eszembe a murci maga. Az meg igen. Ugye pont erről szól.
3: Igen, mert mindig azt mondjuk, hogy ugye igen, jó borokat muszáj már jó borokat elkészíteni, de a jó borok mellé én mindig azt mondom, hogy valami is élményt kell adni. Valami kis olyat, ami kicsivel több, ami arról szól, hogy üljünk le, beszélgessünk, úgy, mint a régi öregek, amikor kimentek a pincéhez, leültek, beszélgettek, valami ilyeneket szeretnénk ugye ezekkel a rendezvényekkel megidézni, és adunk neki mindig egy kis felhangot. Most például ugye ez a murcogás lesz, tettünk félre mustot, amit pont akkor fog olyan murci lenni, amilyen egy igazi murcinak kell lennie, úgyhogy készülünk, rettentően készülünk rá, hogy a murci is meglegyen, és a jó borok is.
2: Ahhoz, hogy murci legyen, ahhoz szüretelni kell, kész vannak?
3: Gyakorlatilag még a hétvégén szedünk egy kis kabernét, és akkor végeztünk, igen. Tehát borzasztó korán volt az idei szüret.
2: Hát ebben a melegben, ebben az embertelen napsütésben nyilván gyorsan megérett. Van-e nedvességtartalma? Tehát, hogy az eső mennyire hiányzott?
3: Nagyon-nagyon hiányzott az eső, nagyon látszik a fürtökön, nem tellettek ki a szemek, a lékinyerés az gyakorlatilag a normális, az 75% lenne. Hát most, ha a 60-at elértük, akkor már nagyon örültünk neki.
2: De erre meg azt szokták mondani, nem tudom, osztja ezt a véleményt, hogy közben meg ezek a jó bor alapjai is. Tehát lehet, hogy nem annyi, de jó lesz.
3: Igen. Hát biztos vagyok benne, ugye, tehát ugye mindig azt mondja, hogy a szőlő minél jobban sanyargatva van, annál magasabb minőséget tud produkálni. Hát ez az év azért ez adott szegény növénynek bőven a rosszból, úgyhogy sanyargatva volt. Én reménykedve állok annak, hogy igazán tényleg olyan borok lesznek, amik önmagukat múlják felül, és egy rendkívül nagy extraktságot, egy rendkívül ízgazdagságot fogunk kapni belőlük.
2: Na akkor legyünk egy kicsit tárgyszerűek. Október 3-a szombat délután murcogás a Pappincében Balatonszabadin. Ezt azért jegyezzék fel, hogy ha jó murcit akarnak kóstolni, nem messze a déli parttól, akkor itt az alkalom, a Balaton pedig október 3-án is gyönyörű lesz. A murci meg finom. Igaz?
3: Úgy van, várunk mindenkit szeretettel. Aki még nem ivott murcit azért, aki meg szereti a murcit azért.
2: Ez a beszéd. Pappince Balatonszabadi, akivel pedig beszélgettem, Papp Károly, a tulajdonos borász. Örülök, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok.
3: Én is örülök, viszont kívánom.
2: Viszont hallásra. Rónai Egont hallották, ez volt a borműsor egészségükre. Most ér véget, egy hét múlva jövünk újra, Somodi Sajmos este szerkesztette, viszont hallásra.
1: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.
0: Indul a Mandula!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenesi Iván tér megállót a Fővám tér felé. Lezárták a 22. kerületben a Plébánia utcát, a Panoráma utca és a Jósika utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es és a 251-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázsmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Mai utolsó témánkhoz érkeztünk itt a Több-kevesebb című műsorunkba, és hát már sok mindenről beszéltünk, de például az autóipar még nem jött szóba. Ezen fogunk változtatni itt az utolsó beszélgetésnél méghozzá azért, mert szerintem drámai a hangulat a Volkswagen csoportnál. Csütörtök este jelentették be, hogy megszüntetnek 50 000 munkahelyet, a járműválasztékukat pedig a felére vágják vissza. Mindezt az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt teheti meg a cégcsoport, de hogy ennek milyen hatása lehet és hova gyűrűzik be, arról is fogom kérdezni Kilián Csabát, a Magyar Gépjárműipar Egyesület ügyvezető főtitkárát. Üdvözlöm a vonal túloldalán.
3: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát mit mutathat ez a nagy leépítési hullám a Volkswagennél? Mire számíthatunk például mi, a magyar autópiac, mit vetítesz nekünk előre?
3: Hát talán egy picit visszamennék időben, hogy hogy jutottunk el idáig. Ugye még már 2017-18-as években a globálisan legyártott autók száma csökkent. Rájött a Covid, rájött ez a nagyon nagy verseny, az európai szabályozás, amerikai vámok, stb. És ez azt jelentette, hogy az európai gyártók elveszítették nagy részt a kínai piacukat, amelyik a legjelentősebb volt tulajdonképpen az elmúlt, azt mondanám, 20-25 évben, és ott volt egy jelentős nyereségük. Mi a teendő? Mit tudnak tenni ebben a helyzetben? Hát én úgy érzem, hogy versenyképesnek kell lenni. Mindenféleképpen fel kell venni a versenyt, ami nem könnyű, tekintettel arra, hogy a kínai gyártók jelentős állami támogatásokkal rendelkeznek, hogy gyártók jelentős állami támogatásokkal

0: Százalékos különbségek vannak még mindig, annak ellenére, hogy az európai gyártók is az utóbbi időben ugye több új modellt hoztak ki, és próbálnak árban is versenyképesek lenni. És hát a harmadik nagyon fontos tényező az is, hogy ha nézzük itt a digitális ökoszisztémát, ugye ma már egy autó egy guruló okostelefon, ebben a kínaiaknál az 5G kapcsolat, fejlett hangvezérlés, beépített alkalmazások, akkumulátorkémia területén is előnnyel rendelkeznek. Ugye, hogyha nézzük az akkumulátor technológiát, az elmúlt években nagyon nagy technológiai fejlődés történt, és újabb kutatásokról számolnak be, és nagy valószínűség, hogy az elkövetkezendő években is még nagyon nagy változások lesznek. Ugye itt a fő probléma az, hogy ezt is a kínaiak a különböző alapanyagokat kontrollálják. Tehát olyan teljes ökoszisztémát építettek föl, ami tényleg az alapanyaggyártástól a késztermékekig mindent tudnak. És nagyon jelentősen bejöttek az európai piacra. Ugye a másik kérdés az volt, hogy mit jelent ez Magyarország számára? Hát, hogyha Magyarországot nézzük, természetesen ugye nagyon jelentősen függünk a német autógyártóktól. És nem csak a Volkswagen, de ugye a többi német autógyár is ugyanúgy elveszítette a kínai piacát, hogy új piacokra mennyire tud bemenni, az nagyon nagy kérdés, és az is nagy kérdés, hogy mennyire tud még visszamenni, vagy bizonyos részesedést a kínai piacon megtartani, ami nem könnyű, hiszen Kínában nagyon sok gyártó van, nagyon sok új modellel jönnek ki, nagyon fejlett autók, és szépek is az autók. Tehát ebből a szempontból nem könnyű fölvenni a versenyt tulajdonképpen. Ugyanakkor, hogyha Magyarországot nézzük, akkor a mi előnyünk talán az lehet, hogy ugye felépült a BMW gyár, felépül a BYD is, be fog indulni rövidesen. A Mercedes megduplázta a gyártási kapacitását, szintén felépítette gyönyörű új modern gyárat. Tehát a legmodernebb gyárak vannak itt ma Magyarországon, amelyek nagyon versenyképesek, költséghatékonyan tudnak gyártani. De természetesen ez mind attól függ a jövőt illetően, hogy ezeket a kapacitásokat mennyire fogják kihasználni. Ugye ebben már különböző politikai döntések is befolyásolni fogják a német gyárakat, de nagy valószínűséggel éppen azért, mert költséghatékonyság, versenyképesség szempontjából ezek a magyar gyárak jók, feltételezem, hogy ki fogják ezeket a kapacitásokat használni. És ezt látjuk is valahol már a mai napok során is, mivel a BMW is előre láthatólag már egy évre lekötött a kapacitást. Az Audinak a Cupra modell nagyon megy, nagyon jól megy, tehát szintén a kapacitások ebből a szempontból le vannak terhelve. A Mercedes ugye beindította a második gyárat, ott is új modellek jönnek az elkövetkezendő hónapokban ki, ami szintén a piacon remélhetőleg nagy érdeklődésre tesz számot, és hogyha így nézzük a magyar lehetőségeket, hogyha ezek a cégek növekednek, bejön még a BYD-nak is ugye az új gyára remélhetőleg évvégén vagy jövő év elején. Természetesen itt kell számolni egy felfutással, mivel az, hogy teljes kapacitással dolgozzanak ezek az új gyárak, ez nem könnyű azért egyik napra a másikra felépíteni, tehát itt egy-két év beletelik, mire ez megtörténik. De ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg ugye ma legyártott 500 ezer autó helyett ugye 7-800 ezer autó legyártására is sor kerülhet Magyarországon, ugye vannak optimálisabb forecastok is, hogy esetleg 900 millió, 1 millió is mondjuk 2030 körül összejöhet, és ez további lehetőségeket ad tulajdonképpen a magyar autóipar beszállítói számára, és ott is remélhetőleg növekednek a megrendelések, és ezáltal egy kicsit jobb helyzetbe kerülnek a magyar KKV-k és magyar beszállítók is.
1: Az amerikai vámok és a globális kereskedelmi feszültségek akkor ezek szerint nem feltétlenül elsőként a magyar autóiparra sújtana le, hanem mondjuk lehet, hogy más országok, ahol nem annyira modernek a gyárak, ott lesznek előbb leépítések vagy bezárások.

0: Hát mindenféleképpen hatással van az amerikai vám is Magyarországra is, mert ugye ezeket az európai gyártókat büntetik, és az amerikai piac sem működött az elmúlt pár évben már úgy, ahogy korábban. De ez valóban, ahogy mondja, nagy valószínűséggel nem ezeket a magyarországi gyárakat fogják bezárni, hát hogy a Volkswagennél is biztos, hogy végignézték az összes gyárat, melyik milyen termelékeny, melyik milyen hatékony, milyen környezetben termel, mennyire új, mennyire régi a gyár, hol kell technológiát is újítani, stb. Tehát ők is nézik azt, hogy ebben a nagyon erős versenyben hogy tudnak talpon maradni az elkövetkezendő időszakban.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy később majd miről tudunk hírt adni. Kilián Csabának, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkárának viszont köszönjük szépen, hogy a Volkswagen csoport híre kapcsán egy kicsit beszélgethettünk a hazai autóiparról is. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok.
1: Ez volt tehát mára a több-kevesebb. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A holnaptól Róna Jegon várja a hallgatókat. És hát maradjanak velünk nem csak a több-kevesebb tekintetében, hanem az adásunk folyamát kövessék önök is nyomon, hiszen van miért velünk tartani, és ne felejtsék el, hogy most már szeptembertől friss adásokkal is jelentkezik a Kultúra, úgyhogy érdemes a kulturális hírekről is információhoz jutni, szemezgetni azokból a lehetőségekből, amiért mondjuk egy kis kikapcsolódásért megéri felhívni a figyelmet és jegyet váltani ide vagy oda vagy amoda, szóval figyeljünk, mert pezseg az élet így ősszel is, viszont hallásra. De

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Kérdésem. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Néhány héttel ezelőtt még Váberer György úgy jelent meg, mint jótevője a Tisza kampánynak, hát talán emlékeznek nagyon sokan rá, csak akkor szintén felmerült, hogy a Váberer csoport hogyan játszott szerepet, és ő személyesen hogyan játszott szerepet az elmúlt 16 évben a gazdasági életben, meg az Orbán Viktor körüli tevésvevésben, és akkor most megpróbáltam távolságtartóan fogalmazni. Tehát persze akkor is ki kellett jelenteni, hogy Váberer György már nem a Váberer csoport dolgozója, tulajdonosa, vezetője, eladta. Most viszont pontosan ezzel a csoporttal kapcsolatban fogalmazott meg kritikát Kapitány István annyira, hogy az egészen feljelentésig jutott, gazdasági és energetikai miniszterként ismeretlen tettes ellentett feljelentést a 2022-es és a 2026-os kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódva. Igen, ebben a korszakban Váberer György már nem volt tulajdonos, és itt adja magát, hogy Tibor István nevét említsük meg, mert hozzá kötik onnantól kezdve a csoportot. Most viszont itt van velünk Barna Zsolt, a Váberer elnök vezérigazgatója, hogy egy kicsit rendet rakjunk ebben a dologban, ahol sok név, sok időszak és rengeteg pénz keveredik. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Szóval itt különböző időszakokat, különböző nevekkel és forrásokhoz való jutással próbáltak az elmúlt években értelmezni. Úgyhogy az ön feladata most itt a beszélgetés elején, hogy tegyük azt rendben, hogy kié ma a Váberer csoport.
2: Igen, tehát a Váberer csoport egy nyilvánosan működő részvénytársaság, amelyet a BÉT jegyez. Ennek meghatározó tulajdonosa 55%-ban a PDPST csoport, amelynek végső tulajdonosa Tiborcz úr, de ezen kívül 15%-os meghatározó tulajdonosa a MOL csoport, és rengeteg pénzügyi befektető, illetve kis részvényes, több mint 8000 összességében befektetője van ma a Váberer csoportnak. Egyébként kiegészíteném annyival a felkonferálást, hogy ebben az időszakban is 2022, illetve a mai nap között is rengeteg tulajdonos változás történt, de ez egy enyerténél teljesen természetes dolog, hiszen bárki lehet a tulajdonosunk, és bárki vehet Váberer részvényt.
1: Ez jelen pillanatban is így van, hogyha valakinek kedve szotjon, akkor akár meg is teheti. Most viszont azt olvassuk, hogy született egy feljelentés, nem is akárkitől, a szaktárca miniszterétől, önökkel, az önök kötvénykibocsátásával kapcsolatban. Itt az MFB finanszírozások merülnek fel, mint a végső bűn, és hát majd meglátjuk, hogy mi van ebben a feljelentésben, illetve mi még nem. Ön már látta?
2: Nem. De én úgy tudom, hogy a Váberer csoport nem is érintett ebben a feljelentésben, hanem alapvetően a Magyar Fejlesztési Bank döntéseivel kapcsolatban született meg ez a feljelentő ítélet.
1: El tudja képzelni azt, hogy a döntéstől elvonják azt, aki a döntés kedvezményezett, és azt mondják, hogy hát ez nincs is semmi köze?
2: Mi alapvetően az üzleti világból jövünk, és rengeteg hitelszerződésünk van. Jelen pillanatban a Váberer csoportnak euró alapon, mint egy 400 millió eurónyi finanszírozási forrása van. Ennek egy része természetesen ez a bizonyos kötvény alap, és általában mi azon az oldalon ülünk, aki a feltételeket elfogadja, használja, nem pedig azon az oldalon, aki meghatározza. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez a Váberer túlmutató kérdéskör.
1: Itt érdemes tisztázni még valamit. Úgy jelent meg a sajtóban, hogy önök támogatáshoz jutottak. Az nem egészen ugyanaz, mint a visszatérintendő forrás, ami sok esetben a kötvénykibocsátásokat kíséri. Hogy volt ez igazából?
2: Igen. Először is szeretném azt közbevetni, hogy a Váberer csoport mostanában a legtöbb hírben politikai oldalon szerepel, de azt mindenképpen szeretném elmondani itt is, hogy a logisztikai árbevételünknek 85% az Európai Unióból származik, és ez egy exportáló cég, és minden magyarországi árbevételünk az alapvetően egy európai piacon méretik meg, minimális a állami kitettsége a vállalatnak, 1% alatti árbevételű az a állami kitettsége, ami a teljes árbevételét jellemzi. És ha most beszélünk erről a konkrét ügyről, akkor alapvetően azt is el kell mondanom, hogy nem visszanemtérítendő támogatást vett fel a Waberez, ez egy kötvényprogram, aminek a tőkéjét, illetve a kamatait a Waberez visszafizeti. Az ominózus hír, amely kapcsán az első kötvénykibocsátásunknál nem is volt információnk arról, hogy bármiféle tőke vagy kamat kiegyenlítés történt volna, az a másodikra vonatkozik, ahol a hírek szerint, de hát ez nyilván ez a nagyon rövid Facebook bejegyzés, amit láttunk, az alapján egy kamatkiegyenlítés történt, és ez a kamatkiegyenlítés a költségvetés által biztosított forrás a Magyar Fejlesztési Bank részére, ami a tőkeforrás, illetve a Waberez által fizetendő kamatköltség közötti különbözetet jelenti. Itt a számok is jelentős mértékben keverednek, tehát mi, amikor ezt a kötvényt kibocsájtottuk, akkor alapvetően egy olyan kötvénykibocsájtást hajtottunk végre, ami nagyon közel áll ahhoz a kamatszinthez, amit ma a Waberez a hazai bank, illetve a nemzetközi piacon kap. Ez a nagyságrendileg látható a beszámolóinkban, ez egy 4%-os kamatkörnyezet euró alapon, és a számításaink szerint, hogyha ehhez mérjük ezt a kedvezményesen kapott kamatszintet, akkor a 10 év alatt a Waberez csoport egy 750-800 millió forintos kamat előnyre tett szert ezáltal kapott kamat kiegyenlítés hatásaként. Aminek a mértékéről nem volt tudomásunk, hiszen nem ismerjük a Magyar Fejlesztési Bank tőke költségét, illetve forrás költségét sem. Mi azt tudjuk mérni, amennyivel ezt a kamat, vagy ezt megkaptuk, ahhoz képest, ahogy a nemzetközi piacon vettük volna.
1: Nyilván itt azt lesz érdemes vizsgálni, mondom én nem jogászként, de józan paraszti eszemet használva, hogy akkor, amikor a 22-es vagy 26-os kötvénykibocsátások megtörténtek, akkor a háttérben történtek-e az MFB-vel olyan egyeztetések, amik a normál piaci folyamatokat meghatározták. Haladták. Tehát az MFB ugye a kötvényeket lejegyezte, tehát ezzel az önök kibocsátási feltételét elfogadta, de vajon ezek az egyeztetett feltételek, ezek eltértek-e a napi piacitól, a szokásostól, a mindenki által elfogadottól, vagy sem?
2: Igen, ez jó kérdés. Én azt tudom elmondani, ami mi részünkről történt, tehát sem a pénzügyi kollégáim, sem pedig én nem egyeztettünk hátterekben, sötét szobákban, amit most szokás mondani arra vonatkozóan, hogy ezek a feltételek, ezek jobbak legyenek. Viszont nagyon örültünk neki, hiszen a Waberez csoport számára, és szerintem az egész hazai logisztikai piac számára az a következő évek egy meghatározó kérdés, hogy tud-e olyan fejlesztéseket végrehajtani, aminek az értéktermelő képességét javítja a logisztikának, vagy megmaradunk azon a szinten, ahogy jelen pillanatban a hazai logisztika, hazai magyar logisztikai iparág van, és ezáltal a versenyképességünket folyamatosan veszítjük el, ami látható is sajnos a nemzetközi összemérési adatokban.
1: Lehetett-e abban előnyük, versenyelőnyük a végső tulajdonos személyét ismerve, hogy mondjuk, hogyha nincs forrása a banknak arra, hogy lekösse az önök kibocsátott kötvényeit, akkor is tegye meg, és aztán majd az állam közbelép és megoldja a problémáit. El tudja elképzelni ezt a mozgást?
2: Elég önállóan dolgozik a cég menedzsmentje, és nekem személy szerint, és a kollégáimnak se volt erről a kötvénykibocsátás kapcsán semmilyen egyeztetése Tibolc úr, csak konkrétan erre kérdez, tehát nem tudom, hogy egyébként ő eljárhatott-e, vagy járta el ebben a témában. Nincsen napi kapcsolatunk a meghatározó részvényesünkkel, de egyébként minden részvényesünkkel van valamilyen kapcsolatunk.
1: Egy utolsó, valójában a forráshoz kapcsolódó kérdésem az arról szólna, hogyha van más finanszírozással kapcsolatos bankhitelük, hát már pedig mindegyik az persze nyilván, azok hasonló kamatozásúak-e, hasonló források-e, mint ez a most szóban forgó MHB-s?
2: Elmondtam, hogy MFB-s mindegyik hitelnek vannak előnyei, hátrányai, amikor mélegelünk egy-egy forrásbevonásra, akkor nyilván ezeket kell mélegelni. A kamatkörnyezetet, amiben a Waberez euró alapon dolgozik, azt megemlítettem, ez a 4%. Ez azt is elmondtam őszintén, hogy ez kedvezőbb, de viszont vannak korlátai. Az egyik korlát, hogy ez azonnal rendelkezésre áll, amikor nem költöttük el, és még nem termelő beruházás, akkor is fizetünk utána kamatot, még a többi az lehívásos alapú. Másrészt komoly feltételeket kell biztosítanunk a program ideje alatt. Az egyik ilyen feltétel például, amit sokan gondolom örömmel hallanak, hogy 30%-os osztalékfizetési korlátja van a Waberersnek, tehát alapvetően stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie a tőkeprogram alatt, illetve különböző koverensokat kell biztosítani folyamatosan annak érdekében, hogy az állam garantált legyen abból a szempontból, hogy megtérül ez a beruházása.
1: A Waberers egy tőzsdei cég. Hogy áll a tőzsdén a mai nyitással? Egész pontosan mennyit árt önöknek egy ilyen ügy? Mennyire tudják ezt felmérni ma?
2: Én azt tapasztalom most a választások óta, hogy többször voltak politikai oldalról negatív kritikák a vállalattal szemben. Néhány hetes csökkenés után ez korrigált, tehát általában visszatér egy stabil szintre. Mi továbbra is úgy látjuk, hogy a részvényünk alulértékelt, hosszú távon bízunk abba, hogy értékteremtő lesz a befektetőink számára.
1: És gondolom, hogyha elindul valamiféle hatósági eljárás, akkor ott a megkeresések ügyében állnak rendelkezésükre. Nem is nagyon lehet mást tenni, de nyilván ilyenkor egy cég vezetése ezt fontos, hogy hangsúlyozza. Nyilván önök is így járnak el.
2: Természetesen teljesen transzparens a Waberers, hát nem lenne tőzsdei vállalat. Nagyon sok szabályozó feltételnek kell megfelelnünk. Ez nem kérdés. És egyébként a Magyar Fejlesztési Banka is szívesen tárgyalunk a hitele, vagy a kötvénnyel kapcsolatban. Várjuk, hogy le tudjunk ülni, és akkor meghallgassuk az ő éveiket is.
1: Keresték önöket? Vagy keresi most ön például a kapcsolatot a bank vezetésével?
2: Kerestük az elmúlt időszakban többször is a bankot. Természetesen a vezetőváltásból fakadóan egy átmeneti lassulás volt tapasztalható a állami szféra részéről. Remélhetőleg hamarosan összejön egy ilyen találkozó.
1: Barna Zsolt, a Waberers elnök vezérigazgatója volt a vonalban. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm én is az interjút.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Miközben friss KSH adatokon csámcsogunk, és azt szemlézi most valamennyi sajtótermék, hogy hogyan alakul az infláció. Közben azt is érdemes látni, hogy vesszük fel a hiteleket sorra, tehát mintha a lakosság bízna abban, hogy ki fogja tudni fizetni, tehát lesz jövedelme, lesz megbízható, stabil megélhetése. Itt van például két olyan hitel, ami úgy vesz fel a magyar lakosság, írja Palkó István, a Portfolio.hu elemzője, mintha nem is lenne holnap, és István a vonalban, úgyhogy megkérdezem, hogy melyik ez a kettő. Szervusz!
3: Szervusz, Egon! Hát az egyik az otthonstart, ami a lakáshiteleknek az abszolút favoritja, a másik pedig a személyi kölcsön, ami a fogyasztási hitel piacon belül nagyon megy.
2: Az egyiknél, az otthonstartnál azt lehet mondani, hogy ez egy befektetés a jövőbe. Tehát szerzünk egy ingatlant, annak megmarad az értéke, ráadásul, amint azt láttuk az elmúlt évtizedekben csökkenni nem fog valószínűleg hosszú távon. Már az értéke, tehát ha úgy van, ki is tudjuk gazdálkodni. A másik, ezek a fogyasztási hitelek, ezek azért leginkább a bankoknak nagy üzletek, nem?
3: Valóban, fogyasztási hitelt általában annak éri csak meg felvenni, aki ennél egy magasabb hozamú befektetésbe be tudja tenni ezt a pénzt, vagy számára magasabb hozamot jelent implicite az a bizonyos életcél, amit ebből megvalósít. Hát ez nem nagyon jellemző, hiszen ezek a hitelek 10% feletti kamattal mennek. Ugyanakkor autóvásárlásra, utazásra, lakásfelújításra, korszerűsítésre, akár iskolakezdésre, előszeretettel veszik fel ezeket is a magyarok.
2: Ez viszont pont az ellenkező folyamatot mutatja, hogy az otthonstart összege az alapvetően arra kevés, hogy saját tőke nélkül valaki igazán boldoguljon a lakáspiacon. Ezek a hitelek, amiket most itt soroltál a célok között, ezek a hitelek viszont pont azt mutatják, hogy azok veszik fel, akiknek egyébként is nehéz.
3: Nem feltétlenül, ugye hagyományosan az így volt, tehát ezzel egyetértek tankönyvileg. Ugye a 2009 környékén volt utoljára ilyen csúcson a személyi kölcsönöknek a darabszáma, jelenleg 900 ezer felett van a darabszám, és hát akkoriban ugye 15-18 évvel ezelőtt volt hasonló szinten, tehát tartózkodtunk már itt a darabszám szempontjából, és akkor azt láthattuk, hogy bizony ezeknek a jelentős része bizonyos időszakokban akár több mint a 20%-a az bedőlt, és óriási összeg adták el követeléskezelőknek a bankok ezeket a tartozásokat. Hát most nem tartunk itt messze, nem vagyunk itt. 1-2% a bedőlő hiteleknek az aránya által a bankoknál. Jól látják azt a bankok, hogy van egy szűk réteg, amelyeknek nem kellett volna felvenni a személyi kölcsönt. Ugyanakkor a döntő többségüket egy nagyon jól előkészített úgynevezett pre-approved folyamatban is előszűrik. Tehát kifejezetten azoknak a ügyfeleknek adnak jelenleg ilyen kölcsönöket, akik biztosan vissza tudják fizetni, vagy majdnem biztosan, és erre mindenféle eszközük van a bankoknak, hogy
2: ezt meg tudják állapítani rólunk. Persze, ha máshogy nem, akkor a folyószámlánkat megnézik, aztán látják, hogy azon milyen mozgás, milyen forgalom van, de közben meg mégis azt mondod, hogy mondjuk az iskolakezdéshez van szüksége csomó családnak arra, hogy a személyi kölcsönhöz folyamodjon. Az iskolakezdés klasszikusan egy tervezhető költség, mert hogy majd elmúlik a nyár, és a gyerek elmegy iskolába, és ha még sincs rá pénzünk, az azt mutatja, hogy eléggé ki van hegyezve a családi költségvetés.
3: Bizony, vannak ilyen ügyfelek is, ugye ezt a felsorolás egyik elemeként említettem, nem feltétlenül ők alkotják azért a többséget, tehát azt látjuk, hogy a személyi kölcsönöknek egy jelentős része valamilyen lakáscélra megy, ugyanúgy, mintha lakáshitel lenne, csak számos olyan előnye van a személyi kölcsönnek a lakáshitellel szemben, ami miatt érdemes választani, illetve gépjármű vásárlás is jelentős, de van egy szűk réteg valóban, amelyik olyan kiadásra költi ezt, ami előre látható valószínűleg, és sokan esetleg nem is, vagy néhányan, kis része az ügyfeleknek nem is látja azt egyelőre, hogy miből fogja tudni ezt visszafizetni. Nyilván a bankoknak ezt szűrniük kell, ezt elég hatékonyan teszik, de azért besúsznak ilyen ügyfelek is.
2: Azt írott, hogy a babaváró, a munkás meg a szabad felhasználású hitel az, ami visszaesett. Ez utóbbi érdekes, mert hogy elvben ez is felhasználható lenne mondjuk az ingatlan vásárlásra is, csak ez nagyon drága hitel.
3: Igen, hát a szabad felhasználási jelző, akit erről kérdezel?
2: Igen,
3: ugye ez hát lakásvásárlásra egyáltalán nem használták, ugye ezeket lényegében sose. Ezek ugye a jelzálog fedezetű, de fogyasztási célra felhasznált hitelek voltak. Az elmúlt 15 évben ezek egyáltalán nem mennek. Tehát a visszaesés, ami látható náluk, az a régi állománynak az amortizációja. Korábban még a devizahiteles korszakban volt ezeknek a hőskora, és akkor hát akár plazma tévét és autót is jelzálog fedezettel vásároltak családok, hát ez szomorú véget ért, úgyhogy erről van szó, most már csak néhány milliárdos vagy 10-20 milliárd forintos havi összegben veszik fel ezeket, ez meglehetősen kis piacnak számít.
2: Egyáltalán hogyan látod az ingatlan hitelek piacát? Szokták mondani az ingatlanosok, mi is ebben a műsorban beszéltünk olyan szakértővel, aki azt mondta, hogy hát kifejezetten visszaesés mutat az ingatlan piac. Ez a hitelek tekintetében is látszik, vagy talán az az egyetlen szegmens, a hitelből vásárlás, ami még fűti?
3: Ha éves periódusokat nézünk, akkor inkább stagnálást mondanék. Ugye volt egy kiugró időszak, ez a tavaly ősz, amikor az otthonstart nagyon megugrasztotta a lakáspiaci tranzakciókat. Azóta nem a lakáspiac van felfűtött állapotban, hanem a hitelezés azon belül. Tehát korábban az volt a jellemző, hogy a lakásvásárlások 40-50%-ára vettek fel egyáltalán hitelt a háztartások. Ez az arány ez megemelkedett 70-80% környékére. Tehát a hitelpiac az nagyon megy. Egy havi darabszámban ez 10 000 szerződést jelent. Elmondható, hogy a felvett hitelek szerződés száma az egy év alatt meg fogja közelíteni a lakáspiaci tranzakcióknak a darabszámát. Csak ki kell szűrni ebből pár dolgot, például az, hogy vannak olyan háztartások, akkor akik egyszerre többféle hitelt vesznek fel, például az otthonstartot kiegészítik piaci lakáshitellel, és így azért az nem mondható el, hogy darabszámban mindenki, illetve ha személyenként nézzük, akkor mindenki hitelből vásárolna lakást, mert hogy vannak duplikációk is, de az elmondható, hogy a hitelpiac most is nagyon pörög, nem látjuk azt, hogy visszaesne az otthonstart iránti érdeklődés, sőt, következő hónapokban akár fokozódhat is, hiszen van egy olyan erős piaci várakozás, miszerint az otthonstartnak a feltételein az új Tisza kormány szigoríthat. Például ugye nagyon szélesre tárták a kaput azok számára is, akik már rendelkeztek lakástulajdonnal, mert hiába hirdette azt az Orbán kormány, hogy első lakásvásárlóknak szól, valójában sokkal többen tudják ezt most is igénybe venni. Itt elképzelhető valamilyen szigorítás, bár a Tisza kormány részéről olyan igazán konkrét ígéretet vagy elköteleződést még nem látunk erre vonatkozóan.
2: Palko István, a Portfolio.hu elemzője adott nekünk körképet a hitelpiacról. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm a figyelmet!
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A tévés tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenesi Iván tér megállót a Fővám tér felé. Lezárták a 22. kerületben a Plébánia utcát, a Panoráma utca és a Jósika utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es és a 251-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázsvány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Sándorral folytatjuk a műsort, parancsoljon.
3: Köszönöm a visszahívást. Hát elég a kritikából azt hiszem, amit elmondtam, úgyhogy nem fordítom tovább. A mai kiírteimával kapcsolatban ez a németországi tartományi választásra ez ugye előre a hírek, legalábbis a hírek alapján előre várható volt a győzelem. Az egy dolog, és az is természetes, hogy Orbán Viktor ennek a szélsőjobb, minden szélsőjobb oldali, minden felforgató tevékenységhez csatlakozik, illetve gratulál elsőnek, vagy legalábbis drukkol. Hát emlékezünk a román választáskor, hogy a magyar hírgyalázót is.
4: Igen, támogatta.
3: Támogatta volna. De bár, amíg Meloni abba az irányba ment, amit ő gondolt Orbán Viktor, addig őket is maximálisan támogatta, aztán Meloni rájött, hogy mégse az irány, tehát nem azt jól képviselte. Tehát egyáltalán Orbán Viktor olyan természetű ember, ami a felforgatás és elősegíti, azzal maximálisan egyetért. Hát ugye már régen, most azt mondta ugye, hogy ez a kezdet, Németországban egy ennek folytatása, egy óriási felforgatás. Hát ugye már a patriótákkal patrióták révén már régen megszüntett a Orbán Viktor szerint, már régen megszűnt az unió, le kell korszülni neki, mert már azt ígérte ennyivekkel ezelőtt a patriótákkal, hogy átveszik az unió irányítását, tehát ezen én különösebben nem csodálkozom, hogy Orbán Viktor ilyen. Én nekem az a fájó, hogy 16 évig úgy kellett itt megélnünk, hogy ő az első számú magyar ember. Ugye azt két éve bármit mondtam a fórumban, hogy tulajdonképpen ezeknek a nagyhatalmaknak, mint a Putin, vagy a Trump, vagy ezeknek az embereknek, Orbán Viktor addig lesz nagyon fontos, amíg egy uniós állam első számú embere, és tudja a külők közé tenni a botot. Ezt követően most már nem annyira fontos ebben a világpolitikában. Sokan mondták, hogy európai, meg világpolitikai tényező. Orbán Viktor szerintem egy ilyen szempontból nem jelent egy terem.
4: Hát ezt ő terjesztette magáról, meg az, akiket ő fizetett nyilván.
3: Igen, na most most a Magyar Péter, illetve a soron engem fel nagyon bosszantott, hogy hetekig ott futotta, hogy Magyar Péter olyat ígért,

0: értelmezik az emberek, ez tulajdonképpen egy szociális intézkedés, amellett, hogy a január 1-től a 120 ezer forintosra lesz a nyugdíj, legkisebb nyugdíj, amellett ezért számoljuk ki a 250 ezer alattiak havi 16 ezer, a 250 fölöttiek pedig havi 8 ezer valamelyik forint nyugdíjat, nyugdíj kiegészítést jelent.
1: Hogyha elosztjuk 12 felé, igen, ezt a 200, illetve 100 ezeres összeget, igen.
0: Egyértelmű, és ezt negyedeve, de azt se értik, hogy miért nem kaptuk már eddig sokan reklamálják, hogy miért nem kaptuk, hát ez is meglepő, hogy negyedévenként lesz, nyilván a 2050, 50, a 125 a negyed része, a 20%-a, tehát együtt kapni. Alapvetően én úgy gondolom, hogy aki türelmetlenül várja, az rossz úton jár, mert az Orbán Viktorhoz viszonyítva ez azért előrelejtés, főleg a kisebb nyugdíjasoknak. És az aki 510 ezer forint nyugdíjat kap, az ne reklamáljon, mert valahol meg kell húzni ezt a vonalatot. Ugye 250-nél és 500-nál húzták, meg valahol meg kell húzni. Tehát ha 520-nál van, akkor 525 ezer forintos nyugdíjas reklamálnak.
1: Igen, az a helyzet, hogy üres államkasszával vették át a kormányzás, sőt, hát brutális államadóssággal, meg brutális időarányos költségvetési hiánnyal vették át az ország vezetését. Ezt szerintem mindenképp érdemes figyelembe venni.
0: Így van, hát hogyha, na most ha azt nézzük, akkor az Orbán Viktor az egyik legnagyobb bűne, hogy az emberek szemben, ez a Baka András a most megválasztott köztársaság elnök is kifejezett részletesen, és nagyon tetszett, hogy Orbán Viktor és a rendszere minden magyar állampolgárt egymásra úszított, a fiatalt, az öreggel, a munkást, a nyugdíjassal, az egészségest, a beteggel. Ezt alapvetően meg kell szüntetni, hogy ne, és akkor, hogyha egymással szembeállítja, akkor majd én rendet teremtek. Tehát hogy ez volt a Viktornak, illetve a rendszerének a lényege, meg a ukrán fenyegetés, hogy majd Ukrajna megtámadja Magyarországot. Hát hogy támad meg Ukrajna, a háborúba álló szerencsétlen ország, egy NATO országot, ez akkor a hazugság volt, meg a katonáinkat elvinni, hogy eszméletlen. Úgyhogy ezek a dolgok, azt hiszem, hogy jó, megváltoztak, drukkoljunk, én nem voltam Magyar Péter, nem vagyok feltétlen híve Magyar Péternek jelenleg se, de természetesen drukkoltam az, hogy váltás legyen, mert az a 16 év az tragédia volt az ország számára. Reméljük, jobb lesz a következő időszak. Köszönöm, hogy meghallgatott a viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott. További szép napot. Nem tudom, hogy itt van a következő kedves hallgató. László itt van. Jó napot kívánok. Üdvözlöm.
2: Itt vagyok. Jó napot kívánok.
1: Némíts el a tévét, arra kérném, és csak a telefonra figyeljen.
2: Pillanat, lenémítem. Halló?
1: Igen, parancsoljon.
2: Itt vagyok. Tetszett nekem ez a két beszélgetés.
1: Szuper.
2: Én Budapesten lakik?
1: Igen.
2: Hát akkor örök neki. Képzelj, én meg Szabolcs-Szatmár megyében laktam. Mondok egy számot, 1972.
1: Igen. Mi kellene, hogy eszembe jusson erről?
2: Akkor láttam meg ezt a szép Budapestet.
1: Igen. És?
2: Elvittek katonának, én nem akartam menni, de vittek, igaz? Akkor volt a jó világ. Hány éves volt akkor, Ferenc?
1: 72-ben volt a jó világ? Most ne velem foglalkozzunk, hanem azzal, hogy mit szeretne mondani. Mert nagyon lassan közelítünk a lényeg felé.
2: Akkor azt szeretném mondani, hogy elvittek Budapestre 1972-be.
1: Igen.
2: És akkor a Kossuth téren vehetem a Vigyázt. Mellettem voltak munkásérde, meg listes, hát ugye milyen nagy rendszerváltók, ugye abban az időben.
1: 72-ben volt rendszerváltók, nem voltak 72-ben.
2: Akkor voltak kommunisták, meg a munkásérde.

0: Az a rendszerváltó, aki most is rendszerváltnak Péterrel együtt.
1: Kicsit zavaros, ne ragudjon, tehát, hogy mostani rendszerváltók voltak 72-ben a Kossuth téren?
0: Akkor most visszatérnek egy másik dologhoz. Mondják ezt a lélegeztetőgépeket, igaz?
1: Igen.
0: A nagy kuncegával azon feküdt, az alatt feküdt, azt megmenekült. Én annak idején 8 évet voltam abban a pártban, ahol a kuncegával volt az Isten adja a nagy ember, igaz? Akkor azt mondta kuncegával, hogy megélhetési bűnözés. Nekem akkor tűrték fel a lakásomat. És ő volt a belügyminiszter, az a nagy ember, aki most is megy hozzájuk, önökhöz beszélgetek együtt ketten. És oszta a részt. Ez egy dolog. A másik, hogy akkor kapott egy csajkautót, azt lejött vele egy városba, nem mondom melyik városba, télen, és az autó nem indult be. Az autó dízel autó volt. Azt mondták a fiúk, hogy tudjuk már meg az autót. És még ez is ott állt nyakkendésen, meg pajussal, minden ilyenek. Mondom, ne taszogassátok a dízelautót, nem lehet betolni, mert a dízelautóban van egy gyertya, amit fel kell melegíteni, és utána robban be a gázolaj. Hát toljátok, mondom, azt mondom, ha már ez bele egy miniszter, hát itt a rendőrség, már akkor ott volt, hát az ő volt a rendőrség főparancsnoka, Kunce Gábor. Hát mondom, menjen a rendőrséghez, kérje már egy autót, vigyék már vissza ezt az ember Pestre.
1: Világos. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. Nem igazán értettem, hogy mire megy ki ez a beszélgetés, de hát nem. Biztos az évem. További szép napot, viszonthallásra. Judittal folytatjuk. Kegyit sokolom.
2: Üdvözlöm, Ferenc, és a kedves tévénézőket. Én se értettem, de mindegy, az idő eltelt vele. Hát látom, hogy nagyon kevés az időm.
1: 4 perc. És, nem annyira kevés, 4 perc.
2: Jó. Jó. Hát a témákkal kapcsolatban, ami föl van írva, igazából nem nagyon szoktam hozzászólni, de most mégiscsak rövid idő alatt elmondom, hogy ideje előtt fölülvizsgálni ezt az Orbán korszakot, ugye? Mert hát ez borzasztó, ez a rengeteg milliárd. De elmondták már előttem, nem ismétlöm a dolgokat, hisz tudjuk, hogy miről van szó. Nagyon örülök, hogy ma a parlamentben a Magyar Péterrel kapcsolatosan lesz gyűlés, úgyhogy na hát remélem azért egy kicsit kinyitja a fideszesek szemét, mert jó volna, ha látnák azért, hogy mi történik a háttérben, azon kívül, hogy ezt a rengeteg adósságot, ami a tatárjárása, meg a török vészel is fölülmúl minden, szóval ez borzasztó, és hát ugye ez a szélső jobb oldali nyert, hát én nem örülök neki, mondjuk rajtam, aztán igazán nem múlik. Nem szeretném, hogyha ezek a világ uralmára törnőnek, mert ez azért nagyon nem hiszem, hogy jó lenne a világnak, nem hiányzik. Hát amiről akartam beszélni, azok szegedi dolgok, amiket nagyon szeretnék azért elmondani, mert itt olyan dolgok jöttek föl a tudomásomra, amivel kapcsolatban nagyon föl vagyok háborodva. Én is, meg itt az összes szegediek is a Bialdi gyára kapcsolatban. Szeretnék majd beszélni, ha még összeámódom, Ferenc.
1: Hát most van módja, csak 2 perc maradt a műsorból.
2: Hát, igen, ennyi. Na most azt, ha olvastam, hogy hát ez a BLG-gyár, ez katasztrófa, tehát erre ránézni is szörnyű, de ami nagyon, de nagyon föl vagyok háborodva, hogy a téli kikötőbe, képzelje Ferenc, az egyik cég megkapta az engedélyt a BLG-gyárnak a hulladék lerakatára. Semmiféle engedély, környezetvédelmi engedély, semmi nem kell hozzá. 100 méterre a Tiszától. Hát szóval egyszerűen nem is tudom elképzelni. Hát ha ezt a Magyar Péter pártja hagyja, akkor hagyjuk is azt az egészet tényleg, mert ez most már olyan dolgokat múl fölül, amit nem tudok, és még el se kezdte a gyártást. Tehát az még aztán jön. Szegednek a levegője kriminális, alig kapunk levegőt, már is. és én biztos vagyok benne, lehet, hogy ebben sokan nem egyet, nem értenek, de az, hogy nálunk nincs eső, az biztos igaz, hogy a gyárba elhelyezett jégerők, mert ugye a kínaiak ebben nagyon nagy ügyesek ilyen tekintetben, ugye tudjuk a 2008-as olimpián is megoldották, hogy ne essen az eső. Olyan felhők voltak, Ferenc, semmi eső nincs, és nálunk itt Szegeden. Szóval,
1: hát ezt nem gondolnám, hogy egy autógyár felelős az eső hiányért.
2: Hát, mégsem gondoljuk, de biztos.
1: Ami ráadásul még nem is működik.
2: És még nem is működik, de hát nyilván zavarná őket az építkezésben, mert a fantasztikus
1: értem.
2: Nagy építkezésben, hát ezeknek haladni kell, ugye?
1: Az nyilván. Kétségtelen, de azt mondják, hogy ezek a jég elterelő, vagy nem tudom milyen jégmentesítő beavatkozásoknak nincs köze a mostani aszályos időhöz.
2: Jó, hát
1: vagy csapadékmentes időhöz, ezt mondják a szakértők, de én nem vagyok az. Lászlóval kezdünk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm az ATV nézőit és hallgatóit. Arról szeretnék itt a leszámoltatással kapcsolatban az első önjogot, hogy felülvizsgálják ezeket a dolgokat. Hát nem csak ilyen felső szinten, hanem alsó szinten is kellene egy ilyen felülvizsgáló bizottságot létrehozni, mert például abban a faluban, ahol most lakom, ott az önkormányzatnak az épületének az oldalára ki vannak rakva táblákra, hogy kerékpár felújítás, vagy kerékpár útépítés, ennyi millió, 21-es út fölötti felüljáró építés, ennyi millió, holott semmi köze nem volt az önkormányzatnak a felüljáró építéséhez, akkor aluljáró építés, karbantartás szintén, ennyi millió, annyi millió, amannyi millió, és én úgy önszorgalomból összeadtam ezeket a milliókat. Természetesen ezek abban értendők, hogy ezek uniós pénzek, és hát annyi jött ki, hogy abból a millióból, hogyha normálisan gondolkodott volna az önkormányzat, akkor az egész falut újjá lehetett volna építeni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy az elszámoltatás. Hát itt is volt a Becsó elvtársnak a úgymond óvodai nyúl programja, vagyis ez a...
1: Ő is kapott a nyuszi motorból, Becsó úr?
3: Nem, ő hozta ide.
1: Úgy értem, hogy ő osztogat, tehát olyan értem, hogy kapott, vagy megvásárolta talán az állama.
3: Megvásárolta-e, vagy saját pénzem, vagy hogy?
1: Hát nem ő.
3: De az óvodába is ő. És hát nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én szerintem az, hogy most már lassan fél Nógrád megy a zsebébe, van Hollókő, Felsőtód, azok a kirándulóhelyek, meg az összes terület, ami a vendéglátáshoz gyakorlatilag hozzá, Bablevesi csárda, a Bableves környéke, ez mindig egy híres kirándulóhely volt, és híres
1: ez. És most ennek az illetőnek az érdekeltségében van számos vendéglátóipari egység, erre gondol, vagy más is?
3: Igen. Például Felsőtoldon 400 fős volt a lakosság 1968-ban, azótától szerintem csökkent, most körülbelül laknak ott a falucskában, egy nagyon kedves kis falu, Hollókő előtt helyezkedik el, van egy Felsőtód, van egy Alsótól, Pásztóról lehet oda közlekedni, és például ott egy olyan éttermet, olyan kocsmát nyitott, ami a 200 fős faluhoz nem hiszem, hogy hozná neki a forgalmat, szerintem az egy ilyen pénzmosásra alkalmas hely.
1: Hát ez de... már egy picit veszélyes terep, amikor ilyen hozunk gyanúba valakit nagy nyilvánosság előtt, úgyhogy ezzel csak óvatosan. De mi a gondja most? Tehát ez a Becsó úr, ez egy parlamenti képviselő, ugye ott a helyben? Vagy polgármester volt?
3: Ne, a Nógrád megyei parlamenti képviselő volt, megbukott, hál' Istennek. Az én kijelentésem, én vállalom a felelősséget, és hát itt például ebben a faluban, ahol lakom, itt is volt egy olyan, hogy az óvodában az óvodai felszereléseket, a konyhai felszereléseket, nem is tudom én, hogy hány millió forintból felújították papíron, aztán mikor jött a önkormányzati váltás, jött egy új polgármester, és az ugye jött az alakuló ülés, a képviselői összejövetel, akkor derült ki, hogy hát azok a milliók azok elúsztak, amik erre vonatkoztak, viszont egyetlen egy új darab, mit tudom én, például gáztűzhelyet sem helyeztek üzembe az óvodába. És hát a régi polgármestert most ebből a szempontból elővették, és hát állítólag ő felajánlotta, hogy az okozott kárt ő zsebből kifizeti, de hát ez az új polgármester megkontrázta, hogy hát ez a közgyűlésen elhangzott, ezt most már nem lehet elsikálni.
1: És persze, meg az okozott kár megtérítése, ha volt bűncselekmény, akkor azt nem törli el, vagy teszi meg nem történté, enyhíthet egy adott esetben egy ítéletet, ha valaki megtéríti az okozott kárt, de ha bűncselekmény történt, azért felelni kell így és úgy is.
3: Hát én is ezért nagyon-nagyon becsülöm a mostani polgármestert, hogy ilyen szempontból gerinces volt, és egy kerekperec megmondta, hogy hát ezt nyilvánosság előtt is felhozták a közgyűlésbe, ezt nem lehet elsikálni. Ezt így kell csinálni, ezt a dolgot. Hát aztán mondjuk nem tudom, hogy hogy áll ez az egész ügy, de remélem, hogy egyről a kettőre eljutnak, és tájékoztatják itt a falu lakosságát is. A másik pedig az a felháborító, hogy ugye itt főleg az ellenzék szapulja az új kormányt, hogy ezt kellene csinálni, azt kellene csinálni, erre nincs pénz, arra nincs pénz, hogy miért nincsen pénz. Hát én kerekperec megkérdezném azt, hogy hát, drága uraim, Orbán Viktor kérdezzék meg, és hogyha valami pénz hiány van, nyúljon az eltárs a zsebébe, és fizesse ki.
1: Igen, hát most úgy csinál az új ellenzék, minthogyha nem ők kormányoztak volna 16 évig, tehát ezt próbálják most eladni, hogy de hát már nem tudom, 90x napja, 100x-edik napja Tisza kormányban, tehát mindenért a Tisza kormánya felelős, ami nem igaz. A jelenért igen, de ami a múltban történt, azért a temérdek károkozásért nyilván az a felelős, aki ezt elkövette, meg hát az abból fakadó következményeket nem lehet a Tisza nyakába varni pillanatnyilag, tehát hogy nincs pénz, azt nem ők okozták, nem ők idézték elő.
3: Csak én mindig azon csodálkozom, hogy még mindig vannak olyan korlátolt emberek, akik ezt a hülyeséget és ezt a szemenszeles hazugságot ezt el tudják hívni, és be tudják fogadni magukba. Akkor, amikor sokszor nézem a tévét, főleg megnézem ugye az ellenség hangját is, a hírtévét is, és akkor a bődületességet, hogy már a cicám itt a lakásban, meg a kutyám a lakásban is elkezd rajta röhögni, hogy ekkora baromságot komoly pofával az embernek a szemébe, a képernyőn keresztül a szemébe belehazudják, mint hogyha az a világ történelmének a része lenne.
1: Hát volt, akik elhitték, hogyha nem a Fidesznél, akkor másnap viszik a frontra a magyar fiatalokat, akkor 1000 forint lesz egy liter benzin, akkor átműtik az óvodásokat, ezt nagyon sokan komolyan elhitték.
3: Jó, hát ezzel a benzináras mizériával is kapcsolatban, meg a dízelolajjal kapcsolatban is. Jó, a dízelolajjal egyébként sajnos ott tartunk, hogy az áruszállításban még elég sok olyan kamion van, ami hát gyakorlatilag így működik. Na de már Németországban is, meg már külföldön is nagyon sok városból kitiltották azokat a személygépkocsikat, amelyik dízelmotorral működik, és azokat meg rahedli számra hozzák Magyarországra, és itt
1: igen.
3: pagójé, árulják el, a sok hülye magyar meg megveszi.
1: Nem hülyék a magyarok, hanem ameddig nincs akkora fizetésük, hogy a méregdrága elektromos autókra költhetnék, addig nyilvánvalóan az olcsóbb és elérhető jó minőségű autókat vásárolják. Szerintem ez nem hülyeség, hanem ez egy normális gondolkodás. Tehát, hogyha 20 milliónál indul egy elektromos autó, akkor ne várja senki, hogy a magyarok majd környezettudatossági okokból nem az 5-6 milliós dízel vagy benzines autókat veszik.
3: Na jó, én ezzel tisztában vagyok, és nem is ez az oka ennek, hanem egyszerűen egy társadalmi ok az, hogy ha logikusan gondolkodunk, a magyarok borzasztóan röghöz vannak kötve. Például Amerikában, hogyha nekem New Yorkba 3 hónapos munkám van, letelik a munkám, és nem tudom én, Los Angelesbe kapok egy új munkát, akkor nyugodtan beteszem a putyerkámat a bőröndbe, átutazok Los Angelesbe, és ott normális áron panziót vagy lakást tudok bérelni, hogy a munkámba be tudjak járni, és lakni tudjak majd valahogy. De itt Magyarországon egyszerűen ilyen nincs, és megint csak a magán építkezéseket, a lakásépítkezéseket szorgalmazzák, ahelyett, hogy mindenhol ilyen lakható panziókat nyitnának, hogy az emberek, a munkások, azok mobilak tudjanak lenni. Hát innen Nógrád megyéből Budapestre hajnal 4 órakor elindul a szerencsétlen melós, odaér 8 órára Budapestre, ott van neki munkája, akkor dolgozik, meg minden, hazajön, akkor beesik az ágyba, alszik 4 órát, és utána kezdheti az egészet megint előről. Igen. Hát ez egy akkora röhely, hogy az nem igaz. És egyszerűen megint csak az állam ott gondolkodik, hogy a magánépítkezést, a magánlakásokat, meg egyébként a lakásokat, azokat szorgalmazza, hogy azok legyenek. Jó, vannak olyanok, mondjuk Amerikában például már csak ilyenek, azok a nyugdíjasok, vagy azok a úgymond milliómosok, akik megtehetik, de általában azok, akik lakással, egyszerű kis farmal vagy nagy farmal rendelkeznek, azok már mind olyan emberek, akik nyugdíjba mentek, nyugállományba vonultak, és nem kell nekik a munkahelyre bejárni, és saját életüket tudják szabályozni. Ezt a gondolkodásmódot valahogy állandóan mindig azt mondjuk, hogy megyünk a nyugat után. Hát valahol a jót is át kéne venni.
4: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenesi Iván tér megállót a Fővám tér felé. Lezárták a 22. kerületben a Plébánia utcát, a Panoráma utca és a Jósika utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es és a 251-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázsmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Klára Máriával kezdünk, kezicsókolom.
3: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a visszahívást, szeretettel üdvözlöm Önt, szerkesztő úr és a hallgatótársakat is. Én azért gondoltam, hogy ez a Klára Mária legyen az én nevem, ami a keresztnevem a keresztségben, mert ugye sok Klára van, és akkor mindenki úgy jár jól, ha nem kevernek össze bennünket. Mi a véleménye, szerkesztő? Ugye jobb ez így?
2: Legyen így. Bár nyilván, amikor már megszólal a kedves betelefonál, akkor tudhatjuk, hogy ő, de legyen.
3: Igen, amúgykor összetévesztettek bennünket.
2: Tényleg? Igen. Rendben. Akkor így most már nem fogják összetéveszteni önöket.
3: Még az a másik Klárának volt előnytelen, hogy úgy mondjam.
2: Értem.
3: Szerkesztő úr, én olyan témát szeretnék most behozni, amiről kevés szó esik, de ha elmondom, remélem, hogy egyetértésben leszünk, hogy kapcsolódik valójában minden témához, a mai témákhoz is. Én annak a ténynek szeretnék már hangot adni, hogy mi fideszes vagy fideszen kívüli nem pártagok, de pártoló tagok is teljes szívünkből és lelkünkből szeretnénk az igazságszolgáltatást, sőt, követeljük. Tehát csak egy dologból indulok ki, hogy én például soha nem loptam, nem csaltam, sem állami vagyont, sem barátaimtól. Tehát fel tudom tételezni, hogy a magyar Fidesz társaságnak sem lopott, csalt minden tagja.
2: Sőt, szerintem a túlnyomó részük becsületes ember, én ezt vélelmezem.
3: Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mi is nem hogy kérjük és szeretnénk, követeljük. No de az nem elég, hogy fölvet a kormány úgynevezett gyanús témát, maffia témákat, ugye, ami hát egyszerűen a magyar ország hírnevét és renoméját rontja, és mi nem szeretnénk olyan országban élni, amit maffia országként emlegetnek, mert mi a régi öregek azért maradtunk Magyarországon, mert tiszteljük, szeretjük ezt az országot, és nem Fidesz tagok, vagy MSZP tagok, vagy Tisza tagok vagyunk, hanem magyar patrióták vagyunk. Tehát ez egy olyan társadalmi rétege Magyarországnak, amely igenis szeretné, és nagyon-nagyon szeretné az igazi jogállami keretek között végrehajtott igazságszolgáltatást. No de hát ugye már látom, hogy nagyon elégedetlenkednek, és önök már műsorvezetők nem győzik hárítani a szinte kívánságokat, hogy beszólnak ugye a visszaszavazók, hogy hát nem így képzelték, és hogy mennyire nincs eredmény, stb. De hát ehhez mondjuk fölvetném azt, hogy hát ugye amikor a miniszterelnök Magyar Péter kampányolt, akkor körülbelül 300-szor mondta el azt minden városban, meg kisfaluban, hogy bilincs, bilincs, rács, rács. És nem tette hozzá azt, hogy de jogállami keretek között. És hát én úgy látom, hogy ez okozza a csalódást a kiszavazók között. Hogy ugye ez nem kapott hangot eléggé a miniszterelnök részéről, hogy természetesen az Európában honos, és Magyarországon már azért elfogadott jogállami kereteket be fogják tartani. Tehát én arra gondoltam, nem akarom átírni a műsort, szó sincs róla, csak mit gondol szerkesztő úr, mi lett volna, ha Magyar Péter a bilincs-bilincs rács-rács után hozzátette volna a választási kampányban, hogy jogállami keretek között. Vajon milyen reakciója lett volna, mit gondol?
2: Hát gondolom, aki tudja értelmezni ezt a kifejezést, annak ez természetesen hangzott volna, hiszen jogállam vagyunk, még hogyha a Fidesz korlátozta is erőteljesen, de tehát, hogy akik ismerik ezt a kifejezést és itt élnek, azért számukra mégis evidencia, hogy rámutatva emberekre nem lehet elvitetni senkit. Tehát szükségképpen jogállami keretek között szabad ezt megvalósítani. Azt, hogy a kampányban ennyire leegyszerűsítő üzenetek hangoznak el, ez már, mire Magyar Péter megérkezett ebbe a világba, a politikába, ez már kialakult, tehát minden politikai igen. szereplő a lehető legegyszerűbb egybites üzenetekkel operál, úgyhogy ezen én nem lepődöm meg, hogy nála ez a bilincs, bilincs, rács, rács volt. Ugyanakkor azért azt elmondanám a javára, vagy mellette, hogy a kampányaiban is elmondta számtalanszor ezt a bizonyos Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, tehát ezzel azért minimum utalt rá, kimondva, hogy itt hivatalos eljárások fognak következni, nem csak, illetve nem ilyen lincselésszerű igazságszolgáltatás jön, hanem ez a hivatal munkába lép. Pontosabban azt is mondta, emellett, hogy az ügyészségről például eltávolítják Polt Pétert, vagy az utódját, akik szerinte blokkoltak nagyon sok Fideszt érintő bűnügyet. Tehát azért volt egy kifejtő része a kampánynak, de kétségtelen, hogy az, ami a legtöbbekben megmarad, az ez a bilincs, bilincs, rács, rács, mert ez nagyon egyszerű és frappáns. Úgyhogy nem tudom, hogy ez ő előidézője annak, hogy most sokan türelmetlenek, vagy nem előidézője, plusz hát én mindig azt mondom, hogy érdemes jól figyelni, mert mégiscsak az volt minden beszédének a vége, hogy lépésről lépésre vesszük vissza hazánkat, tégláról téglára. Tehát ha ez megmaradt valakiben, akkor nem szabadna, hogy nagyon türelmetlen legyen. De ettől még lehet türelmetlen.
3: Igen. Most akkor egy másik témát szabad még behozni.
2: Igen, parancsolja.
3: Az önök műsorában gyakran szerepel ez a 100 leggazdagabb magyar nevű kiadványnak, ami rendszeresen megjelenik, és nem jut eszembe a neve a szerkesztőnek.
2: Két ilyen kiadvány is van. Van egyrészt a Forbes, igen. és van a 100 leggazdagabb, utóbbinak Szakonyi Péter a szerkesztője, igen, már vagy 30 éve.
3: Pontosan a múltkor, vagy két hete a Somos András műsorában szerepelt. Uh-huh. Na most arra lennék kíváncsi, hogy vajon, előzőleg elmondanék egy olyan véleményt, ami engem is meglepett, mert szeretem a világsajtót is böngészni, hogy az ilyen jellegű meggazdagodást az ország gazdasági fokmérőjének tartják a világban. Tehát az az ország, ahol nagyon sok, nagyon úgynevezett self-made, maga csinálta gazdag ember van, az ország gazdasági helyzetét is jó értelemben minősíti.
2: Na most biztos.
3: Akkor vajon Magyar Péter hogy fog viszonyulni ehhez a...
2: Hát ön most kimondta, Klára Mária, kimondta a kulcsszót, self-made man, tehát aki önerőből gazdagodott meg, azokkal nem, hogy semmi baj nincs, azokkal mélyen tisztelem. Például Felcsúti Zsolt rajta van a listán, csak egy vicces mellékkörülmény, hogy egy Felcsúti, aki meggazdagodott, na ő önerőből egy családi vállalkozása van, szerszámokat, gépeket gyártanak, és Európában örömmel veszik ezeket, mert olyan jó minőségűek. Tehát az ilyen embereknek tisztelet. Az olyanoknak, akik abból lettek multimilliárdosok, de dollárban mérve, hogy a miniszterelnök barátai, meg sporttársai, meg falubeliei, és kitömték őket állami megrendelésekkel, hát ott nem, bennem nem tolul fel a tisztelet érzése, és ők nem maga csinálta milliárdosok és üzletemberek, hanem valami teljesen más.
3: Igen. No de, bocsánat.
2: Ennyi.
3: Szerkesztő úr, hát nem gondolja, hogy ez a teória nagyon erős bizonyításra szorul?
2: De, és ez már... Embernél? De, és nagyon is, egyrészt nagyon sok esetében...
3: Ugyanúgy Mészárosnál, mint a kisebb milliárdosoknál.
2: Hát akkor azt javaslom, hogy nézzen utána, tehát nagyon sok kimutatás, nagyon sok kimutatás készült, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc cégcsoportja a megrendeléseinek hány százalékát nyerte uniós pályázaton, hány százalékát nyerte magyar állami pályázaton, és akkor össze fog állni egy kép. Meg például az a hihetetlen gyorsaság a gazdagodásban, ami nála bekövetkezett azt követően, hogy Orbán Viktor látványosan a nyílt színen összeveszett a korábbi fideszes első számú gazdasági háttéremberével, Simicska Lajossal. Tehát, hogy ezek könnyen megtalálható tények, adatok, és nem csak Mészáros úr tekintetében, Tiborcz úr tekintetében, meg egy sor másnál is, például Felcsúti Zsoltnál, akit említettem, ott is megtalálható, hogy ő hogy gazdagodott meg a saját erejéből.
3: Igen. No de, szerkesztő úr, mi azt szeretnénk, ha megtalált lenne, nem megtalálható, hanem Mészárosnál és mindenkinél. Tehát mi nem teszünk különbséget. Tehát mi a szemléletet szeretnénk egy kicsit feljavítani, hogy úgy mondjam, hogy több bizonyíték és kevesebb maffia állam. Na most még azért hadd tegyem ide.
2: Bocsánat, de ugye az Orbán kormány alatt ez nem volt reálisan elvárható, hogy Orbán Viktor a saját falubeliével kapcsolatban vizsgálatokat indítasson. Hát pont ez volt a lényeg, hogy senki nem vizsgálta. Noha azért ez nyílt titok volt, hogy ilyen gazdagodás a világon nincs. De majd most jön az az időszak, amikor ezt lehet szabadon vizsgálni, és szerintem fogják is.
3: Hát persze, de hát Orbán Viktor gazdagodását már megvizsgálták, nem?
2: Hát tulajdonképpen ez most a Grimm fivérek világa, amikor valaki bemondja, hogy ő sosem volt vagyonos ember, nem is az és nem is lesz, csak éppen a családtagjai, a falubeliei, a sport mászótársa, stb. Hogy kötélbarátja.
3: Hát ezek Magyarországon élnek. Igen. Ezek az emberek Magyarországon élnek, és a magyar törvényes keretek között fognak elszámolni a vagyonukat.
2: Erre vár a fél ország.
3: Egyébként erre várok. Na azon kívül, ugye, hogy mit mondott a miniszter asszony, hogy általában hat év kell az igazi felderítéshez, és aztán pont Péter meg már javított, ő már azt mondta, hogy 3 év is elég.
2: Nem a miniszterre azt mondja, hanem Unger annak, ennek az új hivatalnak a vezetője, és nem azt mondta, hogy a felderítéshez, ez is nagyon fontos különbség, azt mondta, hogy a jogerős bírósági ítélethez. Az nem ugyanaz.
3: Ja, tehát ez az. Hát a
2: felderíteni lehet egy fél év alatt is, és utána...
3: Első fázis, igen.
2: Így. De a 6 évet is sokalják sokan.
3: Hát jogosan. És milyen érdekes, hogy az ilyen ellopott vagyon, illetve hát igen, jogtalanul magánkézbe került vagyonnak általában az EU-ban a 30%-át sikerül visszaszerezni. Hát ez egy elég lesújtó.
2: Ez ennél én hallottam sokkal lesújtóbbat. Interpol jelentés, ami azt mondja, hogy az ilyen korrupciós vagyonok 2%-át sikerül zárolni, és 1%-át sikerül végül visszaszerezni, úgyhogy a 30-nál én már boldog lennék.
3: Az már egy nagyon idealista.
2: Igen. Gáborral folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Tóth Gábor vagyok. És eredetileg a Ferencváros molinók miatt telefonáltam volna, de itt szóba jött ez a toroszkai féle megnyilvánulás az országházban. Én föltenném a kérdést, hogy van-e valakinek fantáziája arról, hogyha ez egy évvel ezelőtt hangzik az országgyűlésben úgy, hogy a Kövér László az elnök, és így beszél valaki Orbán Viktorról, az hány millió? Tehát, hogy az hogy amikor 9 millióra büntettek, ennél sokkal kevesebb dolog ér. Egy üres papírlap felmutatásáért már írgalmatlan pénzbüntetések jártak. Én nem gondolom, hogy ezt azért én odatolnám a mikrofont a Kövér Lászlóra alá, és megkérdezném tőle, hogy ez nála ez mennyi büntetést ért volna. Hogy letegezik a miniszterelnököt, és így beszél róla valaki. Ez nem két nap eltiltás. Az szerintem egy házára lett volna. Tehát, hogy az egészen biztos.
2: Igen, tehát ez kifizette volna a mi hazánk abból a költségvetési támogatásból, amit szintén tőlünk az adófizetőktől kap.
4: Összedobatták volna a rajongóikkal. Igen. Na, a Ferencváros a molinójáról meg az a véleményem, hogy ugye itt a Telekom az elhatárolódott. Itt Igen. a Telekomnak nem elhatárolódnia kellett volna, hanem azonnali, abban a pillanatban megszüntetni a szponzori szerződést. Tehát én sajnos nem Telekomos, most mondom, hogy sajnos nem Telekomos előfizető vagyok. Ha az lennék, már tegnap bementem volna, és fölmondtam volna erre hivatkozva az ügyfélszolgálaton a előfizetésemet, és átvittem volna bárhová, mert ez nem megengedhető. És akkor olvasom, hogy az MLS elhatárolja, elítéli meg. Tehát hogy ez ilyen a világon nincsen. Igen. Hát ez egy olyan büntetésnek kéne lennie, nem beszél arról ugye, hogy lehetett, hogy ezt ki tudták feszíteni. Normális európai országokban a molinókat engedélyeztetni kell. Igen. Kifeszítik a stadionba. Ez valószínűleg nem volt engedélyeztetve, vagy ha volt, akkor megkérdezem, hogy ki volt, aki ezt engedélyezte.
2: Azért megmutatjuk, itt van pont megnyitva előttem, kollégáim segítségével megmutatjuk, hogy aki nem tudja, tehát hogy ez azért nem egy ilyen zsebkendőnyi kis cetli volt, hanem jó hosszú, szerintem egy ilyen 5-8-10 méter hosszú legalább, és 4 darab, így adja ki ezt a rendkívül primitív, agresszív és a negatív IQ tartományba sorolható verset. Nem tudom, hogy ezt kiírta, mesterséges intelligenciával iratták, mert...
4: Nem tudom, nem József Attila, az biztos.
2: Szóval, hogy ezt azért ki kellett találni, hogy 4 soros legyen, ki kellett találni, hogy helyezkednek el, és kivitelezni kellett ezt az agyafúrt akciót. Hát, hogyha ennyit tud a Fradi Stadion biztonsági szolgálata, akkor szerintem
4: hát pontosan őket ez, én a... percen belül el kellett volna tüntetni a biztonsági szolgálatnak és a rendőröknek együtt.
2: Igen.
4: Nem beszélve arról, hogy igazándiból, mióta be van vezetve a vénaszkenner, ott elméletileg székre pontosan lehet tudni, hogy ki hol ül. Ezt ki lehet számolni. Hogy most azok tartották-e, akiknek a nevükre szól a szék, vagy valaki más tartotta, ezt én nem tudom.
2: De hát gondolom, hogy a Ferencvárosnak érdekében áll ezt messze menőkig tisztázni, mert ez gyalázat. Tehát azért fenyegetni életveszélyesen valakit, mert feltár egy gazdasági bűncselekménynek tűnő ügyet, 25 milliárd forint közpénz, tehát nagyon annak tűnik, hogy konkrétan nem arra használták, amire kapták, és ez jogszabályba ütközik. De ha nem, akkor is. Miért ne lehetne feltárni?
4: Ez MLS reagálása.
2: Igen.
4: Hogy azt mondja, hogy elítéli. Puhány. A másik meg elhatárolódik. Nem Igen. azt mondják, hogy bezárjuk ezt a stadiont, és 5-10 mérkőzést zárt kapuk mögött, mert ez így nem mehet tovább.
2: Lehet, hogy egyébként lesz még következmény. Tehát ma kedd van, tehát mondhatjuk azt, hogy még az első reakciókat hallottuk mind a főszponzor, mind az MLS részéről, és lesz folytatás, ezt ne zárjuk ki.
4: Bocsánat, jó hiszeműen. Annak kellett volna lenni, hogy ez megfelelő büntetést fog maga után vonni. Ez nincs olyan, hogy elhatárolódom meg hogy elítélem. Ilyen
2: Igen, furcsa, hogy elhatárolódom, de azért fizetem továbbra is a...
4: Igen.
2: A szponzorpénzeket.
4: Én azt gondolom,
2: egy picit tudathasadásos.
4: Jó érzési Telekom előfizető, már bocsánat, az oda megy azt mondja, hogy köszönöm szépen, az én pénzemből ezeket ne fizessék.
2: Vagy jelzi, hogyha a záros határidőn belül nem történik szerződésbontás, akkor bontja a szerződést, végül is van egy pár szolgáltató.
4: Voltam egyszer egy Inter Milán mérkőzésen, és akkor volt az, hogy Milánóból, nem, Interből átment az edző, a Leonardo, átment a Milán edzőjének. Ugye ők egy stadionba jártak.
2: Igen, igen.
4: És ott csináltak egy akkora molinót, hogy az egész szurkoló tábort ugye beborította jóformán, az Inter szurkoló tábort, és megfestették, ugye Milánóban van az utolsó vacsora. És megfestették erre a molinóra az utolsó vacsorát, de a Júdás helyére...
2: Berakták az edzőt.
4: Berakták az edzőt. És ez egy parádés. Tehát, hogy ez, azt gondolom, hogy ez megengedhető. De az, hogy ezt így kiírni, hogy halott leszel, agyonverünk, vagy én nem tudom, tehát egyszerűen, hogy hol volt a rendőrség, hol volt a biztonsági szolgálat, és hogy nyilatkozott, ma reggel láttam, egy jogász volt talán az önök műsorában, és azt mondta, hogy mivel rigmusokkal nem mondták, hanem csak a felirat volt, emiatt ő nem állíthatta meg a meccset.
2: A bíró nem állíthatta meg a meccset.
4: Igen, állítólag ezt mondta a jogász.
2: Lehet, ennyire nem ismerem az MLS szabályzatát, hogy minél állíthatja, meg minél nem.
4: Bocsánat, hogyha emiatt nem állíthatja meg a meccset, akkor amiatt sem állíthatja meg, hogyha legörgetnek egy vörös zászlót egy horog keresztel. Tehát, hogy akkor hol van a határ, hogy ami miatt én megállíthatok egy meccset, de az, hogy halállal és agyonveréssel fenyegetek bárkit, a bírónak abban a pillanatban bele kellett volna fújni a sípjába. Én nem hiszem, hogy neki mérlegelési lehetősége lett volna, és tovább vezetni a meccset.
2: Hát igen, vagy esetleg van annyira karakán, és esetleg ez nincs benne a szabályzatban, akkor saját szakára megállítja, aztán legfeljebb utóbb majd őt állítják egy fegyelmi vizsgálat elé, ahol elmondja, hogy erkölcsi késztetést érzett.
4: Minden játékvezetőnek jegyzőkönyvet kell írni a mérkőzés végén, beleveszi a jegyzőkönyvbe, hogy ő neki ez vállalhatatlan volt, és emiatt megállítsa a mérkőzést.
2: Igen, egyébként azt hiszem ki is van írva a legtöbb stadionban, vagy az, hogy a rasszizmus nem pálya, vagy gyűlölködni nem pálya, mind a kettővel teljes mértékben egyetértek. Tehát, hogy ez egy ilyen hivatalos szlogán. Tehát ha nem pálya gyűlölködni, akkor az, hogy megölünk, meg agyonverünk, akkor az hogy lehet pálya?
4: Igen, de mondom, tehát minden európai stadionban a szurkoló ilyen csapatoknak, nem tudom, hogy milyen grupok vannak, ha csinálnak molinót, az előző nap engedélyeztetni kell, hogy másnap azt kirakhatják-e a meccsen.
2: Igen. Hát akkor vagy be volt avatva valaki, és ezek csókosak voltak, vagy ennyire gyenge a rendszer, hogy ilyen könnyen kiászható, egyik se jó.
4: Volt ott fönt olyan sokáig, hogy le is lehetett fényképezni.
2: Hát igen.
4: Tehát, gyenge a rendszer, rendben van, hogy beviszi a pólója alatt, vagy valami, de ezek azonosítható emberek. Tehát azonosíthatóak azok, akik azokon a székeken ültek, ahol tartották a molinót.
2: Gondolom, nem a Fradi majd kitiltja őket. Gondolom, a Fradi majd kitiltja őket a stadionjából. Gondolom én.
4: Igen.
2: Nem?
4: Én is erre. Ettől félek a legjobban, hogy ki.
2: Hát Kubatov őket. Úr az elnök, ő bennült a parlamentben, nem tudom hány évig, évtizedig, tehát ő törvényeket alkotott. Tehát aki törvényeket alkot, az attól sokszorosan elvárandó a törvények betartatását. Gondolom, hogy már azon dolgozik, hogy ezeket az embereket onnan kitítsák, és felelősségre vonjanak mindenkit, aki ebben benne volt. Mást el se tudok képzelni.
4: Én követem a híreket. Addig hallottam az MLS-t, hallottam a Telekomot, meg de egyetlen egy Kubatovtól nem hallottam egy nyilatkozatot, nem hallottam nyilatkozatot Ferencváros szurkoló csoportjaitól, mert többen vannak, hogy ezt elítélik. Tehát az egyszerűen a Ferencváros oldaláról semmiféle. Én idáig, aztán lehet, hogy én nem követem a történéseket, de a Ferencváros oldaláról semmifélét, és azt mondanák, hogy ezeket az embereket örök életre. Angliában egy ilyet csinál, soha többet nem a stadionba, a stadion környékére nem teheti be a lábát az, aki ilyet csinál. De az élete végéig el van tiltva. Az élete végéig. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy ez hogy már kedv van, tehát két napja, és a Ferencváros nem szólalt meg az ügyben.
2: Igen, nézem itt a friss híreket.
4: Jobban követi valószínűleg a híreket, mint én. Ön hallott arról, hogy a Ferencváros ezt megszólalt volna? Az
2: nem, azt nézem, hogy Kubatov Gábor még arról beszélt, hogy van egy jó meg rossz híre, de a meccsel kapcsolatban, aztán Celtics tárja Fradi elleni meccsen, és akkor, tehát olyan nincs, ami arról szólna, hogy mit reagált maga a klub erre az eseményre. Nincs.
4: Tehát én sem hallottam.
2: Nincs.
4: Hát ez
2: biztos ilyen, idő ilyen kell nekik, amíg feldolgozzák és kitalálják, hogy,
4: mennyi idő,
2: hogy mi lesz a jó reakció.
4: Ez vasárnap este ki kellett volna tenni.
2: Hát, vannak ilyen lassabb reagálású emberek. Rendben. Köszönöm szépen, Gábor, hogy hívott. Szerintem ezt kiveséztük, de nincs vége a történetnek, bízunk benne. Minden jót, viszont hallásra. Gézával folytatjuk, üdvözlöm.
5: Jó napot kívánok, Fispán Géza vagyok.
2: Üdvözlöm, parancsoljon.
5: Én Toroszkai nem csodálkozom, ez az ő stílusuk. Gondolom ezt tekintik valami polgári stílusnak a felső jobb oldalon.
2: Szerintem ilyen felső jobb oldali polgár nincs egyébként, ez oximoron.
5: Hát nincs, de ők annak, tehát ők nem tartják maga a felső jobbosoknak ez a probléma. Ja. Mint ahogy az AFD-se a nagybarátjuk, illetve a övék és a Fidesz nagybarátai. És nagyon felháborodtak rám a konkurens tévébe, egy hasonló betelefonáló műsorban, ahol elmondtam, hogy hát bizony a AFD egy náci párt, és nem értem ezt a nagy vonzalmat a Fidesz és köztük. De visszatérve Toroszkaira. Nem tudom, hogy Toroszkain fog-e javítani az egy hét kitiltás. Nekik ez az alapállásuk.
2: Lehet, hogy fokozatosságot próbálnak alkalmazni, tehát, hogy most ennyi a szankció, aztán, ha lesz valami hasonló, akkor már erősebb szankció következik, nem tudom, de lehet.
5: Kövér László, úgy emlékszem, elég erős szankciókat alkalmazott a neki nem tetszőkkel szemben. Most még egy fillér pénzbüntetés nem láttam itt kiosztva.
2: Igen, viszont Kövér László ülésvezetéseit, meg parlamenti elnökségét nagyon sokan bírálták joggal, tehát nem biztos, hogy az logikus lenne, hogy akkor viszont ugyanazt a fajta szigort átvenni, vagy indokolatlan szigort.
5: Nem biztos, hogy a módszerét kéne átvenni, csak a büntetésre most azt, hogy kivédják el a pár napra, szerintem semmit nem fog számítani, de mondjuk ez nem is olyan nagyon pontos dolog. Az NKE botránról meg annyit, hogy hát ideje volt már elkezdeni a beígért büntetéseket, mert ugyebár a 10 parancsolatban benne van a ne hazudj és ne lopj. Te is küldtem annak idején Orbán Viktornak mondva, hogy az ő gyerekkorában ő nem járhatott hittan, akkor portoljuk be utólag.
2: De hát később aztán járt. Tehát aztán hívő lett, és református hívőként bizonyára.
5: De nem tartották be, ez a probléma.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenesi Iván tér megállót a Fővám tér felé. Lezárták a 22. kerületben a Plébánia utcát, a Panoráma utca és a Jósika utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es és a 251-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Távhővezetékjavítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázsmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: István, jó napot kívánok, üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, nagy tisztelettel köszöntöm. Kénytelen voltam megszólalni, hogy hívom önöket.
2: Igen.
3: Először is én ahhoz szeretnék hozzászólni, a tegnapi napom volt, az Extrán is volt, és a fórumban is. A Torockai úrnak a nyilatkozataira. Én őszinte magyarnak érzem magam. Ez az első. Én azt szeretném kérni tőle, hogy ő is vegye tudomásul ma, hogy a parlamentbe azért választották be, hogy a választott polgárok érdekeit képviselje. Nem azért, hogy ez az adom-kapom menjen. Én nem értek vele egyet, amit ő mondott, és nem is értem, hogy ezt a viselkedési módszert. Ezzel röviden zárom az egészet, ezt az egyik témát, azért, mert ha nem tud viselkedni ő is, akkor szigorúbb bírságot kell kiszabni, megbüntetni. Nem csak egyet, bárki legyen az, nem kell kivételezni.
2: Mondjuk ilyenre nem nagyon volt példa, hogy azt mondják egy miniszterelnöknek, hogy ne menekülj, mint egy aljas féreg, igen, mert ezt mondta igen. Torockai.
3: Tehát ez, igen.
2: Így tegeződve.
3: Tehát ez, én most is mondanék, szeretnék mondani valamit, én nagyon elégedett vagyok az új miniszterelnökkel, és a testületével, az országgyűlési képviselőivel. Úgyhogy én gratulálok nekik, ez mindenféleképpen az első szempont meg az, hogy az orosz 10 politikai részben küldött személyeket kiküldték jogos. Teljes mértékben jogos, még aki ilyen van, azt is ki kell küldeni. És tisztelt szerkesztő úr, hadd mondjam a másik mi hazánkosnak, a Dóra képviselő asszonynak, hogy legyen tisztában azzal, és meg lehet adni a telefonszámomat. hogy én elfogadom az ő gondolatmenetét, mint bizottsági elnök is, figyelem, már kísérem. De azért egyet meg szeretnék neki jegyezni, ne az új Tisza kormányra fogják az iskolabezárásokat. A bocsánatot kérek tőle, ha ő képviselő volt, akkor tisztában kell neki lenni, hogy 2014-től kezdődően hány iskolát zárt be a Fidesz.
2: Persze, hát ott ül a parlamentben, nem tudom, három ciklus óta.
3: Ez egyértelmű, és ezzel olyan választ adok neki, hogy én értem az ő képviseletét, csak egyet nem értek, hogy akkor miért nem lehetett megszólalni. Most mindent egy dobra verünk, oda verünk egy embernek, aki még nem is tehet arról, hogy mit vett át.
2: Igen, de ez nem érdekli általában a politikusokat, tehát a nem, realitás.
3: Nem. Ezt én így látom. Hát a másik témában, szerkesztő úr, azért nem szeretnék beleszólni ebbe a futballcsapatos témába, mert én is valamikor futballoztam, amikor megválasztottak a polgármesternek, 33 évet leszolgálva, de azért egy felelősséggel tartoznak. Nem arra használták a pénzt, amire kellett volna. Egy felelősséggel tartoznak.

0: hogyan kapott el, ő nem kapunk tájékoztatás, pedig aztán jogtalanul állították ki a Temesvári sorolhatékért itt egy kérdő.
1: Igen.
0: Nem kell ezeket a megkülönböztetéseket megcsinálni. Szerkett úr, ezzel a gondolatmenettel, amit még utoljára próbálok mondani, hogy igenis hasznosnak tartom, és ellenőrizni is kell az önkormányzatokat. Miért mondom ezt, hogy az önkormányzatokat kérem? Az önkormányzatoktól annyi pályázati pénz, EU-s pénz tűnt el, aminek a, ha színre kerül, annak látszatjának kellene lenni, hogy ezeket a dolgokat beépítettük, vagy megcsináltuk, vagy nem csináltuk.
1: Persze, az utolsó forintig el kell számolni, minden közpénzzel lesz.
0: Én ezért kértem azt, abban az időben is, meg most is kérem. Most már megalakult a bizottság, természetesen nem fogom kihagyni, a rendőrséget is fölkértem, de én még egyszer dupla feljelentéseket nem teszek, hanem azt az ügyet vizsgálja ki, amit 2022. február 22-én benyújtottam.
1: És abban az ügyben, megszüntető határozat nem volt? Tehát folyamatban van, csak éppen még nincs konkrét eredmény?
0: Nincs. És felhívtam, bevallok őszintén valamit, de nagyon gyorsan intézkedett az új kapitány úr, és nem mondom meg, hogy Fejér megyéből, és akkor mondta, hogy igen, meg fogom tenni, meg is tette, úgyhogy azonnal keresztek is. Na, de nem is ez a probléma. Hanem a parlamentben is még, hogy ilyen munkát csinálnak. Ott ül az a Dél-Fejér megyei országgyűlési képviselő, akinek képviselni kellett volna, nem csak, mondom politikailag, nem csak a fideszeseket, hanem a másik ember is ugyanolyan, mint a fideszes.
1: Persze, de hát azért a realitás az, hogy nagyon sok politikus igazából a zavarosban halászva először is a saját érdekeit, meg a körülötte lévők érdekeit képviseli, és az, hogy egy konkrét térségi ügyet megoldjon, amiből mondjuk neki nincs különösebb politikai vagy bármilyen haszna, az nem volt eddig túlzottan jellemző. De kívánom, hogy az ön esetében ne így legyen, hanem most már akkor a hatóságokkal, de bárhogy is összejöjjön ez a történet.
0: Remélem, hogy kivizsgálás fog tenni hozni és elérni, és a másik oldal otthon, hogy mit mondunk, a polgármester, az, aki fideszes, meg egyéb, óriási különbségeket tettek. Ezek a pénzek, amit utólag is itt választás előtt, meg utána kiosztottak. Kérem, mi alapján?
1: Hát ebben a világban ez már nem kérdés, hogy mi alapján. Pofára ment és politikai alapon. Nagyon-nagyon sok esetben.
0: Azt is, hogy vizsgálják ki az ügyeket. Ne legyen itt félresimítva egy-két dolog. Ezt kéri a választópolgára többsége. De én természetes, most is azt mondom, elégedett vagyok. Nagyon jól csinálja, jól cselekszik a kormány. Én egyet kérek az ellenzéktől is, hogy vegyék ma a lapot. 52-en vannak, hogy ezt segíteni kell, ezt a pici országot, mert értsék meg, hogy milyen hiánnyal vette át a jelenlegi miniszterelnök.
1: Igen, hát a fideszesek biztos pontosan tudják, mert ők üritették le az államkasszát.
0: Bekültek a lapba, kész lapba játszottak.
1: Köszönöm szépen István, hogy hívott.
0: Én köszönöm szerkesztőt, és minden jót kívánok.
1: Minden jót, további szép napot, viszont hallásra. Dezsővel folytatjuk, üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok. Én is örülök, hogy itt lehetek. Nem is tudom, hogy mivel kezdjem hitelenébe. Az első téma, hogy a 15 orosz visszaadót utasított ki a magyar kormány, ez engem nagyon nem lett meg. Már csak azért sem, mert a forradalom idején 3 éves voltam, tehát emlékszem, amikor az orosz tankok ott masíroztak a babatunk alatt. A József utcában, nem tudom, hogy tudja, hogy hol a József utca.
1: Persze, hogyne.
2: Azért mondom, de én egyszerűen le vagyok döbbenve, hogy Magyarországnak lehetett olyan külügyminisztere, aki a megszálló hatalom kezére játszom Magyarországot, pedig semmi másról nincs szó.
1: Hát az egykori megszálló, igazából normalizálódhatott volna ez a kapcsolat, pontosabban Oroszország is vehetett volna egy demokratikus irányt, és egy ideig próbált, és aztán jött Putyin, és állítólag ráérzett az orosz néplélekre, akiknek egy ilyen atyuska kell, mint egy cár, aki felemeli az ő nagy és tehetséges nemzetük.

0: Tehát, hogyha nem ez az út lett volna Oroszország útja, mint ami lett, akkor nem volna gond, hogy korábban mocskosul bántak velünk 1849-ben is, meg 56-ban is, de utána normalizálódik a kapcsolatunk, csak maga az ország, Oroszország vett megint rossz irányt.
1: Nagyon jól említette, tehát az összes forradalmukat levették az oroszok, ez szerintem elég komoly adalék ahhoz képest, plusz még, hogyha megemlítjük Navalnyit, esetleg, nem tudom, mi a véleménye róla, ez nem az Oroszország.
0: Hát gyalázat persze, másként gondolkodókat fizikailag teszik pályán kívülre, tehát politikai gyilkosságok zajlanak, igen.
1: De nem akarok orosz ellenes hangulatot kelteni, mert az orosz népet, mint projekt egyébként nagyra becsülöm. Tehát azért világ színvonalú balett, művészetük van, nem beszélve az egyéb népi táncosait, hogy az Alexandro, meg a Mojszajev együttes, nem tudom, mennyit
0: emlékszem. Persze, hát emlékszem, járt ide a Mojszajev tánc együttes, hogy ne, nagy sztárok voltak, hogy most is azok Budapesten.
1: Pontosan, tehát ezek érdemes, azért az orosz lányok sem csúnyák azért, mondjuk ki az őszintét, de ez most nem első szörényű szempont. Ami engem jobban zavar, hogy e tekintetben a magyar külügyminiszter, valamikor külügyminiszter, bocsánatot kéne, az még mindig szabadlában van. Valahol nehezen dolgozom föl.
0: Hát mindenkinél van egy-két személy, akinek a szabadlábon levését, vagy igen, szóval, hogy nem korlátozták a személy szabadságát, az csípi a csőrét, de hát gyakorlatilag akkor az előző kormányzat összes tagját be lehetne zárni, hogyha ezeket a társadalmi igényeket vennék alapul a hatóságok, de mint sokszor beszéltünk róla, ez nem így működik. Majd a bárki feljelentést tesz, bármely ügyben megalapozott gyanú lesz, mondjuk Szijjártó Péterrel kapcsolatban, akkor lehet bármilyen hasonló ügyeket indítani. Ameddig ilyen nincs, addig bemondásra nem, de ez szerintem így jól van.
1: Hát, hogyha azt teszik alapul, hogy a Szijjártó Péter rendszeresen büszke volt arra, hogy forró dróton kapcsolatban van az oroszokkal. Tehát ez szerintem már elég ahhoz, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk ezekre a dolgokra. De én senkinek nem akarok ártani félrejtés ne essék. Viszont egy példaértékű elszámoltatást az most már elvárok.
0: Igen.
1: Attól, hogy azt mondjuk, hogy rendszerváltás volt, módszerváltás volt, aztán semmi.
0: Jó, viszont 16 évnyi ténykedés felgöngyölítése és pláne szankcionálása az nem tud megtörténni néhány hónap alatt. Szerintem ez is könnyen belátható.
1: Valóban egyetértek, türelmesebbnek kell lennem, még akkor is, hogyha most már lassan közelebb leszek a 80-hoz, mint a minek nevezzem, aktív és évek való bálnaikéhez. Még egy említés, mi való lenne a Cserhalmi és a Nagy Ervin problémáját, ezt nehezen dolgozom föl, de olyan, erre szokták mondani külföldön olyan magyaros, és ez a baj. Tehát két ilyen kiváló művés, mert mind a kettő az, ezt nem lehet elvitatni. Figyelnie kéne arra, mind a kettőnek, ha tegyem hozzá, de aki az egészet provokálja, annak sokkal jobb van, hogy példaértékű az, amit műveznek. És sajnos erre a közvélemény elég érzékenyen reagál, nem pozitív, hanem inkább negatív értelemben.
0: Józseffel folytatjuk, parancsoljon!
2: Köszönöm szépen, és csak azért köszönöm, hogy visszahívtak, mert rövid leszek most is egyébként, csak ilyen befejezetnek tartottam az egészet, ami a fő célom az volt, és természetesen én egy művelt tájékozott embernek tartom önt, mint munkásvezető is, meg mint ember is, és azért kíváncsi lennék erről, hogy mi a vélemény ezzel a kapcsolatban, amit én elmondtam. Ez, ha én már azt mondtam az elején, hogy költői kérdés, de nagyon kíváncsi lennék rá.
0: Most a nyugdíj emelés differenciálásáról beszélünk?
2: Hát igen, hogy most meghúzták a határt 500-nál, és aki átment 10.000 forinttal, vagy 20-szal, akkor az már nem. Pedig ki dolgozta.
0: Igen. Nyilván mindennek a teljes összeg... Tehát a teljes összeg nem elég arra, hogy minden nyugdíjas részesüljön mondjuk ebből a 200 vagy 100 000 forintos
2: utalványból. Persze, nem is ez a lényeg.
0: Utalványból.
2: további emelésekből is kiesik, meg mindenből kiesik.
0: Nem, erről nincs szó. Hát az éves emelés, ami most egyelőre infláció követő, az minden egyes nyugdíjast érint. Ha a gazdaság jobban teljesítene, nem tudom én, 4%-nál,
2: igen,
0: megint csak minden nyugdíjast érintene egy juttatás, de hát erre most nincs esély. Érinti.
2: Tudom, igen.
0: Szóval az a helyzet, hogy hát az egész nyugdíjrendszert nézve meg, azért vannak rendszer szintű problémák, tehát az, hogy egyre többen jogosultak nyugdíjra, ez jó, de közben egyre kevesebben fizetnek járulékot, mert egyre, tehát nem nő a munkavállaló, csúcsra van járatva, már alig van munkanélküli, ami jó, de összességében kevesen, egyre kevesebben fizetnek járulékot, egyre több a jogosult nyugdíjra, a magyar gazdaság nem teljesít jól, tehát ha így nézzük.
2: Tökéletesen egyetértek ezzel, de én nekem az a véleményem lehet, hogy most nagyon hazabeszélek, de nem szeretik, mert lehet, hogy nem csak engemet érint. Tehát csak arra mondom, hogy egy napot tápvízen nem voltam, és tényleg amikor az elején kezdtem, hogy lassan szégyelni kell az embernek, hogy na te már el sokat keresel, vagy sok nyugdíjat kap, és akkor várd meg addig, amíg a több is sorra kerül, akiket azzal is tökéletesen egyetértek, amit el tetszett mondani, hogy nyilván ezt nem lehet külön vizsgálni, meg egyeteket, de természetesen ez így van. És akkor most a mai hírfolyamban itt az interneten néztem, hogy a 13. havi nyugdíj is, nem bánom én egyébként, hogy csak ne az én káromkat csinálják, idézőjelben egy káromkat.
0: Miért, mit olvasott a 13. havi nyugdíjról?
2: Hát, hogy ott is differenciálás lesz egy határvonal, és akkor...
0: Ilyen döntés nem született, csak azért kérdeztem,
2: nem, tudom,
0: mert az internet tele van álhírekkel, főleg a közösségi média össze-vissza hazudoznak, meg dezinformálnak.
2: Tudom, ezzel is egyetértek önnel. Na jó, de akkor hol kéne meghúzni azt a határt? Na azt mondom, hogy aki tényleg... De még ott is van egy kis furcsaság a különben, egy bogár, hogy hát jó, hát 6 millió nyugdíjas kap, vagy mit tudom, de ebből kevesen vannak. Hát de annyit fizetett be a közös kap.
0: Mert szerintem olyan nincs, a maximum, a legnagyobb nyugdíján 2 millió forint, abból van mondjuk 20 ember lehet, Magyarországon.
2: Elnézést, lehet, hogy hülyeséget mondtam. De hát akkor ő annyit fizetett be, akkor itt nem kéne különbséget tenni, mert nyilván annak a nyugdíjnak, vagy akár az egyéb, annak van egy háttere. Itt talán úgy gondolom, hogy senki nem lobbizhatott abban, hogy most a nyugdíja most ennyi legyen, vagy annyi legyen, hanem végre elmegy nyugdíjba. Lehet, hogy én is egyébként, mert volt én már rákos beteg is, mert én ilyen érdekes, nem ide tartozik, de a lényeg az, hogy érzi ez az ember 5-6 évig is, akkor úgy érzi, hogy na, te sokat dolgoztál, de te most kimaradsz ebből, kimaradsz abból, mert neked az pont elég. Tehát teszek értem, hogy mire gondolod.
0: Igen. Hát szerintem nincs a világon egyetlen nyugdíjrendszer sem, amellyel mindenki elégedett az adott országban, de a gazdag országoknál ez kevesebb feszültséget szül, mert még a szerényebb nyugdíjak is biztosítják a normális, méltó megélhetést, a nagyobbak meg még inkább, de hát itt a fő baj az, hogy ennyit tud pillanatnyilag a magyar gazdaság, és ekkora a magyar népesség folyamatosan csökken.
2: Ezt is megérted, csak emelje fel 120-ra, de ne a másik rovására.
0: Most nem a másik rovására történik, ez a költségvetés rovására, tehát úgymond mindannyiunk rovására történik, ha így nézzük, hát mert mindent mi fizetünk. Jó, de hát a kormány megszerezte bizonyos, sőt, a legfontosabb döntésekben, vagy kérdésekben a döntés jogát is megszerezte a választás győzelmével. Ők most így gondolták, hogy ezeket a megalázóan alacsony éhenhalásra is kevés nyugdíjakat emelik meg először. Ez meg joguk. Ettől nem csökken senki más nyugdíjasnak a nyugdíja.
2: Tudod, hogy diszkriminatív az egész dolog, hogy azt mondja, hogy na te 500 felett már nem kapsz.
0: Világos, mert valahol meg kell húzni a határt, mert ha korlátlan pénz volna, akkor nem kéne meghúzni, akkor azt mondják, hogy mindenki kap 2 milliós nyugdíjat, az se érdekes, hogy dolgozott-e életében annyit, hogy ezt megérdemelni, de mivel nincs ennyi pénz, ezért meg kell húzni a határt. Rendben, köszönöm szépen József, remélem, hogy azért Hát annak örülök, hogy önnek jó nyugdíja van, remélem, hogy ez jól fog emelkedni, és akkor nem csak a vásárló értékét őrzi meg, hanem majd növelni is fogja. Ez egy ígéret a kormánytól, úgyhogy ezt majd számon lehet kérni pár év múlva. Köszönöm szépen, további szép napot, ha jól hallottam, Hédivel folytatjuk, kezicsokrom.
3: Jó napot kívánok, tisztelettel, szeretettel köszöntöm Ön, Slazánszki úr, és a nézőket, hallgatókat. Egy József nevű igazgató úr, igazgató helyettes úr telefonált az imént be, és azt hiszem, ha jól emlékszem, 500 ezer forint fölött van az ő kedves nyugdíja.
0: Igen.
3: És nehezményezte, hogy hát bizony most a 80, 90 vagy éppen 100 ezer forintos nyugdíjakat fölemelik 120 ezerre. Én komolyan mondom, értelmiségként nem gondoltam volna, hogy ez az igazgató úr, vagy igazgató helyettes, vagy tanár úr, nem is tudom, hogy szólítsam, de minden esetre az értelmiségi kategóriába kell sorolni, hogy ilyen indulatosan és nem tetszését fejezte ki azokkal az emberekkel szemben, amikor az ő nyugdíja 500 ezer forint fölött van. Azt tudom önnek mondani, és a Józsefnek is üzenni, hogy szégyelje magát. Az a 120 ezer forint, tudja, mire elég? A világon semmire. 30 ezer forintos nyugdíjakat fizetnek ki gyógyszerre.
0: Igen, bár nem azt mondta, hogy általában nem ért egyet ezzel, azt mondta, hogy ő ismer olyan embereket, akik trükkösen leszázalékoltatták magukat, kevés nyugdíjukon, amit most fölemelnek majd 120-ra, de közben milliós gépekkel művelik a földet, mert hogy egyébként a valóságban nagyon is jól élnek. Ő ezt a példát hozta egyrészt, meg hogy egyébként ne a módosabb nyugdíjasok kárára emeljék a kis nyugdíjasok nyugdíját.
3: Na, hát ez a módosabb nyugdíjasok, akkor jó helyen vagyunk, jól értjük mi egymást, úgyhogy én nagyon-nagyon szégyelném magam, hogyha nekem 500 ezer forint fölött lenne a nyugdíjam, és akkor szóvá tenném azt, hogy hát bizony, most 120 ezer forintra fölemelik. Hát az a 120 ezer forint, tisztelt szerkesztő úr, a világon semmire nem elég. Úgyhogy én nagyon is örülök neki, hogy ez megtörténik, és szégyelje magát ez az igazgató úr, vagy tanár úr, tehát vagy igazgató
0: helyett. Kérdezik még egyszer mondani, hogy nem általában nehezményezte ezt az emelést, hanem hogy az olyanok esetében is meg fog történni ez az emelés, akik nem szorulnak rá, mert csak papíron rokkantak, csak papíron csórók, a valóságban nagyon is jól élnek.
3: Ő ezt mondta. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik nagyon keveset kapnak.
0: Persze, és joggal számítanak az emelésre, igen.
3: Ugyanakkor azt szeretném közölni, hogy Fási Ádám feleségét Kezetőszáron letartóztatták, de én azt hiszem, tisztelt szerkesztő úr, hogy Hanyat Homlok menekült Fürth Pál főügyész, Hanyat Homlok menekült a főügyészségről, Nagy Gábor szintén Hanyat Homlok, mert ráég Orbán Viktorra az aranykonvoj ügye, és Isten ments, hogy bármit is csináljanak. Egyszerűen döbbenet a főügyészségnek a tehetetlensége.
0: De hát pont ettől fog ez a tehetetlenség megszakadni, vagy elmúlni, vagy megszűnni, ez a jobb szó. Drága, hogyha így gondolja, hogy olyan emberek mentek el, akik itt bármit akadályoztak, akkor de nem ők vannak ketten ügyészek a világon, jönnek helyettük mások, jó hát szakemberek.
3: Nagyon remélem, de semmi nem történt az aranykonvoj ügyben. A világon semmi. Hát, nem jutottunk előbbre.
0: Azóta nem történt, vagy azóta nem tudunk semmit, inkább így pontosan, mióta azt már tudjuk, hogy Hajdú János gyanúsított. Az egy óriási fejlemény különben, hogy a TEK korábbi főigazgatója gyanúsított egy ilyen ügyben. Kétségtelen, hogy azóta nincs nyilvános információ, ebben teljesen igaza van, engem is érdekelne. Én azt hallottam jogászi körökből, sőt ügyészségi körökből származik az információ, hogy úgy vélik az ügyészek, hogy itt a korábbi miniszterelnököt is elérheti ez az ügy, és többrendbeli, ez volt a kulcskifejezés, többrendbeli problémával kell, hogy szembenézzen. Ezt hallottam, de hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudom garantálni, de hogy ezt hallottam, az biztos.
3: Igen, ez nagyon jól hangzik, aztán majd meglátjuk. Hát én is azt gondolom, hogy amit a többségi társadalom, hogy nagy várakozással vagyunk azzal szemben, hogy mennyi pénzt loptak el tőlünk, a nyugdíjasoktól, öntől, én tőlem, bárkitől, és bizony Csönd van, nem tudunk semmit, és hallgatnak. Ez nem vezet jóra. Csökken a Tiszának a támogatottsága. Ezzel tudom magyarázni.
0: Hát érdemben egyébként nem csökken, mert ezt úgy érdemes nézni, hogy hány százalékon állt, amikor győzött a választáson, ez ugye 53 vagy 55% volt, utána ez felugrott 71%-ra, most onnan jött vissza 69-66%-ra, attól függ, melyik intézet mérését nézzük.
3: Tehát attól függ, igen.
0: Még mindig nagyobb a támogatottsága, mint amivel brutálisan megnyerte a választást. De nyilván ez erodálódni fog, ahogy múlnak a hónapok, évek, ez mindig így van. Ezzel együtt jogos a társadalom elvárása a nagyhalak elszámoltatására. Erre azt mondják a hatóságok, hogy türelem. Én ennyit tudtam mondani.
3: Igen, hát na majd meglátjuk, nagyon bízom benne, hogy ez a türelem hát eredményes lesz, és
0: hát,
3: látni
0: fogjuk, benne.
3: Hogy bizony-bizony Hankó Balázs már most már kellene, és az aranykonvolyos ügyet kellene látnunk, hogy mi a fejleménye.
0: Egyetértek. Köszönöm szépen, Hédi, egyetértek önnel, de szerintem ezek a tekególyok olyan szinten elgurultak, hogy vissza már nem fognak gurulni.
4: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
5: Itt van velem vonalban Tibor, akinek külön köszönöm a türelmét. Jó napot kívánok, Tibor, hall engem?
6: Igen, hallom, jó reggelt kívánok.
5: Jó reggelt kívánok, köszönöm a türelmét.
6: A képernyőn, hogy itt van ez a fási Ádám ezzel kapcsolatosan.
5: Igen.
6: Hogy írták. De ezt úgy látom, hogy ezzel foglalkoznak. Mányit ez nem a ATV részéről, hanem úgy általánosságban a média, meg hát a Tiszapárt is, egy csak figyelem elterelés. Mert a háttérben elzálogosítják az országot, még több kölcsönt, meg még több kölcsönt vesznek föl, meg most beszélnek, hogy a Európa Uniótól mennyi pénzt hoztak be, de viszont itt már készül egy olyan 300 milliárdos megtörítás. Ha lesz ez a 300 milliárdos megtörítás, ez majd újabb megtörítás jön utána, újabb, meg újabb, és ennek az lesz a vége, mint a Covid idején, hogy rengeteg kisvállalkozó fog csődbe menni. Ez ilyen szempontból tűrhetetlen. A magyar embereknek úgy gondolom rá kellene ébredni, hogy ezen változtatni kellene, és mindegy, hogy Tiszapártos, Miatánkos, Fideszes, vagy DK-s, vagy milyen pártot, vagy kutyapártos, együtt kellene gondolkodni, és ne a globalista pénzügyi rendszer szekerét tolni, mert ez tulajdonképpen mindannyiunknak rossz lesz. Meg itt van ez a szárazság is, ez most mesterséges szárazságról beszélünk, hogy itt van például Paks is. Amikor a miniszterelnök elment Paksra, mondta, hogy menjenek a pártok részéről is a vezetők, de mi az ánk részéről elküldött Tóth Máté, energiajogász, most független attól, hogy mi az ánk, hogy nem, viszont elég jó szakember. És hogy a nemzetközileg is elég sokat tett az asztalra, Kínában is járt nemrég, úgyhogy energiaügyi szempontból, meg ott is kikérték a véleményét, ott is szakemberekkel találkozott. Ez egy hiba volt, nagyon nagy hiba a Magyar Péter részéről, hogy nem engedte a Tóth Mátét, hogy oda menjen a Pakshoz, hogy ő is elmondja a véleményét, kifejtse a véleményét, hozzászóljon. Ez a...
5: Megengedi, hogy reagáljak, Tibor?
6: Igen?
5: A mesterséges szárazság kérdése többször felvetődött, ez egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy egy összeesküvés elmélet. A jégerrendszerrel kapcsolatban, meg mindenféle egyéb nemzetközi összeesküvésekkel kapcsolatban nagyon sok mindent lehetett hallani. Ez a mostani szárazság egy évtizedek óta tartó folyamatnak az eredménye, ez tudományos bizonyosság. Erre egyébként figyelmeztettek már jóval korábban, és ennek ellenére a magyar vízügy nem készült fel erre a helyzetre, de ez a szárazság sújtja egyébként a szomszédos országokat is, így többek között például a földrajzilag hasonló helyzetben lévő ukrán területeket, tehát a nagy kelet-európai alföld területeit, Lengyelországot, ami jóval északabbra van. Tehát ezt nem valaki központilag gerjeszti, nem Magyarország ellen történik. Ez egy nagy általános globális átalakulásnak a része, amiről egyébként a 70-es évek óta figyelmeztettek a tudósok, hogy készülődik, és nem voltak hajlandók a társadalmaink alkalmazkodni hozzá. Ennél kisszuk most a levét, és ehhez lehet alkalmazkodni, meg erre fel lehet készülni, ezt egy az egyben elhárítani sajnos már nem lehet.
6: Hát ez nem csak így van, mert egy találmányt föltaláltak, hogy a esőt csinálni, meg hogy a hőkupolával kapcsolatosan is tenni, itt van egy találmány, részben magyar találmány, tehát ezt, erről szó sincs, se a kapitány István, se a Magyar Péter, erről nem akarnak beszélni. A média se akar beszélni.
5: Hát esőcsináló találmányról nem hallottam, a Pipáló Indián nevű gőztornyokról, itt nálunk is volt egyébként interjú szakemberekkel, akik arról beszéltek, hogy hogyan lehet irányított nagy volumenű pároloktatással feltörni például a hőkupolákat. Konkrét esőcsinálás sajnos egyelőre nincsen feltalálva, de olyan, hogy ezeket a nagyon súlyos légköri jelenségeket, amik most idén-nyáron is több alkalommal belénk folytották a szúszt, ezeket feltörni, vagy ezeknek a pusztítását csökkenteni, erre vannak ötletek.
6: Hát a víz visszatartással se akarnak komolyabban foglalkozni, mert például kiengedtek vízeket ugyanúgy a Tiszába, kiengednek a Dunába, máshol mondjuk visszafogják a vizeket, mondjuk Szlovákiába, akár Ausztriába is, meg más országban, de itt nem, itt nincs szó ilyesmiről, hogy ezt lehet szólni, vagy ez a pipázás is rendben.
5: Most épül az Ipolyon egy óriási víztározó, amit egyébként ugye energiatározásra is akarnak használni, szóval azért nem arról van szó, hogy Magyarországon semmilyen víztározó kapacitás nincs, inkább arról van szó, hogy a vízügyi rendszer nem arra volt beállva, hogy ezeket a vizeket egész évben megtartsa, mert volt egy olyan szemlélet, hogy hát Magyarország a vizek országa, ahhoz szoktunk, hogy itt inkább levezetni kell, tehát itt inkább túl sok van ahhoz képest, amit szeretnénk, és egyszerűen át kell állítani a rendszert szakmailag, és egyébként kulturálisan, meg mentálisan is, tehát a gazdálkodóknak, a lakosságnak, mindenkinek meg kell azt szokni, hogy a száraz föld terület az nem jár az embernek végtelenül, mert annak óriási következményei vannak, ha például az összes öntözőcsatornát, árteret, mi egyebet lecsapoljuk, az egy ideig termékenynek, meg szupernek tűnik, és egy idő után ilyen iszonyatos aszálykárokkal jár, meg klimatikus károkkal. De ez ugyanolyan, mint a túlművelés. Egy csomó területet egyszerűen túlművelünk, Magyarország termőterületei sokkal többet foglalnak el a természeti területekből, mint ami egy egészséges mixet tudna eredményezni. Tehát nagyon kevés erdőnk van, nagyon kevés füves pusztaságunk is van ahhoz képest, minimális állati élővilágot tartunk meg, akár csak a 150-200 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. És ennek egyébként van hatása arra is, hogy például ezekben a hőségekben, vagy csapadékhiányos állapotban mennyire rugalmas, mekkora védekezési képessége van egy élővilágnak.
6: Csak az a kérdés, hogy itt a Magyar Péterék, meg hát egy Tiszapárt, már egy ilyen, hogy ilyen lufi pénz van forgalomban, fedezet nélküli pénz, és most mennyire akarják ezt ugye, az embereket segíteni, mert nem úgy tűnik, hogy az emberek javára dolgozzanak, hanem sőt, egyre több olyan intézkedést hoznak, ami nem a mi javunk van. Paksnál is például lassan már 100 milliárd a kár, úgyhogy nem foglalkoztak már a az elején bele, és ez egy ablakon kidobott pénz.
5: Bocsánat, tőlem nagyon távol áll, hogy kampányolják a Tiszának, mert rendkívül kritikus szoktam velük szemben lenni, itt meg is kapom a magamért egy csomó betelefonálótól ezért, de mire gondol, hogy nem foglalkoztak már az elején vele? Májusban eskedték fel a Tisza kormányt, az első bejelentésük egyébként a víz, a leges-legelső hivatalos kormánytájékoztatójukat egyébként pont a vízügyi rendszer átalakításával kezdték ópusztaszeren. Már ezelőtt voltak nyilatkozatok arról, hogy az aszály helyzetet azonnal kezelni kell, és a paksi alacsony vízállás már június végére napirenden volt.
6: Hát itt a mi hazánk is javasolt, meg a Tóth Máté is ezzel kapcsolatosan, de hát ők félretolták őket, mert ugye a mi hazánk, mert hogy azt mondták, hogy a Tóth Mátéről, hogy ő nem energiajogász, ő nem ügyvédi pályán mozog, pedig hát energiajogász és elég elismert világszinten.
5: Csak hát bocsánat, honnan tolták félre? Azt értem, hogy nem engedték oda egy sajtóeseményre, de honnan lett félretolva?
6: Hát nem foglalkoztak vele korábban is, korábban is tettek javaslatokat.
5: De hát korábban nem volt hatalmon a Tisza?
6: Hát ne. Mikor a Tisza
5: májusban eskedték volt, fel őket.
6: Én értem, de utána mi hazánk részéről tettek javaslatokat, hogy a vízügyek kapcsolatosan mit hogyan kellene, meg a Tóth Máté részéről is, mikor a Tisza párt kormányon volt, de nem vették figyelembe őket, hanem volt egy ilyen másfél vagy két hónapos időszak, amikor nem vették komolyan ezt a dolgot, és 24 óra állt csak rendelkezésükre a paksi szakembereknek, hogy foglalkozzanak ezek a vízlépcső meg a sarkantyúzással, úgyhogy az nagyon kevés erre az időre, mikor egy-két hónap azért már kellett foglalkozni, de nem tették meg. Most ebből kifolyólag lett egy lassan már 100 milliárdos hiány.
5: Mire gondolsz 100 milliárdos hiány? Milyen 100 milliárdos hiányról beszélünk? A teljes költségvetési hiányra gondol?
6: Közel 100 milliárdos, amit már a kárelhárítás, mint amit a paks kapcsolatosan lehet, hogy nem kellett volna leállítani az erőművet. Ezzel kapcsolatosan.
5: Na bocsánat, Tibor, hogy nem kellett volna leállítani az erőművet? Nem volt víz a Dunában. Nem volt azonnali megoldás erre a problémára.
6: Hát lehet.
5: Ön szerint a mi hazánknak volt olyan működőképes egyébként a vízügyi rendszerben és fizikailag megvalósítható javaslata, amivel július-augusztusban lett volna elég víz a Dunában?
6: Volt bizony. Volt
5: és mi bizony, volt ez a javaslat? Én nem találkoztam
6: volt,
5: vele.
6: Volt ez a Tóth Máté is javasolt ezzel kapcsolatosan.
5: És mi volt ez a javaslat? Ezt el tudja nekem mondani?
6: Hát ezt a sarkantyúzás, vagy ezt is javasolt, amit most is csinálnak, javasolta volna. Csak hát, hogyha valakit nem engednek oda, mert hogy más párthoz tartozik, vagy Magyar Péter büszkesége miatt, úgyhogy amit csinálunk, azt, amit csinál a parlamentben is, hogy filmszínházat csinál a parlamentből, ez is megengedhetetlen, meg a vármegye rendszert is, hogy tönkretették, az is ott egy...
5: Na álljunk meg egy pillanatra, a filmszínházat a parlamentből nem Magyar Péter csinált először, Majom Parádét az például a Fidesz ugye a teljes parlamentáris rendszernek a felforgatásával, de hát én a 90-es években azokon a csodálatos parlamenti közvetítéseken nőttem föl, ahol mint egy mantrát emlegette Tordján József, hogy a bolsevista Horn kormány mondjon le, és az összes többi, szóval hogy ezt, biztos van egy csomó érdeme Magyar Péternek, ezt nem ő találta föl. És ezt egy kicsit abszurdnak is érzem, hogy minden ilyet neki tulajdonítunk, minthogyha egyébként a parlament, különösen ebben a folyamatosan közvetített formájában, legkésőbb 1990-től ne lett volna mindig is valamennyire cirkusz. Valamennyire cirkusz. Én nem örülök ennek, de attól még ez így néz ki ez a munka, és a nyilvánosság használata ennek a része. De azt mondani, hogy egy szál mi hazánkos jelölt félkézzel megoldotta volna, amit a teljes magyar vízügy, az összes paksi szakember és minden ehhez hozzáértő mérnök, akit az éppen hatalmon lévők bemozgattak, ezt azért egy kicsit furának érzem. Értem én, hogy a mi hazánk szeretné, hogy vegyék komolyan a javaslatait, de ez szerintem aránytalan. Vagy nekem annak tűnik.
6: Nincs együttműködés. ez tulajdonképpen itt Magyar Péter a főszereplő az egész parlamentben.
5: Ez valóban elég kellemetlen. Na, a Torockai László múlna, akkor ő lenne a főszereplő pont ugyanebben a stílusban. Vagy durvábban, hát, mint ahogy láthattuk.
6: Nem hiszem, már azért elég nagy kulturális különbség van, meg intelligens.
5: Az undorító férgezésben, vagy mire gondol? Vagy a tamburás gyerekekről kivonulásban, vagy mi a nagy kulturális
6: hát,
5: különbség?
6: Nem azt mondta a Torockai László, hogy férgezte, hanem azt mondta, hogy a féregként menesült. Úgyhogy, de azelőtt meg provokált a Torockai.
5: Látott már olyan kamasz gyereket, aki ezzel a mellébeszéléssel megúszott valamit? Mert ez tényleg egy ilyen iskolás szint.
6: Hát de a Magyar Péter is iskolás szinten, majd 15-16 éves iskolás szinten.
5: Én ezt nem vitatom, de akkor Torockainak ez a férgezése akkor már teljesen belefér?
6: Nem fér.
5: Hogyha ön kritizálja Magyar Pétert, akkor hogy lehet a hőse Torockai László, aki ugyanazt csinálja, csak durvábban?
6: Hát a Magyar Péter csinálja durvábban, mert lehazugozza az embereket, meg azelőtt bevádolta Magyar...
5: Hát azért szerintem a hazug meg a féreg között van egy kis különbség.
6: Értem, de hogy a családját mondjuk bántotta mondjuk a Torockainak, az már nem helyén való, mert azt mondta, hogy a családi vállalkozást...
5: A család bántása, meg a családi vállalkozás kritizálása, az két külön dolog.
6: Értem, de hát akkor itt jogos volt, amit mondott a Torockai.
5: Mármint, hogy miért volt jogos?
6: Volna, hogy, ha én lettem volna, hogy jön vagy a Torockai helyébe, valaki ugyanazt mondta volna. Nem biztos, de lehet kicsúszott volna.
5: Szerintem nem ezzel az egy kifejezéssel van egyébként a gond, nyilván ez lett kiemelve a parlamenti vitában. És itt van már velem a vonalban Péter. Jó napot kívánok!
7: Kedves csókolom, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
5: Én is üdvözlök.
7: Elnézést, nem vagyok a tévé előtt, nem látom a...
5: Hát, bocsánatos bűn, nehezen, de megengedjük most.
7: Nem is arról akarok beszélni, van nekem jobb témám.
5: Igen?
7: Nem tudom, ennyi időm lesz, de mindegy.
5: Hallgatom.
7: A korrupció és a nagyon sok, több tízezer milliárd forint ellopása. Jaj, bocsánat, nagyon rosszul mondtam, a csúnya szó a lopás.
5: Elvettük. Megnyerése.
7: Elvettük, vagy elszikasztottuk, vagy stb.
5: Útjába kerekedtünk.
7: Így van. És akkor van több téma, mondjuk, csak úgy röviden. Matolcsi, Fási, Szijjártó. Mondjuk kezdjük a Fásival. Nem sokat mondok. Ugye, most ez a téma.
5: Igen.
7: Egy-két napja. Elvitték a feleségét, jó, rendben van. És akkor fölteszik egy kérdést. Nem önnek, hanem aki mondjuk elvitette a feleségét.
5: Hát ugye gondviselésnek, vagy a hatóságoknak.
7: Aki aláírta a papírt, hogy lehet utalni a pénzt, azt miért nem viszik el, azt miért nem kérdezik meg, hogy történt.
5: Szerintem ez egy fontos felvetés, de hagyj reagáljak rá röviden.
7: Igen.
5: A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében, ahova ez az ügy is tartozik, már több embert letartóztattak, többeket előállítottak, és zajlanak a nyomozások. Ez ugye nem jelenti azt, hogy most akkor itten bilincs-bilincs, rács-rács meg is történt, de azért itt nagyon hamar elkezdett zajlani.
7: Aki engedi ezt, azzal kéne kezdeni. Ugyanígy van például a Matolcsi, ugye ez már sok mindent mondott, ha jól tudom, azt is mondta, hogy megvan a pénz.
5: Azt is mondta, hogy ő sosem mondott olyat, hogy elvesztette közpénz jellegét. Most ez volt a legutóbbi.
7: És ha megvan a pénz, akkor miért nem mondja meg, hogy hol van, ez az egyik, vagy miért nincs még a bank tulajdonába, vagy a...
5: Hát a pénz egy részéről tudjuk, hogy hol van. Lengyel magántőke alapkezelőknél, jó, akiktől ugye nem lehet megszerezni, igen, pillanatnyilag.
7: Jó, köszönöm.
5: Jó eséllyel elvesztették.
7: Ez is olyan dolog, hogy például Matolcsi azt mondja, hogy majd ő mindent, ha kérdezik, elmond. Már rég el kellett volna minden, és csak annyit kérdezni tőle, hogy tudott róla? Ha tudott róla, akkor miért nem csinált valamit, hogy ne úgy legyen? Ha meg azt mondja, hogy nem tudott róla, akkor meg azért már el lehetett volna őt is vinni, becsukni a börtönbe, azt minek nevezik vizsgálati fogság, azt ott lenni. Neki addig, de még nem csak neki, hanem 4-5 embernek, aki a közelébe volt, na azt akkor beszéljétek meg, hogy is volt, mint is volt, azt valaki majd csak mond valami. tetszik érteni. Ez ilyen egyszerű.
5: Értem én, hogy mire gondol. Értem én, hogy mire gondol. Szóval a... Igen?
7: Az is olyan. A lélegeztetőgépek.
5: Hát Szijjártó Péter biztos veszi most a nagy lélegzeteket. Jól jön neki ez a külföldi munka. Nem tudom, hogy ez jár-e diplomáciai védettséggel, mert hogy ő ahhoz hozzá van szokva az elmúlt évekből, hogy őt nem különösebben igazoltatják, nem nagyon állítják, meg nem kérdezik meg, hogy mégis mi járatban jár, itt vagy ott vagy amott. Majd ennek bizonyára ki fognak derülni a részletei idővel.
7: Igen.
5: De azért az elgondolkodtató valóban, hogy... hogy hogyan lehet egyik nap leadni a képviselői mandátumot, és másnap, hát jóformán aznap átvenni egy ilyen vállalati megbízást, amiről egyébként ugye pletyka szinten ugyan, de az hírlik, hogy hát a kínai államnak is volt némi problémája ezzel a kinevezéssel, hiszen arra számíthatnak, hogy ez mondjuk minimum felkelti az új magyar kormány érdeklődését.
7: Igen, ez rendben van, de ugyanúgy nem kérdezték meg a Szijjártót, vagy valakit, hogy ugye egy az, hogy sokkal drágábban vették, hogy megkérdezik.
5: Már most a lélegeztetőgépekre gondol.
7: Ki írta alá, megnézte valaki egyáltalán, hogy mit vesznek?
5: Én úgy emlékszem, hogy ezeket a legutóbbi értesüléseink szerint konkrétan Szijjártó Péter írta alá. Na, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan Szijjártó Péter saját hatáskörben engedélyezte a kínai eredetű COVID vakcinát, amit egyébként az ide vonatkozó orvosi hatóság nem engedélyezett. De akkor Szijjártó Péter
7: ezt mondom, hogy és még akkor arról nem beszélünk, hogy horribilis összegé, ma vagy két éve tároljuk a nagy semmit. Azért még sok...
5: Már hogy ön most a lélegeztetőgépekre gondol.
7: Arra, persze, arra. Azért nagyon sok pénzt kifizetünk, hogy csak tároljuk a nagy semmit.
5: Igen, most a legutóbbi vizsgálata azt mutatta, hogy ezeknek egy része nem is üzembe helyezhető.
7: Ezen úgy meggazdagodott megint egy pár ember, hogy nem igaz. Na, a következő, ez a legjobb, Orbán Viktor, meg mondjuk tegyük hozzá a Covidot. Orbán Viktor nagyon sokszor mondott sok mindent. Aztán egyszer azt hallottam a tévében, hogy azt mondta, hogy nem azt kell mondani, vagy nem azt kell nézni, hogy mit mondok, hanem mit csinálok.
5: Hát ezt mondta Rodolfo, és igen, kezemet nézzék, meg csalok.
7: A Covid alatt is hányszor mondta a tévében, hogy senkit se hagyunk egyedül, mindenki velünk van, mindenkit meggyógyítunk. És hanyan meghaltak.
5: Milyen jól sikerült.
7: Hanyan meghaltak. De hanyan meghaltak olyanok is, akik betegek voltak, és mivel tele volt a kórházba, nem tudtak bemenni, vagy bevinni őket, hogy őket meg lehetett volna gyógyítani. A Covidos sajnos nagyon olyan sok volt, aki túl cselekedett, és akkor mi történik? Meghal ez is, meghal az is, akit meggyógyíthattak volna, még most is él. És én azon csodálkoztam, hogy ekkor senki se jelentette fel Orbán Viktort, hogy hát ez azt mondja, hogy mindenki velünk van, mindenkit meggyógyítunk, aztán meghal.
5: Hát azért azt is mondta, hogy mindenki velünk van, kivéve igen, mindenki, aki ellenünk. Van, de igen, valóban Magyarországon...
7: Az út szélén, nem hagyják az út szélén.
5: Azt még a 2010-es kampányban mondta.
7: Tetszik, és belökik az árokba, azt akkor már nem látják.
5: Így van, hát úgy nem lesz senki az út szélén.
7: Így van, a Covid.
5: Ez még a 2010-es kampánynak volt a visszatérő jelmondata.
7: Igen, arra biztos emlékszik, ugye, a Covid alatt, hogy mennyi munkahely szűnt meg.
5: Persze.
7: Ez mennyien lettek munkanélküliek.
5: És Magyarország közvetlen segítséget a munkavállalóknak, azoknak, igen, akik kereset nélkül maradt, nem nyújtott.
7: És arról is hallott biztos, mert ez a tévéből tudom, hogy amikor már lecsengett a Covid, ugye megszűnt a sok, igen, megszűntek a szállodák, éttermek, minden bezárt, aminek be kellett zárni. Megszűnik a Covid, és akkor azt hallom a tévébe, hogy a Mészáros kap több száz millió támogatást, hogy a szállodáit újból indítsa. Érti? Mert neki nincs miből újból indítani, mert kevés profitot termelt neki, amiből tudja, neki adunk, nem annak, akinek nincs munkahelye. Igaz? A mészáros nem maradt az árokban.
5: Ez egy visszatérő probléma volt. A Fidesz kormányoknak az volt az elképzelése, és ezt ki is mondták hangosan, tehát ez volt nekik a Jelánci Tamás nyomán az ideológiájuk, hogy a nemzeti tőkésosztályt kell jól feltőkésíteni, és akkor majd abból jön valahogy a nemzeti dicsősége, csak éppen nem ez volt az eredmény, mert például a munkavállalói bérek hirtelen nem mentek mennybe, nem oldódott meg sem a lakhatási válság, hanem végig egyre súlyosbodott mind a 16 év alatt.
7: Tudnak beszélni a lakhatásról.
5: Sem a megélhetési válság, sem a gyermekgondozás, az oktatás és a többi kétségbejtő helyzete. Szóval az nagyon nagy bajok voltak ezzel az elmélettel, ami egyébként annak az 1980-as években elhíresült chicagói iskolának a lecsorgó vagyon, ez a trickle-down economics elmélete, amiről rengeteg kompetens ember kiszámolta már, hogy teljes badarság, és ebben a formában nem működik, ugye az volt az elképzelés, de igazából inkább egy beszélgetés téma, mint egy kutatás, vagy egy rendes közgazdasági elmélet, hogy a feltőkésített vagyonos osztályból lecsorog a jólét, és leszivárog, vagy inkább azt hiszem ezt a kifejezést használjuk magyarul, hogy leszivárog a jólét a szegényebbekhez, hát ebből sajnos a valóságban nem nagyon láttunk semmit.
7: Ez így igaz.
5: Viszont óriási vagyon és hatalom felhalmozást, azt igen.
7: Ez így igaz. A lakhatású csak annyit, ha ma említette, ugye még ő kitalálták ezt a 3%-os hitelt. Hát igen. Én azt mondom, hogy nem 3%-os hitelt kell adni, meg mit tudom én karácsonykor ebédet osztani, hanem olyan fizetést kéne adni, amiből az ember félre tud tenni, és egyszer tud lakást tenni. Ez a 3%-os hitel csak annak volt jó, akinek amúgy is sok pénze van, vagy olyan a szülő.
5: Mert hát meg igen, annak, aki egyáltalán hitelképes.
7: Én most elmondom őszintén, én nem veszek föl 40-50 millió forintot 40 évre, aztán 40 évig idegbajosan élek, hogy tudom-e majd fizetni, vagy beteg leszek-e, vagy lesz-e munkahelyem. Tetszik érteni.
5: Én ezt értem, és ráadásul ugye a 3%-os hitel az még a kedvezőbbek közül való, így is felverte iszonyatosan az ingatlan piaci árakat. Szóval még én egy nagy vonalúnak tűnő ötlet, aminek bizonyos értelemben nagyobb a kára, mint a haszna, mert hogy a csok esetében például kereseti kikötések voltak, tehát azt konkrétan kimondva nem is azokra szabták, nem is azoknak szánták, akiknek nem volt megoldott a lakhatása. A 3%-os, de ez az otthonstart hitel, ez mondom még ilyen tekintetben enyhén, ez se oldja meg azoknak a lakáshelyzetét, akik kínlódnak a lakbért kifizetni, vagy persze, ne adj Isten, persze. Tényleg effektíven nincs hol lakni.
7: Persze, biztos. Na egy szónak is az a vége, hogy 16 év alatt ezek nem is mentek másra, csak az, hogy mindent, amit el lehet venni, elvenni, őnekik minél több legyen, pedig ma megvan mindenük, jó meggazdagodni, de a magyar dolgozó emberrel soha nem arra törekedtek, hogy nekik jobb legyen. Nem az, ez nem rendszerváltás volt, ez nem rendszer, ez semmi. Ezt csak ők azért csinálták, hogy mondjam, nem arra törekedtek, hogy tényleg jobban éljenek az emberek, hanem nekik jó legyen. Nem arra törekedett, nem. Pedig az ember megérdemelné, hogy
5: itt most ezt a fülke forradalomra mondjam, mert a rendszerváltás kifejezést ezt inkább a mostani kormányváltásra szoktuk használni.
7: Igen.
5: Ugye az úgynevezett fülke forradalom, eleve amiről mindenkinek mindig egy WC fülke jutott eszembe, ez volt ugye a 2010-es kétharmadnak a beceneve.
7: De ezek 17-16 év alatt nem úgy kormányoztak, meg nem arra törekedtek, hogy az emberhez méltó módon tudjon élni. Emberhez méltó módon tudjon élni, nem kilódni, szenvedni. Ja, arról a sok gyerekről meg még nem beszélek. Vagy gyerekhez méltó módon tudjon élni. Ezeknek soha eszükbe nem jutott. Csak a pénzt elvenni, mert nekik az kell. Úgyhogy így megazgattak, meg nagyon sok korrupció volt, mondok például, meg most csak ilyen olyan dolgokat elevenítek fel, ami már régi, lehet, hogy elfelejtették. Volt egyszer, ugye, hogy a névstadiont szépen átépítik, lesz egy puskastadion. Uh-huh. Mi volt a hírekben? Azt mondták, hogy 60 milliárd lesz. Mennyi lett a duplája? Hova tűnt ez a pénz? Csak azt nem mondja nekem senki, hogy azért lett a duplája, mert a cement arra gyorsan fölemelkedett ötszörösére. Hova? Ilyeneket is ki kéne vizsgálni. Hova lett az a pénz?
8: Hát ugye a legutolsó ehhez hasonló ügy az a Fradi város finanszírozása volt.
7: Lefizették a bírókat, a főügyészt, még azt, akinek ellenőrizni kéne, azt jó van. Kész.
8: Ezt nem tudjuk, de folyik a kivizsgálás, meg fogjuk látni, hogy milyen eredményt hoz. Hívjon máskor is szeretettel, én várom vissza.
4: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z, az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról, Alpha és Z generációról szól, az ő kihívásaikról, témáikról és a jövő kérdéseiről. Ma a sport témában mélyedünk bele egy igazán inspiráló fiatal sportolói történettel, a vendégem Káta Patrik, fiatal kézilabda tehetség, először is köszöntelek itt a műsorban.
2: Sziasztok!
1: És itt van velünk szintén telefonon édesapja, amitől ez egy különösen izgalmas adás lesz, és különösen izgalmas összeállítás lesz, Káta Gábor. Hallasz minket, Gábor? Köszöntelek az adásban.
3: Igen, sziasztok.
1: Szuper. Hát először Patrikként tőled kérdeznék, és arra lennék kíváncsi, hogy neked mit jelent a sport, és mi volt az első kapcsolódásod a sporthoz?
2: Hát a sportot elég fiatalon kezdtem el a apukám miatt, a szertornát kezdtem el, azt ugye csináltam 7 évig, azt nagyon szerettem, az ugye egy egyéni sport volt, csak sajnos abba kellett hagyni egy igazából növekedés miatt, mert megnőttem nyáron nagyon sokat, és amiatt abba kellett hagynom. Utána elkezdtem kézilabdázni, amiben nagyon beleszerettem, és nekem a sport igazából azt jelenti, hogy van hol levezetni a feszültségeimet, amit a nap során szerzek, és le tudok nyugodni ott a pályán, meg ki tudom kapcsolni magam.
1: Hát nem véletlenül hívtalak el az adásba, mert amit tényleg tudok rólad, az, hogy a te utad az egyetlen nem túlzás azt mondani, hogy egy hullámvasút volt. És én azt gondolom, hogy mindenki számára inspiráló lehet az az út, amin te végigmentél, sőt, egész családod végigment azzal a sok kihívással és nehézséggel, ami ért téged, és amiből mindig újra és újra felálltál, és nyilván most itt klisé lenne Rocky Balboát idézni, de valójában, ha valaki útjára a te utadra igazán stimmel az, hogy azt számít, hogy az ember hányszor tud újra felállni, és hányszor tud újraindulni. Mindjárt édesapád felé is fordulunk, viszont most először tőled kérném azt, hogy kicsit így össze tudod foglalni az utat, hogy mik voltak az első kívás, vagy mi volt az első ilyen nehezebb töréspont, akár a torna abbahagyása, és hogyan kapcsolódott el aztán a kézilabdára?
2: Hát nekem az első ilyen nehéz dolog az ugye, ahogy mondtad, a torna abbahagyása volt. Nagyon szerettem, jó is voltam benne, csak ugye én nőttem 10 centit, és akkor mondták nekem az edzők, hogy szétesett az egyensúlyérzékem, a nyúlékonyságom, ami ugye kell a tornához, és akkor mondták, hogy vagy újraépítem az egészet, ami 7 év alatt felépítettem, vagy abba hagyom. Sokáig vacokjáltunk rajta apámmal, de végül abba hagytuk. Aztán utána ugye volt egy év, ahol próbálgattam sportokat, nagyon nem találtam, nem volt olyan, amit szerettem, vagy untam, és ott közben jártunk a családommal egyfajtában kézi meccsekre, itt főként Pikszeged meccsekre jártunk. Ott nagyon beleszerettem magába a sportba, aztán elkezdtem ugye sportolni itt Pesten, aztán lehívtak akadémiára pont Szegedre, ahol ugye történt egy sérülésem, az nagyon nehéz időszak volt nekem, ott nagyon sokáig volt a felépülésem, meg ott volt a műtét előtt egy ilyen kis dolog, hogy nem tudták eldönteni, hogy most mi legyen, ott is nagyon rosszul éreztem magam.
1: Ezt akartam mondani, hogy nem egy akármilyen sérülésed volt, hanem tényleg olyan, ami sokszor akár valakinek a karrierébe is kerülhet, és azért egy olyan srácnak tűnsz, aki intelligens, aki képben van a világgal, ami sokszor sajnos a versenysportban és élsportban hátrány is tud lenni, hogyha az ember érzi a realitását dolgoknak, és nem tud vakon előre menni, hanem felméri a környezetét, viszont mégis fel tudtál ebből állni. Most Gábor, feléd fordulnék, hiszen a te apai perspektíved ebben megint egy teljesen másik kép szintén. Milyen volt ezt a fiaddal ideig végigcsinálni? Még hosszú út is van előttetek, mert én azt gondolom, hogy nagy sikerei lesznek még Patriknak, viszont erre az útra, amit most elmesélte, hogy emlékezel vissza?
3: Nagyon kicsi korba Patrik rendkívül sokat mozgott, és rendkívül mozgékony kisrác volt, és én mindig azt gondoltam, mivel én önvédelmi sportágat üztem válogatott szinten 14 évig nagyon nagy sikerekkel, én úgy gondoltam, hogy a fiamnak viszont más utat szeretnék megmutatni, mert én azt gondoltam, hogy olyan utat találjunk, ami nagyon fontos, hogy sportoljon kiskorától fogva. Ez a sport jelentsen a későbbiekben számára egy utat a kitartáshoz, a munkához, a tanuláshoz, az élethez, és egy olyan sportágat szerettem volna neki először nézni, amiben divat a diploma. Lehet, hogy ez mosolyogtató, de én úgy gondoltam, hogy szerettem volna Patrikot egy olyan közegbe tudni, ahol igenis fontos a tanulás és a sport. Így kerültünk közegbe tudni, ahol igenis fontos a tanulás.

0: a mosolyt láttam, és egy olyan közösséget, ami nem egy daráló volt, hanem a szeretetről, a szívről szólt. Innen is köszönet tényleg a két edzőjének, Patriknak, hogy a Semmelweis Egyetemen Hubacsek Gergő tanár úr és Laci bácsi olyan edzést tervet rakott nekik össze, hogy a gyerekek szerették játékosan tanulni a sportot.
1: Figyelj, hogyha egyet kérdezhetek, most csak bocsánat, így közbe kérdeznék egyet így az út kapcsán. Nyilván nagyon sok szülő van abban a helyzetben, és abban a kihívásban, amit most te is említettél, hogy milyen irányba terelje, vagy ne is terelje, de milyen inspirációt és milyen utat mutasson a gyerekének, inkább egy tanulási irány felé, inkább egy sportkarrier felé. Mennyire tolja a gyereket a jó értelemben, tehát hogyan lehet egy fiatalt úgy inspirálni, hogy közben ne érezze magát behatárolva, és ne érezzen kényszert, hanem szeresse is, amit csinál, de nyilván egy fiatalnak közben utat is kell mutatni, és ez Patrik, nagyon jól sikerült, tehát én most még mielőtt tovább esed a történetet, arra lennék kíváncsi, hogy neked mi a tanácsod más szülőknek, akik hasonló helyzetben vannak, hasonló döntések előtt állnak?
0: Én mindenképp nem lehet, az én tanácsomat tudom csak adni. Én nagyon azon voltam, ma már újra az önvédelmi sportágak felé is fordulnak szülők, és divat lett újra boxolni és cselgáncsozni. Én egyetlen egy dolgot néztem szem előtt, azt, hogy a gyermekemnek a sporttal tanuljon meg olyan dolgot, ami az életben a legnagyobb hozadék, a kitartás, a szenvedély és a szeretet. És nagyon-nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ezek az alapokra építkezve ő egy csodálatos felnőtt emberré tud válni. Én minden szülőnek azt ajánlom, hogy a mai világban, amikor már a gyerekeink nem a tévét nézik, hanem sorozatokat néznek, telefont néznek, hogy legyen az, hogy ne telefonon függjenek, ne a számítógépbe, otthon a szobába egy nem valóságos képben nőjenek fel, hanem én azt szerettem volna, hogy a gyerekem egy közegben nőjön föl, és másodlagos legyenek, a kikapcsolódás szintere legyen a számítógépes játékok, a telefonok, és az emberi kapcsolatokat ezzel iszonyatos tudja építeni. Ez volt az elsődleges szempontom a fiamnak a sportválasztásánál, illetve az út, hogy ő sportoljon.
1: Értem. Tovább meséled még a történetet? Ott félbeszakítottalak?
0: Igen. Szóval amikor kinézték szert tornásznak, és elkezdődtek a tornák, én ámulattal néztem a Patrik edzéseit, mint gondolom minden szülő, és láttam is ugye szülőket és a baráti társaságomban is a szülőket, a gyerekeket szeretjük elkísérni edzésekre is nézzük. Én azt láttam, hogy Patrik ezt olyan szeretettel csinálja is, olyan tudatosan, hogy benne van az a legfontosabb dolog, a tisztelet, és az a tudatossága, hogy építette a sportban az életét, időre mindenhova odaért. Mindig szinte az első között szeretett odaérni, nem szeret késni, ez mai napig megvan. A rendszeretet, a kitartás, ennek az alapjait mind akkor leraktuk. Nagyon sok órát edzett, és egyszerűen nem értettem a gyerekemet, mikor 3-4-5 órás edzésekről vittem haza kiskorában, és ezt úgy képzeljétek el, hogy a Patrik ilyen 8-9 éves volt, és megkérdeztem tőle, ült mellettem, hogy nem vagy fáradt. És mondta, hogy apa nem. És annyira egy baráti társaság alakult ki, elnézést a két edzőjének a nevét nem jól mondtam, Gyulai Gergely tanár úr, és Hubacsek Lacinek nem jól mondtam az előbb a neveket. Ez a két tanár úr olyan életutat mutatott a gyerekeket, olyan szeretetben nevelte őket, és tanította a sportra, hogy tényleg ez a kis akkor induló sportegyesület az egyetemen belül odáig jutatta a gyerekeket, hogy csapatban magyar bajnokságot nyertek, Patrik pedig egyéniben és diákolimpián is bajnok tudott lenni. Iszonyatos kitartást tanult tőle Patrik, meg alázatot. És szülőként ez volt a legboldogabb, hogy mindig mosolyogva. És képzeljétek el, én akkoriban egyedül neveltem Patrikot. Tehát szülőként én úgy álltam ehhez, hogy cégeket vezettem, és mellette a Patrikot egyedüli szülőként neveltem. Ez külön kihívás.

0: volt a mi kis életünkben, de ez minket annyira összezárt Patrikkal, és ez annyira megalapozta a mi életünket, hogy ebből mindig tudunk táplálkozni, és azt gondolom, hogy mindig egymásnak a legnagyobb támaszai tudunk lenni, és tényleg ez az építkezés csodálatos volt. Aztán jött ez a ominózus év, amikor Patrik tavasszal egyéniben nyerni tudott, és csapatban is, és őszre összeomlott, és ezt úgy képzeld el, hogy nem az volt, hogy Patrik rosszabbul teljesített, ugye a tornában tized pontok számítanak, és 24. lett, és az az elkeseredés az arcán, soha nem láttam ilyennek, maximalizmusa van, mindent úgy csinál teljes erőbedobással, figyelemmel és tanulással, és akkora már párra találtam, és Karolina leültette Patrikot és engem, és mondta, hogy figyelj, nagyon nehéz helyzetben van most Patrik, vegyük ki az élsportból, és otthon leültünk, és közös döntés alapján megbeszéltük, hogy kivesztük a Patrikot, ne a csalódás vezesse tovább, hanem ez maradjon egy szép emlék, és egy iszonyatos alap a következő részéhez az életében, bármilyen sportot is választ. És tényleg, amit akkor láttam a Patrikon, az a hatalmas nagy csalódás ebben az egészben, rengeteg munkát beletett, gondolj bele, 7 év, napi edzések, heti 5-ször 4 óra, 3,5 óra, 5,5 óra, hétvégi versenyek, iszonyatos csalódás volt, és aztán egyszer csak próbálgatott sportokat, és egyszer csak, ugye mi nagyon szeretjük a Pixegedet, rengeteget kiskorukban a testvérét már ugye családra leltünk, vittem őt is, a Rolikát is, és rengeteget jártunk Pixeged meccsekre, és akkor egyszer csak Patrik azt mondta, hogy apa, én kézizni szeretnék. Hát az apai szívem az megdobbant az örömtől, ugye az egyik kedvenc sportágamról van szó, és akkor mondtam, hogy rendben van, akkor nézzük meg, és akkor felhívtam sok kedves ismerőst.
1: De várjál, bocsánat, és szintén folytasd a történetet, de ez megint szerintem egy markáns pont, mert sok szülő, amikor eljön ez a pillanat, hogy ott áll a, hány éves voltál akkor, Patrik?
2: 13.
1: Tehát ott áll a 13 éves gyereke, és azt mondja, hogy van valami, ami mozgatja, van egy szenvedélye, van valami, amit csinálni szeretne. Hogy dönti el egy szülő, hogy ez egy pillanatnyi hóbort, vagy pedig hogyan tudod azt a, hogy valószínűleg ez a ti bizalmi kapcsolatotokra is épül, de hogyan tudja az ember azt a bizalmat meghozni a gyermekéhez, hogy azt mondja, hogy rendben, én látom rajtad, hogy te ezt komolyan gondolod, és én ezt az utat végigjárom veled.
0: Kérlek szépen, ennél mi sem volt egyszerűbb. A Patrik csodálatos jelleméből fakad. És abban az útkeresésben, ami a torna után volt, mondta, hogy megnézem ezt, megnézem azt, de amikor azzal előállt, hogy ő kézilabdázni szeretne, akkor én persze nagyon örültem, és megkérdeztem, hogy miért, kicsim. És azt mondta, hogy tudod, apa, nem a Pixeged rajongásáért, hanem ez egy tényleg csodálatos sport. Sok mindent néztünk, csodálatos emberek a példaképek, aki Patriknak volt, az egyik most vonult ki a magyar válogatott színeiből, Bodó Ricsiről és Báhidi Bencéről beszélünk. A gyerekemnek ők voltak a példaképei, és nagyon-nagyon fontos volt számomra az, hogy Patrik nem azért választotta a kézilabdát, mert én szerettem, vagy mi szerettük családként, és jártunk drukkolni a csapatnak, hanem itt elsősorban arról volt szó, hogy ő ezt a sportot nagyon-nagyon komolyan gondolta, és azt mondta, hogy apa, nekem ez a sport tetszik, ha most beszélgetnél vele, az összes NBA játékost ismeri. Tudja, ki melyik csapatban van. Olyan lexikális tudása van ehhez, a focihoz, a Forma 1-hez, hogy én egyszerűen sokszor adózom, és kérdezem tőle, és akkor elmondja, hogy ő ez ekkor igazolt oda, azt akkor vitte el ez, és itt versenyzett ilyen eredményekkel, de amikor a kézilabdáról beszélt, akkor jól tudtam, hogy ő, amikor elénk állt, azt mondta, hogy ő mindent meg szeretne tenni, ő kézilabdás szeretne lenni, szóval ez csak is kizárólagosan Patrik jelleméből fakadt.
1: Egészen fantasztikus. És kérlek újból, folytasd a történetet.
0: Igen, és akkor együtt Karolinával, Patrikkal elkezdtük nézni, hogy mi lenne a legjobb alap. Fölhívtuk a kézilabdában akkor csúcs szereplő játékosokat és elnök urat, Mezei Ricsit, és kérdezgettem, hogy mit gondol, mi lenne az az út, és azt mondták, hogy sehova máshova, hozzánk közel van a Tromos kézilabda csapata, és vigyük el oda, lesz játékos toborzás. Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgultunk, és kaptunk egy időpontot a Tromos vezető edzőjétől és a csapat irányítójától, Dobrovics Csabi bácsitól, és ott pedig Sóz Zoli és Egerszegi Zsuzsa Egér várta őt rengeteg gyerekkel. Ugye Patrik, azt tudnod kell, hogy ugye 13 évesen már 3 évet meghaladta az, hogy ott már azért a srácok játszottak, mégis elvittük, és 3 napos toborzás volt. Nem tudom, Patrik, hogy emlékszik rá, talán először az ő szavaiból, hogy milyen volt az, hogy 3 napra vártak minket, ezt talán, hogyha megengedett, hadd mondja elő is.
1: Kérlek.
2: Hát az a baj, hogy nagyon pontosan nem emlékszem, hogy ezek hogy voltak, ez a 3 nap, meg ilyenek. Én annyira emlékszem, hogy le kellett menni ugyanúgy edzésre, mint minden másik nap. Ott voltak külön feladatok, ugye megnézték, hogy mit tudunk fizikailag, ugye mit tudunk a sportból, mondjuk lövés, vagy ilyenek. Aztán ott az utolsó nap behívtak, és mondták, hogy le akarnak igazából szerződtetni, és ott aláírtam egy szerződést, és ott maradtam a Tromosnál.
1: Aztán.
0: A legcsodálatosabb dolog az volt, hogy amit Patrik erőssége is, ezt tudnotok kell, és szerencsés ebből az én kisfiam, nagyfiam balkezes, és a kézlabdában ez egy olyan adottság, ami 50%-kal előrevetíti a többiekkel szemben. Olyan a torna miatt olyan ugró magasságokat tud elérni, hogy a torna olyan alapokat adott neki, ami kiemelte a többiek közül, úgyhogy elintoltak egy szerződést, és mondták, hogy szeretnék, hogyha Patrik itt maradna. A legviccesebb az volt, képzeljétek el, amikor azt mondták, hogy Patrik, vállalod-e azt, hogy naponta 2 edzésed van, mire Patrik kérdezte, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, és mondták neki, hogy 2 óra. Azt mondták, az nekem nem probléma, eddig volt, hogy 5,5 órás edzésem volt naponta. Tanulnia kellett 7-10 éves korosztállyal az alapokat, és a saját korosztályával pedig az edzéseket. Úgyhogy Patrikkal így álltunk bele az edzésekbe, és az első évben olyan alapokra tett szert, ami számomra teljesen lenyűgöző volt, és tényleg fantasztikus.
1: Tehát akkor itt elindult a kézilabda, és akkor aztán hogyan tovább, mert gondolom innen se volt egyszerű az út.
2: Persze, az első évben, ugye, ahogy apukám is mondta, ott napi 2 edzésem volt, ugye felzárkózás miatt, hogy megismerjem a szabályrendszert.
1: Hát figyelj, mert ugye ez egy óriási különbség, a legtöbb fiatal egy adott sportot manapság, mert annyira fiatal korban olyan szintű professzionalizmussal kezd, hogy ez a pár év lemaradás idézőjelben, ez szinte behozhatatlan, de te mégis meg tudtad csinálni, ami egy nagyon ritka és óriási dolog.
2: Igen, hála Isten, nekem sikerült. Ugye 2 edzés volt, meg mellette jártam tornákra, meg ilyenekre, hogy például a bokám, amit mondjuk szertornánál nem kellett annyira használni, ugye csak talajon, hogy az bírja ugye azt, hogy sokat kell ugranom, sokat kell futnom, és ezek miatt jártam ugye külön edzésekre is, meg ilyenek. Ott az első évben nem voltak olyan nagy sikereim a sportban, ugye mivel kezdő voltam, és ugye ott a felzárkózás volt a lényeg. Második évben ott elkezdtek jönni a sikerek, hogy mondjuk több gólt lőttem, és ott már több meccsen szerepeltem, 2 korosztályba játszottam ott már, ott nagyon beleszerettem magába a sportba, és jól is éreztem magam minden meccsen, minden edzésen igazából. Aztán ugye jött a 3. év, ami nekem picit nehezebb volt, ugye akkor hívtak be az akadémiára, ott először volt egy próbajáték.
1: Te várjál, 3 éve kézilabdáztál akkor profi szinten. Kettő éve, igaz, 3. év 2 éve játszottál, és behív a Pixeget próbajátékra.
2: Igen.
1: Hát ez óriási.
2: Igen, nekem is kicsit meglepő volt, de nagyon örültem neki, és nagyon meg is köszöntem, és ugye ott volt egy próbajáték, ott ugye több játékos volt egy időben, próbajátékon ott megtetszettem nekik így jobb szélső.
1: Tehát, hogy akkor ott ilyenkor jön sok különböző játékos, igen, és igen, akkor igen, egymáshoz képest is összemérjétek a tudásokat.
2: Igen, igen, igen. És igazából ez történt, meg ott jegyzettem a csapattal, aki lett a csapatom később,
1: aha,
2: és ott mondták, hogy aláírok egy egyéves szerződést, megnézik, hogy mi lesz abban az egy évben, és az alapján akkor megyünk tovább a következőre.
1: Jési.
2: És ugye elkezdődött a nyári felkészülés, ott lett volna egy akadémiai tornánk, ami arról szól, hogy az országban az összes akadémia összegyűlik, és akkor ott meccseznek igazából egymás mellett, és az előtti héten volt egy edzés, ahol sajnos lesérültem ugye a térdemen, és ott még elmentem a torna helyszínére, és akkor ott állapították meg úgy a negyedik nap, hogy nagy valószínűleg műtörünk el a térdemet, és akkor hazaküldtek Szegedre, ott elkezdtek foglalkozni vele a gyógytornászok, az orvosok, akik ott voltak, ott nézték egyfolytában, ott még sajnos egy hónapig nem tudták eldönteni, hogy akkor most mi legyen, műtsék, nem műtsék, és nem műtétre került a sor, ami kicsit hosszabbra sikerült, mint kervezett, mert azt mondták nekem, hogy 45 perc lesz, meg apukámnak is, hogy 45 perces műtét lett, abból lett egy 2,5 órás műtét, vagy 2 órás.
1: Most elmegyünk egy rövid szünetre, ez a Corporation Z adásra, de pár perc, és folytatjuk át a Patrik és édesapja Kelt a Gábor sport történetével Patrik kézilabda karrierében.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
2: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en a vendégem Kelta Patrik, fiatal kézilabda tehetség és édesapja Kelta Gábor, akik egy igazán személyes betekintést adnak, egy kihívásokkal teli, de minden kihívásból felálló sport karrierről, sportútról, ami tényleg nem egy hétköznapi történet. Folytassuk is Patrik történetével. Apukád felé fordulok, mert azért itt most több markáns pont is volt. Az egyik az, hogy 2 éve kézilabdázol profi szinten, és szerződtet a Pixeged Akadémiája. Ez egy óriási dolog, gondolom, Gábor, apaként ez egy óriási sikerélmény, viszont ezt mindannyian tudjuk persze, hogy az óriási sikerhez mindig kapcsolódik a kihívás, ami utána jön. Pont tegnap néztem meg az Odüsszeiát a moziban, az új Christopher Nolan filmet, és volt egy mondat, ami nagyon megragadt velem. Ne sétálj be a főkapun koszorúkat és ünneplést verve, menj elruhában, adj magadnak időt, mérd fel a terepet. És én nekem ez egy nagyon szimbolikus mondat pont azért, mert én is azt tanultam meg, hogy amikor a legnagyobb siker van, akkor kell az embernek a leginkább ugye a földön maradni, lent tartani a fejét, és tovább dolgozni, és én nálatok ugyanezt a mentalitást látom a családban, meg a nevelésedben, hogy valójában itt nem egy végcél van, hanem ez egy folyamat, ahol előre kell lépni, mert jöhetnek kihívások, és ugye jött is aztán kihívás, méghozzá a sérülés, és most ennek a kettőségnek az érzéseit és érzelmeit kérdezném tőled, hogy egyik pillanatban szerződhetik az akadémiára, óriási siker, aztán pedig apaként ülsz egy műtő várójában, amire azt mondták, hogy 45 perc lesz a műtét, és nem jön ki a fiad 3 órán keresztül. Ezt hogy élted meg?
3: Nagyon nehezen, de egy kicsit én még visszatagozódnék, ha megengeditek.
2: Persze.
3: A Pixeged Akadémia lehívására, amikor Patrik lement, azt tudnotok kell, hogy létszám fölöttiként utólag hívták le. Pont a Tromosba elért eredményei miatt. És ott voltunk hent 3 napot, játszottak azzal a csapattal, akik később a csapatává váltak, és a Patrikot már nem az akadémiai felvételi idején hívták le. És aztán gondolhatod, ott voltunk, hogy Patrik elvégezte a 8-at, tudtuk, hogy most ugye ez az utolsó éve 8-ban, és tovább tanulást meg kellene beszélnünk. azért voltunk nagyon-nagyon nehéz helyzetben, mert nem tudtuk, hogy hogyan tovább. Tehát ott álltunk a gyerekkel, aki másfél év alatt olyan eredményt produkált, ami számunkra Karolinával és az öccsével egy csodálatos, és az egész család büszke volt rá, hanem ott álltunk a gyerekünk előtt, hogy most hogy segítsük tovább, mert láttuk, hogy Patrik nagyon boldog volt, mindannyian borzalmasan boldogok voltunk, de tudtuk, hogy ennek miért sokkal nagyobb felelőssége van. A felelősség abból állt, hogyha nem veszik fel az akadémiára, akkor Pesten hogyan tovább, mert marad a Tromosba, vagy ha felvennék az akadémiára, akkor viszont szegedi iskolákat kellett választanunk, és apaként, szülőként azt tudtuk, hogy azt fogjuk átélni, hogy a gyerek elköltözik, benn fog élni az akadémián, és fogjuk látni 2-3 havonként, amikor vagy haza tud, vagy elmegyünk és megnézzük a meccseit. Nekem az apai szívem az a büszkeségről szólt, és Karolinának is, és nagyon szorítottunk, hogy a Patrik álmai valóra váljanak. Képzeljétek el, amikor 3 napot felvételiztünk, majd hazamentünk, és megközelítőleg 30 napig vártunk az eredményre. Mi nem tudtuk, hogy ez a döntés miért volt ilyen nehéz, kiderült azért, mert a létszám fölöttiként kellett elintézniük, hogy felvegyék a Patrikot, ez mint szponzori támogatás, ruha, teljes ellátás az akadémián, és ez egy teljesen összefogott dolog volt, de hozzáteszem, gondolhatjátok, Pik Szeged rajongóként milyen érzés volt, mikor felhívtak minket és közölték, hogy a Patrikot szeretettel várják az akadémián, felvették. Hát akkor jött a neheze, igaz, Patrik? Hogy akkor választunk iskolát, és Magyarország top 10 gimijéből választottuk az egyiket, választottunk egy piarista gimnáziumot, illetve egy általános gyengébb gimnáziumot, és hát olyan felvételi produkált Patrik, hogy a legnehezebb gimibe vették föl, akik sajnos nem támogatták a sportot. A sportolókat nem támogatták, hanem még szigorúbb követelményeknek támasztották alá, és én ezt nagyon szomorúan éltem meg apaként, hogy az én gyerekem, aki mind a két fiunk kitűnő tanulóként, nagyon jó tanulóként végeztek az általános iskolába, egy olyan iskolába fognak elkerülni, ahol nem támogatják a legfontosabb dolgot, és szerintem minden szülő nevében beszélhetek, hogy a gyermekünk valamit szeret, és az bármilyen sport legyen, vagy bármilyen elköteleződés, néptánctól kezdett, Tamás, itt most gondolok zenére, bármire, persze, tehát azt csinálhatja, amit szeret, és az iskola pedig ebben nem támogató. És ezt nagyon várom a leendő kormánytól, hogy igenis minden iskolába tegyék lehetővé azt, hogy támogassák a gyerekeket abban, amit szeretnek, és ha ezt magas szinten művelik, legyenek támogatóak.
2: Abszolút. Velük,
3: nem elnézőek, de támogatóak, igen. És emlékszel rá, Patrik, mikor felvettek a gimibe, mit mondtál, hogy ez milyen? Ez olyan kátás, emlékszel?
4: Igen.
3: Azt mondta Patrik, ez olyan kátás, a legnehezebb feladatnak ment neki a gyerekem, úgyhogy felvették, és hát nem volt szebb öröm, mikor levittem az akadémiára. Ugye a felkészítési táborba vittem Patrikot rögtön július elején, úgyhogy összesen pihent 4 hetet az iskola után, és már is elkezdődött a felkészülés, és levittem a Pik Szegedbe, bekerült az akadémiára, majd elmentetek, ugye, ha jól emlékszem, a Nekába, ugye, Balatonra?
4: Igen.
2: Tehát akkor úgy döntöttetek, hogy egyszerre csinálod az akadémiát, és közben a legnehezebb iskolai választást és a tanulmányi pályát.
4: Igen.
3: Igen, mert ott hozzáteszem, informatikára vették fel, amit nagyon szeret, és akkor a szerelem volt neki az a tantár, hogy azt mondta, hogy apa, én ezt szeretném csinálni. Hozzáteszem, átbeszéltük az iskolákat is, és mondta, hogy mégis megpróbálja. Tehát ő a választása a küzdelemről szólt, nem a könnyű iskoláról, hanem a legnehezebb iskoláról, az informatika szakról. Szóval ebben is Patrikot annyira becsültem, és annyira támogattuk, hogy ez sikerüljön, és össze tudja hozni. Ezt a más szerintem minden szülőnél a legnagyobb felelősség, hogy a gyerekét támogassa, az ő döntését várja meg, és hogyha a gyermeke dönt egy ilyen felelősséggel, ilyen sportkarrierrel és ilyen jó tanulmányokkal, hadd döntse elő, hogy hogy szeretné csinálni.
2: Hát ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és nagyon ritka hozzáállás, amit most elmondtál, az, hogy a gyermeket egyrészt egy úton terelni, ami tudja a szülő, hogy a legjobb neki, mégis olyan értelemben felnőttnek nézni, hogy bízni az ő szavában, véleményében, és együtt kialakítani ezt az utat, és ez szerintem egy óriási tanulság ebből, viszont innen hogy folytatod a történet, mert még úgy tudom, még mindig nincs vége.
3: Igen, igen. És itt jött a neheze, eddig is küzdelmes volt, és aztán jött a legnehezebb rész, amikor Patrik elkerült az edzőtáborba, és saját csapattársaival ütközve megsérült. Felhívott, hogy apa, nagy baj van, megsérültem, és úgy néz ki, visszavisznek a csapatbusszal Szegedre. Hú, először nagyon pánikban voltam. Sajnos én apaként mondtam egy mondatot, amit nem bántani akartam Patrikot, és igazából én nekem ott apaként más mondatot kellett volna mondanom. Azt mondtam Patriknak, hogy lehet, hogy itt Patrik véget ér a pályafutásod. Nagyon-nagyon sajnálom, mindig megbeszéltünk a Patrikkal mindent, és akkor olyan teher volt az én fiam, hogy nem kellett volna még ezt így elmondanom neki, az én gondolatomat, ami elsőre kisiklott a számon, de tudtam, hogy nagyon nehéz lesz. És aztán az én fiam visszavitték a busszal, elkezdték vizsgálni, és először azt gondolták, hogy rehabilitációval talán meg tudják mentelni a műtétről. Hozzáteszem, a Pikszeged rehabilitációs csapat előtt a óriási tiszteletünk. Így azt, Patrik, amennyi törődést kapnak azok a gyerekek ott az akadémián, le a kalappal a vezetés előtt és a maga a rehabilitáció és csapat előtt, mindenben a gyerekek rendelkezésére állnak. Aztán megállapították, hogy műteni kell, és itt jött a tortúra, bekerültünk a kórházba, és mondták, hogy sajnos porszeleválás van szilánkos sérüléssel, meg kell, hogy műtsék, mert ezért van meg Patriknak fájdalmai. És aztán volt még egy nagyon rossz helyzetünk, akkor még a magyar egészségügyet jellemezte, és reméljük ez a kormány ezt is rendbe teszi. Időpontot jelöltek ki, hozzáteszem reggeli időpontot, lementünk Patrik előtte két nappal, már nagyon-nagyon szorongott, élete első altatásos műtétére készültünk. Mi szülőként, Karolina, én is nagyon-nagyon izgultunk Patrikért, majd aztán lementünk, és közölték a kórházban, hogy sajnos el kell halasztani, mert olyan műtétek kerültek be, amit nem tudna, azt kell elvégezni, életmentő műtétek mindig az elsődlegesek, de nem volt lehetőség arra, hogy másik műtőben műtsének, orvos hiány volt már akkor náluk, és aztán adtak egy újabb időpontot, megint a szorongás, a várakozás időpontja, ami minden szülőnél szerintem borzalmas, majd kijelölték, megint lementünk, és a második műtétnél ott várakozva megint közölték, hogy hát ez sem jön össze. Én akkor megmondom őszintén, fájdalmat és dühöt éreztem, hogy a gyerekem, akit láttam, hogy milyen várakozásra és mennyire izgul, megint ott hagyjuk ebben az állapotban, és én egy kicsit elővettem a rosszabbik énemet, és kicsit erélyesebben összeveszve a vezető orvossal, elmondtam a véleményemet, hogy egy kisgyereknek az életében, ugye ez mekkora traumát tud okozni. Végül is Mázlinkra akkor hathatósan körbenéztek, mondjuk így, és másnap reggelre betették a műtétre. Úgyhogy mi aznap az ottani barátommal, Tomival elmentünk strandra, visszavittem Patrikot este a kórházba, és egy Péter barátom még támogatásával vártam a másnapi műtétet. Hát borzalmas volt, Tamás. Mondták, hogy ez egy 45 perces műtét lesz, meg az előkészület, csak többi. Hát ez a műtét elhúzódott majdnem 4,5 órára az előkészületekkel együtt, úgyhogy én ott hideget, meleget éreztem, és tördeltem a kezeimet, hogy mi fog történni. És amikor kihozták Patrikot a altatással, ugye kitolták, és akkor még nem ébredt fel, az orvos rögtön megnyugtatott, hogy nagyon nehéz műtét volt, ezért tartott eddig, de megmentették Patricknak úgy a porcát, hogy a kereszt tartása lábában megmaradt, tehát nem ment tönkre a sportkarrierje. Na hát innen kezdődött az ébredésünk.
2: Egészen fantasztikus, és újból felel, és újból folytatja, és aztán innen akkor hogyan tovább, Patrik?
4: Hát itt ugye elkezdődött az a szép lassú felépülés, ugye itt először ugye nem tudtam hajlítani egyáltalán a lábam, nem tudtam használni szinte, ugye mankó, és akkor szerencsére ott ugye minden elérhető volt ott a Szegednél, ott mindent megpróbáltak, hogy mondjuk az izbom ne sorvadjon le, vagy hogy a használatlanság miatt ne gyengüljön, ugye hajlítgatták a lábam ilyen képekkel, kezelték a térdem háromféleképpen, ott nagyon sokat töltöttem ugye a rehabilitáción, aztán ugye mikor ez az egész megvolt, ugye akkor kezdődhetett a gyógytorna, és a gyógytorna előtt megnézték a combomat, és 2 vagy 3 centivel kisebb volt a bal combom, mint a jobb combom, ami látszólag is ugye látszik, hogy mekkora. Így kezdtem el a gyógytornát, ott az elején ugye nagyon rosszul ment, mert nagyon nem éreztem jól, meg minden befáj kb. És azt így csináltam egy 3 hónapig szerintem, és igen, azután kezdődhetett el a kondis felépülés, hogy tudjam terhelni, és az rövidebb idő volt, hála Istennek, az ilyen egy, nagyon maximum 2 hónap volt. Aztán ott...
2: Hát az is, azért egy sportkarrierben, sportszezonban 1-2 hónap óriási idő, ezt én is, mint valami is élő, ezt tudom mondani.
4: Igen, igen, sajnos, de a többihez képest rövidebb volt.
3: Okay. Gondolj bele, én csak mindig azt láttam, Patrikon, hogy iskolába kell teljesíteni, a rehabon kell teljesíteni, a többiekkel szemben elvárás volt, tudod, pont attól féltünk, hogy ne legyen kiközösítés, mit keres egy sérült játékos egy ilyen magas szintű akadémián, de nagyon támogatóak voltak, és Patrik ezt próbálta ügyesen, le a kalappal előtte, tanulással, odafigyeléssel, plusz terhelésekkel, és nagyon támogató asszisztensekkel végigélni az első fél évet, ami szerintem borzalmas, nehéz volt. Gondolj bele, az álmai megvalósultak, PIK akadémián részt vett sportolóként, majd lesérül, és ez minden álmát ketté töri, nem tudja, hogy lesz a jövő. Én azt gondolom, én tanultam a fiamtól akkoriban kitartásról és erőről és hitről, hogy van remény, és apa ezt meg fogjuk csinálni.
2: És Gábor, nem tudom, hogy mennyire beszélhetünk erről, vagy ezt mennyire érintsük a műsorban, de ugye utána még neked is voltak olyan egészségügyi problémáid, amik szintén egy átlagos fiatalnak hát felemésztenék valószínűleg sok esetben, hogy az apjuk nem tud egy adott pillanatban vagy napon mellettük lenni, de hát Patrik nem egy átlagos fiatal.
3: Igen, ez nem az első évet érintette Patriknál, akkor már a PIK Szegedben felépült, és a következő évben beszéltük, átigazolt az Algyőbe, ez ugyanúgy Szegeden van, és a kicsit az Algyői sikerekről beszélünk, és aztán mesélek én, hogy mi történt a szezon végén. Jó, Patrik, elmesél. PIK Szeged sok-sok szenvedés után átkerült egy csodálatos csapatba, és a sikerekről, Patrik, talán te beszélj, szíves.
4: Jó, hát ugye ott átkerültem az Algyőbe, ott még úgy történt, hogy beszéltem a PIK Szegeddel, aki volt az edzőm, ott mondta, hogy sajnos el kell bocsátaniuk, mert ugye nem tudtam teljesíteni ez az egy év alatt. Természetesen megértettem a helyzetet, de nagyon rosszul esett. Utána mondta, hogy van több csapat, aki érdeklődik, ilyen az egyik ugye az Algyő, meg van még, azon kívül 2 vagy 3, és akkor ott beszéltünk ugye apukámmal, meg a szüleimmel, hogy ott mi lenne a legokosabb, és akkor nagyon sokáig az volt terve, hogy hazajövök. És már kerestük a sulit Pesten, már szinte minden megvolt, és akkor egyik csapattársam a Pixegennél, akiben nagyon jóba voltam, ő mondta nekem, hogy ő megy az Algyőbe, és hogy miért nem tartok vele, és akkor ott újra elkezdődött a tervezés, mert akkor mondtam, hogy akkor megyek oda. És akkor ott július végén lementem ugye edzőtáborba, ott nagyon jól éreztem magamat, nagyon gyorsan barátokra lehetem szerencsére, és ott akkor maradtam Algyőn, ugye ott már csak egy kolesz kellett megszerezni, és az sokkal egyszerűbb munka volt, és így jött az Algyő. A sikerek azok viszonylag hamar jöttek, mert az első meccsünk a szezonban az pont a Pixeged ellen volt, és az Algyőben nagyon sok játékos, az Pixeged játékos volt, csak kidobták különböző indokok miatt, nagyon sokat sérülés miatt, vagy elment máshova, és akkor utána került az Algyőbe, és akkor ugye ott nagyon meg akartuk úgymond verni a Pixegedet, és az első meccsen a szezonban ez sikerült is, hála Istennek, úgyhogy ott nagyon jól éreztük magunkat, ugye utána volt egy nagy ünnepség, meg minden.
3: Utána, hogy egy kicsit a pikantéria, a Szegedet otthon verték meg.
4: Igen, úgyhogy ott nagyon jól éreztük magunkat, aztán utána a szezonban jöttek továbbra a sikerek, a nyerések csapatok ellen, és a szezon végére odaértünk el, hogy tök mindegy, hogy mi lesz az utolsó három darab meccsnek az eredménye, mert hogy maradunk a negyedik helyen a korosztályunkba.
3: Hozzáteszem, Patrik olyan eredményt produkált, annyi gól dobott, hogy meccseket döntött el. Beszélhetünk egy Debrecen meccsről, amikor 5 perc alatt 6 gól dobott és megfordította a meccs eredményét, vagy a Békés ellen, amikor az első 5 percben lesérült és visszaküldték, hogy rajta függ a meccs eredménye, és jobbszélsőként fordította a meccset és megnyerték. Szóval egyszerűen olyan társaságra lelt, a Tibi az edzője jó voltából egy olyan kollektívába került be, amivel tényleg annyira motiválták a fiúkat, hogy hihetetlen eredményeket produkáltak.
2: Hát ez egészen fantasztikus. Gábor, még rátérhetünk a te?
3: Igen, aztán Patriknak a tanulása volt ott a legnehezebb, hozzáteszem, direkt nem mondom a gimnázium nevét szándékosan, nem támogatták a Patrikot, nagyon rosszul tanult. Uh-huh. A sok edzés, versenyek és utazás, ami náluk hétköznap is volt, tehát ezen a szinten már az U18-szal ők rengeteget mentek, ugye az országba utaztak mindenhova, nem támogatták a sportot, ezáltal a tanulmányi eredményei nagyon veszélyben voltak, de Patrikkal úgy gondoltuk, hogy sikeresen veszi a másodikat is, és aztán történt egy tragédia, nekem a hasnyálmirigy gyulladásom lett, az Epe köven bement a hasnyálmirigy csatornába, berobbantotta a hasnyálmirigyemet, és olyan magas faktorral összeestem, aminél azt mondták, hogy egy ezrelékes ilyen van az életre, tehát szóltak a családomnak, hogy jöjjenek elbúcsúzni. Patrik akkor az iskolát ott hagyva az utolsó 2 hetet, javító dolgozatokat, eljött és ott volt velem a családom is, és aztán megműtöttek, de mondták, hogy nincs esély a túlélésre, és Patrik ott volt velem. Sajnos ez azt eredményezte a fiamnak, hogy 4-ből buktatták meg, és hozzáteszem, tudtam, hogy milyen nehezen ért el abban az iskolában a ketteseket is, szóval én túléltem, és a kisfiam ott, mikor felébredtem, ott volt az ágyamnál, és mondta, hogy apa, nagy baj van, valószínű meg fogok bukni. És ilyenkor egy szülő, és főleg én annyira nehezen éltem meg, hogy miattam történt egy ilyen, de ő azt mondta, hogy az a legfontosabb, hogy itt maradtál közöttünk, és én azt mondtam a fiamnak, hogy figyelj kicsim, most újra tervezünk újra, most az iskolával van a baj, csináljuk meg azt, hogy kiélvezed a nyarat, van egy csodálatos szerelme, és tegyük hozzá, őt is említsük meg Patrikkal, az életébe bekerült egy szerelem, egy csodálatos hölgy, Ildi, aki a legnagyobb támogatója volt Patriknak már az akadémia lekerülésében is, és azóta is Patrikot motiválja tanulásban, sportban, mindenben, úgyhogy Patrik ebből szerencsés, hogy olyan családja van, és olyan szerelme, aki tényleg támogatja a sok lemondásokkal járó sportkarrierjét. Akkor megbeszéltük, hogy töltse a nyarat úgy, ahogy töltötte, hogy jött az edzőtábor, és azt mondtam Patriknak, hogy kicsim, kikerültem a kórházból rá másfél hónapra a rosszul létem után, és az 5,5 órás műtétem után, aminél azt mondták, hogy nem fog megmaradni. Intenzíven mély altatásból fölébredtem, és aztán láttak esélyt talán, hogy túlélem, és aztán ott láttam a gyerekemet a szemében a könnyekkel. Én azt mondtam, hogy muszáj élnem, és aztán persze hozzáteszem, barátaim is támogattak, és mellettem voltak ebben a nehéz időkben, és aztán elkezdtünk iskolát keresni. Képzeld el, Tamás, én nem tudtam, hogyha valakivel történik valami tragédia, és mint Patrikkal ez a furcsa helyzet, hogy a tanulmányai a sport miatt leromlanak, mert az iskola nem támogat, elkezdtünk iskolát keresni, megbeszéltük, hogy hazaköltözik, és itthon nagyobb támogatással tud tanulni, és a sporttal keresünk egy olyan csapatot, ami méltóan az ő tudásához. Majd 18 iskolát kerestem meg a Fidesz alatt. 18 iskolának írtam e-mailt, elkezdtünk levelezni, nyári szünet, gondolhat, hogy senki nincs az iskolákban, és aztán nagyon sok telefonnal, utánjárással, ahol visszautasítottak a lakcímünkön, Dunakeszén az új iskolában létszám fölött miatt nem tudták felvenni. Tehát nem az volt, hogy akkor a lakhelyéhez közel gimnáziumba segítenének, egyszerűen nem találtunk iskolát, mindenki azt mondta, bukott diákot nem vesznek föl, teljesen mindegy, milyenek a körülmények. Én azt gondolom, én tényleg most már nagyon örülök, hogy új oktatási minisztere asszonya van ennek a szép országunknak és a vezetésnek a Tisza párton belül. Nagyon örülök miniszter asszonynak, hogy az oktatásért ilyen hittel és szeretettel fordult. Ez egy olyan probléma volt, amit nem tudtunk megugrani, hogy lesz a gyerekem tovább tanul, hogy lesz a tanulmányai, és aztán Újpesten a sportiskolában az igazgató helyettesünk behívott minket, és egy borzalmas bizalmat adott nekünk, mondta, hogy erre nem került sor még az iskolában, de ő ad egy bizalmat, mert látja, hogy mint szülők, mint Patrik, hogy áll ez az egészhez, illetve megnézte ugye, hogy az addigi bizonyítványai, ugye az általános iskolai bizonyítványai mit produkáltak, és aztán, hogy nagyon büszkék lehessünk rá, a Patrik ezt meghálálta, a legjobb. Mi volt a fél évkor, Patrik, segíts nekem, légy szíves, írta.
4: Különbözeti?
3: Igen, különbözetiben a legjobbat írta, és egy iszonyatos magas 4 fölötti átlaggal végzett az iskolában, úgyhogy én azt gondolom, nem csak az átigazolása lett nagyon sikeres, és hazajött, és a Dunakeszi
2: kapott. Hanem az iskolavehetés is.
3: Igen, hanem a tanulás is.
2: És ez egy kulcs.
3: Ebből fantasztikusabb vizsgát.
2: És a kulcs, egy mondat, amit mondtál, ez nem az értékrend, amit le kell fektetni a fiataloknál, hogy meghálálta a bizalmat. Mert az, hogy valakiben hisznek, valakit támogatnak, az egy kulcsfontosságú pont lehet, de legalább annyira kulcsfontosságú, mint hogy ennek érezze a pozitív súlyát, és ezt munkával meghálálja, és ezt Patrik meg is teszi. A ti történetek egészen elképesztő, és még sok minden előtt tett, Patrik, még így egy rövid záró kérdésnek azt feltenném, hogy mi az álmod?
4: Nekem nagyon sokáig ugye az akadémia volt, de ugye szerencsére be tudtam kerülni egybe. Nagyon sokáig, még szerintem most is, ugye az, hogy kimenjek külföldre kézilabdázni. Először Magyarországot szeretném megnézni egy, ha nem is NB1-et, egy NB1-B-t, hogy milyen ott az intenzitás, milyen a sport, és ugye NB1 az álom, de igen, és nekem még a külföld az még mindig maradt, mert meg szeretném nézni külföldet, hogy ott milyen sportolni, meg ilyenek, és nekem így a célom az először is itt Magyarországon elérni egy nagyobb eredményt felnőtt kézilabda.
2: Óriási. Én ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és tényleg kívánom, hogy minden álmod megvalósuljon, és hogy együtt ezt az utat, mint apa és fia, és hát mint család persze, Fároddal, Gábor, végig tudjátok járni. Köszönöm, hogy megosztottátok ezt az inspiráló történetet, tényleg személyes részletekkel is, és bízok abban, hogy a hallgatók is ebből tudnak meríteni, és tudnak valamit magukkal vinni a saját útjukon. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Mi köszönjük szépen.
3: Sziasztok.
2: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ez volt a Corporation Z erre a hétre, ez az adás is visszahallgatható lesz a streaming platformokon, mint akár a Spotify-on, én Trunk Tamás WD voltam a mikrofonnál, viszont hallásra.
1: Ez volt a Corporation Z, Trunk Tomival, a Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban hétvégén a H6-os év karbantartás miatt Sziget-Szent Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Sziget-Szent Miklós között Sziget-Szent Miklós gyártelep érintésével. H6A pótlóbusszal utazhatnak Dunaharaszti külső és Sziget-Szent Miklós gyártelep között. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát, a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Az 51-es, a 251-a és a 251-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. Tápfővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
4: Nagy örömmel üdvözlök mindenkit, ez itt a Médiapiac, és ezúttal is azt gondolom nagyon izgalmas vendég érkezett, aki nem a politika világából, vagy közvetlenül a politika világából érkezett, de hát sokat ír róla, sokat foglalkozik vele, Mező Gábor. Szia, a Század végvezető elemzője, és író is egyben. Üdvözöllek.
5: Köszönöm szépen a meghívást. Az író titulust, ezt megköszönöm, de általában vissza szoktam utasítani, mert ott
4: olyan szinten még,
5: hát gyakorlatilag abban az értelemben igen, de nálam az író az máshol kezdődik.
4: Megjelent most egy könyved, nem is olyan régen, amelynek majd aztán folytatását is írod már, és az Erdős Péterrel foglalkozik, aki ugye legendás, hírhet cenzora volt az előző rendszernek, és ennek kapcsán társz fel különböző történeteket, hogy ő hogyan lehetetlenítette el zenekarokat, illetve milyen alkukba kényszerítette bele őket. Szerintem ez sokkal izgalmasabb, mert akár a jelenünkre is rávetíthető, és ebben a tűrtiltott támogatott rendszerben például Nagy Feróékkal például osztál, vagy írtál például a saját Facebook oldaladon is történeteket, hogy hogyan szervezték meg ezt a rendszert? Hogy találták ki ezt a rendszert? Teljesen tudatosan, pontról pontra, vagy így szerinted ösztönösen alakult ki, hogy valakivel kapcsolatban felvetették azt, hogy akkor fél évig mondjuk nem koncertezhet, mással szemben mondjuk akkor neked nem adjuk még ki a lemezet, hanem picit elcsúsztatva, a harmadikat most behívjuk a katonaságba, mert most éppen nagyon fut neki, azt mondja, hogy? Tehát ez egy tudatos, lépésről lépésre megkonstruált valami volt.
5: Hát, hogy azt tudni kell, hogy a Kádár acél diktatúra, vagy a Kádár acél rendszer az egy nagyon összetett, nagyon ügyesen felépített szisztéma volt, ugye elég elhíresült a 3T-nek a rendszere, ami ez egy elég jó összefoglalás, támogatott, tiltott, tűrt kategóriák, és tulajdonképpen ezek között mind az irodalomba, képzőművészetbe, a zene területére fókuszálva, ott is ugye lehetett itt mozogni a különböző kategóriák között, ez volt az egyik. A másik az ugye, hogy a diktatúrának folyamatosan kellettek ellenségképek. A lázadásnak is voltak azért fokozatai. Tehát azt lehet látni, hogy mondjuk kezdjük akkor a beat mozgalommal, most mit tudott tenni egyébként a Kádár diktatúra a beat mozgalommal? Így is, úgy is elérkezett Magyarországra, tehát megállítani teljesen nem lehetett, hát akkor valahogy szabályozták. És akkor ott is azt csinálták, hogy voltak támogatott zenekarok, és bizonyos együtteseket meg nem támogattak. De volt egy ilyen kapacitás hiány is tulajdonképpen a lemeziparban is, tehát nem lehetett végtelen mennyiségű lemez kiadni, tehát akkor úgy döntöttek, hogy ennek meg annak az együttesnek kiadják nagy példányszámban a lemezeit. A többi együttes, Skampoló, Liversing, az idősebb hallgatók, nézők még ismerik ezeket a bandákat, vagy akár beszélhetünk más együttesekről is, az Olimpiáról, Csárinak az együtteséről, azokat meg úgy a háttérbe szorították. És később is mentek ugye ezek a játszmák, voltak támogatott énekesnők, támogatott énekesek, inkább tűrtek. A stílusok mentén is nagyon izgalmas volt, mitől félt leginkább a Kádár diktatúra, maga Kádár is, de Erdős Péter másokból egy újabb 56-ba. Ugye Erdős Péter végül is részt vett abba az 56-ba, Kádár János meg utána emelkedett ugye föl a diktatúra csúcsára. Tartottak az ifjúságtól, a szabadságtól, a csoportosulásoktól, mindezt mit testesítette meg a zenébe egyébként, először talán valamennyire beat zene is, aztán a rock zene. Tehát a rock zene volt az, amitől azért nagyon tartottak, lehet látni a P-mobilnak a történetét, más együttesnek a történetét, hogy hogyan játszmáztak Erdős Péterék ezekkel a zenékkel, később tartottak az underground alternatív együttesektől, de ugye azért ezek azért kevésbé voltak veszélyesek, egy kisebb réteghez szóltak. Tehát hiába szeretem én a máig egyébként az Európa kiadót, a Balatont, ismerem el a kontrollcsoportot, sokkal kisebb réteghez szóltak az áthallásos, egyébként nagyon jó szövegeikkel, és azt is lehet látni, hogy idő után egyébként már ők is úgymond már szinte támogatottak lettek. Európa kiadónak a lemezét, a Popzene című lemezét 87-ben éppen Erdős Péternek a kicsi kis cége adta ki, ez már a változásról szólt. Akkor kik voltak az ellenségek? Akkor már a pánkok voltak az ellenségek. Ők voltak, azok tényleg a falig elmentek, nagyon durva szövegeket mondtak, tehát ők azért olyan antikommunista szövegeket mondtak, akik nem áthallásosak voltak, hanem kőkeményen neki mentek a legnagyobb tabuknak, a szovjet hadsereg itt tartózkodásának, ennek a rothadó rendszernek. Ők vallásosak voltak, hanem kőkeményen neki mentek a legnagyobb tabuknak, a szovjet

0: De igen, ezért volt nagyon ügyes és aljas ez a rendszer, hogy sohasem érezhetted magad biztonságban. Tehát még egy elgétése érezhette magát biztonságban, egy illése érezhette magát biztonságban, és azért ezek nagyon támogatott bandák voltak. Nem beszélve az Omegáról, ugye, amikor az Omegából ugye kiléptek a zenészek, és lett a későbbi LGT, de az Omegának se volt olyan egyértelmű, hogy ők utána ugyanúgy folytathatják azt a sikerszériát, mert azt lehetett látni, hogy abban a rendszerben bizony, hogy ha egy kicsit úgy, kicsit vagy nagyon ellened megy a rendszer, akkor egy pillanat alatt ellehetetlenítenek. Bárki a meccsen átták.
1: Voltok a rendszernek, hogy ennyire féljen ezektől a lázadó csoportoktól? Láttuk 1956-ot, annak van egy olyan olvasata, vagy egy olyan nézőpontja, hogy a fiatalság, az egyetemisták, azok, akiknek még nem volt egzisztenciájuk, nem volt családjuk, nem volt vesztenivalójuk, azok mentek ki a barikádokra, azok lődöztek vissza, és akkor is már volt egy ellenzékük, az idősebb generáció, amelyik azt mondta, hogy nem kell itt a balhét csinálni, mert ez nem tesz jót az országunknak. Ugye említette például Bródy Jánost, és te is felteszed kérdésként, hogy vajon miért némult el a rendszerváltó liberális elit mondjuk egy MSZP-SZDSZ alatt, mondjuk a sajtószabadság ügyében. Az egyik interjúban említetted ezt. Tehát, hogy mélyen bennünk van ez a fajta lázadás, vagy pedig ez csak egy ilyen külcsín, és amikor a tettek mezeire kellene lépni, akkor nagyon sokan hátra hőkölnek, és akkor gyorsan egy kiegészítés erre, mert világhírű szociálpszichológusnak, Forgács Józsefnek van erre egy megfejtése, ebben a stúdióban ült, és ő azt mondta, hogy alapvetően mi egy erős vezetőben bízó, a felelősséget inkább magunkról letoló nemzet karakterológiát mutatunk. Tehát ő a saját kutatásai alapján is ebben hisz, vagy ezt bizonyítottnak látja, és ehhez képest, amit gondolsz erről?
0: Hát sok kérdés, mondjuk akkor először, egy kicsit először kitérnék arra, hogy 56 azért, tehát azt azért nem mondhatjuk, hogy ott a fiatalok tették, és akkor az öregek részéről volt egy ilyen ellenállás, az is teljesen vegyes. Tehát azért ott nagyon sok öreg, idősebb ember, katonatisztek, átlagemberek, munkások, bányászok, tehát nagyon sok mindenkinek elege lett. Az úgy szerintem egybe volt, az biztos, hogy a fiatalság azon belül vezető szerepet játszott. Tehát abban teljesen igazad van. A másik kérdés, igen, hogy ez a vezérkultusz, vagy hogy vágyunk az erős vezetőkre, ez kétségtelen így van szerintem Magyarországon, de hát ha valaki megnézi a történelmünket, akkor ennek azért, tehát mindennek lehet látni az okát, az okozatát, az akciókat, reakciókat. Lehet látni, hogy 19-ben mondjuk a proletár diktatúra után miért volt szükség igazából egy Horthy Miklósra, és miért maradhatott olyan sokáig egyébként ő hatalmon, és hogyan állította talpra tulajdonképpen a Trianon után azért tényleg padlón lévő országot. Most minden másra, tehát a kritikát nyugodtan lehet kritizálni, és lehet is kritizálni azt a rendszert, sőt, de azért ott is egyébként kellett gyakorlatilag Magyarországnak egy olyan fajta erős vezető, aki összerakja, tulajdonképpen újra összerakja ezt a megcsonkított országot. 45 után ugye Rákosi diktatúra, aztán Kádár diktatúra, hát nem véletlen egyébként, azért most szerintem mindenki látja, hogy mind a NER, mind most a NER utáni rendszer, ez a Tisza rendszer is azért épít erre az erős vezetőre, ugye Orbán Viktor után Magyar Péter, mert így az emberekbe egyébként...
1: Ezt kapjuk, vagy ezt húzzuk magunkra?
0: Szerintem kapjuk is, de nyilván van benne egy igény. Tehát azért a Kádár rendszer, szerintem a Kádár rendszer sokkal rosszabb hatással volt ránk, mint a Rákosi diktatúra. A Rákosi diktatúráról úgy szoktam én mondani, az olyan, mint egy ilyen a végletekig tabusértő, akár a lányát molesztáló, vagy megverő, akkor maradjunk egy kicsit finomabb ügyeknél, megverő apa, mondjuk így, és nyilván akkor az apákra húzni, mert én is apa vagyok. A Kádár rendszer meg egy ilyen manipulatívabb, egyébként játszmásabb, a felszínen szerető, gondoskodó anyuka. És sokszor, de egyébként lehet ez apuka is, nyugodtan cseréljük meg akkor ezeket a szerepeket. Sokkal nehezebb egy Kádár rendszer után fölállni, mint egy Rákosi diktatúra. A Rákosi diktatúráról mindenkinek elege volt, a végén a kommunistáknak is elege volt, főleg, hogy őket is, saját magukat is elkezdték bebörtönözni, meg kivégezni, hogy elegük volt, miután elfogytak az ellenségek, illetve a vélt ellenségek. Arra könnyű volt nemet mondani, hát tényleg egy primitív, nagyon pinyó propaganda volt, nagyon primitív gazdasági irányítás, rettenetes primitív volt, arra mindenki azt mondta, hogy oké. Jó, a kommunisták azt mondták, hogy mi ott se voltunk, aztán építették tovább ugye a Kádár acélrendszert. Az sokkal összetettebb volt. És sokkal nehezebb rajta egyébként túllépni. Nagyon sokáig elmehetnénk így egyébként. Az is egy tudatos játék volt a 80-as évek végén, igazából hogy elkezdték összemosni a propagandába vagy a sajtóba a bűnöket. Tehát gyakorlatilag úgy, hát... te is pártag voltál, én meg az MSZNP KB tagja. Nagyjából az ugyanaz, igazából jobb, ha ezeket elfelejtjük. Egy kicsit erről is szólt egyébként a rendszer.

0: rendszerváltásunk, a rendszer nem váltásunk, a békés átmenet, ezeken lépjünk túl. Ez már egy kicsit átvezet, egy másik témához vezet.
1: A Brodyékról beszélünk egy kicsit.
0: Brodyékról beszélünk.
1: Mi volt az ő lázadásuk? Ez egy kamulázadás?
0: Volt nem volt kamulázadás. Szerintem a Brodyval kapcsolatban...
1: Akkor mi történt velük az MSZP-SZDSZ kormányzások?
0: A Hobó szerintem nagyon jól összefoglalta egyébként ezt. Tulajdonképpen ő elmondta, hogy ő nagyon csalódott Brody Jánosba, mert hogy őt látta olyannak, aki egy valódi lázadó volt a 60-as évek végén, 70-es évek elején, inkább 60-as évek végén, ugye beat mozgalom, amikor elindul, látta, hogy ez igen. És aztán először akkor csalódott benne, amikor azt a híres, azóta is ünnepelt albumukat, ugye Angela Davisnek ajánlották egy kommunista felforgatónak, hát az már azért elég vicces volt. És közben egyébként úgy, hogy politikai foglyok voltak az országban. Tehát úgy beszélni azért, ugye az emberi jogokról Magyarországon nekünk nagyon fontos az emberi jogok, Acélnek nagyon fontos volt, Erdős Péternek is nagyon fontos volt az emberi jog, úgyhogy egyébként politikai foglyok voltak, meg besugó rendszer, meg minden, zárója bezárva. Utána azért, amit Tatán művelt ő, és elvégig a többi zenész, ugye, hogy elhatárolódtak az underground új hullámos zenekaroktól, azért az se volt rendben, ott Hobó volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy ez így nagyon nincs rendben, nehogy már meghatározzuk, hogy ki a jó zenész, meg ki nem jó zenész, ki a zenész, meg ki nem, tehát már az se volt rendben. Ezeket Hobó egyébként világosan elmondta. Mm. Az, hogy 90 után ugye Brody János az SZDSZ-nek azért egy elég közismert zenésze volt, hogy ott volt az alapítványban, hogy ott volt igazából ezeken a nagy demokráciaféltő tüntetéseken, MDF ellen, később az Orbán kormány ellen, az is világos volt. Tehát azért azt lehet látni, hogy Brody is, itt azért nagyon sok véleményvezér, demokratikus kárta, értelmiségiek, jellemzően akkor kezdték el félteni az országot, amikor itt jobboldali vezetés volt, és amikor itt baloldali vezetés volt, idézőjelben a baloldalit, mert szerintem nem sok köze volt a valódi baloldalhoz, amit én természetesen elismerek és tisztelek, tehát amikor itt baloldali vezetés volt, akkor hirtelen itt mindig visszajött a sajtószabadság, itt hirtelen minden rendben volt. Erre akkor senki nem tüntetett semmiért. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon...
1: Igen, ennek a lélektanát akartam
0: hát valahogy politikai oldalhoz tartozott, és tartozik is, amivel nincs gond. Ugye mindig azt szoktam mondani, az ámítással van a gond, tehát hogy valaki azt mondja, hogy ő mindig lázadó volt, nem barátom, te akkor voltál lázadó, amikor neked nem tetsző politikai vezetés volt Magyarországon.
1: Azért kérdeztem ezt, hogy ez mélyen bennünk van-e, és ez akár a magyarságra is jellemző-e. Ez, hogy Forgács Józsefnek is az a megfejtés, és régóta én is ezt mondom, és nyilván a kettő között nincs összefüggés, hogy a törzsiség mindent felülír. Akár a lázadást is, ami valójában nem lázadás, hanem éppen egy fennálló rendszerrel szembeni elégedetlenség, hogy nem az én törzsem van hatalmon. Hogy nem ugyanezt látjuk azért a másik oldalon is. Tehát itt az elmúlt 16 évben a jobboldali értelmiség hallgatott, miközben azért voltak olyan jelek, akár mondjuk az alkotmánybíróság kiürésítése, igazságszolgáltatás autonómiájának megtörése, választási rendszer egypárti átírása, független média felszámolása, kesma létrehozása, a közpénzek magánosítása, kekvek, stb. Ahol egy igazi lázadó lélek felszólalt volna. Elmondta volna, hogy nekem ez nem tetszik, ehhez képest még kus volt. Még kus volt azon az oldalon is. Tehát akkor ez mindkét táborra igaz?
0: Hát ez egyébként mindkét táborra igaz, de tehát, ha valaki csak tényleg, tehát a 20. század elejét megnézzük, akkor már azóta lehet látni ezt a táborosodást, és ezeket egyébként a rettenetesen rossz reflexeket, igen, hogy a saját táborunkat nem kritizáljuk. Egyébként én se, tehát egyébként én se tettem ezt, nem mondhatom, hogy megtettem. Meg a médiánál maradva.
1: Sokak számára ez a legfőbb kritika veled szemben, a te tevékenységeddel szemben, de gondolom ez nem ér téged újdonságként.
0: Nem, de hogy azért ez részben azért egy hamis kritikának érzem, mert én nem véletlenül választottam annó, amikor elkezdtem sportújságíróból múltkutató lenni, a múltnak a területét. Tehát azt nagyon viccesnek tartottam, amikor írtam, nem tudom, a Rákosi diktatúra, vagy a Kádár diktatúráról, vagy akár a 80-as évekről, és azzal jöttek, hogy de miért nem írok benne a neresekről. Hát most se voltak. Meg hogy amikor írok arról, hogy nem tudom, a ifjabb Rajk Lászlónak, Rajk László az apja ugye egy kommunista belügyminiszter volt, hogy az SZDSZ-es nem tudom kinek az apja vezető AVH-s volt, akkor miért nem írok arról, hogy a fideszes nem tudom kinek meg, mit tudom én, egy kisvárosi, nem tudom, titkár volt az apja. Tehát azért itt vannak ilyen, tehát itt azért vannak különbségek.
1: Ez a rész.
0: Tehát vannak különbség. Ez teljesen igaz.
1: Ebben teljesen igazad
0: van. A másik az, én tudatosan nem akartam az aktuál politikáról írni. Tehát azért pontosan tudtam azt is, hogy én folyamatosan végig aktuál politizálom az elmúlt, nem tudom, 10 évet. Egyrészt sokkal ismertebb vagyok, másrészt valószínűleg sokkal jobban keresek. Harmadrészt meg egy csomó olyan dologgal foglalkozom, amivel igazából nem akarok foglalkozni, és egy csomó olyan dologgal nem foglalkozom, amivel meg szeretném. Tehát nem véletlenül foglalkoztam én a múlttal, pontosan tudtam, hogy ebben a mai média világban gyakorlatilag az van, hogy az egyik, leginkább az egyik oldala lehet foglalkozni. Tehát azt lehet látni, hogy azért a liberális médiában is ez úgy működött, az úgynevezett régi független ellenzéki médiában, hogy nem nagyon bírtak, vagy nem nagyon írtak azért bizonyos ügyekről ők sem. Tehát ők nem nagyon írtak, nem tudom, Fekete Jánosról, meg ezekről az ügyekről, azokról inkább nem. És ez nyilván a NER-hez kapcsolódó médiára is igaz volt. Tehát ez a részemről egy teljesen tudatos döntés volt, hogy olyan korszakkal akartam foglalkozni, ahol a lehető legszabadabban tudok írni. Így is szereztem szerintem akár a NER-en belül, vagy a Fideszen belül is olyan ellenségeket, akiknek nem tetszett, hogy írok olyan emberekről, aki neki a haverja volt, neki a, nem tudom, a mestere volt, neki az üzlettársa volt, most mit tudom, amikor írtam Frey Tamásról, biztosan nem tetszett a Navracsicsnak, aki nem tudom, látványosan jobban vannak ugye együtt, és nem tudom, katonatársak voltak, és nagyon tisztelt, stb. Tehát már így is egyébként ebben van egy olyan, hogy az ember nem szerez támogatókat, ezért is volt egyébként a részemről ez a döntés. A másik, a médiára visszatérve, nem véletlenül léptem ki a médiából egyébként, vagy hagytam ott, nagyon elegem volt mind a stílusából, mind abból, abból gyakorlatilag tényleg, hogy így gyakorlatilag beletti kebelezve az összes jobboldali médium, ugye legutoljára a Pesti Srácok, ahol nyilván nekem volt egy kötődésem, egyrészt ott kezdtem, vagy ott folytattam a Magyar Hírlap után, másrészt azért sokan tudják, hogy a testvérem Huth Gergely vezette azt a portált. Már azzal se értettem egyébként egy csomó mindent egyet, ami ott megjelent, amerre ment, ezt neki is elmondtam, nyilván ezeket az ember nem kívülről kommunikálja ki, de abban is volt egy olyan, hogy akkor én egyébként ebből már kiszállok. És például, amikor láttam, hogy gyakorlatilag itt ez a gömbőszín mindenkit fölfal.
1: Az melyik gömböt? Melyik gömböt?
0: Hát a Kesmát is egy ilyen gömbösznek látja az ember, vagy nem tudom, a MediaWorksnek.
1: De ez ellen Kadóra is így fogalmazott, hogy a nagy gömböc felfalta többek
0: között. Hát ezt már korábban, igen. Hát de egyébként ezt tényleg lehet látni, és ugye ez nyilván nagyon sokakat zavart, nagyon sokan egyébként meg tök jól el voltak vele, mert nagyon kényelmes egy ilyen nagy egységes médiába dolgozni, segíts ahol már kevesebbet is kell gondolkodni, hanem igazán megvannak az irányvonalak.
1: De mi annak a lélektana, hogy senki nem szólalt fel ez ellen? Még azok sem, akik látványosan elégedetlenek voltak, mint látható te is.
0: Akkor elmondok mondjuk egy példát. Tehát, hogy ha én mondjuk felszólok és elkezdem ezt kritizálni. Egyébként írtam azért posztokba erről, igaz finoman, meg egy-egy ilyen mondattal vagy utalással. Akkor nem tudom, nekem a bátyámék, meg a korábbi kollégáim még mindig ott vannak a Pesti Srácoknál. Tehát érted, egyébként biztos, hogy jót okozok nekik azzal, hogyha nem tudom, én írok erről, és most nem arról beszélek, hogy akkor nem tudom, biztos hirtelen, akkor megszüntetik őket, meg valami van. Csak az ember, ugye, és itt azért nagyon nehéz elválasztani ugye a, nem tudom, a csorda szellemet attól, hogy az ember másokért, vagy másokra is gondol, hogy ugye benne vagy egy közösségbe, és akkor nem lesz, hogy veled mi lesz, mert engem tudtani, engem a kutya nem fog egyébként bántani ezért. Jó, ha hogy nem egyébként őket. Van egy ilyen kritik. Igen, hogy egyébként mi történt? Tehát, hogy másokért is felelősséggel tartozik.
1: A század véges elemzői pozíciódat ez nem bántotta volna?
0: Nem hiszem.
1: Kockáztatta volna?
0: A század végnél azért think tank. Azért ezt mindenki tudja.
1: De jelentős állami pénzből feldúsítva.
0: Hát, ha én így nem is fogalmaznék, ugye, ahogy te, nyilván mindenki tudja, hogy a Fideszhez kötődött. Tehát a század mindig is a Fideszhez
1: kötődött. Hát azért kérdezem, hogy ott, vagy ugye a Tintenk esetében, a század végesében azt mondta, hogy ott a Fidesztől nem kell tartani, de a Fideszes médiabirodalom működése esetében meg azért vannak félelmek, ha már a Pesti Srácokról beszélünk. És nem akartál nekik ártani, mert nehogy valamiféle hátrány érje őket azért, mert te elmondod a kritikádat. Azért ez magának a rendszernek is egy kritikája, hogy ez nem úgy működik, ahogy kellene, és számomra, ahogy beszélsz róla, én kádári időket idéz.
0: Hát igen, de egyébként megnézed, nem tudom, mondjuk ami történt a Honttal, vagy másokkal, vagy a Dezső Andrással egyébként, hát most nem tudom.
1: Teljesen igazad.
0: Olyan nagy különbséget látsz? Igen, ezek ilyen kádári reflexek. Ilyenkor sokszor van egyébként, tehát nagyon sokszor az, hogy az ember valamitől tart, ami lehet, hogy be se következne.
1: Ugye Hont András hát, esetében az Átlátszóról beszélünk, és Dezső Andrásnál pedig azt hiszem, hogy a HVG-ről honnan
0: tartozni. Hát én már meg nem mondom, melyiknél, de ugye nagyjából hasonló történetek voltak, hogy valami olyat mondtak, ami egyébként nem tetszett, és akkor hello.
1: Hát vagy olyan nyomás, a háttérnyomás volt az olvasók részéről, hogy nem, akkor nem adtak támogatást, és semmit, igen.
0: Ugye itt azért nehéz egyébként erről beszélni, Visszatérve egyébként a századéknél szerintem, vagy hát nem szerintem, soha nem szóltak be semmit, sőt, ott egyébként direkt értékelik is azt, hogy az ember kritikus, ugyanis egy Tinknek-nek pontosan az a lényege is, hogy kritikus is legyen.
1: De te voltál kritikus? Bezárva.
0: Én voltam.
1: Fennálló rendszerrel szemben?
0: Voltam. Hát ez, tehát itt azért olyan beszélgetésik is vannak, meg olyan előadások is vannak, amiket talán nem is ismernek egyébként az emberek, de ott azért én elég kritikus voltam. Főleg a médiában, meg igazából olyan dolgokban én nem szeretek beszólni, ami ez semmi közöm. Tehát a gazdaságról nem kezdek el okoskodni, mert nem értek hozzá. A médiával kapcsolatban én nagyon kritikus voltam sokszor, mert láttam, hogy ez a fajta ilyen deegyszerűsítés, ez szerintem nem működik. Tehát nyilván azt is lehetett látni, hogy ez már a véleményvezéreknek a kora, a YouTube embereknek akkor, tehát ez is már utólag erre rájönni, az elég nagy hiba volt szerintem, vagy túl későn rájönni. A másik, amiről akartam beszélni igazából, hogy hát mindannyian hordozunk egyébként traumákat és félelmeket, tehát ez is a másik szakterületem, hogy mik történtek meg velünk a 20. században. Tehát nagyon sokszor egyébként ezek a félelmek lehet, hogy nagyon sokszor nem is valósak, csak az ember emiatt nem cselekszik. Uh-huh. Hát Hamvas Béla is írt erről elég sokat a félelemről, hogy folytja meg egyébként az európai embert. Olyan, sokszor olyan félelmek, amelyeknek egyébként nincsen semmilyen valós alapjuk. És bennünk, Magyarországon, vagy magyar emberekben rengeteg ilyen trauma, és félelem, és reflex dolgozik. Tehát amikor mondjuk, nem tudom, a 90-es évekre visszagondolok, és akkor ott volt egyfajta antiszemitizmussal való lejáratás, és az antiszemitizmustól rettegés, azt se lehet csak úgy látni, hogy ott akkor az egyik oldal az kitalálta a másikról egyébként, hogy az antiszemita, és a rettegése nem volt valós. Mert egyrészt egyébként valóban volt ilyen dolog. Messze nem, nem annyira, mint amire fel volt fújva. Másrészt viszont azt sose tudhatjuk, hogy egy holokauszt túlélő, egy traumatizált ember egy apró jelből, ami nekünk egyébként nem számít, mit von le. És milyen érzések keletkeznek benne. Ugyanúgy nem tudjuk, hogy nem tudom, amikor beszélünk erről a vagyonvisszaszerzési hivatalról, az bizonyos emberekben milyen félelmet kelt. Tehát lehet azt kritizálni, hogy az AVH-hoz hasonlítják, stb. Stb. De hát itt ez egy társadalomnak egy jelentős rétegen 45 után teljesen ki lett fosztva, és nem csak, hogy ki lett fosztva, de ugye 90 után, próbálok uralkodni az érzelmeim, hogy ne vigyen bele, 90 után vissza se kapta. Tehát a kárpótlás nem történt meg. Tehát ezek a reflexek bennünk élnek, generációkon keresztül hordozunk, főleg egyébként meg ki se beszéljük. És ezért ilyen nehéz egyébként Magyarországon bármilyen normálisan beszélni, mert mindig belejönnek az érzelmek, a rengeteg seb, trauma, egy csomó kibeszéletlen dolog.
1: A táborok ezért nem kritizálnak belülről? Kifelé? Hangosan? Ezek szerint, mert vannak ilyen traumák, mélyen.
0: Én úgy láttam egyébként ezt, szerintem ez is benne van, én úgy láttam azt, hogy nagyon sokban van benne, hogy azt érzik, hogy fú, a másik oldal milyen durván támad. És tényleg igazából semmit nem tudok igazából csinálni, bármit is csinálok, rögtön megkapom már, hogy sőt, már előre megkapom, hogy ez rossz. Akkor viszont legalább mi tartsunk már össze? Mi
1: a közösség? Vagy te is kaptad folyamatosan, sokszor
0: de,
1: is.
0: De erre jött, és akkor mi tartsunk össze? Ne legyen kritika igazából. Hát ha onnan folyamatosan a támadás jön, akkor ne. És egyébként ezt mind a két oldalon lehetett látni. Ezt a fajta, és ezt is nézhetjük úgy, mint énvédelmi mechanizmus, vagy közösségvédelmi
1: akkor itt nincs
0: mechanizmus.
1: Függetlenség, az egy illúzió, ugye?
0: Magyarországon. De hát egyébként, tehát függetlenségre szerintem törekedni lehet, de szerintem a médiában, ki a független a médiában?
1: De független vagy?
0: Én nem, miért lennék független? Hát hogy mondhatnám azt a századvégnek dolgozni, hogy független? De ha nem dolgoznék a századvégnek, még akkor sem mondhatnám azt, mert mit jelent a függetlenség? A függetlenségre törekedhetünk. Hát én is egyébként elfogult vagyok. Teljesen objektív szerintem senki nem lehet. A függetlenségre lehet törekedni, az objektivitásra lehet törekedni. De azt mondani magunkról, mi objektívek vagyunk és függetlenek, ez nevetséges.
1: Kérdés az, hogy történésznek kötelessége-e törekedni erre, és akkor idehozom az egyik média
0: ellenfeledet. Nem vagyok történész.
1: Én akkor úgy mondom, hogy történészi kíváncsiság, hűvös történészi kíváncsiságot igen, hozom igen. Ide. Farkas Attila Márton, aztán elmondhatod a véleményed, amit egyébként már sokszor leírtál. Ő úgy írja a munkásságodról, hogy az nem a hűvös történészi kíváncsiság, hanem a liberális értelmiséggel szembeni mély sértettség által mozgatott, és voltak épp olyan figurákról írsz, amilyenné te magad is váltál a másik oldalon. Ez már egy elég kemény állítás, és erőteljesen bírja nyilván a kritikát, de...
0: Már a sértettség is elég vicces, hogy miért lennék sértett a liberális értelmiség. Tehát igazából engem azért fölhoz nem lehet ezekkel betámadni.
1: Fölhoz példák, hogy akkor segíts nekem megérteni. Fölhoz példákat, mondjuk a Szörényi Bródi párosból Bródit minden fronton támadott. Szörényi amivel szemben pedig úgy tűnik, mintha megengedőbb lennél. És akkor említett még ő is néhány szereplő, de Schuster Lórántot is lehet említeni, akiről a legnagyobbak között emlegetve beszélsz, és igyekszel megácsolni a legendáriumát, ugye a P-Mobil legendájáról van szó, miközben...
0: Ezt te mondod, vagy ő mondja?
1: Hát...
0: Megácsolja. Szerintem neki nincs szüksége se a P-Mobilnak erre.
1: Évtizedek óta a legkeményebb, sokszor nyíltan kirekesztő és antiszemita felhangú politikai szövegekkel operált, ugye Schuster Lóránt. De ezt az ő esetében...
0: Ezt te mondod, vagy ő mondja?
1: Ezt már azt mondom inkább, hogy a közvélemény. Még a kommentelőhad. Kommentelőhad mondja.
0: Tehát meg a közvéleménynek egy kicsi igen. része, a kommentelő...
1: Ami épes
0: a kommentelő...
1: Korszak,
0: ja, hogy úgy érted.
1: Ami épes korszakát, ja, ez a nyilván. De hogy az ő esetében ezeket nem említed meg, Szörényivel szemben, mintha megengedőbb lennél, sőt, elég megengedő vagy Brodyhoz képest, ezekről a kettős mércékről beszél egyébként Famis. Hogy ez megvan? Tehát ez a fajta elfogultság megvan benned?
0: Elfogultság szerintem egy mindenkiben van, tehát...
1: Tehát akkor van benned.
0: Mi, elfogultság? Uh-huh. Miért ne lenne egy emberbe elfogultság? Tehát igazából azért itt elvásztam például azt, hogy ahogy egy posztban írok valakiről, uh-huh. és mondjuk ahogy a könyvbe írok. Tehát ha valaki elolvassa a könyveimet, az pontosan tudja, hogy mit benne van, hogy az Illés támogatott együttes volt, Szörényi Leventével és Bródi Jánossal együtt. Egyébként forrásokat és vélemények vannak benne ütköztetve, tehát a Bródi, mert mindenki elmondja benne gyakorlatilag a saját álláspontját, de ez a Neotóra is igaz, ugye Erdős Péter által személyesen támogatott együttesre. Az a baj a Fammal, ebben is akkor baromságot beleír, tehát nem ez a baj vele, hanem a teljes leépülése, de az, hogy igazából elveszítette a saját integritását, és egy ilyen gyűlölködő emberré vált, hogy azt mondja, hogy benne van egyfajta sértettség a liberális értelmisége szemben, miért lenne? Engem ők nem érdekelnek, én igazából írok róluk, tehát bennem, én a liberális értelmiséget hallgattam, olvastam, Krasznahorkai Lászlóból írtam a szakdolgozatomat, hallgattam LGT-t, Illést, Európa kiadót, semmiféle sértettség nincs bennem. Ami a Bródi János és Szörényi kérdésről mondjuk bennem van. Azért Szörényi Levente sose tagadta, hogy egyébként ő a jobb oldalhoz húz, vállalta, hogy MDF-es volt egyébként. Elég kritikus volt utána a jobb oldallal szemben, a Fidesz-szel szemben nagyon-nagyon kritikus volt a Szörényi, csak hogy mondtuk, hogy senki nem kritikus, ő kritikus volt, meg is tehette, már elvonult, stb. Bródi János mindig sunyult ebbe a kérdésbe. Egyébként sokkal közelebb volt amúgy az SZDSZ-hez, mint Szörényi az MDF-hez, és sunyult. Tehát igazából nagyon sokaknak ez a sunyisággal van a probléma, hogy ők azt mondták maguk, hogy függetlenek és egy örök lázadó. Tehát ezek a fajta hazugságokkal van a baj. Schuster Lóránt, a visszatérve Schuster Lóránt, ott lehet mindenki kritizálni, én sem azt mondom, nem tudom, hogy ő egy nagy példaképe legyen az embereknek. Ugye, nem tudom, a Csurka Istvánnak se azért idézve néhány gondolatát, mert minden sorával egyet értek. Abszolút nem értek egyet minden sorával, viszont annak a hosszú dolgozatnak a jelentős része az gyakorlatilag a mához kiállt. Tehát az elmúlt 100 évünkről ez szól, és a következő 20 évünkről szól. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy én mindenben egyet értek vele, sőt, Schuster Lórántot sem próbálom példaképként.
1: Schuster Lórántban
0: én egyébként azt szeretem, amit egyébként Hobóba is kedvelek, akik egyébként ugye nagyon fasírban vannak egymással, tehát ez egy elég összetett történet, hogy önazonos ember maradt végig. És igazából mindig vállalta azt egyébként, amit gondolt, és el is mondta, amit gondolt. Egyébként ez Hobóba is igaz. Tehát nem volt bennük ez a súnyiság. Mondjuk Bródi János kedvenc zenésztársára, Konzsuzsára áttérve, vele kapcsolatban se az a problémám, hogy a Kádár diktatúra legnagyobb, leginkább támogatott énekesnője volt. Nem az a problémám, mert arról most mit tehet, hogy ő éppen a Boldizsár Ivánnak a fiát vette el, és ezzel Boldizsár Iván ugye hát Acél Györgyé, Kádár János egy közvetlen elvtársa volt, tehát nagyon-nagyon magasan volt ugye ebbe a diktatúrába, mert ez megtörtént. Nem is azzal van a probléma, hogy az országos béketanácsban benne volt, hanem azzal van a baj, hogy így lenyilatkozta, azt hiszem idén, de lehet, hogy tavaly, hogy soha nem állt közel semmiféle hatalomhoz. Tehát ezzel van a problémánk egyébként nagyon sokat.
1: Igen, erről sokat
0: tehát
1: beszéltél.
0: Tehát nem azzal, hogy valami megtörtént, mert valami megtörténik. Miért lehetne egyébként valaki kommunista, miért ne lehetne egyébként ugye kommunistából, miért ne váltná utána liberálissá? Más kérdés, hogy azért tömegekkel megtörtént ugye itt az értelmiségeket és a véleményvezéreket tekintve. Ezzel nincs önmagában probléma. A probléma a múltagadással van, alapítással van, és a dolgok kibeszéletlenségével van. Ez egyébként Magyarországnak az általános problémája, mert még nem beszéljük ki egyébként a dolgainkat, akkor gyakorlatilag tulajdonképpen az lesz, hogy két ilyen tömeg így ordibál egymás mellett, és azokat, akik egyébként megpróbálnak a másikkal szót érteni, mert mindig vannak olyan emberek, akik szót tudnak érteni, azok gyakorlatilag árulónak vannak végezve, vagy azt mondják rá, hogy minek, te ne is állj vele szóba.
1: Akkor az ügynök akták megnyitása az egy jó döntés?
0: Az ügynökakták megnyitása, ez is, az ügynökakták azok meg voltak nyitva, az ügynökaktákat lehetett kutatni.
1: Igen, de elég nehéz.
0: Komoly elhivatottság nem volt egyébként, hogyha valaki egy kicsit komolyan vette, és keresett hozzá egy intézményi, vagy bármilyen támogatást, akkor bement, és bármit, tehát nem kellett hozzá történésznek, vagy levéltársak lenni.
1: Oké, akkor csak a teljes nyilvánosságra hozatal. Akkor ez a lépés.
0: Nem tudom, hogy a teljes nyilvánosságra hozatal azt jelenti, hogy mindent felraknak mink az internetre, és mindenki mindent olvashat. Az problémásnak látom. Mm. Ugyanis a jelentéseket azért nem árt tudni értelmezni. Tehát, hogyha ugye egyrészt szinte ugye nagyon sokszor egyáltalán nem igazak, azt valaki leírt, valaki elvileg elmondta valakinek, aki aztán írt belőle valamit, más kérdés, ugye egy csomó mindent eltüntettek. Tehát abból mondjuk egy részletet valaki lát, és akkor arról azt hiszi, hogy az igaz, mert az úgy volt, az nem jó. Tehát azért ezt a világot...
1: Hát pláne úgy, hogy volt, aki önkéntelenkezett egyébként ügynöknek, valakit meg belezsaroltak.
0: Hogy ismerni kell azt a világot igazából ahhoz, azt az adott környezetet,
1: mert
0: nagyon kell ismerni ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy abból mi igaz és mi nem. A másik kérdés ugye nagyon fontos lenne, tehát hogy ezt egy piramisnak látjuk, akkor hogy ott az alján vannak, ugye a legalján vannak az emberek, akikről jelentettek. Tisztán áldozatok. Fölötte vannak mondjuk a bezsarolt ügynökök, akiket befenyítettek, bekényszerítettek, de nem jelentettek. Fölöttük vannak azok, akik bezsaroltak, bekényszerítettek, megfenyegettek, de jelentettek. Fölöttük, akik egyébként maguktól jelentettek, pénzért, állásért, stb. Jelentettek. Titkos munkatársak, esztétisztek, tartótisztek, állami vezetők, acél, kádár. Tehát így van fölfele. Igazából róluk kéne sokat beszélnünk, meg arra a rettenetes rendszerről, diktatúráról, ahol anya jelentett a fiáról, fia jelentett az anyáról, ahol barátok jelentettek egymásról, és ahol igazából ez még tényleg ki se lett beszélve, és így gyakorlatilag így visszük ezt is így magunkkal.
1: Akkor rövidítve, Magyar Péterék szándéka jó, helyes, amit most az ügynökaktákkal tenni kívánnak?
0: Az ügynökaktákat általában politikai fegyverként, vagy nagyon sokszor politikai fegyverként is használták az elmúlt 30 évben. Ezt látjuk, hogy akkor mindenki arról írta meg, aki neki jelent, akkor hú, akkor... Jó, megírta, nem tudom, a Paskai László, vagy a Szabó Istvánról, aki nem tudom, a Gyurcsányékhoz valamennyire közel álló, egyébként zseniális rendező. Jó, akkor megírom a Paskai Lászlóról, mert az meg nektek fontos, mert az meg egy katolikus.
1: Tehát akkor nem tudsz egyértelműen igent vagy nem.
0: Szerintem már elég nehéz egyértelműen igen mondani, ez mindig attól függ, hogy mire használják. Azért az is hozzá kell tenni, hogy megnéztem egyébként ezt a ugye, bizottságot, vagy nem tudom, lehet, hogy nem így hívják, akik ott vannak. A Rajnerem Jánosról mindenki tudja, hogy nem tudom, minimum SZDSZ közeli, egy liberális történész, de szakmailag nagyon elismert. Tehát egyébként benne annyiba egyébként elmondhatom szerint, hogy megbízok, hogy tehát nyilván van egy ilyen remélem, hogy úgy őrködik benne, hogy ne használják olyasmire, amire nem kéne. Ezzel a politikai való fegyverre való felhasználása.
1: Bízunk ebben, mindenki ettől tart. Igen.
0: Ettől tartanak, bízunk abban, hogy nem mi történik. Nyilván az ember egyébként az egész Magyar Péter jelenséggel, nyilván miniszterelnök Tiszával, és úgy van, mint hogy előtte egyébként lehetett, nem tudom, a Fidesz-szel vagy a NER-re. Nézzük meg, hogy mi történik. Tehát az, hogy már előre megmondjuk, hogy mi fog történni, azért soha nem jó. Folyamatában már lehet látni, de mit tudom, hogy ennek a hatásait és egy fél egy évben fogjuk valószínűleg látni. Akkor talán tudjuk értékre, hogy mi történt.
1: Igen. Ja, visszautalva arra, amiről előbb beszéltél, a szerepjátszásra. Azt nyilatkoztad valahol, hogy nem azzal van a gond, ha valaki politizál, azzal miért ne lenne gond? A szerepjátszással van a baj. És akkor kifejtetted, hogy Brody bűne az volt, hogy miközben független rendszerkritikus lázadóként tetszelektek, valójában benne ültek az SZDSZ alapítványaiban, és a hatalom kegyeltjei voltak. Azért és most nem az egyrészt másrészt játékot szeretném játszani, de a fideszes influenceri zenész közegben pontosan ugyanez a szerepjátszás történt. Tehát ők független, bátor, jobboldali patriótáknak adták el magukat, miközben Megafonon keresztül, Szerencsejáték ZRT, NKO, napról napra jönnek ki a botrányok, Petőfi kulturális ügynökség, tehát azért a hatalom mégiscsak fizette őket azért, hogy azt mondják, amit, vagy nekik ez volt a meggyőződésük, de akkor is elfogadták azt a pénzt, amit oda csorgattak nekik. Most ezen ügy kapcsán, vagy a szerepjátszás kapcsán vagyok nagyon-nagyon kíváncsi Nagy Feróra. Mert te írtad az egyik posztodban, hogy manapság bátorságnak számít az, ha Nagy Feróról olvas valaki a metrón. Az ő lázadása, és akkor az adás elejé témára visszautalva, az egy benső, valódi, tüzes lázadás volt, vagy egyszerűen egy éppen aktuálisan regnáló hatalommal szemben a kommunistákkal szembeni ellenérzés volt, hogy ők nem hagyták őt úgy zenélni, ahogy szerette volna. Tehát egy sértettség volt ebben. És akkor itt jön az én állításom, mert számomra összeegyeztetetlen az, hogy valaki igazi lázadó, és utána egy adott politikusnak a legfőbb rajongójává válik.
0: Tehát az elén azzal kezdjük, hogy mondtad, hogy hát akik függetlenek, ugyanúgy függetlenek mondták magukat. Ez egy nagyon nagy különbség, hogy akiket említettél, nem tudom, Megafon és a többi, ez soha nem mondták magukról, hogy függetlenek. Hát ez már egy akkora alapvető tévedés, hát a probléma pont az volt velük, a magukat függetlenek mondani, és pont ez volt egyébként a viták az egyik alapja, hogy ők sosem mondták magukról, hogy függetlenek. Uh-huh. Egyébként ez a jobb oldal, meg konzervatív oldal egyébként egyáltalán nem igaz. Jellemzően senki nem mondta,
1: hogy független. De nem azt mondták, hogy mi Fidesz hívők vagyunk, hanem a mi értékvilágunk találkozik.
0: De már tovább léptál ezzel most az, hogy Fidesz hívő, vagy nem Fidesz, ez egy másik.
1: Nem, ezt ők mondták, hogy mi nem fideszesek vagyunk, elutasították, mi nem szorulunk rá az államra, mi keresztény konzervatívak vagyunk, és amiben mi hiszünk, amit mi gondolunk a világról, az pont véletlenül passzol ahhoz.
0: Egy Megafonos ezt lenyilatkozta, hogy ő teljesen fideszen, de ez konkrétan.
1: Nem. Ő azt mondta, hogy az én értékvilágomhoz passzol az, amit egyébként Orbán Viktor és a Fidesz is képvisel.
0: Ez mire lehetne igaz? Hát a Brodyhez is passzolhat az, amit az SZDSZ, sőt, biztos, hogy passzoltam az SZDSZ. Csak én is a függetlent akartam rendbe tenni, hogy, hogy azért egy jelentős különbség, hogy egyik oldal az mindig független, ugye erre alakult ki a FOS. Nem szeretem a káromkodásokat, meg így egymásnak a megbélyegzését, hogy a független objektív sajtó.
1: Igen.
0: Egyik oldal kitalálta a másik, hogy mindenki propagandista. Rólam egyébként azért elég kevesen mondták ezt, hál' Istennek. Tehát az így elvétve mondják. Az, aki mondja, ott már azért lehet valami személyes sértettség is. És erre volt egy ilyen válasz az, hogy a FOS ugye a független objektív sajtó, mert ők mindig azt mondták, hogy ők a független objektívek, amiről már egyébként már kitárgyaltuk, hogy azért ez nem teljesen igaz.
1: A Nagy Feróval
0: kapcsolatban is ugyanaz van, hogy én a Brodytól is sokat olvastam, a Szörényitől is olvastam, csomó zenészektől olvastam, és egyébként érdekes, mert az én álláspontom is alakulgat. Egy csomó mindenben alakulgat egyébként. A 80-as éveket most, ahogy írok róla, máshogy látom, nem tudom, mint biztos, mint 3 éve. Nagy Felót is érdemes olvasni, mert aki elolvassa neki az életrajzi könyvét, a saját könyvét, illetve amit róla írtak, ő maga is leírja ezt a furcsa kettősséget, ugye, hogy ő diszkózene. És akkor volt egy-két keményebb szöveg. Akkor látod, hogy a hatalom elcsaprás, akkor még direkt, akkor lázadás, akkor megint. Akkor viszont kapott egy ajánlatot tulajdonképpen, és akkor a Rockszínház, elment a Rockszínházhoz, és akkor István a királyba, ugye ez is nagyon érdekes, hogy a tulajdonképpen a fekete bárányok megszelidítése a 80-as években. Uh-huh. Az István a király, és annak is, hogy mennyire összetett üzenete van,
1: igen,
0: hogy tulajdonképpen a fekete bárányok éneklik egyébként a legjobb szöveget benne.
1: Így van.
0: Közben egyébként arról is szó az István király tulajdonképpen, hogy az 56-osok és a kommunisták igazából, hogy megbocsátak, mégis együtt vagyunk, a Kádár rendszer nagyon sok mindenről szól, ugye nem állítom, meg senki nem állítja, hogy ezt a Szörény meg a Blum eleinte így gondolt, hogy erről fog szólni, de nagyon sok üzenete van. De van ennek is egy üzenete, a lényegben, hogy Nagy Feró ezt sose tagadta egyébként. Tehát ez tök nyíltan leírja igazából, hogy éppen hogy gondolkodott, hogy érzett. Leírja, amikor beviszik a rendőrség és megfinemlítik, és nagyon elege lesz. Az is világos, amikor...
1: Tehát ő megtörték?
0: Gyerekei, nem megtörték, hát a Nagy Feró is akkor élni akar. Tehát azért, tehát így... Én is most már nem próbálok attól egyébként ovakodni, Európa Kiadó történetésébként ugyanide vezet, hogy én utólag megítéljem az ő döntését, hogy a Mennyhárt Jenő végül is akkor tulajdonképpen az egyik narratíva szerint lefekszik az Erdős Péternek. Mert igazából a Mennyhárt Jenő úgy volt akkor, hogy ő szeretné, hogy megjelenne egy lemezzel, ki tudja, mi történik egyébként később, lehet egyébként a rendszer, mégse lesz rendszer, lehet, hogy nem fog megjelenni. Ő meghozta akkor azt a döntést. A Vigmiáj elmondta, hogy ő nem értette egyet ez a döntéssel, de megértette a Mennyhártnak a döntését is. És én is úgy vagyok, egyébként megértem ezt, nem azt hiszem, nekem nem kell utólag ezt megítélnem, nem én voltam abban a helyzetben. Nagy Feró helyzetében sem voltam. Az biztos, hogy nagyon sokáig kőkeményen lázadtad a Beatrice-nek is, meg az Ősbikininek is, olyan szövegeik voltak, hogy hát nyilvánvaló, hogy kivívták a hatalomnak az ellenszenvét is, illetve a lépéseit. Utána meg azért mégiscsak az Ősbikinek egyébként meg kiadták a lemezét, és azok a számok már úgy jelentek meg, ami belefért már Acéléknek, Erdőségnek is. Tehát utólag ezt
1: látni, az biztos, belefér, hogy akkor ő lázadó volt. Nagy Ferónak belefér. Lehet, hogy lemondhatott volna egy nagyobb karrierről, hogy akár fél évig mondjuk nem koncerteznek, és akkor elfelejtik őket, és akkor a nulláról kell indulni, de megőrzi a függetlenséget.
0: És az jobb, milyen függetlenség?
1: Nem tudom.
0: Milyen függetlenség?
1: Nem tudom, ezt neki kell megválaszolni. Hát, ő volt az örök lázadó.
0: A Hobó is egyébként.
1: Ezt a brendet ő építette föl.
0: A Hobó is egyébként egy lázadónak tűnik, ugye, meg szerintem az is volt, egy kőkemény lázadó volt, oda mondogatott, olyan témákról beszélt, hogy nem igaz. Őt is azzal támadják, de hát, hogy hány lemeze megjelenhetett. És ha nem jelenik meg a lemezre, és el van felejtve a francba, és azt se tudja senki, hogy ki a hobó, akkor ki énekelt volna azokról a dalokról, akkor ki énekelt volna az intézeti is lányról, ugye Belladonna, hidegrázósan gyönyörű dalokról, olyan témákról, amelyeket senki más nem énekel. Akkor a Deák Bírke egyébként kifedezi föl, akkor nem tudom, mi lett volna a P-mobilból. Tehát az, hogy ezek az emberek meg akartak jelenni, és meghozták azokat a döntéseket, hogy megjelenhessek, azt most utólag nekem megítélni, szerintem a nagyfőről sosem mondta, hogy örök lázadó volt, ő szerintem ilyen örök munkamester volt, meg tényleg ficsiszt mutatott, aztán másik pillanatban meg tök mást mondott. Ő igazából ezt vállalta szerintem ezt a szerepet.
1: De akkor hogy válik belőle Orbán Viktor propagandistája?
0: Hát az, hogy Orbán Viktor propagandista, az már megint egy másik, az a megint a te véleményed, mert én azt látom,
1: hogy egyébként... Nem, ő azt mondta, hogy ő tűzön vizen át tűzön követi vizen. Orbán Viktor, mindennel egyetért, csak az a politika jó, amit
0: ő egyébként 30 évvel később Orbán Viktornak a híve.
1: Nem erről beszélek, nem, én arról beszélek,
0: hogy... neki szüksége volt erre egyébként?
1: Nem, arról a fajta függetlenségről beszélek, hogy ő lehet híve Orbán Viktornak. Azt mondja, hogy rá van szüksége az országnak. 10 dolgából 8-al egyetért, de mondjuk ott van az a kettő, ami nekem már sok.
0: Mondaná nekem is jobban tetszett volna, persze, hogyha ezt csinálja.
1: És tudod, ezt jelenti a függetlenség. Ő azt mondja, hogy nem 10-ből 10, és bármilyen kényes esetben ő megpróbálta tisztára mosni, vagy legalábbis elővette azokat kényesen, nehezen megfogalmaz azokat a paneleket, amiket egyébként mondjuk egy Megafon propagandistától hallhattunk.
0: Figyelj, tehát abban a részében, hogy csinálta volna, persze, hogy csinálta volna. Egyébként a Schuster Lorántól beszélgettünk, persze, hogy mépes volt. Vállaltam, mépes politikus volt. De az elmúlt időben egyébként nem hallottad őt, nem tudom, a Fidesz vagy a NEM mellett felszólalni, és a másik oldal mellett. Uh-huh. De csomóan egyébként így vannak. Ő járta azt az utat, más meg egy teljesen más utat jár. De mondhatom példának kit akartam gyorsan mondani? Ja igen, a Takács Tamás írta meg nekem egyébként egy kommentbe, hogy ő tulajdonképpen vállaltan ő is egyébként emellett a politika mellett volt, sose annyira nyilvánvaló, mint a Nagy Feró, hanem leírta, hogy ebbe és ebbe a dologba egyébként egyetért. Csak leírta egyébként egy fontos dolgot, hogy igazából itt nagyon sokáig üldözték a rockzenét, vagy nem figyeltek a rockzenére. Ez a 90-es, 2000-es években is láttuk, de azóta is látjuk, hogy a rádióban azért a rockzene annyira nem megy, nem nagyon tolják. És azt mondta egyébként ő, hogy végre azt látták, hogy van egy olyan politikai rendszer, amelyik egyébként a rockzene mögé áll, és mondjuk nem csúnya fog, az nem szarik a fejükre. Hát persze, hogy egyébként lehet, hogy más miatt is szimpatikus volt neki ez a politikai rendszer, de hogy már csak emiatt is. És egyébként a Nagy Feró kapcsán is egyébként erre gondolhatunk, hogy azért nem véletlen, hogy ezek az öreg rockerek, azért nagyon sokan a NER-nek nevezett, a Fidesz mellé álltak annó, mert nyilván látták azt, hogy végre nem tudom, valaki foglalkozik velük. Tehát konkrétan nagyon sokan egyébként nem foglalkoztak
1: velük. Nem keveset. Pénzt ad nekik.
0: Figyelj! Azért, hát, amikor azt láttam, amikor a Deák Bíról írnak, hogy nem tudom, ezt meg azt megkapta, azt gondolom, hogy a Deák Bíró volt annyi, de egyébként a térkép szélén, de most egyébként beszélhetünk másokról is, és most ne is, nem tudom, konkrét ügyekről. Én egy Deák Bírtól egyébként nem fogom sajnálni a pénzt, mert tudom, hogy olyan értéket adott, és akkora tartás volt a 80-as években.
1: De ez eltereli a témát.
0: Azt mondom, hogy ami egyébként jogszerűen...
1: Ha mindent visszavezetünk arra, hogy most kitől irigylünk pénzt, vagy nem, akkor szerintem rossz nyomon járunk, vagy legalábbis tényleg ezt érvelési hibának gondolom itt ebben a helyzetben, mert hogy nem erről van szó, hanem az a kép, amit ezek a zenészek eladtak a közönségüknek, meg egyébként is. Ha nekik már van egy közönségük, akkor a közönség elméletileg el tudja őket tartani, különösen mondjuk a rendszerváltás után, amikor már nem voltak azok a kádári reflexek, hogy mondjuk Erdős Péter közbeszólhatott, hogy akkor ti mondjuk nem, ti ezt nem csinálhatjátok, és mindenféle akadályt gördítelétek. Tehát ott a piac már megengedi, hogy szabadabbak legyenek.
0: Ez kicsit olyan ez a piac, ugye ugyan a médiával kapcsolatban mindig a piacot emlegették, ugye, hogy a liberális vagy baloldali média, a jobb oldal szemben megél a piacról. De azért teljesen ma este le, ugye, ma jöttél a falvédőről, pontosan tudod, hogy azért eléggé lehetett látni, hogy bizonyos nagy cégek mondjuk támogatnak bizonyos oldalakat, a másik oldalaknak meg egyébként meg semmi nem jár. Tehát tök jó ez a piacból megérünk szöveg, de ha valaki elolvassa mondjuk a Szányszegőt, vagy a Szányszegő 2-t, tessék itt a reklám.
1: Nem tudjuk mi ez. Nem tudjuk mik ezek.
0: Nem tudjuk mik ezek, mint ezeket a könyveket. Akkor látni fogja, hogy egyébként azért a zene területén is, és kultúra területén is történt egyfajta hatalom átmentés. Tehát valahogy egyébként ezt részletesen leírom, nem ítélkezve, nem tudom, megjegyzéseket téve, semmi személyeskedés nincs benne. Ennek a hátterét leírom, hogy Bors Jenőtől elkezdve, Gábor, hogyan mentődek át.
1: Ebben teljesen igazad van, kilengett az inga.
0: Nagyon kilengett.
1: És aztán 2010-től, most 2026-ig
0: visszalengett.
1: Elég csúnyán úgy tűnik, hogy visszalengett. És nekem azért volt furcsa, mert az egyik interjútban mondtad, hogy a kereszténység, ha nem is üldözött volt, de nem egy elfogadott érték itt Magyarországon, és amikor talán Ákossal például osztán, hogyha amikor Bonanzaban az első albumára szeretett volna keresztet föltenni, akkor arra lebeszélték, hogy ez milyen rosszul venné ki magát. Ehhez képest 2010-26-ig a kereszténységgel villogni, hogy akkor így fogalmazzak, és bizonyos szereplők, én azt gondolom, hogy ezt eléggé műanyag stílusban tették, például Tóth Gabi, az igencsak kifizetődővé vált. Tehát az nem kicsit vált kifizetődővé. Az rengeteg szponzort jelentett, NK-os támogatásokat jelentett, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy
0: az inga, a személyeken túlélve, igen, az inga
1: az nagyon csúnya, és nekem az a furcsa, hogy te azért a közéleti szerepvállalásodat illetően foglalkozol napi politikával, de ezzel az inga túllengéssel, ezzel nem foglalkozol, nem mindig a probléma eredőjét keresed, hogy akkor ez igen a hatalom átmentés volt.
0: Azért alul is többször írtam, hogy 90-ben milyen érdekes volt, hogy ugye nagyon sokan átöltöztek, nem tudom, liberálisnak, nagyon sokan meg hirtelen bementek a templomba, megtalálták hirtelen az utat arra. És ugye lettek belőle, igen, nem tudom, nagy jobboldali megmondó emberek, akik közül egyébként biztos, hogy volt egy csomó olyan, aki egyébként valóban, nem tudom, hívő volt, addig nem ment a templomba, de azért voltak olyanok is, akik erre biztosan rájátszottak. Tehát maga a jelenség nem csak számomra volt nyilván visszatetsző ez, amiről beszélsz, hogy nyilván érezte az ember ebbe azt, de ugye a hitről is beszélni olyan nehéz, mert nem látsz bele senkinek a lelkét, tehát nem tudhatod egyébként, hogy ezt hogy élte meg, de biztos azért sokszor azt érezte az ember, hogy nem teljesen őszinte, őszinték ezek a folyamatok.
1: Most szépen körbe táncolod a témát, de érthető.
0: De mert azért, mert igazából én nem látok bele, tehát lehet egyébként nála.
1: De vannak érzéseid. Hát vannak érzéseid, neked
0: hát vannak érzéseim,
1: is,
0: meg nem tudhatom egyébként, hogy benne egyébként tényleg.
1: A kultúrához művészet, ez pedig nagyon jó ízlésed is van ráadásul.
0: Köszi szépen. Tehát mint a Fradi meccsen is látta az ember, hogy meg a válogatott meccsen is, hogy feltűnnek olyan emberek, akiket nem tudom, korábban nem látott, mert hogy sík lehet Fradi meccsre járni. De ugye ott sem mondhatjuk azt, hogy nem tudom, ez biztosan azért ment ki, mert divat és meg akart felelni a következő rendszernek. Persze, ezeken is röhögtünk belül, és biztos, hogy jobb lett volna, nem tudom, utólag, hogyha az ember kitip, bár nem tudom, egyébként utólag ez a mit számít, azon is röhögött az ember nyilván, amikor látta, hogy egy-egy meccsen melyik üzletemben vagy politikus milyen távolságban éppen Orbán Viktortól, mert akkor lehetett nagyjából sejteni, volt ilyen lap, ami ezt elemezte is, hogy akkor mi történik a közeljövőben, és a többi. És a többi, azon is nyilván röhögött az ember, amikor olyan embereket látott futballmeccsen, akikről mondjuk konkrétan tudta, hogy nem szereti a focit, és tulajdonképpen egyfajta büntetésnek is. Ezt egyébként úgy lehetne, ez egy vezeklés, tehát ő akar valamit, akkor viszont vezekelnie kell, mert esetleg végig kell nézni egy olyan, lehet, hogy nem is túl jó meccset, amit amúgy is utálja a futball, tehát az neki már önmagában egy büntetés.
1: Ott hát azért Vipáholyban el lehet ott lazacozni.
0: El lehet, nem, de nyilván az ember látta ezt a folyamatot, sose jó, tehát mindig fölmerül ez a kérdés, hogy valamikor túléphetünk-e ezen a táborosodáson. Uh-huh. Ugye minden politikai erő általában ugye a centrumot próbálja a saját híveink kívül megszólítani, ezt egy időben egyébként nagyon jól csinálta a Fidesz, illetve a NER is, most egyébként nagyon jól csinálta a Tisza is, de ennél azért fontosabb lenne, nem tudom, valahogy odáig eljutni, hogy ez a két tábor, aminek van ugye egy nagyon szélsőséges része, mind a kettően van egy szélsőséges része, aki biztos, hogy nem fog hajlandó szóba állni, aki utálja az egy másikat érzelmi alapon, családi alapon, teljesen mindegy, hogy milyen alapon, vagy politikai alapon, de egyébként ez a közelebb álló része, hogy próbál meg egymásra egyébként szót érteni. Mert ugye a nap végén, hogy mondani szokták végig, és ugyanabban az országban élünk, a nagyon sok embernek ugyanazok a problémák, a hasonló dolgok fontosak, tehát hogy Magyarország fontos, a fiatalok fontos, a nevelés fontos, a gazdasági helyzetünk fontos, tehát hogy azért lennének olyan közös nevezők, amikről lehetne beszélni. Valahogy ezen kéne egyébként túllépni. Az, hogy utólag nem tudom, a NER alatt ez mennyire sikerült, ez megítélés kérdése. Most megint itt van egyébként egy lehetőség, kétharmad, ami arra is lehetőséget ad, nem tudom, ez a két tábor, ez a megosztott ország, aminek világosan lehet látni egyfajta törésvonalát, amit nem tudom, azt is lehet látni, hogy azért sokan mindig jól éltek ebbe a fajta megosztottságból, mások meg egyébként megszenvedik ezt inkább. hogy ezen túl lehet.
1: Hát társadalmilag megszenvedjük.
0: Társadalmilag megszenvedjük, meg nem tudom, mindegy, a bensőkben is megszervezjük, a barátilag is megszenvedjük, tehát nem tudunk úgy kommunikálni már sokszor egymással, ezen valahogy túl tudunk-e lépni. És csak egyébként ebben nekem is van felelősségem, biztos, hogy azt egyébként vállaltam, hogy elfogult vagyok, biztos, hogy ebből az elfogultságból egyébként ideje visszavenne, mikor lenne egyébként nem idő erre. És nem is arról beszélek, hogy akkor nekem most el kell osztogatnom, vagy el kell kezdenem osztogatnom azokat, akiket nem osztogattam. Hanem arról is beszélek, hogy esetleg nem tudom, Bródi Jánossal is megértőbb legyek. Egyébként a könyvemben megértő voltam, tehát ott is a posztokat meg a könyvet nem keverném. De hogy egyáltalán jobban megértsem azoknak az embereknek a gondolkodását, akik 40, akiknek vagy ők, vagy a szüleik átvették 45 után a hatalmat Magyarországon, aztán átélték 56-ot, aztán a Kádár Acél diktatúrában irányítók voltak, 90-es években fölülmaradtak, hogy az ő motivációjukat, félelmeiket, traumáikat is jobban megértse az ember, mert én is azt látom, hogy ha minél inkább értem őket, annál inkább hajlamosak, vagy annál inkább képesek leszünk arra, hogy nem tudom, hogy párbeszédet is elkezdjünk, nem velük már. Hanem valószínűleg a gyerekeikkel, az unokáikkal, lehet, hogy nem is én, hanem az én képletesen szólva gyerekeim, unokáim, és nem tudom, valami kibeszélés folytatódjon.
1: Hú, ez nagyon szép végső gondolat volt, és sok
0: nem
1: sikert ezen az
0: propagandista, ugye?
1: Köszi szépen, hogy eljöttél. Ez volt a Médiapiac. Nagyon sok témáról nem beszéltünk, amit pedig terveztünk, de nem tudom, én élveztem, elmentünk olyan irányokba, amit nem is gondoltam volna. Viszontlátásra. Köszönöm neked még egyszer. Viszlát.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban hétvégén a H6-os év karbantartás miatt Szigetszent Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszent Miklós között Szigetszent Miklós gyártelep érintésével. H6A pótlóbusszal utazhatnak Dunaharaszti külső és Szigetszent Miklós gyártelep között. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát, a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Az 51-es, a 251-a és a 251-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába terelik közműjavítása miatt. Távhővezetékjavítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Tiszteltel köszöntöm Önöket, szeptember 10-én látják a Start műsorát itt az ATV-ben, én Róna Jégon vagyok. Amiről beszélgetünk itt rögtön a műsor legelején, az egy elég súlyos téma, és nem csak munkaerőpiaci kérdés, hogyha egy gyárat bezárnak, hanem gazdasági is, és ráadásul a magyar gazdaság számára egy előrejelzés, hogy mi várható az autóiparban, amely ugye az egyik legfontosabb húzóágazata a magyar gazdaságnak. László Zoltán a vendégünk, a Vasas Szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Ugye jött egy hír, ez egy önmagában még az autóipar egészére nem tragikus hír, azoknak az, akik ott dolgoznak, bezár az Audi egyik győri beszállítója évvégén, még jó, hogy előre jelezték, és ezzel 585 dolgozó kerül az utcára számukra. Nyilván nem vigasztal, hogy az Audi gyár maga megy, bár felmerült állítólag a győri gyár bezárása is Németországban. Ön mit tud az ott kialakult helyzetről most?
4: Valóban ez Győrben azért egy nagy létszám, ekkora létszámú elbocsátás, illetve ilyen sok ember egyszerre nem szabadult a Győr környéki munkaerőpiacra. A VKV nem csak az Audinak beszállítója, és ez fontos üzenet, hogy ugyanúgy Mercedesnek és más cégeknek is szállított. Tehát itt ami nagyon fontos, hogy vegyük észre, hogy a folyamatok eljutottak egy olyan pontra, hogy sok munkahelyet elkezdünk elveszíteni. Eddig is veszített munkahelyet az autóipar, csak ilyen apránként. Tehát az autóiparban dolgozók száma folyamatosan évek óta csökken, de ilyen nagy léptékek ritkán fordultak elő.
3: Ideig gyakran arra fogtuk, hogy megjelent a mesterséges intelligencia, hogy terjed az automatizálás, egy csomó minden, ez nem kell már emberi kéz. Ez nem volt igaz? Ez a gyártás visszaeséséről szólt alapvetően?
4: Ez része a képnek, de önmagában ez még nem generálna egy ekkora változást. Ugye egy gyár bezárás azért az mindig ennél több. És amire oda kell figyelnünk, hogy most mi fog történni ezekkel az emberekkel. Tehát, hogy Győrben mi elkezdtünk egy folyamatot, ebben szerintem példaértékű partnerség van a munkáltató, az önkormányzat és a szakszervezet között, mert hogy most ezt a helyzetet kell megoldanunk, de ez a helyzet egy minta lesz, vélhetően, és ne legyen igazam, de elképzelhető, hogy rövidesen ilyen helyzetekből többet kell kezelni. Jó, ha vannak ilyen folyamatok, amelyeket már ismerünk.
3: Azt mondja, hogy például az együttműködése a munkáltatónak, magának, a gyárat bezáró cégnek. Ez miben tud megnyilvánulni egy ilyen esetben? Jó, előre szóltak. Hát ez legalább már valami, hogy nem előző nap közlik, hogy holnap nem kell bejönni dolgozni. De ez önmagában persze még kevés nyilván.
4: Nyilván, és ez törvényi kötelezettségük is. Amiben azonnal elindult rögtön az első pillanattól, hogy a szakszervezettel közölték az előállott helyzetet, elindult a munka, hogy készítünk egy adatbázist azokról az emberekről, akiknek segítenünk kell a további lépést a jövőben. De ebben a munkáltató más esetekben nem mindig ilyen együttműködő, itt ezt abszolút példaértékűnek látom. Nyilvánvalóan tudnunk kell, hogy akiknek állást kell majd a közeljövőben keresni, ők milyen feltételrendszer mellett tudnak dolgozni, milyen képzettség, milyen tapasztalat, nehogy Isten, milyen egészségi állapot, tehát milyen munkát tud elvállalni. Tehát nagyon sok fontos feladatunk van ezzel kapcsolatban. Minél gyorsabban tudjuk ezt az adatbázist összerakni, annál gyorsabban tudjuk a keresletet és a kínálatot ütköztetni. Azt ugyanis látjuk, hogy van munkaerő igény a környéken. Nagyon sok cég, ahol vasas szakszervezet jelen van, onnét már mindenhol szóltunk a munkáltatóknak, hogy itt van felszabaduló munkaerő. Nagyon sok cég jelentkezett, csak hogy nem feltétlenül olyan munkavállalókat keresnek, amilyenek itt majd felszabadulnak. Tehát azért itt ez egy nagyon komoly feladat lesz. Azzal együtt, hogy ezeknek az embereknek most az életében egy olyan változás van, amit tudni kell menedzselni. És akkor jönnek azok a kérdések, amelyek mondjuk a munkavilágának szabályozásáról szólnak. Itt ugyanis nem csak saját foglalkoztatás, saját munkaviszonyban álló munkatársakról van szó. Vannak például harmadik országbeli dolgozók, és itt az ő helyzetük szintén egy fontos kérdés, már csak azért is, mert nekik olyan szerződésünk van, amivel nem feltétlenül lehet azonnal megszüntetni a munkaviszonyt. Kérdés, hogyha valahol munkahely van, akkor ők kapnak előbb munkahelyet, vagy a felszabaduló magyar?
3: Nyilván önöknek az a dolguk, hogy azt érjék el, hogy a felszabaduló magyar munkaerők találjon magának helyet elsősorban, de hogy reagáltak a dolgozók a hírre? Mert hát azért ez, amikor egy ekkora csoportot ér egy ekkora ütés, az általában összehozza az embereket.
4: Évek óta benne van a levegőben, és évek óta küzdött ez a vállalat azzal, hogy kereste a vevőt erre a gyárra. Tehát magát az egységet el akarta adni, mint működő egység. Sok vevővel is találkoztak az elmúlt években, és így lassan megszoktuk azt, hogy úgy működik ez a gyár, mi magunk is ott a mellette lévő szakszervezet, hogy tulajdonképpen kint van a piacon az eladásra váró épület, és hogy tulajdonképpen kint van a piacon a maga a

0: volt. Tehát itt a gyárral magával is valami baj van, feltételezem.
1: A gyár a VKV legmodernebb gyára. A termékei kifejezetten jók a piacon. Tehát itt az autóipar struktúrájáról van szó. A főleg európai beszállítók, az európai cégeknek európai beszállítói vannak a legnagyobb bajban. Itt annyi minden tépi, marcangolja ezt az európai autóipart, hogy nekünk ezzel kell foglalkoznunk, mert a magyar foglalkoztatásnak a jelentős része az a beszállítói kört érint, és főleg az európai iparban szállítunk be, autóiparban is, és gépgyártásban is, és máshol. Tehát az európai foglalkoztatási struktúra, ipari struktúra és ennek a nehézségei határozzák meg a mi közeljövőnket.
0: Ne keltsünk pánikot, de azért legyünk tárgyszerűek. Vannak hírek más cégektől hasonló tervekről?
1: Igazából van a levegőben sok helyen, ugyanúgy, hogy itt is a levegőben volt egy komoly változás. Konkrét híreket nyilván nem kapunk arra, azért az üzleti világ mindig odafigyel. Ami fontos, hogy ennek a gyárnak a bezárása egy másik üzenetet is hordoz magával. Ma reggel 6 órakor elindult egy sztrájk a Hanon System fehérvári telephelyén, ami a nyári sztrájk sorozatnak a folytatása, most határozatlan idejű sztrájkot jelentettünk be. Bérkérdés okozza ezt a sztrájk helyzetet. És nagyon sokszor felvetődik az, hogy ha a munkavállalók túl sokat kérnek, akkor veszélyeztetik a munkahelyüket. A VKV hasonló bérszínvonalú, mint a Hanon System. És mutatja a helyzet, hogy ez a munkahely nem maradt meg, csak azért, mert nem kértek többet az emberek, mert nem vártak többet.
0: Nem ezen múlik, igen.
1: Így van.
0: Beszéljünk a fehérvári helyzetről, mert ez a dolog nekem teljesen új, hogy a sztrájk kezdődött, ez egy új hír, ha úgy tetszik. Ja, akkor írjuk le egy kicsikét részletesebben, hogy mi a helyzet és mit követelnek a dolgozók, kérem.
1: A bértárgyalások során, ami meg áprilisban indult, 10%-os egységes általános bérfejlesztést kértek, tekintettel arra, hogy már nagyon régóta nem kaptak normális bérfejlesztéseket a magas infláció időszakában sem. A vállalatnak egy gyenge évét nem számítva nyereséges évei vannak, rengeteg a munka, nagy a munkaterhelés, tehát eljött ez a pillanat. Vannak még mellette egyéb kérések is, de ez a legfontosabb, hogy a 10%-os alapbéremelés történjen meg. Ezzel szemben 4% az egyik telephelyen, és 4,5% a másik telephelyen, amit a munkáltató végrehajtott. Ebben nem tudtunk megállapodni, mert nem elfogadható. Volt több sztrájkunk, fordultunk a koreai felsővezetéshez is. Most egy újabb levelet küldtünk a vezérigazgató alelnöknek, hogy avatkozzon be, mert úgy látjuk, hogy a helyi vezetés vagy nincs felhatalmazva, vagy nem látja át a helyzetet. Tehát itt tartunk ebben a pillanatban, tegnap bejelentettük a határozatlan idejű sztrájkot, és ma el is indult a fehérvári gyárban.
0: Fehérváron sztrájk, Győrben elbocsájtások, ezek a reggeli hírek a Vasösszak szervezet felől. László Zoltán, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: lehet. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot az MNB-s visszaéléseket feltáró bizottság. Bár a testület Tiszás elnöke tegnap bejelentette, hogy a Transparency-vel dolgoznának együtt, a bizottság végül nem szavazta meg az elképzelést. Lánczi Richárddal és Tóth Váradi Zsolttal beszélgetünk. Rászorultsági alapon vezethet be célzott támogatást a kormány a dízel üzemanyagok esetében az árak erőteljes növekedése miatt. Az utóbbi egy hónapban a 95-ös benzin átlagára 25 forinttal, míg a gázolajára még jobban 50 forinttal emelkedett. Hatékony eszköz a tervezett támogatás? Egri Gábort kérdezzük. Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül, mondta Pozsonyban Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal kiemelte, nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. A stúdióban Jeszenszky Géza. Szovák Attila vezeti a jövőben a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. A Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi Bizottság zárt ülésén is bizalmat szavaztak neki. Szovák Attila korábban aktivistaként segítette a Tisza párt munkáját. Ennek kapcsán Panyi Szabolcs arról írt, nem látott még párt gúnyás titkos szolgálati vezetőt. Vendégünk Cseri Ferenc.
2: Ez itt az Egyenes Beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Tóth Váradi Zsolt, a Kontroll.hu újságírója, és Lánczi Richárd, a Magyar Hang újságírója. Jó estét, szervusztok! Hát kezdjük azzal, hogy nem kérte fel mégsem közös bizottsági szakértőnek a Transparency International Magyarországot, a Magyar Nemzeti Bank ügyeivel foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság. Pontosabban a Tisza felkérte volna, de nem szavazták meg. Ugye ott van egy KDNP és egy fideszes és egy Mi Hazánkos képviselő is, tehát így nem sikerült. Külső szakértőként részt vehetnek. Szavaztak viszont arról, hogy Bánki Erik és Kósa Lajost elhívják majd meghallgatásra, és Ligeti Miklóssal kapcsolatban van még egy hírünk, de ezt majd utána megbeszéljük, először beszéljük meg ezt a bizottságot. Nekem az a kérdésem, hogy miért nem Matolcsy Györgyöt hallgatják meg? Jó kérdés.
3: Ez egy eseti politikai bizottság, ugye ami kérdés ebbe fölmerül, és amit a társadalomnak, amire igénye van, azok nem a parlamenti eseti bizottságokban fognak eldőlni, hanem az ügyészségen fognak eldőlni, tehát az igazságszolgáltatás lesz majd ez a hely, ahol a fontos kérdések fölmerülnek. Itt nyilvánvalóan látszik az, hogy milyen politikai felelősség van bizonyos dolgokban. A Bánki Erik, mint előterjesztő van, hogy a 2016-os jegybank törvény módosítás előterjesztőjeként van itt. Kósa Lajos pedig akkor a Fidesz frakció vezetője volt, és emiatt kell a bizottság elé járulnia. De az is látszik, hogy a Transparency International-nek a behúzása az nem vitte át a lécet, mégpedig a Mi Hazánkosok úgy látszik, hogy ezt legalábbis amit az Apát István mondott, azt mondta, hogy a külső idegen pénzek által működtetett intézmények, nem tudjuk, hogy milyen intézmények, vagy milyen, mert ugye a GK is tetszett neki, nem tudjuk, hogy mint tetszene neki, nem tudom, ami hagyományőrző egyeset, vagy nyilván ami megfelelően magyar neki, de akkor jelöljenek ők egyébként valamilyen intézetet, amit be lehet húzni oda, és majd még ki fog derülni a bizottsági leíratban, amit sajnos nincs benne a parlament honlapján, hogy pontosan hogy működik ezeknek a díjazása, illetve az, hogy tagonként tudnak előhozni külső szakértőket, vagy nem. Az látszik, hogy ez a bizottság ez kicsit húzza az időt. Nekem ez tűnik.
2: Na de miért egyébként? Neked van erre válaszod egyébként? A Csőszi Attila, ő Tiszás elnöke, ő azt mondja, hogy azért nem Matolcsy, tehát nyilván megkérdezték, hogy miért nem, mert hogy ez az időzítés, ez tudatos, a bizottság előbb adatokat, dokumentumokat akar összegyűjteni. Nagyon sok minden össze van már gyűjtve, ez itt ebben a stúdióban rengetegszer elhangzott. Volt ÁSZ-vizsgálat, volt MNB-vizsgálat, már az ügyészség vizsgálódik, tehát rengetegféle vizsgálati anyag van, és mindenki azt várt, hogy végre látja Matolcsy Györgyöt egy vizsgálóbizottság előtt, mert hogy azt sem tudjuk, hogy meghallgatták-e meg, hogy az ügyészség kiket hallgatott meg, ugye nem hozzák nyilvánosságra, hogy kiket hallgattak már meg.
4: Picit úgy érzem, hogy egyébként ezek a bizottságok, ezek túl vannak dimenzionálva. Nagy sok szempontból is egyébként. Tehát, hogy gondolhatjuk azt, hogy fontos Matolcsy Györgynek megjelenni, és beszélni a magyarság, nem tudom, mert ő erről is írogatott egyébként, hogy ki az igazi magyar, meg honnan jöttünk, stb. Tehát volt egy ilyen magyarság kutató énje is legbelül elrejtve, vagy egy bankelnök mögött, és ezt ő egyébként publicisztikákban és tárcákban ki is fejtette hosszan. De hogy sajnálatosan most erről nem hallhatunk az ő interpretációjában. De egyébként ezeknek a bizottságnak a feladata az egy feltárás, de ők nem hoznak semmibe ítéletet. Tehát, hogy ezekben az ügyekben, amiket nagyon szeretnénk és várnánk, hogy minél hamarabb legalább fény derüljön arra, hogy pontosan hova is tűntek a pénzek, és kik is ezért a felelősek, ezt a bűnöldöző hatóságok és egyébként a bíróságok fognak ebben döntést hozni.
2: Akkor minek van a bizottság? Én tudod, hogy az elmúlt, nem tudom, hányszor tettem fel ezt a kérdést az elmúlt 20 évben, hogy minek van ez
4: tudjuk,
2: a parlamenti
4: bizottság? A parlamenti demokrácia része egyébként, és előkészíti a törvényeket a parlament számára, meg egyébként, hogyha van eseti bizottság, az megvizsgál olyan dolgot, amit az eseti bizottságnak éppen a dolga. És most annyiban szigorítottak, hogyha nem mész el, mert eddig az volt, hogy el se kellett menned bizottsági meghallgatásra.
2: Most viszont már el kell menni.
4: Tehát azt mondtad, hogy hát nem. És akkor bejelentett a bizottsági elnök, hogy meghívtuk a bizottsági meghallgatást, XY, nem jelent meg, akkor lépjünk tovább ezen a napirendi ponton. Most ugye büntetés van, és akkor a végén meg előállítottak a rendőrrel. Tehát ennyiben erősödött, de egyébként a bizottság volt ugye 2006-os bizottság is, hogyha emlékezünk. Meg volt itt Olajgét bizottság is, ha jól emlékszem, meg volt nagyon sokfajta bizottság, aminek a végén nagyon, nagyon szép nagy paksaméták jelentek meg az asztalokon.
2: Pegazus, ilyen-olyan rendben
4: is volt. Igen, vörös iszap volt itt minden egyébként, de ténylegesen az ügyekben nem ezek viszik az áttörést. Mi újságíróként baromira örülünk, oda megyünk, meg tudjuk kérdezni a delikvenst, hogy hogyan is ment ez, kedves Kósa úr, ön Bánki úr ebből mit látott?
2: Na tessék, Matolcsit is megkérdezhetnénk, ha ott lenne.
4: És hát kérdezhetnénk, most nem.
3: Nincs igazmondási kötelezettség. Tehát
4: ez a másik, igen.
3: Tehát ez a legfontosabb, hát itt bármit mondhatnak.
4: Mondjuk a parlamentben mindenki igazat mondott mindig.
3: Nem, azt mondom, tehát a tanúként ugye az igazságszolgáltatásnak kötelezettség.
2: Te most ironizál?
4: Nem, dehogy is nem, teljesen komolyan mondtam.
2: És ugye valaki félreérteni, azért tegyük ezt tisztában.
4: Mondott, hát kérem, ez a magyar parlament.
2: Én a Transparency International mondtam, ugye, hogy van egy másik hírünk, fél hét után pár perccel Magyar Péter bejelentette a Tisza alkotmánybíró jelöltjeit. Ligeti Miklós is köztük van, hogy értékelitek ezt a jelölést. Egyébként hétfőn már döntenek is róluk, hát minden bizonnyal megválasztják őket, tehát ez most már valószínűleg csak formaság lesz.
3: Hát ez nem kárpótlás szerintem, mert lehet úgy is fogalmazni, hogy akkor most ez egy kárpótlás bizonyos tekintetben.
2: Vagy de kinek? Ligeti Miklósnak? Vagy a Tisza szavazóknak, akik elégedetlenek
3: hát voltak? Hát is. De lehet így fogalmazni, de én szerintem ennél sokkal fontosabb az, hogy megfelelő embereket találjanak. Érdemes megnézni a másik három jelöltet is, a Szegedi Tudományi Egyetemről is van ott jelölt. Elég komoly szakemberek vannak erre, de azt, hogy az alkotmánybírók majd hogyan fognak önmaguk közül választani elnököt, ez még mindig kérdéses dolog, de hát ez nyilván ez is meg fog történni napokon belül. De azért szét kell választani Ligeti Miklóst és a Transparency International-t.
4: Tehát Miklós, ne választok szét, tartsuk egyben.
3: Őt egybe tartjuk, tehát őt is az által képviselt intézményt, mert ez ugye két különálló dolog, tehát nem lehet azt mondanunk, hogy azért, mert mondjuk ebbe a bizottságba nem került be, akkor most ő megkapja. Tehát nem így működnek ezek a dolgok, hát nem, ugye önellentétásként működött ebben, abban. Egyébként is akartunk beszélni erről a vagyonvisszaszerzési hivatalnak az elnök választásáról, ami szerintem egy teljesen fölöslegesen nyílt dolog volt, amit én úgy gondolom.
2: Hogy nyílt dolog
3: hát
2: volt?
3: Igen.
2: Hatházi Ákos pont az, hogy baromira nem volt nyílt dolog, ugye most ő éppen ezt...
3: De nyílt dolog volt. A rendszerváltás ott a körülbelül 340-350 hivatal állt fel Magyarországon. Ebben valami megmaradt, valami nem, GVH, nem tudom, ház, sorolhatnánk itt, van, amik már megszűnt. Itt általában úgy működött, ugye a választásában, vagy a köztársasági elnök nevezi ki, vagy belső pályáztatásban. De úgy működött, hogy megjelent a közlönybe, és akkor reggel elolvastuk, ugye mi 400-an, akik közlönyt olvasunk, a Magyar Nemzetet többen olvassák, és akkor megtudtuk, hogy kik azok. Na, de ilyen nem volt, hogy majd akkor, és tudom, hogy nagyon fontos, mert azt fogod mondani, hogy ez nagyon fontos, a rendszerváltás szempontjából fontos hivatal, de ha ebben az eddig 350 hivatalban ugyanilyen transzparens lett volna, akkor mindenki két gyógybékát kiabált volna, Hatházi Ákos, és mondaná, az kicsi, azt nem akarom. De nem ez történt, hanem egyszerűen csak ki lett hirdetve az, hogy ennek a hivatalnak ez a vezetője.
2: Így na, visszatérünk még erre, Hadházi Ákosra. Ricsi, te hogy látod, ugye most Ligeti Miklósról kezdtünk még el beszélni, illetve az alkotmánybírói jelöléséről.
4: Ja, ha belegondolunk abba, hogy egyébként tényleg nem tudom hány állami vállalat van, és egyébként hány állami intézmény. Tehát volt olyan állami vállalat, ami többek között azért felelt, hogy mekkorák a Magyarországon a parkolók méretei, és ezeknek volt ő a szakhatósága, aki meghatározta, hogy mekkorák. Tehát, hogy és még most is van rengeteg olyan hivatal, ahol még az előző érának a megbízottjai, vagy úgymond bizalmasai dolgoznak, és ezek még mindig nincsenek átvizsgálva. Ehhez képest valóban, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal, csak kimondom, kivezeti, az átlátható volt valóban. A pontrendszert, hogy most milyen pontrendszer alapján jelölték ki az adott elnököt, tehát Unger Annát mi alapján választották, azt éppen nem adták ki. De én azt gondolom egyébként, hogy az, hogy ő lett az elnök, ezen túl kell lépni. Tehát ez egy hivatal lesz, ami, ha jól tudom, kb. 150 dolgozóval fog legalább működni, és a bűnöző hatóságokkal közösen. Tehát, hogy az, hogy a vezetője Unger Anna lesz, jó. Itt a hivatalnak a teljesítményet azt nem egyedül az elnök fogja adni, akinek egyébként lesz, azt jól tudom, 2 vagy 3 helyettese, vagy alelnöke.
2: Több is, 4, nem?
3: 4.
4: Vagy 4, igen. Tehát azért
2: mondjuk el a nézőknek, aki esetleg nem lehet, hogy miért beszélünk erről, mert hogy Hadházi Ákos ma ismét posztolt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal miatt, mert hogy megszerezte az elnök jelöltek listáját, és ő azt írja, hogy szerinte Unger Anna a legjobb 60-ba sem fért bele, és szerinte súlyos dolog, hogy ennyire átlátszó módon abszolút filmszínház vetítés volt. Ugye itt az átlátszó is kikérte, mert mint alap a pontrendszert, meg az, hogy egyetlen milyen szempontrendszert szerint pontoztak, és ezt nem hozták nyilvánosságra, és nem érte, hogy miért nem lehet megismerni ezt a szempontrendszert, zárójelbe zárva.
4: Én azt gondolom, amiről beszéltem, hogy ez már rugózás. Egyébként valóban Ligeti Miklós szakmai reputációja miatt, mivel hogy 15 éve, 20 éve úgymond korrupciókutatással foglalkozik, és végzett gyakorló jogász is, tehát hogy van tapasztalat, és sokan úgy érezték, hogy ő megfelelőbb ember lenne. Nem ő lett, de innentől kezdve Ligeti Miklós szakértelme egyébként a Transparency International-be nagyon jól kamatoztatható, nagyon komoly munkát végeznek egyébként Marti Józseffel együtt, az ügyvezetővel együtt. Évek óta nagyon-nagyon fontos szerepük van egyébként abban, hogy lássunk mindenfajta korrupciós listába és uniós összehasonlításba. És a másik dolog, hogy valószínűsíthetően azért Ligeti Miklósból alkotmánybíró lesz. Tehát, hogy innentől kezdve meg ugyanúgy egy jogi szabályozásban lesz, ráadásul a felső szinteken. Tehát egy jogalkotási...
3: Benne maradt a folyamatban.
4: Igen, tehát, hogy milyen szempontból valóban a Transparency-ből így valószínűleg ki fog kerülni, tehát, hogy ő egy úgynevezett magasabb jogalkotási szintre fog kerülni. Én úgy gondolom, ezt a Unger Annás dolgot lassan el kéne engedni, mert ez nem fog változni, ő lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke, és talán az ügyekkel kell foglalkozni.
2: Ja, egyébként itt gyorsan el is mondom, hogy Ligeti Miklós holnap jön a Startba. Hívtuk egyébként mi is az egyenes beszédbe, de hát a Start megelőzött minket, egy kis belső titkot elállok, szóval reggel a Startnak a vendége lesz. Mi pedig menjünk tovább, mert van még témánk, mert Magyar Péter ma azt is bejelentette, hogy holnap után szombaton, egyébként 10 órakor lesz a sajtótájékoztató, Gyurkó Szilviával közzéteszik a gyermekvédelmi jelentést. Szerintem várta már a sajtó is, Magyarország, ezt a jelentést, hogy mi lesz ebben. Ugye azt mondja, hogy benne lesz, hogy az elmúlt években a kétes megítélésű hazai gyermekvédelmi rendszerben mi minden történt. Nem tudjuk még, hogy mi van benne, nyilván arról nem tudunk beszélni. Az időzítésről viszont igen, szombaton köccse van, véletlen lenne, hogy pont aznap van?
3: Természetesen nem véletlen, de egy kicsit azt arról beszélünk, hogy várta már az ország ezt a jelentést. Ha csak abban belegondolunk, hogy a bicskei egyik áldozat, ugye Horváth Szabolcs, aki följelentő volt, majd később nyomásra visszavonta a följelentését, és ő az, aki kimegy a bicskei vasútállomásra, és öngyilkos lesz. Ez az öngyilkosság 2016-ban volt, tehát 10 éve volt az az öngyilkosság, ami egyébként, ami után természetesen elvitték a bicskei főnököt, a bársájuszkor kiszabadult, nyilván a Kónyának is lement az ugye, lett belőle egy kormányváltás, no, de hát ez a történet 2016-ban már halálesettel végződött. Itt nem az a kérdés, hogy most kiadunk egy ilyen dokumentumot és átrágjuk. Az első fontos dolog akkor lesz, amikor oda fognak menni a gyermekvédelmi intézményhez, ott lesz 3 fiatal új ember, új munkaerő, új képzett munkaerő, oda viszik a pénzt, felszerelik a csapokat, látszódni fog, hogy valami történik magába a gyermek, védelembe elindul az a fajta munka, amire azt fogjuk mondani majd később, hogy na most már európai szintű munka folyik. Addig jelentések vannak, megyünk utána.
2: Na jó, de ez minden területre igaz lehet, tehát hogy igen, az egészségügy, de azért, azért sok szakértő mondja, hogy fontos látni.
3: De oda embereket kell, humán erőforrás kell oda hozni, ki kell azokat képezni, normális pszichiáterek kellnek, olyan emberek, akik azért, hogyha azt mondjuk, hogy ennyi pénzt adunk, és megemeljük 25%-kal a bérüket, az még majd mindig olyan bér lesz, amiért nem fog oda rohanni a fél társadalom, hogy én most, na most, ó, hát meggondoltam magam, és inkább tanár leszek, ha nem elmegyek a gyerekvédelembe. Itt azért nagyon-nagyon hosszú, aminek még mire eredménye látszani fog, az még plusz 3-4 év. Tehát, hogy nagyon örvendetes, hogy legalább ez elkészült, csak erre akartam felhívni a figyelmet, hogy az aláesett 10 éves.
4: A másik az, hogy Bicskem és Szőlő utca az nagyon a homloktérbe került, tehát, hogy ott tényleg triviális eseteket lehetett látni. De az, hogy gyermekeket hogyan helyeznek el szülőknél, a nevelőszülői hálózat rendszere Magyarországon, tehát hogy a legmélyebb részekben hogyan működik egyébként a gyermek és ifjúságvédelem Magyarországon, ez is nagyon nagy problémákat szül. És csak mondok egy esetet, például van egy kislány, aki például az alkoholista apjától elszökik mondjuk Németországból, itthon Magyarországon meg úgy dönt a hatóság hosszú procedúrák után, nem jelennek ki neki gyámot, nem tud iskolába járni, úgy döntenek, hogy vissza kell helyezni az apjához, aki bántalmazza. És ez hosszú procedúra, ezt majd lehet olvasni, mert foglalkozunk vele, meg foglalkozom én is ilyen ügyekkel, de ez csak egy olyan dolog, hogy egyébként a hatásmegőrzések miatt, hogy elmondják, hogy mert hágai egyezmény alapján megy az apával kapcsolatban egy eljárás, addig nem nevezhető ki gyám, és különböző olyan dolgokba a gyerek beleőrlődik. Iszonyatos lelkiállapotban van, pánikromai vannak, nem tudja elvégezni a 8 általános, és közben arra vár, hogy ott van egy nagymamája, aki egyébként magához vehetné, de különböző úgymond hivatali okok miatt ezt nem lehet így megcsinálni. És hogyha megnézzük a rendszernek ennyire a mélységeit egyébként, meg az, hogy egyébként a gyermekvédelmi, ifjúsági védelmi intézetben mi folyt, és mi folyik szakember hiány miatt is egyébként Magyarországon, akkor ez egy óriási nagy, tehát ugyanaz, mint az egészségügyi probléma, hogy az egészségügyben tapasztalt a probléma, iszonyatos munka előtt áll egyébként a Tisza kormányzat, de valóban el kell kezdeni, és valóban be kell számolni arról, hogy előzőekben mi nem lett végrehajtva. Mert valószínűleg ez lesz egyébként, hogy kapunk egy korképet, hogy hölgyeim és uraim, itt tartunk. Tehát, hogy
3: egyébként... Hát ez egy szembesítés, ez nagyon erős szembesítés.
4: Igen.
2: Hát szombaton meglátjuk, aztán majd hétfőn biztos beszélünk róla itt is, meg hát majd ti is a Magyar Hangban és a Kontrollban. Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: Nem vagyok benne biztos, hogy NKA ügyben meg Fási Ádám családjának ügyében sok új információhoz fogunk jutni a következő percekben, de általában a vagyonvisszaszerzés kérdéséről van mit beszélnünk Francsics Imre ügyvéddel. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van, ügyvéd úr. Ön például jelentkezett is, vagy tervezte, hogy lenne elnöke a vagyonvisszaszerzési hivatalnak.
6: Nem is tudtam, hogy ez ismert információ, de el akartam mondani én is.
5: Hát akkor lelepleztem, idő előtt adott esetben. De azért ez az NKA ügy, ez rengeteg mindent megmutat arról, és ilyen módon mégiscsak érdemes beszélnünk róla, hogy hogyan működött az állam a korábbi hónapokban, években. Valószínűleg itt években kell mérni mindent.
6: Igen, egészen ijesztő. Tehát azok a fajta összefonódások, ami a állami vagyon, közvagyon, pártvagyonok, pártfinanszírozás, párttámogatás, itt egy teljes káosz volt. Azt gondolom, hogy általában a vagyonvisszaszerzésről, ha szabad ilyen messze visszanyúlni a véleményemet, illetően, hogy azért nem mellőzhető ez most, és azért lenne tulajdonképpen országos vagy társadalmi tragédia, hogyha ez a vagyonvisszaszerzés is úgy lefolyna a lefolyóba, és ha szabad ilyen szimbolikusnak lenni, a taxis gyuszik és a portások szintjén rekedne meg, mert azt gondolom, hogy végre meg kellene üzenni a jövő generációinak azt, hogy ebben az országban nem lehet tovább azt csinálni, ami itt zajlott, és aki így folytatja, vagy aki ugyanebben ezzel a módszerrel dolgozik, az nagyon rosszul jár. Nyilván nem szeretnék itt a károgók közé, vagy az előre óbégatók közé becsatlakozni, amikor még a vagyonvisszaszerzés el se indult, de a Magyar Pétertől tanultam egy kiváló technikát. Ő a kampányban zseniálisan alkalmazta azt, hogy amikor híre ment annak, hogy őt valamivel támadni akarják, lejáratni akarják, lőni akarnak rá, akkor ő megelőzte őket, és egy nap előtte bejelentette. És ezzel kihúzta a méregfogát. Úgyhogy én most azért óbégatok csak, hogy ez a vagyonvisszaszerzés és ez az egész megtisztulási folyamat, ez egy valós folyamat legyen. Fogalmazzunk úgy, hogy hall olyanokat az ember pletyka szinten, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és erre mondtam, hogy nem akarok óbégatni előre, hogy azért ez csak pletyka, de néha nem zörög a haraszt, hogy ez az egész vagyonvisszaszerzés folyamata olyan lesz, hogy vannak védett emberek, már most neveket hall az ember, ugye a szakmában, tehát ez nem csak kimondottan az utcai pletyka, hanem mondjuk a büntető jogászi szakmában is, hogy bizonyos személyek esetleg már most ki vannak véve ez alól a hatály alól, pedig a büntetési törvény hatály alól senki nincs kivéve, tehát szerintem mindenkire vonatkozik.
5: Olyan szerint döntés kérdése lehet.
6: Őszintén így van, illetve politikai döntés kérdése lehet, és nem egy büntető jogi szakmai
5: kérdés. De itt milyen neveket hall pletyka szinten a szakmájában, ezek a nevek a korábbi politikai vezetők?
6: Abszolút, abszolút. Sőt, a legmagasabb szintű vezetők. Körülbelül úgy néz ki, hogy a politikai érdekek mentén fog eldőlni, hogy kivel szabad elszámolni és kivel nem, akihez nem fűződik politikai érdek, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyobb a kockázata, azt akkor hagyjuk. Én ezzel nem tudok azonosulni, azt gondolom, és azért óbégatok előre, lehet, hogy fölöslegesen, hogy a magyar miniszterelnök úr technikáját alkalmazva erre fölhívjam a figyelmet, és akkor ezek után már ne lehessen kikerülni. Szerintem elszámoltatni úgy kéne, hogy akinek vaj van a fején, azt nyilvánosságra kell hozni, azt fel kell tárni, azt meg kell mutatni, és el kell számoltatni.
5: Hát ha már ebbe így belekavarodunk, az egy politikai kockázat, ha a Tisza és Magyar Péter engedi, hogy bizonyos emberek védettként megúszanak mindent, mert hogy a számon fogja kérni ez a társadalom.
6: Maximum.
5: Ez a társadalom most arra szavazott sok minden egyéb mellett, hogy ennek legyen vége és legyen számonkérés.
6: Teljesen egyetértek, és itt ütközik az a fajta nézet, és mondom, én még csak az előre sivalkodó vagyok, hogy egyik oldalról a Tisza szimpatizánsai, mondjuk így, hogy elvárják, másik oldalról pedig nyilván van egyfajta politikai kockázata is a teljes elszámoltatásnak, vagy fogalmazunk úgy, hogy a politikai és gazdasági elit teljes elszámoltatás.
5: De ha tiszta alapot nyitunk, akkor mi a politikai kockázat ebben? Kicsit álnaivan kérdezem, tudom, de közben meg persze ez egy jogos kérdés is, tehát nem az az érdeke az utánuk következő politikai generációnak, hogy hát akkor, ha bűnösök, akkor menjenek.
6: Teljesen egyetértünk, én magam aspiráltam, ezért érintem óvatosan ezt a vagyonvisszaszerzési hivatal kérdést, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy savanyú az embernek a szőlő. Én nagyon sok sikert kívánok nekik. Remélem, hogy nem akként történt ez a kiválasztás az elnök asszony személyét illetően, hogy egy politikailag megbízható, kézben tartható személyt kerestek, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen a vagyon visszaszerzés maga is egy politikailag kézben tartható folyamat. Mert ha ez így van, akkor rendben van, hogy az országgyűlés alá rendeltük, de ha szükség van arra, hogy politikailag kézben tartható legyen, logikusan, akkor ott az embernek aggályai vannak, hogy ez biztos, hogy egy vegytiszta szakmai folyamat lesz-e, ahol a cél egy, az igazság kiderítése, feltárása, és abból a büntetőjogi és minden egyéb konzekvencia levonása. Különben azt mondaná az ember, hogy nem kell politikailag kézben tartható ember, idézőjelben egy önjáró vagyon visszaszerzési elnök is tökéletesen megfelel, mert ő teszi a dolgát, amit a törvények előírnak neki. Én nagyon remélem, hogy nincs igazam. Nagyon remélem, hogy nincs
5: legyen,
6: igazam.
5: Legyen úgy, hogy ne legyen igazam. Szokott úgy lenni?
6: Hogyne.
5: Ez jó. Hogyne. Ügyvéd úr, itt van ez az NK ügy. Itt van ez a Fási ügy, ezt így emlegetjük, miközben Fási Ádám a jelek szerint az egyetlen a családban, aki érintetlen valamilyen módon. Hát aztán majd meglátjuk, mert ugye Molnár Áron meg úgy tudja, hogy rendszeresen bejárt egyeztetni a minisztériumban a megfelelő helyekre ő maga is. Ez ebből a szempontból csak érdekes, de nem lényeges. A lényeges az az, hogy eljutottunk oda, hogy Fási Ádám feleségét tegnap letartóztatták. Egy olyan ügyben, ami egy tyúkper tulajdonképpen azokhoz képest, amilyen milliárdok itt repkedtek a fejünk felett napi szinten. De közben mégis szimbolizál valamit. És maga az ügy is szimbolizál szerintem valamit, tehát hogy a legapróbbaktól, és hát ezen a szinten 80 millió az a legapróbbnak tűnik, egészen a hatalmasokig itt minden át volt itatva valamiféle muhival.
6: Abszolút teljesen egyetértek. Ugye magának ennek az ügynek is a jellemzője önmagában már a túlárazás, tehát hogyha ezeket a filmeket, ugye dokumentumfilmeket el kellett volna készíteni piaci áron, akkor lényegesen alacsonyabb áron is megvalósítható lett volna. Hát a következő lépés vagy probléma az, hogy el sem készültek, vagy csak részben készültek el, ahogy így az ember hallja.
5: Hát és ami elkészült is, hát látható, hogy mondjam, csak nem egy dokumentumfilm, maradjunk talán ebben.
6: Igen, én szakmailag el sem tudom dönteni, de így van. Ugye egyrészt a túlárazás más, nem az a másik rész, hogy el sem készült teljesen, és a legnagyobb probléma pedig az, amit ugyancsak a gyanúsítás tartalmaz, és még nem mondjunk ítéletet, de hogy állítólag a ténylegesen kiutalt összegeket és a film meg nem valósulását, azt fiktív számlákkal próbálták, hogy úgy mondjam, kitölteni vagy lefedezni. Tehát ezek a fiktív számlák arra szolgáltak, hogy mintha a kiutalt pénzeket erre költötték volna.
5: Sőt, hát úgy hallom, hogy valójában egymásnak számláztak fiktív számlákkal, ami hát azt mutatja, hogy abból indult, aki úgyse ellenőrzi a kutyase.
6: Igen, ebben egyébként az a döbbenetes, én bevallom önnek őszintén, nem is tudom, hogy szabad ennyire személyes megjegyzést tenni, hogy engem szíven ütött ennek a szerencsétlen asszonynak a látványa meg a sorsa. Tehát ott ül egy hölgy, aki azért soha életében nem volt a büntető jogszabályokkal összeütközésbe, ha én jól gondolom, tehát és akkor egyszer csak bele tud keveredni egy korábbi, tulajdonképpen egy korábbi bindzsisztáni világból teljesen normális, ő egy törvénytisztelő bindzsisztáni volt, ha ilyen marhaságot mondhatok.
5: Csinálta, amit mindegy.
6: Igen, ami abban a világban, a bindzsisztáni világban egy normál szabály volt, ő e szerint élt, és most, hogy hirtelen megváltozott a széljárás, most láncra verve viszik valahol. Engem szíven ütött, én átéreztem azt, hogy ő most miben van.
5: Ez egy családi biznisz volt, azért ez látszik.
6: Hogyne.
5: A történetben. Az figyelmeztető lehetett volna Marikának, hogy hát a férje felfüggesztett börtönbüntetéssel úszott meg, ugyanezzel az üzlettársal egy közös üzletet, az Őssejt üzletet, ami hát szintén eléggé súlyos visszaélés volt.
6: Igen.
5: Tehát azt látnia kellett, hogyha ebben a körben mozog, és ebben a körben akar egy dokumentumfilmet leszámlázni, vagy leigazolni, akkor nem biztos, hogy senki nem fog odafigyelni. Főleg, hogy Fási Ádám járt nálunk a stúdióban, és mondott olyanokat, amik önmagában eléggé sokat mondó.
6: Önnek elévülhetetlen érdemei vannak hogy ez a helyzet kialakult, hogyha én most ezt mondhatom félig viccesen, bár teljesen komolyan gondolom. Egyetértek, de mondom, az az érzésem, hogy ezek az emberek igdomultak ahhoz a világhoz, ami körülvette őket, és azt gondolták, hogy ha ők egy jó oldalon vannak, vagy egy jó szekérnek tolják a kerekét, akkor nagy baj nem érheti őket, és még jól is járnak. Ezt kéne valahogy megüzenni a jövő nemzedékeinek itt Magyarországon, hogy ne így próbálkozzunk.
5: Van egy érdekes szála a most zajló eseményeknek. Ugye mi is úgy beszélünk erről a dologról, hogy hát gyakorlatilag tényként kezeljük, hát lehetett látni, hogy nem lehet látni ezt a dokumentumfilmet. De már azt is tényként kezeli a sajtó, hogy mennyi a kiszabható börtönbüntetés mindezért. Gyakorlatilag lassan már az ítéletet is elolvashatjuk, miközben még kihallgatása nagyon lehetett.
6: Abszolút, és aztán meg azt gondolom, hogy még ezek a szerepek is változhatnak. Elindult a nyomozás. Az egy érdekes kérdés, hogy miért a a hölgy ellen, csak mire a Fási Ádám felesége ellen. Nem, mintha én kívánnám, de hogy én úgy tudom, hogy a gyermeke is érintett egy másik céggel ugyanebben a konstrukcióban. És a végleges kérdés pedig az, hogy ha majd esetleg az kiderül, hogy ő ennek a cégnek az ügyvezetője volt, de valójában nem ő intézte ezeket a dolgokat, még az sem biztos, hogy napra kész volt, hanem intézte helyette más, akkor pedig végképp átalakulhat még ez a tényállás, és akkor egész konkrétan arra gondolok, hogy esetleg a Fási úr, ha tesz egy nyilatkozatot, akkor mondhatja azt, hogy kérem szépen a feleségem azt sem nagyon tudta, hogy mi zajlik, csak ő volt az ügyvezető, a nyomozóhatóság nyilván abba az irányba lép, de miután a konkrét ügy részleteiről nincs információm, tettek-e vallomást, milyen vallomást tettek. Feltételezem, hogy idézőjelben mindenki tagadásban van, és most nem is leszünk emiatt okosabbak, de még ez nagyon sokat változhat. Azt azért megtanultam a szakmába, hogy az ügy elején nem szabad ítéletet hozni.
5: Hát
6: hogy, hogy az indiánok mondták, hogy amíg nem jártál a mokaszinomba, addig ne ítélkezz rólam, vagy ne ítélkezz senkiről, amíg nem.
5: Jó, mondjuk ebbe a mokaszinba nem akarunk belőle.
6: Nem, Isten ments.
5: Egy dolgot még, ez tényleg 5-től 15 évig terjed?
6: A büntetési tétel jó eséllyel, igen. Nem tudom a pontos gyanúsítást őszintén, mert ugye a költségvetési csalás, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás mellett az okirattal visszaélést, illetve a hűtlen kezelés tényállását is említette a sajtó. Hogy most jelen pillanatban mivel vannak meggyanúsítva, azt nem tudom.
5: Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Francsics Imre ügyvéd volt köszönöm. Itt velünk. Mindjárt jön a híradó, aztán pedig visszatérünk én is. Meg a start, persze.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rászorultsági alapon vezethet be célzott támogatást a kormány a dízel üzemanyagok esetében az árak erőteljes növekedése miatt. Az utóbbi egy hónapban a 95-ös benzin átlagára 25 forinttal, míg a gázolajára még jobban 50 forinttal emelkedett. Hatékony eszköz a tervezett támogatás? Egri Gábort kérdezzük.
2: Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője a vendégem. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye tegnap a miniszterelnök berendelte Hernádi Zsoltot a kormányülésre. Tud-e esetleg iparági pletykákat? Mert olyan nagyon sokat nem tudunk, hogy mi történt. Ott nem volt utána közös sajtótájékoztató, vagy egy nagyobb bejelentés. Lett egy közleménye a MOL-nak, majd arról mindjárt beszélünk, de...
3: Kicsit olyan déjà vu érzésünk van. Ugyanis azt látjuk, hogy két jó barát leült az asztal körül, és megbeszéli, hogy a többi 1500 benzinkút tulajdonosnak milyen árai legyenek, meg hogy működjön a magyar piac. Tehát én ezt egy kicsit szélesebb körbe beszélgetném a magyar kormány helyébe. Ugyanakkor meg rendkívül pozitívan tudom azt értékelni, vagy tudjuk azt értékelni, hogy egy piacorientált, amit mi évek óta mondunk, hogy a végfelhasználókat, tehát nem az árakat védjük, hanem a fogyasztókat. Tehát ez egy rendkívül jó irány, egy piacgazdasági irány, és én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak a teljesítményét ezt tükrözi. A 22-es, 26-os védett ár árstop, ezek a választásokra bevezetett propagandaintézkedések voltak, az akkori kormánypárt választását segítendő, és ez nagyon sok 100 milliárd forintba került az adófizetőknek. Tehát én azt gondolom, a kormányzat iránya abszolút pozitív, és abszolút jó irányt mutat, de ezt egy kicsit szélesebb körbe, mert a MOL-nak ugyanis 450 benzinkútja van Magyarországon, a többi 1500 kutas pedig, hogy mondjam, aggódva és reszketve nézi, hogy milyen döntéseket hoznak ketten együtt.
2: No, az biztos, ugye azt bejelentette a miniszterelnök, hogy védett ár nem lesz, és a MOL kiadott egy közleményt reggel, miszerint hétvégére adnak kedvezményt az egyik fajta üzemanyag árából, a prémiumból mínusz 35 forintot, ez az Evo Plus érinti, ezt mit gondol erről? Mondjuk ez mi segíti? Nem hát, tudom, de gondolom eleve, aki ezt tankolja, az meg tudja fizetni, de ez egy nagyon drága üzemanyag.
3: Pont most kicsit több média figyelem van az árakkal kapcsolatosan, azt kell mondani, hogy Magyarországon álomárak vannak. Tehát az üzemanyag árak Magyarországon rendkívül kedvezőek. Tehát ha megnéztük a 27 Európai Uniós országot, 5 országban van olcsóbb ár, mint Magyarországon, 21 országban, illetve bocsánat, 22 országban, vagy 21 országban van drágább. Tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy Magyarországon nagyon jó üzemanyagárak vannak. Sajnos az ellátásnak ez a terhére is mehet, az ellátás biztonság terhére. A MOL-nak a nagykereskedelmi árai tükrözik a nemzetközi árképzést, a kiskereskedelmi árai pedig rendkívül módon el vannak szakadva a nemzetközi árképzésektől. Ez egy óriási bizonytalanságot jelent, főleg a független kutak, és egyfajta ellátás bizonytalanságot is.
2: Na, de nem lennének, bocsánat, elszakadva, akkor még magasabbak lennének az árak.
3: Igen, de...
2: Úgyhogy azt nézzük meg azt, hogy mit tudna tenni még a MOL. Nyilván ezért kérette be a miniszterelnök, hogy olcsóbb legyen az üzemanyag, vagy ezért ment nyilván oda.
3: Nem csak a MOL-on múlik.
2: Lehet, hogy nem csak a MOL-on, de mit tudna tenni, mégiscsak ők egyeztettek. Tehát itt volt Holoda Attila, őtől ezt még nem tudtam megkérdezni, tehát tegnap elhangzott itt Bakaev Zoltántól, hogy lehet, hogy a MOL profitjából kell majd esetleg engednie cserébe. Ezt el tudja képzelni?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon óvatosan kell ezt a kérdést megközelíteni, ugyanis 22-ben már egyszer átéltük a 480 forintos ár stopnál, hogy az összes környező ország és az egész tranzit, ami Magyarországon ment, az tulajdonképpen elvitte a magyar készleteket. Tehát én azt gondolom, a nemzetközi árakat kell a kiskereskedelemben is, a nagykereskedelemben is alkalmazni, és utána lehet olyan technikákat külön adóztatni, a finomítói, ugye a 6 ország, uniós ország beterjesztette Brüsszelbe, hogy olyan magas a finomítóknak a nyeressége, hogy ezt az extra profitot az államok ezt adóztassák meg külön. Tehát a végfelhasználóknak többféle módon lehet megteremteni az anyagi hátterét annak, hogy támogatást kapjanak.
2: Na de akkor itt kérdés, hogy hogy lehetne. A miniszterelnök mondott egy olyasmit, hogy rászorultsági alapon segítenének. Nem tudunk részleteket, még csak ennyit, és a dízel esetében ez jó lenne? Vagy ez hogy, hogy
3: én azt gondolom, hogy nem jó negatívan megkülönböztetni, most önnek gázolás autója, a másiknak benzines, az miért kap, ez kap, az miért nem kap.
2: Hát a dízelnek jár, van de, nagyon-nagyon magas.
3: Igen, de a dízel, ugye ezt mondtuk mi is, hogy ugye a gázolaj használó autósok, azoknak a fogyasztása kisebb, mint a benzines. Ugyanúgy járnak, viszik be a gyerekeiket iskolába, ugyanúgy járnak munkába. Tehát nem, ez egységesen, én úgy gondolom, hogy egységesen kéne kezelni.
2: Ez nem jó irány.
3: Nem, de a rászorultsági alap az egy abszolút piacorientált irány.
2: Ugye V4-ek találkozó volt ma Pozsonyban, és itt is elmondta a miniszterelnök meg előtte is, hogy arról is fognak majd egyeztetni, hogy hogyan lehetne koordinálni itt az emelkedő energia árak ellen a különböző lépéseket. Hogyan lehetne közösen fellépni mondjuk a V4-eknek?
3: Én azt gondolom, hogy semmilyen módon, mert teljesen mások a beszerzési csatornái. Tehát hogy a V4-ben van egy Orlen csoport, az OMV az nem tartozik oda, alapvetően meghatározó az Orlen csoport és a MOL csoport. Mind a kettőnek teljesen más a beszerzési vonulata. Tehát az Orlen az északi tengeren, a MOL pedig Barátság kőolajvezetén és Janafon keresztül szerzi be a kőolajat. Részben a cseh finomítók az Orlen alatt kapnak a Trieste vezetéken keresztül, de teljesen más a beszerzése, teljesen más a geopolitikai helyzete, és teljesen más a piacorientáltsága. Tehát V4-eken belül ilyen koordinációt nem nagyon lehet végrehajtani.
2: Itt volt Holoda Attila hétfőn, ahogy említettem az előbb, is kérdeztem tőle, hogy mit tehetne a kormány, azt mondta, hogy elég sok mindent, adók, jövedéki adók, kiskereskedelmi adók, áfa csökkentésével rögtön lehetne olcsóbb az üzemanyag, például 50-60 forinttal is.
3: Igen, tehát ezek az adóoldali megközelítések, de ugyanakkor a magasabb adóbevételekből, akár egy külön adó mondjuk a MOL finomítói nyerességére, amit többek között a Babis miniszterelnök úr is felvetett Csehországból, tehát hogy ez legyen bevezetve az Unióba, lehet olyan támogatási rendszer kidolgozni, a munkába járásnak a feltételeit segíteni, a tömegközlekedést olcsóbbá még akár, vagy tanítani is az embereket, hogy inkább menjenek a tömegközlekedés felé. Az SZIA-n keresztül visszatérítéseket lehet mondani, kuponrendszerbe vezetni, számtalan támogatási rendszert, tehát 4 éve ezt folyamatosan a minisztériumoknak adjuk be, ezeket az anyagokat remélem, hogy előbb-utóbb hasznát is veszik a minisztériumok kollégák.
2: Leültek már önökkel, mert beszéltünk róla, múlt héten írtak egy levelet a miniszterelnöknek, és ebben egyrészt kormányzati beavatkozást sürgetnek, meg egyébként egyeztetést is.
3: Én azt gondolom, hogy a mi telefonszámainkat valahogy nem találják abba a gazdasági minisztériumba. A MOL-nak a telefonszámait viszont folyamatosan. Tehát ezért mondom, hogy két barát egyeztet egymással. Én azt gondolom, hogy ez szélesíteni kéne ezt az egyeztetési kört. Egyrészt ezt a piacot is megnyugtatná, másrészt pedig vannak olyan operatív elképzeléseink, operatív ötleteink, ami a MOL. A MOL az egy profitorientált vállalat, Magyarország meghatározó nagyvállalata, ő a saját érdekeit akarja érvényesíteni, ez teljesen normális és természetes. Mi azért szélesebb körben mozgunk, sokkal jobban képviseljük a magyar társadalmat, főleg ami a KKV szektort illeti.
2: Hogy ne menjen tönkre 6-700 kis kút, kis KKV, mit kérnének elsőként, ha leülnének önökkel?
3: Én azt gondolom, hogy a kiskereskedelmi áréseknek a helyreállítása, tehát ez egy nagyon fontos feltétel, az importnak a lehetővé tétele, ez egy ellátásbiztonsági kérdés, aztán utána külön beszélgethetünk a külön adókról, tehát hogy azokat úgy szintén sávosítani kellene. Ugye 22-ben, amikor bejöttek ezek a külön adók sávos rendszerbe, tehát teherviseléshez voltak szabva, minél nagyobb árbevételű cégek, annál nagyobb volt az adózás, tehát ezt vissza lehetne vezetni, de ez egy nagyon részletes beszélgetés. Le volna szükség a minisztériummal.
2: Egri Gábornak köszönöm, hogy itt volt.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
5: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
6: A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasorta a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röpentyű utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát, a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Közlekedési híreinket hallották.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon a műsorvezető, Somodi Solymos Eszter a műsor szerkesztője, az első vendég pedig Gödöllő polgármestere és a MÖSZ, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gémesi György. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
7: 10 településenként évente 1 milliárd forint, hogy ez mit ér és mennyit ér, ezt majd mindjárt meg is beszéljük, de ez egyébként a korábbi vidékfejlesztési programok mellé társul, és azok felhasználásával is összefüggésben van. Legalábbis valami ilyet mondott, valahogy így mondta Magyar Péter, úgyhogy ezt is érdemes lesz tisztáznunk. Itt van a 10 település, amiről már tudunk, Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc települések, és hát az ezek körében élő 10 település lehet az, amelyik itt szóba kerül, összesen tehát 100. Mit ér ez a pénz, és mit ér ez a lehetőség az önkormányzatoknak, Gémesi úr?
8: Minden olyan dolog, ami többletforrást hoz az önkormányzatoknak, az egy jó dolog, de azért egy picit átláthatatlan ez a gyors döntés, annál is inkább, mert a múlt héten ültünk le miniszterasszonnyal, államtitkár úrral, 8 országos érdekszövetség elnök, és abban egyeztünk meg, hogy a következő időszakban akkor tényleg komolyan egyeztetünk minden kérdésről, és meg tudjuk fogalmazni a véleményünket, meghallgatja a kormányzat ezekkel kapcsolatos véleményünket, és talán abban a döntéssorozatban, ami a kormánynál van, abban lehetőség van részünkről, a véleményünkről keresztül változtatni. Ez egy jó dolog, csak szembe megy például a versenyképes járások programjával, ami nincs kivezetve, ugye az, ami többlet adóbevételünket, iparüzési adóbevételünket veszi el, és ezt forgatja vissza a járás és településére, különféle programokkal kellett pályázni, és ezeknek a kivitelezése jelenleg folyik. Tehát azt kértük egyébként a elmúlt alkalommal, hogy ezt vezesse ki a kormányzat, egyrészt ne vegyék el a többlet adóbevételt, másrészt pedig valami más formában legyen olyan jellegű lehetőség, hogy az iparüzési adó egy része a településeknek menjen a szolidaritási adóból, de ne ilyen mértékben, hanem kisebb mértékben, és az ott konkrétan a környéken legyen felhasználva. Ezen kellett volna elkezdeni dolgozni. Ma úgy tűnik, hogy egy egészen más programot indít el a kormányzat, ami esetében megint mondom még egyszer, nem volt egyeztetés. Lehet, hogy az a felkészültség, amivel mi rendelkezünk, tudott volna segíteni abban, hogy ez hogy lehet hatékonyabban megvalósítani, ami szándékként jelentkezik Szent István program keretein.
7: De ha jól értem, akkor itt most, bocsánat, itt most annyi változik, hogy van egyfajta megértő jó indulat az önkormányzatok problémáival szemben, de ugyanúgy nem egyeztet a kormány, mint hogy a korábbi kormány sem egyeztetett, csak ott még néha a jó indulatot is megkérdőjelezték.
8: Ez így van, ott a jó indulat inkább a színre szinteszünk alapelv alapján ment, mert azért volt jó indulat. Esetenként azért más formában is, hiszen volt viszonylag elég sok uniós pénz egy jó darabig, amit valamilyen szinten így kellett felhasználni. Tehát azt gondolom, hogy ott azért mégiscsak volt egy területfejlesztési stratégia, és ebben benne volt a kistérség is, illetve a járás fejlesztési stratégiája is. Most nem látom ezt a stratégiát. Ez a program kísérleti jelleggel van bevezetve, ezt el tudom fogadni, de erről is érdemes lett volna beszélni, annál is inkább, mert az érintettek egy részének fogalma nincs róla, hogy mi történik. Nyírbátor polgármesterével ma konzultáltam reggel, kérdeztem, hogy őket megkérdezték-e erről a kérdésről, azt mondta, hogy semmiféle konzultáció nem volt.
7: Hát akkor tehát örül, mert olvassa, azért, hogy a kiválasztott települések egyike az övé.
8: Hát igen, csak nyilván örömmel olvassa, de azért itt fölmerül az a kérdés, hogy most akkor ki dönt a település kérdéseiben, és hogy hol van az a beígért egyeztetési folyamat és konzultációs párbeszéd az önkormányzatokkal, ami be volt ígérve, és akkor most valamilyen formában a kormányzat újra a fejünk fölött dönt ezekről a kérdésekről. Ez még akkor is érvényes, ez a véleményem, hogyha ez adott esetben egyes térségeknek többletforrás.
7: Hogyan lesz ez? Mondjuk az elmondottak alapján jótól kérdezem, de hát ha van valami fogalma már róla. Tehát induljunk ki abból, hogy mit tudom én, Gönc, ez egy önmagában is kis település, ehhez képest a környező 10 településsel együtt, vagy igen, hát 9-el merül a 10., együtt kellene kialakítani valami koncepciót arra, hogy mire költik azt a pénzt, amely rendelkezésre áll. Hogyan? És mely az a többi 9-10 település, ahogy majd kijön a matek, amelyiket ebbe be kell vonni?
8: Hát ez a egyik fő kérdés, hogy odaadnak-e 1 milliárd forintot mondjuk 10 kis településnek, akinek apparátusa sincs arra, hogy ezt az egészet lebonyolítsa. Itt térségben kell gondolkodni, ez a program elvileg valamit térségi szempontot is figyelembe vesz, de hát a kicsi településeknek nincsen olyan apparátus, ami ilyen jellegű beruházásokat, közbeszerzéseket le tud bonyolítani. A kormányzat nem tudom, hogy hogy tud oda allokálni olyan szakembereket, akiket meg kell fizetni. Tehát itt egy csomó olyan kérdés van, ami nincs kibontva. Nyírbátor talán meg tudja oldani, hiszen ő egy elég felkészült. Itt egy csomó olyan kérdés van, ami nincs kibontva.

0: fizetést, és az ÖNET kereteimben, az önkormányzati önkormányzat nemzeti együttműködési tanácsán keresztül kértük azt, hogy minden kérdésben konzultáljanak, hogy hát ha lehet hatékonyabban felhasználni forrásokat, hát ha lehet jobban olyan programokat kidolgozni, amihez ugye társították Szent István nevét, aki egyébként valóban a magyar közigazgatás megyei és járási szinten több mint 1000 évvel ezelőtt megalkotta, de ez távol áll az ő stratégiai, átgondolt, szervezeti, működési elképzeléseitől, még ezer esztendő után is mondom ezt, hiszen itt mintha egy kapkodást is
1: nem lesz ennek az a vége, hogy remek térkövezések születnek különböző kis településeken, mert ugyan mit csináljunk most hirtelen 100 millió forinttal, miközben egyébként simán rengeteg helye lenne egy kis településen a pénznek, persze.
0: Fel van-e mérve az, hogy mire kell? Fel van-e mérve, hogy olyan fejlesztések adott esetben megvalósultak-e már korábban ezekben a térségekben? Tehát van-e valami stratégia ebben a kérdésben? Vannak leszakadt régiók, vannak olyan kis települések, olyan szociális problémákkal, amik megoldhatatlannak tűnnek. Tehát milyen alapon lett kiválasztva a 10 település? Tehát milyen anyag készült el, háttér anyag, tudományos anyag, vagy valamilyen szakmai anyag, ami alapján azt lehet mondani, hogy ez a 3, 4 vagy 10 térség az, amelyik leginkább rászorult arra, hogy egy ilyen modellt el tudjanak indítani. Tehát még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy megint talán túlzottan politikai döntés született, mint hogy egy stratégiai, szakmai cél mentén lett volna kialakítva ez a program, és ez, hogyha így fog folytatódni, akkor csak kapkodni fogjuk a fejünket, és nem fogunk látni ezen a pályán, ami nem teljesen szerencsés, hiszen az önkormányzatoknak működni kell, fejlődni is kell, fejleszteni is kell, de a pénzt mindig ott kell felhasználni, ahol a leghatékonyabban tudják, akár települési vagy térségi szinten, és egy nagyon komoly előkészítő folyamat után lehet arra sort keríteni. Ezt meg nem nagyon látom ebben a programban.
1: Keresi a lehetőségét most annak, hogy valakivel erről tudjon tárgyalni, akár a települések, akár az önkormányzatok szövetsége nevében?
0: Én mindenképpen fogom keresni az államtitkár urat, a település és vidékfejlesztés településfejlesztő minisztériumból, hogy akkor ezzel kapcsolatban van-e valami terv, hogy erről beszélünk. Más nagyon nem tudok, hiszen oda van allokálva ez a feladat, de még egyszer nagyon hangsúlyozom, hogy minden jó szándék mellett azt tudom mondani, hogy ez szerintem teljesen átgondolatlan, a politikai célokat félretéve, teljesen szakmailag átgondolatlannak tűnik számomra, és ezért is vagyok egy kicsit ebben a tekintetben nem csak meglepve, hanem csalódott, mert abban maradtunk, hogy az a szakmai tőke és tudás, ami rendelkezésre áll az önkormányzati szektorban, az segíteni fogja ezeknek a döntéseknek az előkészítését, és nyilván megvalósítását.
1: Hogy mennyire kapkodva születnek a dolgok, ugye itt a hivatalos program elnevezésben Bács település szerepel, Bács Újvidék mellett van, tehát alig ha gondolom, hogy vajdasági település támogatna ilyen módon a kormány, és ott van mondjuk a kijelölt települések között Bács Borsod, az pedig ott van Bácsalmás mellett, tehát talán azt gondolhatnám, hogy Bácsalmás az a bács, amit a hivatalos közleményben olvasunk, hát mert hogy valahogy ki kell találnunk, hogy kiről, miről van szó.
0: Hát igen, ez is egy olyan bizonyíték arra, hogy ez nem egy átgondolt fejlesztés, hogy gyorsan valamit kellett dönteni. Én még egyszer nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy minden forint, ami a településeknek megy, bárhova, az nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon jó helyre megy. Nagyon ki vagyunk vérezve, de le kéne ülni, beszélni azokról a stratégiai célokról, hogy hogyan megyünk tovább, és azt visszabontani a napi döntések szintjére. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy a következő 5-10-15 esztendőben mi a feladat, akkor az a, és mi a stratégia, akkor annak alapján lehet egy 5 milliárdról, 1 milliárdról, 10 milliárdról, 20 milliárdról, uniós forrásokról, vidékfejlesztés kapcsán dönteni. Ez így nagyon-nagyon nem ezt a célt szolgálja.
1: Gyémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szakán Erzsinek köszönhetően gyakorlatilag keretes szerkezetbe foglaljuk ezt a mai adást. Az elején arról beszéltünk a GKI konjunktúra indexe alapján, hogy alapvetően pozitív a lakosság várakozása, kisebb-nagyobb mértékben, de jobbat remélnek, mint ahogy az volt korábban. Most pedig a munkáltatók szempontjait fogjuk megvizsgálni közelebbről, és hogyha az az adat igaz, már pedig ez az állítás, hogy a munkáltatók 37%-a négyszám bővítést tervez 2026 végén, akkor ez nekem azt jelenti, hogy ők is bizalommal tekintenek a jövőbe. Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója a vonalban. Önök készítették a munkaerőpiaci előrejelzést, öné a szó. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztő, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban igazak a számok, ahogy ezt is állította, 37%-a megkérdezett vállalatoknak valóban növekedést tervez, és mindemellett csupán 13%-uk tervez különböző létszámleépítéseket vagy létszámcsökkentéseket, ezáltal kimondhatjuk, hogy a nettó foglalkoztatási mutató, amit mérünk, az 24% pozitív iránymutató 24%-on áll, ami talán az elmúlt 5 évnek a legmagasabb ilyen mutató.
1: Ilyenkor persze nekem az is eszembe jut, hogy van-e a magyar munkaerőpiacon ekkora tartalék? És ugye akkor jön a következő kérdés, hogy ez vajon hány munkavállalót jelent igazából?
2: A hány munkavállalót jelentett pontosan még nem tudjuk, ugye a megkérdezett vállalatok nyilatkozzák nekünk ezeket a számokat, tehát nem az összes magyarországi foglalkoztatót kérdezzük meg természetesen. A magyar munkaerőpiacon kimondható, hogy van ez a tartalék. Ugye most, ha az információim nem csinálnak, akkor valahol 4,5-4,6%-on áll a munkanélküliségi ráta, ami nem mondható magasnak, mégis azt tudnám mondani minden mellett, hogy a magyar munkaerőpiacon még azért van tartalék, hogy ezt a fajta bővülést be tudja fedni.
1: Trendfordulóról beszélhetünk, vagy egy pillanatnyi fellángolásról? Tudom, ezt is nagyon nehéz megítélni, majd a további adatok ezt megmutatják mondjuk egy év múlva, hogy mi történt valójában, de közben érzékelik azt, hogy mi történik a piacon. És ez jelzi-e azt, hogy azt gondolják a vállalkozások, azt gondolják a vezetőik, hogy könnyebb lesz a helyzetük?
2: Hát nem is azt gondolják, hogy könnyebb lesz a helyzetük, de mindenképpen egy gazdasági fellendülést predesztinálnak ezek a vállalatok, ugye ezt próbálják meg lekövetni a munkavállalók számának a növelésével is. A trend tekintetében valóban egy előremutató pozitív trendről beszélgethetünk. Az elmúlt negyed évekhez képest, ha csak az idei évet nézzük, akkor 9%-ról indultunk, majd 18, 15 és 27. Tehát itt akár a magyar, hogy is mondjam, politikai változások, vagy akár a gazdasági változások azért befolyásolták pozitív irányba ezt a mutatót, de továbbra is egy pozitív trendről beszélgethetünk. Nyilván az év végéig meglátjuk ennek a realitását, meg a valóságát is.
1: Azt lehet tudni, gondolom, hogyha a statisztikák összeállnak, akkor kiderül belőle, hogy mely szektorokban lesz a legnagyobb a létszámnövekedés, és hol a leggyengébb.
2: Igen, összességében azért gyengét sehol nem mondanék, a leggyengébb talán a többiekhez képest a közszférában lesz, ugye ezek a közszolgáltatások, egészségügy, szociális szolgáltatások, közmű és tárcsai. A legnagyobb fellendülés továbbra is a pénzügyi és az információs szektorban várható, mondjuk így IT szektorban, itt a nettó foglalkoztatási mutató az 50 és 42%, illetve az építőipar, a gyártás szektor, a kereskedelem, logisztika mind nagyjából 30% körül pozícionálnak.
1: Milyen gyakorisággal készítik el ezt a kutatást?
2: Ez a kutatás negyed évente készül el, és mindig a következő negyed év várható létszámbővítését is.
1: Mikor láttak utoljára ehhez fogható növekedést, ehhez fogható optimizmust a piacon?
2: Én nem mondom őszintén, az elmúlt 5 év adatait vizsgáltam meg a kutatásainkból, és ott nem láttunk még egy hasonló magas kiugró számot. A legmagasabb százalék talán 2000-ről 21-22 környékén volt 19%, ez most 24%, úgyhogy mindenképpen kiugrónak mondható.
1: Hát akkor ez nyilván összekapcsolható a kormányváltással, és kevésbé talán a gazdasági folyamatokkal egyelőre, azoknak majd azt később igazolniuk kell. Hogyha arra rákérdeznek, hogy mennyi idő alatt talál egy munkáltató megfelelő munkaerőt a piacon, arra milyen választ kapnak? Gyorsan megy ez ma?
2: Változó ugye a pozíciótól függően értelemszerűen az, hogy mennyi időn belül. A megkérdezett munkáltatók 43%-a azt riportálta, hogy nem lát lényeges változást a toborzási időben, viszont 30%-uk pedig azt mondja, 27%-uk pedig azt mondja, elnézést, hogy toborzási nehézségekbe ütközik. Ez lehet a jelenlegi foglalkoztatási vagy munkanélküliségi ráta miatt is, hogy még nincsen nagy toborzási nehézség, de a későbbiekben, hogyha ezek a trendek folytatódnak és ezeket a trendeket követjük, akkor előbb-utóbb toborzási nehézségbe fognak ütközni a vállalatok, hogyha továbbra is ilyen bővülési szándékok mutatkoznak.
1: Viszont itt van a tételmondat is, hogy ezzel kezdtük, zárjuk is ezzel, hogy a magyar munkáltatók 37%-a létszámbővítés tervez 2026 végén. Addig nincs sok idő, egy utolsó negyed év, úgyhogy ez itt van a nyakunkon, kíváncsian várhatjuk, hogy milyen lesz a folytatás. A Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója a saját kutatásukról számolt be nekünk. Varga Péter, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a szerkesztőt, további szép napot kívánok.
1: Önnek is, és a kedves hallgatóknak is, most már nincs olyan nagyon sok ebből a napból, a munkaidőből, meg a legtöbbeknek még kevesebb. Találkozunk holnap, ugyanebben az időben jelentkezik a Gazdasági Magazin, itt a Spirit FM-en. Szakár Erzsi szerkesztő nevében is búcsúzom önöktől. Rónai Egont hallották, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ha valaki most megy tankolni, akkor lehet, hogy meglepődik, ha nem nagyon figyelte az árak változását, mert azok változtak, és nem kedvünkre, igencsak fölfelé ment az árak sora, a gázolaj lassan 700 forint, ez 2022 óta a legmagasabb szint, hát vannak kutak, ahol már meg is haladta egyébként a 700 forintot, úgyhogy Bújdos Eszterhez fordulunk, a holtankoljak.hu ügyvezetőjéhez, mint minden ilyen esetben mindig, amikor azt látjuk, hogy jaj. És most azt látjuk, hogy jaj, bár a kormány próbál a kisebb autókkal rendelkező segíteni, de hát előbb jajongjunk egyet. Jó napot, Eszter!
3: Jó napot kívánok!
1: Van okunk jajongani? Hogy látja a folytatás? Mert most a mostani helyzet az inkább szomorú.
3: A gázolajos autóval rendelkezők számára bizonyára igen, azért a benzin esetében annyira nem tragikus a helyzet, hiszen az 595 forintos védett árról nagyjából egy 20 forinttal mozdult el az átlagár, nyilván ez is már egy magasabb ár és egy emelkedés, de a gázolaj az, ahol az ár az nagyjából majdnem 100 forinttal magasabb, mint a védett ár, a 615 forintos védett ár idején, és hát nem azt látjuk, hogy ez a tendencia ez változna, gondolok itt a növekvő, emelkedő tendenciára, mert hát az olajára a Brent esetében ez nem nagyon akar visszacsökkenni, és a közel-keleti konfliktus hatására ez újra 95 dollár, 97 dollár környékén mozog a jegyzésár, ami sajnos azt irányozza elő, hogy az emelkedő tendencia tényleg folytatódhat. Most már nagyjából a kutak 11-12%-ánál találkozhatunk hetessel kezdődő gázolajárral, és ez nem csak az autópályák mellett lévő kutak esetében érvényes, hanem már találkozhatunk úgymond magán vagy egyéb más kutakon is ennél magasabb gázolajáról, és hát az, hogy még nem nyáron értük el ezt a 700 forintos árat, az kizárólag annak köszönhető, hogy a MOL eltérő árazást alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a nyár folyamán folyamatosan emelte a nagykereskedelmi árat, viszont a kiskereskedelmi árat nem. Így kizárólag a KKV-knak, tehát azoknak a benzinkutaknak köszönhetjük azt, hogy még mindig 700 forint alatt tankolunk, akik kénytelenek voltak úgymond követni a MOL árazását, és a saját árésükből engedni annak érdekében, hogy ne veszítsenek piacot. Na most ez nem igazán fenntartható hosszú távon, és végre a kormány is belátta, hogy ha nálunk a legolcsóbb az üzemanyag itt a régióban, akkor az rövid idő alatt ellátási problémákhoz vezethet. Úgyhogy a tegnapi parlamenti felszólalás alkalmában Magyar Péter elmondta, hogy szerdán terveznek bejelenteni a gázolajosok számára valamilyen intézkedést, ami alapvetően hát támogatást sugall, hogy úgy mondjam, hiszen azt nyilatkozta, hogy itt illetve azt mondta a parlamentben, hogy azokat akarják támogatni, akik iskolába hordják a gyerekeket, illetve munkába járásra használják az autójukat, illetve a mezőgazdaságot, és hogy nem a kutak áraiban fog megjelenni ez a támogatás, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy ez a holnapi nap folyamán milyen részletszabályozással jelenik majd meg. Minden esetre ez nem tudjuk, hogy megoldja-e a benzinkutak jelenlegi problémáját, vagyis azt, hogy minimális áréssel tudnak csak üzemanyagot értékesíteni.
1: Hát valószínűleg ezt nem, mert ez egy egészen másik történet. A független benzinkutasok szoktak is ezügyben valamiféle petíciót írni rendre most már az elmúlt időszakban. Ez nem egy újszerű, új keletű történet, sőt, hát volt egy egynapos sztrájk is korábban, de hát az sem oldott meg semmit. És hát most is azt remélik, hogy majd valaki tárgyal velük. Itt most a két szélsőségről beszél Magyar Péter, a kisköpcent is dízelautókról, tehát a kis családi autókról, amivel a gyereket hordják valóban, meg a traktorokról, amelyik aztán meg igazán szívja a gázolajat. Ami a kettő között van, az maradt piaci, ezek szerint?
3: Hát az elmondottak alapján igen, mi is erre következtetünk, de nagyon csodálkoznék, ha mondjuk a szállítmányozás nem kerülne bele ebbe a körbe, hiszen ők is mindig úgymond prüszkölnek, és nagyon jól tudnak lobbizni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb támogatást megkapják. Úgyhogy szerintem ez majd még alakulni fog, hogyha ki is jön az első verzió, de valójában az, hogy gázolaj hiány van Európában, és az, hogy magas a gázolaj ára, az tényként is tudomásul kellene vennünk, és továbbra is, amit már az évelején is mondtunk, a tudatos és a megfontolt tankolást kellene előtérbe helyezni, és tényleg akkor használjuk az autót, amikor arra szükség van, mert tényleg gázolaj hiány van, és az ellátási problémák, és az, hogy mondjuk ne jussunk gázolajhoz, sokkal nagyobb probléma továbbra is, mint hogyha magas annak az ára.
1: Az, hogy Európában gázolaj hiány van, azt már elég sokat halljuk. A MOL viszont minden egyes alkalommal, amikor ez felmerül, tiltakozik, mondván, hogy de Magyarországon nincs. Ezt a kettőt lehet külön kezelni?
3: Nyilván nem akarnak pánikot kelteni, hiszen a 2022-es ársapkának is az vetett véget, hogy elindult a pániktankolás, és nem tudták lekezelni a kutak ellátását kiszállítással, üzemanyag kiszállítással. Azért az még mindig köztudott, hogy a battai finomító az nagyjából 50%-os kapacitással működik, tehát import nélkül Magyarország ellátása nagyon-nagyon ingatag lábakon áll, és azért az MSZKSZ készlet is, a stratégiai készlet is oké, hogy megvan a 90 napos készlet, csak az összetételét nem nagyon szokták hangoztatni, hogy ennek a döntő többsége nyers olaj és nem kész termék. Tehát ilyen szempontból az se húzna ki minket rövid távon a bajból, amennyiben mondjuk ez a gázolajhiány még inkább begyűrűzne. Valahogy eldöcög mindig a rendszer, ami azt jelenti, hogy a városokban a tankolók nem veszik azt észre, hogy mondjuk lefogynak a kutak, vagy nem lehet üzemanyagot tankolni. Vidéken azért ez gyakrabban előfordul, hiszen a kutak visszajelzése alapján a MOL rendszeresen csúszik a kiszállításokkal. Tehát ilyen szempontból van is valamennyire baj, de annyira nincs nagy baj, hogy ez mondjuk egy általános pánikot generálna.
1: Bújdos Eszter, követjük, hogy mi történik, és lehet, hogy ezügyben újra keressük, hogyha van valami fejlemény. A holtankoljak.hu ügyvezetőjét hallották a több-kevesebb műsorában. Eszter, köszönöm.
3: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, elköszönök önöktől is, ez volt ma a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Jövünk holnap is, minden jót, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egészen szörnyűséges adatokat láttunk a költségvetési hiánnyal kapcsolatban a kormányváltás után, mert hogy kiderült, hogy az a bizonyos tervezett 3,7%, jó lesz az 7,5%-nek is, még úgy is, hogy megpróbál takarékoskodni a Kálmán András vezette gazdasági kormányzat. Csillag István közgazdász volt gazdasági miniszter a vonalban, és hát arról kérdezem egyrészt, hogy ez a 7,5%, ez hogyan lesz 3% alatt ahhoz, hogy legyen nekünk errónk, és mikorra lehet ezt leküzdeni, milyen áron. Másrészt pedig arról is, hogy előrejelezte a kormány, Magyar Péter elmondta a parlament legutóbbi ülésén, hogy hát az augusztusi adat előre szól, különösen rossz adat lesz, mert hogy fizetnie kell az államnak. Úgyhogy ez a kettő együtt így most eléggé elborzasztónak tűnik, de tényleg úgy van-e? Csillag István.
2: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok itt a hallgatóknak. Ez a szerkesztő
1: úrnak. Jó napot kívánok.
2: Amit mondanék, az ugye kezdjük az elejével, ami nem régi bejelentés. Nevezetesen ez a várható augusztusi megugró költségvetési hiány, ugye ez egy pénzforgalmi, tehát az adott év, adott hónapjában kifizetett, illetőleg beérkezett pénzeket mutatja, nem pedig azt, hogy hogyan kell ezt majd elkönyvelni eredmény szemléletben. Ez a nagyon magas hiány, amiről itt beszélünk, abból származik, hogy sikerült azokat az úgynevezett mérföldköveket, szupermérföldköveket teljesíteni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzájusson a helyreállítási pénzeszközhöz, ami Magyarország esetében mintegy 10 milliárd eurót tesz ki, amit éppen, hogy augusztus 31-ig lehetett a teljesítéssel elérni, illetőleg lehívni. Ahhoz azonban, hogy ezeket a nagyon kedvező, lényegében ingyen fejlesztési célokat szolgáló pénzeszközöket Magyarország felhasználhassa, ahogy eddig is minden uniós programnál kell saját előfinanszírozásról gondoskodni, és ez az, amit az augusztusi hónap nagyon kedvezőtlen számai, több mint 2000 milliárd forint az, amit így kellett a költségvetésnek bemutatni, és egy elkülönített számlára helyezni, hogy majd amikor az év végén ténylegesen beérkezik a brüsszeli pénz, akkor ebből a mínuszból az akkor beérkező plusz által lényegében nulla legyen, tehát azt a költségvetési tervet tarthatóvá tegye a kormány, mint amit a pótköltségvetés alkalmával a kormány, illetőleg Kálmán András között.
1: Azért ez az tűnik most rossznak, hogy aztán a végén majd jó legyen.
2: Hát egy pillanatra igen, de azért szeretnék ehhez is egy megjegyzést fűzni, hogy tudnélik végre helyreállt az a hitelesnek tűnő adatszolgáltatása a pénzügyminisztériumnak, ami hát nem mondanám, hogy teljes 16 éven át szünetelt, de azért jó részben szünetelt, és csak utólag, amikor már ennek az adatszolgáltatásnak a nyomán az Európai Statisztikai Hivatal, illetőleg a bizottság, meg az IMF ellenőrizték a mi adatainkat, akkor értesülhettünk mi, Magyarországon élő elemzők, állampolgárok, hogy a saját adófizetői pénzünkkel hogyan is sáfárkodtak a pénzügyminisztériumban. Ez megváltozott most, mert hiszen egy úgynevezett SDDS, így hívják ez a varázsszó, alapon történő közzétételből mindenki tájékozódhat, hogy hol is áll, hol is tart az ország, ami már önmagában jó hír, hogy nem kell eltakarnunk a szemeinket, ha egyszer meg akarunk ismerkedni hazánk államháztartása pénzügyi helyzetével.
1: Hát ráadásul ugye a parlamentben tételes felsorolása történt annak is, szintén Kármán András által, hogy amellett, hogy most elszáll a hiány és miért száll el, ehhez képest miféle összegeket mire költenek, vagy hova csoportosítanak át. Ez is korábban egy este 11 óra 59 perckor megjelenő közleményből volt ismert a közlönyből.
2: Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan fajta elem, ami Magyarország iránti külföldi hitelezői bizalmat is, meg az adófizetők, a magyar adófizetők bizalmát is erősíti a kormány gazdaságpolitikája iránt, bár azt is tudni kell, hogy sajnos, hogyha az ember tükörbe néz és látja, hogy mekkora a pocakja, azért az nem biztos, hogy csupa örömteli mozzanatot rejt magába, mint ahogy ennek a tételes bejelentésnek is azért a nyomán, hogyha úgy körülnézünk, akkor látjuk, hogy bizony az a változás, ami az annak idején, tehát tavaly elfogadott 2026-ra vonatkozó költségvetési terv irányszámai és a most beterjesztett úgynevezett pótköltségvetés irányszámai között van, az bizony egy elég gyökeres gazdaságpolitikai, most azt mondanám, részben hamisításnak, amit az előző kormány követett el, hiszen úgy vállalt kiadásokat, hogy a fedezetekről, a bevételekről nem gondoskodott. Másfelől olyan célokat tűzött ki maga elé, amit a hon anyák és a hon atyák, tehát ami egy költségvetés lényege, hogy a bennünket képviselő parlamenti képviselők jóvá hagyják a célokat, a célok felhasználását pedig tudják ellenőrizni. Mi itt is látunk ebből a most éppen 7,5%-os államháztartási hiányt tartalmazó pótköltségvetésből. Először is azt látjuk, hogy attól ugrott meg a 3,7%-os eredeti tervhez képest ez a hiány lényegében a duplájára, mert legalább 1,5%-ot költöttek, hogy mint lábon vezetett barmokat a közönség, azaz a szavazókat meg tudják vásárolni a 14. havi fizet, 14. havi nyugdíjat, vagy pedig a közszolgáltatásokban és a köztisztviselők között lakás és egyéb kedvezményes konstrukciók bevitelével, illetőleg olyan más elemekkel, mint például az az adóintézkedés, aminek a révén örök életre, aki 3-4 gyereket szült édesanya, az megszabadulhat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségétől. A másik része pedig olyan beruházásokat tartalmazott, aminek hát azért a furcsasága az, hogy például a Mohácsi hidat azt kiszélesítik egy olyan ottani mért helyi forgalomra méretezve, ahol nagy valószínűséggel 10-12 percenként halad át egy teherautó, meg egy személyautó, tehát itt aztán végképp csak arról beszélhetünk, hogy a haverok zsebébe lehetett egy túlárazott nagy beruházást elindítani. Na most, amikor ezt levesszük, ezt a 1,5%-ot, akkor is bizony van némi problémánk. Az a problémánk ugyanis, hogy az előző időszakban felgyűlemlett államadósságnak a finanszírozását, tehát az évente fizetendő kamatokat, azt ugye nem tudjuk lefelé sofolni, hiszen olyan kockázatokat érzékelnek a pénzügyi piacok, hogy egy durván 4%-nyi GDP-t kell arra költeni, hogy az előző időszakban a felgyűlemlett államadósságot finanszírozni tudjuk. Még így is marad nagyjából 2-2,5%-nyi GDP-vel felérő államháztartási hiány, ami azt jelenti, hogy az adott évben képződő bevételeknél legalább ennyivel többet költöttek. Na most ilyet azért szerkesztő úr és a hallgatók sem szívesen követnek el, mert ennek az a következménye, hogy mindenkinek tartozunk, és ebben az esetben lényegében egy hólabda effektus kell, hogy elinduljon, ha ezzel nem tudunk úrrá lenni. Voltak éppen ennek az erőfeszítésnek az első eredménye, hogy bevallják, hogy mekkora a tényleges hiány, erőfeszítéseket tesznek ennek a hiány növekedésének a megfékezésére, és ehhez képest kell majd a 2027-es, 28-as, 29-es éveknek a költségvetését úgy méretezni, hogy ebből a 7,5%-ból valahol a 3% közelébe kerüljünk 2030-ra, hiszen ez az a kritérium, amivel egyáltalán lehet jelentkezni oda, hogy mint uniós tag mi is eljussunk az euróig.
1: Felvetettem azt a kérdést a legelején, hogy ez mennyire fog fájni, látva a mostani számokat, és tudva azt, hogy egyébként a magyar gazdaság mennyire éhes új forrásokra, tehát ha kivonjuk, az még nagyobb bajt okoz, és nehezíti a növekedést, miközben nőni kéne ahhoz, hogy kinőjük ezeket a hiányokat. Szóval nagyon fog fájni?
2: Ugye gazdaság értelemben ezt nehezen tudom értelmezni, mert ugye én például, aki túlsúlyos vagyok, és emiatt a térdem állandóan fáj, és le kell mondanom a csokoládé és a kenyérzabálásról, amit imádok, akkor ez nyilván fáj, már akkor is fáj, amikor túlsúlyos vagyok. Tehát ezért ezt a fajta publicisztikai fordulatot nem szívesen venném sem magamra, sem a magyar gazdaságra, mert természetesen egy normális ütemben történő bevételfelhasználás, az persze ahhoz képest, hogy minden fogás után még bekapok egy szelet csokoládét, ahhoz képest nagyon fáj. Ahhoz képest, hogy normális ütemben költünk el valamit, abban azért lehet viszonylag észszerűen és kevésbé fájdalmasan eljárni, de egy biztos, hogy azt az őrültséget, hogy azok a hölgyek, akik nem fizetnek adót, viszont várják, hogy a nyugdíjuk növekedjen, és zárjuk rövidre, sok ilyen van ebben az Orbánéktól örökölt költségvetési politikában, én ezeket taposóaknáknak nevezem, hiszen azért helyezték el, hogy ha hozzányúlnak, fölszedik őket, akkor ezek robbannak. Ha nem nyúlnak hozzá, akkor meg egyszerre robbannak, az egész gazdaság robban ránk. Tehát ezért kérdezem én, hogy taposóaknát fölszedni termőföldön fájdalmas dolog. Nyilván, ha véletlenül mellé nyúlnak, igen. De ha ott hagyják, még fájdalmasabb, tehát én ezt úgy tekintem, hogy ebben a három évben kell ezeket a taposó aknákat fölszedni, amiben a legfájdalmasabb, hogy meg kell magyarázni, hogy ezek, ami jónak tűntek, valójában miért vezetnek oda, hogy Magyarország nem csak lemarad, hogy a jólétünk elmarad, hogy az inflációs rátánk hihetetlenül magas, hogy messziről fognak majd hozzánk érkezni és integetni a románok, a szlovákok, nemhogy az osztrákok. Ez persze, ez egy nehéz művelet, de nem fájdalmas, csak észszerű.
1: Hát társadalmi értelemben mindannyian azt szoktuk mondani, hogy persze legyen jobb az egész társadalomnak, és aztán jön az egyén érdeke, de legelőször is legyen nekem jobb. És hát ugye itt, amiről most beszélünk, az egyúttal a szerzett jogoknak tekintett például adómentességek megkérdőjelezését is jelenti. Ez egy nehéz küzdelem lesz, társadalmi értelemben is.
2: Minden küzdelem nehéz, de...
1: Tudom, ugye, a csokival vívott az egyik legdurvább, azt értem.
2: Hát igen, ezt akarom mondani, de ezt ugye nagyon egyszerűen végig lehet beszélni. Tehát egy a lényeg, hogy most vagyunk egy olyan periódusban, amikor meg lehet azt is látni, hogy nem egy maffia állam lebontása önmagában teremti meg annak a jólétnek a forrását, amire mindenki vágyik, hanem attól tudtak ilyen irtózatos összegek ide-oda-amoda eltűnni, amiről nap mint nap hallunk, és vélhetően előbb vagy utóbb fogunk tudni a vagyon visszavétel során, hogy elvonják a mi figyelmünket, ne figyeljünk oda, hogy a szajrét egy hazaszerető kormány szerette hazavinni. És ezt természetesen magyarázni kell, el kell mondani, természetesen ennek minden nap, reggel, délben, este az nehézségeit be kell vállalni, de azt hiszem, hogy most van az a történelmi periódus, amikor ennek a Magyar Péter vezette kormánynak a bizalmát pillanatnyilag ugye azt kell mondanom, hogy a nép megszerezte, és fordítva a Péter kormánya megszerezte, nem Péter fillérekért, de megszerezte a nép tagjainak a bizalmát. Tehát most lehet ezt világosra tenni, elmagyarázni, a következményeket beláttatni, ettől még ez természetesen, ha elmarad az az egy tábla, vagy egy szelet, vagy egy pici apró csokoládé, az azért nem annyira örömteli mozzanat.
1: Azért jó csokizást kívánok, és fájdalommentes érdeket. Egyúttal pedig köszönöm szépen ezt az széleskörű és precíz felvilágosítást. Csillag Istvánt hallották, a volt gazdasági minisztert. Köszönöm szépen.
2: Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röpenty utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát, a Baros utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúra jelentkezik, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Cserdi Zsolt a szerkesztője a mai adásnak, és hát elmegyünk az Örkénykertbe, hogy megtudjuk, hogy milyen lesz az Örkény Színház új évada, mert hogy ugye a színházak most jelentik be az új évadokat, tehát gyakorlatilag van, ahol már zajlik is. Az Örkénynél most igazából holnap kezdődik, tehát a szombati napon a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az évad. Gáspár Máté a színház igazgatója a vonalban, szervusz Máté.
4: Szervusz, egy nagyon napot kívánok minden hallgatónak.
1: Izgalmakat vár mindig a közönség egy-egy színházi évad bemutató alkalmával, és hát az izgalmak egy része az adja magát, mert minden premier persze az. Másrészt meg sokakat érdekelt, hogy Mácsai Pállal mi lesz. És aztán ugye lehet tudni, hogy egy új este be is köszön az új évadban, tehát Mácsai Pál jelen van, és a múltat viszi tovább a jövőbe. De hát múlt-e ő? Nem, jelen.
4: Így van, így van. A legnagyobb izgalom, még mielőtt az évad végére ugranánk ezzel a bemutatónkkal, az az, hogy milyen idő lesz holnap, de nagyszerű idő lesz, tehát a senkit ne félesszem meg, hogy beköszöntött az ősz, mert az ősz.
1: Nem már jó idő lesz, hát tőletek nem messze zajlik majd a Halhatatlanok lábnyom elhelyezése a Nagymező utcában 11-kor, ott is napsütés lesz.
4: Ott is napsütés lesz, úgyhogy az egész belvárosban napsütés lesz, úgyhogy bátran ki lehet jönni, hiszen azok számára azért azt gyorsan mondjuk el, hogy az Örkénykert az egy valódi kert, tehát ilyenkor a madásteret befüvesítjük, és egy igazi hencsergős, pihenős, közösen lazulós helyzet vár mindenki.
1: Lesz reggeli torna?
4: Lesz reggeli torna Zsigmond emőkével és a munkatársainkkal. Nekünk van egy nagyon sportos csapatunk, aki hetente kétszer reggelente edz. Ők települnek majd most ki a gyepre, és hozzájuk lehet csatlakozni emőkkel. Lesz a fő ritmusadó, úgyhogy reggel már ezzel kezdünk, és aztán gyerekeket várunk közös játékra, és aztán elindul a színházi események a színpadon, és a nagy színpadon is, illetve hát a Merlinben idén már másodszor úgy szintén egész napos programokat tervezünk, úgyhogy tényleg egészen éjfélig várjuk különböző programokkal mindazokat, akik érdeklődnek az új évadunk iránt, hiszen a kert arról is szól egyrészt, hogy találkozzunk ismét a hosszú nyár után, és érezzük jól magunkat, és ismerkedjünk, másrészt pedig, hogy pillantást nyújtsunk abba az évadba, amiről az előtte is beszéltél, amiben hát összesen 9 projekttel, 9 bemutatóval készülünk. Ebből az egyik, amit te is említettél, a volt igazgatónk és jelenleg is oszlopos társulati tagunk, Mácsai Pálnak az új estje, ami majd az évad végén, május környékén lesz bemutatva, ezt most még Pali nagyban írja, és hát akik mondjuk ismerik a Pista estjét, azok sejthetik, hogy körülbelül milyen élményre számíthatnak, bár ez aztán még annál is egyel személyesebb vallomás lesz.
1: Ha már maga Örkény, akkor ti elkezdtétek azt, hogy mottót választotok Örkény Istvántól egy-egy évadhoz. Az idei mi lesz?
4: Az idei évadunk mottóját a Nézzünk bizakodva a jövőbe című legendás egypercesből választottuk, és úgy szól, hogy I am going magyarni, amit egyébként én 3 évvel ezelőtt írtam le az igazgatói programomba, tehát ennek semmilyen aktuál politikai áthallása nincs, illetve hát mint minden jó műnél a történelem vagy az élet becsúszik a művészet alá. Ugye az Örkényi egypercesben is az arról szól, egy 68-ban írta, és egy elképzelt 150 éves távlati jövőben azt vizionálja a szerző, hogy a magyar az egy ige lesz, és a kellemes jelentés árnyalattal beszivárog a világ valamennyi nyelvében, és ezzel játszik ez a novella zseniális, hogy mi mindent jelent az, hogy magyarni. Mi pedig azzal foglalkozunk ebbe az évadba, hogy számunkra, mint alkotóközösség és a nézőink számára mit jelent ma 2026 2027-ben a magyarság, mindent milyen egyéni és csoportos identitásokat kell újra gondolnunk itt Európa közepén, magyarként Európában és Európában magyarként. Úgyhogy ez a központi gondolat, ami mögé részint a bemutatóinkat is feltűztük, részint pedig hát nagyon sok kísérő programmal is jelentkezünk majd.
1: Próbál szembenézni a színház azzal, hogy hova tartunk? Vagy hogy mi dolgunk van a világgal magunk körül? Ugye most ezek a kérdések, ezek valódi kérdések kiváltak, és egyáltalán nem akadémikusok.
4: Hát így van, és a színházra mindig azt mondjuk, ez a pillanat, vagy a jelen művészete, nekünk ezzel van dolgunk, mégpedig a lehető legkortársiasabb szemlélettel, úgyhogy ezért is egy olyan évadot állítottunk össze, aminek a bemutatóinak a döntő többsége ősbemutató, az Őrkény felkérésére készült művek, ma élő fiatal, vagy hát, hogy mondjam, még abszolút alkotóerejű teljében lévő szerzőktől, akik közül ráadásul többen nők is, bár én ebben nem szeretek programot csinálni, de azért nem tehetünk úgy, mint hogyha a mai magyar kultúra esetben magától értetődő lenne, hogy a repertoár nagyobb részét női hangokkal töltjük ki. Az első bemutatónk rögtön Szilágyi Eszter Anna darabja lesz, ami aki saját magát kereste, a címe Izlandi buszos társas opera, ezt Polgár Csaba rendezi, október 3-án lesz majd a bemutatónk, ami egy nagy identitás kereső játék, egy igazi sokszólamú szóopera, egy valóságos hírre alapozva, egy izlandi társas utazás, mert tényleg eltűnt egy hölgy, illetve eltűntnek hitték, és aztán kiderült, hogy valójában saját magát keresi, és ő is része ennek a csoportnak, de mire ideig eljutunk, addigra elég és felsesik az empátia és a szolidaritás és a nemzeti összetartásnak a szövedéke. Úgyhogy ez lesz az első darabunk, ezzel párhuzamosan Bíró Kriszta új darabját próbálja a stúdióban Vidder Kristóf rendezésével a társulat, ami egy elképzelt álompolgári betélkedő, ahol a magyar csapatnak a felkészülésébe tekinthetünk be, hogy definiálják újra a magyarságukat annak reményében, hogy megnyerik a fődíjat, tekinthetünk be, hogy definiálják újra a magyarságukat.

0: tagjának a visszatérése és a konfliktusa. Tehát ez a nagyon széles ív, ami tényleg Erdélytől Berlinig húzódik, és erre az ívre feszíti föl nagyon humorosan is, meg nagyon önkritikusan is azt a kérdést, hogy is látunk rá saját magunkra. És ezzel párhuzamosan pedig Geréb Zsófi, aki szintén egyébként Berlinben él, és most hazatér hozzánk egy saját fejlesztésű darabbal, amit szintén a színészek improvizációi családtörténete is bejátszik, egy családtörténet, egy visszanézés, egy nagymamai örökségnek a felszámolása során előkerülő emlékek, konfliktusok, fájdalmak, sérelmek és örömöknek a repertóriumát mutatja be. Szintén nagyon sok zenében egy német operének és közleműködésére.
1: Említett Berlint így úgy egy kis hazai színházi mikroklima alakult ki ott távolban Berlinben az elmúlt években. Ez egy fura helyzet volt, nyilván egy kicsit önkéntes, egy kicsit önkéntelen. Hogy látod, a visszatérés elindult?
0: Hát mi nagyon dolgozunk rajta, hogy azokat a tehetségeket, akik akár kényszerből, akár önként vállalt karrierútból eddig külföldön építették magukat, azokat, az ő munkájukat, tehetségüket, világukat bemutassuk itthon. Úgyhogy ez az előbb említett két alkotás is ilyen, és hát a harmadik színpadi bemutatónk számít ilyen szempontból az igazi nagy újdonságnak, mert azt Márton Dávid rendezi, aki hát tényleg egy világhírű zenés színházi rendező, óriási operaházakban óriási munkákat jegyez, legutóbb ő rendezte a Kurták operát Bázelben, és nagyon sok kortárs szerző bízza rá az első bemutató jogát nagy operaházakba és zenészínházakba. Régóta is megyük egymást Dáviddal, én is és Polgár Csaba is, és nagyon örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat, és az első magyarországi színházi munkája az Örkényben lesz, ahol a Dublin nagy klasszikus regényét, a Berlin Alexanderplatzot adaptálja.
1: Ez azért talán neki is izgalom, nem?
0: Nagyon, nagyon, hát nagyon intenzív előkészítő szakaszban vagyunk, és hát nem adom ki ezt, hogyha azt mondom, hogy ő is nagyon izgul, egyrészt a magyarországi bemutató, vagy bemutatkozás miatt is, meg az, hogy itt ugye prózai színészekkel 8 kiváló prózai színésszel dolgozik együtt egy olyan anyagon, aminek azért a zeneiség lesz szintén a meghatározó eleme, tehát hogy hogyan lehet egy ilyen expresszionista regény hömpölyből egy színpadi polifóniát képezni, ez alkotóként is nagyon izgalmas, és biztos, hogy benne a közönség számára.
1: Milyen jó szót alkottál, hömpölyeg? Szerintem tök helyes szó, és érthető. Úgyhogy ez remek. Tartsuk meg, abszolút. A fiatalokra gondoltok akkor, amikor azt mondjátok, hogy kezdjenek valamit magukkal egy ilyen alkotó folyamatban, ez a Magyarni címmel, ugye Örkényre utal ez is vissza, és a szlogenre meghirdetett alkotó folyamat, 15-25 éveseknek hirdetitek, ez az Örkénylab. Ezzel igazából tehetségeket akartok építeni, vagy foglalkozást adtok, színházi, drámapedagógiai foglalkozást adtok?
0: Az Örkény egyik nagy különlegesség és ereje az a rendkívül sokszínű közösségi munka, amit az Örkény köz égisz alatt, mert több mint 10 éve nagy gondi vezetésével végez a színház, és ennek van a különböző formái. Ez, amit említesz, ez egy alkotó folyamat, ennek az eredménye egy olyan előadás lesz, amit reményeink szerint szintén rendszeresen tudunk játszani. Ebben valóban van tehetséggondozás, van közösségépítés, van kritikai reflexió arra, hogy miben élünk, és a fiataloknak az impulzusainak a becsatornázása, amire rendkívül nagy szükségünk van. De ebben a körben, mert az Örkény közben még két másik olyan formát is ajánlunk, amin keresztül fiatal közönségeket is megszólítunk. Lesz egy részvételi színházi előadásunk, amit a Káva kulturális műhelyel csinálunk, akik ennek a műfajnak a legnagyobb szakemberei az országban, és velük koprodukcióba készítünk egy gyógyfürdő című produkciót, amiben középiskolásokkal fogjuk körbejárni a demokrácia építés nehézségeit, az alapanyag Ibsen népellensége című drámája, és ennek egy aktualizált verziója lesz ez a játék. Illetve Vidovszky György, aki a Kolibrinek volt a főrendezője, és a részvételi formák nagy ismerője, egy nemzetközi kooperáció keretében csinál egy

0: színházi társasjátékot, aminek meg a Game a címe, ahol pedig egészen egyszerűen maguk a résztvevők, akik korábban nézők voltak, ők fognak játszani, és ők két színész közreműködésével építik majd föl a történetet. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas forma, ezt már november végén mutatjuk be. Úgyhogy igyekszünk többféle formát adni, és olyanok számára is, akár fiatalok, akár idősebbek, bekapcsolódási lehetőséget nyújtani, akik nem elégszenek meg azzal, hogy jönnek és néznek. Természetesen az is nagyon fontos, hogy hát ez a fő profilunk, de azért nyitogatjuk a kapukat másfele is.
1: Ez egy furcsa helyzet, mert ahhoz, hogy bemutasd az évadot, ahhoz hónapok óta nagyjából készen kell lenni annak, hogy mi lesz, vagy hogy legyen. Ennek ellenére van ilyenkor benned még egy kis izgalom, hogy ténylegesen aztán hogy lesz?
0: Hát ilyenkor van csak igazán izgalom, hiszen mindaz, ami már papíron, meg táblázatokban, meg megbeszélésekben már azt is mondhatnám, hogy már unásig ismert, és már tényleg azt gondoljuk, hogy minden részletét ismerjük. Akkor, amikor elindul egy próba folyamat, vagy amikor megérkeznek az első nézők, akkor válik igazán élővé, és hirtelen teljesen átalakul, és hát általában ezek kellemes meglepetések, és aztán persze néha vannak olyan váratlan helyzetek is, amiket kezelni kell, akár a próbateremben, akár kívül. Úgyhogy itt nincs, itt unatkozásra, vagy hogy mondjam, fásultságra nincs tér. És tényleg annyira sok minden zajlik az összes termeinkbe, ideértve most már a Merlint is, hogy én csak próbálom tartani a tempót, és valahogy mindenen rajta tartani legalább a fél szememet, de hát ez természetesen nem csak az én dolgom, mert Csaba, mint művészeti vezető, és hát ugye most rendezi is az első bemutatónkat, és az összes többi kiváló kollégával ezt együtt toljuk.
1: Csaba, Polgár Csaba, ahogy azt már meg is említetted, valóban most rendez éppen, és hát lassan a bemutató ideje is eljön majd, de először 15. Örkénykert szombat reggeltől egészen estig a Madástéren az Örkény Színház előtti placon. Szép szezont, jó évadot kívánok nektek!
0: Nagyon szépen köszönjük, és tényleg mindenkit várunk egy óriási bulira, este 8-tól megint Esztrád, amiben a teljes társulat saját kedvenc dalait énekli, úgyhogy ez egy önfelett, felhőtlen, a szó minden értelmében felhőtlen közös bulizás lesz, és ezzel a lendülettel futunk neki az évadnak.
1: Az Örkény István Színház igazgatóját, Gáspár Mátét hallották a Spirit FM-en. Köszönöm, Máté!
0: Köszönöm én is!
2: Best of adást hallottak!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket, itt a Kultúra, a Kultúrában pedig a stúdió vendége, Bank Tamás, a játékszín vezérigazgatója. Van ilyen pozíció nálatok?
2: Nincs, és ne is mondd, kérlek, Isten őriz, hogy vezérigazgató vagy. Egyszerű igazgató, mert ez szóval ügyvezető
1: vezérnek
2: igazgató.
1: Vezérnek vezér vagy,
2: hát és igazgató valahol is. Igen, valahol igen, igazgató, mert hiszen egy ügyvezető igazgató, így hívják az ügyvezető igazgatót.
1: Mit csinál egy színházban az ügyvezető igazgató?
2: Rengeteg, hát most a művészileg kérdezem, vagy gazdaságilag, mert rengeteg dolog. Az
1: művészileg ki tudod élni magad? Te színész ember vagy.
2: Voltam. Én igen, inkább igen. Ezt mondom, hogy voltam.
1: Oké, nem. Pont ezért kérdezem, hát egy színész a színházban nem igaz, hogy nincs a megcsapva a dologtól, hogy hát azért a művészi létemet is ki kéne élnem. Te ülsz egy irodában, és igazgató vagy, ez nem ugyanaz. Vagy művész is?
2: De igen. Pontosan, hogy kérem a művészi létemet, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy látod, én szoktam oda, én nem akartam igazgató lenni, lettem. A helyzet úgy hozta. De szerintem borzalmas, izgalmas dolog felépíteni valamit. Alapvetően azért a repertoárt, a darabokat, mindent én találok ki, a szereposztást, a rendezőket is én kérem fel. Tehát nekem egy borzalmasan izgalmas művészi feladat az, hogy kitalálni egy előadást. Akkor onnan kitalálni oda, hogy melyik rendező rendezze meg. Akkor hozzátenni egy szereposztást, ami nagyon fontos egy szereposztás, hogy én hiszek abban, hogy egy nagyon jó szereposztás, az nagyon sokat segít egy darabon. Tehát ez egy elég művészi munka. Én mindegyik darabomat a gyerekemnek tekintem, és amikor premier van, ott állok hátul, és tök büszke vagyok, hogyha éppen feláll a néző, és üvöltve nagy siker van, akkor én azt mondom, hogy érdemes volt csinálni. Tehát azért a művészi munka azért van benne, természetesen avval is kell foglalkoznom, hogy van-e WC papír a WC-kbe, és a takarítás megtörtént, tehát ilyesmi, mert hiszen egy igazgató.
1: Kell ezzel foglalkozni? Ez nem megy automatikusan?
2: Vannak embere, hiszen 60 dolgozója van a játékszínnek. Tehát vannak, de alapvetően kell, hogy most értsd, évad elején vagyunk, voltunk a pozsonyi pikniken, pozsonyi piknik korábban kijött, bementem a színházba 5-re, és 5-től fél hétig átnéztem az egész színházat, az összes WC-t, az összes öltözőt, az összes termet, a világítást, hogy minden megvan-e, írtam azokat, ami esetleg nem működik, és nem úgy kéne, hogy nem úgy volt, hogy én szerettem volna. Tehát, hogy én átnézem az egész színházat ilyenkor induláskor, és azt is, ami amúgy nem művészi munka. Tehát a falon, miért van ez a folt, azt a vezetéket el kell tüntetni, és akkor utána jön a művészi munka.
1: Mondod, hogy a színész nagyon fontos része az előadásnak. Hát ez eléggé normális. Igen. De ez a mi fejünkben is, a nézőkében is így van, nem? Tehát lehet egy remek darabot, de a kutyát nem ismerem a színlapról, akkor az egy iszonyú nehéz helyzet, hogy elhatározzam azt, hogy ezt én mégis akarom, bár senkit nem ismerek. Na, te az ellenkezőjét csinálod, a csupa-csupa sztár szerepel, és hozzá próbálsz darabot találni. A sztárokhoz keresel darabot, vagy a darabot találod meg, és aztán jönnek a sztárok.
2: Mind a kettő előfordul, és ez egy érdekes téma, amit felvetettél. Természetesen a játékszín arról híres, hogy nálunk azért sok a sztár. Természetesen. De ettől függetlenül remek színészek vannak az országban, akik nem szerepeltek sorozatokba, nem mennek el bizonyos való világ, nem tudom, ilyen bizony műsorokba. Ettől ő még remek színész. Csak nem csinált, ma úgy nem ismeri, a mohácsi néző nem ismeri, hiszen nem volt a tévébe. Igen, a játékszínbe azért 80 színész dolgozik most a játékszínbe. Ebből azt tudom mondani, hogy a fele, kétharmada tényleg úgynevezett híres ember, de azért nálam is van olyan, aki nem szerepel minden nap a tévében, nem szerepel sorozat, ettől még remek színész és nagyon jó színész. Én azt gondolom, ez feladata is az igazgatóknak, hogy néha sztárokat csinálni, felhúzni színészeket, akkor is, hogyha nem szerepel éppen valamelyik valóságshowba, valamelyik tévébe, mert színházi színészként én hiszem azt, hogy a színházi színész az a csimborasszója a színművészetnek. Az a legnagyobb színész, erre tudok példát is mondani, azt hiszem Jean-Paul Belmondo, meg a másik francia színész, úristen, mondom már a híret, Alain Delon. Ők nagyon nagy barátok voltak, és ugye talán 2-3 filmet csináltak közösen, és volt velük egy nagy riport, ahol ültek egymás mellett, és az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok. Az igazi színész az Jean-Paul Belmondo, mert tudni, hogy ő színházi színész volt, ugye a Cyrano, ő a Franciaország az egyik leghíresebb színházi színész volt, és azt mondták, hogy érdekes az arca, csináljunk belőle filmszínészt. És az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok, az igazi színész az a színházi színész, aki élőben játszik, aki élőben mond szövegeket, aki élőben csinál, és nem az vagy, tessék, megcsinálom még egyszer, mert rosszul mondtam. Hát ott nincs ilyen, hogy még egyszer mondunk egy mondatot a színházba, ott sajnos elsőre el kell találni.
1: Hogy mennyire úgy van, ahogy mondod, Amerikában volt nagyon sokáig az, hogy a filmszínész az filmszínész, aztán punktum.
2: Így van.
1: És aztán jöttek sorra a sztárok, akik azt mondták, hogy muszáj kipróbálnom magam a színházban, hogy hiteles legyek. Tehát, hogy elhiggyem én is magamnak, hogy tényleg színész vagyok, és a közönség is tudja rólam. És egy csomóan Angliáig mennek, hogy angol színpadon amerikai színészként megállják a helyüket, mert az adja a tekintélyt.
2: Ez nagyon érdekes a külföldi, azért a Brad Pittet nem fogod látni színpadon. Egy-két olyan színész, aki New Yorkban végzett, Al Pacino, Robert De Niro, ezek ők New Yorkban végeztek, színházi szakot is végeztek, ők tudnak színházba játszani. A legtöbb filmszínész külföldön, amit te is mondtál, van filmszínész, igen, színházi színész, szinkronszínész, bábszínész, nincs olyan, hogy egy színész mindent tud. Nem tud külföldön minden színész mindent. Vannak az angol színészek, akik az angol képzés, az teljesen más, az egy nagyon erős, az angol színészek nagyon erősek színházba és filmen is, egy teljesen más képzést kapnak. Az amerikai színészek legtöbbje nem tud színházba játszani.
1: Mert kamerára képez.
2: Arra meg nem tudja azt, hogy ő egy mondatot úgy mondjon el élőbe, egyenesbe, ami működik, ha arra képezték, hogy ötször megcsinálja, és az ötödik az viszont fantasztikus lesz. Nem tud a legtöbb színész. Magyarországon van ez, hogy alapvetően a mi színészeink azok mindent tudnak. Én nem értek ebben egyet különben, mert szerintem is Magyarországon is van kifejezetten olyan filmszínész alkat, meg aki filmen isteni, és színpadon nem annyira
1: csak pici
2: erős.
1: Piac. Nagyon nehéz abból megélni, hogy csak ez vagy.
2: Így van. Hát nálunk nem készülnek hetente 8 film, ez tény. A színházi előadásoknál is nagyon nehéz, hiszen már társulati tagság van, nem tudom, nagyon nehéz bekerülni a színházakba, mert telítődtünk, tehát azt tudom mondani. Nagyon sok színész van a szakmában, tehát nem könnyű megélni.
1: De a fiatalokat mennyire figyeled? Mennyire keresed azokat a frissen végzetteket, akiket mondjuk fel tudsz építeni magadnak?
2: Én is próbálok fiatalokat behozni, meg azért mindig van, amikor egy-két tehetség úgy kivillan a kórusból, ezt mindig lehet látni, meg érezni.
1: A Gubik Petra szinte a sajátod.
2: Így van, így van. Ő is az egyik, de Kovács Panka, Gyopár, a Gáspár Falfi Dorka, tehát vannak nálam is ilyen fiatalok, akik azt gondolom nagyon tehetségesek, nagyon tehetségesek. És szerintem ebben is kell foglalkozni, ahogy egy-két fiatal színészt azért sztárolni kell, és szerepeket kell adni neki, igen, a vállára terhet kell tenni, hogy el tudja eljátszani, és ha el tudja, akkor meg használni kell a színészt. Most értsd jól ezt a szót, hogy használni, de kell, és a fiatalokat is be kell hozni a színházba.
1: Volt egy évadbemutató találkozótok, ahol Csonka András, Lévai Viktória, Nagy Sándor, Peller Anna, Járai Máté és Hernád Judit sütisztek.
2: Igen.
1: És nekem nem adtak. Ez kicsit
2: igen,
1: fáj.
2: Igen. De majd hát küldettek
1: ők hat különleges desszert névadó tulajdonosai igen. Mostantól.
2: Igen.
1: Ők a sztárjaim a játékszínnek?
2: Ők az, persze, nem tudtam annyi süteményt csinálni, amennyi sztárom van, mert azért ez a Béke Hotel, ez egy közös projekt volt, Heréb István igazgatóval találtuk ki. Ez már több éve kitaláltam ezt a dolgot, tehát én már nagyon sok-sok évvel ezelőtt szerettem volna süteményeket, még volt arról szó, hogy Gálvölgyi szeret, Hernádi szeret, ezelőtt 12 évvel, de valamiért nem sikerült, és most találtuk az Istvánnal együtt egymásra, és azt mondta, hogy ő megpróbálná azt, hogy kialakítunk teljesen új süteményeket, tehát egy mestercukrász, Hucka Róbert teljesen új süteményeket talált ki ennek a hat művésznek, ami a művész elmondta, hogy ő mit szeretne, vagy mit szeret, milyen alapanyagokat szeret legjobban, és abból fél év alatt alakítottuk ki ezt a hat süteményt, rengeteg kóstolás, nem tudom, tehát nem volt egyszerű.
1: Azért te édesszájú vagy.
2: Én nagyon édesszájú vagyok. Igen, én nagyon édesszájú vagyok, és ezt a hat süteményt nem volt egyszerű, és pláne úgy, hogy ezek teljesen hat új sütemény. Tehát nem az Eszterházi szeletből csináltunk Hernádi szeletet, hanem ez egy teljesen hat új sütemény. Ez egy komoly munka volt, és nagyon boldogok a színészek, hogy igazából van olyan sütemény, ami az ő nevüket
1: képviseli.
2: De most,
1: ha bemegy valaki a játékszín büfébe előadás előtt közben igen. A szünetben, akkor egy szelet Hernádit kérhet?
2: Így van, abszolút. De egy szelet Járait is kérhet, egy szelet Lévait is, egy szelet Csonkát, egy szelet Nagy Sanyit. Természetesen nekem van ilyen Nagy Sanyi meglepetése, Lévai Viktor aranygaluskája, tehát vannak ilyen helyes nevek, megvannak, de alapvetően Járai szelet, Hernádi szelet, Lévai szelet, és bizony kérhet, és fogy is, mert hogy elkezdődött az évad, és nagyon fogynak a sütemények, és veszik hát a süteményeket.
1: Igen. Kóstolni. Ez
2: meg, és nagyon finomak lettek, tehát nem azért mondom, ugye, mert mit csinálsz, tényleg
1: hogy finomak. Ez hat különböző süti, tehát hatszor tessék elmenni a játékszínbe, vagy
2: van.
1: Így lesz
2: így
1: az ember egy idő így után van. A sok édességtől. 15. évad, különleges igen. Évad? Már 15. évad abban az értelemben a 15 éve viszitek
2: ti. Az így van, az én vezetésemmel. 15 alapvetően, ugye pont beszéltünk előtt, ez egy 115 éves színház, azért nagyon komoly hagyományokkal. Én azt gondolom, a 15 év az azért nagyon, nem volt könnyű 15 év, de most itt ülünk, látod, és azért a játékszín azért úgy képbe van. Ezzel felépítettünk egy brandet. Felépítettem egy brandet, és azt gondolom, a játékszín az egyik legsikeresebb színház ma Budapesten, és ennek nagyon örülök. Természetesen ez nem csak az én érdemem, annak a csapatnak, a színészeknek, meg mindenkinek az érdeme, de ez egy nagyon kemény meló volt, hogy eljussunk a 15. évadig.
1: Ez egy magánszínház, ezeket fontos ilyenkor, mert hogy rengeteget beszélünk. Független színház abban az értelemben, hogy nem állami pénzből működteted. Független színház abban az értelemben is, hogy ezt ma használjuk. Ezt
2: így van. Alapvetően mi függetlenek vagyunk. Tehát, hogy igen, csak a magánszínházak az mindig magánszínház, tehát az nem független az magánszínház, alapvetően a magánszínházak azok függetlenek. A magánszínházak hol kapnak támogatást, hol nem kapnak. Hol kevesebbet, hol többet. Tehát nem mondom, hogy nem kaptunk, nagyon keveset, csak hogy a legtöbb színháznak mondjuk 50-60-70% a támogatás. Nálunk lement már most már 5% az állami támogatás, ami a mi bevételünkhöz képest, amit mi kapunk, ha egyáltalán kapunk. Tehát minimális az állami támogatás, ez egy magánszínház. Mi abból élünk, hogy esténként teltházat kell csinálni, és ha teltház van, akkor a jegybevételből meg tud élni 140 ember.
1: Kell azzal foglalkoznod? Így a 15. év után szerintem, vagy a 15. évadban szerintem ez már így egy reális kérdés, hogy ahhoz, hogy gazdaságos legyen egy színház működtetése, olyan előadások kellenek, amik nem a magas művészetet képviselik, hanem igenis, azt lehet mondani, hogy én szórakoztatok, én ezt vállalom, tessék bejönni, jól érezni magunkat.
2: Ebből egy kicsit vitatkoznék.
1: Azért kérdeztek, hogy te hogy
2: látod? A magas művészet, én szerintem a magas művészet, akkor London és New York bezárhat. Mert ott ugye szórakoztató színházak vannak.
1: Helyenként beízzat, igen, igen. Off of Broadway,
2: ami nem megy, ugye? Az Off of Broadway, amikor azt mondják, hogy ott bemutatnak egy Shakespeare-t, egy Dostoyevskit, ami megy mondjuk 1-2-3 hónapig, vagy max fél évig, miközben a Nyomorultak megy 30-40 éve, a Lion King megy 15-20 éve, az Agatha Christie-nek az Egérfogója, azt hiszem a világon a legtöbbet játszott darab, az azt hiszem ilyen 30-40 éve megy, a nem tudom, 25 000-30 000 eddig előadásnál tartanak. Tehát a magas művészetet én inkább azt mondanám, hogy van jó előadás és van rossz előadás. Én nem mondanám azt, hogy melyik a magas művészet és melyik a nem olyan magas művészet. Én hiszek abba, hogy ha London, New York, Berlin, Tokió, Párizsba működnek ezek a színházak, és működnek, és alapvetően szórakoztató színházakat csinál mindenki. Természetesen nálam is vannak olyan darabok, hiszen jársz hozzánk, látod, Életrevalók, Virágot Algernonnak, Teljesen idegenek, Lányavonaton, ami bizony nem annyira nevetős darab, hanem inkább sírós, vagy inkább megható, vagy megdöbbentő. Tehát nálam is vannak olyanok, ami igenis úgynevezett magas művészetek, hogy lehet mondani. De nem az, hanem inkább a szórakoztatás. Én a szórakoztatásnak mondom azt.
1: Felhorkantál te is. Igen. A szórakoztatás az ciki?
2: Nem. Én azt gondolom, hogy egyáltalán
1: mert
2: nem.
1: Én pontosan abban hiszek, mondom, hogy ennek dolga, ennek a műfajnak.
2: Én pontosan azt mondom, hogy kikérem magamnak, aki azt mondja, hogy a szórakoztató színház, ami érdekes, én szerintem minden színház szórakoztató. Tehát ezt fixáljuk le, minden színház. Jó előadás van, és hát rossz előadás.
1: A rossz színház nem szórakoztató.
2: Így van, persze. Így van. Csak a rossz színház nem szórakoztató. Ha Dostojevszkij és Shakespeare-t jól játszottak, ugyanolyan szórakoztató. Tehát azért egy szórakoztató színház. És ugye pont az, hogy a West Enden és az Off-Broadway-n bizony az is szórakoztató, hogy egy nagyon jó Dostojevszkijt játszanak egy új feldolgozásba. És az Isten és sztárok, és nagyon jól megy. Ha rossz előadás, majdnem más szót mondtam, akkor a rossz az előadás, akkor nem szórakoztató. Tehát minden előadás szórakoztató. Természetesen ez Magyarországon ugye a szórakoztató színház, és akkor az a játékszín, mert itt főleg vígjátékok vannak, ez tény. De hogy erre igény van, erről nem én tehetek. Tehát logikusan nem lenne este teltház, hogyha a nézők nem szeretnék a vígjátékokat. De azért hát szeretik a vígjátékokat.
1: Ugye a néző szórakozni megy.
2: Így van. Meg ha egész nap dolgozol, egész nap kapod a médiából, otthonról, a munkahelyedről a savazást, akkor 7-től 10-ig te szórakozni szeretnél. És igenis eljön, és rengeteget hallom és beszélek a nézőkkel, hogy ők boldogan, mert igen, ez végre megérte ide eljönni. Itt végre nem baj, hogy kicsit drágább volt a jegy, de megérte. Mert igenis szórakozni akarnak, és el akarja felejteni 7-től 10-ig azt a borzalmat, amit kap egész nap.
1: Hát reméljük, nem mindenki kapja
2: igen,
1: a borzalmat.
2: Reméljük.
1: Kedves nézőtök, igen. Kedves nézőink,
2: igen.
1: Viszont La Mancha lovagja egy idei premier, ennek az évadnak az egyik szenzációja lesz. Bemered vállalni a musicalt is?
2: Most jutottunk el addig, hogy technikailag, anyagilag úgy vagyunk, hogy ez egy nagy musical a La Mancha lovagja. Találtam fantasztikus szereposztást is rá, fantasztikus rendezőt és fantasztikus díszlet és jelmeztervezőt.
1: Ki és lesz a címszereplő?
2: Kolovratnyi Krisztián lesz La Mancha, Serbán Attila a Sancho, és Gubik Petra az Aldonza. Juronics Tamás rendezi, Kossuth Díjas Juronics Tamás, és Kenta úr díszlet jelmez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dolognak nézünk elébe, már majdnem, hogy egy éve dolgozunk erősen, és fél éve még sűrűbben ezen, hogy ezen a pici színpadon, ami játékszín alapvetően nem nagy színpad, egy fantasztikus díszlet lesz, egy fantasztikus jelmezek lesznek. Nyáron feldől, miután engedélyt kaptam arra, miután a színházunk kicsi, és nincs zenekari árkunk. Ugye hivatalosan élő zenekarral kéne játszani, de engedélyt kaptam a külföldi jogtulajdonostól, aki lecsekkolt, hogy nekem érdemes egyáltalán engedélyt adnia, és azt mondta, hogy igen. És engedélyt kaptam arra, hogy én playbackről fogom, de csak a zenét természetesen élőbe fognak énekelni a színek, fél playback lesz, de szimfonikus zenekarral föl kellett vetetnem a nyáron az egészet. Tehát nem kaptam meg a zenét, és most nyomunk egy entert. Tehát
1: hangszerelési lehetőséget
2: így van, megkaptuk a kottát, mi nyáron egy hónapon át egy szimfonikus zenekarral fölvettük az egészet. Most történik a keverés, a masterelés, a gyönyörű hangzása legyen a játékszínben ennek a dolognak. Most már a végén tartunk ennek a felvételnek, és igazából megvannak a számok, és innentől kezdve majd október közepén indul a próba
1: hogy
2: folyamat.
1: Hogy ellenőriztek? Ezt mondhatod, hogy ellenőriztek, hogy érdemes-e neked odaadni egyáltalán igen. Ezeket a jogokat. Tehát eljött valaki, és végigjúl néhány darabot? Vagy
2: tudod, ezt van, mint az átvilágítás, ABC típusú. Át szoktak világítani ilyenkor. Mennyi jegyet árulsz, mennyi előadást játszol, mennyi a jegybevételed, mennyi a nézőszámod, megnézik.
1: Tehát
2: megnézik.
1: Tényleg színházban bohóckodnak.
2: Így van.
1: Volt éppen
2: így van.
1: Ilyenkor ez
2: így
1: a kérdés.
2: Van. Így van, megnézik, hogy a helyes amatőrszi játszó szakkör kérte egy La Mancha vizét, és hát kettőt fognak játszani. Nem, az is megvan határozva, hogy mennyit kell évben.
1: Na, mennyit
2: hogy mennyit fogunk játszani? Ebből legalább nekem 25-öt minimum kell évente játszani.
1: És hány évig kell? Van ilyen erőjéves?
2: Nincs, hogy hány évig kell.
1: Tehát nem bukhatsz bele, az ne,
2: igen, belebukhatok, mert hogyha nem játszom annyi ideig, hogy értsd, nekem ezt évekig kell játszanom, hogy visszajöjjön az a pénz, amit én rá fogok erre költeni. Tehát ha jól számolásaim, pont a gazdasági igazgatóval beszélünk, minimum 100 előadást kell belőle játszanom, hogy null szaldóra kijöjjön ez az előadás.
1: Mennyiszer fogja megrohamozni a malmot?
2: Igen, de hál' Istennek nagyon lelkesek, és nagyon szeretné megrohamozni azt a szélmalmot. Úgyhogy legalább 100 előadást kell játszam, hogy nálunk ez rentábilisan kijöjjön. Tehát ez a magánszínház átka, hogy ugye nem állami pénzzel csinálom, és tulajdonképpen nekem tök mindegy, hogy bejön, nem jön be, ha 5-öt játszok, 50-et, teljesen mindegy, hanem nekem bizony egy számot el kell érnem ahhoz, hogy null szaldóra kijöjjek.
1: Viszont kis színpadon, kisebb színházban musicalt játszani, az egy óriási lehetőség is, mert nem lehet ezt a kamut megcsinálni, hogy hát így ez van. Egy musical, majd éneklünk is elviszi az egészet, így ott van. Az arc.
2: Így van, itt játszani
1: itt
2: kell.
1: Valódi színházat
2: itt fantasztikus szereposztást csináltam, tehát a többi szereplő is nagyon jó, és ha majd eljössz és megnézed, és a nézők is eljönnek megnézni, akkor én azt gondolom, hogy a székkarfát fogod fogni, mert amikor 3 méterre fog tőled énekelni a színész, és látni fogod, hogy bizony az ott énekel, és bizony játszik, akkor az megdöbbentő lesz. Természetesen nem akarok a nagy színházak ellen beszélni, de te is tudod, amikor hátrábülsz, akkor valahol ott játszanak, és lehet, hogy az a gubikpeta, de nem biztos. Tehát, hogy itt nálam azért nagyon-nagyon közel vannak a nézők a színpadhoz, és bizony az igazi játékot és az igazi éneket fogják látni.
1: Van még 2 olyan premier, amiről mindenki beszélünk, az Amatőrök és a Legyen a feleségem. Igen. Az utóbbi hát már a címéből adódik, egy vidám, önfelett este lesz. Az Igen. Amatőrök az mi?
2: Nagyon sok darabot olvasok, legalább 500 darabot olvasok el évente, és nagyon nehezen találok mindig jó végjátékot. Mindig azt, hogy olyan tele vagyunk végig. Nem vagyunk tele jó végjátékokkal, nagyon nehéz jó végjátékot találni, pláne olyat, hogy értse jól a néző is, nem gatya lehúzós végjáték, hanem valami olyan, ami természetesen jó helyzetkomikumok vannak, jó karakterek vannak, lehet rajta nevetni, de esetleg még mondani valója is van. Na, az Amatőrök az ilyen. Egy nagyon helyes történet, egy nem akarom spoilerezni, de egy világsztár filmszínészt meghívnak Londonba, hogy játssz el a Lear-t, ő azt hiszi természetesen, hogy Helen Mirrennel és Leonardo DiCaprioval fog játszani, majd kiderül, hogy ez egy amatőr színjátszó szakkör, és egy amatőr színjátszó társulat, és hát ő ott a Lear királyt kéne, hogy eljátsza. Természetesen kikéri magának, de valamiért ez mégis eljátszódik, ez a Lear király, ezt már ha derüljön ki, aki eljön és megnézi az előadást, egy nagyon szép történetről beszélünk, egy igazából még megható is a vége, sok emberi történet van benne, amúgy meg rettentően mulatságos ez a helyzet természetesen, hogy egy világsztár bekerül az Amatőrök közé.
1: És nem is biztos, hogy annyira jó színész, és nem is biztos, hogy az Amatőrök annyira amatőrök, de ez egy másik,
2: igen, hát,
1: ez egy másik ugye, része
2: ugye ennek a főszereplő Hirtig István, Lévai Viktória, Szerednyei Béla és Horgas Ádám rendezi. Egy nagyon-nagyon erős, és itt is egy nagyon jó szereposztás van szerintem.
1: Hirtling lesz Lear.
2: És Hirtling lesz maga a világsztár, Hirtling Pista, akit nagyon szeretek, abszolút való neki, már most ugye elkezdtük a próbafolyamatot, hát látszik, hogy sajnos nagyon szeretik csinálni, és hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó is lesz.
1: Premier időpontokat bemersz mondani már?
2: Igen, persze, hát azon megvannak, az azt hiszem október 12, vagy valamikor van az Amatőrök, december 12 a La Mancha, és március közepén van a Legyen a feleségemben.
1: Valamit le kellett venni? Egyeztetési vagy nézettségi okokból?
2: Semmit nem veszünk le egyelőre, mert mindegyik előadásunk megy. Egyetlen előadástól fogunk úgy tűnik sajnos elbúcsúzni, ez a 8 nő, Pásztor Erzsike miatt. Én azt gondolom, Pásztor Erzsike egy akkora művész és akkora színésznő, hogy én nem szeretnék beugratni oda senkit a helyére. 10 éve, 10-valahány éve megy már a 8 nő. Erzsike úgy döntött, hogy ő visszavonul. És
1: 90
2: nem,
1: évesen
2: szabad. Így van. Szeptember 24-én nálunk lesz a 90 éves Erzsike gálaestje a játékszínbe. Ott fogjuk köszönteni őt. Ő úgy döntött, hogy visszavonul. Én ezt elfogadtam, és azt mondtam, hogy ez az előadás már csak vele tudna menni, úgyhogy ettől az előadástól elbúcsúzunk.
1: Őt pedig Isten értes egészségben még sokáig.
2: Így van.
1: Benneteket is, ugye a 15. évad, azt mondtad még talán ugye 3 hónappal ezelőtt az évad zárón, hogy 150 ezer néző a körülbelül a cél. Igen. 15 év, 150 ezer néző. Hát sokkal többen nem is férnek el. Azért ez egy eléggé túltöltött.
2: Nem tudom, igen, 147 ezer, azt hiszem évente most annyi lett a nézőszámunk, ez természetesen a tájelőadásokkal együtt. Ennél többen nem tudok már, a nézőteret nem tudom, tehát 300 fős nézőtérrel beszélünk, nagyon pici nézőterünk van. Ez képest szerintem az egyik legnagyobb számot mi mutatjuk be Magyarországon. 300 fős nézőtérrel 145 ezer nézőt leültetni, a szenzáció szerintem, hiszen 2-3-szor nagyobb színházaknak nincs ekkora nézőszáma, mint nekünk. Úgyhogy én hiszek benne, hogyha jó előadások vannak, jó színészekkel, jó szereposztással, akkor talán jönnek a nézők.
1: Játékszínigazgatója Bank Tamás volt a vendégünk. Tamás, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm. Is.
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kitör a Tour de France méghozzá, nem is akárhogy és nem is akárhol. A Fórum Színház és a Szentendrei Teátrum koprodukciójában mutatják be. Ez egy ősbemutató lesz, Hargitai Iván rendezi, Bereznai Endre mellett. Pikali Gerda a főszereplő, aki itt is van a vonalban, úgyhogy szervusz, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz és üdvözlök mindenkit.
1: Ha jól olvasom, miközben persze nem láttam, hisz ősbemutató lesz, ahogy azt mondtam, szeptember 18-án. Szóval ha jól olvasom, akkor itt mindenki egy csomó szerepet játszik. Te is, meg Endre is.
3: Így van, 10 szerepet játszunk ketten, úgyhogy nagyon sok sorsot kell végigvinnünk, tehát itt nem csak egyet, mint egy normál színdarabban, hanem mindenkinek a sorsát végig kell vinni ebbe a darabba. Hát kb. 80 perc az egész, de tényleg egy Tour de France.
1: Nektek is, akik benne vagytok?
3: Hát csak fú, nagyon, meg az összes személyiség, akit kell játszani. Meg hát maga az, hogy néztem még ilyen német előadásokat, és ott azért csak kisebb jelzések voltak az egy-egy karakterváltásra. Mi azért ruhákat cserélünk, Papjanó csodálatos jelmezeiben, és nyilván úgy vannak kitalálva, hogy azért vannak benne könnyítések, de azt mondom, hogy Endrének sokkal nehezebben, neki azért öltönyök vannak. Én azért ki tudtam váltani egy-két dologgal, hogy egymásra rétegelem a ruhákat, de nála azért az egy kicsit hosszabb és bonyolultabb. De nagyon izgalmas, mert valójában egy házaspárról szól, egy sztár íróról, egy írta tartós házasságról egy könyvet, és akkor ezzel turnéznak Amerikában, és van egy felesége, aki hát nem boldog ebben a házasságban, még ha erről is írt könyvet, a férje, és folyamatosan hotelszobákban vannak, és valójában ez a történet egy hotelszobában játszódik, ahol aztán mindenféle ember megérkezik ebbe a szobába, a szobaszerviztől a takarítónőn át, egy véletlen szobacsere, aki így eltéveszti az ajtót, és akkor ők is megjelennek. Szóval itt rengeteg mindenki megjelenik, az apácától kezdve a takarítónőn át, a showmanig, mindent játszom én, úgyhogy nagyon nagy kihívás. Most például svédül tanulok, mert hogy no. Az írók kitalálták, hogy hát svédül is kell beszélni ebbe a darabba, úgyhogy...
1: Ezt ellenőrzi valaki ilyenkor, hogy te jól ejted ki a svéd szöveget?
3: Hát a Google fordító az ugye barátunk az első körbe, és aztán nyilván olyan mágunk volt, hogy az egyik öltöztető lány, Fannika, pont tud svédül. Tehát azért mennyi az esélye, hogy pont az az öltöztető tud svédül, úgyhogy ő egy kicsit helyreigazította a kiejtésünket. De hát borzasztó egy nyelv, nagyon szép lehet így egybe hallgatni, de megtanulni azt, hogy mikor ő, meg mikor ú, hát az nem semmi.
1: Hát minden azt nyelvnek megvan ez a sajátja. Most a svédek tanulnak magyarul, ugyanezt mondják a miénkre, hát úgyhogy jól el vagyunk egymás nyelvével ezek szerint.
3: Igen, és közben van egy apáca, ami azért nem egy átlagos apáca, hanem dadog is szerencsétlen, meg közben beatboxol, mert ő is el akarja adni a show műsorba magát, úgyhogy meg kell tanulnom beatboxolni. Tehát mindegyik karakternek van valami furcsasága.
1: De ez ilyenkor ijesztő vagy jó? Tehát én értem, hát nem szoktál te beatboxolni, és védül is ritkán beszélsz, de amikor ezt oda vágják neked, oké, és akkor a következő próbára ezt tanul már meg svédül, azért ilyenkor nyel az ember kettőt, nem?
3: Nem! Még jobban felvérteződöm. Én ilyen őrült vagyok. Én ezeket szeretem. Tehát szerintem nem speciális, tehát speciális agyúaknak készült ez a darab, akik azért komplexebben tudnak gondolkodni is. Itt nem nagyon lehet hibázni. Most ezt így nem tudom, érted-e. Tehát ha mondjuk rossz ruhát veszünk föl az én kis öltöztetőmmel, akkor aki bent van, szegény Endre valamelyik karaktere, akkor az úgy megszívja. Tehát hogy nagyon-nagyon pontosan kell játszani, és nem lehet kiesni egy pillanatig sem. Most még nyilván az öltözések ideje, és egy-egy jelenetbe beérkezést gyakoroljuk nagyon sokat, és még azért ott tart a próba folyamat, ugye jövő héten van a bemutató, hogy azt a fajta gyorsaságot, amit kint tolunk az öltözéssel, azt ne vigyük be. Tehát az a tempó, az nem ugyanaz.
1: Ahányszor mi beszélünk egymással, meg is állapítottuk itt még a hallgatók, nem voltak velünk, hogy elég régen nem beszéltünk. Én mindig csodálattal figyelem azt a szenvedélyt, ahogy a szakmádhoz, meg a következő feladathoz állsz. Ez mintha mit sem változna.
3: Nem, ez csak, nem tudom, hogy egyre rosszabb lesz, de most jó értelemben. Tehát, hogy én nagyon bírom, hát az, hogy 10 karakter egyszer csak megjelenik majd a színpadon egyszerre, hát ez ilyen őrülteknek való, mint én meg a Beleznai, akik ezeket imádják, Anita Iván, aki meg betársult a kis csapatunkba, hát ő meg aztán végképp, tehát ez a 10 karakter, akik vagyunk, mind megjelenik a színpadon egyszerre. Na hát ilyen csavarok vannak benne, ami tudom, hogy furcsán hangzik, de meg fog jelenni.
1: Nem, ez jól hangzik, mert gondolom ez egy vígjáték közben, ha jól sejtem, már igen, a címe is adja.
3: Igen, de vannak benne mély dolgok, és meg is kell élni azokat. Tehát azért mondom, hogy sorsokat játszunk, tehát csalódásokat, szenvedéseket, nevetés, minden van, de itt azért sorsok vannak, amik nem úgy alakulnak, ahogy tervezik.
1: És közben átváltozó művészek lesztek. Érdekes. Mennyit lehet egy ilyen darabból játszani? Ugye neked például ott van a József Attila Színház, veled egyeztetni sem lehet könnyű sokszor.
3: Hát igen, az Endre se egyszerű, egyeztetésileg. Hát ott azt hiszem 10 darabom van, és még a Fórum Színházban van 3, meg még az Új Színházban egy, úgyhogy igen, eléggé szerreszona vagyok, de hála Istennek nagyon jó a tím, úgyhogy valahogy így leboxolják, és akkor én boldog vagyok. Ezt az előadást azt gondolom, vagy dupla előadásokként kell játszani, tehát a nagy kihagyás van, az nyilván az nehézséget okoz, tehát akkor biztosan újabb próbák kellenek belőle, de azt gondolom, hogy ez annyira lehet szeretni, szóval minden karakteremet valamiért nagyon szeretem, és Jennifer Lopeztől kezdve mindent énekelek benne, tehát én minden furcsaságot kitaláltam bele, ami hogy a takarítónének az a vágya, hogy Jennifer Lopez, tehát mert ő egy mexikói beváltozó.
1: Miért pont az ne lenne? Hát persze.
3: És szóval igen, és akkor ezt találtak ki, mert pont az szólt a telefonomból a zeneként a kocsiba, és mondom, hát ezt kell énekelni, a Let's Get Loud. És folyamatosan Let's Get Loud-ot éneklem, és Iván nagyon örült neki, úgyhogy. És természetesen akcentussal, spanyol akcentussal, mert nem beszéli jól a nyelvet, tehát csak hogy így könnyítsek a dolgokon.
1: Neki van spanyol, neked meg születetten svéd akcentusod, és akkor ebből lesz egy magyar előadás. Hát jó.
3: Hát valójában igen, de közben nagyon jó. Tehát biztos, hogy rengeteg munkánk lesz még ezzel, mert ez soha nem lesz kész. Mindig találunk majd benne új dolgokat.
1: Na jó, de akkor mikor nézzük meg? Rögtön a bemutatón, vagy inkább később?
3: Persze! Hát nem tudom, az biztos, hogy nem tudom. Mi nagyon készülünk, és hát föl vagyunk vértezve az Endrével.
1: Na hajrá!
3: Úgyhogy nem tudom mikor, de szerintem 18-án biztos lesz egy állapota, ami szerintem egy jó kürt fogunk futni vele.
1: Jól van, akkor legyen így. Jaurita Iván rendezi, Pikali Gerda és Beleznai Endre játsza a Tour de France című darabot. Szentendrén nézhetik meg szeptember 18-án, és egyébként is ez a Szentendrei Teátrum produkciója a Fórum Színházzal együttműködésben. Gerda, köszönöm, öröm volt hallani téged.
3: Nekem is téged. Ölellek nagyon.
1: Szia.
3: Köszönöm, szia.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát a vonalban. A Kossuth Díjas legenda, szinetár Miklós, nekem nagyon fura téged így konferálni, örülök, hogy itt vagy. Nem azért, mert nem vagy az, hanem mert hát ennél személyesebb a kapcsolatunk, de hát persze így kell, hogy bemutassalak a kedves hallgatóknak. Szinetár Miklós tehát a vonalban.
3: Üdvözöllek, szervusz Egon, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Két okból is keresünk, az egyik alkalom kifejezetten szomorú, mondhatni drámai, de remélhetőleg lesz pozitív végkifejlet, a másik pedig önmagában örömteli, mert hogy ez egy díjról szól. Kezdjük azzal, ami időrendben is közelebb van. Szentpéteri Eszter, a Tények egykori műsorvezetője egy jótékonysági koncertet hirdetett meg. Egykori tanítványod Dorogi Barbara megsegítésére. Barbara beteg lett, egy kiváló művészről van szó, aki most nem tudja gyakorolni a szakmáját, és ráadásul hát nyilván mindenfajta támogatásra szüksége van. Ezek szerint anyagiakra is. Mennyit tudsz Barbaráról, mennyit tudsz a körülményekről, és hogy készülsz a pénteki alkalomra?
3: Engem is megkerestek, és hallottam, hogy Barbara beteg, de hát én őt úgy ismerem és ismertem, mint egy olyan embert, aki rendkívüli módon szereti az életet. Szerintem ezt a betegséget le fogja győzni, úgyhogy ez részben egy szomorú, de nem szomorú, ez egy vidám alkalom, mert azt mutatja, hogy ez az osztály nagyszerű gyerekek, ez még összetart. Ez még tudja támogatni azt, akit neki erre szüksége van. Összehoznak a Lovas Színházba egy előadástól, mindjárt fölé, de én nem szeretem ezt a szót, hogy jótékonyság, mert ennek mindig van valami rossz, ilyen szánalmas lennék, ez nem jótékonyság, ez egyszerűen segítség egy pillanatilag bajban levő osztálytársuknak, aki ezt majd hasznosítani fogja, és meg fog gyógyulni.
2: Így legyen, és reméljük, hogy így is történik. Majd az esten fellépnek ismert sztárok, ahogy mondani szoktuk, Sasvári Sándortól, Janza Katáig, Papa Dimitri Atinától, az osztálytársakig. Mert hogy ennek az osztálynak te voltál az osztályfőnöke, 97-ben végzős operett és musical színész osztályról van szó. Arra az osztályra hogy emlékszel? Egyáltalán mennyire vannak meg a minden évben végző osztályaid?
3: Hát annyira megvannak, hogy például most volt hétfőn a Színművészeti Egyetemen 50 éves diploma átadó ünnepség az én volt osztályomnak. Hát kitűnő gyerekek, Cseke Péter, Váradi, a Gugi, a Ószabó István, szóval remek Vitai András, Sárosi Kinga, remek társaságnak adták. Től a Vándor Éva, hát ezek kitűnőek voltak, egy nagyszerű előadást hoztak létre, vizsgálőadást annak idején a kabarét, ami mintha csak ma lenne. De hát ez az osztály, amelyik most itt fellép, és amely szervezi a Dorogi Barbara érdekében ezt a műsort, hát ez is csupa kitűnő ember, hát tényleg Buk Tibortól, Kós Rékáig, és Ulman Mónikától, hát ez a nagyszerű társaság, na hát azt tudom csak mondani, remek osztály, nagyon jól emlékszem rájuk, és nagy öröm számomra, hogy ezen a koncerten tudunk megint találkozni.
2: Ez tehát pénteken este lesz, hogyha csatlakoznának ehhez a támogató szándékhoz, akkor a Lovas Színházban találják az előadást, és hát kívánok gyógyulást és jobbulást Dorogi Barbarának természetesen. Van nekünk egy másik dolgunk, mondhatni közös dolgunk, szombaton délelőtt 11 órakor a Nagymező utcában 30. alkalommal helyezitek el ti az alapítók a lábnyomokat a halhatatlanok örökös tagjai számára ezen a bizonyos halhatatlanok sétányán. Elmondom gyorsan, hogy kik lettek az idei halhatatlanok, aztán beszélünk két mondatot az ünnepről, jó?
3: Igen.
2: Hegyi Barbara és Szulák Andrea lett színésznő kategóriában a győztes. Köles Ferencet és Máté Gábort választották a kedves nézők, hallgatók. A színész kategória nyertesének Pászti Júlia, Rozsas István az operaénekes kategóriában és Kovács Tibor és Nagy Iris a táncművészek között lett győztes, és kerül a lábnyoma a Halhatatlanok sétányára, az Operettszínház előtti terület a Nagymező utcában. Ez most már a sokadik lehetőség arra, hogy megünnepeljük a művészeket. Nekem mindig egy nagyon erős benyomás az a szeretet, ami ezt a dolgot körülveszi, ami benneteket, alapítókat és a minden évi győzteseket körülveszi. Nyilván ez így lesz idén is. A dolgot körülveszi, ami benneteket, alapítókat és a minden

0: itt a díjazottaknak elhelyezik a lábnyomát a Pesti Broadway-n, a Nagymező utcában, az Operaszínház előtt, de nem pénzt kapnak. És mégis óriási az érdeklődés. Na most egy ilyen díj, vagy egy ilyen mozgalom, mert annak is nevezhetném, addig él, ameddig van iránta érdeklődés. Az idén még mindig rengeteg szavazat érkezett, és a művészek nagyon szeretik, és ambicionálják, hogy megkapják ezt a címet. Használják is. Hát rengeteg helyen bemondják, mikor felsorolják a Kossuth díját, Jászai díját, és a Halhatatlanok társulatának tagja. Ennek becsülete van, addig fog tartani, ameddig a közönséget érdekli. Ma még érdekli.
1: Így van. És hát ugye persze, hogy hivatkozási alap, hiszen itt a szakma jelöl első körben, és a közönség dönt második körben. Kevés ilyen díj van, és kevés ilyen díj van, aminek emiatt is ekkora rangja van. Az ATV Extra-ban, a tévéadásban is láthatják élőben, mert úgy közvetítjük a tévénézőknek, de hát az igazi a helyszínen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Nagymező utcában. Ott lesz Szinetár Miklós is, és az alapítók Szegvári Kati és Érdi Sándor is, meg persze a díjazottak mostaniak is, korábbiak is. Úgyhogy igazi ünnep lesz. Miklós, találkozunk szombat délelőtt. Most köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mondom még egyszer, pénteken este Dorogi Barbara megsegítésére egy koncerttel támogatják őt meg a művészbarátai. Erről is beszélgettünk Miklóssal. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a figyelmet.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát a budapesti klasszikus film maratonnal, ami újra jelentkezik, most már 9. alkalommal, és szeptember 15-től, tehát a jövő héttől nézhetik napokon keresztül az előadásokat, amelyek igazi magyar filmritkaságokat, meg valóban klasszikusokat tartalmaznak. Horváth Csabát faggatom, erről az NFI marketing és kommunikációs igazgatóját. Szervusz Csaba!
2: Szervusz, Egon, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
1: Amit lehet tudni, mert ez jelentős hírverést kapott, hogy a nyitó gálán a Queen budapesti koncertfilmének, ez a Zsombolyai féle film 4K-ban felújított változatát lehet bemutatni, ez ugye a 40. koncertévfordulóra is egyúttal emlékezik. Meg hát szerintem a Queen rajongók számára ez önmagában mindent visz.
2: Én is úgy gondolom, hadd kérdezzek vissza, ott voltál a koncerten?
1: Ott, akkor törték fel a koncert közben a kocsimat a stadion előtt. Hogyne?
2: Na tessék.
1: Sose hát felejtem el, de a koncertre is emlékszem.
2: És milyen volt? Én nem voltam ott, azt hiszem 6 éves voltam, nem, 8 éves voltam akkor.
1: Hát ugye az történt ott velünk, hogy hirtelen ott volt a világ. Tehát amit videoklipeken láttunk, és bakerit lemezeken, recsegő lemezeken hallgattunk egy évtizeden keresztül, az egyszer csak ott volt előttünk, úgyhogy fergeteges volt és lenyűgöző volt.
2: Hát azt hiszem, hogy a 4K-ban felújított filmverzió is fergeteges és lenyűgöző, és hadd vegyem kölcsön Miklós Mari gondolatát, aki a filmnek az egyik vágója, hiszen nagyon sok magyar filmes készítette ezt a filmet, csak magyarok készítették ezt a filmet Zsombolyai János vezetésével, és ő azt mondta, hogy amikor összeállt a film és megnézték, akkor teljesen olyan érzése volt a mozivetítőteremben, mint hogyha ott lenne a koncerten. Szóval ez egy igazán unikális élmény lesz, azt hiszem, mindenkinek, aki bejut. Mert hogy hát ezügyben az a hírem van, hogy ugye mindössze 2 vetítést tudunk csinálni, mind a 2 teltházas, de aki lemaradt, olyan nagyon azért ne bánkodjon, október 7-től elérhető lesz majd a mozikban, hiszen a világpremier, a nyilvános világpremier az október 7-én lesz, most pedig a BKFM-en van lehetőségünk arra a Sonyval való együttműködés jóvoltából, hogy egy igazi világpremiért tartsunk. Tehát most először lesz látható ez a 4K-ban felújított verzió a budapesti klasszikus filmmaratonon. Peter Jackson csapata, rendezőproducer, a Gyűrűk ura például, csak hogy be tudjuk azonosítani, az is, akinek így a név nincs meg egyből, csinálta ezt a felújítást. Elképesztő minőségben lehet majd megnézni ezt a filmet.
1: Ők ott használtak más kameraképeket is, mint amit Zsombolyaik eredetileg belevágtak. Egyáltalán vannak-e olyan kamerakifelvételeink, amik nem kerültek a filmbe?
2: Nem, nincsenek. 17 kamera forgott, ez is egy kuriózum. Szóval, hogy én nem tudok arról, és más sem, mert hogy én nem tudok, az egy dolog, de nincs a világban hozzáférhető információ arról, hogy 17 kamerával 35 mm-es filmre nagy koncertet rögzítsenek, tehát tényleg egy elképesztő munkát végzett ez a magyar csapat, és nem csak a koncert látható, hanem mindenféle egyéb program, az érkezéstől kezdve, a Hungaroringen tett látogatásig, az elhíresült hajózásig, amikor ugye a városi legenda szerint Freddy meg akarta venni a parlamentet, és így tovább, szóval minden, ahogy tanulja a Tavaszi szél című népdalunkat, amit majd a koncerten elénekel és megénekelteti a közönséget. Szóval ezek a dokumentarista jellegű részletek is benne vannak a filmben, de újak nincsenek, ez teljesen az, ami egykor elkezdődött.
1: Ami egyébként fantasztikus, hogy egy óriási munkát végzett, az akkor is lenyűgöző volt, és szembesülve a film képeivel, annak alapján, amit az ember ott megélt a stadionban, egy újabb dimenzióját kapta Freddie Mercury-nek és magának a Queen-nek, aki ezt látta. Egy mondatot a körülményekről, a keletkezésről azért váltsunk, mert ugye ennek van egy másik fajta legendája is ennek a filmnek, ami nem a film készítéséről, hanem az előzményeiről szól, mert hogy nem tudta Magyarország kifizetni a Queennek valuta hiányban, nyilván, hogyha akarta volna nagyon, akkor meg tudja tenni a koncert költségeit. És akkor azt találta ki Hegedűs László, aki ezt a koncertet Magyarországra elhozta, hogy akkor kössünk egy dílt, és csinálunk nektek rólatok egy filmet. És gyakorlatilag a gázsijuk része lett ez a film.
2: No hát, és milyen jól sáfárkodnak vele, még most is a Queennek az élő tagjai, hiszen nyilván a szerzői jogok akkor gondolom náluk vannak, bár hát, erről nincsen konkrét információ.
1: Hát nyilvánvalóan, persze. Na, de nem csak Queen lesz ezen a filmmaratonon, hanem lesz itt azért más is, például Andrzej Wajdára emlékeztek, aki születésének 100. évfordulóját ünnepelhetné, ami köztünk lenne, és hát fantasztikus klasszikusokat adott a filmtörténetnek.
2: Így van, és a Lengyel Kulturális Minisztérium és az Adam Mickiewicz Intézet együttműködésével sikerül egyrészt 6 filmet bemutatnunk az életműből, és talán az is egy fontos információ, hogy az életműből Szabó István, Oscar-díjas rendezőnk válogatott, tehát ő a kurátora ennek a szekciónak. A Márványembert vetítjük, a Mi nemzedékünket vetítjük, a Csatornát vetítjük, lesz a Danton, a Hamu és Gyémánt, a Kacsin és a Minden eladó című film Andrzej Vajdától. Tehát tulajdonképpen az 1955-ös első filmtől, azt hiszem 2007-ből vetítjük az utolsót, tehát egy nagyon átfogó keresztmetszetet kapunk az életműből, és ami nagyon fontos, hogy ugye idén is van 3 sztár vendég, most akkor az egyikről beszélek, ő Pavel Edelman, 2 filmnek az operatőre, amit a Budapesti Filmmaratonon vetítünk, az egyik a Kacsin, a másik egyébként a Roman Polanskinak a zongoristája, de hogy Pavel Edelman, aki dolgozott együtt Vajdával, szintén ennek az együttműködésnek a keretében érkezik a Budapesti Klasszikus Filmmaratonra, és a rendezővel is lehet majd ezek után, a vetítések után beszélgetni. Szóval azt hiszem, hogy méltóképpen emlékezünk Andrzej Vajdára születésének 100. évfordulója alkalmából.
1: És 1956 évfordulójára is emlékeztek, ugye, hát ez az évforduló a film történetünkben nagyon furcsán szerepel, mert egyrészt ott van egy 56-os film, a Keleti Mártonféle Csodacsatár, amit újra kellett forgatni részeiben, mert benne volt Puskás öcsi, aki mire bemutatták a filmet, már nem volt Magyarországon. Másrészt meg vannak olyan filmek, amik később reagáltak 56 eseményére, így vagy úgy.
2: Igen, és ha már említetted a Csodacsatárt, akkor azt hadd áruljam el, hogy mi az eredeti Puskás öcsivel készült verziót vetítjük, ami szerintem szintén egy igazi csemege. Ugye valóban, ahogy mondtad, újra forgatták Hidegkuti Nándorral a Puskás emigrációja után, de mi az eredeti verziót adjuk a BKFM-en. Egyébként összességében lesz még az Éjfélkor című film ebben a szekcióban, az Eltűnt Szentett Birodalom, a Franciska Vasárnapjai, a Hajnali Háztetők, a Keserű Igazság, a Makra, a Párbeszéd és a 10.000 nap. Ezek közül ugye jó néhány volt időlegesen betiltva 56 után, vagy erősen cenzúrázták őket. Mind-mind olyan filmek, amik nagyon izgalmas és érzékletes lenyomatai ennek a kornak, és annak, hogy hogyan érte meg a magyar társadalom az 1956-os forradalmat és annak leverését. Út az 1956-os forradalomhoz, ez a címe ennek a szekciónak. Ezeknek a filmeknek a részletei is, meg minden más, természetesen minden más fontos információ a filmmaraton.hu-n bővebben hozzáférhető.
1: Ezt akartam kérdezni, el is mondtad a végére a lényeget, úgysem tudunk mindenről beszámolni, hát 100 vetítéssel várjátok a közönséget szeptember 15-e és 20-a között, amikről viszont beszéltél, azt köszönöm, Horváth Csabát hallották, az NFI Marketing és Kommunikációs Igazgatóját, szervusz Csaba.
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Holnap lesz a napja, az a szeptember 12-én délelőtt 11 órakor egészen pontosan, hogy a Nagymező utcában a Halhatatlanok Társulatának 2026-ban megválasztott örökös tagjait ünnepeljük. Méghozzá oly módon, hogy amellett, hogy nagy tapsot, sok szeretetet kapnak, a lábnyomuk is oda kerül a Halhatatlanok sétányára, mint egy lenyomatául annak, amit ők a magyar kultúrában szerepként elfoglaltak. Nagy Íris van itt a vonalban velünk, a harangozó díjas táncművész, aki szintén holnap kapja meg az őt megillető márványkockát. Szervusz Íris, szeretettel köszöntelek, és gratulálok ilyen módon is.
3: Köszönöm szépen még egyszer, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Te azt írtad...
3: Hát igen, valóságosá válik
2: ugye?
3: A dolog.
2: Ugye? Hónapokkal ezelőtt azt írtad ki, hogy jelölve lettél, és annyira szeretnéd, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, akkor szavazzon rád. És ez annyira emberi volt, annyira kedves volt, annyira természetes megnyilvánulás volt. Nem szokták azt mondani az emberek, hogy én akarom ezt a díjat, mert annyira vágyom rá. Szeretted volna nagyon?
3: Igen, én úgy vagyok vele, amit már így a beszélgetésünkben is említettem, hogy tényleg hiszek abban, vagy hát úgy létezem, hogy nincsenek véletlenek. És hogyha eljutottam odáig, hogy ebbe a bizonyos kalapba én belekerültem, és egy bizottság úgy döntött, hogy érdemes lehetek rá, vagy méltó lehetek rá, akkor viszont azon gondolkodtam, hogy én nem tehetem meg, hogy ezt ne akarjam. Tehát, hogy lehetek szerény, és nyilván az vagyok, de hogy annyira jó lenne, és annyira szeretném. És a másik pedig, hogy ez egy ilyen kérdőjel is volt bennem, hogy vajon, és mint megint előjön a vidékiség, mert ugye a barátommal, Kalesferi színművésszel lettünk együtt jelölve, hogy a vidék össze tud fogni ilyen formán, és hogy kaphatunk-e mi annyi szavazatot, hogy valóban elnyerjük ezt a címet, vagy ezt a díjat. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem volna, és én nagyon hálás vagyok egyébként még egyszer így mindenkinek, aki nem ment el emellett a poszt mellett, hanem szánt rá fél percet is, és azt gondolt, hogy akkor igen.
2: Hát ha úgy vesszük, annyi szavazatot kaptatok Ferivel, aki szintén pécsi, épp úgy, mint te, hogy hát mondhatnánk, hogy Pécs egy emberként szavazott, de hát nyilván nem csak Pécs, és ez egy nagyon fura dolog, mert mondod, hogy ti vidékiek, és ebben benne van nyilvánvalóan az is, hogy mennyire vagytok szem előtt, hogy mennyire látják a munkáitokat, és mennyire követték a pályafutásotokat máshol, a máshol élők, a máshol érdeklődők. Uh-huh. És ez gondolom egy hiányérzet is egy leginkább vidéken alkotó művész számára.
3: Hát mondjuk hál' Istennek, én most csak magam nevében beszélek, nekem rengeteg lehetőségem volt így szerte a világban, meg hát nyilván Pesten egy csomó előadást csinálni a Pécsi Balettel, tehát hogy láthattak ott is, meg rengeteg olyan ismerősöm volt, kollégám van, aki pesti és Pesten él, és hát ők is osztották a posztot, és nagyon drukkoltak.
2: Hát és nem ok nélkül. Ha visszatekintesz a pályádra, látsz olyan csomópontot, amire te magad azt tudod mondani, hogy igen, ez az.
3: Igen, volt egy 3 év zsinórban, amikor valóban olyan szerepek, olyan lehetőségek találtak meg, amire azt gondoltam akkor, hogy ha ezt most én meglépem és megugrom, és hogy helytállok, akkor ez egy olyan kis csomagja vagy szelete az én szakmámnak, vagy a szakmai életemnek, ami csúcs. És az volt. Tehát így utólag visszagondolva is azt gondolom, hogy ez a 3-4 év volt, ami nagyon ment. Milyen? Tehát ott voltam az, hogy akkor már így megértem agyban erre az egész feladatra. Azt gondolom, hogy így kiforrottam, mint művész, vagy előadó művész, és technikailag pedig már meg tudtam tenni, vagy meg tudtam oldani ezeket a dolgokat, és akkor az volt az a csúcs, igen.
2: Az fájó, nem feltétlenül kell, hogy az legyen, hogy egy táncművész élete, mint művész mennyire zárt végül, tehát azért nem tudtok 70-80 éves korotokig színpadon lenni, vagy hát lehet persze, csak hát ez egy másik minőség, akár egy másik műfaj is.
3: Én nem tudom, szerintem mi erre be vagyunk programozva. Tehát, hogy ez olyan, annyira tisztán látszik, meg van tanítva, el van mondva, meg hát szerintem így évről évre érezzük fizikailag a testünkön, hogy mennyi ez. Tehát azért annyi kalóriát égetünk egy nap, mint egy bányás. Tehát azért ez nagyon sokáig ilyen aktívan nem lehet. És én szerintem, aki ezt így tudatosan beleépíti az életébe, a mindennapjaiba, a jövőre való látás vagy gondolkodásba, annak szerintem ez nem okoz problémát. Én nem éreztem azt, hogy hál' Istennek, vagy hát tényleg nagyon szerencsés vagyok, és nagyon-nagyon sokat is dolgoztam, meg tettem érte, de nem éreztem azt, hogy jaj, de mennék még vissza, jaj, még ott kéne legyek, fáj a szívem, ha előadásokat nézek, akár idegen társulatokét, akár a volt kollégáimét, szóval semmiféle hiányérzet nem volt bennem.
2: Viszont most is ott vagy a színházban. Igen. Rendezőasszisztensként, koreográfusként dolgozol, tehát egy kicsikét benne és egy fél lábbal kívül a színpadon. Ott igen. Képzeled a jövődet a Pécsi Nemzeti Színházban?
3: Azt nem tudom, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban, de a színház az mindenképpen nagyon-nagyon nagy, nem tudom, nekem otthonom, hát nyilván nem, de hogy igen, tehát hogy én nagyon otthon vagyok, és nem tudom, hogy érezném-e magam valami más területen ennyire otthon, másik pedig, hogy ugye mellette a művészeti, a Pécsi Művészeti Gimiben tanítok, ahol meg vissza tud köszönni a táncos múltam, tehát hogy ott 4 év folyamot tanítok.
2: És kifejezetten mozgásra tanítod őket?
3: Igen, igen. Színpadi táncot, illetve képességfejlesztést, ami igen.
2: Mondd, ha látsz egy tehetséget, ugye a ti szakmátok sem az, amit el lehet kezdeni igazán nagy reményekkel 18 évesen, mert hát addigra már gyakorlatilag kéztáncos szinte az ember. Igen. De mégis, ha látsz valakit, akire azt látod, hogy hát a gyerekben micsoda tehetség lett volna, ha korán kezdi, mit tudsz neki mondani?
3: Hát, hogyha akkora tehetséget látok benne, és ha akkora tehetséggel van megáldva, akkor talán soha nincs túl késő, tehát ilyen 10 évesen még bőven ki tudja forni önmagát, vagy tud annyit fejlődni, hogy vissza tudja hozni pár év lemaradást. Úgyhogy én ha valódi tehetségről van szó, szerintem akkor azt én mindenképpen bíztatnám és támogatnám.
2: Hát legyen neked sok ilyen tehetséged, és legyen sok boldog tanítványod, mert lehet, hogy ez talán egy fokkal még fontosabb is. És legyél holnap nagyon-nagyon boldog, amikor ez a te napod és másik 7 fantasztikus művésze, amikor a Halhatatlanok sétányára oda kerül a lábnyomod. Nagy Iriszt várunk itt Budapesten, a Nagymező utcában, rajongókkal, szerető családtagokkal, sok-sok érdeklődővel együtt.
3: Köszönöm szépen, és én is nagyon várom.
2: Mi meg téged, úgyhogy hajrá, holnap találkozunk. Nagy Iriszt hallották, köszönöm. A Halhatatlanok Társulatának 2026-ban megválasztott örökös tagját. El ne felejtsék, tehát holnap szombaton 11 órakor a Nagymező utcában várjuk önöket is, mert hogy megünnepeljük ezeket a csodálatos művészeket, akiket itt az adásban is sorra ünnepeltünk az elmúlt hónapokban. Most Nagy Iriszt. Köszönöm a figyelmüket, Róna Jegont hallották, a mai adás szerkesztője Cserdi Zsolt volt. Jó hétvégét mindenkinek, viszontlátásra.
1: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: ugyan rég.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott egy Sportpub Valdez éven található, mert egy TikTokon, Instán, Spotify-en ugyanezzel a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig Forma 1 lesz a témánk, ebben segítségemre pedig hazánk Forma 1-es enciklopédiája, Weber Gábor lesz a segítségemre. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Köszönöm a meghívást.
2: És nem tudom, hogy egy vagy két részben megyek ki ez a beszélgetés, de az biztos, hogy nagyjából két csapás irány lesz. Fogunk itt beszélgetni a csapatokról, a pilótákról, meg egy pár aktualitásról is, és szerintem az utóbbival kezdünk majd, de először és mielőtt belemennénk, azért elég rövid volt ez a nyári szünet. Összességében te ebből mit érzékeltél? Tudtál-e pihenni, vagy mi volt így a visszacsapódás ennek a három hétnek?
3: Hát, hogy én tudtam pihenni, az igazából lényegtelen, de egyébként tudtam. Meg az ember így is célozza magát, amikor látja az év elején a naptárt, vagy már korábban, hogy körülbelül hol vannak benne a nagyobb lukak, vagy hol van benne. Nyilván az áprilisban volt egy kényszerű szünet, az egy nagyon furcsa egy hónap, egy üres egy hónap volt, az nagyon szokatlan volt, és az nem is esett jól. Ott szerintem mindannyiunknak hiányzott a Forma 1, éppen miután beindult. Most viszont meg már annyi futamon vagyunk túl, és még olyan sűrű szezon utolsó harmadán előttünk, hogy itt most azért nem volt baj, volt néhány szünet. Ugye egy héttel korábban jött vissza a Forma 1, de az is igaz, hogy egy héttel korábban mentek el szünetre. Tehát önmagában a minimum két hetes szünet, ami előnyére a csapatoknak ugye az alapból megvolt, amíg nem lehet a gyárba bemenni és érdemi munkát végezni, takarítani persze lehet meg növényeket locsolni, de hogy nyilván ilyenkor megy az egész szezon, és a Forma 1-jel foglalkozó újságírók is, vagy bárki, aki a Forma 1 közelében, vagy a Forma 1 háttériparában dolgozik, háttérországában dolgozik, az is ilyenkor megy szabadságra. Nem volt baj, hogy volt egy kis szünetben, de persze egy idő után már az ember azért úgy vár a hírekre, jöttek is egyébként, meg voltak is a nyári szünetben, különösen a második félben a vége fele azért hírek, akár Verstappen hosszabbítása, Ágyár csukló repedése, mint kiderült, aztán azóta már Norris is hosszabbított, de nem lövöm le előre az összes témát, amivel készültem, meg gondolom, hogy ezek azért valahogy így vagy úgy, de szóba kerülnek.
2: Igen, viszont picit még egy szélesítsük a perspektívát, és beszéljünk erről az idei szezonról, erről az új korszakról, kizárólag itt a magáról a motorról, mert ugye most 53-47 arányban vannak, jövőre ez már 58-42, és ezután pedig 60-40 százalékos arányban lesznek, illetve ugye 20 majd 50 kW-os plusz teljesítményt fognak adni. Ez így leírva ezeket nyilván kikészültem, kiírtam, de magam mint nézni, ebből mit fogok érzékelni? Tehát ez összességében mennyire fogja a legnagyobb problémát megoldani, hogy egy bakui pályán ne lássam azt, hogy az egyenes végén már teljesen elmegy az energia, és lassulnak az autók.
3: Ja, most az pont ezzel gondolkodtam, aki hallgat minket, az mennyit fogod fel ebből, amit most így gyorsan eldaláltál ezekkel a százalék arányokból. Nyilván a belső égési motor aránya az elektromotorhoz képest, amiről beszéltél, Ez valóban jövőre, meg 2028-ra változni fog a belső égési javára, mert túlságosan szigorú lett ez a szabályrendszer, és nagyon nehéz technológiailag megoldani azt, hogy ne lásd azt, amit egyébként most az előbb említettél, hogy az autók lassulnak az egyenesek második felétől, vagy, más, vagy utolsó harmadától mindenképp a legtöbbször. Ez olyan irányba fogja eltolni, hogy sokkal tovább ki lehet tartani a gyorsulást, és nyilván minden nagyobb rész származik majd a belső égési motorból, aminek fix a teljesítmény, ugye a csúcs teljesítményen most ilyen 540-550 lóerő körül járnak ezek a motorok. Ehhez képest ugye a jövő évi lépéssel ilyen 580 lóerő környékén lesznek, és aztán a 2028-as lépéssel ilyen 610-620 lóerő közé lehet őket belőni. Ezek most nagyságrendek, csak hogy nagyjából tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát eleve majd közel 100 lóerővel, picit kevesebb, mint 100 lóerővel több áll állandóan rendelkezésre a gyorsítás, ez azért már egy nagyobb különbség. És akkor ehhez jön még az, hogy csökkentik az energia betáplálás mértékét, csak 300 kW lesz, és aztán a visszanyerés mértéke pedig, a visszanyerésnek a rátája pedig nőni fog. Magyarul egy féktávon, vagy egy részkigyorsításon részvisszanyerésnél több energiát lehet visszanyerni az akkumulátorban, mint amennyit adott illat el tudsz használni. Ugye most az EGA-ban van, ugyanannyit nyerhetsz vissza, mint amennyit elhasználsz. Mondjuk ezt másodpercre akarod megfejteni, tehát ha 5 másodpercig töltöd az aksit, az pont 5 másodpercig tud utána hajtásra használni ugyanazzal a teljesítménnyel. Ez az arány változni fog kedvezőbb irányba, és még ami egy fontos változtatás, és ezt kevesebbet lovagolták meg, de talán az egyik legfontosabb, hogy az akkumulátor kapacitás is növekedni fog, 4 megazsúrról 4-es félre, aztán 5-re, ez a használható tartomány. Ugye igazából nincs megkötve, hogy milyen kapacitású akkumulátorokkal menjenek, és ezért ennél jóval nagyobb kapacitású akkumulátorok vannak, technológiai okok vannak ennek, hűtés, meg ciklizálás, meg egyebek, de a lényeg az, hogy ezen a 4 megazsúron belül kell folyamatosan töltögetniük, tehát hogy te egyszer el akarsz használni adott energiamennyiséget, ez maximum 4 megazsúrnyi lehet, ez 350 kW-ton, ami jelen pillanatban ugye az elektromotor teljesítmény, ez közel 480 lóerő, ez 11,5 másodpercet jelent, 11,43 század másodpercet, akik tűpontosan akarják ezt tudni. De hogy ugye egy csomó egyéb dolog is bele van építve a szabálykönyvbe, viszont ez a 4 megazsúl mindig kötött. Tehát neked nincs több a rendelkezésedre egy kigyorsításnál, bármilyen hosszú az egyenes, ha ezt elfogyasztottad, onnan kezdve óhatatlanul lassulni fog az autó. Ráadásul ugye mindig újra és újra kell tudnod tölteni. Azt nem tiltja a szabály, hogy hányszor töltesz rá, akárhányszor ciklizálhatod. És ez a ciklizálás, ez a folyamatos töltés, kisütés, töltés, kisütés, tehát ez a visszanyerem, rátöltök, visszanyerem, hajtom az autót, ez folyamatos. És ugye erre kényszeríti a szabályrendszer a gyártókat, de ezt nagyon nehéz hatékonyan megoldani. És ez annyival fog változni, gyakorlatilag 25%-kal fog megnövekedni, hiszen 4 megazsúrról 5 megazsúrra növekvő akkumulátor kapacitás 2028-ra, ez azt fogja jelentkezni, hogy 25%-kal több akkumulátor kapacitásod van, tehát sokat tovább töltheted, többet tölthetsz az aksidra föl, hosszabb ideig tart, amíg kisütött teljesen, mire újra megint vissza kell tölts. Ez megint csak egy fontos különbség, annyira nagy jelentősége van, hogy említettem az előbb ezt a 11,5 másodpercet, ha semmi nem változik, akkor is 5 másodpercet tovább tudod padlógázon, maximális teljesítményen használni az elektromotort, ami már azért vegyük hozzá, vagy ha végig gondolod az összes egyenest a szezonban, azért a legtöbb egyenesben, ha még 5 másodperccel tovább tudsz maximális teljesítményt adni, akkor már közel az egyenes vége fele járunk, vagy már tényleg az utolsó néhány száz méterén. Tehát már önmagában ez a változtatás nagyon sokat lendít, és az összes többi a belső égési motor részarány növekedésével és egyebekkel gyakorlatilag 2028-ra el fogja tüntetni az összes olyan problémát, ami ma még problémának számít.
2: Akkor nyilván ez akkor fog kiderülni, de ezek az arányok, amikről az előbb beszéltünk, ez szerinted véglegesen meg fogja oldani ezt a problémát? Tehát így első ránézésre ezek jó arányoknak tűnnek?
3: Első ránézésre jó arányoknak tűnnek, főleg annak ismeretében, hogy már ismerjük, hogy az idei szabályrendszernek mi az Achilles sarka, vagy látjuk, hogy mik a hiányosságai, vagy mik lettek túl szigorúan megírva a szabálykönyvbe. Tehát, hogyha jelen pillanatban a 2025-es szabályokkal mennénk, már most sem lenne tehát senkinek semmi problémája, mert nem látnánk ilyen típusú gondokat. Jóval gyorsabbak lennének az autók. A szimulációk szerint ez a 2027-28-as két lépcsőben történő könnyítés vagy lazítás ezen a szabályrendszeren, ez körönként 3-4 másodperces körüldő javulást fog okozni. Tehát gyakorlatilag oda fogunk jutni 2028-ra, másfél év múlva 28-as szezon elejétől, hogy ezek az autók olyan gyorsak lesznek, hogy szinte az összes pályarekordot megint csak megdönthetik, ha egyébként addig nem jön más szabályrendszer változás, vagy további aerodinamika visszavágás, amit jövőre egy picit már eleve beterveztek. Tehát, hogyha nem lassítják jelentősen az autókat más módon, akkor ezek 3-4 másodpercet javulhatnak pusztán ezek miatt a döntések, vagy motor szabálymódosítások miatt a következő két évben.
2: Hát illetve a fejlesztési verseny úgy, hogy nem fog megállni, tehát gondolom még további gyorsulás is
3: várható. És ez így van. És az már önmagában, ha csak belegondolsz, hogy itt szeptember elején beszélgetünk, már az elmúlt fél évben nagyon sokat javultak az autók. Tehát, hogyha ezek az autók visszamennének Melbourne-re, akkor ott sokkal jobb kinézetű versenyt látnak, még akkor is, ugye meg lenne a superclipping, meg egy csomó egyéb probléma, de messze nem annyira durván, mint az év elején láttuk az első hétvégén, és nyilván sokkal jobb köridőket is tudnának, tehát itt egy ilyen a fél másodperc, egy másodperc közti javulás az a minimum, ami a szezon eleje óta bekövetkezett. Biztos van olyan csapat, aki akár ennél is többet ugrott előre, például a McLaren szinte biztosan, akik az év elején szinte ki se tudtak jönni a garázsból, de összességében egy ilyen komoly szabályrendszerváltozás első évben nyilván nagyon-nagyon nagy a fejlődési ráta, és ez még azért következő egy-két évben is valószínűleg kitart. Egyre persze lankadni fog, de még azért van ebben a koncepcióban csomó kiaknázatlan terület, és emiatt, ahogy mondtad, az autók önmagukban is gyorsulni fognak, ha egyébként semmi máshoz nem nyúlnának.
2: Maradjunk picit a motoroknál, mert ugye most a V8-as motorokról kezdtek el borzasztóan cikkezni. Összességében ez mit fog nekünk eredményezni, meg fog oldani bármit, vagy ezt csak tudjuk, hogy azért Mohamed Bin Sulayemről, hogy nagyon szereti a hangzatos mondatokat, nagyon szereti termékként tekinteni a Forma 1-re, és tudja, hogy erre vágyik a nép, és ezt szeretné hallani, vagy összességében fog-e bármi változni ezzel? Igen, tekinteni a Forma 1-re, és tudja, hogy erre vágyik a nép,

0: bármi jönne vissza. Itt pusztán arról van szó, hogy egyszerűbb, olcsóbb motorszabályrendszerre van szükség, és amit nekem sokkal fontosabb egyébként a Szurajemféle ötletekből, az az ötlet, amit kevéssé kapott föl a közhangulat, pedig sokkal inkább van benne ráció, az az, hogy legyen egy olyan bázismotor, egy olyan alapmotor, amit nem a motorgyártók valamelyike gyárt, hanem az FIA maga megbíz valakit, egy motorgyártót, mint ahogy annak idején a Ford, nyilván nem ilyen célból, a Cosworthnak fizetett azért, hogy kifejleszten egy Form 1-es motort, amiből aztán egy olyan sikeres Form 1-es motor vált, amiből rengeteg privát csapat profitált, és gyakorlatilag 20 éven keresztül ezzel a motorral el lehetett versenyezni viszonylag sikeresen, sőt, világban egy címeket lehetett volna nyerni, nem gyári csapatként is. És egy ilyen típusú motor, tehát egy egyszerűsített, egy jóval leegyszerűsítettebb motorszabályrendszerben, ami azt is jelenti, hogy sokkal olcsóbban tudsz ilyen motort gyártani. Ugyanazok a megkötések természetesen élnének rá, hogy mennyi pénzt lehet rá elkölteni, tehát költségsapka alatt lehetne, hiszen ha elengednéd, akkor az összes motorgyártó, az összes profi autógyár, a nagyok, azok mind-mind túlfejlesztenének bárkit. És ugye ezt nem akarják, nem is lehet megengedni, nem véletlenül van költségsapka alatt ma is már a motorfejlesztés. Tehát, hogy ezt jól lövik be, akkor az előfordulhat, hogy az FIA mondjuk megbíz valamilyen befektetőt, szerez e mögé a projekt mögé, aki megkapja a motor elnevezésnek a jogát, legyen ez, gondolj bármilyen nagy cégre, aki ki tud fizetni mondjuk néhány százmillió dollárt ezért. Viszont onnantól kezdve az FIA-nak van egy saját motorja, ami kellően versenyképes alapot adhat ahhoz, hogy neked nem kell leszerződnöd bármelyik autógyárral ahhoz, hogy motorod legyen, oda mész az FIA-hoz, és jelentkezel, hogy akkor én jönnék, mennék ezzel a motorral, és megkapod, van egy fixált ára, az biztos, hogy hozza az jó kis átlag teljesítményt, amire belövik. Lehet, hogy az autógyártók motorjai egy picivel jobbak lesznek, de arra nagyon fognak vigyázni, hogyha ez így van, hogy nagy különbségek ne legyenek a motorok között, tehát mondjuk 5-10 lóerőn belül legyenek, és karakterisztikában sem legyen nagy különbség. Onnantól kezdve viszont van egy olcsón megszereztető motorod, nem köt semmilyen motorgyártóhoz, teljesen a magad ura vagy, ahogy ez a Cosworth motorral volt a 70-es, 80-es években. És ez egy sikeres korszak volt, és ezt visszahozni sokkal több ráció van benne, és sokkal inkább szabadabbá tenni a Form 1 döntési mechanizmusait, és egyébként az FIA-nak a szándéka is elsősorban nem az, hogy ott tegyenek a privát csapatokkal, vagy a csapatokkal, hanem hogy kivegyék a szelet a motorgyártók és az autógyárak vitorlájából, hogy ne legyenek ennyire erősek politikai szempontból, hanem hogy az oszd meg és uralkodj elvén, az ő szavuk kevesebbet érjen, mert hogy lesz egy privát része is a dolognak, és onnantól kezdve sokkal inkább jobban tudják irányítani a sportot. Nyilván ez a mögöttes szándék, de ettől még önmagában, ha lenne egy ilyen központi motor, amivel mondjuk versenyképesen lehet rajthozálni, akkor szerintem elég sok csapatot megmozgatna abba az irányba, hogy akkor ne leszerződjünk Mercedes harmadik csapatának, vagy Ferrari negyedik csapatának, vagy bárkinek, hanem menjünk ezen a központi úton, és egyébként akkor magunk urai vagyunk totál privát csapatként.
1: Hát lehet az első soronáról az Lawrence Ford lenne egyébként, hogyha lenne egy ilyen szabályozás. Összességében szerinted ez az esélyegyenlőséget jobban megadná a mezőnynek? Tehát eltűnnének a nagyobb különbségek, vagy azért megint arról beszéltünk, hogy a fejlesztés meg a csapatok munkája nem állna le, és azért hosszú távon úgy láthatnánk nagyobb lemaradásokat?
0: Nem oldana meg semmiért. Tehát amire gondolsz, az azért egy utópia, és tudom, hogy nem a szószoros értelmében értetted, de hogy ugye sokan kívánják vissza ezt a... Miért nem lehet olyan szabályrendszert, ahol mindenki verseny... Olyan nincs. Tehát olyan nincs, hogy mindenki versenyképes. Elég ránézni a Forma 2-es, Forma 3-es, Forma 1-es bármelyik FS bajnokságra, vagy bármelyik utánpótlás szériára, ahol egyforma autókkal mennek, és mégsem teljesen egyforma versenyképesek a csapatok. Önmagában azért, mert ugyanazokat a teljesen egyforma autókat totál máshogy versenyeztetik, állítják be, és tartják karban a csapatok. Ebben olyan különbségek vannak, olyan know-how-beli különbségek, hogy ugyanazt az autót megkapod, te meg én, meg egy harmadik ember csak itt köztünk, és már abban, már holnapra valamelyikünknek lenne egy jobb ötlete ugyanarra az autóra, amit persze a többiek nem tudnának, mert nem jönnének rá, és már helyzeti előnybe kerülnék, ami időre fordítható pályán. Tehát alapvetően sosincs egy ilyen versengő közegben, amilyen a Forma 1, meg egyébként bármilyen versenysport, mindenki próbálja megtalálni az utolsó kis tizedeket, századokat, és előbb-utóbb az a szakmaiság, amit beleraksz, az a rengeteg szürke állomány, ami ott van egy csapatnál, előbb-utóbb azért a nagy csapatok azért is jobbak, mert sokkal több, jobb, magasabb kvalitású ember dolgozik ott, és előbb-utóbb adott idő alatt ők több jó ötlettel fognak előjönni. A kicsik is betalálhatnak néha, de azért dominánsan a nagy csapatok fogják ezeket a jó döntéseket és a jó irányokat.

0: meghozni, és betalálni mindig abban, hogy annak a szabályrendszernek mi a lényeges, mi az optimális megközelítése, és éppen ezért bármi történik ebből az irányból, nagy csapatok maradnak. Lásd a Cadillac problémáját az év elejé óta megjöttek, sose voltak a Forma 1-be, a semmiből érkeztek, az Andretti alapra dolgozva, de most majd a Cadillac néven, és azt se tudják, hol vannak, miközben csináltak egy korrekt autót, mert egyébként az autó azért attól függetlenül, hogy megvannak a gyerekbetegségei, alapvetően azért nem mondhatjuk, hogy minden második futamon mindenhol lerobban, mindenhol kigyullad, nem tudnak befejezni egy versenyt se, azért egész tűrhetően végigmennek ahhoz képest, hogy első évük. De azért látszik, hogy mekkora a lemaradása. Csak a középmezőny erős csapatainak az átlagához képest, hogy a nagyokat ne is említsük. És hogyha innen nézed, akkor pedig egy autógyár csapatáról van szó. Ha innen nézed, akkor képzeld el azt, hogy bejön egy privát, nem is autógyártói háttérrel rendelkező csapat, csak egy jó privát csapat, hogy ott mekkora hátrányból kell elkezdened Forma 1-es autót építeni, megérteni az egész szabályrendszernek a kihívását. Ő magában csak az, hogy te olyan színvonalon tudj építeni egy monokokot, aerodinamikai elemeket, mechanikus rendszereket, hidraulikát, minden mást, amiben a Forma 1-re szükséged van. Tehát, hogy ez, annak a meghibásodási rátája az gyakorlatilag a zéróhoz konvergál most már a nagy csapatoknál. Most ezt új belépőkön szinte biztos nem tudod megoldani. Nem fogsz tudni ennyi pénzt fizetni, hogy a jó mérnököket átcsábítsd, amíg te betanítod a saját mérnökeket, de ez mind idő, és mind tapasztalat, és mind egy csomó hiba és hibázási lehetőség addig. Szóval ezért az az utópia, hogy csináljunk egy olyan szabályrendszert, amiben bárki bekopog az ajtón, ugyanolyan versenyképes lesz, ez nem létezik, mert itt még ha 5 évet mondanak, nézd meg az Audit, itt az Audi, 5 évet terveznek, hogy 5 év múlva ott kéne lenni az élcsapatok szintjén, és ez is egy nagyon kemény vállalás. Az Audi jól kezdett, de még nagyon messze van attól, az élcsapatokkal küzdjön, pedig egy meglévő csapatot vettek meg, nem is a semmiből kezdték az építkezést.
1: Igen, fogunk még az Audiról beszélni, mert összességében szerintem egyértelműen a pozitív meglepetésbe tartoznak így is, legalábbis én ilyen stabil, meg jó teljesítmény nem vártam tőlük, meg most stabilan ott lesznek a középmezőnyben, néha annak az elején is. Még picit maradjunk itt az új szabályrendszernél, itt a pályák tekintetében, mert azért az év elején nagyon sokat találgattunk, meg tippelgettünk, hogy melyik pályák hogy fognak feküdni itt a szabályrendszernek, és azért láttuk, hogy például egy Hungaroring vagy egy holland pálya az tud feküdni ennek a szabályrendszernek, de így se beszélhetünk nagyon izgalmas, meg jó futam. Úgyhogy összességében most arról beszéltünk, hogyha sok a visszatöltöttség meg a féktáv, akkor azért unalmas, mert mindenkit ugyanúgy együtt marad és nem tudunk előzni, ha meg sok a hosszú egyenes, akkor meg azért unalmas, mert el fog tölteni a rátöltött, vagy el fog fogyni a rátöltöttség, és simán csak kikerülik egymást a versenyzők?
0: Figyelj, ez megint ugyanaz a kérdés, hogy akármilyen szabályrendszert írhatsz, az alapproblémák nem szűnnek meg. Ha az autók nagyon egyformák és közel vannak egymáshoz, akkor persze nagyon nehéz előzni. Ha éppen sok az energia, akkor azért, mert mindenkinek sok energiája van. Ha kevés, akkor azért, mert alig tudsz plusz energiához jutni, vagy ha éppen többlet energiával rendelkezel, akkor meg átugrod a másikat. Ahogy ez mondjuk a DRS korszakban rengeteg versenyről volt, amikor túl erős volt egy DRS zóna, és viszonylag könnyen lehetett a másikat megelőzni, az nem is nagyon tudott ellene mit csinálni. De ha meg ezek nincsenek, akkor meg gyakorlatilag oda se lehet érni, a másik mögé néz meg Sandvortot egy 2 héttel ezelőtt, hogy nézett ki, vagy szűk 2 héttel ezelőtt, hogy fölzárkózni sem nagyon tudsz, nem, hogy támadási pozícióba kerülni, ehhez képest mondjuk pont Norris úgy nyerte meg a versenyt, hogy a harmadik helyről néhány kanyaron belül 2 előzéssel, de nyilván ott tapadásbeli előnye is volt. A McLarennek nagyon feküdt ez a pálya most már az újításokat, vagy a fejlesztési csomagot követően, de ezek ritkák. Egyébként én inkább annak a híve vagyok, hogy egy verseny nem attól izgalmas, hogy 89 előzés van, hanem attól, hogy 1 előzés van, de az dramaturgiailag tökéletes pillanatban. Tehát az sokkal inkább körömlerágós, hogyha jókor jön egy előzés, vagy hogyha benne van végig az előzés lehetősége, de érzed, hogy azon múlik, hogy ki hibáz, az, akit üldöznek, vagy az, aki üldöz. És ez kicsit közelített hozzá, tehát, de mondom, én valószínűleg máshogy fogyasztom a Forma 1-et, más szemmel nézem, mint egy átlag rajongó, aki gyakorlatilag egy jó filmre akar beülni. Gondolod, kicsit, most mondok egy olyan hasonlatot, most jutott eszembe, de érthető lesz, hogy ha elmész és fizetsz a mozipénztárnál egy filmre, akkor azt várod el, hogy ez egy szórakoztató film legyen, fordulatokkal, teli jól játszanak benne a színészek, és így kikapcsoljon 2 órára. De minden, ha veszel 24 filmre egyet, akkor a belső elvárásod ugyanez. És úgy jössz ki a moziból, hogy ez nem volt egy jó film, azt úgy megemlegeted, hogy hát ezért most kár volt kiadni ezt, amit 2-3 ezer forintot, meg amúgy is, meg egyébként is. De most ugyanez a helyzet a Forma 1-et, csak ez nem mozi. Tehát ez a valóság. És ez nincs előre megírva, pedig a mozifilmeket azért elég sokat rágják, hogy hogy nézzen ki a sztori, és mégis azért van unalmas film, meg van jobb film. Itt meg a történetet az élet írja az alapján, amit éppen kiad egy adott pálya, meg az a hétvégi forma, a csapatok, meg a versenyzők szempontjából. Hogy tudnád garantálni, hogy minden hétvége, minden verseny izgalmas legyen? Tehát ha valaki úgy ül le, hogy minden hétvégén elképesztő izgalmakat vár a Forma 1-től, az teljesen rosszul szemléli nem csak a Forma 1-t, hogy általában a profi sportokat, vagy bármilyen sportot. Tehát ugyanúgy egy 0-0-ás meccs is lehet izgalmas, mint egy 6-5-ös mérkőzés, meg iszonyatosan unalmas, mert össze-vissza esnek a gólok, de igazából...
1: Mint a bronz meccs
0: maga például. Ugyanez jutott eszembe, csak nem azt akartam kimondani. De hogy alapvetően, tehát szakmailag egyetlen semmi nincs benne, lehet, hogy szórakoztató egy ideig, de hát ilyen szempontból akkor a szomszéd óvodának a udvarát is megnézhetnénk, ahogy rúgdosak egymást a lurkok, és akkor ott is sok gól esik. Tehát, hogy az, hogy mi benne az érték, meg mi az élvezet, az nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy hány előzést látunk, vagy mikor látjuk azt az előzést, és garancia sincs arra. És onnantól kezdve, ha megpróbálsz belenyúlni ezekbe a dolgokba, hogy több előzést legyen, mesterségesen lehetőségeket teremteni, akkor meg ki fog lógni a lóláb, és előbb-utóbb, sőt, vissza korán mindenki azt fogja mondani, hogy lásd az évelei oda-vissza előzgetéseket, amikor elfogytak a töltések, különösen mondjuk Ausztráliába vagy Kínába, amikor még nem ismerték ennyire a rendszerek működését. Mit mondott mindenki? Ugye jött Stefano Domenicali az, hogy mekkora show volt, micsoda oda-vissza előzések, még az mindegyikünk a fejét vakarta a képernyők előtt, hogy, vagy a helyszínen, hogy most itt mi történik, ez vicc. Hát ezek előzések, hát egyik elfogy, másik elfogy. És igazából nincs is benne valódi játék, de számszakilag ez több 10 előzés volt, miközben valós érték, előzési érték nulla volt mindegyikben, mert akinek több energiája volt, az átugrott a másikat. Szóval nem mindegy, hogy ezek az előzések, ezek hogy jönnek létre, vagy az izgalmakat azt mi hozza létre, és önmagában, hogy mit tekintünk izgalomnak. És azért mondom, egy kiérezett csatából sosem a rengeteg előzésünk. Egy kiérezett csatából pont azokat a ritka pillanatokat kell megfogni, amik egy évben kétszer háromszor jönnek elő, de zseniálisak. És egyébként azokat kell tudni értékelni, meg az oda vezető utat. Tehát az, hogyha minden hétvégén iszonyatosan izgalmas futamok lennének, akkor meg azt szoknál meg az ember, és akkor már az se lenne elég. Egyébként így működünk, az emberi agy is így működik.
1: Igen, erre szoktam azt mondani egyébként, hogy az NB2 minden évben rohadt izgalmas, de egy meccset nem nézek belőle. Tehát hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Weber Gáborral.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk, továbbra is Weber Gábor a vendégem. Még amiről mindenképp akartam beszélni, ez picit így tévés szemszögből. Neked az például mennyire szúrja a szemedet, főleg a közvetítések során, hogy azért nagyon sok mindent titkolnak előlünk, tehát főleg az év elején grafikákat egyáltalán nem látunk, nagyon sokszor csak utóla mutatnak meg dolgokat, akár safety car-nál, akár sárga zászlónál, tehát picit ez a megint ilyen filmes vonulat, hogy inkább eldugdosunk dolgokat, meg elrejtjük a szem elől, és akkor nincs is probléma. Neked ez belsősként hogy tetszik, vagy mennyire nem tetszik?
3: Nem tetszik, nem tudok vele mit csinálni, ez nyilván szándékos azért, hogy ne világítsuk meg még jobban ennek a szabályrendszernek a gyenge pontjait, éppen ezért nem mutatnak végsebességértékeket, hogy ahol látod, hogy ahogy még Melbourne-ben mutatták, hogy esik vissza aztán a sebesség. Szóval elkezdték, nyilván az év elején azért azt tudni kell, hogy amióta Liberty kezében van a Forma 1, azóta nagyon adnak arra, hogy prezentálják ezt az egészet, és éppen ezért az év elején 3 különböző online megbeszélés volt a televíziós társaságokkal és a kommentátorokkal, tehát 3-szor ültem egy ilyen 1-1,5 órás megbeszélésen sokat magammal a világ többi kommentátorával együtt, úgy egy londoni központú online megbeszélésen, ahol prezentálták, hogy tervezik ezt az évet megmutatni, milyen grafikákat terveznek, milyen módon segítik majd a kommentátorok munkáját, egy csomó kérdést föltehettünk, és ebből 3 ilyen volt, 3 ilyen szeánsz. Tehát nagyon sok mindent kaptunk az év elején, hogy fog ez kinézni. És azokból, amit ott elmondtak, ma már a több mint a felét nem is használják. Mert hogy pont, mert az van, amit mondasz, el kellett rejteni, hogy ne legyen annyira szem előtt, mert akkor talán nem fogja az agyad annyira a lassulást, hogyha különben látod kiírva, hogy 3.40, aztán pedig 30-20-10, és már 2.90-2.80, ha nem írják ki, akkor kevésbé látványos, főleg annak, aki meg aztán ritkán néz Forma 1-et. És nyilván ezeknek meg volt egy ilyen nagyon rossz szájíze, és a mai napig van, de most a végtelenség nem lehet ezeken prüszkölni. Maga a mezőny az fejlődik, az autók azért javulnak, már sokkal kevesebb olyan típusú extrém super clipping, super visszatöltés van, amivel az év elején azért nagyon sok gond volt, és látványosan rosszul nézett ki, és mondom, hogy csapatok is sokkal hatékonyabban tudják használni ezeket az erőforrásokat már, éppen ezért most már ezek a vadhajtások eltűntek, nem is nagyon lehetne most már ezzel rugózni, meg értelme sincs. De tény, hogy amíg nekünk voltak olyan extrém adataink is egyébként belengedve, amit sosem használtak, hogy például megmutatják időmérőn az adómérésekhez használt teljesítménykalkulációt. Tehát valós képen, valós időben láttuk volna, hogy mondjuk két autó egymással összehasonlításában, mondjuk egy Red Bull meg egy Mercedes összehasonlításában, ki hány lóerőt használ aktuálisan. És ezt nekünk Japánra belengedték, nekem megvan róla az e-mailem, meg a grafika is, hogy milyen grafikai tervezés volt mellé, hogy ez hogy néz ki a képernyőn vizuálisan, de soha nem csinálták meg. És azóta nem is került szóba többet, pedig megkaptuk a japán nagy díj csütörtökén, hogy a hétvégén figyeljünk, mert lesz egy ilyen teljesítmény összehasonlító grafikon. Milyen jó lett volna pedig látni, hogy a valós FIA mérések, azok hány lóerőt, melyik csapatnak hány lóerőt mérnek. De soha nem mutatták meg, pedig azóta már a két adó fázison is túl vagyunk, amiből kiderült, hogy a Red Bull a legerősebb motor, és a többiek gyengébbek nála. De hogyha konkrét, ugye az ember is úgy működik, hogy csak hallod a pletykákat, de sokkal egyértelműbb lenne, ha lenne egy mérőszám. Ha látnád, hogy a Red Bull 1000 lóerős, a Mercedes 980, a Ferrari 960, a Honda meg csak 890, és akkor az Audi meg a kettő köz valahol. Ki lehetne valamiből indulni. És ettől még nem árulnál el egyébként semmilyen olyan know-how-t, nem lőnél le, semmilyen csapatnak nem árulnád el olyan szenzitív adatát, amit amiből a másik profitálni tudna, de nézőként sokkal közelebb jutatnál olyan dolgokhoz, abból a szempontból, akit ez érdekel, amivel még inkább rálátásod van a dolgokra, de ezeket mégsem merik meglépni, és mindig arra hivatkoznak, hogy hát ez is szenzitív adat, az is érzékeny adat, és miközben ezt egy huszárvágással átnetne egyébként vágni az egészet, megmondani, a szabálykönyvbe beleírni, hogy már pedig ezeket, meg ezeket, meg ezeket az adatokat oda kell adni, ha nem tetszik, akkor nem indulsz. Tehát nyilván előbb-utóbb a csapatok is a saját jól felfogott érdekükben kinyitnának olyan dolgokat, amiből egyébként nem veszítenek semmit, mert ők pontosan tudják magukról. Tehát ugye itt azért olyan adatokról beszélünk, amit a csapatok egymásról jól ismernek. Viszonylag jó közelítéssel, pontosan tudják, tehát nem tudják elfedni egymás elől. Sok-sok számítással viszonylag meg lehet tippelni azt is, hogy mi a valóság egyébként a GPS mérések alapján, a live timing adatai alapján. Most akkor miből állna, hogyha az FIA a valós adatokat is kiadná? Tehát itt járkálnak körbe számok, nagyságrendileg valószínűleg igazak, most, hogy ez 20 erőn belül éppen pontosan hol van, pont ezt tudnád csak meg az FIA pontos adataiból, de ezt valamiért még mindig nem léptük meg. Bízom benne, hogy mondjuk jövőre mégiscsak átmegy, vagy össze majd egyszer valamikor látni fogjuk ezt, de ezt a fajta titkolózást, ezt szerettem a legkevésbé a Forma 1 bármelyik évtizedében, és hogy ezt sosem tudjuk áttörni, ezt a falat. Nyilván ennek megvannak, mondom, a jogi okai, de olyan dolgokban, ahol ez egyáltalán nem indokolt, ott sokkal inkább kinyitnám a kapukat a nézők felé.
2: És akkor még egy záró téma, amiről belemegyünk itt bővebben a csapatokba, pirultákba, az pedig egy Facebook posztod volt talán 4 vagy 5 nappal ezelőtt a tankolásról, mert szerintem mióta ezt kivezették, talán a legnagyobb ilyen vitatéma a nézők között, ami szerintem azért marad meg ennyire mindenkiből, hogy mennyire izgalmas ez, mert 8-10 futamonként látunk egy kigyulladt autót, és akkor már is mennyire izgalmasnak tűnik, de összességében az ad nekünk bármi pluszt taktikailag, mert sokan azt mondják, hogy azzal lehet játszani, hogy könnyű az autó, majd nehéz lesz, hogy a gumikopással, ez ad bármiféle adóászt a csapatokba, és plusz taktikai variációt, vagy igazából nagyon nagy változás pozitív irányba nem látnánk.
3: Hát ugye, ha olvastad a posztomat, akkor tudod a véleményemet.
2: Abszolút, persze.
3: Ugye két korszak volt a Forma 1-ben, amikor lehetett tankolni, 1981-82-ben, és aztán 1994-től 2010-ig, ugye az volt a hosszabb időszak. És ugye onnantól kezdve jöttek a profitankoló berendezések, egy csomó emlékezhetnek rá, vagy biztos láttak, ugye a Jos Verstappen tűz esetét 94-ben, Benettonnál Hockenheimben, amikor Benetton trükközött a nagyobb átfolyás miatt kiszedték a szűrőt a rendszerből, hogy gyorsabban tudják megtankolni az autót, és ugye emiatt volt az a tűzeset. De aztán egyre csökkentek az ilyen balesetek, de azért néha-néha előfordult azért egy-két necces szituáció, amikor így kifröccsent egy kis üzemanyag, akkor bebegyulladt meg egyebek, de alapvetően egyre biztosabbá vált a rendszer, de ugye ez két dolgot vitt magával. Mindenki az optimális stratégiát futotta utána a tankolásra is, és aki tovább tudott kimaradni, igazából annak volt előnye, mert egyre könnyűre autóval ment, tehát ha valaki kijött a másik előtt egy körrel, megtankolták az autóját, majd kijövel, hiába volt rajta új gumi, annyival nehezebb lett az autója, mint a másiknak, aki még kim volt a pályán, egyszerűen nem létezett elévágás. Tehát mindig az nyert a boxkiárásoknál, aki utoljára ment ki, mert a legtovább volt kint könnyű autóval. Gyorsan, ráadásul a kerékcserék gyorsaságának a lényegét megszünteti, mert 6-7 másodperc, amíg megtankolod az autót, nagyságrendileg egy átlag töltésről beszélünk, vagy egy harmad futamtávra, hogyha két kiállásról van szó. Most ezzel a 6-7 másodperc alatt háromszor is kereket cserélsz egy mai kerékcsere gyorsága.
2: Mondjuk az évelei kedéreknek azért kellett volna ez a 6-7.
3: Biztos. Hát, de még a kedék is megoldott a 4-5 másodperc alatt az évelején. Tehát, hogy alapvetően a kerékcsere onnantól ez a nyugdíjas tempóban mehet, és a kerékcserék által garantált különbségeket egy-egy kerékcserében benne maradó 1-1,5 másodpercet, ami olykor azért számít, nem is keveset. Azt onnantól ezek kivesszük a játékból cserébe. Csak azon múlik a dolog, hogy mindenki rá tudja rakni a töltőpisztolyt pontosan, és hogy milyen az áramlás, az átfolyás másodperceként hány liter megy a tankba, és csak azon múlik az egész, hogyha az elején szabad a gazda, és mindenki olyan üzemanyag mennyiséggel indul, amivel akar, akkor akár az is meg lehet, hogy valaki teletankolja az autóját az elején, jó nehéz autó van rajtól, és aztán egyszer kell kijönnie valamikor egy keveset rátankolni, és végigmegy a futamon, aztán az is lehet, hogy valaki azt választja, hogy kevés üzemanyaggal megy az elején gyors, és utána tankolgat rá, de akkor több időt veszít a tankolás miatt, de ezt nem látod át. Onnantól kezdve ez egy átláthatatlan folyamattá válik, hogy melyik autó milyen nehéz, és a nézőnek még nehezebben megfejthető, miközben aztán a végén a valódi kép ugyanúgy kirajzolódik, tehát semmi más nem történik, csak néhány autó a nem valós pozíciójába kerül, akit alul tankoltak, de aztán a végén ugyanúgy hátra fog esni, mert 10 másodpercig fogják tankolni, hogy elmenjen aztán a futam végéig. Ha meg ugye megkötöd azt, hogy eleve tankolt mennyiségekkel kvalifikálnod, és amivel kvalifikáltál, azzal kell rajtolnod, ahogy ugye az utolsó időszakban volt, az meg az időmérőket hát, köti egy kicsit gúzsba, mert onnantól kezdve nem valós időmérős képet látunk, hanem a különbséget már az is okozza a versenyzők között, hogy ki mennyi üzemanyaggal kvalifikált. Lehet, hogy valakinél 10 kW üzemanyag volt, és az ugye nagyon nehéz tűpontosan számolni, én annak idején próbálgattam én is ezeket kalkulálgatni, de ezt a csapatok sokkal pontosabban tudják, meg a mai módszerekkel egyébként már sokkal inkább még könnyebben be lehet ezt lőni. És hogy most valós, hogy aki valósan pole pozícióban van a fizikai értelmében szombatról vasárnapra, az tényleg megérdemetlen a leggyorsabb volt, vagy csak azért szerzett polt, mert mindenki másnak könnyebb autója volt az időmérőn, és utána ki kell jönni a 8. körbe már átankolni, ezt sosem tudjuk meg vasárnapig. És onnantól kezdve egy picit ilyen, hát, hogy mondjam, a mesztelen a király típusú érzésed lesz, mert bíztál addig abba, hogy valaki ment egy hatalmas időmérőt, majd kijön teljesen értelmetlen módon egy nagyon korai körbe kereket cserén még rátankolni, és ott leesik hirtelen az állarc, hogy hát, vagy lehull a leper, hogy hát igazából ez nem is volt egy valós pole pozíció, mert hát már most visszaesett a 16. helyre. Csak azért csinálták, ugye a Toyota alkalmazta ezt előszeretettel abban az időszakban, hogy róluk írjanak szombaton, hogy van egy pole pozíciójuk, de magához a versenyhez közük nem volt versenytempó szempontjából, és ez megint egy félrevezetés. Tehát ha az okoz izgalmakat, hogy kvázi átverjük a nézőt, és nem azok vannak a megfelelő helyes pozícióban, akik egyébként a leggyorsabbak lennének, az izgalmas. Szerintem teljesen mesterkélt. Tehát magyarul önmagában nekem ez semmit nem ad hozzá, sőt, inkább kicsit kifacserje az egészet, amiről a Forma 1 szól, hogy a leggyorsabb legyen pólban, vívjanak meg normálisan egyforma autókkal, egyforma szabályok szerint az időmérőn, és aztán a versenyen is a leggyorsabb nyerjen. Hogyha jó a szabályrendszered, és hagyod a csapatokat egymás felé közeledni, nem nyúlkálsz állandóan bele a szabályokba, akkor ez előbb-utóbb összeáll, mint hogy összeállt az előző szabályrendszer vége felé is, és önmagában az már nekem alapvetően elég izgalmat okoz, nem kell hozzá, nem tudom, hányszor kigyulladó autó, vagy a tankolócsövet magával, vagy vívő autó, szóval ezek nekem túl mesterkét izgalmak voltak, és nem adnak hozzá. Tehát amit hozzáad, azok szerint, akik azt mondják, hogy lehet variálni az üzemanyag mennyiséggel, az egyrészt nekem egy mesterséges izgalom, másrészt elveszük a kerékcserék jelentőségét, mert onnantól kezdve a kerékcserét mondom, meg lehet csinálni félkézzel is, háromszor ellenőrizve az anyára, mert hogy még mindig folyni fog az üzemanyag, amire végeznek vele.
2: Igen, meg azért magáról a futamokról lehet azt mondani, hogy nem izgalmasak, tényleg csak követik egymást, de a Forma 1-es időmérők azok már évek óta szerintem brutál izgalmasak, és amit te mondtál, talán ez lenne a legnagyobb áldozata ennek a szabályrendszernek, hogy ezek a jó időmérők, ezek tényleg mehetnének a kukába, mert nem azt látnánk, amit most látunk már évek óta, hogy tényleg gyakorlatilag századok döntenek el akár 2-3 pozíciót is.
3: Ez így van, és innentől kezdve megmondom, hogyha meg úgy módosítanák a szabályt, hogy üres lehet bármilyen üzemanyag mennyiséggel kvalifikálni, és csak a vasárnapi futam előtt kell feltölteni az autót, akkor meg megint csak oda jutunk, hogyha valaki csinál egy akkora üzemanyag tankó autót, amivel az egész versenyen végig tud menni, akkor gyakorlatilag, és nem írod elő a szabályokba, hogy legyen legalább egy kiállásod, akkor ki se kell jönni. Tehát akkor nem kötelezett tankolás, akkor lehet, hogy kerékcsere nélkül megcsinálja, hogy ugye ebben még a korábbi érákban, még a 80-es években is volt erre példa, amíg nem volt megkötve, hogy legalább egyszer ki kell jönnöd, hogy valaki végigment kiállás nélkül. Egyszerűen olyan kemény keverék gumit rakott föl, úgy vezetett, teletankolták az autóját, hogy a többiek jöttek, mentek körülötte a boxba, és a szép lassan Nelson Piquet-nek volt ilyen, nem is egy ilyen győzelme, de nem csak neki egyedül. Szóval ez is a stratégiai fegyver volt, de nyilván az viszonylag unalmas, hogyha valaki elrajtol, és soha nem jön be a boxba. Tehát ez a minimum egy kerékcsere legyen, ugye a keverékek közti különbség, hogy legalább két keveréket kell használni, ez ugye ebből jön, hogy akkor egyszer mindenképp be kell menned lecserélni. De hogy egyébként mennyi üzemanyagot kell magaddal vinned, hogy mennyit kell rátankolnod, ez is egy jó kérdés. Szóval hogy nyilván akkor elkezdenének vele sarkozni, de minden csapat az optimális stratégiát választaná, és az optimális stratégia pedig mindenkinél nagyjából ugyanott lenne. Ugye ilyen extrém esetekben látnánk csak ilyen nagy eltéréseket azoknál, akik a mezőny második felébe vagy a végére kerültek, ahol már megéri kockáztatni, mert ha nem jön be, akkor maximum ugyanúgy a végén maradok a mezőnynek, de ha jó lóra tettem, és szerencsénk van, akkor utána nagyot foghatunk vele. Tehát ilyen típusú, ilyen veszünk egy nagy levegőt, becsukjuk a szemünket stratégiát, nagy csapat sosem fog csinálni az érről autózva, mert sosem jön be.
2: És akkor most már tényleg kezdjük el itt az idei évnek a kibeszélését. Ugye 12 futamon vagyunk túl, és azért azt mondhatjuk, hogy nagyjából úgy beszélünk az idei évről, hogy 4 nagy csapat van, de most ha nagyon szigorúak vagyunk, az nem inkább 2,5 nagy csapat ebben a pillanatban szeptember 3-án, mert ha most nagyon azt nézzük, itt igazából a Ferrarin és a Mercedesen kívül talán még egyedül Norris lehet kiemelni, és inkább ez 5 jó pilóta, vagy 5 jó autó ebben a pillanatban, nem?
3: Hát, ha a csapat szempontból nézed, akkor 3 erős csapat mindenképpen, a McLaren erős, csak Piastri egyszerűen nem találja a ritmust vele idén. Ha a versenyzők szempontjából nézed, akkor meg, hát akkor is egy jó kérdés, hogy akkor Antonelli Russell most egy szinten vannak-e, vagy sem, Hamilton, Leclerc ugyan mutatók szempontjából nagyon közel vannak egymáshoz századokra, de azért inkább Hamilton dominánsabb évről beszélünk, ha már nagyon minimális különbség. Ez tipikusan az a különbség, erről már szerintem veled is beszélgettünk, hogy meg lehet úgy nyerni egy pilóta páros közti időmérős vagy versenyösszehasonlítás is egy évben, hogy nullra veled a másikat, tehát mind a 24 időmérőn megvered, de minden időmérőn 1%-dal vered meg. Akkor igazából agyonverted a másikat, vagy gyakorlatilag két egyforma kvalitású versenyződ van, csak az egyik 1%-dal mindig gyorsabb volt a másiknál. Tehát ez is megint nézőpont kérdés, hogy milyen mutatókat nézünk. Tehát Hamilton és Leclerc vannak a legközelebb egymáshoz számszakilag ebben az évben. Hogyha az 11 páros nézzük, akkor mind verseny, mind időmérős átlag teljesítmény szempontjából 2-3 század másodpercre vannak egymástól. De Hamilton van előrébb ezzel a 2-3 század, de a pontokban is Hamilton jár előrébb. És hogyha ilyen szempontban nézzük, a másik véglet meg a Cadillac, ahol Bottas nagyon nagy lemaradásban Perezhez képest a verseny átlagát tekintve, miközben az időmérőkön pedig nulla köztük a különbség. Tehát az időmérős átlaguk az nulla. Egyikük sem gyorsabb a másiknál időmérőn, ez nyilván egy statisztikai ritkaság, hogy pont így 12 futam után az összes időmérőjük átlagolt eltérése az nulla. Egyikük irányba sem billen a mérleg, miközben a versenyen Perez sokkal, majdnem 8 tizedes átlagos körönkénti tempóval gyorsabb Bottasnál, és ugye ezen belül meg hát a mezőny elég sokszínű, ugye Norris több mint 2 tizeddel jobb átlagban Piastrinál, Antonelli több mint 3 tizeddel jobb Russellnél, ami azért egy hatalmas különbség egy ilyen csapatnál, ilyen versengésben, és egyébként a mutatók átlagosan Verstappen ugyanannyival veri Aggiart, mint az összes többi csapattársát, tehát ilyen 5 és 6 tized közti átlagos különbséggel. Gasly viszonylag nagy különbséggel veri Colapintot, akivel most hosszabbítottak ennek ellenére. Pedig Gasly jelentősen jobb mind időmérőkön, mint futamokon Colapintónál. És ugye az Alpine ott van versenyben az 5. helyért, de most már Racing-Busz előttük van, úgyhogy Colapintónak azért be kell gyújtani rakétákat. Talán egyébként ezért is hosszabbítottak vele, mert nem nagyon volt jobb opció jövőre nézve, és akkor ez megnyugtatja annyira Colapintot, hogy az év végén mind a két autótok kell az erős pontszerzés, különben nem tudják beérni a Racing Boost. Aztán mi meglátjuk, hogy ez a lelki masszírozás, ez mit számít Colapintónál, vagy hozzá teljesítmény, de megnézve a számokat, ott azért nagy a különbség, és hát nyilván ennél vannak sokkal szorosabb párosok is a mezőnyben, akár a Williams párosa, akár az Aston párosa nagyon közel van egymáshoz, de annak más az oka. Tehát Alonso azért nem tudja akkor a különbséggel egyelőre verni Strollt, mint amivel általában veri, mert annyira rossz volt eddig ez az autó, és annyi meghibásodása volt, hogy gyakorlatilag nagyon kevés egymással összehasonlítható körük van, amiből átlagot lehet vonni. Hol az egyikük alatt kotlott be, meg az autó, hol a másikuk alatt, tehát nem fair és nem valós összehasonlítás őket egy-egyben összevetni, de azért Alonso érezhetően még mindig gyorsabb. Láttuk, hogy milyen jó ment Hollandiában, azzal a 9. helyen meg tudta csinálni a piros zászló után egy kiállással a versenyt és egy jó tempóval, de ugyanúgy közel vannak egymáshoz, ugye a Williams két versenyzője, ha bár a Sainz egy picit gyorsabb, az Audisok közel vannak egymáshoz szinten, a Haasnál is azért Berman vezet, de nem olyan hihetetlen nagy különbséggel. Habár ez megint egy jó kérdés, hogy Okon karrierjét megmentheti-e az, hogy nem nagy különbséggel kap ki a nagyon, nála jóval fiatalabb Bermantől, aki a második szezonját teljesíti, szerintem nem egyébként. Tehát Okon nem azért van ott, hogy nála fiatalabb Berman mind versenyeken, mind az időmérőkön gyorsabb legyen nála, mert akkor nem kell Okon, akkor kell egy másik fiatal, vagy kell egy másik tapasztal, de hogy szóval Berman bármilyen magas szinten is vezet, ez nyilván a Haasnál majd egy döntés, én csodálkoznék, ha ezzel a párossal folytatnák, de hát itt sok szempontból, sok minden eldőlt már, ugye, jövőre nézve, tehát sok páros fixen megmaradt, tudjuk, hogy jön a folytatás, akár évekre előre nézve, de egy érdekes mezőnyt láttunk, mert egyébként a mezőny össztudása, vagy a mezőny összteljesítménye azért nagyon magasan van, és ehhez képest látott eltérések egyébként nem is olyan extrák, illetve Inkább abban megvilágításból emelném ezt ki, hogy ha bárki más behoznák ebbe a mezőnybe, még nem ült Form 1-es autóba, legyen a világ bármilyen top széria, mondjuk Alex Palut, aki most megnyerte az ötödik IndyCar bajnoki címét is ugye múlt hétvégén, elsőre nem tudna olyan átlag közelségbe kerülni, mint amilyen közel a nagy átlag van a csapattársához. Mert annyira nehéz kiismerni ezeket az autókat, és annyira nehéz az optimumon vezetni, anélkül, hogy van vele tapasztalatod.
2: Hát egyébként ezt még F2-ben és Hertának a példáján is láthatjuk nagyon jól, akinek borzasztó jövően most az F2-ben, és már azért rohamosan fogy itt a műsoridő, de még picit beszéljünk jobban a nagy csapatokról. A Ferrari-t azért már érintőlegesen említetted, talán veled is beszéltem még tavaly arról, hogyha ez az idei szabályváltoztatás jól jön neki a Ferrari-nak, akkor azért a tavalyi Hamilton nézve nagyon jó esélye még akkor is messze lenne a 8. világbajnoki címtől, mert jó esélye azért Leclerc még így is előtte lesz. Hát idén ezt teljesen felrúgta Hamilton. Ez mennyire lepett meg téged, mert ha őszintén ezek én Hamiltontól azt vártam, hogy idén még talán még jobban fog nyílni az olló ehhez képest, valami döbbent, hogy mennyire jó idén.
3: Ja, meglepett, egyértelműen meglepett, főleg az, hogy ilyen folyamatosan jó teljesítményt nyújt Hamilton, és gyakorlatilag, nyilván mondom, a mutatók szempontjából nagyon közel vannak egymáshoz Leclerc-re, de egy piciben mind Hamilton van előrébb, pontokban is előrébb van, és az összes átlag tekintetében. Nyilván egy Leclerc típusú versenyző azért nem olyan könnyű legyőzni, de mégiscsak Hamiltonról beszélünk, a Forma 1 történetek legsikeresebb versenyzőjéről, akár mondjuk futamgyőzelmeket, akár pole pozíciókat nézünk, de világbajnoki címek számában is ugye a holt versenyben Mihály Schumacherrel állnak az élem. És innen nézve nyilván ez nem meglepetés, a tavalyi Hamilton nézve mégiscsak van benne meglepetés. És az, hogy egyébként így állja a sarat, az meg azt mutatja, hogy azért 40 éves kora fölött is még azért van benne annyi tűz, hogy egy neki jobban fekvő autó, mert az idei autó, ez nagyon fontos, ez azért tényleg jobban fekszik Hamiltonnak, mint a Grand Effect korszak autói. Még azért tudja, hogy kell egy autót gyorsan vezetni, meg tudja, hogy kell hatékonyan pontot szerezni. Azt viszont a Ferrari nem tudta megoldani, hogy önerőből folyamatosan veszélyesek legyenek a Mercedesre vagy a győzelemre, és azért gyorsan tegyük hozzá, hogy az éveleje úgy nézett ki a Melbourne-i ausztrál nagydíjon, hogy óriási előnnyel nyert ott a Mercedes, ott volt messze a legmagasabb a fölényük, majdnem egy másodperc. De azóta nagyon sokat zárult az olló, és pont ez az áruló olló az, amit a Ferrari nem is tudott rendesen kihasználni, független attól, hogy Hamiltonnak is van egy győzelme Spanyolországból, meg Leclercnek is van egy győzelme Angliából, és ezzel együtt igazából, ha megnézed az elmúlt két hétvégét, vagy a nyárnak a második felét, a McLaren az, aki egyébként az évelei nagyon pocsék, akkor a negyedik helyen voltak az élcsapatokat nézve, mégiscsak úgy tudtak fejleszteni a McLarennél, hogy tulajdonképpen nem csak átlépték a Ferrarit, hanem most már a Mercedes szintjén vannak, az elmúlt két hétvégén a Mercedesen is átléptek. Nyilván egy típusú pályán voltunk, nagyobb leszorítós csomaggal kellett menni, innentől kezdve nyilván más típus, jellegű pályák is jönnek, és majd kiderül, hogy a McLaren ott mennyire erős ezekkel a fejlesztésekkel, de azért nem vagyok messze az igazságtól akkor, hogyha azt mondom, hogy a McLaren máshol is nagyon erős lehet. A legtöbb átlevő pályán elég erős lehet ahhoz, hogy folyamatosan győzelem közelében legyen, és valószínűleg nyerni is fognak még nem egy futamot. Az kétlem, hogy ebből a hátrányból Norris vissza tud jönni, és világbajnoki címért tud csatározni, de inkább a Ferrari szempontjából megvizsgálva a szituációt, tehát a Ferrari bátor dolgokat hozott ebbe az évbe, fejlesztésileg hozott egy-két meglepő megoldást, a kisebb turbóval, a rajtnál meglevő előnyükkel, ami most már gyakorlatilag eltűnt, és ugye ezen változtatni is fognak, mert a hétvégére Monzára hoznak egy nagyobb turbós motor, tehát itt még egy motorváltoztatás jön évközben. De összességében ez egy jó autó, de mégis a McLaren túlfejlesztette őket, és a Mercedes ezt nem tudták elérni. Tehát nem csak, hogy nem érték el az addig élenállót, hanem még a kettővel évelején mögöttük álló is már átugrotta őket. Tehát magyarul csak azt akarom bele kihozni, hogy jobb ez a Ferrari, mint tavaly volt, vagy mint az elmúlt években, de mégsem elég jó ahhoz, hogy ebben autóval VB címet való, tehát végig egy egész szezon hosszát tekintve folyamatosan megállás nélkül minden pályán győzelmekért tudják csatázni. Valószínűleg a versenyek egyharmadán lehet a győzelemért menni, az sok minden beleszól, stratégia, aktuális beállítás döntések az időmérő meg a verseny kapcsán, de hogy egy egész szezon tekintetében nem úgy néz ki még továbbra sem ez az autó, meg ez a csapat, hogy ezt meg tudják oldani, és ezért látjuk azt, hogy Hamilton 59 pontra van, Leclerc 86 pontra van, szóval jól emlékszem, így hirtelen fejből. Tehát, hogy ott vannak, jobbnak néznek ki, de igazából már nagyon messze vannak attól, hogy valós értelme bele tudjak szólni a világbajnoki címbe, való küzdelembe.
2: Picit még a McLarenre áttérve, egyébként az minek köszönhető, mert ha megnézzük az előző korszakban, meg a mostani korszakban is láthatjuk, hogy ő az a csapat, aki a legnagyobbat tudja előrelépni. Ez mit mond el róluk, hogy az év eleje gyengébb, utána meg egy brutál előrelépést láthatunk. Ez inkább pozitívumnak vagy negatívumnak számít egy csapaton belül?
3: Hát ez nyilván pozitívumnak számít, mert a gödörből kimászni mindig nagyon nehéz, és hogyha ilyen lendülettel jössz ki a gödörből, az mindig nagyon nagy önbizalmat ad, ahogy a McLarennél ezt már korábbi években is láthattuk. Ugyanakkor az egy picit menti őket, hogy ez egy tök új szabályrendszer, a Mercedes motorját használják saját váltóval, teljesen más átételezéssel, jóval rövidebb átételekkel, mint a Mercedes, a Williams, vagy akár az Alpine, aki ugye a Mercedes váltóját is használja. És erről beszéltek is sokat, és ez fontos tényező, hogy a korábbi adatok alapján választották ezt a jóval rövidebb átételezést, aztán kiderült a Mercedes idei motorja, amire a végleges verziója készített, hogy hát ha előre tudják, hogy ezek az adatok, meg ez a motor így működik, akkor nem ezt az átételezést választják, de most már ez így maradt. Tehát magyarul ilyen szempontból nem optimálisan működtetik ezt a motort. Ugyanakkor még ezt a motort is ki kell ismerni, és itt a gyári csapat nagy előnye. Tehát, hogy maga a gyári Mercedes ezt az autót és ezt az egész erőforrás egységet egy komplex egészként tervezte meg, és a kettő szimbiózisával számolt már az első tolvanástól kezdve. A McLaren elkezdte fejleszteni a saját autóját, kapott alapadatokat a Mercedes-től a motorról, de az egész csak akkor derült ki, hogy milyen, amikor Bahreinbe a téli teszten bekerült, illetve előtte Barcelonába az autóba, és meglátták, hogy összességében a valóságban tényleg milyen, és aztán akkor kiderült jó néhány olyan dolog, amit előzetesen nem számoltak, illetve magát az erőforrás rendszert sem tudják olyan optimálisan használni még, mint a gyári csapat, aki saját maga tervezte, tehát sokkal jobban tudja, hogy mit akar belőle kihozni, és azt miként fogja elérni, mint a McLaren, aki még egyelőre ismerkedik. De az látszik, hogy nagyon gyorsan tanulnak, gyorsan optimalizálják, és pontosan ebből kiindulva a McLaren évelei problémának a legtöbbje egyébként pont az erőforrás integrációból származott, tehát nem indult be, nem egyszer előfordult, nem indult be, megállt, nem tudta kimenni szabad edzésen, nem tudta kimenni a rajtrácsra, tehát volt egy csomó ilyen problémájuk, de ez nem azból jött, hogy a McLaren rosszul végezte a házi feladatát, hanem abból, hogy egyszerűen ez annyira bonyolult és annyira úgy ez a szabályrendszer, motorikusan is, hogy ebben még nem voltak azon a szinten, mint a saját magának fejlesztő Mercedes, és valószínűleg elég bátran is választottak fejlesztési irányokat ahhoz, hogy náluk hamarabb jöjjenek elő ezek a problémák szemben mondjuk az Alpinnal vagy a Williams-szel.
2: És még egy picit beszéljünk itt a Mercedesről is természetesen bővebben, így a műsor vége felé, mert azért ha elvágnánk itt pont felezve az eddigi 12 futamot, akkor arról beszéltünk, hogy az első 6 futamon brutál Mercedes dominancia, ugye mind a 6 futamot megnyerték, azóta ugye 6-ból 2-t tudtak mindösszesen, és nyilván különböző okok miatt, de picit nekem itt a 2009-es év jut eszembe, amikor Button az erején összetett egy hatalmas erőnyt, és utána az volt a szerencsé, hogy hol Barrichello, hol Vettel, hol Webber, hol Hamilton csipegette el a pontokat, és nem volt egy fő kihívója. Picit, mintha most Antonellinél is ezt láthatnánk, hogy azon neki az óriási szerencsé, hogy hol Hamilton, hol Leclerc, hol Russell veszi ezeket, hol Norris veszi itt a pontokat, és nincs egy fő kihívó, tehát jó esélye azért Antonelli ezt már végig tudja majd vinni ezt az előnyt, de összességében ez lesz a Forma 1-nek, meg az idei szezonnak a folytatása, tehát ez a kicsit kiszámíthatatlanság, és az, hogy nincs már ez a brutál Mercedes dominancia?
3: Én ebbe bízom, hogy ezt fogjuk látni, nyilván attól függ, hogy a Mercedes hozzá Bakura, vagy inkább azt mondják, hogy Sepangra Malajziába a következő fejlesztési csomagját, mert hogyha azt olyan mértékű előrelépést hoz, mint a Montrealba bevetett csomag, akkor a Mercedes megint csak lépett egyet előre. De én inkább abba bízom, hogy ez a fajta sokkal kiszámíthatatlanabb összkép megmarad a futamok szempontjából, és már itt az őszre, meg az előttünk álló hosszú hajrában, hiszen még azért jó néhány futam van, legalább 10-11 futam által lesz még ebből az évből. És egyébként ezt jó nézni, mert sem az időmérőkkel nem tudod megmondani előre, hogy milyen erőviszonyokat váradsz, és aztán a futamokra tekintve sem lehet megmondani, mert a visszaeső Norris is meg tudta nyerni Zandvoortot aztán előzéssel, pedig ott nagyon sokáig úgy nézett ki az utolsó garnitúra felrakásáig, hogy ez teljesen simán Antonelli futama lesz. És ugye Antonellira visszatérve egy pillanatra, meg azért alapvetően neki valóban kedvez az, hogy most egyre többen vannak körülött, akik egymástól is veszik el a pontokat, de ettől függetlenül Antonelli nem veszett el. Tehát ő ugyanúgy tud futamat nyerni, ott vív az élmezőnyben, ott vív a győzelemért, sokkal inkább, mint Russell. És hogyha valaki meg is előzi, még mindig a többieket maga mögött tudja, és eznek köszönhetően folyamatosan nő az előnye. Tehát az a furcsaság fordult elő, hogy bármikor kapott ki ezen a hétvégén, neki nem kellett nyernie Hollandiában sem a sprinten, sem a nagydíjon, és mégis folyamatosan nőtt az előnye, mert mindig mások nyertek, olyanok, akik egyébként messzebb voltak tőle, tehát az összetetben mások ugyan közelítettek rá, akik jó messze vannak tőle, és akik a közvetlen üldözői voltak, azok mind elkezdtek róla leszakadni. És igazából ez egy hatalmas előny, és egy hatalmas nyugtató is egyébként Antonelinek, nem mint hogyha azt láttam rajta, hogy idegeskedik, hogy 10 körmét lerágja, hogy úristen, csak valahogy megőrizze ezt az előnyt. Sokkal inkább azt látom, hogy élvezi, lubickol, és lehet, hogy ez 59-es előny az inkább ilyen 89 pont környéke lesz, lehet az év végére, hogyha megtartja ezt a fajta ritmust, és nem lesz benne bármilyen lelki változás attól a tehertől, amikor már közel kerül a világbajnoki cím valós megnyeréséhez.
2: Igen, ezt azért tavaly láthatok Piastrin is, mert őt is egy ilyen jégemberként apostrofáltuk, és ehhez képest, amikor közeledtek hozzá, akkor azért láttuk már a hibákat tőle. Egy záró kérdés még így a műsorhoz, meg a Mercedeshez. Azért az, hogy Russell és Antonelli között ekkora lemaradás, és ilyen arányban, és ilyen szerepfelosztatásban, szerintem senki se számot megkalkulált ezzel. Ha ez így végigmegy évvégéig, és esetleg a jövő év is így kezdődik, akkor itt Russellnak a helye, az hogy fog kinézni? Mert azért látjuk, hogy már most borzasztóan frusztrált, most akár Toto Wolffnak is neki megy, mindenféle kifogás is generál már a sajtóban. Szerintem nagyon rosszul kezeli ezt a helyzetet Russell.
3: Hát nyilván ezt nehéz jól kezelni, hiszen ő biztos volt benne az év elején, hogy ez az ő éve lesz, és már benne úgy is indult. Emlékszel a rádiózására, hogy I love this car, I love this engine. Tehát egyért hallatszott a hangszínén az egész történet, hogy ő most egy újabb sikerkorszakot fog elindítani itt a Mercedesnél, és ez már George Russell sikerkorszaka lesz. Szerintem látta maga előtt már a címlapokat is, hogy Russell úgy nyerte az évet, hogy 15 futamot nyert az évet, és egyébként ott úgy is nézett ki. Egyébként valljuk be, tehát Ausztrália utána úgy álltam fel a kommentátor fülkéből, hogy hát ez egy elég erős szántás lesz itt Russell szempontból, és akkor néhány nyár Antonelli egy-két futamot, és nevezt látjuk, és Antonelli igazából a legnagyobb meglepetése az évnek, és nyilván ezt Russell nagyon nehezen nyeri. Ezt nem tudja a helyén kezelni, és nyilván voltak neki pehes futamai is, voltak meghibásodási, de Antonellinek is voltak. De ha összességében nézzük kettejüket, és az átlag teljesítményt vizsgáljuk, akkor egyértelműen Antonelli megy jobban. Még akkor is, hogyha Russell is egy jó utóbőr is, neki is vannak póljai, meg nyert sprintfutamokat, meg nyert egy-két versenyt, de az arányok nagyon brutálisan Antonelli irányába billentik a mérleget. A Russell kérdés ugyanaz a kérdés, mint amit tavaly Hamilton kapcsán feltettünk. Tehát még egy ilyen év, az valószínűleg már nagyon sok kérdőjelet vetne fel, és ezek a kérdőjelek annyira megsokasodnának, hogy látva Russell mostani reakcióját, hogyha ezzel nem tud mentálisan változtatni, akkor valószínűleg jövőre saját magát nyírná ki már egy idő után, mert hogy nem tudná átlépni ezen a dolgon, és onnantól kezdve már egy valós kérdés lehetne az, hogyha Antonelli idén világbajnok, és jövőre megint csak simán veri Russellt, és akár megvédi a világbajnoki címét, de csak mondjuk sok futamot nyer, és csatában van a WB címért jövőre, akkor, és Russell meg nincs a közelében, akkor Russellnek a Mercedes-es folytatása valószínűleg erősen kérdőjeles lehet, de hát ez nyilván 27 őszi évvégi kérdés.
2: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Köszönöm én is.
2: Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
4: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket.
5: Folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök. Orbán Viktor nemzeti ellenállást hirdetett. Hamarosan dönthet a kormány a várólista csökkentéséről szóló egészségügyi programról, tudta meg híradó. Magyar Péter szerint már szeptemberben elindulhat az alkotmányozás, addig kell felállnia az ezzel foglalkozó grémiumnak. Veszprémben folytatta országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök a kormányzás eddigi tapasztalatairól, a Tisza közösségéről és arról is beszélt, miért tartja fontosnak a folyamatos kapcsolattartást a választókkal. Nyilvános beszéde után külön is nyilatkozott az újságíróknak, köztük az ATV tudósítójának.
6: Öt hónappal a választási győzelem után Veszprémben folytatta országjárását Magyar Péter szombaton. A megyeház téren ezúttal is sokan várták a miniszterelnököt, aki Facebook oldalán azt írta, a veszprémiek támogatása hatalmas segítséget jelent számára dolgos hétköznapokban.
7: Több fogom hívni majd Bálintot, amikor végeztünk, és meg fog neki mondani, hogy mi hiányzott.
8: Nekem ez hiányzott.
6: Magyar Péter arról beszélt, hogy a politikát nem az emberek nélkül, hanem velük együtt akarják alakítani.
7: Ha nincs őszintesség, ha nem megy el az ember az emberek közé, ha nem beszél velük, ha nem hallgatja meg őket időről időre, ha nem teszi bele a munkát, az energiát, ha nem próbál csapatot szervezni, ha nem próbálja bevonni őket a döntésbe, akkor nem fog menni.
6: A miniszterelnök szerint sokan még mindig kampányüzemmódban látják őket, de szerint ez inkább a választás után megmaradt, lendületből fakad. Úgy fogalmazott, addig folytatják, amíg azt látja, hogy a kormány és a Tisza közössége együtt tud működni.
7: Lehet, hogy néha üresben tekerjük a biciklit, remélem, hogy nem, de én úgy vagyok vele, ahogy a kormányalakítás és a parlament megalakulása után is mondtam, hogy nincs elvesztegetni való óránk, napunk, hetünk, hónapunk.
6: Elismerte azt is, hogy elkövettek hibákat, de szerinte a hibákból tanulva sokat változtak.
7: Lehet hibázni, én vagyok az élő példa. Megígértem, fogok hibázni. Betartottam? Be.
6: Magyar Péter arról is beszélt, nem Facebook kormányzás zajlik, hanem az a cél, hogy a magyarok időben és hitelesen jussanak információhoz.
7: Lehet, hogy néha sok, nem kötelező egyáltalán például Magyar Péter Facebook oldalát követni, mindig minden videót megnézni, én is néha unom magamat.
6: A közmédiát és a TV2-t azért bírálta, mert a választás óta nem hívták meg műsoraikba.
7: Én nekem ugyan nincs időm köztelevíziót nézni, vagy Kossuth Rádiót hallgatni, be se nagyon hívtak még, by the way, de mindegy, végül is ilyen volt régebben is, ugye megszoktam.
9: Megtisztelő, hogy az első állomáson én is itt lehetek, éppen egy évvel azután, hogy Köcsén bizalmat kaptam.
6: Forsthofer Ágnes szerint a személyes találkozások erősítették meg abban, hogy egy emberségesebb és működőbb országért szeretne dolgozni. Úgy véli, a politikusoknak közel kell maradniuk az emberekhez. A demokrácia pedig szerinte nem csak a választásokról szól, annak építése az egész társadalom feladata.
9: Döbbenetes szembesülni azzal, hogy egy embert a teljesítménye helyett a ruhája, a haja, a testi adottságai vagy a fogyatékossága alapján ítélnek meg és bírálnak. Fokozottan jelenik ez meg a nőkről alkotott véleményekben. Akárhányszor csak lehetőségem lesz, el fogom mondani. Bánjatok úgy az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Kérlek benneteket, védjük meg együtt az emberi méltósághoz való jogot, bárkivel kapcsolatban, bármilyen politikai hovatartozástól függetlenül.
6: A miniszterelnök beszéde után stábunknak is nyilatkozott. Azt mondta, a kormány egy 240 oldalas program mentén lépésről lépésre halad, és bár az emberek gyorsabb eredményeket várnak, nem szabad megfeledkezni arról, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetből indultak.
10: Én megértem, hogy az emberek sokszor türelmetlenek, és azt szeretnék, hogy ha most minden megvalósulna, eljutott hozzánk sok minden, de azt is elmondtam, hogy nyilván a politikai felelősség az a miénk. A kormányé, de személy szerint az enyém is azért, hogy megtegyük a dolgokat, de időbe tegyük meg lépésről lépésre, mert a költségvetés egyensúlyára figyelni kell, ez minden magyar ember érdeke.
6: Az országjárás következő állomásai között szerepel Dunaújváros, Pécs, Miskolc, Gyula és Szeged is.
5: Orbán Viktor nemzeti ellenállást hirdetett Köcsén a Tisza kormánnyal szemben. Annak azonban, amit mondott, nincs alapja, vélik a híradónak nyilatkozó politikai elemzők. Orbán a Facebook oldalára feltöltött videó szerint úgy vélekedett, hogy a Tisza küldetése Magyarország gyarmati státuszának visszaállítása. Kiszeli Zoltán mindenek mentén politikai tőke kovácsolást vetít előre, Hort Gábor szerint viszont az emberek többségében nincs igény a háborús hangulatra.
11: Isten hozott Köcsén.
12: Néhány pillanat az idei 25. jubileumi Köcsei piknikről. A több száz résztvevő közül többen közös képet is készítettek a volt miniszterelnökkel. Orbán Viktor beszéde ez alkalommal is zárt ajtók mögött hangzott el. A tavalyitól eltérő módon online sem közvetítették azt. Néhány gondolatot viszont egy nappal később megosztott a Facebook oldalán.
13: Nem leszünk gyarmat, ami azt jelenti, hogy szuverén Magyarországot akarnak. Ez a jobb oldal, ez a mi küldetés. Mi a Tisza? És mi a Tisza küldetése? A Tisza küldetése, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarország.
12: Azt mondta, erre eszközként a soros hálózatot, a titkosszolgálatokat, a brüsszeli pénzeket, valamint a multinacionális vállalatokat használják fel, a gyarmattartó neve pedig Brüsszel. Orbán Viktor a meghívott vendégek előtt egyebek közt arról beszélt, kivárták a Tiszával szemben a 100 nap méltányos türelmi időt, lenyelték az összes sértésüket, ez a szakasz azonban, mint fogalmazott, véget ért.
13: Eljött a nemzeti ellenállás ideje. Vége a türelemnek, vége a méltányosság, vége minden egyoldalú gesztusnak. Föl kell venni a kesztyűt, és harcolni kell.
12: A híradónak nyilatkozó politikai elemző szerint a volt miniszterelnök szavaiból az tükröződik, hogy nem hajlandó lemondani a Fidesz elnöki posztjáról. Kérdés azonban, hogy ezzel az ellenállással mire megy. Nagy Attila Tibor szerint a párt most válságban van, és úgynevezett mozaik jobboldalként szervezi újra a Fideszt és a párt körüli politikai erőket.
14: A Fidesz helyzete alapvetően a Tisza kormány teljesítményétől függ, vagyis, hogy mennyire elégedettek, maradnak elégedettek a választópolgárok a Tisza párt kormányzásával. Ez jelentősen befolyásolja a Fidesz helyzetét is, mert úgy látom, hogy önerőből az eddigi Fidesz teljesítmény nem alkalmas egy komoly váltópárti szerepre, még sokat kell dolgozniuk ennek érdekében.
12: Kiszeli Zoltán szerint viszont Orbán Viktor visszatérésével a Fideszben elindult a politikai őszi szezon, és a párt aktív szakaszba lép, támogatóik pedig a volt miniszterelnök iránymutatására vártak.
15: Az látszik, hogy most már a Fidesz kezdi felismerni azt, hogy hogyan lehet a kormány zicsereit kommunikációs értelemben, politikai értelemben kihasználni. A legjobb példa erre az 5000 forintos dízel támogatás, ami széles lakossági elégedetlenséget váltott ki, és ugye erre a Fidesz most rá tudott csavarni egyet, amikor a védett árat, vagy a 1480 forintos literenkénti üzemanyagár ígéretét tudja szembeállítani a Magyar Péter mostani döntésével.
12: A politikai elemzési igazgató szerint, ha ilyen működésre áll rá a Fidesz, akkor remélheti azt, hogy a Tisza kormánnyal szemben növekvő elégedetlenségből politikai tőkét tud kovácsolni.
16: Orbán egy olyan úton jár, amiről kiderült, hogy járhatatlan.
12: Horn Gábor azonban másként látja. Arra utal, hogy az előző miniszterelnök Köcsén új kommunistáknak nevezte a tiszásokat.
16: A lipsizés helyett jön a komcsizás, ami új elem attól az Orbántól, aki egyébként az orosz agresszorral és a kínai kommunistákkal volt jó barátságban. Úgy tűnik marad a brüsszeli rémkép, tehát Orbán nem értette meg, hogy bukásának egyik alapvető oka pont ez a brüsszelezés, pont az, hogy Európa ellen próbálta meg megvalósítani önmagát, és jön ez a polgárháborús hangulatkeltés.
12: A háborúskodás igénye azonban szerinte nem látszik a társadalomban, ugyanis a mérések alapján a Tisza támogatottsága továbbra is 2/3 fölötti, míg a Fideszi 20% körüli.
5: Nincsenek illúziói, próbál lélekben felkészülni és felkészíteni a családját a meghurcoltatás következő állomására, mondta a Demokratának Hankó Balázs. A volt kulturális és innovációs miniszter kijelentette, az NKA támogatásait jogszerűen osztották ki, és visszautasította a titkos osztogatás vágyát. Hozzátette, az NKA valamivel több mint 10 milliárd forintból csak nem 800 programot támogatott. A kérelmeket pedig az NKA honlapján közzétett felhívás alapján lehetett benyújtani. Hankó a Mága Zoltánhoz és a Fási családhoz köthető támogatásokat is védelmébe vette, szerinte ugyanis a pénzeket a programokat szervező cégek kapták. Úgy fogalmazott, kultúrpolitikai harc folyik, és az ellene és korábbi munkatársai ellen folyó eljárást politikai koncepciós ügynek tartja, amelyben a vagyon visszaszerzési hivatal szerinte bizonyítékok nélkül is lecsukhat bárkit. Hamarosan kormányülés keretében döntenek a várólista csökkentésére irányuló egészségügyi programról, tudta meg híradónk Zahár Ákos miniszteri biztostól. A tárca által nyáron kidolgozott szakmai anyag finanszírozását a kabinetnek kell jóváhagynia, amire a tervek szerint a következő napokban került.

0: Az új kormány első körben 500 milliárdos juttatást jelentett be a szektornak, amelynek legnagyobb részét a szakdolgozók bérére és a műtői kapacitás növelésére fordítják. Egészségügyi közgazdászok szerint a kormánynak már ismertetnie kellett volna egy részletes költségvetést.
1: El kellett volna tenni az asztalra, és nem egy jövő évi tervezett 500 milliárdot, hanem már idei kisebb csomagokat. Tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben az a költségvetés, ugye ismerjük az átvett eladósodási számokat. Én azt gondolom, hogy néhány 10 milliárdos gyorssegélyt, célzott csomagokat, akár egy-egy bérkiegészítést, akár infrastruktúrába egy gyors beszerzést, ami ugye a technológiát tudja támogatni, már idén meg lehetett volna tenni, meg kéne tenni.
0: Híradónak sikerült megszólaltatni a várólistákért felelős miniszteri biztost. Mivel a tendencia folyamatos növekedés mutat, első körben túlórákra ösztönöznék a dolgozókat.
2: Az egészségügyi minisztérium a kormánytól azt a feladatot kapta, hogy augusztus 15-ig dolgozza ki a várólista csökkentő programot. Megszületett egy több mint 30 oldalas anyag, aminek a kormányzati előterjesztése most zajlik. A napokban várható, hogy a kormány elé kerül ez a program, és azt várjuk, hogy elfogadásra kerül, és akkor megindulhat a várólista csökkentő program a hazánkban.
0: A minisztérium szerint a leggyorsabb megoldást a műtők maximális kihasználása jelenteni, amit megfelelő ösztönzőrendszerrel és az egészségügyi dolgozók többletmunkájának mozgósításával pörgetnének fel.
2: Többet kell operálni. Első menetben a meglévő kapacitásoknak a maximális kihasználásával, és aztán ösztönzők beépítésével a meglévő kapacitásokon túl. Tehát például délutáni műtétek, hétvégi műtétek, ilyesmikre gondolom.
0: A kormány számára a várólisták csökkentése prioritás, hiszen konkrét ígéreteket is megfogalmaztak. 2027 végére a fekvőbetegellátásban legfeljebb 6, a járóbetegellátásban 2 hónapra csökkentik a várakozási időt.
3: Ígéret van rá, az egy másik kérdés, hogy valójában ezt mikor tudják teljesíteni. Én azt gondolom, hogy miután nagyon sok ember, nagyon sok család ennek alapján ítéli meg az egészségügyi kormányzat munkáját, egyáltalán az egészségügy helyzetét, itt valamit hamar tenni kell.
0: Sokak számára a magánegészségügy jelenti a menekülő utat. Bár egy ortopédiai műtét továbbra is jelentős kiadás, a beavatkozásokat egyre szélesebb réteg igényli, amit a piac fel is szív.
4: Ezért egy olyan árverseny is kialakult már, hogy egészen elképesztő árakon, tehát hogy most nagyságrendeket mondjak, egy mondjuk Budapesten egy térprotézis műtét, ami különböző technológiákkal támogatott mondjuk 4-4,5 millió forint, de egy átlagos térprotézis műtétet egy vidéki magánklinikán 2 millió forintból meg lehet kapni kivizsgálással és rehabilitációs felkészítéssel együtt.
0: A várólisták visszaszorítására egy több mint 30 oldalas akciótervet dolgozott ki a minisztérium. Ha elfogadják, a program már októberben elindulhat, a hazai egészségügy irányítói pedig 2027-re várják a helyzet érdemi javulását.
5: A miniszterelnök reméli, hogy már szeptemberben elindulhat az alkotmányozási folyamat. Magyar Péter híradónknak mondta ezt Veszprémben. Szerinte egy olyan grémiumnak kell addig felállnia, amelyben ott lesz a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság tagjai, a Tudományos Akadémia, Művészeti Akadémia, jogi karok képviselői és köztiszteletben álló emberek csapata. Hétfőn az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága egyébként meghallgatta az új alkotmánybíró jelölteket.
6: Önnek akkor nem, valószínűleg nem lesz felvétlen a viszonya Magyar Péterrel, a leendő miniszterelnökkel?
7: Hát én nem tudom, hogy milyen lesz, hát majd meglátjuk. És hogy mi fog történni, hát ki lát a jövőbe.
8: Az Alkotmánybíróság akkori elnöke Polt Péter mondta ezt híradónknak az új miniszterelnök beiktatásakor. A viszony nem bizonyult tartósnak, mert szeptember 1-ével távoznia kellett a posztjáról. Ennek oka, hogy a nyáron elfogadott 17. alaptörvénymódosítás részeként visszaállították a 70 éves felső korhatárt az alkotmánybíráknál. Így több bírónak, köztük Polt Péter elnöknek is megszűnt a megbízatása. A most megüresedett helyekre 5 új alkotmánybírót és elnököt is választanak. A Tisza jelöltjei között van a korábbi MVVH elnökségre pályázó Ligeti Miklós, aki a Transparency International hazai jogi igazgatója, büntetőjogász és jogvédő. Kronovszki Nóra, az MTA doktora, alkotmányjogász és egyetemi tanár. Kovács András György, kúria tanácselnök bírója, közigazgatási jogász. A Szegedi Tudományegyetem oktatói közül pedig érkezik Szomora Zsolt, az egyetem jogi karának bűnügyi intézetének helyettese. Továbbá Orosz Árpád Gábor, polgári és európai jogi szakjogász, aki a

0: 444.hu cikke alapján kimagasló színvonalú munkájáért tavaly márciusban még Semjén Zsoltól vette át a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjének polgári tagozatát. A Mi Hazánk frakciója is 5 jelöltet állított, köztük a közel 40 évig jogi területen dolgozó jogászt Bánovics Tamást, Cservák Csaba alkotmányjogászt, egyetemi tanárt, a Károli Gáspár Református Egyetem alkotmányjogi tanszékének vezetőjét, Laki Takács Péter volt bírót, történészt. A több mint 20 évnyi jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkező Pápai Ákos ügyvédet, valamint Szmodis Jenő jogtudóst, aki az NKE államtudományi és közigazgatási karának docense. A Fidesz frakció nem jelölt senkit, és jogellenesnek nevezte az alkotmánybíró választást. Hak Péter alkotmányjogász furcsája, hogy a névsort a miniszterelnök jelentette be.
1: Szakmailag jó jelölteket politikai alapon jelölt most a Tisza. A jelölés politikai oldalát azért hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök jelenti be, miközben az alaptörvény értelmében, illetőleg az alkotmánybírósági törvény értelmében ez a frakciók dolga, hogy jelölteket állítsanak, tehát nem a kormánynak, hanem a parlamenti frakciónak van joga jelöltet állítani.
0: A Helsinki Bizottsággal egyetértve a jogász szükségesnek tartaná a 2011 előtti konszenzusos alkotmánybíró választás visszaállítását. Ehhez azonban szükséges lenne az alkotmánybírósági törvény módosítása. Híradónk kérdésére Veszprémi országjárásán Magyar Péter azt mondta, remélhetőleg még szeptember végén elindul az akár egy éven keresztül is tartó alkotmányozási folyamat.
2: Szeptembert mondtuk, és azt szeretném, hogy szeptember végére eljussunk odáig, hogy meglegyen az a grémium, vagy legalábbis elinduljon ez a folyamat, hogy összeválogassuk a köztársasági elnöktől, alkotmánybíróságostól, tudományos akadémia, művészeti akadémia, jogi karok, és egy olyan köztisztelőből álló embereknek a csapatát összerakni, akik fogják felügyelni ezt az egész folyamatot.
0: A jelölteket hétfőn hallgatja meg a bizottság, majd kedden titkos szavazás útján az országgyűlés választja meg az új alkotmánybírákat.
3: Háromoldalú tárgyalásokra készül Ukrajna az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, amire akár már októberben sor kerülhet, jelentette be az ukrán elnöki hivatal vezetője. Jared Kushner, az Egyesült Államok külön megbízottja, szintén a tárgyalások újraindításának kilátásait taglalta egy konferencián, ahol kijelentette, jelenleg a területi viták akadályozzák leginkább a megállapodást. Mindeközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról nyilatkozott, amennyiben az orosz elnök elmenne a decemberi G20 csúcs találkozóra Miami-ba, szívesen leülne tárgyalni Putyinnal. Kétnapos látogatást tett Donald Trump Írországban. Az amerikai elnök sokak nagy megdöbbenésére kijelentette, szívesen látná a jelenleg brit irányítás alatt álló Észak-Írország csatlakozását Írországhoz. Szavainak különleges súlytat, hogy a Telegraph információi szerint az Észak-Ír, a Skót és a Velszi vezetők hétfőn közös nyilatkozatot írnak alá, amelyben azt követelik Londontól, hogy népszavazásokat írhassanak ki az Egyesült Királyságtól való elszakadásukról. A 90-es évek végi visszatelepítésük óta megosztja a közvéleményt a hódok jelenléte, míg a fa károk miatt sokan bosszankodnak, a szakemberek szerint a védett rágcsálók gátépítése felbecsülhetetlen szolgálatot tesz az aszály elleni védekezésben. A hódgátak nem csak hatékonyan emelik a talajvíz szintjét, hanem kritikus menedéket biztosítanak a vízi ökoszisztéma túléléséhez is.
4: Ritkán lehet kirándulás közben hóddal találkozni, mert egyébként félénk és jó rejtőzködő állat. Ezeket a felvételeket több mint 10 éve készítettük Nagykanizsán, amikor egy méretes hód valószínű a közeli csatorna áradása miatt a házak közé tévedt. Hódok nyomával sokfelé lehet vízfolyások mentén találkozni. Leginkább a megrágott faágak, törzsek utalnak arra, hogy dolgoznak, gátat építenek.
5: A hódgát felvize, az egy menedék, egy refúgium azoknak a vízi élőlényeknek, akik egyébként az aszály miatt elpusztulnának, és ezt kiváló kutatók bizonyították, hogy azok a patakok, amelyeken hódok ugye gátat építettek, azok könnyebben újra tudnak népesedni egy ilyen aszályos nyár után.
4: A hódokat a 90-es évek végén telepítették vissza, azóta megoszlanak a vélemények a jelenlétükről.
6: Több fény kap a parti sáv, újabb, szintén újabb élőhelyek jönnek létre, tehát élőhelyeket is teremt. Egyébként meg ott, ahol a hód még szabadon, emberi befolyásoltság nélkül él, a táj alakításában magában is nagyon nagy szerepe van.
4: Miközben sokan a fák károsítása miatt aggódnak, a hódok ténykedése egyértelműen segíti a vízmegtartást, ezzel pedig emeli a talajvíz szintjét is.
7: Ha valahol elgátal egy vízfolyást, akkor az kellően megemeli a vizet. Ugye ennek az a célja, hogy akkor a hód épít magának ágakból egy nagy várat, és hogyha annak a bejárata nem víz alatt van, akkor megtámadható ez az állat. Tehát az egész mögött ez áll.
4: Horgászokat is kérdeztünk, hogy őket mennyire zavarják a hódok.
8: Személyes kapcsolatom egy sátorozás alkalmából van, hogy vágást hallottam kint, és kimentem a sátorból éjszaka, egy méterre volt tőlem, de nem zavartotta magát, hogy ott vagyok, vagy nézem.
4: A hódok egyébként védett állatok, vadászatuk tilos, eszmei értékük 50 ezer forint.
3: A mesterséges intelligencia fejlesztés lelassítását javasolta a legnagyobb amerikai tech cégeknek Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója. Kezdeményezését Sam Altman és Elon Musk az OpenAI, illetve az xAI vezetői is támogatják. Amodei felhívására azután került sor, hogy cége egyik alkalmazottja, Jacob Cuxon nyilvánosan jelentette be távozását. Szerinte ugyanis felelőtlen tempóban zajlanak a fejlesztések, ezért az emberiség veszélyesen közel került az önfejlesztő mesterséges intelligenciához. Márpedig ha megvalósul a mesterséges intelligencia önfejlesztése, akkor az emberek elveszíthetik az ellenőrzést az AI felett. Egy interjúban azt is kijelentette, az elszabaduló AI az évtized végére képes lehet kiirtani a teljes emberiséget. Kutyás divat bemutatót tartottak Kínában a Chengdui kisállatkiállításon. A négylábú házi kedvencek topmodelleket megszégyenítő magabiztossággal masíroztak végig a kifutón a közönség legnagyobb gyönyörűségére. Az idei kiállítást 50 ezer négyzetméteren rendezték meg, és 5000 kínai, illetve külföldi márka képviseltette magát, így a rendezvény a kínai cégek külföldi kapcsolatépítését is szolgálta. Mit nekünk civilizációs pusztulás, hogyha ilyen bemutatók is vannak? Nagy Angélát szólítom, aki a fórumot vezeti. Angi, mi erről a véleményed, és mi lesz a fórumban?
9: Annyira imádom, Máté, amikor kiskutyákkal, vagy múltkor azt hiszem delfinekkel fejeztük be az adást, és utána ismét egymást köszöntöttük, és tudtam, hogy nem fogom kivédeni azt, vagy meg fogom tőled kapni egy ilyen összekötő mondatokat, hogy mi a véleményem. Én leragadtam a cukiság faktornál, és...
3: Igen.
9: És ennél többet most egyelőre nem mondok róla, viszont mondom a témáinkat, mert hogy Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza az egész országért dolgozik, aztán foglalkozunk egy kicsit Köcsével, hiszen ott Orbán Viktor azt mondta, hogy felveszik a kesztyűt és harcolnak a továbbiakban, illetve csalódottak a fuvarozók, amiért nem kapnak dízel kompenzációt. Ez a három fő témánk, ezekkel megyünk tovább a következő blokkunkban.
3: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a híradó. Ha tehetik, maradjanak továbbra is az ATV-n. Viszontlátásra!

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: A nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük a 700-as klubban! Az Iránnal folytatott háború során az amerikai hadsereg elképesztő tűzerőt mutatott. De egy jelentős problémát is felszínre hozott. 6 hónap harc jelentősen lecsökkentette a hadsereg fegyverkészletét.
2: A fegyverutánpótlást adó hadipari bázis szintén próbatétel alatt áll. Caitlin Burke következik a részletekkel.
3: Az amerikai hadsereg rendelkezésére áll jelenleg még elegendő fegyver, ám az elmúlt év során végrehajtott több művelet, különösen az Iránnal folytatott háború jelentősen kimerítette a készleteket.
4: Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok komoly lőszerválsággal néz szembe. Mindkét oldal politikusai a különböző viták során próbálnak kisebb-nagyobb jelentőséget tulajdonítani ennek, de én egy pártatlan agytrösztől jövök, és megpróbálok az igazságra összpontosítani. És az igazság az, hogy az Egyesült Államok lőszerválsággal néz szembe, lehet ezt csűrni, csavarni, de ez az igazság.
3: Vegyük például a Tomahawk rakétát. A Pentagon az elmúlt évtizedben átlagosan évi 86 Tomahawkot vásárolt. Az Irán elleni háború első 39 napjában becslések szerint az USA több mint 1000-et lőtt ki. És ez nem csak a támadó fegyvereket érinti. Az Iránnal tavaly vívott 12 napos háború során Amerika jelentések szerint körülbelül 150 tárgyvédelmi elfogó rakétát lőtt ki. A Pentagon költségvetési kérelme mindössze 11 ilyen elfogó rakétát irányzott elő a 2024-es pénzügyi évre, és 12-t 2025-re. Ez egy évtizedek óta növekvő probléma.
4: Hogyan kerül az Egyesült Államok olyan helyzetbe, hogy egy 12 napos az iráni iszlám köztársaság elleni háborúban kilőjük a TAD elfogó rakétáink egy negyedét? A választ kitalálták. Elégtelen védelmi kiadások, elégtelen igények.
3: A Pentagon nem hozza nyilvánosságra a lőszerkészletek adatait, és Pete Hegseth hadügyminiszter szerint a hadsereg nem fogy ki a fegyverekből.
1: A készleteink nagyszerűek, és csak egyre erősebbek lesznek.
3: Bowman azt mondja, hogy bár jogos nemzetbiztonsági okokat lát arra, hogy ne beszéljenek konkrét számokról, szerinte Amerika ellenfelei már tisztában vannak azokkal.
4: Megértem a szándékot, hogy ne beszéljen ilyen részletekről, ha valaki a Pentagonban, a Nemzetbiztonsági Tanácsban vagy a Fehérházban tisztviselő. De az a baj, hogy az ellenfeleink már ismerik az igazságot. Nem tárunk fel számukra semmi olyat, amit még nem tudnak. Egyrészt a kémkedés és az általuk végzett információgyűjtési erőfeszítéseik miatt, másrészt pedig a hozzáférhető legitim, már nem titkosított információk miatt.
3: Éveken keresztül a viszonylag kis megrendelések kevéssé ösztönözték az iparágat arra, hogy megtartsák azokat az embereket, beszállítókat és gyártósorokat, amelyek szükségesek, hogy ezeket a fegyvereket háborús sebességgel állítsák elő. A jelenlegi kormányzat megpróbálja ezt visszafordítani.
1: Felturbozzuk a szabadság arzenáját. Többet és gyorsabban építünk, áttörünk a Pentagon bürokráciáján, hogy a hadipart ösztönözzük.
3: Ennek ellenére egy nemzetközi folyamatokkal foglalkozó szervezet becslése szerint a kulcsfontosságú lőszerek pótlása évekig fog tartani, mire visszatér a háború előtti szintre. Kína pedig nagyon figyel.
4: Az eredetlentés szempontjából igazán jó, hogy Kína látja a hajlandóságot arra, hogy csapásokat mérjünk. Ez arra készteti őket, hogy kétszer is meggondolják. Ha kockára tesszük a dolgokat és blokkádot, vagy egy D-nap típusú inváziót indítunk Tajvanon, Amerika megjelenhet, és ez nagyon fájdalmas lehet. Tehát ez növeli az elrettentést. De ha az érintett lőszerek 40-60%-át felhasználjuk, akkor azt gondolhatják, rendben, lehet, hogy megjelennek, és néhány hétig jó látvány nyújtanak, de aztán kifogynak.
3: Caitlin Burke, CBN News, Washington.
5: Köszöntöm Önöket a CBN News további híreivel. Irán újabb rakéta és dróntámadás sorozatot indított éjszaka. A csapások idején Donald Trump elnök azt mondta, nem számít arra, hogy a háború még sokáig tart. Paul Petit jelentkezik a legfrissebb részletekkel.
4: A hét elején az iráni katonai célpontok ellen végrehajtott csapások után Trump elnök azt mondta, Izraelnek nem kell aggódnia, ha fokozódik a helyzet, mert kész támadásokat indítani.
1: Eddig nagyon keveset tettek annak érdekében, hogy ezt megállítsák, mi pedig folytatjuk.
4: Trump azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok segítsége nélkül Irán elpusztította volna Izraelt.
1: Ezt a Közel-Keletért tesszük, Izraelért tesszük, de magunkért is, mert miután megsemmisítik Izraelt, amit nagyon szívesen megtennének, jönne a Közel-Kelet, aztán Európa, végül pedig néhány amerikai várost vennének célba.
4: Ma délelőtt az ovális irodából nyilatkozva Trump felszólította az iráni népet, hogy lázadjanak fel a rezsim ellen.
1: A rezsim napról napra gyengül, és eljön az a pillanat, amikor már nem fognak tudni ilyen könnyen támadni, mert szerintem a nép nem fogja ezt tovább eltűrni.
4: Izrael is figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza a támadásokat. Netanyahu miniszterelnök szerint egy ilyen lépés, idézem, az utolsó lépéseik egyike lenne. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében a főtitkár a civil áldozatokra hivatkozva a tárgyalások újraindítását szorgalmazza.
1: A főtitkár sürgeti az Egyesült Államokat és az iráni iszlám köztársaságot, hogy sürgősen térjenek vissza a diplomáciai eszközökhöz. Átfogó és tartós rendezés kizárólag párbeszéd és tárgyalások révén érhető el.
4: Netanyahu szerdán váratlan látogatást tett Gázában, és kijelentette, Izrael nem hátrál a sárga vonaltól, és addig maradnak, amíg a Hamász le nem teszi a fegyvert.
1: A gázai övezet 60%-át tartjuk ellenőrzésünk alatt, és ez talán még nem is a vége, mert fel akarjuk számolni a minket fenyegető terroristákat.
4: Az izraeli különleges erők a héten semlegesítettek egy terrorfenyegetést, és egy bátor nappali rajtaütés során elfogták a Hamász egyik biztonsági főnökét, és Izraelbe szállították kihallgatásra.
1: Valószínűleg megtudunk majd pár dolgot, de mindent megteszünk a célunk eléréséért. Ez pedig a Hamász fegyverletétele és Gáza demilitarizálása.
4: Judeában és Szamáriában Izrael végrehajtotta az első letartóztatást a Kusrá palesztin faluban történt erőszakkal kapcsolatban. A Times of Israel beszámolója szerint egy közeli izraeli telepről származó 19 éves férfit hallgattak ki az izraeli rendőrök. Paul Petit, CBN News.
5: Az Eduard trópusi vihar utóhatása csak nem 60 centi esőt zúdított Dél-Kelet-Texasra, autókat és lakónegyedeket árasztott el. Több tucat embert kellett kimenteni járművekből, és a csapatok evakuálták a lakókat egy idősek otthonából. Houston északkeleti részén 40 és 70 cm közötti eső esett, ami hömpölygő vizet és leszakadt távvezetékeket hagyott maga után. Az előrejelzések szerint most három hurrikánt figyelnek a Csendes óceánon, köztük egy 4-es kategóriájú vihart, amely Hawaii-t és Kaliforniát is fenyegeti. A Lindsey Clancy elleni per esküdtjei ma az ítélethozatal 6. napjára térnek vissza. Tegnap másodszor jelezték a bírónak, hogy nem tudnak döntésre jutni. A bíró utasította őket, hogy térjenek vissza és próbálkozzanak újra. A 9 nőnek és 3 férfinak el kell döntenie, hogy Clancy szándékosan ölte el meg 3 gyermekét, vagy a szülés utáni pszichózis okolható ezért. Ha az esküdtek továbbra sem képesek döntésre jutni, a bíró elrendelheti a per újrafelvételét. Maine államban a helyi legfelsőbb bíróság fenntartotta korábbi ítéletét, amely megtiltja egy anyának, hogy a 13 éves lányával együtt járjon gyülekezetbe. Emily Bickford 2024 óta küzd a felügyeleti végzés ellen, amely megakadályozza, hogy a lányát gyülekezetbe vigye, illetve a Biblia igazságára tanítsa. Emilynek elsődleges felügyeleti joga van Abba felett, de az apa pert indított, miután a lány úgy döntött, hogy megkeresztelkedik azzal az indokkal, hogy a gyülekezet veszélyes és káros környezet. Az alsófokú bíróság úgy döntött, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a bibliai hit kárt okozott volna a gyermeknek, de kérdések merülhetnek fel a kereszténység mennyel és pokollal kapcsolatos tanai, és a Biblia versről versre, fejezetről fejezetre történő tanításával kapcsolatban. Így a bíróság az apának ítélte a végső döntésjogát. Ezen a héten az állami legfelsőbb bíróság egyhangú fenntartotta az ítéletet.
1: Nos, itt van Terry, aki csak ennyit tudott mondani, hű. Lehet ezt bárhogy is értelmezni? Mármint itt vagyunk az Egyesült Államokban, és a bíróság az anyának megtiltja, hogy a gyerekét gyülekezetbe vigye. Ez szerintem elképesztő.
2: De már az is megdöbbentő, hogy valaki egyáltalán bíróságra viszi ezt.
1: És hogy a Biblia versről versre, fejezetről fejezetre történő olvasása károsnak minősül. Mert hogy erről van szó.
2: Szerintem ez csak egy férj és feleség közötti megromlott kapcsolat, aminek kevés köze az egyház tanításaihoz.
1: Sajnos, amikor legfelsőbb bírósági ítélet születik, az precedensé válik Maine-ben, és más eseteknél is hivatkozni fognak erre. A férj és feleség között a felügyelettel kapcsolatos jövőbeni vitákban, ahol az egyik szülő keresztény, a másik szülő pedig vagy elhagyta az egyházat, vagy más vallású, újabb alapot ad majd a felügyeleti joggal kapcsolatos vitában. Sajnos a precedensnek és az egyhangú döntésnek köszönhetően ezen túl ez minden egyes felügyeleti vitában előkerülhet, és szerepet játszhat.
2: Igen, a következményei beláthatatlanok. Döbbenet. Asha egy szikla szélén az öngyilkosságra gondolt. A fiatal özvegy képtelen volt eltartani a gyermekeit. Ám ekkor olyan ajándékot kapott, amely teljesen megváltoztatta az életüket. Asha egy nepáli özvegyasszony 3 gyermekkel.
3: A férjem egy közúti balesetben halt meg. A halála óta mások földjén dolgozom, és egyedül nevelem a gyerekeket. Nagyon nehéz tanítatnom, etetnem őket, és biztosítanom a mindennapi betevőt.
2: A gyerekek kimaradtak az iskolából. Asha mély depresszióba esett, és inni kezdett.
3: Régebben csak ültem otthon, és azon sírtam, milyen szegények vagyunk. Néha elmentem egy közeli sziklához, hogy levessem magam. Valaki azon sírtam, milyen szegények vagyunk. Néha elmentem egy közeli

0: oktatást. Önöknek köszönhetően most már képes vagyok etetni és gondozni a gyerekeimet.
1: Asha és gyermekei élete teljesen megváltozott.
0: Jó jövedelemre teszek szert a kecskék tenyésztéséből és eladásából. Ez a projekt megváltoztatta az életünket. A gyermekeim újra járhatnak iskolába. Hálás vagyok mindenkinek.
2: Jacob már akkor is pornófüggő volt, amikor elvette Billit. De a nő mit sem tudott erről. Az évek során Jacob egyre bántalmazóbb lett, amíg már Billy menekült volna a kapcsolatból.
3: A naptárjába is beírta, minden nap szexelnünk kellett. Nyomorultul éreztem magam. Az egész olyan kórházi személytelen volt, nem szerelem.
4: A házasságuk kezdettől fogva bajos volt. Mindketten hordoztak terheket olyan kapcsolatokból, amelyekkel még nem számoltak le. Billy biztonságra és szeretetre vágyott, míg Jacob alacsony önértékeléssel küzdött. És volt egy sötét titka.
5: Nem hittem, hogy a házasság segít a függőségemen. Csak vágytam egy házas kapcsolat biztonságára.
3: Jacob semmit nem mondott el a múltjáról, csak házasság közben jöttem rá.
4: Jacob gyerekkora óta pornófüggő volt.
5: Elhittem magamról a hazugságot, hogy semmit sem érek. Mélyen depressziós voltam. Talán a pornóval próbáltam kezelni. Mivel nem tudtam lányokkal beszélni vagy barátnőt szerezni, ezzel pótoltam.
4: Mire 20-as évei elején megismerte Billit, a pornográfia élete része volt.
5: Nem szóltam neki a pornófüggőségről, de ott volt. Sőt, a függőség miatt észre sem vettem a feleségemet, mert az életem inkább a függőségemről szólt, mint róla.
4: Billy első gyerekük születése után vette észre a változásokat Jacob viselkedésében. Sokszor lekezelő volt vele.
3: Úgy láttam, a férjem csak a testemet értékeli. Sokszor csak magamban sírtam. Nagyon féltem, hogy a gyermekeim olyanok lesznek, mint az apjuk. Folyton azért imádkoztam, hogy ez az átok törjön meg a gyermekeim fölött. Ezt ne örököljék.
4: Miközben Billit lekötötte az anyaság, Jacob egyre több intimitást követelt.
3: Mindig mondtam, hogy te egy Dr. Jekyll és Mr. Hyde vagy, mert egy tahó volt, amíg meg nem kapta, amit akart.
5: Fogalmam sem volt róla, milyen önző vagyok, mert számomra a szex volt a szerelem.
4: A pornó eltorzította a szerelemről alkotott képét. Rá akarta venni Billit, hogy másokat is bevonjanak a szexbe. Végül mindketten lefeküdtek másokkal is.
3: Undorodtam magamtól. Nem akartam, hogy Isten egyáltalán rám nézzen. Nem volt már semmi önbecsülésem, miután arra kért, hogy feküdjünk le másokkal, és miután annyit hajszolt az évek során. Végül azt mondja az ember, mit érdekel? Egyre mélyebb depresszióba zuhantam.
5: A pornó izgalmat kínál. Szenvedélyt és szerelmet imitál. De egyáltalán nem ez a gyümölcse. Csak ürességet hoz.
4: A több éves lelki fájdalom felőrölte Billit. Szorongás, pánikrohamok és alvás problémák jöttek. Amikor legkisebb fiúk is főiskolára készült, betelt nála a pohár. Nem bírta tovább.
3: Mit keresek még itt? Ez járt a fejemben. Ha a gyerekeknek már nincs szükségük rám, akkor minek? Bezárkóztam a fürdőbe, és fogtam egy doboz gyógyszert.
4: Búcsúüzenetet írt anyjának és a nővérének. Ők riasztották Jacobot, aki rátalált a fürdőben, és hívta a mentőket. Billit egy hét után hazaengedték a kórházból. Úgy döntött, hogy meg fog gyógyulni, aminek első lépése a válás.
3: Kezdtem magammal törődni ő helyette, hogy ne az én bajom legyen az ő bűne. Van munkám, tudok gondoskodni magamról. Már nem kell a gyerekekért aggódnom. Így nem bújhatok mások mögé.
4: A munkahelyén egy keresztény kolléganő imádkozni kezdett érte, és Billy hamarosan már gyülekezetbe járt. Ott viszont megváltozott a szíve Jacob felé.
3: Feladtam, hogy saját erőből harcoljak. Nem volt nehéz imádkozni érte, mert egyre közelebb kerültem Istenhez. Könnyebb volt érte imádkozni, mint miatta.
4: Jacob is látta a változást Billyben, és ő is elkezdett gyülekezetbe járni. Mindketten odaszánták az életüket Istennek, és őt tették az első helyre.
3: Leginkább a tettei igazolták, hogy megváltozott, de bocsánat,

0: bocsánatot is kért tőlem.
1: Az üresség, amit a világ szeretetével igyekeztem betölteni, kezdett megtelni Istennel.
2: Nagybőjt idején a lelkészük arra bíztatta a gyülekezetet, hogy mondjanak le valamiről. Jacob a pornót választotta, ami már 20 éve uralta az életét.
1: Volt egy tabletem, amin a pornót néztem. Betettem egy fiókba, és többé nem kapcsoltam be. Isten szólt hozzám, hogy én már nem az az ember vagyok. Amikor megszabadított a pornótól, felszabadultam. Nem hittem volna, hogy ekkora teher volt az életemen, és ennyire rombolt.
2: Ahogy Jacob növekedett hitben, egyre inkább számon kérhető lett más keresztények előtt is. Otthon pedig Billy megkapta azt a férjet, akiért imádkozott, aki meghallgatja és tiszteli őt. Idővel megváltozott a házasságuk is.
3: Szerintem a megbocsátás azzal indult, hogy láttam őt megváltozni. De a legnagyobb dolog az volt, amikor egyszer nemet mondtam a szexre, és ő elfogadta.
4: It was okay.
3: Halleluja pillanat volt. Ó, köszönöm Istenem!
1: Most már önmagáért szeretem őt, nem azért, amit tőle kapok.
3: Nincs több nyomás és kontroll a házasságunkban. Mindig ilyen házasságra vágytam.
2: Jacob most már saját történetével segít más férfiaknak, hogy elnyerjék a szabadságot Krisztusban. Billy pedig a nőket bátorítja, hogy bízzanak Istenben, és kérjenek segítséget tőle. Jézusnak tulajdonítják megújult házasságukat.
1: Nagyon boldog vagyok a házasságomban. Ez csak Jézus Krisztussal lehetett elérni. Ő mentett meg minket.
3: Isten szabadító. Őt érdekli a házasságuk.
5: Pál apostol többször is írta az elménk megújításáról. Újra kell gondolnunk, hogy kik vagyunk, és kik vagyunk Krisztusban. Gondolkodjunk Krisztus gondolataival, és ez mutatkozzon meg a tetteinkben. Ez mind Jézus első tanítására vezet vissza. Betelt az idő, vagyis elközelített az Isten országa, azaz elérhető a menny. És itt van ez a remek görög szó, metanoia. Megváltoztatni a gondolkodásmódot. Gyakran fordítják úgy, hogy bánjátok meg a bűneiteket, ami a latin penitenciából származik. Ennek is van helye természetesen, de a görög mélyebb értelme, hogy a bensőnk legmélyében változzunk meg, a gondolkodásmódunkban. A pornográfia olyan széles körben elterjedt a kultúránkban, hogy az már borzasztó. A kattintás vadász hirdetések mennyisége is az, ami kísértenek, hogy rájuk nézzünk. Jövedelmező vállalkozás. A világ összes sportcsapatánál nagyobb, sőt, a drogkereskedésnél is. Amikor nézik, akkor önökön profitálnak. De még rosszabb, hogy amikor ránéznek, megváltoztatják a gondolkozásukat, és ez a dolog elkezdi leuralni a gondolataikat. A férfiak motiváltabbak a képi impulzustól, és hamar kényszerré válik. Jacob élete tökéletes példa erre, és borzasztó hatással volt Billy életére. A héten beszélgettem valakivel a szexuális bűnökről, és nagyon érdekes kifejezést használt. Az idézet pontosan így hangzik. A repeszek abból az eseményből rengeteg személyre kihatottak és megsebesítettek. Jacob függőségének repeszei nagyon is hatással voltak a feleségére, aki majdnem öngyilkos lett miattuk. Mit csinált a családjukkal, más emberekkel való kapcsolataikkal? Hányan voltak még érintettek? Hányan? De a jó hír, ami az első tanításban is elhangzott, hogy megváltoztathatjuk a gondolkodásmódunkat. Nem kell, hogy a rabszolgája legyünk. Nem kell kényszer alatt élnünk. Nem, egyáltalán nem kell így élnünk. Szabadon élhetünk. Billy is erről beszélt. Ez a házasság lényege. Egy test, egy szövetség, ami új gyermekeket hoz a világba, és igazságos nemzedékeket. Ez az öné is lehet. Igen, az öné is. Messzinek tűnhet, de elérhető. Ott kezdődik, hogy behívja Jézust. behívja a szívébe, hogy változtassa meg és újítsa meg a legbensőbb részét. Ahogy Jacob is tette, ön is zárja el a tabletet a fiókba, és hallja meg, ahogy Jézus megszólítja. Ez már nem te vagy. A gyermekem vagy. Én újjátettelek. Ha ön is szeretné ezt, hajtsa le a fejét, és mondjon el velem egy egyszerű imát. A többit bízza Jézusra. Jézus, mondja ki hangosan a nevét. Én hozzád jövök, mert hallottam, hogy eljött az idő. Elközelgett az országod. Kérem, hogy a te akaratod legyen meg az én életemben, hogy újjászülessek, és többet ne legyek kényszer alatt, amit hagyok eluralkodni a gondolataim és a szívem fölött. Szabadíts meg, Uram, Istenem! Szabadíts meg, mert Jézus nevében kérem. Ámen. Ma ezzel búcsúzunk, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedve egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Jelentős változás állt be az Egyesült Államok joggyakorlatában az üldözött keresztények menedékjogával kapcsolatban. Efrem Graham következik. Efrem?
2: Az Egyesült Államok jó úton halad afelé, hogy egy teljes évet zárjon le, anélkül, hogy olyan keresztény menedékkérőket toloncolna vissza, akik súlyosan üldözött országokból érkeztek. Ez különösen fontos most, amikor a keresztény üldözés statisztikái világszerte az egekben vannak. Kate Limber következik Washingtonból.
3: Évtizedeken át kérhettek menedéket az Egyesült Államok nemzetközi menekült programján keresztül azok, akiket elüldöztek a szülőföldjükről. Egy új felmérés azonban azt mutatja, hogy ez a lehetőség szinte teljesen megszűnt.
4: 2026-ban értünk el ahhoz az egyéves mérföldkőhöz, amikor legalábbis az elmúlt 25 év adatai alapján egyetlen üldözött keresztényt sem toloncoltak vissza az Open Doors által a keresztények számára 50 legveszélyesebbnek tartott ország egyikébe.
3: Ezzel szemben a 2024-es pénzügyi évben ugyanez a felmérés azt mutatta, hogy az Egyesült Államok 29 ezer keresztényt fogadott be ebből az 50 országból. Az idei felmérés azt is kimutatta, hogy bár az Egyesült Államok nem állt le teljesen a menekültek befogadásával, a Trump kormány felfüggesztette a menekült programot. Kivételt tettek azonban a Dél-Afrikából érkező menekültekkel, mondván, hogy az ottani kormányzati diszkrimináció és a rasszizmusból fakadó erőszak elől menekült.
1: Az Egyesült Államok ezzel üzenetet küld az üldözött egyháznak. Gyakran halljuk, hogy nem akarják magukra hagyni az egyházat. De ha olyan politikát folytatnak, amely bezárja a kapukat a menekültek előtt, annak bizony üzenete van. Üldözött testvéreink úgy érezhetik, hogy magukra maradtak.
3: Ara Tarózián a saját bőrén tapasztalta meg, milyen az, amikor valakit a hite miatt üldöznek. 2010-ben hagyta el Iránt, és ma már Los Angelesben szolgál.
1: Amerika megadta nekünk a szabadságot, hogy félelem nélkül élhessünk. Ki kell nyitnunk a szívünket, nem pedig bezárnunk, és ugyanezt kell tennünk a határainkkal is. Amerikának mindig menedéket kell nyújtania az üldözötteknek.
3: Az Open Doors és a World Relief azt mondja, nem arra kérik az amerikai kormányt, hogy enyhítse a beutazási szabályokat, vagy válogatás nélkül engedjen be mindenkit. Arra kérik Trump elnököt, hogy állítsa vissza az elsőbséget a keresztények és más vallási kisebbségek számára, akiket vallási meggyőződésük miatt üldöznek. Már csak egy hónap van hátra a jelenlegi pénzügyi évből, így ennek a történelmi évnek még nincs vége. De ahogy telik az idő, a szakértők egyre sürgetőbben szólalnak fel, hiszen az Egyesült Államok kapui továbbra is zárva vannak azok előtt, akik a világ legveszélyesebb országaiból menekülnek.
1: Az antiszemitizmus erősödésének idején a Regent Egyetem Izrael intézete arra tanítja a hallgatóit, milyen volt a zsidók élete a II. Világháború előtt. A hallgatók Lengyelországba utaztak, ahol életre szóló felfedezéseket tettek. Hazatérve elhatározták, hogy támogatni fogják Izraelt.
3: A szervezők azért választották Lengyelországot, hogy az Izrael Tanulmányok Intézetének hallgatói fontos történelmi perspektívát kapjanak és megismerjék, milyen a zsidók élete napjainkban. Bár nem jutottak el Izraelbe, de egy haláltáborból kialakított múzeum megmutatta nekik azt a mély kapcsolatot, amely a zsidó nép sorsa és a mai Izrael helyzete között van, és erre nem számítottak.
5: Először Lengyelországba akartuk vinni őket, hogy megismerhessék az európai zsidó életet, és azt, milyen volt a helyzet a II. Világháború előtt, a holokausztot megelőzően. Utána pedig Izraelbe akartuk vinni őket, hogy láthassák az ország múltját, jelenét és jövőjét.
3: A februári Iránnal folytatott harcok azonban meghiúsították az izraeli látogatást, ezért Michelle Bachmann, a Regent Egyetem Izrael Intézetének tiszteletbeli professzora meghosszabbította a lengyelországi tartózkodást.
5: Ennek részeként ellátogattunk a majdaneki haláltáborba, és amikor ott voltunk, valami olyan történt, amire egyikünk sem számított.
3: A domb tetején nyugszanak az ott meggyilkolt zsidók hamvai. Innen nézhettek le a szülővárosukra, Lublinra azok, akiket halálra ítéltek.
5: Mindent valós időben láttunk. Láttuk a halált és az életet azon a helyen, ahol akkoriban embereket ítéltek halálra. A múltról beszéltünk, de amit láttunk, az egyben a jelen is volt, hiszen Izraelben éppen háború zajlott.
3: Bachmann ezt elektronikus értesítésekkel is megtapasztalta, folyamatosan jelzéseket kapott.
5: Miközben ott álltunk és néztük ezt az emlékművet, amely a meggyilkolt zsidók hamvait őrzi, az Apple Watch-on folyamatosan jelzett. Egymás után érkeztek a riasztások, mert rakétákat indítottak Izrael felé. És hirtelen a Szent Szellem megmutatta bensőmben. Látod? Semmi sem változott, ugyanaz a helyzet. Minden maradt a régiben.
3: A sírhely meglátogatása során Michael Eagles, az IsraelAmbassadors.com társalapítója elmondta a zsidókat disimát, majd a csoport Izrael biztonságáért imádkozott, miközben a támadások folytatódtak. Madison Hardiman és Abigail Thomas arról beszéltek, hogyan változtatta meg őket ez a pillanat.
5: Ott feküdt előttünk egy egész város felhőkarcolókkal, ahol emberek éltek a múltban is. Nehéz elhinni, hogy nem tudták, mi történik körülöttük. Egyszerűen azt választották, hogy nem mondanak semmit.
6: Amikor ott álltunk, és azt a helyzetet néztük, ahol egyetlen nap alatt 18 000 zsidót gyilkoltak meg, folyamatosan érkeztek Bachmannék telefonjaira a riasztások az Izrael felé tartó rakétákról. Ez egyrészt megmutatta a holokauszt kegyetlenségét. Azt, hányan haltak meg, és milyen elképzelhetetlen helyzetben kellett élniük.
3: Az utazás a jövőre irányította a figyelmét.
6: Amikor elsétáltam onnan, tudtam, hogy küldetésem van. Azok az igazi okok, amelyek miatt anyagilag is támogatnunk kell Izraelt, a holokauszt idején alakultak ki.
3: Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
5: Menj, vegyél súlyzókat! Ezt mondta az úr Jennifer Bibinek, így aztán férjével kocsiba ültek és vásárolni mentek. Ami történt, az ő életüket és két idegenét is megváltoztatta.
3: Jennifer aznap súlyzókat akart venni, de előtte még pihenni akart.
7: De az úr azt mondta, ne, kelj fel és vedd meg a súlyzókat most. Mondtam, hogy rendben.
4: Ha Isten szól hozzá, mindent félredob. Az ilyen szintű szófogadás szinte felfoghatatlan.
3: Jennifer rég megtanulta, hogy Isten vezetését ne kérdőjelezze meg, így férjével a közeli sportboltba hajtottak az Illinois Peoriában a súlyzókért. Ott közben észrevett egy hajléktalan párt, akik egy táblával álltak.
7: Ahogy rájuk néztem, úgy éreztem, meg kellene állni. De a férjem mondta, majd megállunk visszafelé. Először menjünk be a boltba. Ezért így is történt.
4: A boltban nem volt súlyzó, ami szinte hihetetlen. Ilyet még nem láttam.
7: Nem értem, hogy akkor miért kellett idejönnünk. Hát, Isten tudja.
3: Hazafelé gyorsan kiderült. A korábban látott pár közben továbbállt.
7: Megláttuk őket a benzinkútnál. Volt nálam $20. Tudtam, hogy oda kell nekik adnom, és imádkozni is szeretnék értük.
3: Doug Stacy már 20 éve az utcán élt, Heather még nem olyan rég. Mindketten drogosok voltak, akik a hőségben próbáltak enyhülést találni.
4: Melléjük húzottunk, kiugrottunk a kocsiból, és beszélni kezdtünk velük.
1: Mondták, hogy hisznek Istenben, meg ilyesmi.
5: Na, gondoltam, ma még mi jöhet?
7: Mondtam, hogy imádkozni szeretnék értük, pedig otthon akartam maradni és szúnyókálni, de az úr a szívemre helyezte, hogy menjek el súlyzót venni.
5: Gondoltam, hogy hazudik. Ilyen nincs.
7: A hölgy elsápadt.
5: Ez őrültség.
7: Elmesélte, hogy egy órával korábban egy férfi odament hozzájuk, és odaadott egy készlet súlyzót.
5: A súlyzók ott voltak a biciklink csomagtartójában, amit nemrég kaptunk.
1: Nagyon különös volt. Amikor a súlyzókat említette, gondoltam, ejha!
7: Számomra nagy bizonyság volt. Nagyon élvezem, amikor az Úr így működik. Így aztán imádkoztam értük, közben hallottam, ahogy az Úr mondja, hogy vigyük el őket egy hotelbe.
3: Jenniferék elvitték a párt egy közeli hotelbe, és kifizettek nekik 2 hetet. Heather és Doug már azt sem tudta, mikor zuhanyoztak utoljára, vagy aludtak ágyban, biztonságban.
5: Úgy emlékszem, hogy Ryan és Doug elmentek ennivalóért, és leültünk a kerti asztalhoz beszélgetni. Ölelgettük egymást, sírtunk és hálálkodtunk.
3: Telefonszámot cseréltek, de rövid kapcsolat volt, mert Doug telefonja elveszett.
7: Továbbra is imádkoztam értük, sokat gondoltam rájuk.
5: Mindig eszünkbe jutottak, amikor kint álltunk a sarkon a táblával. Reméltem, hogy arra jönnek és meglátnak.
3: Bibiék továbbra is követték Isten vezetését, és segítettek a rászorulókon. Aztán 4 év múlva egy étteremben Jennifer szétnézett. Egy ismerőst pillantott meg.
7: Szóltam Ryannak, drágám, nézd ezt a nőt!
4: Vajon honnan ismerem őt?
7: Szerintem ő az, a pár, akiért imádkoztunk. Ryan rám nézett azzal a tekintettel, hogy tényleg ők azok. Heather és Doug.
3: Bizonytalankodva mentek oda.
5: Azt mondta, biztos bután hangzik, ha nem ti vagytok azok, de nem ti voltatok korábban hajléktalanok? Erre mindenki sírva fakadt.
3: Heather és Doug sosem felejtette el szeretetüket és nagy lelkűségüket azon a szeptemberi napon. A találkozás után még 1.5 évig az utcán éltek, de valami megváltozott bennük.
5: Az, hogy odajöttek hozzánk abban az állapotunkban, és úgy, ahogy akkor voltunk, elfogadtak, fordulópontot jelentett a számunkra, és újra bízni kezdtünk az emberekben, a kereszténységben.
3: Végül belefáradtak az életmódjukba, elvonóra mentek és leszoktak a drogról. Elkezdtek gyülekezetbe járni, és Isten szeretetét tanulmányozták.
1: A legmélyebb ponton is imádkoztunk. Találkoztunk néhány igazán jó emberrel, és mondtuk Istennek, ilyenek szeretnénk lenni. És végül így lett.
3: Mindketten találtak munkát, és kibéreltek egy lakást. Doug Dahl szövegírásban önti ki szívét Istennek.
1: Nyújj le, megváltóm, emelj ki a sírból. Nagy irgalmaddal tanítsd a megtört szívet, hogy csak rád vágyjon. Szabadítsd ki szívem. Ó Istenem, segíts!
3: Az újra találkozás után már kapcsolatban maradtak. Heather a hajléktalan ellátásban segít és magvető lett, mint Jennifer. Az Istenbe vetett bizalomból jön a növekedés.
5: Az embert kell először meglátni és szeretettel közeledni. Nekem senki sem mondhatja, hogy nem tudom, milyen az utcán élni. Nagyon is tudom.
7: Sokszor csak egy kis dologban való engedelmesség indít be olyan eseményeket, amit nem is sejtünk.
5: Élete legtragikusabb pillanatai után Michelle bekapcsolta a rádiót. Éppen egy dal szólt, amelynek a címe Örülj minden napnak. Először dühös lett, aztán rájött, hogy döntenie kell.
7: Annyira izgatottak voltunk, fejben már minden megvolt. A nevek, a színek, a bulik, minden, amit együtt akartunk csinálni. Aztán eljött a vizsgálat, és az orvos csak annyit mondott. Sajnálom.
1: Michelle Wilkins a legismertebb keresztény előadókkal énekelt együtt, többek között Mandy Szával és Toby Mackkel. De mindez eltörpült amellett az öröm mellett, amit első gyermekük érkezése jelentett számukra.
7: Emlékszem arra a napra, amikor megláttuk a két csíkot a terhességi teszten.
4: Rutin vizsgálatra mentünk, és nagyon izgatottak voltunk, hogy meghallgathatjuk a baba szívverését, és megnézhetjük, hogy minden rendben van-e. A feleségem a nővére nézett, és megkérdezte, mit lát. A nővér pedig azt mondta, sajnálom, de a baba szíve már nem dobog. Olyan fájdalmat éreztem, mint amilyet soha. Senkinek sem kellene ezt átélnie.
7: A férjem sírva borult rám, én pedig teljesen lefagytam. Csak az járt a fejemben, mi lesz most velünk? Mit fogok csinálni? Hogyan reagáljak? Beszálltam az autóba, és a rádióban éppen az a dal szólt, amelynek az volt a címe, hogy mindenkor örüljetek. Emlékszem, csak néztem a címet, és egyre nőtt bennem a harag. Hogyan lehet ilyen dalokat írni, amikor az ember ilyen megpróbáltatásokon megy keresztül? Aztán teljesen valóságosan éreztem, hogy válaszút előtt állok, és egy kérdést hallottam. Szeretnéd tudni, hogyan lehetséges ez?
4: A feleségem dúdolni kezdett az autóban, amikor elindultunk. Otthon pedig a dúdolásból éneklés lett. Aztán az éneklésből 4-5 órán át tartó dicsőítés lett, és az egész légkör megváltozott. Valóságosan éreztük Isten jelenlétét. Úgy éreztük, hogy újra képesek vagyunk folytatni, és Isten velünk lesz.
7: Vettem két kis rugdalózót, betettem őket a szekrényembe, és minden nap azt mondtam, alig várom, hogy megölelhesselek, alig várom, hogy megfuzilhassam az édes kis arcodat, alig várom, hogy a kezemben tarthassalak. Nem tudom pontosan megmagyarázni, de akkor a dicsőítés közben tudtam, hogy két gyermekem lesz. Úgy éreztem, Isten lehetővé tette számomra.
1: A Wilkins családnak ezután még két vetélés fájdalmát kellett átélnie. A veszteségek közepette azonban továbbra is ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amelyet Istentől kaptak.
4: Nem volt könnyű újra és újra azt hallani, sajnálom, ezt a babát is elvesztették. Olyan volt, mintha gyomron vágtak volna.
7: Azt mondtam, próbáljuk meg újra, mindig, amikor az orvos azt mondta, sajnálom, de nem látom a szívverést.
1: Tovább próbálkoztak, és minden egyes csalódás ellenére ragaszkodtak a reménységhez. Végül az imáik meghallgatásra találtak, ismét gyermeket vártak. Ezúttal azonban a félelem helyét örömkönnyek vették át.
4: Nagyon szürreális volt látni, hogy a feleségem a kezében tartja a kisfiunkat. A fiam, akit rólam neveztek el, teljesen betöltötte a szívemet örömmel.
7: Erős kisbaba volt, csodálatos időszak volt, ünnepeltük mindazt, amit Isten véghez vitt az életünkben.
4: Úgy gondoltuk, rendben, most már jó irányba haladunk, most már minden rendben lesz, jöhet a második baba, és minden mehet tovább úgy, ahogy elterveztük. Sajnos, azonban Ismét ugyanott találtuk magunkat. Újabb vetéléseken kellett keresztül mennünk.
7: Volt, hogy bementem a szobámba, és azt mondtam, Uram, nem értem, és csak zokogtam. De azt is mondtam, Uram, tudom, hogy nem őrültem meg, tudom, hogy hallottalak, és tudom, mit mondtál, és ragaszkodni fogok ehhez, ragaszkodom mindahhoz, amit mondtál. Ígérem, nem engedem el. Ragaszkodni fogok hozzá.
1: Miközben továbbra is ragaszkodtak Isten második gyermekre vonatkozó ígéretéhez, a család még 5 vetélésen ment keresztül. Emiatt Michael teljesen kimerült.
4: Azt mondtam a feleségemnek, hogy én ezt befejeztem. Nem tudnék még egyszer felülni erre az érzelmi hullámvasútra. Befejeztem, nem akarok többet próbálkozni.
7: Újra bementem a szobámba, és egy nagyon intenzív beszélgetésem volt az úrral. Azt mondtam neki, te azt mondtad, hogy 2. Azt mondtad, hogy 2 gyermekünk lesz. Te szólj a férjem szívéhez. Te érints meg őt.
4: Én sem akartam kimaradni abból az ígéretből, amit Isten adott nekünk. Én is azt mondtam, Uram, azt mondtad, hogy 2 gyermekünk lesz. Szeretném látni a másodikat.
7: Pár héttel később odajött a férjem, és azt mondta, tudod mit? Időt töltöttem az Úrral, és úgy érzem, meg kellene próbálnunk még egyszer. És ezután megszületett a második gyermekünk. Amikor megszületett, hatalmas megkönnyebbülést éreztünk. Annyira hálás voltam. Istenem, megtetted, megígérted. És most itt van ez a 2 fiú, akiket nekem adtál. Keresztül mentünk ennek a hihetetlen időszaknak minden magaslatán és mélységén az Úrral. És végül győztünk.
1: Mindazok után, amin keresztül mentek, a veszteségek, a várakozás és a reménység után, a Wilkins család ma Isten hűségére és ajándékaira emlékezik.
4: Ami elsőként betölti a szívemet, az a hála és az öröm, hogy a saját szemünkkel láthatjuk Isten ígéreteit. Kézzel foghatóan ott vannak előttünk. Isten hűséges, megteszi, amit megígért. Nagyon szeretek apa lenni, ez a legcsodálatosabb dolog, amit valaha megtapasztaltam az életemben.
7: Egy olyan Istent ismertem meg, aki szó szerint kincs a sötét időszakban. Megtapasztaltam, hogy segítségemre siet, és ez olyan mértékben építette a hitünket, amiért nagyon hálás vagyok. Isten mindent tud, ezért semmin sem változtatnék.
5: Annyi minden megfordult a fejemben, miközben Michelt és a férjét hallgattam, és megismertem a történetüket. Tudják, az egyik gondolat az volt, hogy Isten mennyire hűséges. Néha, amikor a várószobában ülünk, azt érezzük, hogy talán nem fogja meghallgatni az imáinkat, még akkor sem, ha már ígéretet tett nekünk. Ilyenkor könnyen belopódzik a kételj. De arra is gondoltam, hogy milyen könnyű nem felismerni, mennyire hálásnak kellene lennünk azokért a dolgokért, amelyeket természetesnek veszünk. Amikor éppen nem küzdünk semmivel, és ezek a dolgok egyszerűen áldásként érkeznek az életünkbe. Hajlamosak vagyunk természetesnek venni őket. Isten csodálatos, és képes arra, hogy személyesen ismerje meg önt. Igen, név szerint ismeri önt, ismeri a nevét, ismeri a szívét. És most szeretnénk egy kis időt szánni arra, hogy önökért imádkozzunk.
1: Imádkozzunk. Atyánk Istenünk, most a te arcodat keressük ezekért az emberekért. Vannak közöttük, akik szenvednek, vannak, akik elfáradtak, és vannak, akik gyászolnak. Néhányan szó szerint azt mondják, nem tudok többé harcolni. Úgy érzem, emlékeztetnem kell valakit arra, hogy amikor csatában, szellemi harcban vagyunk, nem mehetünk felkészületlenül a csatatérre. Olyan lenne, mintha fegyvertelenül harcolnánk. Pedig szüksége van szellemi fegyverekre. Van olyan nézőnk, akit emlékeztetnünk kell erre. Ragadja meg a szellem kardját, vallja meg Isten igéjét. Elmélkedjen az írásokon. Mondja ki az igét. Azért kaptuk meg a szellemi fegyverzetet, mert szükségünk van rá. A szellem kardjára, Isten igéjére. Ott találják meg az ihletet, és ez teret ad a Szent Szellemnek, hogy munkálkodjon. Köszönjük, Urunk!
5: Vannak a nézőink között sokan, akik elcsüggettek. Vannak dolgok, amelyekért már nagyon-nagyon régóta imádkoznak, és ez a bizonyság mélyen megérintette önöket. Tudják, Isten mindig időben érkezik, soha nem késik el, mi viszont türelmetlenek vagyunk. Arra bátorítom önöket ma, hogy kezdjék el azt tenni, amit Michel tett a vesztesége közepette. Kezdjék el imádni és magasztalni az Urat, és adjanak hálát neki. Adjanak hálát azért, aki ő. Adjanak hálát a hűségért.
1: Ha már a fáradtságról beszélünk, van egy nő, aki az édesapjáért imádkozott. Nem tudom hány éves, vagy hogy hol volt az édesapja, de elhunyt, és ez teljesen összetörte. Úgy érzi, hogy Isten csendben maradt, vagy most is csendben van. Az ő üzenete számára ma az, hogy ő összegyűjti a darabokat. Olyan, mintha egy napfelkelte közeledne ön felé. Nem tudom pontosan, mit jelent ez, de a lelke fel fog emelkedni. A kétségbeesést öröm fogja felváltani.
5: Van valaki más is, aki teljesen váratlanul gyomorrákkal diagnosztizáltak, és ez, mondanom sem kell, teljesen felforgatta az életét. De most tegye a kezét a gyomrára. Melegséget fog érezni a gyomra környékén, miközben Isten most meggyógyítja önt a Jézus nevében. Ez elmúlik.
1: És annak, aki most nézi ezt, és azt mondja, hogy ő soha nem imádkozna valakiért, akinek kényszerbetegsége, valamilyen problémája vagy szorongása van. Nos, éppen ezért imádkozunk most, mert ez fontos az Úrnak, és fontos önnek is. Ez a valóban kényszeres, ismétlődő viselkedés, amit tapasztal vagy érez. Adja át most az Úrnak, ő le fogja csillapítani, el fogja oszlatni, és el fogja távolítani ezt. Jézus nevében.
5: Valaki, akit valamilyen betegséggel diagnosztizáltak a bőre és a koponyája közötti szövetben, és Isten most meggyógyítja önt. Bármi is legyen az, ez az állapot a Jézus nevében megszűnik. Fogadja el ezt, és kezdjen el hálát adni neki. Ön meggyógyult.
1: Ámen, ámen, Jézus nevében imádkozunk. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Műsorunk végeztével egy ige a Zsoltárok könyvéből. Áldjad én lelkem az Urat, aki meggyógyítja minden betegségedet. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. A Föld egyik legveszélyesebb területén egy amerikai nő csendben épít sereget. Nem fegyverrel, hanem imával.
2: Afrika Szahel régiója nem olyan hely, ahová az ember csak úgy besétál. Ehhez elhívás kell.
3: Nagyon száraz, nagyon homokos, poros. Ez sivatag, egész évben 37 és 60 fok között van.
2: Ez a hatalmas földterület 10 afrikai országon át húzódik, Szenegáltól Eritreáig. Szélsőségek földje, perzselő hőség, futóhomok és halálos veszélyforrások. A terrorizmushoz kapcsolható halálesetek több mint fele a világon ide köthető. Itt egy frontvonal húzódik ebben a szellemi és fizikai hadviselésben. És itt van ön, Afrika egyik legveszélyesebb területének középpontjában. Mégis, mi nem stimmel önnek?
3: A vadon hívása, nem is tudom. Azt hiszem, a véremben van.
2: Carol Ward nem fél a veszélytől. Évtizedek óta itt szolgál. Észak-Ugandában kezdte a Lord Resistance Army legvéresebb éveiben. Aztán jött Dél-Szudán. A polgárháború, elpusztított falvak, összetört szívek. Amikor mások menekültek, Carol ott maradt. Gyógyulást, reményt és Jézus fáradhatatlan szeretetét hirdetve.
3: Nem élhetsz itt, amíg meg nem haltál.
2: Mit értsünk ez alatt?
3: Meghalunk önmagunknak, mert az ördög nem tud megölni egy halottat.
2: Ez egy nagyon mélyen gyökerező bátorság.
3: Ez a térkép apám térképe, a misszionárius házunk falán volt a Fülöp-szigeteken. A kezét rátette főleg muszlim területekre, és csak sírt és sírt.
2: Szülei 62 éven át hirdették az evangéliumot olyan területen, amelyeket az Abu Sayyaf terrorizált a Fülöp-szigeteken. A nagyszülei 30 évig szolgáltak misszionáriusként Kínában, Jézus követése tehát nem csak döntés volt, hanem örökségük is.
3: Rájöttem, hogy a félelem fertőző, de a hit is az. Egy olyan otthonban nőttem fel, ahol bár Abu Sayyaf 45 éven keresztül kereste a saját apám fejét, ő nem félt, abszolút szerette azokat az embereket, akik elégették a Bibliát és visszadobták az arcába. és hajlandó volt az életét is feláldozni.
2: Carol küldetései Csádban folytatódik, abban az országban, amelyet a Boko Haram, az ISIS és az Al-Qaida gonosztettei árnyékolnak be.
3: A szívem egyre és egyre északabbra vitt az evangéliummal bele az iszlám sötétségbe, mert ha nem haladunk olyan gyorsan, mint ők, akkor vesztünk.
2: Országos ima mozgalmat indított, melyben a helyi hívőket erősítik. Csádiakat, akik ismerik a földet, a nyelvet, és tudják, milyen árat kell fizetni, ha valaki Krisztust követi.
3: Néhány Boko Haramos is megtért Jézushoz a misszionárius képző iskolánkban, amelyből mostanra már 5-öt indítottunk el Csádban, és misszionáriusainkból több mint 150-et küldtünk ki.
2: Némelyikük keletre ment, oda, ahová a szudáni menekültek áradata érkezik a háború elől menekülve.
3: Sok hívő megkeresztelkedett, 202-en közülük az első misszionárius képző iskolájukban.
2: Ők nem külsősök, helyiek, akik ki vannak képezve, fel vannak készítve, és elmennek oda is, ahová nem sokan mernek.
4: Felőlem mehetünk.
2: Olyanok, mint Digba Katsala, az utcai evangélista. Ő nem csak prédikál, néha egyenesen belehajt a káoszba.
4: Néha az emberek nem túl fogékonyak, néha kicsit forró a helyzet. De aztán, amikor az emberek látják, hogy Isten igéje mellett kitartok, aztán megszoknak engem, és amikor a végén prédikálok, lesznek emberek, akik elkezdik átadni az életüket Krisztusnak.
2: Az elmúlt 5 évben Digba pásztor motorral járt a Csád fővárosa Jamina utcáit. A legkülönbözőbb helyeken vette elő az erősítőjét, a mikrofonját, majd kinyitotta a Bibliáját, és franciául vagy arabul bátran hirdette Jézus Krisztus evangéliumát. Félelmet nem ismerve hirdette az igét. Micsoda karakter, micsoda fickó! Csád több mint 50%-a muszlim, de ez nem jelent akadályt Digba számára, hogy nyíltan beszéljen Jézusról. A hangja piac szereken és a forgalmas utakon visszhangzik. Az emberek megállnak, hallgatják, és sokan reagálnak. Aztán ott van Abdullahi Mayangar is, egy másik misszionárius.
4: Én buzgó muszlim voltam, naponta 5-ször imádkoztam, bőjtöltem a Ramadán alatt, és egyáltalán nem szerettem a keresztényeket.
2: Apja iszlám szélsőségesektől kapott kiképzést Sahilban arra, hogy keresztényeket támadjanak. Abdullahi most ugyanabba a térségbe megy, de nem gyűlölettel, hanem reménnyel. Ahol a világ a terrort látja, ő valami egészen mást lát.
4: Van remény, mert ezekben az országokban sok muszlim ma már nyitott arra, hogy meghallgassa az evangéliumot. Isten valóban munkálkodik itt. Nagy számban jönnek Jézushoz, és az életük megváltozik.
2: Carol Abdullahit, Digbát és számtalan más csádi hívőt a Lándzsa hegyének nevezi. Ima, áldozatvállalás és Isten kitartó szeretete által átformálják a szellemi térképet a kontinens egyik legveszélyesebb térségében.
3: Az ima átalakít bennünket, hogy hajlandóak legyünk letenni az életünket és teljesíteni a nagy megbízást, nem számít mi az ára. Az ima terhet ad nekünk, ténylegesen térképeket veszünk elő és feltérképezzük, hol vannak az átlagos embercsoportok, hol van terrorizmus, hol vannak háborúk és vérontás, oda megyünk.
2: George Thomas, CBN News, Jamina, Chad.
4: Nagyon tetszik, amit Carol csinál. Ő elsősorban egy imádkozó harcos. Minden, ami Krisztus testében történik, minden, amit az evangélium terjedésében látunk, mindig az imádkozásnak köszönhető. Ha ezt alapelvként fogjuk fel, akkor először meg kell kötöznünk az erős embert. És hogyan tesszük ezt meg? Imádkozással. Hagyjuk, hogy Carol élete példa legyen a számunkra, hogy igen, imádkozással elérhetjük a győzelmet.
5: Az én gyermekem nem lehet leukémiás. Ez volt Lisa Foster első gondolata, amikor megkapta a fiáról szóló diagnózist. Nem sokára azonban szembe jött a valóság, amikor Jaden megkezdte a brutális kemoterápiát, majd a csontvelő átültetést. A leukémia azonban az agyára is átterjedt. Csodára volt szükség.
3: Ránéztem, és csak a kis foltokat láttam, piros pöttyökkel. Gombos tűnyi pöttyökkel volt tele a lába, a karja, a mellkasa. Tudtam, hogy valami nem stimmel, valami nagyon nincs rendben.
6: 2020. augusztusában egy délelőtt a 13 éves Jaden azzal ment haza, hogy nem áll el az orvérzése. A szülei Tom és Lisa Foster azonnal elvitték az orvoshoz kivizsgálásra.
3: A doktor azt mondta, hogy ez minden bizonnyal leukémia. Amikor arra gondoltam, hogy ez tényleg leukémia is lehet, lefagytam. Az én gyerekem nem lehet leukémiás.
4: Én is teljesen abban voltam. Úgy gondoltam, hogy majd másnapra elmúlik ez. Tagadásban voltunk, hogy ez lehetetlen, hogy nem velünk történik mindez.
6: A vérvétel után letaglózó számok kerültek eléjük. Amíg a fehér vérsejtszám kiugróan magas volt, addig a vérlemezkék száma veszélyesen alacsony. Tovább küldték őt a Cincinnati kórházba.
3: Elkezdték neki adagolni a dolgokat, vérlemezkéket is, nehogy elvérezzen. Mindent megpróbáltak, ami orvosilag elérhető volt. Olyan anyagot is kapott, amiből egy kúra 80 000 dollár.
4: Én meg teljes készültségbe kerültem. Készen álltam a csatára. Azt éreztem, hogy az ellenség beférkőzött közénk, ami teljesen elfogadhatatlan.
6: A doktorok megállapították, hogy Jadennek akut mieloid leukémiája van. Ez a rák egy ritka, agresszív formája. Mivel Tom és Lisa korábban pásztorként szolgáltak a helyi gyülekezetben, kételyt és csalódottságot éreztek.
3: Lenyomott a dolog, ez természetes, de közben annyi minden átvillant az agyamon. Mert ugye nem ez a legnagyobb félelme az összes édesanyának? Jaden volt számomra az ígéret gyermeke, épp ezért is neveztük el Jadennek, Isten ajándéka.
6: A kemoterápia brutális volt. Jaden bőre leámlott, és a gyomra tönkrement. A szervei is kezdtek leállni. Két hetet kellett az intenzív osztályon töltenie, majd újra kellett tanulnia járni. Egy idő után Jaden állapota javulni kezdett, de a rák sajnos még erősebben tért vissza. A családot lesújtották a rossz hírek.
4: Amikor Jaden visszaesett, sajnos nem az történt a kezelésekkel, amit az orvosok vártak. Jaden élete sokszor veszélybe került. Volt, hogy a szepszis miatt, máskor pedig azért, mert a kis teste nehezen viselte a kezeléseket. Az egyik nehézség jött a másik után. Rettenetes volt átélni ezt.
6: A leukémia az agyát is megtámadta.
3: Amikor megtudtam, hogy már az agyát is elérte, akkor minden reményem elszállt. Minden sötétté vált, annyira sötét lett, hogy nem éreztem Isten közelségét. Ez borzasztó volt. Ez egy nagyon rossz érzés. Úgy éreztük, a pokolban vagyunk Isten közelségét. Ez borzasztó volt.

0: Nem is szabad a tünetekre néznem, sőt a tüneteknek kell elmondani, hogy kicsoda Isten.
1: A könnyek csak úgy folytak a szemeimből, még csak sírnom sem kellett, a könnyek csak potyogtak. Aztán megszűnt ez a dolog. És azt hiszem, Isten azt akarta jelezni ezzel, hogy lesz egy bizonyság, amit elmondhatunk majd. Ebbe kapaszkodtam.
2: Ahogy telt az idő, Jaden egyre erősödni kezdett. A leukémia kezdett eltűnni. A gyógyulás újra elindult, és új fejezet kezdődött.
3: Amikor felébredtem az intenzíven, akkor nem is értettem, hogyan kerültem oda. 2 hetet végigaludtam akkor, így aztán semmire sem emlékeztem. Döbbenetes volt. Ezzel együtt gyenge is voltam. Egyedül semmire sem voltam képes. Újra meg kellett tanulnom járni, vagy egyenesen állni. Ekközben volt bennem egy érzés, hogy Isten ott van velem, és együtt végigcsináljuk az egészet.
2: 2022 húsvétja környékén, 2 év kórházi kezelés után az egész család végre hazatérhetett, mégpedig a rákos betegség nélkül.
3: Ahogy beléptem az ajtón, végig arra gondoltam, hogy mennyire hálás vagyok, hogy újra otthon lehetek. Még a kutyám is odaszaladt hozzám, nyöszörgött, mert nagyon hiányoztam neki. Végre újra együtt a család.
2: A család a mai napig szívesen megosztja a bizonyságát arról, hogy amitől féltek, Isten által hitté alakult. Rita elsuttogott imáitól, Tom kétségein és harcain, Jaden csendes küzdelmén át kiderült, hogy Isten egy különleges történetet írt számukra.
0: Amikor a fiamra nézek, hatalmas hála van a szívemben Isten felé. És látni azt, ahogy a teste formálódik, hogy meghívják az iskolai röplabda csapatba. Látni azt, hogy ez a kisgyerek egykor csupa csont és bőr, sőt, beteges volt. Na, ehhez képest látni, hogy Isten miként végezte a helyreállítást. Az a valódi hálaadás.
1: Isten mindent jóra fordít, nem? Persze azoknak, akik őt szeretik és benne járnak. Ha az ember átél egy ilyen helyzetet, tudja ezt.
3: Isten nagyon jó, mert kihozott ebből az egészből. Egyszer röplabdázás közben meghallgattam Seth Slater, oly sok áldást kaptam című dalát. A dal pedig hozzám szólt. Olyan valóságosnak tűnt, mert pontosan az én életemről szól. Uram, ma is csak számolom a sok áldást, amelyet az életemre adtál. Egyszerűen végtelen az a jóság, amellyel Isten megáldott engem. Ma is csak miatta, Isten miatt vagyok képes röpízni például. Csak miatta.
1: Néhány évvel ezelőtt egy férfi azt mondta Angele Halilinek, hogy egyszer emberek millióihoz fog beszélni Jézusról. Ezek a szavak bizony valóra váltak. Ma egy Spotify-on első helyzet podcast társműsorvezetője. De amikor Angele akkoriban ezt hallotta, csak ennyit gondolt. Szerintem összekevertél valakivel. Ashley kijelült le beszélgetni.
4: Ench, nagyon köszönöm.
5: Hello.
4: Annyira izgatott vagyok, hogy mélyebben belemehetünk a történetedbe, és mindabba, amit Isten tett benned és rajtad keresztül. Hű, annyi csodálatos dolgot vitt véghez Isten a Girls Gone Bible által. De szeretnék visszamenni egészen az elejére, a történeted kezdetére.
5: Igen, nem mondhatnám, hogy... hittel teli családban nőttem fel. Bevándorló családból származom, első generációs albánok vagyunk, itt, Amerikában. Bárki, aki egyik országból a másikba kényszerül költözni, rengeteg traumát gyűlt magában. Úgy érkezel egy országba, hogy semmit sincs, és napi 24 órában, a hét minden napján dolgozol, csak hogy enni tudj adni 3 kisgyermeknek. A szüleim csodálatosak, harcosok, rendkívül kitartók, de túlélő üzemmódban éltek. Mi gyerekek is így éltünk. És egy ilyen közegben nem igazán jut figyelem a lélek ápolására. Sok fájdalom és félelem volt a szívemben, az elhagyatottság érzése. És semmilyen mód nem volt arra, hogy

0: ezt feldolgozzam. Nagyon fiatalon megtanultam menekülni a fájdalmam elől. Ahogy idősebb lettem, a szorongás végig kísért, és meghatározta az életemet. Borzalmas pánikrohamaim voltak, súlyos szorongásom. OCD-t diagnosztizáltak nálam. Mindentől féltem. Nem tudtam autót vezetni, nem mertem felmenni egy negyedik emeleti erkélyre. A mentális állapotom nagyon gyorsan, nagyon rossz irányba romlott. Egyetlen dologhoz nyúltam, az alkohol. 23 évesen teljesen alkoholfüggő voltam. 30 percet sem bírtam ki ital nélkül, különben elvonási tüneteim lettek. Szégyeltem magam, gyűlöltem magam. A tükörben néztem, és azt kérdeztem, ki vagy te? Senki nem jut ki abból, amiben én éltem. Ennyi sötétség, ennyi fájdalom, ennyi függőség. És az Úr, ahogy sokszor teszi, egy emberen keresztül jött el hozzám. Egy Szokratész nevű férfit küldött az életembe, egy szentlélekkel teli 70 éves görög embert. Összejöveteleket tartott, ahol egyszerűen megjelent Isten jelenléte. Nem csinált semmi látványosat. Jézus egyszerűen ott volt. Elmentem egy ilyen alkalomra, és ő rám nézett, anélkül, hogy bármit tudott volna rólam, a fájdalomról, és azt mondta, te, fiatal lány, egyszer emberek millióihoz fogsz beszélni Jézusról. Színpadokon fogsz állni, könyveket fogsz írni, és emberek millióit fogod Jézushoz vezetni. Én pedig azt mondtam, szerintem nem. Azt hiszem, összekevert valakivel. Gyorsan elmondtam neki, hogy szenvedek, a gondolataim gyötörnek, alkoholfüggő vagyok, nagyon rossz állapotban vagyok, és azt hiszem, meg fogok halni. Ő pedig minden nap felhívott, imádkozott értem a telefonon. Tanított Jézusról, felolvasta nekem a Bibliát, és tanított arról a hatalomról, ami Jézuson keresztül az enyém. Körülbelül 6 hónapon át imádkoztunk együtt telefonon, és hiszem, hogy ez a 6 hónap vezetett el 2019 hálaadásához. Egy teljesen természetfeletti szabadulás pillanata volt. Az Úr egyetlen pillanatban találkozott velem. Megmentett önmagamtól. Megmentett a bűnömtől. És csodálatos módon megszabadított az alkoholfüggőségtől. Hamarosan 6 éve józan vagyok.
1: Ez hihetetlen.
0: És egyszer sem kívántam.
1: Csodálatos.
0: Ez csoda. Nem erőből, nem hatalomból, hanem az élő Isten szelleme által. Ez az a Jézus, akit hirdetünk. Elképesztő. Annó a szorongás úgy csapott le rám, mint egy teherautó. Teljesen leuralt és megemésztett. Elzsibbasztotta az agyam. De ez eltűnt. Az alkoholtól megszabadultam, de a gyógyulás Isten jelenlétéből jött, az igén keresztül. A Biblia megmentette az életemet, meggyógyította az elmém, megújította a gondolkodásmódomat, szó szerint újrahuzalozta az agyamat. És innentől egy teljes utazás kezdődött az Úrral, ahol minden megváltozott bennem, és nagyon türelmes volt.
1: Ez annyira gyönyörű, itt sírok. Mit szeretnél, mit tegyenek a szívükbe a nézők a bizonságtételedből?
0: Azt, hogy megértsék Jézus áldozatát. Hogy megértsék az evangéliumot. Nem lehet hitünk, ha nem értjük az egyszerű evangéliumot, ki Jézus, miért tette, amit tett, és mit jelent ez az életünkre nézve. Meghalt a kereszten, vért ontott, hogy bocsánatot, szabadságot és gyógyulást kapjunk. Minden, ami az életemben történt, csak az ő áldozata által történhetett meg. És azt szeretném, hogy megértsék, ő nem csak egy plusz az életünkben. Ez egy kapcsolat. Számomra ez a legfontosabb, tudni, hogy Jézus személy. A Szentlélek személy, aki beszél, aki vágyik arra, hogy egész nap kommunikáljon velünk. Ő akar lenni az isteni forrásunk, az egyetlen forrásunk bölcsességre és vezetésre.
1: Ez a szívemig hatolt. Encs, köszönöm, hogy ilyen nyílt voltál, hogy sebezhetően és őszintén megosztottad mindezt. Amit teszel, életeket változtat meg Jézusért.
0: Köszönöm. Bírlak.
2: Én is.
3: Rengeteg remény van abban, amit Angela megosztott. Az életben könnyen elveszhetünk a depresszióban, a fájdalomban, mindabban, ami ezzel jön, még végül már azt sem tudjuk, kik vagyunk. Ahogy Angelával is történt, sokszor valami máshoz fordulunk. Nem Isten szabadításához, hogy enyhítsük a fájdalmunkat. Az élet tele van fájdalommal. Lehet ez egy kapcsolat elvesztése, anyagi veszteség, az otthonunk elhagyása, az autónk elvesztése, vagy egy szeretett ember halála. És ilyenkor azt kérdezzük, miért? Miért kellett ennek megtörténnie? És valami máshoz fordulunk vígaszért, hogy csillapítsuk a szorongást. Ez nem egy ritka történet. Sokan tesszük ezt. Aztán eljutunk az igéhez, ahol Jézus ezt mondja. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. De mit jelent ez? Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor Angela arról beszélt, hogy ez nem pusztán hitrendszer, hanem valódi kapcsolat, az engem is mélyen megérintett. Lehet valaki nagyon vallásos, mégsem ismeri Istent. Én is így voltam. Tudtam felekezetekről. Tudtam, hogy az emberek hisznek Istenben. Tudtam, hogy ki Jézus, de nem ismertem őt. Nem tudtam, hogy meg lehet igazán ismerni. De meg lehet. Talán még soha senki nem mondta el, hogyan. Isten azt mondja, közeledjetek hozzám, és én is közeledek hozzátok. Hajlandó ma erre? A fájdalmában, a veszteségében, akár a haragjában is. Isten elbírja. Ő megérti önt. Jöhet bátran kérdésekkel, összetörten, kuszán, és mondhatja, Jézus, akarlak téged. Meg akarlak ismerni. Jöjj be az életembe. Meg akarom osztani veled mindazt, ami bennem van. A hibákat, a rossz döntéseket, a kudarcokat. Neked adom mindenemet. És többet akarok belőled az életemben. Azt akarom, hogy a Szent Lelked bennem éljen. Bocsánatot akarok kérni a bűneimre. Tudni akarom, mit jelent veled járni, veled élni, általad szeretetnek lenni. Szeretnék a mennybe jutni, ahol veled lehetek. Imádkozzon őszinte szívvel Istenhez. Jézus elérhető mindannyiunk számára, akik segítségül hívjuk az ő nevét. Tegye meg most! Ha van valami az életében, amiből szabadulása van szüksége, vagy bármilyen kérdése van Istenről, írjon nekünk bátran! Most pedig a 107. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Kihozta őket a sötétségből és a halál árnyékából, és összetörte bilincseiket. Isten áldja meg önöket, holnap találkozunk!

műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: dangerous. Together with our differences, together we are bolder.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Üdvözlőjük a 700-as klub műsorában. Rossz hírek érkeztek Iránból. Trump elnök energiaügyi minisztere szerint meg lehet, hogy az Egyesült Államok soha nem jut atomalkúra az országgal. A hétvégén amerikai erők megtámadtak több iráni tankert.
3: Izraelben a hadsereg harci cselekményekre készül, Júdeában és Szamáriában egy késelés támadást követően. Közel-keleti tudósítónk Julie Stahl jelentkezik.
4: Irán legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa bejelentette, hogy tengeri zárlati övezetet tervez kijelölni a Hormuzi szoroson kívül, célba véve azokat a hajókat, amelyek iráni engedély nélkül próbálnak átkelni. A lépést az amerikai tengeri blokád elleni válaszintézkedésnek szánják. A hétvégén az amerikai erők csapást mértek három iráni olajtankerre, és véglegesen harcképtelenné tették őket válaszul arra, hogy Irán rakétát lőtt ki egy amerikai repülőgép hordozóra. Trump szerint sokan nem nevezik háborúnak a jelenlegi helyzetet.
2: Én katonai konfliktusnak hívom, mert ez számunkra apróság, nem nagy dolog.
4: Mike Lower republikánus képviselő nem ért egyet azzal, hogy ez a háború jelentéktelen.
5: Amikor háborúban vagy katonai eszkalációban vesz részt valaki, az soha nem apróság, nagyon is komoly. Szerintem ezt mindenki így gondolja. Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy Irán ne rendelkezzen atomfegyverrel, hogy megállítsuk a terrorizmus finanszírozását, valamint, hogy megakadályozzuk a ballisztikus rakéták és drónok tömeggyártását, amelyeket Oroszország Ukrajna ellen használ.
4: Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere kijelentette, a jelenlegi iráni vezetéssel meg lehet nem jön létre amerikai-iráni atomalkú. Lehet, hogy nem lesz nukleáris megállapodás, egyszerűen csak meg kell akadályozni a képességeiket, nyilatkozta az ABC News-nak. Újra fellángoltak a harcok Szaúd-Arábia és a jemeni huti lázadók között. A hutik több olajlétesítmény és más célpontok elleni támadásai tüzeket okoztak, és több mint 70 embert megsebesítettek. Az eszkaláció veszélyezteti a kulcsfontosságú tengerszoroson keresztüli hajózást. Az izraeli védelmi miniszter és Benjamin Netanyahu miniszterelnök utasította a hadsereget, hogy készüljön fel a teljes körű háborúra a palesztin hatóság biztonsági szervei és a terrorista infrastruktúra ellen Júdeában és Szamáriában egy ottani késeléses támadás után. Ugyancsak a hétvégén az izraeli biztonsági erők nagyszabású gyakorlatokat tartottak. Tesztelt Izrael felkészültségét a több fronton indított meglepetésszerű támadások kivédésére. Az október 7-i támadások évfordulója alkalmából.
2: Más hír. Kanada milliárdos értékű amerikai járóra vetett ki vámokat, ezzel fokozva a kereskedelmi háborút. John Jessup jelentkezik washingtoni hírstúdiónkból. John?
5: Így van, Gordon. A hírek egyre csak fokozódnak. A vámok egyes esetekben elérik az 50%-ot is, és több mint 700 amerikai terméket érintenek, így az acélt, az alumíniumot és a sajtot. Az importadók mértéke megegyezik azokkal a vámokkal, amelyeket Trump elnök vetett ki a kanadai importra, miután megszakadtak a tárgyalások. Az elnök szerint ez a kereskedelmi háború megvédi Amerikát attól, hogy megkárosítsák. Mark Carney kanadai miniszterelnök ugyanakkor kijelentette, készek visszatérni a tárgyalóasztalhoz. Eközben a Loel hurrikán veszélyes széllel és heves esőzésekkel sújtja a Hawaii-szigeteket. A korábban kettes kategóriájú hurrikánként számon tartott vihar életveszélyes áradásokat váltott ki, és Kauai egész szigetén áramkimaradást okozott. A hatóságok villámáradásokra, földcsuszamlásokra és óriási hullámokra figyelmeztetnek. Ez már a második vihar a Lala hurrikán után, amely az elmúlt hetekben érintette a szigeteket.
2: Az október 7-i mészárlás volt a legszörnyűbb támadás a zsidó nép ellen a holokauszt óta. Nemrég a Regent Egyetem Izrael Tanulmányok Intézete Lengyelországba látogatott, hogy megtanítsa a hallgatóknak, mennyire fontos a zsidó nép számára, hogy saját földje legyen. Julie Stahl következik.
4: Dr. A.J. Nolte, az Izrael Tanulmányok Intézetének vezetője azt szeretné, ha a lengyelországi tapasztalat nem csak a holokausztra érzékenyíteni a hallgatókat, hanem megmutatná az egykori zsidó életet.
5: Fontos megérteni ezt a részt is, mert a keresztények általában nem találkoznak ezzel a perspektívával. Ezért szorgalmaztunk egy olyan lengyel utat, ami nem csak a veszteséget mutatja be, hanem képet ad arról is, hogy mi veszett el. Milyen volt ez a 700 éves közösség, Európa legnagyobb zsidó közössége? Hogyan éltek?
4: Mint mondja, a cél az, hogy megértsék, milyen átfogó hatást gyakorolt a holokauszt Lengyelországra, a judaizmusra és a zsidó népre.
5: Nagyon sokat jelentett a diákoknak látni, hogy ez egy élő, pezsgő közösség volt, amit elpusztítottak. El kell gondolkodni azon, keresztényként hogyan viszonyulunk az antiszemitizmushoz. Hogyan történhet meg ez? És mi a mi erkölcsi felelősségünk ebben, hogyan reagálunk rá? Ez a látogatás felébresztette bennünk a sürgető tenni akarás érzését. Számtalan diák azt mondta, hogy nem hagyhatják az antiszemitizmus semmilyen formáját szó nélkül.
4: A diákok haláltáborokba, valamint Varsó és Lublin városába, illetve más lengyelországi helyszínekre látogattak el. Jason Bauer a zsidó nép kiirtásának szisztematikus tervszerű jellegéről beszélt.
6: Például Birkenauban a vonat pontosan odavitte őket, ahol a legcélszerűbb volt, ahonnan közvetlenül a gázkamrák vagy a kényszermunka felé terelhették őket. Olyan volt, mint egy gyár, ahol az emberi lényekre állatként tekintettek, és csak mutogattak, te élni fogsz, te meg meghalsz. Látni a tömény gonoszságot, amire az emberiség képes, ez még inkább arra ösztönöz, hogy védekezzek ellene, mert nem akarom, hogy ilyen dolgok megtörténjenek a társadalmunkban.
4: Zoe Abbott olvasott már a holokausztról, és látta filmekben is.
7: De semmi sem fogható ahhoz, amikor az ember a saját szemével látja az elkövetett szörnyűségeket, az ott maradt cipőket és a hajat. Azt hiszem, ezt soha nem lettem volna képes megérteni, csupán egy könyvből vagy filmből. Ezt meg kellett tapasztalnom.
4: Rose Van Sanders számára, aki az út előtt kutatásokat végzett a varsói gettóról, a holokauszt még szörnyűbbnek bizonyult, mint ahogy elképzelte.
7: Teljesen megdöbbentett az a szintű szisztematikussága, ahogyan a nácik felhasználták a már meggyilkolt nők haját. Erről még soha nem hallottam. Horrorisztikus volt látni egy olyan takarót, amely emberi hajból készült. Tényleg borzasztó.
4: Sophie Webster úgy érzi, keresztényként arra van elhívása, hogy jó és szép dolgokon gondolkodjon, de ott látta meg a gonosz valóságát.
7: Ez ráébresztett arra, milyen hatalmas veszteség érte a világot abban az időben. Ezek az emberek a vágyaikkal és ötleteikkel együtt, egyik pillanatról a másikra egyszerűen eltűntek.
4: Azt mondja, bár reménytelenséget érzett az emberek pusztulása miatt, most abban reménykedik, hogy változást hozhat.
7: Tudom, milyen propagandát használtak a zsidók ellen a második világháborúban, és ebből még ma is látni elemeket. Ez arra ösztönöz, hogy éberebb legyek, és hogy jogos haraggal küzdjek a gyűlölet minden formája ellen. Irányuljon ez a zsidó nép, vagy bármilyen más csoport ellen, hiszen Isten előtt mindannyian fontosak vagyunk.
4: Nolte abban is reménykedik, hogy a diákok meglátják a különbséget ennek kimenetele és a között, ami október 7-e után történt.
5: Szeretném, ha megértenék. Lengyelországból már eltűnt ez a közösség, de Izrael egy élő zsidó állam. A különbség Auschwitz vagy Majdanek, illetve az október 7-i helyszínek között az, hogy miután ellátogatsz Beeribe, Nirozba, Farazába, vagy a Nova Fesztivál helyszínére látod, hogy ezúttal nem a gyilkosok győztek. Izrael nem csak, hogy él, hanem virágzik és visszavár. Izrael a soha többét tényleg komolyan gondolja.
4: Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
2: Izrael a válasz a soha többére, a zsidó haza. Képzeljük el, mi lett volna, ha a britek teljesítik a Nemzetek Szövetségétől kapott mandátumot, ha valóban létrehoztak volna egy hazát a zsidó nép számára. Mi lett volna a különbség a holokauszt tekintetében? Hány embert, hány millió életet lehetett volna megmenteni, ha lett volna egy biztonságos menedék a zsidó nép számára? Amikor azt mondjuk soha többé, azt jelenti, támogatjuk Izraelt.
3: kemény élete volt, melyet évekig tartó drogfüggőség fémjelzett. Aztán egy rákdiagnózis, egy majdnem végzetes öngyilkossági kísérlet és a lányától érkező telefonhívás teljes átalakulást eredményezett.
8: Hogy mennyit érek? Nem tudom. Annyira rossz ebben a világban. Annyi fájdalom, annyi düh van bennem. Nem tudom, mi az igazi szeretet. Sosem volt részem benne. Azt se tudom, mit jelent.
5: Joan Pendleton szeretetlen kemény életet élt.
8: A szüleim rengeteget veszekedtek. Apám kihasználta a nőket. Ahogy mondani szokás, állandóan kiszúrt az anyámmal. Némely dolog, amit mondott, teljesen összetört.
5: Szülei zűrzavaros házassága és apja szexuális zaklatási kísérletei miatt zavartá és bizonytalanná vált. A kábítószerbe menekült.
8: Egyszerűen jobbá tette az életet. Nem kellett szembenézni dolgokkal, nem kellett foglalkozni velük.
5: 16 évesen lelépett otthonról abban a reményben, hogy szeretetre lel. Férjhez ment és családot alapított, de a házasság nem tartott sokáig. Ekkorra már drogfüggő volt, elveszítette 3 gyermeke felügyeleti jogát. Egy gyors második házasság szintén kudarcba fulladt. Úgy érezte, nem érdemli meg, hogy szeressék.
8: Szeretetre vágytam, csak azt akartam, hogy szeressenek. Nem döntöttem valami jól, de nem is tudtam helyesen dönteni, amikor én magam sem voltam jól. Annyira össze voltam törve, vonzottam a hozzám hasonló összetört embereket.
5: Évekig tartó küzdelem után végül visszakapta a gyermekeit, de csak azért, hogy rájöjjön, ők is kábítószereznek, és a függőség útjára léptek. Lánya Rachel így emlékszik vissza erre az időszakra.
7: Folyamatosan veszekedtünk, üvöltöztünk egymással, sokszor fizikai összetűzésbe is keveredtünk.
5: 18 évesen Rachel rájött, hogy rossz úton jár, és átadta életét Jézusnak. Megtisztult a szerektől, és imádkozni kezdett az anyjáért.
8: Ő próbálta egyenesbe hozni az életét, de számomra a szembenézést jelentette azzal, amit elkövettem ellene. És ezzel nem tudtam szembenézni. Nem bírtam elviselni a fájdalmat, és dühös lettem rá. De ő mégis próbálkozott, átjött, és Istenről beszélt. Azt mondta, anya, Isten szeret téged. Szeret téged, és el akarja venni tőled ezt a fájdalmat. Anya, hidd el, Isten nagyon szeret téged.
5: Joan ennek ellenére sem hitte el, hogy megérdemli a szeretetet. 45 évnyi dohányzás után 2022. februárjában orvoshoz fordult, mert rosszul érezte magát, és megtudta, hogy negyedik stádiumú tüdőrákja van.
8: Az ember úgy van vele, de ez velem nem történhet meg. Jól vagyok, megoldom, nincs baj. Rendben leszek.
5: Fogalma sem volt róla, milyen fájdalom vár rá. A műtét során eltávolították a jobb tüdejének egy részét, kiengedték a kórházból, és megkezdődött a kemoterápia. A fájdalom intenzitásán a gyógyszerek sem segítettek.
8: Nem szerettem azt, aki vagyok. Nem bírom a fájdalmat. Elegem van. Fizikailag és mentálisan is ki vagyok.
5: Joan annyira kétségbe esett, hogy úgy döntött, véget vet az életének.
8: Hogy ki vagyok én? Nem tudom, ki vagyok. Csak ezt a Joant ismerem, a sérült Joant, a drogfüggő Joant. Csak ennyit tudok. Nem bírom ezt tovább csinálni. Kezembe vettem a fegyvert, és azt mondtam, ennyi volt, elegem van, Isten nem szeret, és én se szeretem magam. Vége. De ekkor megszólalt a telefon. Rachel volt az.
7: Zokogott a vonal túlsó végén. Nem tudtam, miért sír.
8: Ez akkor megváltoztatott. Megértettem, hogy Isten tényleg szeret engem. Különben hagyta volna, hogy megtegyem.
7: Szüksége volt valakire abban a pillanatban, aki ott van vele, akit érdekel és aki meghallgatja.
5: Joan elkezd egy gyülekezetbe járni Rachel-lel. Joan egészségi állapota javult. Időbe telt, de 2023 egyik vasárnapján átadta az életét Jézusnak.
8: Rábíztam az életemet Jézusra. Tudom, hogy ő szeret, és már nincs szükségem senki másra. Most már van célom, mégpedig az, hogy megmutassam, hogy milyen jó az Isten.
5: Mára Joanne szabad a drogoktól és a rák tüneteitől is. Rachel és ő minden héten töltenek együtt időt, órákig beszélgetnek Istenről, és arról a szeretetről, amit az életükre árasztott.
8: Olyan jó barátok lettünk, és ez annyira jó. Nagyon szeretem őt. Fantasztikus gyerek.
7: Látni, hogy milyen örömteli, látni, hogy másfajta szavak hagyják el a száját.
8: Minden héten elmondom neki, hogy köszönöm, hogy nem mondtál le rólam. Köszönöm, hogy szeretsz. Hát persze, hogy szeretlek, mondja a lányom.
7: A régi berögződések folyamatosan átadják a helyüket az újaknak. Jó azt látni, hogy egyre gyorsabban fordul az imához.
8: Már nem az a megtört ember vagyok. Lehet, hogy vannak még összetört darabkáim, amiken dolgozom, de már nem az a függő, romokban levő ember vagyok. Kedvelem magam, sőt, szeretem magam. Isten gyermeke vagyok.
3: Radikális változás, ugye? Joanne eljutott odáig, hogy kimondhatta, nem csak kedvelem magam, hanem szeretem is, és az identitásom az, hogy Isten gyermeke vagyok. De nem innen indult. A vágyakozás mégis ott volt már az elején, amikor azt mondta, szeretetre vágytam. Szükségem volt arra, hogy szeressenek. Néha, amikor még nem jöttünk rá, kik is vagyunk az Úrban, amikor nem tudjuk szeretni magunkat. Képtelenek vagyunk bármit is elfogadni másoktól. Falakat húzunk fel, védekezünk, és sokkal kevesebbre vagyunk képesek, mint amire teremtettünk. Sokkal kevesebbre, mint amit Isten szeretne tenni az életünkben. Így hát ott állt elveszve ezen a mély, sötét helyen. Senki sem választhatja meg, milyen családba születik. Néha olyan családokba születünk vagy kerülünk, melyek nagyon is zavarosak. Ez volt az ő esetében is. Az identitásunk, az önbecsülésünk, az abba vetett hitünk, hogy helyünk van a világban, általában a szülőknél kezdődik, akiknek Isten rendje szerint el kellene vezetniük minket teremtőnk szeretetéhez. A Biblia azt mondja, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, és másodpedig, hogy csodálatos módon teremtettünk. Isten a fián keresztül tekint ránk, aki mindent odaadott értünk. Erről szólt az a kereszt 2000 évvel ezelőtt. Jézus elfedezte a bűneinket, áthidalta tőle való elválasztottságot, megszüntette a bennünk lévő elveszettséget. Amikor ez megtörténik, teljesen új kezdetet kapunk. Ez történt Joanne esetében is. Fokozatosan történt, de Isten végig vele volt az úton. Ott volt Rachel, a lánya, aki már korábban megtért az Úrhoz, pedig ő is hordozott néhányat ugyanazokból a terhekből, amelyek Joanne életére is hatással voltak. Aztán Isten belépett a zűrzavar közepébe, és minden megváltozott. Minden megváltozott. Lehet, hogy ma ön is hasonló helyzetben van. Nehéz időszakon megy keresztül. Még az is lehet, hogy nem érzi, hogy szeretné a családja. Talán kirekesztették, vagy úgy érzi, nem szereti a társa, akinek pedig odaadta szívét, lelkét. Amikor ilyen helyzetbe kerül az ember, néha éppen ekkor nyílik tökéletes alkalom rá, hogy megértse. Emberek nem adhatják meg nekünk azt, amit Isten megadhat. Nem várhatjuk tőlük azt, amit Istentől, mert ő teremtett minket. Arra teremtett, hogy kapcsolatban legyünk vele. Amíg ez nincs meg, csak egyedül bolyongunk. Ha minden jól megy, szuper. De amikor rosszul alakulnak a dolgok, elveszünk. Jézus Krisztussal viszont teljesen új kezdetet kapunk. Nem csak egy második esélyt, hanem egy vadonatúj kezdetet. A régiek elmúlnak, és minden újjá lesz. Ha azzal küzd, hogy nem tudja ki is valójában, miért született meg, vagy hogy hogyan élhetne teljes életet, olyat, amire Isten megteremtette, hagyja, hogy Jézus szeretete beköltözzön a szívébe. Engedje le azt a falat egy pillanatra. Ez csak önről és őróla szól. Nem tartozik senki másra. Ennyire egyszerű. Csak ennyit kell mondania. Istenem, bűnös vagyok. Vétkeztem ellened. Mások ellen és önmagam ellen is. Tudom, Jézus, hogy te kifizetted az árát az én bűneimnek. Nem csak a világ minden bűnéért, de az én minden bűnömért is. Ma úgy jövök hozzád, mint a bűnös, aki megváltásra, szabadulásra vágyik, és aki ki akar törni a céltalan életből. Meg akarlak ismerni, mint megváltómat. Meg akarlak ismerni, mint atyámat. Meg akarom tudni, milyen érzés szeretetnek lenni, és hogy hogyan kell szeretni. Kérlek, költözd be a szívembe és az életembe. Bocsásd meg a bűneimet, bármilyen sok is, és adj lehetőséget, hogy újra kezdhessem. Töltsd be a te szent lelkeddel. Taníts meg arra, ki vagy te, és hogyan járhatok egy másfajta úton. Hogyan tudok veled és érted élni. Adj a kő szívem helyett egy élő szívet a Jézus nevében. Ez nyitja meg az ajtót, így kezdődik a kapcsolatfelvétel. Jézus azt mondta, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem.
2: Ma ezzel búcsúzunk, mert orvosságot adok neked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Ámen, így legyen. Isten áldja önöket a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Úgy alakult ez a ma reggeli műsor, hogy súlyos témák jönnek egymás után. Az öngyilkosság témájával fogunk foglalkozni, már csak azért is, mert az öngyilkosság megelőzésének a világnapja ez a mai nap. A Panoráma Klinika pszichiátere dr. Somogyi László a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Van egy adat, 700 ezer ember veti el az életét sikeresen évente, tehát ők azok, akik nem csak megpróbálják, hanem be is fejezik. És nekem erről az jut eszembe egyrészt, hogy most az történik, hogy adataink vannak többen, és nem az öngyilkosok száma szaporodott meg. Tehát jobban látjuk, hogy mi történik körülöttünk a világban, vagy ez mindig is így volt, ilyen arányok voltak, ilyen nagy léptékű, nagy mértékű volt ez, csak nem szembesültünk vele.
2: Hát Európában és Magyarországon is az a trend, hogy egyébként csökken a befejezett öngyilkosságok száma a 80-as évek óta. Magyarországon a 80-as évek volt a csúcs, a 80-as évek közepe, akkor országosan körülbelül 5000 honfitársunk vetett véget az életének. Ez jelenleg a tavalyi legfrissebb adatok alapján egy picit kevesebb, mint 1500, tehát egy elég jelentős, közel 70%-os, vagy körülbelül 70%-os csökkenés volt. De hát jellemző a modern világra, hogy több adatot tudunk, igen. Tehát a nemzetközi adatok is jobban elérhetők itthon, ismertebb és több téma van. Illetve több szó esik erről a súlyos témáról.
1: De több szó esik olyan módon is, hogy ne tedd. Lehet, hogy nem elég sok. De közben meg ez valami végletesen kétségbeesett helyzet kell, hogy legyen egy kétségbeesett pillanat, amikor valaki úgy dönt, hogy befejezi.
2: Hát kétségbeesett helyzet és kétségbeesett pillanat, ez szerintem mindkettő fontos. Ez egy összetett magatartásforma. Sokan hajlamosak ezt leegyszerűsíteni, hogy pusztán egy szakítás, vagy munkahely elvesztése, vagy valamilyen pszichés krízis. Ez mindig összetett, soha nem pusztán egy ok áll emögött. És mivel összetett, és az ember általában egy ambivalens lény, nagyon fontos ennek a témának a kapcsán, hogyha időt nyerünk, akkor gyakran életet nyerünk. Tehát, hogyha valaki krízisben van, és ezt a környezetéből valaki észleli, beszél vele, jelzi neki, hogy nincs egyedül, segít, hogy szakszerű segítséghez jusson, azzal gyakran megmenti az életét.
1: Szokták mondani, hogy ez egy hajlam, de hát ezzel a hajlammal az ember nem születik, ilyenné lesz valószínűleg az ő lelki állapota, ugye?
2: A hajlam az annyiban igaz lehet, hogy a depresszióra, szorongásra arra vannak genetikailag örökölhető tényezők, tehát van valamilyen szinten egy biológiai hajlam, ami nem önmagában az öngyilkosságra, hanem az öngyilkossághoz hozzásegítő tényezők egy részére vonatkozhat. És értelmezhető ez kulturálisan is. Magyarországon ennek kulturális okai is vannak, hogy sokan ezt az utat választják kétségbeesésükben. Létezik egy jelenség, ezt Werther effektusnak hívják, amikor egy híres ember, vagy valamilyen nagy sajtónyilvánosságot kapó öngyilkossági eset történik, akkor utána mindig megugrik az öngyilkosságok száma. Ugye ez egy kulturális minta is.
1: Hát erre a korabeli sajtóból lehet emlékezni, a 70-es évek elején közepén Domján Edit és Széchy Pál magyarországi halálesete volt összeköthető jó néhány hasonlóképpen elkövetett és akkor gyakorlatilag ismétlődő mintájú.
2: Ez egy tökéletes példa.
1: Viszont a legfontosabb kérdés minden ilyen esetben az, hogy hogy tudunk segíteni. Tehát vannak-e annak jelei, hogy valaki erre készül, vagy ahány ember annyiféle jel, tehát akkor mi is figyeljünk.
2: Megint csak azt mondom, hogy ez egy összetett kérdés, tehát nincs egy konkrét jel, ami minden esetben jellemző. Ez mindig az egyénre specifikus, de vannak általános jelzések, amik a környezet figyelmét felkelthetik. Hát, hogyha valaki szociálisan visszahúzódó lesz, leépíti a kapcsolatait, elkezd beszélni az öngyilkosságról, mert ez is gyakran előfordul, elajándékozza a számára fontos tárgyakat, nyilatkozatot tesz arról, hogy mi történjék, ha ő már nem lesz.
1: Búcsúzkodik,
2: igen. És hát önmagában, hogyha valaki depressziós és valami jelentős veszteség éri, akkor ez mindig felmerül.
1: Melyik a gyakoribb, az impulzusból, az egyszeri rossz lélekállapotból fakadó öngyilkosság, vagy ez, amiről most beszélt, hogy hát ez egy felkészülés is egyúttal?
2: Ez a kettő általában együtt jár, tehát az a leggyakoribb, hogy ez a kettő együtt történik meg, amikor valaki eleve komoly lelki teherrel, lelki problémákkal küzdik, és még éri valami olyan veszteség, ami abban a helyzetben feldolgozhatatlannak tűnik számára, és egy ilyen teljes reményvesztett állapotot él meg, amikor egyszerűen nem lát más lehetőséget.
1: Kedves nézők, látnak telefonszámokat, segélyvonalak számát. Itt igazából mi, akik a környezetben élünk, ha mi jelentkezünk, tudnak segíteni? Ez egy nagyon nehéz dolog, mert hát valakire ráerőszakolni a segítséget, az pont annyira visszataszító lehet, mint hagyni egyébként.
2: Igen, de hát van olyan helyzet, amikor ez az erőszak, ez úgy gondolom, hogy indokolt. Tehát amikor közvetlen veszélyeztető állapot van, amikor tényleg azt észleljük, hogy valaki arra készül, hogy ezt megtegye, akkor talán nem is ezeket a segélyvonalakat, hanem a 112-t kell hívni. Hát amikor közvetlen krízis van, akkor mentőt kell hívni, olyankor a kórházba szállítás az indokolt, akkor is, hogyha az illető maga tiltakozik, mert hogyha túljut ezen a krízisen, az esetek túlnyomó többségében ő is hálás lesz.
1: Ez valamiféle kiózanodás, amikor ezen túllép. Aki pedig ezt a krízisvonalat hívja, kap segítséget? Tud segítséget kapni valóban?
2: Hát remélhetőleg igen. Most ugye sokszor esik arról is, hogy a magyar ellátórendszernek azért vannak hiányosságai, kevés a pszichiáter, a szociális háló sem minden esetben úgy működik, ahogy annak optimális esetben működnie kéne, de én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben igen, kap segítséget. Részben ennek is köszönhető az a csökkenés, amiről az elején beszéltem, hogy azért a 80-as évek óta körülbelül 70%-kal csökkent a befejezett öngyilkosságok száma. Ez nyilván nem csak a pszichiátria szakma, vagy a szociális ellátórendszernek az érdeme, ez egy társadalmi jelenség is, de azt gondolom, hogy ez egyfajta szakmai sikerként is elkönyvelhető, amit azért emelek ki, mert mi magyarok hajlamosak vagyunk mindig mindent ilyen rettenetesen negatív színben látni. Jó kimondani azt, hogy egyébként ebben volt egy jelentős javulás.
1: Köszönöm, hogy elmondta, dr. Somogyi László volt a vendégünk.
2: Köszönöm szépen.
0: 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Az elmúlt években környezetvédelmi ügyekben, vagy akár az akkumulátorgyárak kérdésében, ami ennek egy szűkített változata, fogalom lett a Mikepércsi Anyák Egyesülete, ők a környezetükért harcoltak az első perctől kezdve, és teszik ezt most is. Kozma Éva van itt velünk Zoom kapcsolaton. Szeretettel köszöntöm, jó reggelt kívánok. Volt egy közmeghallgatás, hát elég botrányosra sikeredett távolról rátekintve. Ön ott azt hogy élte meg? Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tényleg botrányos volt, ugye itt a közmeghallgatás, hogyha szétbontjuk, akkor végre sikerült újra közzel csinálni, mert ugye az elmúlt 3 évben köznélküli volt. Itt most már csak ezen a meghallgatáson kell javítani, mert a hallgatás dominált, vagy inkább az, hogy ne válaszoljanak rá. 90%-ban úgy válaszoltak rá, hogy ez nem ide tartozik, nem az eljáráshoz tartozik, úgy, hogy 3 éve Debrecenben nem volt ilyen. Tehát itt azért várható volt, hogy az emberek igenis el akarják mondani a tapasztalataikat, az, ami foglalkoztatja őket, és a félelmeiket nyilván.
1: Önök a dél-koreai akkumulátorgyár bezárását, vagy legalábbis a környezetvédelmi engedélye visszavonását szeretnék elérni. Mik ennek az okai szempontjai, és milyen bizonyítékok vannak, amiket akár a gyár vezetése elé tudnak tárni?
3: Ugye itt egy felső küszöbértékű veszélyes üzemről van szó. Itt iszonyatosan sok mérgező anyag van, tűz és robbanás veszélyes anyag van, és az első gondolat, amikor ez megjelent valakinek a fejében, és úgymond itt a város fejében is, már akkor el kellett volna kezdeni kommunikálni a lakossággal, és megkérdezni a lakosság véleményét erről, hogy a lakosság szeretne ilyennel együtt élni, vagy ebben részt venni, hogy itt együtt éljen egy ilyen gyárral. Ez nem történt meg. Tehát az Aarhusi Egyezmény az kimondja, hogy nem csak törekedni kell arra, hogy mi tájékoztassuk a lakosságot erről, hogy mi mit szeretnénk csinálni itt ezzel a nagy ipari területtel, hanem hogy konkrétan bevonni a lakosságot abba, elmagyarázni, transzparensen megértetni, hogy itt mik fognak zajlani. Ez abszolút nem történt meg. Tehát nem volt stratégiai környezeti vizsgálat, amit szeretne a MIAKÜ, hogy akár most így utólag is bepótolják, nyilván már nem ugyanaz lehetséges, mint ahogy elindult volna, de ez is hiányzik. Debrecen városának nem volt környezeti terve, tehát hogy itt olyan fontos dolgok hiányoztak, ami alapján egy hatóság nem mondhatta ki azt, hogy itt meg volt alapozva ez a döntés megfelelően, hogy itt ennyi gyár elindulhat, és ezek közül ugye ez egy felső küszöbértékű veszélyes üzem.
1: Itt az elmúlt időszakban a debreceni gyár kapcsán is, vagy gyárak kapcsán is, mert hát hiszen több van, felmerült az, hogy milyen veszélyes anyagok kerülnek ki a környezetbe, de önök például épp úgy, mint mondjuk a Gödiek a Samsung gyár esetében tiltakoznak a zajterhelés miatt is, amire mind a két gyár azt mondja, hogy na de milyen zajterhelés, hát itt nincsen semmi. Önök meg azt mondják, hogy próbáljanak ennek a tövében ők élni. Tehát itt valószínűleg egy olyan helyzet alakult ki, ami önmagában a gyár létét, nem létét kérdőjelezi meg, vagy teszi kérdésessé.
3: Itt nagyon sok ilyen kérdés van, tehát tényleg van arra is jogszabályi lehetőség, hogy a hatóság ezt felülvizsgálja, hogy valójában itt a legelőször megkapott környezethasználati engedély, az jogos-e, vagy egyáltalán azt vissza lehet vonni, és nem csak toldozgatni, foldozgatni ezeket az engedélyhasználatokat. Itt konkrétan megjelentek olyan lakosok, és minket is rendszeresen keresnek meg, akik éjszaka arra kelnek föl, hogy ez a zaj már most magas, és ezzel kelnek föl, hogy ez a zaj már most magas, és ezzel az engedély.

0: pontosan ezt jelenti, hogy felmérjük, hogy van-e elegendő víz, hogy jut itt elegendő víz a lakosságnak is, és az iparnak is, vagy éppenséggel milyen iparnak jut, vagy az az ipar hogyan használja fel azt a vizet, hogy az a víz, amit felhasznál, aztán mondjuk mennyire van megszennyezve, azt mennyire lehet megtisztítani. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, amik nem történtek meg.
1: A volt politika ilyen... mennyire partner igen. ebben, hogy ezeket a dolgokat nyilvánosan meg lehessen beszélni? Ezt azért kérdezem, mert most sem volt ott a polgármester, miközben ez egy nagyon fontos, nagysúlyú közmeghallgatás volt, de úgy hallom, hogy a Tisza párt országgyűlési képviselője is távol maradt.
0: Igen, azt kihangsúlyoznám, hogy Mike Pércs polgármestere ott volt, illetve valóban a tiszás képviselők nem voltak ott, de én úgy tudom, hogy a kabinetjeiknek a főnökei ott ültek, tehát ugye parlamenti munka is volt közben, ezt dönts el mindenki, hogy mi a fontosabb ott lenni a parlamentben, vagy meghallgatni azokat a polgárokat, akik megszavazták őket. Én azt gondolom, hogy ez szimbolikus volt ez a közmeghallgatás, 3 év után az első, mindenkinek ott kellett volna lennie. Tényleg nagyon fontos volt, mert a lakosság igényli, hogy meghallgassák végre. Tehát ez kikerülhetetlen.
1: Mennyire tűnik együttműködőnek a dél-koreai gyárvezetése? Az enélkül nem fognak tudni csak a jogeszközével előre jutni nyilván.
0: Én azt gondolom, hogy ha a közmeghallgatás alatt ezt érti a hatóság és a koreai gyár, akkor nem sok értelme van a többinek, mert ez, mint mondtam, ez nem egy közmeghallgatás volt, ez egy bohózat volt tényleg. Ráadásul nem engedték be az embereket, várakoztatták őket, motozástól kezdve elképesztő dolgok voltak, nem engedtek be táskákat, a 1 óra csak azzal ment el, hogy megpróbálják már előre fegyelmezni az embereket. Nagyon szürreális volt.
1: Hát nem ezt mutatja, hogy ebből valami lesz, az kétségtelen, de minden esetre önök mennek tovább ezen az úton, ez nyilvánvaló, mint az elmúlt években is. Előbb-utóbb valószínűleg akkor a politikának kell ebben a dologban valamit mutatnia és lépnie előre, ha máshogy nem fog menni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Kozma Éva volt itt velünk a Mike Pércsi anyák képviseletében.
0: Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Elindult a BL, és megérkezett Hegyi Iván. Ez a kettő együtt jár. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz.
2: Szia, Ego.
1: Szóval elindult a BL, mondom, de azért ez egy kicsikét más, mert egy felvezetés után a kis csapatok megmérettetnek, most a nagyok megmutathatják, hogy hol tartanak. Van, akinek ez edzőmeccs, lásd Barcelona, valakinek nagyon éles, lásd Atleti vagy Liverpool, amelyik nagyon kemény meccset játszott tegnap, de azért ez egy iszonyú hosszú sorozat lett.
2: Hát először is köszöntöm a kedves nézőket is. Másrészt ugye a tapasztalat az, ami ott a liga szakasz van, hogy pontosan ugyanaz a tapasztalat, amíg a liga szakasz nem volt. Tehát, hogy most ugye sűrűbb a program látszólag, de az ősznek nem sok jelentősége van abból a szempontból, hogy a tavasz a lényeges.
1: A nagyok, a kicsik maradnak, néha születik egy-egy meglepetés, és a végén a nagyok odaérnek.
2: Az a helyzet, hogy minden három pontot meg kell becsülni, tehát mondjuk a Madrid 2-1-je, vagy a Liverpool 2-1-je, csak egy gólos győzelem csak, de az győzelem egy nagyon nehéz rivális ellen. A kicsiket meg kell verni, a nagyok ellen lehetőleg nem tudom, legalább 50%, nincs olyan sok nagy, ugye azért egy ilyen sorsolásnál, amíg a liga szakaszban is olyan sok nagy nem találkozik.
1: Nem, de mondjuk például ez a Liverpool Atletico Madrid, ez kifejezetten egy olyan meccs volt, hogy ezt mondjuk a negyed döntőben is el tudjuk
2: képzelni. Ez így van, ezek vannak. De mindig van, minden fordulóban van néhány ilyen meccs.
1: Ennek van így súlya? Ez ilyenkor ugyanúgy presztízs, mint hogyha a negyed döntő lenne, mert ez egy csoportmeccs volt. Tehát, hogyha most kikap az Atletico Madrid, mint ahogy történt, nem történt semmi igazából, majd második helyen megy tovább legfeljebb.
2: Hát igen, tehát az én felfedezésem az, hogy bár hosszabb, és mondom ezt az első mondat, hosszabb és látványosabb, látszólag izgalmasabbnak tetszik, a dolog lényege az, hogy hát nézd, a Paris Saint-Germain egyszer sem nyerte meg a liga szakaszt, ugye? Viszont kétszer megnyerte a BL-t egymás után, és úgy, hogy 5-0-ra megnyerte a döntőt.
1: Ha mondjuk most a pozsonyiak eléggé szenvedtek a tegnapi meccsen, az egy kiütés volt.
2: Na, de hát ezek nem, tehát itt vannak, tehát óriási differenciák vannak, és őszintén szóval nagyon szomorú vagyok, hogy mi ebben nem veszünk részt. Tehát itt olyan csapatok is vannak szép számmal, amelyek, tehát itt tavaly, mint a Kairát, most a Sabah, csak igen, mondtam kettőt, de a Szlován is ide tartozik. A Szlovánnak akármennyi gólt kap, ünnep, hogy ott van. És nem kevés bevétel egyébként, és nem kevés érdeklődés. Mi kiiratkoztunk ebből gyakorlatilag, amit a Bajnokok Ligájának hívják, háromszor voltunk benne, abból igazán számottevő eredmény csak 95-ben a Ferencváros érte.
1: Ugye ez nehéz, mert igazán csak a Fradinak van erre esélye. Reálisan
2: hát,
1: a háttere, a pénzügyi lehetőségei, és így tovább. Most nem menjünk bele a politikai vitába.
2: Szóval mi a Szlovánnak jobb esélyei vannak, mint a...
1: De egyszer-egyszer lehet odaérni. Hát ezt akartam ezzel mondani, hogy de attól az még nem ugyanaz, mint ha minden évben ott játszol.
2: Hát nem. Sajnos. Hát ez sajnos úgy vagyunk lassan ezzel a BL-lel is, mint a VB-vel, hogy kívülről nézzük. De kétségtelen az a fejlesztés, a fejlesztés, a liga szakasz, az érdekesebb egyébként a nézőszámára.
1: Tehát meg nem? Jó meccseket látunk. Jó meccsekről írsz könyveket újra és újra és újra. Van VB könyved, most hallom, van BL könyved.
2: A bajnok... Nincs, lesz. Hétfőn megy a nyomdás.
1: Az BL könyv lesz, vagy a bajnokok Európa kupájával, a bajnok csapatok Európa kupájával kezdett? Tehát a Beckkel az előbb.
2: Hát az van fölül a borítón, hogy a Beck és a BL 70 éves na, története. Hát a címe pedig az, hogy bámulatos labdarúgás, B mint bámulatos, L mint labdarúgás. És hát egy ugyanolyan kiállításában, ugye olyan szép könyve, egyébként a ATV támogatásában és a Spirit kiadó jelenteti meg, sőt, hát ugyanúgy, ahogy a VB könyvnek a hátsó borítóján Németes Szilárd írta az ajánlást.
1: Hát ő nagy futballrajongó, úgyhogy neki ez teljesen testre álló. Viszont nekünk azért vannak szép történeteink a Beck korszakából, a BL-ből már nem. De a bajnok csapatok Európa kupájában a magyar csapatok rendre azért meg tudták mutatni magukat, az egy olyan lebonyolítási rend volt.
2: Hát először is világklasszis játékosaink voltak, de én elsősorban azt emelném ki, hogy nekem a Beck és a BL az Puskástól a Puskás arénáig. Ugye legutóbb volt a döntő.
1: Igen.
2: Hát mondjuk volt 60-ban egy döntő, amikor egy Puskás nevű ember 4 gólt szerzett. Di Stefano meg 3-at.
1: Igaz, hogy nem egy magyar csapatban játszva.
2: De az a mi fiunk volt. Ezt én öcsinek hívtam, tehát én tegezhettem. Tehát a mi fiunk volt, és még várjál, az a legszebb, hogy volt olyan megdöntő, amely 3-at rúgott, de nem tudott nyerni a Real Madrid. Ugye a Benfica rám dönt 3, öcsi rúgott 3-at. Szóval sőt, én azt hiszem, hogy az a legjobb. Az egész Beck, az a mi gyermekünk. A Honvéd játszott Wolverhamptonban, és azt mondta a Wolverhampton menedzsere, egy Curtis nevű menedzser, hogy milyenk a világ legjobb csapata, mondta 54 decemberében, mert hiszen megvertük a Honvédot, és akkor jelentette meg a Gabriel Anó, a híres szakíró, neki be, hogy hát az nem így van. Ha Budapesten lenne egy visszavágó, és ott nem kapna ki a Wolverhampton, akkor lenne, és 54 decembert írtunk, és 55-ben elindult a BL, vagyis a Beck.
1: Hát
2: tehát az, hogy mondjam, a mi közünk ehhez múlhatatlan.
1: Igen, csak ugye azt gondolja az ember, hogy ilyenekkel vigasztalódunk, ez olyan egy kicsikét, mint az angol-magyar 6-3, hogy egyszer régen milyen dolgainkhoz
2: nem, volt nem, nekünk nem, közünk. Nem, Egon, ezt rosszul látod, szerintem. Rákóczi Ferenccel sem vigasztalódunk, és mégis büszkék vagyunk rá. Tehát, hogy, hogy
1: nem, nem a büszkeségről, hanem hogy egyszer régen. Tehát, hogy olyan jó, lenne, olyan jó lenne azt mondani, hogy és most?
2: Hát, Egon, szoktam neked mondani, hogy hát mégis kijársz most is, és nem látod Sándor Csikart, meg Hidegkutit, akik
1: hát nem.
2: Az elsőbek, majd elsőbekben ugye a te csapatod volt benne. Ebben az összetettben.
1: Most arról beszél Hegyi Iván, hogy MTK. Csak hogy rakjuk ezt rendbe gyorsan.
2: Hát MTK, és ugye és én erre is büszke vagyok. Tehát, hogy maradjunk ennél. Ugye a te csapatod, itt a Celtic. Most a LASK 5-1-re nyert ugye a Celtic ellen 0-3-ról a selejtező, vagy a selejtező play-offban, és most benne van a na mondjuk, Linzer ASK. Hát az olyan messze van? Az és ilyen? Ott van benne, és most ott volt. Most a...
1: Jó, hát legyen ez minta, meg legyen ez példa, meg olvassuk el, mikor jelenik meg a könyved.
2: Hát most a október végén, november elején, hétfőn megy a nyomdába.
1: Jó, tök egyszerű kérdés a végére, melyik csapat nyeri ebben a szezonban a BL-t?
2: Hát szívem szerint?
1: Hát én mondjuk.
2: Hát szívem szerint azt ugye nem kell mondani. Én szívem szerint az, amelyik a legtöbbször nyerte a BL-t kimagaslóan. Hogy egyébként melyik? Hát azt nem tudom. Sok esélyes van a PSG, Barcelona, Madrid. Hát nem szeretném, ha az Arsenal nyerni.
1: Az ellenlábas.
2: Megint 1-0-ra nyert.
1: Az ellenlábas, igen. Hegyi Ivánnal beszélgettünk, hát nem is tudom, miről a BL-el kezdtük, a könyvével folytattuk, a Beckre emlékeztünk, meg Hidegkutira a végén. Szerintem ez így jó volt.
2: Hát az, mert hogy ezek mi vagyunk.
1: Ezek mi vagyunk. Hegyi Iván, köszönöm szépen. Szépen. Önöknek meg a figyelmet szeretjük, a focit nézzék este, meg én lesznek BL meccsek, és hát várom önöket holnap reggel újra. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ligeti Miklóst is alkotmánybírónak jelöli a TISZA, jelentette be Magyar Péter. Ez a mai este egyik legfrissebb híre, de az sem túl régi, hogy vesztegetéssel gyanúsítják a második leggazdagabb magyart. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Magyar Péter szombaton kitállal az Orbán kormány gyermekvédelmi visszaéléseiről. A miniszterelnök a Kötsei piknik napjára időzítette az eseményt. Hatházi Ákos megszerezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki pályázatait. Szerinte Unger Anna a legjobb 60-ba sem kerülhetett volna be. $100 felett az olajár. A kabinet dízel támogatást ígért. A részletek azonban továbbra sem ismertek. Mai vendégeink Lukácsi Katalin, teológus. Borgula András, a Gólem Színház alapítója. Zamecsnik Péter, ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük szokásunk szerint a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint be kell avatkozni a kormánynak az üzemanyag árakba? Nézzük az állást, mert ez nem a végeredmény. 33% mondja azt, hogy igen, be kell. 67% úgy látszik piacpárti, legalábbis a szavazó nézőink közül, mert azt mondják, hogy nem kell beavatkozni. Mielőtt megnéznénk az első témát, egy egyszavas választ szeretnék vendégeinktől. Befolyásolják a nézőket, majd a végén lesz végeredmény. Tehát, hogy be kell avatkozni a kormánynak, vagy bármilyen kormánynak piacgazdaságban az üzemanyag árakba, például amikor $108 egy hordóolaja, vagy sem. Katalin?
3: Hát nagyon radikális esetben lehet, de boldog vagyok ettől az eredménytől egyenlőre, úgyhogy szerintem nem.
1: Ügyvéd úr?
4: Dízelautón van, örülnék neki, de én is amellett vagyok, hogy a piac diktálja a feltételeket.
1: András?
5: Én el tudom képzelni, hogy vannak olyan szituációk, hogy a kormány beavatkozhat. Én egy ilyen szélső baloldali beállítottságú ember vagyok, úgyhogy én most igen mondok.
1: Akkor pontosan az az arány jött létre, kétharmad, egyharmad, mint a nézők között. Köszönjük szépen. De nem ezzel kezdünk, hanem azzal, hogy Magyar Péter a Kötsei piknikre időzíti a gyermekvédelmi jelentés nyilvánosságra hozatalát. Nézzük meg a bejátszást.
6: Gyurkó Szilvia államtitkár asszonnyal szombaton bemutatjuk az Orbán kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést. Jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök a csütörtök reggel megjelent poszthoz azt írta, éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával. A bejelentés szeptember 12-én lesz, vagyis egy napon a Kötsei találkozóval, ahol beszédet mond Orbán Viktor. Tusványos mellett a Kötsei piknik a Fidesz másik fontos rendezvénye 2004 óta. Idén a párt jövőjével és Orbán Viktor terveivel kapcsolatos bejelentésekre számíthatnak a meghívottak.
1: Igen, tavaly volt az egyetlen olyan Köcsei piknik, amikor a sajtót is beengedték, illetve nyilvános volt Orbán Viktor beszéde, idén ez nem így lesz. Én azt javaslom, hogy bontsuk ketté ezt a hírt, mert van a kommunikációs rész, hogy Magyar Péter szakzsargonnal élve betakarja az eseményt, a második fele meg maga a vizsgálat, amivel betakarja. Az első kérdésem az, hogy nem teheti meg Magyar Péter, hogy egyetlen napot sem enged át az ellenzéknek?
3: De hát nyilván megtehetne. Egy, például, amikor volt a túlsnádfürdő, akkor ott olyan szempont lépést vesztett, ha mondhatjuk így, és igazából fel is volt háborodva, hogy minek foglalkozik még bárki is túlsnádfürdőn Orbán Viktorral, ahelyett, hogy akkor is csinált valamit egyébként nem annyira fontos dolgot, vagy nem annyira drámai dolgot, mint ami ez a bejelentés, és fel volt háborodva, hogy miért nem vele foglalkoznak most is, és lehet, hogy ez kellően felháborodott ahhoz, hogy most ezt mégse hagyja, de hogy én hálás vagyok értem, mert amilyen megnyilatkozások fakadnak az utóbbi időben, és hát nyilván a hozzáállásomból fakadóan, politikai álláspontomból fakadóan a korábbi megszólalásait Orbán Viktornak elég károsnak és rombolónak tartom, tehát hogy én nem tartom rossznak azt, hogy inkább Magyar Péter valami hasznosabb dologra irányítja a figyelmünket.
1: Ügyvéd úr?
4: Én nem annyira a kommunikációs részénél maradnék, hanem inkább azt mondanám, hogy a társadalomnak nagy elvárásai vannak sok minden kérdésben ettől az új kormánytól. Az egyik ilyen kérdés a gyermek intézményekben mi történt. Nem is az, hogy mi történt, hanem hogy tussolták el ezeket az ügyeket, és ezt nagyon fontosnak tartom. Sokkal fontosabbnak, mint hogy XY nevelő megverte Józsikát, mert az egy csúnya dolog, rendben van, de erről tudott a minisztérium, tudott a rendőrség, tudott a Fidesz politikai vezetése. Ez a nagyon nagy tragédia, és azt gondolom, hogy ez fontosabb minden Köcsei megszólalásnál.
5: Én a kérdésedre úgy válaszolnék, hogy én még nem láttam olyan boxolót, aki mondjuk sikeresen bevisz egy ütést az ellenfelének, aki megtántorodik, és utána azt mondja a boxoló, hogy megvárom akkor, amíg összeszeded magad, öcsi, hogy utána akkor folytatjuk, jó? Elég sok bevetésen vettem részt a katonaságba, és sosem álltunk le, amikor az ellenfél visszavonult, hanem akkor kezdtünk el igazán, hogy is mondjam, végére járni a dolgoknak. Tehát igen, ez sajnos, vagy nem sajnos, ez így működik, ez egy, a miniszterelnök szavaival élve, totális filmszínház, ez egy totális háború, és ameddig van Fidesz, addig Magyar Péter nem fog megállni.
1: És miért pont ezzel a témával jön, hiszen most azért a közhangulat inkább az elszámoltatás körül csúcsosodik, hogy így mondjam, vagy az az első számú beszédtéma.
3: Amit az ügyvéd úr is mondott, hogy azért ez egy szimbolikus ügy, és hát maga a Orbán Viktor és az Orbán rendszerének a bukása, a Magyar Péter felemelkedése is kötődik ez az ügyhöz, és ez a témakörhöz, tehát ilyen szempontból tényleg ez egy nagyon cinikusan, ridegen mondva egy ügyes témaválasztás, de hát egyrészt szintén egy kis cinikus mérlegelés, hogy lehet, hogy más témát nem tudna úgy bedobni, hogy tényleg most erre figyeljen a lakosság, viszont ez lehet, hogy már kellően kidolgozott állapotban van, és erről tudnak beszélni. Tehát, hogy ez lehet, hogy csak egyszerűen ilyen praktikus szempontok is közrejátszottak.
4: Azok is nyilván, meg azért ne felejtsük el, hogy ennek a Tisza-féle rendszerváltásnak az origója a kegyelmi ügy. A kegyelmi ügy pedig erről szól, vagy ehhez kapcsolódik nagyon szorosan. Tehát kiinduló pontnak én szerintem ez egy jó indulás. Arról nem beszélve, és maximálisan egyetértünk, az elszámoltatás, amit szintén várnak az emberek, azt kérem értsék meg, nem megy egyik napról a másikra, itt jog, állami eszközöket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert akkor tulajdonképpen semmi értelme nincs ennek az egésznek, az pedig sajnos időigényes.
1: Akkor nézzük a másik felet, a Fideszt. Mire számít Orbán Viktortól? Ez mindig egy ilyen programadó dátum, ez a Köcsei piknik, meghatározza a következő évad feladatait, célkitűzéseit, de talán az első, sőt konkrétan az első 16 év után, hogy ezt ellenzékből kell most megtenniük.
5: Figyelve Orbán Viktort, most nem tudom, hogy a ma reggeli vagy a tegnapi posztja volt a lovakról, hogy Magyarország visszakérje a spanyol királynak ajándékozott, az angol királynak ajándékozott lovait. Hát nincs a toppon. Tehát, hogy elég sok mindenhez lehetne hozzászólni, és talán hozzászólhatna a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, még akkor is, hogyha a parlamenten kívülről, de ha ő ezt látja fontosnak, akkor szerintem nagy a baj, és ezt a bajt veszi észre tényleg a kormányzó párt, és azt mondja, hogy most akkor addig ütünk, ameddig mozog.
3: Én annyira boldog lennék, ha meglepne, és valami olyasmit mondana, amit eddig nem tapasztaltunk tőle az elmúlt időszakban is, például önironikus, meg önkritikus a arcélt is megmutatna, de hát nem vagyok naív, vagy hát lehet naív lennék, de hogy ennyit tudok, hogy ez nem valószínű, és az a baj, hogy én is beleesek abba a hibába valószínűleg még mindig egyfajta Stockholm-szindrómaként, hogy próbálom a mögöttes okos, rafinált szándékot keresni, hogy miért posztolhatott éppen erről Orbán Viktor, és hát bizonyos szempontból annyiban sikeres talán egy kicsit ebből a teljesen vert helyzetben, hogy egy teljesen váratlan, nem számított poszt, mindenre számítottunk volna, csak hogy ezt Rivalda fénybe helyezi ezt a kérdéskört, és hát picit kitakar, tehát hogy egy hajszállal többet foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mint egyébként, mint mondjuk közben Magyar Péterrel, tehát hogy ilyen geg lehet benne, és egy üzenet is, hogy egész Magyar Péter Filip Színház engem nem érdekel, én mondok valamit teljesen mást, de hogy mit tud Köcsén mondani, az nincs ötletem.
4: Én azt gondolom, hogy ő szavakban vállalta a felelősséget azért a történelmi vereségért, tettekben nem. És ebből számomra az is következik, hogy ameddig Orbán Viktor a Fidesz elnöke, addig itt a Fidesz nem fog megújulni. Mert egyfelől egy olyan személyi kultusz vette körül, ami meggátolta a tisztánlátását, most nem tudok jobban fogalmazni. Másfelől az a vezér elv, vagy nem tudom, minek nevezem, amit ő képvisel, az én úgy gondolom már nem működik. Tehát amit ő szeretett volna elérni, hogy a nemzetközi politikában egy igen erőteljes tényező legyen, ne csak itthon, és majd ő megmondja, hogy mi a helyes, meg mi a nem helyes, ez lejárt, ez megbukott. Ezért tartom én szerencsésnek, és sokkal inkább realistának Navracsics-féle gondolkodást, ami nem a Fidesz-szel való szakítás, de a megújulást kell, hogy eredményezze, az én véleményem szerint.
1: Ön adna esélyt Navracsics Tibornak, illetve ennek a kezdeményezésnek, hogy ebből lenne bármi?
4: Én ismerem személyesen Navracsics Tibort az egyetemről. Igen, a válaszom egyértelműen igen, hogy ne adnék, mert egy józan gondolkodású és a realitásoktól nem szakadt el, nem úgy, mint Orbán Viktor.
1: És a személyisége meg megalapozza ezt, mert én nem látom benne azt a tömegvonzásra alkalmas.
4: Most, hogy mondjam, tehát nem olyan vezető, mint Orbán Viktor volt, ez kétségtelen, de hogy egy józan gondolkodású, jó politikai érzékkel megáldott, kiváló szakember, legalábbis az én meglátásom szerint, abban biztos vagyok.
1: Amikor ez a Tiszának az a dőljünk hátra és kérjünk egy kávés szituáció van, hogy megjelenne a Fidesz mellett egy másik Orbán Viktor nélküli Fidesz típusú párt, nem?
3: Hát nem feltétlen, mert egyébként, hogy csak hát az a baj, én azt nem nehezen látom, hogy Navracsics Tibor valódi megújulást tud képviselni, mert azért persze egy picit hajszállal más hangot ütött meg, vagy hát sok hajszállal, de más hangot ütött meg, mint mondjuk Menzer Tamás és a nehéz ágyúi a Fidesznek, de hogy azért alapvetően mégiscsak ott maradt a tűz közelében, a kormánytagja volt, és szóval olyan messzire nem szakadt el, nem vonult egy zárdába, és nem gondolkodott az élet értelméről, hanem részt vett a politika csinálásban, és azért nem lenne hiteles ebből a szempontból megújítani a Fideszt. Viszont az egy izgalmas kezdeményezés lenne, hogy egy ilyen mérsékeltebb hangú politikát folytatna valaki az ellenzékben, mert az tényleg egy ellen opozíciót mutatna fel a nagyon vehemens Magyar Péterrel szemben. Csak hát én szerintem Magyar Péter képviseli ma a mérsékelt jobboldalt, és hát Navracsics így teljesen légüres térben van ebből.
4: Számomra azért jelent pozitívumot, mert a mérleg két nyelve. Az egyik az Orbán féle poloskázás, a másik a Navracsics féle párbeszéd. És ezen van a hangsúly.
1: Bár azt ő is mondta, hogy Magyar Péterrel nem látja értelmét a párbeszédnek, de...
4: Most ezen lehet elgondolkodni, hogy kivel igen és kivel nem, és nyilván a politikában vannak kényszerítő eszközök, most nem büntetőjogi értelemben mondom, de eleve az, hogy az árokásás és a, aki nincs velünk, az mindenki söpredék, mert körülbelül ezt képviselte Orbán, na ehelyett van egy normális közeg, legalábbis én így látom.
1: Még beszéljünk egy-két perc elég magáról a gyermekvédelmi jelentésről. Elég sok mindent lehet tudni, lehetett már eddig is. András, te például vársz valami alapvetően új információt, mint hogy a hatalom tudtával gyermekeket sanyargattak, bántalmaztak, ügyeket tusoltak el?
5: Nem, újat nem várok, de abszolút egy ilyen megtisztulási, és tudom, pillanatot várok, hogy ez nagy betűkkel ki legyen írva, és szembe jöjjön olyanoknak is, akik nem akartak erre ránézni. Nekem ez nagyon fontos, ez egy olyan bűn, amit a magyar kormány elkövetett magyar állampolgárok ellen, ami volt már a történelemben, de abszolút a legnagyobbak között van. Tehát azoknak az embereknek, akiknek semmilyen nincs, akik néha saját hibájukból, néha más hibájukból, néha ez ugye vegyes olyan helyzetbe kerültek, hogy egy valakire számíthatnak az államra, és visszaél ezzel, az sokszor láthatok ilyet színházban, mert annyira drámai szituáció, és én tényleg csak azt tudom mondani, hogy így, mint Orbán Viktor is kérjen bocsánatot.
3: Nekem még az a fontos megjegyzésem lenne a nézőkhöz is, hogy akik és a hírfogyasztókhoz, akik majd olvassák ezeket a jelentéseket szombaton, annak is legyenek a tudatában, hogy ez bár nem ők élték át, de erről olvasni is nagyon megterhelő és nehéz. És egyrészt ne legyenek, viszonyuljak méltósághoz ehhez a drámához, és ne csak egy ilyen blockbusterként, vagy ilyen cím nagy szlogenként olvassák ezeket a híreket, mert mögött tényleg rengeteg szenvedés van, ugyanakkor foglalkozzanak azzal is, hogy ez őket meg fogja terhelni ez a hír, és azért vigyáznunk kell önmagunkra is, mindannyiunknak, hogy azért a közbeszédünk ne egy ilyen vagy terápia legyen, de akkor azt okosan, de ne pedig a traumában gázoló pocskondiázás, mert az megint rosszul hat mindannyiunkra.
4: Alapkérdés, maximálisan egyetértek. Ahhoz képest ugye, hogy a Fidesz bizonyos politikusai bűnözőknek nevezték ezeket a gyerekeket, ugye, akik javítóintézetben vannak. Most abban bele sem menjünk, hogy még bíróság nem ítélte el őket, tehát az ártatlanság vélelmet. Ezzel most lépjünk túl, mert nem csak javítóintézeti gyerekekről van szó, hanem állami gondozottakról, azoknak az ellátásáról, ami a közös feladatunk, ha tetszik ezt, ha nem tetszik. Tehát valóban ilyen alapon nézzük ezt a kérdést, és szerintem csodálkozni fogunk bizonyos szervek, szervezetek, vagy akár politikusok felelősségének a látszatában.
1: Mielőtt tovább mennénk a mai nap egyik szerintem meglepetés hírére, azért gyorsan lekerekíteném ezt a lovas történetet, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó. Amikor királlyá koronázták Károlyt, a brit királyt, akkor a magyar kormány ajándékozott neki két lovat, és az új kormány utána nézve a lovaknak, azt talált, hogy valójában nem ajándékozási szerződést volt, hanem bérbeadták, vagy kölcsönadták a lovakat, és csak ezt szerették volna tisztába tenni most a brit féllel, és ebből hozta ki a brit bulvár sajtó, hogy Magyarország visszakérni a lovakat, de a kormány szóvivő Köbel Anita tisztázta, hogy nem, egy adminisztrációs hibát javítottak ki. És akkor nézzük a mai nap meglepetés hírét, Ligeti Miklóssal kapcsolatos, jöjjön a bejátszás.
7: Ligeti Miklóst a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját és alkotmánybírónak jelöli a Tisza párt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a Tisza 5 új alkotmánybírót jelöl. Pronovszki Nóra alkotmányjogászt, Ligeti Miklóst, Kovács András György kúriai tanácselnöki bírót, Orosz Árpád Gábor európai jogi szakjogászt és Szomora Zsolt egyetemi tanárt. Magyar Péter hangsúlyozta, olyan jelölteket javasoltak, akik minden szakmai követelménynek megfelelnek. A jelöltek bizottsági meghallgatását hétfőn tartják, az országgyűlés pedig kedden délelőtt már meg is választhatja az 5 új alkotmánybírót.
1: A legfrissebb hír az, hogy ezt a parlamenti szavazást bojkottálni fogja a Fidesz, de ezen annyira nem lepődöm meg. Most csak Ligeti Miklósra szeretnék koncentrálni, és nem tudom, hogy rossz már jó elkérdés, hogy ez egy vigasz díj lehet számára azért, hogy nem ő lett az MVVH elnöke?
3: Sajnos degradálódott az Alkotmánybíróság jelentősége és méltósága az elmúlt 16 évben, mint annyi minden intézményé, de azért én óva inteném magunkat attól, hogy az alkotmánybírói tisztséget vigazdíjnak tekintsük, mert azért mégis az a jogász hivatás egyik csúcsa. Tehát ennél fölött már igazából csak a köztársasági elnökség állhatna. Tehát, hogy azért ez egy szép dolog, mert ugye attól félt egy elég vehemens véleménybuborék, hogy hát ha nem Ligetit választja meg a Tisza, akkor nem is hátat fordít az elszámoltatásnak, ami azért volt butaság és sajnálatosnak tartom, hogy ez a vélemény kialakult, mert Unger Anna is elég behemensen hitettett amellett, hogy igazságot akar szolgáltatni az elmúlt ügyeknek és az elmúlt 16 évnek. Viszont megképződött az a történet, hogy hát akkor tényleg a Tisza meghunyászkodik, sőt már voltak ilyen hagymázas gondolatokat dédelgetett, hogy akkor Tisza-Fidesz paktum. Hát ehhez képest egy erkölcsbírónak maguk fölé ültetik Ligetit, úgyhogy ez egy jó válasz.
4: Nagyon. Én sem gondolnám, hogy valami vigasztalás lenne, már csak azért, mert az öt jelölt között kettő büntetőjogász van, én őket ismerem, tehát Ligeti Miklós és Szomora Zsoltot, mind a kettő kiváló szakember, és azt mondjam, hogy szakmánk, már most a büntető szakma, hogy mondjam, prominensei, és megérdemelten kerülnek oda, ahova kerülnek. Arról nem beszélve, hogy azért egy jelentős vérfrissülés fog bekövetkezni az Alkotmánybíróságon, hiszen múltkor Szonnenbent tanár urat választották meg, most pedig szintén gyakorló jogászokat, egyetemi tanárokat, tehát régi dicsfényét remélem visszaszerzi az Alkotmánybíróság.
8: Ugyanakkor ez az is kell, hogy a korábbi jogosítványait is visszakapja, amelyeket a Fidesz kormány alatt vettek el. Ezek melyek a nézők kedvéért, ha mondaná, legfontosabb?
4: Hát először is ugye nem korlátozzuk azoknak a kérdéseknek a megvitathatóságát, amely fölmerül a parlamentnél. Hát bármely törvény alkotással kapcsolatban mondhassák el a véleményüket. Alkotmányjogi panasz elbírálására egy talán kicsit szűkebb határidővel és szélesebb jogkörben adjanak lehetőséget. Mint ahogy nyilvánvalóan nemzetközi jogi kitekintés is, ami az Alkotmánybíróság átülteti a gyakorlatba, a magyar gyakorlatba, az legyen hatékonyabb. Tehát sok mindenen tudnak változtatni. Én egy picikét a határidőket rövidíteném, mert hogy mondjam, elég hosszasan elnyúlnak ezek a kérdések. Én tudom, hogy egy tudományos munkához, mert azért ott döntően az képződik, ahhoz idő kell, de ezt azért egy picit lehetne aktualizálni, már úgy értem nem is a napi politikához, mert a politikához nem kell simulékonynak lenni, hanem a társadalomhoz, mert azért azt lássuk be, az alkotmánybírók sem egy elefántcsontoronyba ülnek függetlenül a társadalomtól, tehát ugyanúgy közöttünk élnek, és ugyanúgy a napi problémáinkat, erényeinket látják, kell, hogy lássák. Tehát ezt egy picit én lerövidíteném, de én bízom benne, hogy kiválóan fog működni ez az alkotmánybíróság. Én lerövidíteném, de én bízom benne, hogy kiválóan

0: Most nem tudom, hogy
1: kell,
0: tehát nem
1: kell.
0: Elég a
1: nem már, nem,
0: a színművészetére
1: nem,
0: az
1: nem. Nem.
0: Na
1: nem.
0: Ezért nem vállaltam el. A kettő közül egyébként én is inkább beszálltam volna, de őszintén egy picit komán, az egyik egy folyamatos harcnak tűnik, és ha valaki ezt szeretné, akkor azt is megértem. A másik pedig egy kicsit kívülállóként ránézni egy rendszerre és figyelni annak az igazságosságát, az egy másik típusú dolog, mind a kettő nagyon becsülendő és nagyon különböző. Én nagyon, nagyon örülök, hogy ő megkérdezik előre, hogy ezt elvállalják-e.
2: Különben nem jelölnék.
0: Igen, ezt gondoltam én is, tehát hogy én nagyon örülök, hogy akkor ez így meg fog történni, és hogy ő itt marad kvázi a közéletben, vagyis hát nem, hogy itt marad, hanem még följebb lép.
1: Ennyi fért az első részbe, kedves nézők, de a második sem lesz unalmas. Hadházi Ákos megszerezte a vagyon visszaszerzési hivatal elnöki pályázatait, és nem kevesebbet állít, mint hogyha lett volna objektív pontrendszer, akkor a végső győztes Unger Anna szerinte az első 60-ba se került volna be. Aztán beszélünk arról, hogy a Fási-féle filmek rendezője nem érti, hogy mi a probléma, és beszélünk majd a dízel üzemanyag támogatásról is néhány perc reklám után.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Hidd el, ezt még!
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI...

0: hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, ahogy ígértem, azzal folytatjuk, hogy Hatházi Ákos megszerezte a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki pályázatait. Közzé is tett ezekből részleteket, úgyhogy ne lehessen felismerni, hogy kikről van szó, de azért látszik, hogy tényleg nála vannak a dokumentumok. És ezek alapján azt állítja, hogy nem Unger Annát kellett volna elnökké választani. Nézzük a részleteket.
2: Megszerezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára jelentkezők teljes listáját Hatházi Ákos. A független politikus szerint a nyertes Unger Anna egy objektív pontrendszer alapján a legjobb 60 jelöltkezésen férhetett volna be. Hatházi úgy véli, előre lejátszott meccsről volt szó, és az eljárás súlyosan megkérdőjelezi az új szervezet függetlenségét. A politikus adatvédelmi okokból nem hozza nyilvánosságra névsort, de felajánlotta, hogy elküldi az anyagot a megválasztott elnöknek.
1: Beszéljünk először Hatházi Ákosról. András, te mit gondolsz róla, hogy a demokrácia elkötelezett harcosa?
3: Csípem.
1: Csíped.
3: Hát, ilyen pestiesen szólva. Azért egy parti gyilkos, vagy nem is tudom, hogy mondjam, Hatházi Ákos, nem? Tehát, hogy nagyon nehéz úgy mellé állni, amellett, hogy tényleg csípem. És én nagyra értékelem azt a munkát, amit végzett. Biztos, hogy nagyon nehéz lehet vele egy csapatban játszani. Nagyon nehéz lehet vele, hát nem tudom, közös célokat találni, mert szerintem jelenleg ez nem okos. Nem tudom, hogy többet árt, mint használ, ebbe kezdtem bele, de elmondani valamiről, hogy szerintem van 10 olyan színész a Nemzeti Színházba, akinek a pályán sem kéne lennie. Nem, hogy a Nemzeti Színházban. Na most ehhez képest, de szerintem kit érdekel? Tehát, hogy így nagyon nehéz, mert értem, megszerezte, és ő összeállított egy saját maga által egy pontrendszert. Most ebben mit csináljunk?
4: Ugye nekem mindig egy furcsaság, amikor az ellenzékről beszélünk, és ösztönösen a Fideszre gondolunk, sokkal hatékonyabb ellenzéki pozíciót vesz fel a Hatházi Ákos, mint Orbán Viktor az elmúlt hónapokban hallhattunk, vagy láthatunk tőle. Tehát, és nagyon kell az a pozíció és az a hang, amit Hatházi megüt, tehát, hogy kell egy ellensúly a kormányunkkal szemben, mert azért tényleg 50-60% vagy akár néha 70% is, tehát, hogy nem egy másik nervbe akarunk átbillenni, kell egy tükör, és olyankor nem mindig az a lényeg, meg nekünk hírfogyasztóknak vagy állampolgároknak nem azt kell mérlegelni, hogy szabad-e Hatházi Ákosnak megszólalni, mert vajon igaz-e, vajon, hanem ez a demokrácia, és nagyon jó, hogy működik, azt kell a választóknak és a hírfogyasztóknak is mérlegelni, hogy azért nekünk nem egy ilyen zászlót lengető futballszurkolóknak kell lennünk, hanem rendben van, hogy Hatházi Ákos ezt mondja, azért ő nem egy pap, nem egy felszentelt személy, aki megszólal és igazat mond, hanem egy véleményt képvisel, nagyon jó, hogy képviseli, más meg mást gondol.
1: És az a Hatházi féle logika, hogyha ez a jelölés tényleg így zajlott, hogy nem is volt valójában igazi pontrendszer, akkor innentől a hivatalnak a függetlensége is megkérdőjelezhető lehet a jövőben.
5: Ennyire semmi köze a másikhoz az én meglátásom szerint. Hatházi Ákosnak nagyon sok mindent köszönhet a Fidesz, mert amit 60 puszta bemutatásával hosszú időn keresztül művelt, az bizony igen nagyon sok Fidesz ellenes szavazót hozott.
1: Ez két Tisza köszönhet neki, igen.
5: Igen, bocsánat, természetesen a Tisza sokat köszönhet neki, ez egyértelmű. Úgy veszem észre, hogy azt a beindult motort nem tudja leállítani. Tehát van benne egy belső kényszer, hogy ő most akkor beszél erről, beszél arról, és egy picikét álságosnak tartom ezt a megnyilatkozását, mert ha megszereztem, tessék nyilvánosságra hozni a pontrendszert. Mert engem, ne haragudjon meg a kedves néző, egyáltalán nem érdekel, hogy Hatházi Ákos szerint a 60., az 58., a 12., vagy kicsoda. Engem a pontrendszer érdekelne amúgy természetesen, hogy mi volt az a kiválasztási szempontrendszer, hogy legyen egyetemi végzettsége, hogy legyen esetleg jogász, legyen mit tudom én, mi legyen tudományos munkája ebben a kérdéskörben. Szóval nem tudom, még mindig nem tudom. Az, hogy ez tükör-e, hát erről nem vagyok annyira meggyőződve, de hogy ez a hivatal függetlenségének nem árt, az egész biztos, mert, és akkor megpróbálom megvédeni ezt az állításomat, az elnök asszony egy biztos nem jogász. Fogalma nincs a büntetőjogról, az ahhoz kapcsolódó egyéb jogterületekről, de lehet, hogy nem is ez a feladata. Az a feladata, hogy szociológiai alapon, társadalomtudomány alapon mérje föl, hogy mi vezetett el idáig. A jogi munkát meg majd rábízza a jogász kollégákra, ugye ebből egyet Tasnádi Katalint ismerünk, aki a központi nyomozó főügyészségen volt nyomozó ügyész. Nyilvánvaló a vádemelési és vádképviseleti ügyész szintén büntetőjogász, miképpen a fellebbviteli ügyekkel foglalkozó ügyész kollega is, vagy kolléganő is jogász, és akkor van még ez a közpénz figyelő, hogy ez most jogász vagy nem, de navos lesz mindenféleképpen, tehát valami köze lesz a közpénzekhez. Az ő felelősségük az, hogy itt a szakma menjen, és itt a nagyobb baj nem a személyekkel van, a háttéri jogszabályok kidolgozatlanságával. Mi lesz a jogorvoslat, ki fogja elbírálni, rendes bíró, nyomozási bíró, elsőfokú bíró, másodfokú bíró, a panaszjogot ki fogja elbírálni, ki lesz a felettes szerve az MVVH-nak, és még tudnék sorolni számtalan ilyen egyébként a napi munkában fontos részletkérdést, hogyan fog együttműködni a Európai Ügyészséggel, hogyan fog együttműködni a Magyar Köztársaság ügyészségével, a rendőrséggel, NAV-val, milyen informatikai rendszer összesimítás lesz a bűnügyi statisztikák vonatkozásában, hadd ne soroljam még nagyon sok. Ezek a fő kérdések, nem az, hogy most egyébként Unger Anna, én nem ismerem, alkalmas, nem tudok vélemény.
1: És az, hogy három elnök jelölt még nincs meg, és új pályázatot kell kiírni, és ehhez képest már 10 napja működik a hivatal.
5: Ez odáig rendben van, de a legfontosabb, ugye minden büntető eljárásnak a bírósági részét nyomozás előzi meg, és a nyomozati elnök helyettes megvan. Na most itt egy nap alatt nem lesz vádemelés, tehát azért erre számítsunk. Én azt gondolom, hogy belátható időn belül meg lesz a vádemelési vádképviseleti elnök helyettes, a fellebbvitel meg bőven ráír, mikor lesz ezekből az ügyekből másodfok. Hajjaj. Tehát ezzel még ráérünk.
1: Na, mutatnék egy idézetet a korábbi szlovák rendőr főkapitánytól, aki magyar származású. Azt mondja, 6 évre előre eredménytelenséget hirdetni számomra elfogadhatatlan. Hamran Istvánról van szó, tehát korábbi szlovák rendőrfőkapitány, a napokban adott interjút a boom.sk nevű magyar nyelvű szlovák portálnak, és ezzel nyilvánvalóan arra utal vissza, hogy Unger Anna azt mondta, volt egy ilyen eléggé nagy portkavart mondata, hogy botorságít 6 éven belül jogerős ítéletre számítani. András?
3: De a kettő nem ugyanaz, nem? Tehát az, hogy jogerős ítélet lesz, valóban az eltarthat sokáig, de az, hogy valamit felderítenek a bíróság elé kerül, arról mi végre megtudjuk, amit megtudhatunk, elkezdünk róla beszélni, az sokkal hamarabb megtörtént. És szerintem ezt mondta az elnök asszony is. Tehát, hogy Én pont a nyáron belekeveredtem egy sajtóperbe, már belekeveredtem, szóval mi indítottuk egy kicsit túlmozgásos kritikus ellen, aki szerint a pince az a földszinten van, mindegy, nem érdekes, és az a tökre meglepődtem, az nagyon gyorsan ment, de hát a sajtópereknél az kötelező, mert hogy és mondták is nekem, hogy egy kicsit így belekukkanthatok, de nehogy azt gondoljam, hogy így működik a rendszer. Nagyon kedves volt a bírónő, utána hajlandó volt beszélgetni velünk, az egész olyan teátrális és szép, az majdnem színház, ami a bíróságokon megy. Szóval szerintem mindenki nyugodjon meg, nem azt mondta, és ha pedig valaki tényleg más gondol, ha valaki nem demokratikus eszközökkel akarja szentesíteni a végcélt, akkor pont ugyanolyan, mint akik ellen harcoló.
1: Katalin, azt szeretném kérdezni, hogy szerinted a politikában, hogy ezt nem kellett volna, vagy nem kellene mégis Hatházi Ákosnak valamilyen közéleti pozíciót kapnia, felajánlani neki a mostani hatalom részéről? Mert hogy látszik, hogy igavágytól, a tettvágytól.
4: Hát nagyon jó kérdés egyébként, ezt nem bizonyára önmagának is felteszi, hogy hogyan szolgál ő jobban. Tehát, hogy az kicsit élét venné a kritikái hitelességének és elkötelezettségének, hogyha hirtelen annyit addig-addig ostorozza a Magyar Péteréket, aztán utána megkínálják egy pozícióval, és akkor utána hirtelen minden jó lesz, és akkor nem kritizálhat. Tehát, hogy szerintem ő így tud sokkal jobban önazonos lenni, és ha még szabad egy pár szót Unger Annáról szólni, hogy én tavaly voltam a Rumbach zsinagógában nagyon izgalmas beszélgetésen a demokrácia sorsáról, jövőjéről, egyáltalán esélyeiről a civilizációnkban, és két okos, jó szándékű, jó szívű férfi, de akik kicsit már megkeseredtek és cinikusak voltak, mellettük vitatkozott Unger Anna, és hát kb. Ő volt az egyetlen, aki hitettett, de racionálisan, higgadtan, tehát nem az, mintha én szenvedélyesen és nagy pátosszal beszélnék a demokrácia mellett és az emberiség mellett, hanem ő nagyon racionálisan és nagyon keményen nőként, és én amikor meghallottam, hogy ő pályázik az MVVH élére, ez ugrott be, és úgy örültem neki, hogy itt van végre egy kemény nő, akinek helyén van a szíve, és én örülök neki, hogy ő lett az elnök, és sok sikert kívánok neki.
1: Még az ügyvéd úr, az egy kérdés, ez a bizonyos korábbi rendőrfőkapitány azt mondta a Telexnek, hogy Szlovákiában a politikai akarat megváltozásával 2 év alatt született jogerős ítélet 50 korrupciós ügyben, pontosabban, igen. 50 korrupciós ügyben jogerős 2 év alatt.
5: Na most ne hasonlítsuk a szlovák jogot meg a magyar büntetőeljárás, jó, mert akkor tévútra kerülünk. Tehát minden tiszteletem a főkapitány úrért, de a saját portáján ott majd igét hirdessen, ne a magyar büntetőeljárásba folyjon bele, mert ez egy komoly szakmai munka, tehát nem arról van szó, hogy kimegyek a leheltéri piacra, és most 2 kofa közül kell válaszolnom, hogy nála veszem a krumplit, vagy a másiknál. Először is egy tényállást kell egy nyomozásnak megállapítani. Hát nem köztudomásra, meg pletyka beszédre, meg nem tudom, azt mesélték, alapokra helyeződik, hanem bizonyítékokat kell feltárni a nyomozó hatóságnak, olyan bizonyítékot, ami megállja majd a helyét a bíróságon, mert jönnek ezek a csúnya védők, mint néha én is, és akkor ott kekeckedünk, hogy jó ez, vagy nem jó. Amikor megállapítottak egy tényállást, akkor lehet majd eldönteni, hogy abban a tényállásban valakinek, egy természetes személynek van-e felelőssége, vagy annak a megalapozott gyanúja megállapítható-e, akkor lehet majd gyanúsítottként kihallgatni. És akkor még mindig nyomozgatunk, és most az új büntetőeljárási törvény szerint majdnem 3 évig, nem majdnem 3 évig lehet nyomozgatni, plusz 6 hónap, ami a vádelőkészítés, tehát 3,5 év van, amíg nyomozunk, addig még bíróság környékére sem kerül az ügy. És akkor jön a bíróság, első fokon, másodfokon, esetleg van felülvizsgálat, esetleg van perújítás, hadd ne mondjam még, hogy mi minden van. Ilyen a magyar büntetőeljárás, most ezt hallottam, hogy szeretne a kormány gyorsítani, vagy változtatni. Hát én kíváncsian várom, hogy milyen rendelkezések alapján, mert itt elsősorban az én meglátásom szerint emberhiánnyal küzdik a rendőrség, az ügyészség és a bíróság.
1: Akkor menjünk a 7 sláger témájára, a Fási Ádámhoz köthető botrányra. Sokan megszólaltak már az ügyben, de az a filmrendező, aki elkészítette a Fási család cégei megbízásából a filmeket, ma szólalt meg, nézzük a részleteket.
2: Mint beszámoltunk róla, a bíróság 1 hónapos letartóztatásba helyezte Fásiné Gurzó Máriát. A hatóságok bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalásra gyanúsítják a mulatós előadó feleségét. A nyomozás szerint egy nemzeti kulturális alapáltal támogatott 170 milliós dokumentumfilm projekt elszámolásához fogadtak el fiktív számlákat. A hatóságok szerint az elszámolás pillanatában a film még el sem készült. A film rendezője, Jankai Béla nyilatkozatában azt állítja, hogy a pénzügyi folyamatokra nem volt rálátása, ám a szakmai munkát elvégzettnek tekinti. A zenész előadó művész szerint a gyártásra fordított állami támogatás mértékesen volt kirívó a piacon.
1: Hát én megnéztem, átpörgettem gyorsan ezt a két elkészült filmet, amelyek egyébként júliusban kerültek ki a netre, miközben már áprilisban lejelentették ezzel a csúnya szóval élve azt, hogy elkészültek az alkotások. Ez nagyjából 2x20 perces epizód, és a bántás legkisebb szándéka nélkül azt tudom mondani, hogy ilyen home videó színvonalú filmalkotás 56 milliós támogatásból a Gólemnak. Mire volt elég 56 millió forint?
3: Megmondom pontosan, fél év működésre elég volna 56 millió forint, tehát mi fél évig tudnánk működni ebből a 2x20 percből, és engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy amikor egy rendező, még akkor is bármilyen nagy művész, és elnézést nem ismerem a kollégát, de bízom benne, hogy szuper, amikor azt meri mondani, hogy nincs rálátása az anyagi oldalára, az vagy egy akkora hazugság, hogy mindjárt ránk szakad itt a, nem tudom, a lámpák, vagy akkora amatőrség, mert akkor én is rendezhetek ugye úgy egy színdarabot a Gólem Színházba, hogy kérem a migeket induljanak 12-kor, és a 500 fős, nem tudom, vörös hadsereget szeretném berendezni jobbról. Hát olyan nincs, hogy én nem tudom, hogy mi a költségvetése egy produkciónak, amit én rendezek. Ugyanis az álmaimat ahhoz szabom, az én művészi határaim, mert azt mondom, tehát kedves kolléga, kapjon már a fejéhez.
1: Itt az NK ügyben nagyon sokan azt vetik fel, hogy igazából a felhasználók közül sem a legnagyobbakat kezdték el ilyen behatóbban meghallgatni, meg vezetőszáron megmutatni. Az ügyvéd úr dolgozott ügyészként, és azt szeretném megkérdezni, hogy egy ügyész az milyen logikával kezd neki egy ilyen hatalmas ügynek, ahol van egy 17 milliárdos keresztszerződés, és több tucat, vagy lehet, hogy annál is több támogatott. Tehát hogy miért éppen a Fási család?
5: Nyilván rájuk volt a legtöbb adott bizonyíték, már arra vonatkozóan, hogy kb. 80 millió forint az az összeg, ami tekintetében valótlan költségszámlát állítottak ki. Ugye erről szól a költségvetési csalás, mert ezzel ugye egy pántlikázott pénz, hogyha valamire adok pénzt az állam nevében, és nem arra használják föl, az költségvetési csalás. Ha meg aztán még fiktív számlákkal igazolom, hogy elkészült a film, és ennyi költség volt, holott még el se készült, ez meg a második fele. Na most nyilvánvaló, ez egy kétoldalú üzlet, ugye? Aki megrendel, meg aki felhasznál. Nyilvánvaló először a megrendelőknél, vagy az engedélyezőknél kellett körbenézni, magyarul ott a kuratóriumban ki mindenki mit írt alá, mit nem írt alá, és most szép szisztematikusan elkezdett a NAV bűnügyi igazgatósága végigmenni a felhasználókon. Nincs vége a sornak, jelzem előre. Az egy másik kérdés, hogyha többen visszafizették, ugye hallottuk, hogy mit tudom, tehát Kisgrofó, meg nem tudom.
1: Majdnem 4 milliárd forintnyit a 17-ből visszaadták. Igen.
5: Erre lehet azt mondani, hogy ez nem annulálja, nem teszi semmisé az elkövetés, pusztán csak a kár megtérülés irányába hat, ami egy jelentős enyhítő körülmény.
1: Katalin, te például hogy értékeled Molnár Áron szerepét, aki kirobbantotta ezt az egész NK-botrányt, és most a napokban már azt a kérdést feszegeti, hogy vajon kérte a hatóság Hankó Balázs mentem jogának a felfüggesztését. Szóval, mintha a hatóságok helyett is dolgozna Noir, de hát nyilván ilyen értelemben megalapozta ezt a jogot magának, hogy ha ő nincs, akkor lehet, hogy nem is tudunk erről az egészről.
4: Hát Molnár Áron felzárkózik, jó, mondjuk van egy kis pétje Hadházi Ákoshoz ebben a munkában, vagy hát mint amit az újságírók is elvégeztek sokszor az ügyészség helyett az elmúlt 16 évben, ezt a feladatot látta be. Hát azt egyébként nem csak Molnár Áron maga, Magyar Péter is pedzegette már, hogy Hankó Balázs neve, nagyon tartós tejet, jó, nem így fogalmazott. hangzott, de hogy tehát hogy nyilván és a választó polgárok is ezt várnák, hogy látják most Fási Zsülikét, pont nem, bocsánat, hogy nem akarom megsérteni, tehát az anyukáját vezetőszáron, és látnak hivatalnokokat elvezetni, de hogy a nagy neveket szeretnék látni, és az igazságérzetük ezt diktálja, nyilván a jog és a jogszerűség pedig más, tehát lépésről lépésre kell haladni, hogy megint egy nagy nevű embert idézek. Én Molnár Áron, persze neki, ő egy művész ember, neki hangulatot is kell keltenie. Az az izgalmas, hogy egyébként ez az időszak a évben a megtérés és a bűnbánat időszaka, itt a zsidó új év kezdete előtt, és amit mondott kedves ügyvéd úr, hogy voltak, akik visszautaltak pénzt, van egy olyan olvasata a megbánásnak, hogy anélkül nem lehet megbánni, hogy nem akarom jóvá tenni. Hát Fási Ádám még ezt elmulasztották, ezt a gesztust.
5: Egy picit csak a nézőknek, hogy azért ez, aki mentelmi joggal rendelkezik, ott nem olyan egyszerű a büntetőeljárás elindítása. Tehát először a nyomozó hatóságnak, ahogy az előbb mondtam, egy tényállást kell közölni, hogy mi lenne az a tényállás, ami alapján mondjuk Hankó urat meg lehetne gyanúsítani. Ezt a tényállást föl kell terjeszteni a legfőbb ügyészségre, ahol most nincs legfőbb ügyész, meg nincs büntetőhelyettese, és Lajtár úr pedig decemberben szintén nyugdíjba vonult, tehát most egyelőre vezető nélkül van, de féllábast nevezzük így az ügyészség. És akkor a legfőbb ügyésznek kell fordulni a parlament mentelmi bizottságához, hogy ezen tényállás alapján kéri akármilyen parlamenti képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését, mert csak ezután indulhat meg ellene a büntetőeljárás. Az, hogy Molnár Áron most kérdezi a legfőbb ügyészséget, nagy összegbe tudnék fogadni, hogy nem fogják közölni Molnár Áronnal, hogy éppen hol tart, mert azért a nyomozásnak vannak bizonyos taktikai elemei, amit nem biztos, hogy megosztunk mindig mindenkivel, de hogy ebbe előbb-utóbb lesz valami, az nyilvánvaló.
1: A kedves nézőknek ígértem még a bevezetőben egy friss hírt, ezt most nem fogjuk kifejteni, de holnapra utána járunk meg, nyilván derengeni fog már, hogy miről is van szó. Szóval, hogy vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyben. Ez azért érdekes számomra, mert őt tartják a második leggazdagabb magyarnak a 756 milliárdos vagyonával. Szóval ígérem, hogy holnapra ezt kibogozzuk az Aktuálban. Most viszont egy teljesen más témával megyünk tovább, nevezetesen, hogy egekben az olajár, drágul az üzemanyag, a kormány segítséget ígér a dízeleseknek, a részletek nem ismertek, úgyhogy nézzük a részleteket.
6: Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is bekérték a kormányülésre, aminek egyik témája az üzemanyagárak emelkedése volt. Magyar Péter miniszterelnök előzetesen annyit árult el, hogy dolgoznak a helyzet megoldásán, de úgy, hogy az ne veszélyeztesse az ellátást. Emlékeztetett, hogy néhány kivételtől eltekintve a szomszédos országokban továbbra is jóval drágább az üzemanyag, különösen a dízel. A kormányfő azt ígérte, hogy a 100 dollár feletti nemzetközi olajárak ellenére is segítséget nyújtanak a magyar autósoknak.
7: Soha nem látott módon hetek óta Oroszország dízelt importál, nem exportál. Továbbra is rendezetlen a helyzet a Hormuzi szorosnál, 100 dollárt is meghaladja már a kőolajára. Ettől függetlenül, ahogy vállaltuk és ígértük, fogunk segítséget nyújtani, célzott és hatékony segítséget a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek, akik a gépkocsival járnak dolgozni, vagy éppen viszik a gyerekeket iskolába.
1: A legfrissebb adat szerint már 109 dollár egy hordó olaj, és akkor a két vendéget kérdezem, akik nem támogatják, hogy a kormány segítsen, és itt akkor jöhetne a kifejtősebb rész, még van egy kis időnk.
4: Nekem megmelengeti az a szívem, hogy az elmúlt hónapokban láttunk a kormány gazdaságpolitikájából, az azt sejteti, hogy ezt a fajta mindenkinek adjunk mindent tekintetlen nélkül az anyagi helyzetére, amit az Orbán kormány képviselt, szórta a pénzt ész nélkül. Ezt a logikát megváltoztatja a magyar kormány, és rászorultsági elvet fog bevezetni, ami sokkal élhetőbbé teszi a magyar gazdaságot.
5: Az kétségtelen tény, hogy valóban a rászorultság legyen egy irányelv mezőgazdasági gazdálkodók, mert ugye ott általában dízellel megy, akik hát nem milliárdosok, és ilyen is rá vannak szorulva, vagy olyan nagy családosok, ahol dízelautó van. Mert valóban az a fajta ellátás, hogy a gazdag ember is ugyanúgy kapjon, mint a szegényebb, az nem jó. Ettől függetlenül mindig, amikor a piacot valamilyen úton, módon kirekesztettük a gazdálkodásból, tehát a piac szerepét, az soha nem vezetett jóra. Én továbbra is úgy gondolom, hogy hagyjuk a piacot érvényesülni, közben mellette, aki valóban rászoruló, annak segítsünk. Ebben egyetértek.
8: András, te meg azt mondtad, hogy de, támogassák ebben a helyzetben, de akkor kiket, és mennyi ideig, vagy milyen olajárnál mondanád, hogy ha visszamegy alá, akkor ne. Na. Mi van, ha másnap megint felugrik, mert Trump mond valami megint más, mint amit előző nap mondott.
3: És még nem is beszéltünk a közeledő izraeli választásokról is, ami szintén befolyásolja mindig a világpiacot. Ha erre bármelyik kérdésre válaszolni tudnék, tehát olyan okos lennék, hogy bármelyik kérdésre válaszolni, biztos nem én lennék a Gólem Színház művészeti vezetője, pedig mi egy nagyon komoly cég vagyunk, nehogy valaki félreértsen. De nem nagyon látok és értek a gazdasági folyamatokhoz. Szerintem fontos ezt, fontos beismerni, hogy az ember lássa a saját határait. Azt viszont én is érzékelem, hogy nagy szükség van arra, hogy igazságossági alapon legyen ez. És én azt gondolom, hogy igenis ott szóljon bele a kormány, és mondja azt, hogy nem is tudom, kiket támogatunk. Ráadásul mindig az az érzésem, hogy bárki kedvezményt kap, a végén mindig mi fogyasztók, végfogyasztók, akik levesznek egy kenyeret a polcról, mindig mi fizetjük meg ezt a dolgot, és fogalmam sincs, hogy mi az a gazdasági modell, ahol ezt meg lehetne változtatni, és az állam azt mondaná, hogy egy kicsit akkor mi átveszünk, csak a kenyér ugyanannyi maradjon. És én nagyon szerettem azt, amikor, én kifejezetten ültem annak, amikor azt mondta akkor, hogy spóroljunk a vízzel meg az árammal. Szerintem most is el lehet gondolkozni ezen, sokat fog segíteni az elkövetkezendő években, ha megtanulunk spórolni, mert minden el fog fogyni, úgyhogy kicsit utazzunk tömegközlekedéssel, és az ne kerüljön többe. Szerintem az például tök oké.
8: Az, hogy minden el fog fogyni, az a műsor időre is igaz, úgyhogy ez volt a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. A kedves nézőknek még tartozunk a nap kérdésének a végeredményével, szóval ön szerint be kell avatkozni a kormánynak az üzemanyag árakba? Tovább csökkent az igenek aránya, érdekes, 33-ról indultunk, de akkor vendégeink meggyőzőek voltak, legalábbis a nem pártiak, mert hogy 30% mondja végül, hogy igen, és 70% azt mondja, hogy nem. Köszönjük szépen a mai kitüntető figyelmüket, holnap is lesz aktuál, számítunk önökre, legyen szép estéjük, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az adás kezdetén néhány mondatban megemlékeztem